ponton felszerett keramitkövekkel. Szeretlek, Pest, szeretlek hiddel, ügyeiddel és ügyfeleiddel. Együtt szeretlek rosszal és jóval, a televízióval, mely gyakran televízióval, és veletek, gyerekek, kik itt éltek velem, 2 millió 2 lábon járó történelem, kik között hány akadt ki semmiért fakadt panaszra, mert nem gondol már egy fagyos tavaszra, mikor nem pörölt, sőt örült, ha kitörölt egy tálat, s hálát adott a házi úrnak, hogy nem érte házát teli találat. S az égre nézett, mint megigézett, bár nem várt már malasztot, hisz egy deka melaszt el nem szalasztott. Gyarlók vagyunk, agyunkból hagyunk kiveszni képeket, nem éppen szépeket, könnyen felejtünk, fejben is úgy látszik van még selejtünk, de én majd elmondom, úgy sincs most más gondom, milyen is voltál, mikor a göncöddel szánkót toltál a romok között, persze csak úgy magunk között. Emlékeztető. A párás pince lágy ölén, hol egykor majd kitört a frász, szóval, ha éppen fát hozol fel, vagy egyéb ügyben arra jársz, hol okos fejedre zizegbe hull a hambas és hűs penész, gondolj csak vissza 45-re, pajtás, ha netán arra mész. Hisz emlékszel rá, megszülettél újra, nem volt kivétel senki ez alól, s bár kissé könnyű voltál súlyra, sok volt rajtad a gezarol. Az udvaron egy bőgő hurra léptél, melyről felsírt egy halk etűd, s te lekopogtad egy ágyú talpon, hogy bolhád van is nem tetűd. Majd korgó gyomorral, mert aznap még nem ettél, otthonos nyomorral szemügyre vettél egy kivénhet ványad búzs gebét, mely hiába sírt ott könnyes szemmel, ebéd lett, mert lófasírtot sütöttél belőle szakértelemmel. És gőgös szomszédod a vancák, kipecézett egy lipicai kancát, majd baltát hozott, s mint Csekonics gróf a kedvesével, karján egy csinos lóvesével távozott. S bármi muris, borsó és buris volt a vágyad, s fejed alól a baldahinos ágyat egy tál lencsért eladtad, s a stafírungot is beleadtad, ha szűzdohánnyal tetézték a lencsét, mert fülön csípted a szerencsét. Hazáig futottál, ha tojáshoz jutottál, és elcserélted Bernát sót is sóért. Mert Nobel-díjnál többet ért, ha ennyi jóért többlet ért, nem kellett leutaznod Érdre, s ott esni érte térdre. Ezért, ha olykor ideges vagy ma, mert drága a bab, vagy kevés a hagyma, néha ez is jusson eszedbe, mikor épp sült húst begyedbe teszed be. És becsüld-e város fényeit, az élet tényeit, ne tagadd, ne hazudtold meg önmagad, mert bárhol él, ki itt látok világot, fenn éjszakon vagy délen, dús virágok között, szívével soha el nem költözött. S ha leszáll messzi partokon az est, a honfitárs távolba néz, s egy dalt néz. Te Pest, 17 éve vagy szabad. Add szabad, hogy mint nagy hajó tovább haladsz velünk, s ha jó a tempó, és ügyelünk arra, hogy jobbra se balra ne legyen kanyarunk, pompás lesz a nyarunk és telünk, mert gyarapodunk és telünk. Én nem vagyok rest, előtted Pest, szívemet kitárni, végig váltottam hajódra jegyet, végig megyek, s menet közben nem fogok kiszállni.

kérdés gyötör már évek óta, melyre önöktől választ várok. Árulják el, talán tudják, hová tűntek a proletárok? De tényleg, mondják meg, hová tűntek? Hiszen itt egykor nem is régen annyi proletár volt az országban, amennyi csillag van az égen. Heteken át kiártam egy gyárba. Kiderült, hogy hiába járok, a munkásosztályt megtaláltam, de eltűntek a proletárok. Vidéken csupa TS paraszt van, azok meg, akik Pestre járnak, háztáji menyecskék, kalmárkofák, nem nevezhető proletárnak. Elmentem még a templomba is, ebből ma nem származnak károk, de így szólt a pap, csak Isten tudja, hová tűntek a proletárok. Sok ezer autó robog az utcán, ettől van a forgalmi válság, a volánnál nem tőkések ülnek. De ki? Hát hol a proletárság? A keresgélést nem hagytam abba, elmentem egy budai bárba, láttam fülorvost, kazánkovácsot, de nem ütköztem proletárba. Az áruházban, mely azonos volt egy ostrom alatt tartott várral, a tömegben még véletlenül sem találkoztam egy proletárral. A lóversenyen ezrek tolongtak, vesztők, nyerők, bukmékerek, proletárt viszont egyet se láttam, erre, ha kell esküdni menek. A lilacsempés gőzfürdő mélyén, mint a rákok pirosra főve, nem proletárok, reumások heverésztek a sűrű gőzbe. A Gundelnál egy asztaltársaság fütyülve a tetemes árra kacsát fogyasztott, de közöttük sem akadtam éhes proletárra. Egy építkezésen kergetőztek munkaidőben vidám párok, malteros lányok, ácslegények, de ezek se voltak proletárok. Szemügyre vettem az ifjúságot, jól öltözöttek, tiszták, nettek, ipari tanulók, gimnazisták, de a proletárok hova lettek? Kik állnak sorban olasz vízumért, melyért magam is sorban állok? Kik vesznek bútort, hűtőszekrény? A nép. De kik a proletárok? Kik nézik meg a magyar filmeket? Kik isszák gyümölcsként a kátrányt? Ha nincs proletár, kiknek jelent ez országszerte többnyire hátrány? Kik lottóznak? Kik hizlalnak sertést? Ki tart papagájt vagy kanárit? Tudom, a lakosság. Tudod, akkor voltak éppen ki a proletár? Ki proletár? Senki. Mégis vallom, ha a tényeket veszem sorra, a költő is egykor erre gondolt, ilyen proletár utókorra. Hol a szó a tettel egyezik, mint a versben a sok fura rím, s proletárt már csak a lexikonban találni, hölgyeim és uraim.

Keltakarót hallottátok. A héten elhunyt Szilágyi Györgyre emlékeztünk. Reméljük, jól szórakoztatok.

0: Aquila.
1: Programajánló következik.
2: Tilos Maraton a Dürer kertben.
1: A 20 éves Tilos Rádió egyhetes adománygyűjtő fesztiválja 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
2: Tilos Maraton.
1: Koncertek, nagytermépartik, független filmfesztivál, élő rádióműsorok, hétvégi családi gyermekprogram.

0: ambient zajes, tilos ajándékpult, minden nap sütés-főzés. Koncertek, műhelyest, iparkutya, ex-klubbera, El Buerdo, Fuello, Lajanda, Huzginüver, Grabanc, Puszi, Bringáses, Sexlightcore, Pardo, műhelyest, Cirkuszka, Santa Diver.
1: Tilos maraton.

Főzés Szőke András Agora versus Chat, Tomboló 40-esek versus Tilos Lányok, Bádog Dob Haladó Esti Iskola, Vidatóni, Laura és Szabi, Haza és Haladás, A Sas Leszállt, Az Írás Megmaradt, Csonka Magyarország. Nagyterem, Tilos Rádió Ásztász, Palotai, Cadik, Mangó, Superman, Tilos Regiment, Iron Mafia Sound System, Pazó, Love Alliance, Rasta Műhely plusz MC, Tilos Funk Ásztász, Korai Öröm, Tilos Funkest, Tizedes és a többiek és AMD koncert. Extrák, Pingpong Bajnokság, Gyermeknap, Bringás Nap, Babilon Nyulai, Független Film és Videószemle.

0: eljössz és töltsél velünk egy hetet. Itt a maratonom 2011. Az eredeti zene ízek veszed, nem hiszed-e? Nesze, én ezt szeretem, és jönnek majd a neszek. Minden egyes szeglete a világnak, meg kell, hogy spirázzad, mert itt lesz minden sütés, főzés, plusz a zene, DJ-zés, MC-zés, ami kell. Az időmet töltöm teker a tilosra. 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos Maratonnak üretem.
0: Programajánlót hallottatok.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kell takarolni.
4: Jó.
3: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
3: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
3: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Zack!
1: Hát ezen fog repülni.
2: Nem, azon a jegyszedőn ottan. A lovas rendőr kölcsön adja neki a lovát, azon fog repülni. Vagy autóbuszon, vagy csak úgy, gyalog a karját, gyorsan mozgatja és úgy felszáll. A két kisfia fújja hátulról, hogy gyorsabban menjen. Adjon békén, de ne beszéljen annyit.
1: Pistike! Ez az Ockler.
3: Ja, voltante. Egy meleget.
1: Ez az?
3: Várniszt, máma!
1: Most nézd! Most neki megy! Hújé, már a levegőben van!
2: Nem, a föld alá ment. Hát hol legyen? Én is a levegőben vagyok.
1: Óriási! Már lehet 200 méter, de legalábbis 300!
4: Jaj, Istenem, Istenem, hogy nem fél!
1: Mondja, nem fél ez az ember?
2: De igen, mit csináljon? Hogy ne félne? Látja, hogy fél. Vacog a fokája. Ilyettében szaladt a levegőbe, mert magától fél. Megijedt a sok bácsitól, meg nénitől, most szeretne elbújni. Ne beszéljen annyit, hagyjon élni.
5: Drága egy ilyen repülőgép!
1: Most mit csinál?
4: Jézus Mária, felfordít!
1: Jaj, nem tudok oda nézni!
5: Mi? Ez a lópinglóp! Azt elhiszem! Bukfenc a levegőben, mi? Ezt tud, barátom!
2: Ha nekem egy millióm volna, mint ennek a bárónak, hát nem forog még a levegőbe. Én ugyan nem csinálnám utána 1000 forintért.
1: Most megint bukfencezik?
2: Jaj! Ne tessék félni, nagysád! Amíg engem lát, ne féljen, nagysád! Én nem bukfenceznék, ha neki volnék, mondja, hogy én mondtam.
5: Meddig marad még olyan magasan?
6: Már jöhetne le a pénzünkért, nem látok semmit. Szép pilóta, jöjjön le!
1: Oda nézem, megint egy bukfenc!
6: Hol? Merre, ki?
2: Ott, még hányszor akarja csinálni, már a könyökömön nő ki ez a bukfenc. Mindig a hátán repül, ez egy kényelmes ember. Lefekszik a hátára és alszik, és ezért pénzt adnak az emberek.
6: Hagyja csak, nehéz dolog azért.
5: Ugyan menjen, ha akarna, se tudna leesni. Úgy van csinálva a gép, csalás!
2: Nekem a rokonom az egyik igazgatója az Aeroklubnak, az mondta, hogy nem tudna leesni, ha akar.
1: Hát maga ismeri a dárdos?
5: Nagysád is?
6: Unoka fivérem.
5: Óriási, hallotta?
6: Nekem mondja, már 3 hónapja. Mindenki beszél róla.
5: És a nő nem szégyeli magát.
1: Csak azt nem értem, hogy egy ilyen okos, tehetséges fiatalember így behagyja fonni magát, azt mondják, egész pénzét rákölti.
5: Hihetetlen szédítő, az embernek megáll az esze. Egy ilyen nőre.
6: Egy ilyen nőre nem megy a fejembe, csodálatos ízom.
5: Óriási, példátlan.
6: Nem találok szavakat. Hát mit szól hozzá? Hát mi?
5: Ilyen még nem volt.
6: Ezt még nem hallottam, erre még nem volt példa. Egy ilyen nőre, hiszen kancsa. Óriási.
5: Nagyszerű, hihetetlen.

kincsem, mit csináljak? Mire való az eget is annyit nézni, figyelni felhők álomarcú népét? Soha se tudtam emlékembe bevésni egyetlen egy felhőnek hű arcképét. Kelnek, bomolnak, múlnak, és az ég kék. Mi van amott a hídon, micsoda szépség, mi bánat, mi köze hozzá szívemnek? Oszlopok, ívek, bicikli, kocsi, népség, híd alatt néma hajók jönnek, mennek, milyen egyszerű, és nyugtot nem enged. Mit érzek, ha ott ülök az Orfeumban, s a színpadon négerek énekelnek? E mély hangokban micsoda messzi bú van? Sötét ujjaik a bendzsón mit vernek? Sötét megbánást? Vérengző szerelmet? Repülés. Álmomban én repülni szoktam, vagy félálomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam. Össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, ajkam nyílva, úgy szállok föl, föl, fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosollyal elhúzódik az élvezettől, mi édes repülni. Rézsút megyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézünk. Nem tudok semmit. Csak, hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel. Csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta. S oly könnyű vagy. Szél van tán, hogy oly könnyűt érezek? Vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagy, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem. S vakon repülök, meddig nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhaj. S két karom ki van nyílva két felé. Egy angyal várja tán, hogy átöleljen. Álmos vagyok. Álmos vagyok, nyűgös, szegény, kinek se szándoka, se terve. Istenem, hol lehetek én? Szép életem hol folyhat? Merre? Nehéz pilláim lecsukom, akár az elcsüggett hazátlan, ki végtelen országúton leül a néma havazásban, hópelyhek hullva hullanak, pedig halálos hermelinnel, míg messzi víz szánkó szalad, és mindig gyöngébben csilingel. Háztető a Montmartre-on. Mint szétszedett szirmai a megszáradt virágnak, olyanok a tetőn a barnult cserepek. S nekem, mert csendesen bámulni szeretek, elég a háztető is, hogy semmit se csináljak. Az ablakom szembe van az úrka háztetővel, fel se kell nézni, hogy láthassam az eget, s az ég alatt a karcsú kéménysereget. Ez itt Párizs fölött, mint fekete nádas nő fel. De nem jó, ugye nem jó menni a messzi égen, a felhők rajzain szenvedni oktalan, és nézni végtelen, némán, boldogtalan Párizst, a legszebb várost, ahol semmim sincs nékem. Füst, hogy szeretem én a füstöt, az ég virágját, ki a kéményből hajt rezegve felfelé. Halovány, lengeteg növény, a lelkemé, virág, fátyol vagy árnyék, szál, eltűnt, merre jár hát? Ostor pattint, lovacskák csengői felizennek, gitáros aggastyán kántál az udvaron, részpénz zeng a kövön, kidobta le vajon? E fonnyat francia dal, miért fáj az én szívemnek? Egy ablak nyitva van, ott ül egy lány feketében, lehajtott fejjel var, jobb karja felle jár. Zöld kalitkában csüng egy sárga kis madár. Hol láttam ezt a képet gyerekkoromban, régen? Felnéz a varázsból. Ha most integetnék nélkül, szívemre tett kézzel szerelmet vallanék, mint ifjú víg bohém. Milyen jó volna még danolni, hancúrozni, futni, virágot tépni. Este felé oda lenne a kapu alatt várnám. Súgdolóznánk, s annak csók lenne,

A fele. Ittas kis bisztróban vacsorálnék vele, reggel az ő fejétől lenne gödrös a párnám. Cserék, cserék, hány lehet egymás mellett egy sorba? Egy, kettő, három, négy. Milyen jó látni mind. Ócskák közt egy piros, nini, ott egy megint. Piros, fekete, rozsda, amott meg egy pár csorba. De messzi van az élet, de messzi van az élet. Ezer csudabódé, támolygó boldogok. Zászlóleng, hintaszál, tűzijáték lobog. Aranykocsik forognak, tükrös ládák zenélnek. Ha én azt tudnám, ha én azt tudnám, ki a legszebb, ha én azt tudnám, mi a legjobb, ha én azt tudnám, merre tartsak, ha én azt tudnám, mit évő legyek, ha én azt tudnám, min örüljek, ha én azt tudnám, miért sóhajtsak, ha én azt tudnám, minek élek, ha én azt tudnám, hogy mi lesz velem. Nincs egyéb örömöm. Nincs egyéb örömöm, mint a felhők az égen. Nincs egyéb szerencsém, mint a felhők az égen. Nincs egyéb újságom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vetésem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb színházam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb nyugalmam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb szándékom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb mentségem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb igazam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vigaszom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb reményem, mint a felhők az égen. Magányos éjszakai csavargás. A rendes kávéházból jöttem ki késő éjjel. Az ajtóban megálltam, mély lélegzetet vettem, felgyűrtem a kabátom gallériát, széjjel néztem. Jól esett a hűvösség, és jól esett szememnek az utcai lámpák hű intése, és felettem a csillagok ragyogtak, és ennek mindig örülök. Elfelejtettem, kik közt ültem, és mit beszéltünk, és milyen volt a sok nő a gőzölgő kávéházban, kiknek sorba megnéztem kezét, ruháját, arcát. Van úgy, hogy nem bírok már az emberekre nézni, hangjuk sérti a fülem, a testszín fáj szememnek, s lelketlen szemgolyóik járása összeborzaszt. Elkezdtem menni. Kesztyűm felhúztam a kezemre, néztem ujjaim táncát. Nem tudtam, hova menjek. Mentem, mert csöndes éj volt, és jól esett a járás. Mentem, mert vitt a járda a tág Andrássy úton. Lassan mellém húzódtak, s múltak a barna házak. Nem is sétáltam. Mentem, de nem tehettem róla. Mentem, mint egy darab léc, itt a csendes folyó visz, mint a kék lénia, mely elszáll, mikor pipáznak, mint az egy húron húzott, hosszú, hal, hegedű hang. Egy ház előtt eszembe jutott, hogy laknak benne. Külön familiák, meg szobaurak, cselédek, mind levetkőztek, szemök behunyták és alusznak. Ember meg asszony hál, két egymás mellé tolt ágyon. Jámbor szabály szerint, ó, mert azt cifrázni vétek, egymásban kék haláztak, s a falon járt az óra. Azután sóhajtottak, és kétfelé fordultak, maguk alá gyűrték félkarjuk, felhúzták lábuk, elaludtak. A fejök van legmesszebb egymástól. Reggel fölkelni. Hűtés, zörgés és rendetlenség. Az ember járkál, áll és megnézi ráncos ágyuk, aztán az órát, sebbel-lobbal elmegy hazulról. A hivatalba megy, vagy a törvényszékre megy fel, vagy a bőrzére fut, vagy elindítja a boltját, soha el nem meséli, mit álmodott az éjjel.
Egy narancs-sáros héja került aztán utamba. Cipőim jobbra-balra futtatták, húzták, tolták, míg meguntam, s lerúgtam a járdáról örökre. A fejem fölemeltem, s a hűvös égbe néztem, de semmit sem gondoltam az égről. Csak felnéztem, mint a legelő juh, ha a szik földet elunta. Néztem fel, görbén jártam, falaknak ütődtem, suroltam egy lámpát is, nem vigyáztam azért sem, és szívemet meglepte az olvadás látsága. Megint elért az élet. Elmúlt napjaim jöttek, csepegtek, mint panaszos vízcseppek az ereszrűn, s magam elé gondoltam sorsomnak terítékét. Sóhajtva elfordultam, szemem félig behunytam, s elképzeltem pilláim gyászfátyolán keresztül szegény Russzót, és sírva fakadt a kurtizánnál. Elhagytam volt a villák vasrácsait is végig, az ezredévi oszlop elében állt sötéten, a tetejében Gábor arkangyal árnya lengett. Angyal, szép szárnyú angyal, ajkaim ezt mozogták, itt szobrászok meg festők annyit mesélnek nékem, zengő fehér angyalka, angyal, nagy szárnyú angyal. Mit szólanék, ha mézes hárfával rózsafényben kinyílna most a mennybolt, akár az operában, s arany lépcsőn lejönne hozzám 12 angyal. A lépcsőn összekulcsolt kezekkel lejtenének, szemök lesütnék, szűzi zsoltárt húznának lágyan, de a földre érve elkezdenének kacagni. Mint a kislányok, huncut csengéssel szökelnének hozzám, elkapnák a két karom, megforgatnának, frissen repkedne szárnyok, mint a madárka szárnya. És egyszerre kezdenének beszélni, össze-vissza. Hogy vagy? Sokat búsultál? Mitől vagy olyan fáradt? Ugye csúnya volt minden? Örülsz most? Hitted volna? Én sírnék és nevetnék, és azt hinném, ez álom. Hó, pendelyök, morzsolnám, szárnyukat tapogatnám. Egy angyal átölelne, mert látná, hogy szédülök. És vinnének tánclengéssel, tapsolva és dalolva, és egy angyal egy kis könyvet venne elő. Jaj, hadlám, megállanánk, és az angyal a kis könyvet kinyitná. Fel lenne írva abba, hogy hányat sóhajtottam, minden könycsepp kit rittam, ott össze lenne adva, minden rossz szó, kit szóltak hozzám, be lenne írva. De már a hídon voltam, míg ezen spekuláltam, a ligeti tó hídján, s ott félig elfáradva a korlátnak borultam, az éjjel vizet nézni. Elnéztem, és gondoltam, hogy a folyékony éj talán ez, ez a vonagló tinta. A lámpák fénye reszket a vonaglás felett, mint a kéj fölött a lélek. Fölemelkedtem, mert nem akartam gondolkodni. Végigmentem a hídon, és megint éreztem Pest. A Weingruber kioszkot kezdtem szemügyre venni. A teraszon nyüzsögtek a krémes, izzadt nyárban. Fehér hölgyek, vegyes szüzecskék, hosszú tisztek, pincérek ájuldoztak. Katonabanda zúgott. A nyár elment. A terasz teli puszta asztallal. Az asztalokon székek. Cipőim lassan visznek. Tovább, előre. És fák jönnek két oldalt, némán. Fák jöttek, leveletlen, füttyetlen és szellőtlen, mint rabok a rabsétán, jöttek sorba leverten, fák, jobbról-balról fák, s nem hallottam semmi hangot. Menni, olyan jó menni, meddig lehet így menni? Megyek,
gondoltam, mennék így most túl Árpon Berken, elhagyni a ligetet, a várost és határát. Megszökni, mint hazulról egyszer gyerekkoromban, itt hagyni a lakásom, sok könyvem, sok nadrágom, barátot, nőket, múltam, nevem, minden emlékem. A fák közt menni, menni sokáig, jaj, soháig. Milyen hosszú vasok. Hol a vége? Még nem látom. Ha a tengerig vinnék, a tengernek vizéig, a tengerig mennék, leülnék a tengerpartra, és nem csinálnék semmit. Ott ülnék este reggel, ott ülnék éjjel-nappal, ott ülnék, míg csak élek, és a tengerre néznék. Olyan messzire néznék, hol már a végtelen víz elvakul az egekkel, s a tiszta semmiségnek üres álmán mereng. Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-föl kelni, járni. Várni, várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni. Vágni, vágni, elepedni, hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni, csak bámulni és elmúlni. Örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, fütyörészni és tréfálni, mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni, elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni, a könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni. Tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az operenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni. Milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan. Ó Istenem, de jó aludni, de jó is elaludni nékem, elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni, hiszen lefekszem és elalszom, most többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyem nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam, s kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában, falnak fordulok, bajtól, bútól, egy sóhajom maradt, elűzöm, s fáradt lelkemben angyal dúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom, a villanyt újra felcsavarnám, s nézném az én idegen arcom, hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat, lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most, az indiákon, vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény barát. Add a kezed. Add a kezed, mert beborult. Add a kezed, mert fú a szél. Add a kezed, mert este lesz. Add a kezed, mert reszketek. Add a kezed, mert szédülök. Add a kezed, összerogyok. Add a kezed, mert álmodok, add a kezed, mert itt vagyok, add a kezed, mert meghalok.

gravitáció. Gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, míg iramodva merül a tél sötét redőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tér? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál erején bukdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibb, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudod. Néha bizalmas kicsiny, máskor határtalan, pedig nem változik. És láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más, de látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gondfészke szívedben, kérge alatt minden dolognak, a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezerszemű, párába borult paripák dobognak, megvillant ajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled? Ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled,

0: mindenkinek, hogy a hatalmas Óz, a varázslók varázslója méltóztatott befejezni az ő elmélkedését. Vége a csendrendeletnek, ébresztő!
1: Oroszlán, bádogember, madárijesztő! Ébresztő, nem hallottátok? Ébredjetek! Mehetünk Ózhoz!
2: Engem a kutya se ébreszt.
1: Totó, ébresztő!
2: Mit kiabálsz? Nem is aludtam.
3: Jaj, ki támadott meg?
4: Mehetünk Ózhoz.
1: Megkérdezzük a kulcsát. Tessék mondani, most már Ósz színe elé mehetünk?
0: Nem, illetve magam sem tudom. Ne zavarjatok össze mindenféle kérdezősködéssel. Itt csak nekem van jogom kérdezni. Mindjárt meg is kérdezem. Halló! Halló! Tiszteletre méltó Óz, hallasz engem? Itt minden kapusok kapusa Smaragdváros kulcsára beszél.
5: Hallak.
0: Mondd meg nekem, hogy ez a zűrzavaros társaság egy kazal szalma, 6 darab kályhacső, egy berezelt oroszlán, egy fekete gumó, meg egy kislány bemehetnek hozzád?
5: Engedd be őket.
0: Hát most az egyszer megengedem nektek, hogy a hatalmas Óz színe elé járuljatok. Tessék, itt vannak a szemüvegek. Ezek nélkül senki nem léphet a városba. Tessék.
1: Oda nézzetek. Minden zöld.
4: Hűha.
6: Na hát.
7: Fúj, de randa.
1: Milyen gyönyörű zöld márványpalota.
6: Nézzétek, még a kő is zöld színű.
3: Oda nézzetek, ott egy zöld favágó.
8: Csak nehogy zöld tigrissel találkozzunk.
1: Mint egy szép álom olyan az egész.
0: Siess, kislány, Óz a trónteremben vár.
3: És mi nem mehetünk?
0: Óz egyenként kíván fogadni benneteket.
8: De én félek egyedül bemenni.
0: Ha ellenkeztek a hatalmas Ózzal, nem kaptok sem észt,
6: jaj, nekem.
0: Sem szívet,
3: jaj, nekem.
0: Sem bátorságot. Jaj, nekem. Bizonyám.
1: Jaj, nekem. Nincs mit tenni. Egyedül megyek.
6: Okos légy, Dorka.
3: Nehogy megharagítsd.
8: És főképpen ne félj.
1: Akkor mehetünk.
0: Tessék, itt a trónterem ajtaja. Lépj be.
9: Lépj közelebb!
1: Hol vagy?
9: Nem látod azt a hatalmas fejet? Ott a trón széken. Az vagyok én.
1: De nekem azt mondták, hogy majd...
9: Hallgass! Óz vagyok a hatalmas, mindig más és más a legrán. Ki vagy? És miért járulsz elé?
1: Dorka vagyok, a kicsi. Segítséget kérnék tőle.
9: Hogyan került az a jel a homlokodra?
1: A jóságos észak-déli boszorkány csókolt meg, amiért a házam ráesett a gonosz nyugati boszorkány tyúk szemére, és ezzel felszabadítottam a mumpicokat.
9: De rég dolog volt a házad részéről. És mit kívánsz tőlem?
1: Segíts nekem, hogy hazajussak Kansasbe. Emmy nénihez és Harry bácsihoz. Már biztosan nagyon aggódnak értem. Én még sohasem mentem sehová se egyet.
9: Ha azt akarod, hogy segítsek rajtad, akkor segíts te is rajtam.
1: Tehát mit tudnék én, a kicsi, rajtad a hatalmas varázslón segíteni?
9: Pusztítsd el halálos ellenségemet, a gonosz boszorkányt. Akkor hazaküldenek a családodhoz.
1: Én... A gonosz boszorkányt. De hát én ezt nem tudom megtenni.
9: Egyszer már majdnem megölted. Ha jelented, hogy elpusztítottad, akkor hazamehetsz Kansasbe előbb. Nem?
1: De én még soha nem öltem meg senkit. És még ha akarnám, akkor se tudnám megölni. Ha te, aki nagy vagy és hatalmas, te sem bírsz vele. Hogyan bírnék el vele én?
9: Azt én sem tudom. Elpusztul, akkor kipusztul a gonoszság és a bölünk. Most menj, és küldd be a madárjésztőt.
3: hazaküldött.
6: Beszélj.
1: Reménytelen a helyzetem. Ahhoz addig nem akar hazaküldeni, amíg meg nem ölöm a gonosz boszorkányt. Én pedig ezt úgysem vagyok képes megtenni. Téged hivat, madárjesztő.
6: Engem? Hogy néz ki? Megismerem majd?
1: Meg hát. Egy hatalmas fejet látsz a trónszéken. Az ő.
6: Jó, jó. Akkor megyek. Szorítsatok nekem. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Mi az? Nincs itt senki. Hol az a fej? Nincsen. Nini! Nini ott meg egy gyönyörű szép hölgyül. De hol lehet Óz? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szépséges hölgyem! Ne haragudjon, hogy megszólítom, de nem tudja véletlenül, hogy merre találom Ózt, a nagy varázslót?
7: Én vagyok Óz, a félelmetes. Ki vagy? Mit kívánsz tőlem?
6: Én csak egy szalmával kitömött madárijesztő vagyok, ezért aztán nincsen eszem. Azért jöttem hozzád, hogy megkérjelek, tégy egy kis észt a fejedbe, hogy olyanná lehessek, mint akárki más.
7: Én? Miért tegyem meg ezt neked?
6: Azért, mert te egy gyönyörű hölgy vagy, meg fej, meg minden lehetsz, én rajtam pedig senki más nem segít.
7: Sok nem teszek szíveséget, viszont szíveség nélkül. Ha megölöd a gonosz boszorkány, rengeteg észt adok neked, olyan minőségű ész, hogy te leszel a legbölcsebb madárjesztő.
6: Én azt gondoltam, azt kívánod, hogy Dorka öljen meg a gonosz boszorkány.
7: Nekem édes mindegy kiöli meg, de amíg meg nem halt, addig nem teljesítem a kívánságodat. Most erej, és addig ne kerülj a szemem elé. Míg ki nem érdemelted az eszedet.
1: Mit mondott?
8: Miért lógatod az orrod?
6: Ja, ne is kérdezz. Nekem is meg kellene ölnöm a gonosz boszorkányt. Hiába ilyen gyönyörű szép hölgy ez az Óz.
1: Gyönyörű hölgy? Hát nem egy nagy fejet láttál?
6: Én nem láttam semmiféle fejet. Csak egy nagyon szép hölgyet. De úgy látszik, épp úgy nincs szíve, mint a bádog favágónak.
3: Akkor bemegyek én.
8: Jaj.
3: Csak tudnám, hogy milyen alakban fogad. Itt aztán nincs se fej, se hölgy. Ott ül egy hatalmas, hétfejű sárkány.
8: Én vagyok Óz, a hatalmas félelmetes.
10: Ki vagy?
8: És miért járulsz elébe?
3: Favágó vagyok, és pedig talpi bádokból. Ezért nincs szívem, és nem tudok senkit szeretni. Arra kérlek, adj egy kis szívet nekem, hogy olyan lehessek, mint a többi ember.
8: Ha szívet kérsz, ki kell érdemelned?
3: Hogyan?
10: Segíts Dorkának megölni a gonosz boszorkányt. Aztán, ha meghalt, gyere vissza! És akkor neked adom a legnagyobb, a leggyengédebb, a legszerelőbb szívet, amely csak a birodalomban található.
6: Neked is ezt mondta, bádog ember.
1: És milyen alakban?
3: Egy hatalmas, hétfejű szörnyetek képében jelent meg előttem, és azt mondta, ahhoz, hogy szívet kapjak, meg kell ölnünk a gonosz boszorkányt.
8: Valami szörnyetek képében látom, ilyettemben akkorát fogok ordítani, amekkora csak kifér a torkokon. És ezzel úgy ráéreztek, hogy minden kívánságunkat teljesíti. No, hol vagy te, szörny?
6: Jézusom, tűz van, kigyulladt a trónszék. Segítség, anyukám!
11: Én a tűz maga vagyok, az hatalmas, ki vagy, miért jársz elé?
12: Én gyáva oroszlán vagyok, mindentől és mindenkitől félek. Azért tettem, hogy megkérjelek. Adj nekem egy kis bátorságot, hogy valóban az állatok királya lehessek, ha már egyszer ki nem
11: leszek. Hozzál bizonyságot, hogy a gonosz baszorkány meghal, és abban a minutában bátorrá teszlek, de ameddig élsz a baszorkány, addig gyáva maradsz.
12: Megjegyzem, ha nem félnék ennyire, most megtámadnálak és kényszerítenélek, hogy segíts rajtam. De így, mit is tehetnék, amikor úgy reszket, mint a nyárfa levél?
1: Ne is mondj semmit. Na menjünk. Üljünk le a mezőn.
13: Igen, üljünk le a mezőn, és beszéljünk, hogy mi is tegyünk.
1: Hé, várjatok meg! Hová mentek? De hiszen most én következem. Nekem is jogom van bemenni Ószhoz. Gyertek vissza! Majd én kényszerítem. Nem baj, én bemegyek. Én vagyok itt Totó a kutya. Tetszik hallani? Kérem szépen. Tessék nekem varázslatot csinálni, hogy én is tudjak beszélni. Mert az nem igazság, hogy mindenki tud beszélni. Még a szalma is, a bádog is. Mindenki megérti egymást. Csak a szegény kutyákat sújtja a szótlanság végzete. Kérem, ez igazságtalanság.
11: Mi ez a rettenetes ugatás a trónteremben?
1: Éppenséggel arról van szó, hogy nem ugatok, hanem azt mondom, hogy beszélek.
11: Dobjátok ki ezt a csaló kutyát.
1: Na hát, ez disznóság. Na, ne rángassanak! Majd én utána nézek, hogy milyen varázsló az ilyen. Aki még egy egyszerű kutyaugatás sem ért meg. Ne cibáljanak már! Kidobtak. Pont a fejemre. Micsoda szégyen. Mi tévők legyünk, barátaim?
12: Azt hiszem, nincs más hátra. El kell mennünk a nyugorok országába, és minden félelmünk ellenére meg kell keresnünk, és el kell pusztítanunk a gonosz boszorkányt.
1: És ha nem sikerül?
12: Akkor én sohasem leszek bátor.
14: Én pedig okos.
13: És én se jó szívű.
1: De én akkor sem tudok megölni senkit, ha sohasem látom Emilienit, Harry bácsit és a farmot.
12: Én is veled megyek. De túlságosan gyáva vagyok megölni egy boszorkányt.
14: Én is elkísérlek, de félő, hogy nem tudom hasznomat látok, amilyen eszkálni.
13: Én nekem pedig még akarom szíveni.

Volt egy falu, nem tudom hol, abba lakott, mondja még ki. Se bajusza, se szakálla, egy szőrszála sem volt néki. Onnál fogva helységében nem is hitták egyéb néven, kopasszájú Szűcs György bátyja. Ez volt az ő titulája. No, mert közben legyen mondva, azt az egyet meg kell adni, hogy a Szűcs György falujában könnyű volt eligazodni. Mivel ott a minden ember névhez jutott olcsószerrel, azon felül, mit az apja adott neki meg a papja. Nem tudom, ha más vidéken megvan-e szép szokás, nem tudom, de nagy kár lenne, ha divatból úgy kimenne, mint például, hogy többet ne mondjak a káromkodát. Egyéb iránt Szűcs György gazda semmit is el nem mulaszta, hogy bajuszát megnövelje, meglévén a puszta helye. Kente-fente ő az írral, kígyóhájjal, medvezsírral, ebkaporral, kutyatéjjel, meg is nőtt az minden éjjel, tudni illik, álmában. S ha felébredt, mennyi kéjjel tabogatta hiában. Ami pedig Szűcs György gazdát máskülönben illeti, nem bolond ember volt ám ő, ládájába pénz egy bögre, azon kívül juha ökre és szamara volt neki. Sőt, az is szent, hogy már régen ott ülne a bírószéke, hasa, hája, kéknadrágos, minden késze méltóságra. De mit ér, ha nincs bajusz? Íj anyám asszonyos képpel, sosem választál a népel, szavazott rá 10 vagy 20. Ó, ti, kiket a természet bajusz áldással tetézett, ti nem is gondolhatjátok a csupasszáj mi nagyátok. Ti midőn a szúró serte sima állatok kiverte, minden szentet sorra szedtek, s a beretvától sziszegtek. Ti, ha egyszer hébe korva beleér levesbe borba szegény ártatlan bajusz, vagy télen át rá jégcsap zúsz fagy, már az olyan nagy sor nektek, már ollót mit emlegettek, nem tudván-e szőr mi drága, becsesebb a drága gyöngynél. E hiányzott csak Szűcs Györgynél, s lám hiányzott boldogsága. Mi irigyen nézte másnak, a legutolsó kapásnak, hogy mohos a szája széle, bezzeg cserélt volna véle, de mi haszna, mind hiába, nincs orvosság patikába, széles mezőn, drága kertben, vagy más helyen, ami néki szőrt neveljen. S már a bajszot úgy gyűlölte, hogy legott a méregölte, látva, hogy nő más embernek, vagy korommal fest a gyermek, sőt, csupán ezért a macskát sem tűrhette udvarában. S bajuszt kapván áldott nője, elkergette vénkorában. Történt, hogy olá cigányok, tudva levő nagy zsiványok, kóborlának a vidéken, s megszálltak a falu végen. Nosza mindjárt sátort ütnek, tüzet rakva, főznek, sütnek, abból, amit valahonnan, más faluból idehoztak, mint hogy onnan éhen, szomjan, búcsú nélkül eltávoztak. Meghívják a rokonságot, a helybeli cigányságot, és ezeket tőrül, hegyre kivallatják mindenképpen. Mi van, hogy van a helyiségben? S a hallottat szedik begyre, éppen mint a jó vezér, ha az ellenséghez ér. Minden bokrot és fatörzsöt, minden zegzugot kikémlel. Lassan mozdul seregével, küld vigyázót, előörsöt, puhatolja merre gyengébb, hol erősebb az ellenség. Nem siet, de csupa szemfül. S mikor aztán ütközetre megy a dolog, gyors a tetre, verj a vasat, míg meg nem hűl. Nem különben a bölcs vajda haditervet kohol mindjárt. Nincsen egy ház, nincs egy pajta, hogy ne tudná csinja binnyát, hol lakik dús özvegyasszony, kit jó móddal megkopasszon. Melyik háznál van eladó, Sári Panni Zsuzsikató, ki legény után bolondul, mert az a jövendőlést megfizeti ám bolondul. Kinek esett holmi kára, s van szüksége prófétára, hogy nyomába ne jöhessen, sőt, amit több ráfizessen. Ki szeretne gazdagodni, könnyű módon pénzhez jutni, ásni onnan, hova nem tett, vagy ha tett is a letett kincs időközben elszellentett. Mindez a vén vajda gondja, ki nem adná egy vaklóért, hogy a magyar kéz bolondja. Nem kerülte ki figyelmét Szűcs György uram nyavajája, gondolván, hogy ő kigyelmét egy kissé megveretválja.
Nem kell ahhoz neki szappan, anélkül is mester abban, szőrmentibe vagy visszára beretválni nincsen párja. Kivált most, hogy az idős alkalom oly kedvező, ripeg-ropog a sarlófog, munkától ég a mező. Nincsen otthon csak az asszony, hogy megfőzzön vagy dagasszon, vagy ha néhol egy beteg szalma ágyon fentereg, vagy a seprű házőrzőnek felállítva küszöbre, de ha Isten meg nem őrzi, ott lehet az örökre. Egyedül van Szűcs György gazda, egy lélek sincs udvarában. Hát ima furfangos vajda beköszön a pitvarában. Ejnye gazduram a kőbe, mi dolog az, hogy kigyelmed bajuszát levágja tőbe? Magyar emberé kigyelmed! Milyen szemmel nézett rája Szűcs György gazda képzeletni, a vasvillát sem lehetne mérgesebben odavetni, de a cigány győzte szóval, hízelgővel, úsztatóval, míg György el nem panaszolta, hogy áll a dolog, mi volta. Szent Pilátus minő szégyen! Hát miért nem mondta régen, soha sem volt, nem is termed? Hát miért nem mondta kelmed, nagy bajusza volna régen, hisz ez az én mesterségem. Megörül egy György a szónak, hogy bajusza lesz ma holnap, s mintha nőne, a szép sörte már a helyét is pödörte, sonka, sódar, füstös oldal, liszt, szalonna, főzelék, van elég, ráadásul jó ozsannas, valamit a vajda kére, megalkudva, megígérve. Nos, ha tüzet rak, legottan, lobog a lángbőg, a katlanszál, a szikra folyt a füst, fő a fürdő, forr az üst. Benne mindenféle gyimgyom, holmi gizgaz, holmi ringyrongy, ami úton útfélen elhányódik, vagy terem, e bűvályos fürdőlében nő meg a György bajsza szépen, s ha hibáznék egy kicsi, a babona ráviszi. Készim már a bornyomó kád, Szűcs György jó remény fejébe, nyakig ül a szennyes léve, Istennek ajánlva dolgát. A cigánysereg azonban beszivárog alattomban. Mintha csak úgy történetből, szerencsére a vajdának éppen jó, hogy bebotlának. Egy tüzet rak, más vizet mer, másik fáthoz kell az ember, úgy szaladnak, úgy sietnek, dolgot áld a vajda mindnek. Hogy pedig a hasznos pára Szűcs uram fejét megjárja, elővesznek egy nagy ponyvát és a fürdőkádra vonják. S a kád mellett körbe-körbe tánc kezdődik, fürge, pörge, kalapástól donga-donga, tiktak-tiktak foly a munka, s egy bűvös dal ünnök halkal, bajusza lesz Szűcs Györgynek, igen biz a szegénynek. S míg a ponyvát sietősen, jó erősen, apró szeggel odaszegzi, a cigánybanda újra kezdi, bajusza lesz Szűcs Györgynek, ne irigyeld szegénynek. Ez alatt a pénzes bögre búcsú járni ment örökre. Követi a füstös oldal, a szalonna meg a sódar, az ágynémű, fehérnémű, a vasféle meg a rézmű, szóval ami könnyen mozdult, lába kelvén mind elpusztult, mert a gazda tiktak, tiktak, nem hallá, hogy zárat nyitnak. Meddig ül a György a kádban lepedővel leszögezve, nincs megírva krónikámban, csak annyi van följegyezve, hogy mihelyt abból kilépe, tükröt vévén a kezébe, hogy bajuszát felsodorja, nem tehette, mert nincsen mit. Mert bajusza nem nőtt semmit, de igen a füle s orra.

Jó estét kívánok. Amikor ezt mondom, én valóban szívből kívánom, hogy önöknek, akik ma eljöttek ide, jó estéjük legyen. De ez a kívánság rám is vonatkozik. Szeretném, ha nekem is jó estém lenne. Színész számára a jó estét sokáig a sikeres este jelenti. Később, ha a színész már művészé érik, akkor a sikeren túl már használni is kíván az őt hallgatóknak. Mikor pedig egy művész úgy érzi, hogy a legnagyobb hasznot hajtó művészi megnyilvánulása, önmaga kifejezése, akkor talán már nem is színész egészen, hanem egy kicsit talán már poéta is. És amikor ez a színész-poéta féle meg van róla győződve, hogy önmaga kifejezésével egyben az igazságot is kifejezi, és célja elsősorban a meggyőzés, akkor sok mindennek lehetne őt nevezni, én legszívesebben népnevelőnek hívnám. Hát ilyen népnevelő fél évé alakultam én a 38 év alatt, amióta színésznő vagyok. Igen, hosszú ideje már, hogy leghasznosabb és egyben legsikeresebb művészi megnyilvánulásaimnak úgynevezett önálló estéimet érzem, amiket én írok, én szerkesztek és én játszom el, mert élmény anyagát én éltem meg. 1945 óta, ahol csak alkalom nyílott rá, magam építette hevenyészet várszínpadon, templomban, éjszakai lokálokban, később hangversenytermekben, rádióban, Pesten és vidéken, de Párizsban, Amerikában, Stockholmban és Kolozsvárott is. Elmondtam az életemet. Beleszőve, mint egy igazoló illusztrációként a legszélsőségesebb műfajú színészi ópuszokat. Ezeknek az önvallomásoknak nem hiú önmutogatása rugója, hanem a legtisztább, használó, segítő szándék. Én azt állítom, hogy az ösvény, amire az élet sűrűjében, mint magános vándor rátaláltam, helyes és jó, mert abból a közös útból indul ki, és abba is torkolik bele, amin a haladó világ menetel a cél, a kommunális emberi boldogság felé. És az életemmel bizonyítom, hogy ez az ösvény járható, bár merede, de éppen ezért röviden, mert én már itt állok a cél előtt. Én már majdnem boldog ember vagyok. De művész vagyok. Használni akarok. Népnevelő vagyok. Meggyőzni akarok. Meg kell hát osszam ezt a boldogságot embertársaimmal. Ezért hívom most önöket is. Jöjjenek velem. Járjuk együtt végig, két órába sűrítve életutamat, ami jószagú réteken, szelid dombokon, mocsaras tájokon, félelmetes erdőkön keresztül, kopár sziklákba vájt, meredek lépcsőkön vezet a tiszta csúcsok felé. S én közben megmegállva verssel, dallal, muzsikával, kis történetekkel, saját vérrel színezett színészetemmel szórakoztatva megpróbálok önöket is felvezetni boldogság. Estén címe Életem története három tételben. Készülődés útközben a cél előtt. Segítőtársam a zongoránál Szentei Judit zongorista.

Hát, első tétel, készülődés. Hogy is kezdődött? Úgy, hogy valamikor régen, Kecskeméten, egy fekete, mongol szemű zsellérfiú elhatározta bármi áron, de tanulni fog. Az elemiben nyári pásztorkodásokkal, a gimnáziumban téglahordással, az egyetemen házi tanítóskodással szedte össze a tandíjakat, míg végül ügyvéd lett belőle. Egész életén át védte az ügyet, minden igaz ügyet, s meg is halt korán egy kopott kabátban. Élete egyetlen eredménye én vagyok, mert ő volt az apám. Az igazságot szerette, és az anyámat, egy szegény szabómester, szelíd tanítónő lányát, aki akkor halt meg, amikor boldog volt, mert én megszülettem. Nagy árat fizettek, ők ketten érettem. Az egyik az életét, a másik a boldogságát. Jó lenne tudni, hogy ezt az úti költséget nem kaptam ilyen. Tehát Kecskeméten születtem, Szegeden nevelkedtem, és első eszmélésem óta színésznek készültem. Apám ellenezte, a színészetet hazugságnak tartotta. Nem hitte, hogy áruhában is lehet harcolni az igazságot. Mégis fölvitt érettségi előtt Pestre Hevesi Sándorhoz, a Nemzeti Színház nagy hírű igazgatójához, rábízva a döntést, hogy színésznőnek vagyok-e valóban való. Hevesi Sándor előtt Ady Endre Dalok a labdatérről című versével vizsgázta. Valamikor labdatéren hét fiúk, ha összekaptunk sorshúzáson, ki az az egy nem osztozó labdaverő boldogságon? Ki az az egy, ki ne játszon? Engem dobott ki a sors. Mindig engem. Mindig engem. Kövér könnyel, sóvár vágyal, víg hat körül leskelődtem, tényferettem. Most is, víg hat körül, kik nem hatan, százan, ezren, labdát vernek víg felettem, csak úgy kusoltat a sors. Mindig engem, mindig engem. Mi most a labdatéren? Milyen gyorsak a fiúk, és még szebben kacagnak, miként a régi hatok. Milyen, milyen szent volna utódomat meglelni. A kitudott kis senkit, fölösleges nem játszót, és szólni hozzá vígan. Fiacskám, meglátod, majd lesz egy nagy labdajáték, s ott te leszel a vezér. Röpülsz, miként a labda, és rikolsz, mint egy víg rigó. S ha majd nagyon elfáradsz, keresed a hatokat, keresed, s nem találod. Így van ez jól, fiacskám. Régi hét fiúk közül ímé engem tartott meg a fő-fő labdaverő, s a többit szépen ifjan kiverte a játékból. Így szólnék utódomhoz, de bár bejártam százszor a régi labdaterem, nem lehet, nem talán. Talán más most. Nincs játékból kitudott csenevész, sárga fény. Pedig nagy labdaverő, én titkos nagy Jehovám. Úgy szeretném az ilyet mindet összegyűjteni. És egy vígságos játékban egy utolsó.

Nagyszerű szemű ember lehetett Hevesi Sándor valóban, mert nem nevette ki a választott versért a 65 kilós, pirosposgás fekete kislányt, aki vaskos kecskeméti lábán ott ágált előtt. Azt mondta, fölvesz az akadémiára, ha hajlandó vagyok őszig lefogyni 8-10 kilót. Fogyok, uram, 2 esztendei. Két ősz múlott el, s vele egy szerelem. 3 fél év egyetemből és házasságból. Egy életveszélyes műtét, ami örökre elbúcsúztatott az anyaságtól, és egy válás. Amíg sovány sápadtam, végre nekiindulhattam választott pályámnak. Természetesen most már egyenesen a színpadon. A színészetiskoláját Miskolcon és Pécset jártam ki, mindent játszottam, hősnőt, primadonnát, naivát, szubrettet, komikát, és a legkevésbé sem lepett meg, hogy legnagyobb sikerem pontosan egy anya szerepben volt, pedig a lányom 15 évvel volt idősebb. 3 évig vártam a csodát, hogy a pesti igazgatók majd leutaznak értem és fölfedeznek, aztán elvesztettem a türelmemet, fölutaztam én Pestre, betörtem a belvárosi színház igazgatói irodájába Bárdos Artúrhoz, akiről hallottam, hogy szenvedélyes színész felfedező, és felszólítottam, hogy igazgató, kérem, most meg azonnal tessék engem felfedezni. Hát Bárdos mosolygott, és egy kottát nyomott a kezembe, hogy énekeljem el. És mert a próbaéneklés után 3 évre szerződtetett, elénekeltem és eltáncoltam hang és táncodás nélkül az Esernyős király című zenésjátékban Margot a francia chansonet szerepét, ami mindössze egy kánkán kupléből és táncból állat és valahogy így kezdődött.

Ebből rengeteg strófa volt, minden strófa közben. Tánc, óriási sikerem volt. A lapok hosszúkat írtak rólam, és megszületett a franciás mezői kecskemétről. Aki, ahogy írták,

Mert névjegy volt a címe. Ennek köszönhettem első emberibb szerepemet, Somerset Maugham színház című darabjának főszerepét, Juliát, a világ legnagyobb színésznőjét. Most készül rá éppen a Vix Színház újból feleveníteni Rutka Évával a főszerep. No, én akkor 1941-ben éreztem először azt, hogy igen, én ezért lettem színésznő. Hogy végre értelme van a nappali evésnek és alvásnak és a sírásnak, mert mindez azért kell, hogy este, ha fölmegy a függöny, én elmondhassak valami lényegesen, valami fontosan embertársai. És most hallgassák meg, hogy hogyan van Julia a színházban. Ó, ha tudnád, milyen nagy érzés, milyen óriási. Egyedül lenni magamnak, és nem szorulni senkire. Ezer esztendős lettem. Vagy 16? Örök és egyforma, mint a művészet. Mert mérnök, orvos, autószerelő, bánket, királyi herceg, vagy kirakat rendező, az mind-mind csak illúzió. Közönség. Lennül a nézőtéren, és azt se tudja, hogy él, hogy mit érez, hogy mit gondol. És akkor jövök én, a művészet, és formát adok mindennek, ami a lelkekben kavar. Szenvedek, és mindenkinek eszébe jut a bánat. Nevetek, és felszabadítom a nevetésüket. Megcsókolok valakit a színpadon, és egyszerre a nézőtéren két kéz összesímul. Talán két olyan kéz, ami én nélkülem nem is találkozott volna soha. Egy kicsit azt csinálom, amit a Jóisten. Az ígét testé alkotom, és igazság. Mert tudod, mi az igazság? Csak az, amiben hinni tud az ember. És én a Jóistenen kívül már csak egyetlen egy valamiben hiszek, és az a.

S jöttek, jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmers homja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre. Mondja, mit inni ott?

scenario S. Mert a színész színes lény, és csak akkor egyensúlyozott, ha minden színért kijátszhatja. De eljött az idő, amikor a gyűlölet elborította az életet, és mindenbe sötétedett. 1944 áprilisában, betegen az iszonyattól, ami körülöttem a világban dúl, vak ösztönömtől vezetve felhúzottam a Tátrába. S fenn a békés hegyek között 8 hónapig feküdtem egy ágyban, és már alig éltem, mert állandóan féltem. Az egész világgal együtt féltem. Már enni nem tudtam, aludni nem tudtam, járni nem tudtam, de mégis mindig vártam. Valamire vártam. A csodára vártam, ami meggyógyít és lábra állít, ami megvigasztal és erőt ad, ami világosságot gyújt a sötétségben, és célt mutat a jövendő életben, és én nem vártam hiába, én megkaptam a csodát, én hitet kaptam. Én a református, de ateista apám, hit nélkül felnőtt színésznő lánya, hívő lettem. Én hiszek a világ mindenségben, a csillagokban és a porszemben, tehát az emberben lakom szeretetben. Adi Endre vers. Szent elgondolás. Volt egy Jézus, ki Krisztus volt, és lehetett. S szerette az embereket. Ő mondta, fegyvert a fegyverrel győzni és legyőzni nem szabad. Jézus volt Krisztus. Legigazabb. Az emberek úgy elrosszul. Hiszen nem voltak soha jók. Most Krisztus hitünket csúfolok. Pedig ma is élhet. Feltámad ki Krisztus, és nagyon nagy úr, de él másképpen és igazul. Járj közöttünk, drága Istenemmel. Tavasz van. Nőnek a gazok. Kevesek az igazok. Úgy látlak, ahogy kigondoltak. Egy kicsit véres a szíved, de én szívem egészen tiéd. A szeretet egy lengyelországi kis faluban várt rám, ahová a Tátrából 2 kofferruhámért az irigység és kapzsiság juttatott, és mint aféle Mata Harit, mint német kémet juttatott a felszabadítók katonai biztonsági szervek kezé. A szeretet ott állt a front mögötti falusi katonai fogda lépcsőjén, idegen egyenruhában, s csodálkozó hangon magyarul megszólalt, hogy kerül maga ide, Mezei Mária? Igen, a tolmács egy pesti zsidó fiú volt, aki felismert és ismert. Tudott rólam pár úgynevezett segítőtettet, amit otthon sorstársaival cselekedtem. Hálás volt, és igazolt, és megajándékozott az életemmel. Csoda! Mert ha véletlenül nem ő állott, akkor én ma nem állhatnék itt. Mert háborúban, idegenben az olyan váddal terhelteket, mint amivel engem a gyűlölet megvádolt, bizony nagyon röviden szokták elintézni. A szeretetnek sok arca van. Ahány csillag, virág, fa, hegy, víz, állat, és igaz ember létezik. Ők az igazak, a hálások, a testvériek, az áldozatvállalók, a másokért önmagukat felejteni tudók, ők adták az én hitemet.
Ők mutatták meg az igazság ösvényét, és fogták kezemet első lépéseimnél az új élet felé, hazafelé, de ők fogták ceruzámat is a Radványi kis erdészházban, hogy megírhassam a kis útmutatót, életem eredményét, a hoztam valamit a hegyekből. Az igaz élet alapelveit és szabályait fogalmaztam meg benne, azóta ezek szerint igyekszem élni, nem könnyen, de egyre boldogabban, hiszen az első és legfontosabb elv és szabály ennyi, a szeretet, mint a maga földben, benned alszik. De csak akkor éled, és akkor éltet, ha önzetlenül továbbadod másnak. És minél többet adsz belőle, annál több leszel te magad tőle. Naívul fogalmazva, de kimondja a kis írás, hogy a jók tiszták és szegények többen vannak, mint a rosszak, szennyesek és gazdagok. Hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél, és hogy az ember élet célja nem lehet más, mint magunk felejtő szeretettel telve dolgozni a másikért is, a közösségért, és tiszta fegyverekkel harcolni az igazságos, békés és boldog jövőjét. Ady Endre verse, Kerekes János zenéje, Jóság síró vágya.

babona varázs. Nem szánom én az ostobát, kinek üres a mennyek boltja. Ki méltó látni a csodát, az a csodát magában ordja. Az este a kertek alatt jártam, és elborult az élet. Az este varázspoharat borított a földre, hogy élet. Hirtelen árva éjszaka, szomorú, mégis szép varázs volt. És a fák alatt egymaga lassan feljött az óriás hold. Lám, mondtam, egy aranygyümölcs, égő gyümölcs az éber ágon. Ó, melyik nap keleti bölcs varázsul ilyet Indiákon? Ó, nagy varázsló, titkos est, ki elborítod-e világot, kinek nedves etyetyefes zajtalan éjjel száz virágot, varázsköpönyeget terítkezed, és elnyomja a későt. Szüzeknek alvó testeit érni mintázza néma vésőt. Te mintáztad őt is, te bölcs, sok régi, lányos éjszakáján, hogy érve majd aranygyümölcs legyen életemében fáján, mert te vagy a nagy érlelő. Ekkor a hold feljött a fáról. Furcsán mozogva jött fel ő, regélve még Amerikáról. Felhők kapkodtak szerteszét, hideg sejtelmek szele támadt, s hallottam ideges nezét, a rángatózó, ilyet válok. Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni. Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni, és hogy a szépből csak az álma jut, és hogy a pénzből jó, ha mára fut, s minden erőmet érte kell cserélni. Oly szomorú, hogy akit szeretek, talpig nem öltöztethetem rokádba, nem híhatom lakni aranyszobákba, és hogy fillérért unva csüggedek. Oly szomorú, hogy múzsám így kiáll árulni hulló kecseit miattam. Oly szomorú, hogy perceim eladtam, s időm bora idegen kádba száll. Oly szomorú, hogy nem fektethetem gyáros fejem egy csöndes ölbe tétlen hosszú napok során egy gyönget élben tűnődni a halálos élet. A nárgilét és ottománt kesergem, ládámban és szívemben nincs arany, lelkem körül a munka mocska van. Nemes tétlenség, nemes íts meg engem. Októberi áltatosság. A kórus padján, onnan a rácson át látni a templom sok kicsi villanyát, mert az imád villany kísér is új tüze régi urunk dicséri. A kórus padján egy maga mülökén, mint egy kárvallott, elkeserült legény. Bárány, bárány vagy farkas? Szól a litánia, lelkem hallgas. Uram, ki úr vagy száz seregek fölött, teremtesz, és ki ellened eltöröd, világokat begyűjtesz, sújtasz, s lelket a lomharrögökben gyújtasz. Te, kit magasztal a zenit és nadír, a jármod édes, és a csapásod ír, jármodba fogj be, csapj meg engem. Miért nem örök diadalmat zengem? Miért zengem a csúf kór kicsinyek hadát, a földi szégyent, békaegér csatát, a halni születőknek éltét, úndbajok újszerű visszatértét? Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy, pedig a soknál mennyire több az egy. Az egy, aki valaki mégis, akire hallgat a föld is, ég is,
Egész világunk mind csupa látomás, folytatott álom, lassú lidérc nyomás, de legcsodásabb látomásunk te vagy, urunk, te vagy égi másunk, te a nagy álom, te vagy a fő lidérc. A tested lélek, hanem a lelked érc. Érc lelkeddel, lelkünkre fekszel, századok ülnek el, és növekszel. Kórus padjáról, hal sűrű rácsonát küldöm te hozzád, Isten, ez új imád. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Zsoltár férfi hangra.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallottátok. Emlékeztünk egy kicsit a repüléssel Charles Lindbergh-re, aki 27-ben kb. Ezen a napon repült át az Atlanti-óceánon. És hallhattátok a Birodalom visszavágot is, azt pedig 80-ban, május 21-én mutatták be. Persze jártunk mindenfelé. További jó tilosozást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: A három lábon gyábok horsz. Ezt a mesét 5 évvel ezelőtt meg akartam írni, mégiscsak most láthatok hozzá, mert nagyon sok utánjárásba került. A kislány miatt, akiről a történet szól. Csak annyit tudtam róla, hogy szőke és szép, zöld szeme van. Ezt különben láthatja mindenki, aki nem vak. De mire megyek én azzal, ha tudom valakiről, hogy kívül milyen? Azt szerettem volna tudni, belül milyen. És ez került sok utánjárásba. Mert meg kellett kérdeznem majd mindenkit, aki ismerte. Egy remetét, egy vadászt, az édesapját, egy boszorkát, egy tündért, egy kecskepásztort, egy gombát, az anyját, egy barátnőjét, egy királyt, egy szép lányt, egy málnabokrot, egy apácát, mikkamakkát, egy salabaktert, egy kúnt, egy kánt, egy kanonokot, egy számtantanárt, egy fánkot, és egy elefánkot, és Julit, és Gyurit, és mert állítólag mindent tud, Vacskamatit, és végül a kislányt. Hát ez bizony sok időbe telt. Egyiktől a másikig 7 napot kellett gyalogolnom. Pedig hiába, mert egy csipetnyit se lettem okosan a válaszaiktól. A remete azt mondta, kerge. A vadász, hogy kósza. Az édesapja, hogy álomjáró. A boszorka, hogy zsémbes. A tündér, hogy cserfes. A kecskepásztor, hogy kelekótya. A gomba meg, hogy bolondos. Az anya, hogy csupa szív. A barátnője, hogy cifra. A király, hogy szende. A szép lány, hogy csúnyácska. A málnabokor, hogy kedves. Az apáca, hogy mézes mázos. Mikka-makka meg azt, hogy csiperi. Ki érti ezt, hogy csiperi? Ez a Mikka-makka különben mindig ilyeneket beszél. Még hogy csiperi. Nincs is ilyen szó. A salabakter, hogy szeleverdi, a kún, hogy tündérszép, a kán, hogy csalfa, a kanonok, hogy csenevészke, a számtantanár, hogy szikraeszű, a fánk meg azt, hogy morcos, az elefánk, hogy ostobácska, Juli, hogy kényes, Gyuri meg, hogy fényes, Vacskamati meg azt mondta, tulipántka, a kislány maga, hogy jaj, nem tudom. Hát ezzel aztán nem sokra megyünk. Mert hogy lehet egy kislány egyszerre kerge, kósza, álomjáró, zsémbes, cserfes, kelekótya, bolondos, csupaszív, cifra, szende, csúnyácska, kedves, mézesmázos, csiperi, ajaj, szeleverdi, tündérszép, csalfa, csenevészke, szikraeszű, morcos, ostobácska, kényes, fényes és tulipántka. Meg jaj, nem tudom, jaj, nem tudom. De a mesét akkor is el kell mondani. Egy szép napon a kislány kora reggel elment az erdőbe gombát szedni, azzal, hogy legkésőbb délre hazajön. De nem jött haza délre. Még jó délutánra se. Az apja meg az anyja nagyon megijedt. Egyik szaladt erre, másik szaladt arra, keresni kezdték a kislányt. Segített nekik keresni a vadász, a tündér, a kecskepásztor, a király, a málnabokor, Mikka-makka, a kún, a számtantanár, Juli, Gyuri és Vacskamati. A többi, mármint a remete, a boszorka, a gomba, a barátnő, a szép lány, az apáca, a salabakter, a kán, a kanonok, a fánk és az elefánk, a füle botját sem mozdította, nem segített. Azért ők is olvassák tovább a mesét, olyanoknak is írtam, akik nem segítenek. Késő este már jócskán sötétedett, amikor kecskepásztor ráakadt a kislányra. Hát te kelekótya, merre csavarogtál? Kiáltott fel olyasféleképpen, hogy egyszerre csengett a hangjában öröm is, meg szemrehányás is. Jaj, kecskepásztor, mondta a kislány, képzeld, mi történt velem. A fekete tónál voltam. A fekete tónál, csodálkozott a kecskepásztor. Hisz ez olyan mélyen bent van az erdőben, hogy még Mikka-makka sem merészkedett odáig. Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tó partján bukkantam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyeset. Kopott volt, de nem toprongyos, nem volt nagy, mégis méltóság teljes. Ellenségese volt, de bizalomgerjesztő. Zsalui zárva, a hozzávezető utakat benőtte a fű, az ajtaja nyitva volt, onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt kiabálta valaki: segíts! Oldozd el a köteleimet! Nyisd ki a zsaluimat! Söpörd ki a pókhálóimat! Fényesíts ki az ablakaimat! Súrold fel a szobáimat! Meszeld ki a falaimat! Simogasd meg a homlokomat! Beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magamat, alig derengett valami. A folyosóról nyíló ajtók mind tárva. Egyikben, mint egy székhez kötözött embert láttam volna. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, kecskepásztor! Mondd, nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom? A kecskepásztor ráncolt a homlokát. Ránc hátán ránc. Végre nagy nehezen kibökte. Nem tudom, mit kellett volna csinálnod. Ebben a pillanatban lépett ki a sűrűből Vacska Mati. Jaj, de jó, hogy megvagy, Tulipántka! Kiáltott. Hol a csodában jártál? Halálra kerestünk. Ó, Vacska Mati, képzeld, a fekete tónál voltam. A fekete tónál? Csodálkozott Vacska Mati. De hisz az oly mélyen bent van az erdőben, hogy még Mikka Makka sem merészkedett odáig. Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány. De muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tó partján bukkadtam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyest. Kopott volt, loncsos, nagy és ellenséges. Rozzant Zsalui beszögezve, az udvarán derékig érő gaz. Az ajtaja nyitva volt. Onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt ordítozta valaki: azonnal eloldozd a köteleimet, kinyisd a zsaluimat, kisöpörd a pokhálóimat, kifényesítsd az ablakaimat, felsúrold a szobáimat, kimeszeld a falaimat, megsimogasd a homlokomat. Reszelős, rikácsoló hang volt. De azért én beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magam, alig derengett valami. A folyosóról nyíló ajtók mind tárva. Bagoly szemek, pókhátak fénylettek a szobákban, sárkányfogak, csontok foszforeszkáltak. Egyik szobában egy székhez kötözött világcsúf, fogatlan, gonoszarcú embert láttam. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, Vacska Mati. Mondd, nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom? Kioldozni, megkötözni, kitárni, beszögezni, felsúrolni, besározni, kiáltozott bolondul Vacska Mati, és erre a kiáltozásra lépett elő a sűrűből Mikka Makka. Jaj, de jó, hogy megvagy, Csiperi, mondta. Jó, hogy elvesztél, de csak attól, hogy megkerültél. Mert Mikka Makka mindig ilyesféléket mond. Hol a csodában jártál? Ó, Mikka Makka, képzeld, a fekete tónál voltam. A fekete tónál? Csodálkozott Mikka Makka. De ez az olyan mélyen bent van az erdőben, hogy még én sem merészkedtem odáig.
1: Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tó partján bukkantam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyeset. Barátságos, szép ház volt, frissen meszel. Makulátlan, zöld zsalui becsukva, az udvarán ápolt pázsit, kavicsa a megszórt utat. Az ajtaja nyitva volt, onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt kiáltozta valaki: Kérlek, oldozd el a köteleimet, nyisd ki a zsaluimat, söpörd ki a pókhálóimat, fényesítsd ki az ablakaimat, súrold fel a szobáimat, meszeld ki a falaimat, simogasd meg a homlokomat. Nagyon kérlek, ments meg engem!
0: Beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magamat, alig derengett valami. A folyosóról nyíló ajtók mind tárgyak. Ezüst hegyek, aranydombok fénylettek a szobákban, drága kövek és elefántcsont szobrok foszforeszkáltak. Egyik szobában egy székhez kötözött világszép, szomorú arcú fiút láttam.
1: Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, Mikka Makka. Mondd, nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom?
0: Mikka Makka összevonta a szemöldökét, nagyot szívott a pipájából, és az égre nézett, mint mindig, ha valami nagyon fontosat akart mondani.
2: Ha három lábon gyábokorsz,
0: mondta átszellemülten,
2: a kálán púgra nem tudsz menni.
0: A kislány eltátotta a száját, úgy bámult rá.
1: De hát ebből egy szót se értek,
0: mondta fancsali arccal. Mikka Makka magasra tartotta a mutató ujját.
2: Majd megérted, mondta. Hi-hi-hi, he-he-he.
0: És hi-hi-hi, he-he részett. Mikka Makka nagyon szomorúan tudott hi-hi-hi, he-he részni. Megérkeztek a többiek is, akik a kislányt keresték. Nagy volt az öröm. Odahaza még táncoltak is egy sort nagy vígasságukban. De a kislány egyre szomorúbb lett. Nem nagyon értették, csak Mikka Makka tudta, azért szomorú, mert egy megkötözött ember jár az eszében, akinek csukva a zsalui, pókok szőtték be szobáit, piszkosak az ablakai, sáros a padlója, foltosak a falai, és egy árva simogatás sem jut a homlokára. Nem is tudott a kislány egész éjjel aludni, már kora hajnalban talpon volt, indult volna vissza a fazsindejes házhoz. Csak hogy egyedül nem mert. Elment hét mesteremberhez, egy kötéloldozóhoz, egy zsalunyitogatóhoz, egy pókhálószedőhöz, egy ablakfényesítőhöz, egy padlósúrolóhoz, egy meszelőmesterhez és egy homloksimogatóhoz.
1: Szükségem lenne a segítségetekre, mondta nekik.
0: Mind a hét bólintott, és mind a hét azt mondta.
2: Szolgálatom ára éppen egy arany.
1: Az összesen hét arany.
0: Honnan vegyen egy kislány hét aranyat? Kért az apjától, nem volt neki. Kért az anyjától, annak se volt. Elment hát hét napra a királyt szolgálni. Az első napon kibogozott 100 csomós kötelet. A másodikon kinyitott 200 zsalut, a harmadikon lesöpört 300 pókhálót, a negyediken kifényesített 400 ablakot, az ötödiken felsúrolt 500 piszkos padlót, a hatodikon bemeszelt 600 foltos falat, a hetediken sírt rít, de azért a napért is megkapta az egy aranyat. Együtt volt a hét arany, elindult hát a hét mesteremberrel a fekete tó felé. Oda is értek, de hiába járták körül háromszor is, semmiféle házat nem találtak. Ekkor a kislány fölkiáltott.
1: Most már értem.
2: Mit értesz? Kérdezték a mesteremberek.
1: Azt,
0: szomorkodott a kislány,
1: hogy miért mondta Mikka Makka, ha három lábon gyábokorsz, a kálán pugra nem tudsz menni.
0: A hétmester bólogatott. Úgy látszott, ők is értik.

0: szorult hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó. Jó magas fa legfelső ágába. És jajgatott, jajongott, sírt keservesen. Szép hernyó volt. Piros vonalakkal, meg kékekkel csíkozott. És természetesen sárgákkal is. A szeme mint két rubin. Vagy három rubin, mert nem tudom pontosan, hány szeme volt a hernyónak. De akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt, mind a két, vagy mind a három szemével, pik-pak hullottak a könnyek, vagy pik-pak-puk, az esetben, ha három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is. Sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek. Valaki bömböl, dörmögte a medve. Valaki ordít, rivolta a farkas. Valaki szepeg, mekegte a kecske. Valaki sír, kiáltotta a róka. Valaki zokog, makogta a nyúl. Valaki ri, recsegte a borz. Valaki sír, ri, cincogta az egér. Valaki itatja az egereket, mondta a hőscincér. Valaki nagyon keservesen sírdogál, mondta a katica bogár. Ej, ki lehet? Kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka, basszus, a kecske, tenor, alt, a borz és a nyúl, az egér, a cincér és a katica, szoprán. Az meg ott fent sírt, ríd tovább.
1: Mentsük meg! Mondta a medve.
0: A medvéknek ugyanis általában jó szívük van. Mentsük! Vágta rá a farkas. A kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hőscincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hőscincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is. De hogyan mentsük meg? Kérdezte a cincér.
1: Megrázom a fát,
0: mondta a medve.
1: A róka röhögött. Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi,
0: vélte a farkas. A róka heherészett.
1: Tanácsokat kell neki adni,
0: rebegte a kecske.
1: A róka kacarászott. Helikoptert kell bérelni, így a nyúl.
0: A róka hahotázott.
1: Fel kell ugrani az ágig,
0: tanácsolta a borz. A róka rötyögött.
1: Vagy izé,
0: jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt. Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, havotázol? Mérgelődött a katica. Inkább azt mondd meg, hogyan menthetjük meg?
1: Talán neked nincs ötleted? Kérdezte a róka.
0: De igenis van, kiáltott a katica bogár. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük.
1: Nola, mondta a róka. Nem csak hét pettyed van, de eszed is.
0: Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoztak azon, ki legyen alul. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.
1: Nem akarok megint heherészni, mondta a róka. Így kell felállnunk, alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl.
0: Ho-ho, vágott közbe a katica. Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
1: Na jó, egyezett bele a róka. Szóval, rajtam a borz. A borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fentről bömböl.
0: Nosza, felugrottak egymás hátára. Legtetőn a katica.
2: Egy hernyú,
0: kiáltotta.
1: Eléred?
0: Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát.
2: Még egy hangya kellene, egy picurka hangya, ha ráállna a hátamra, épp elérni.
1: Látod, mondta dühösen a cincér, nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném.
0: A róka erre megint heherészett.
1: Ne vihogj, rázkodik tőle a májam, mordult rá a borz.
0: A katica meg mérgelődött fent. Ej, de buta vagy te, cincér. Hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk?
1: Azt!
0: Vágta rá a hőscincér. Na jó, akkor cseréljünk helyet.
2: Helyet cseréltek. A cincér ráállt a katica hátára, persze éppen úgy nem érte el a hernyót, mint a katica. Érdekes, pedig én nagyobb vagyok, csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott, a májam! Mert hogy a róka megint csak röhécselt. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon fába szorult.
1: Azt mondod, egy hangya kellene?
2: Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér s a katica. Igen, egy hangya, mondta a katica. Egy icipici hangya, akármilyen icurka, picurka. Hely, hangya, hangya, gyere ide, hangya, kiabálták mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka, picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót. Sírhatott,

0: álmos palkó.
1: Na tessék!
0: Mondta Frukkuska, és igen mérges lett. Még a kis lábúja is bizsergett a méregtől, mert ez a palkó már megint aludt.
1: Ébredj!
0: Kiabálta Frukkuska, és jól megrázta palkót. Sokra ment vele, mondhatom. Morrant egyet palkó, és a jobb oldaláról átfordult a bal oldalára. Eddig a jobb keze volt a feje alatt, úgy aludt, most meg a bal keze volt a feje alatt, úgy aludt. Frukkuska nem hagyta annyiban.
1: Hé! A kismutató is a 12-esen van, meg a nagymutató is. Az pedig, ha jól tudom, azt jelenti, hogy dél van. Te meg itt alszol, gyere játszani!
0: De palkó most már meg sem moccant. Érdekelte is őt a kismutató meg a nagymutató, csak aludt, csak szundikázott.
1: Nagyi!
0: Kiabált Frukkuska.
1: Nagyi, segíts!
0: Nagyi bejött a konyhából, még a főzőkanál is a kezében maradt, mert éppen ebédet főzött.
1: Mi a baj, kicsikém? Nézd, folyton csak alszik.
0: Biztosan nagyon álmos, mondta Nagyi.
1: Biztos nagyon elfáradt valamiben. Ennyire semmiben nem fáradhatott el, mondta Frukkuska.
0: És akkor átkiáltott, hogy attól a leghétalvóbb hétalvó is felébredt volna, csak éppen álmos palkó nem mozdította rá a füle bottyát sem. Arra azonban jó volt a kiáltás, hogy apu meg anyu, akik éppen akkor érkeztek haza, meghallják. Szaladt a kis Frukkuskához.
1: Nicsak, mondta anyu, az új barátod még mindig alszik?
2: Hát éppen ez az,
0: mondta morcosan Frukkuska.
2: Na várj, majd én felébresztem,
0: mondta apu, és odament, szeliden megrázta álmos palkót. De rázhatta, cibálhatta. Álmos palkó csak aludt. Ráadásul megjött Kovács Pisti is, Frukkuska legjobb barátja.
1: Na hol az a fiú, akivel olyan jót játszunk?
0: Frukkuska szégyenkezett.
1: Alszik,
0: mondta mogorván. Ott álltak tanácstalanul. Aztán kórusban kiabálni kezdtek.
3: Ébredj föl, kisfiú!
0: De az bizony nem ébredt föl.
1: Na, én megyek vissza főzni,
0: mondta Nagyi, mert soha sem lesz kész az ebéd.
1: Én meg segítek,
0: mondta anyu, apu meg elment megszerelni valamit. Kovács Pisti meg gúnyosan nézegette egy darabig álmos palkót.
2: Szép kis barát,
0: mondta, és ő is hazament. Ott maradt Frukkuska egyedül álmos palkóval.
1: Na, ebből elég volt,
0: mérgeskedett.
1: Itt vagy már egy hete, és csak alszol, és alszol, és alszol. Nem kell nekem ilyen barát. Hordd el magad innen!
0: Hallotta-e álmos palkó? Ki tudja. Minden esetre férget, forgott, mint akinek nem a legtejebb az álma.
2: Persze, hogy is lett volna tej az álma, amikor Frukkuska ott kiabált. Ki, ki, ki!
0: Ott vernyákolt.
1: Ver, ver, ver!
0: És ott nyervákolt.
1: Nyer, nyer, nyer a fülébe.
0: Hogy nem férget forgott volna? Na de eladdig és olyannyira, hogy álmos palkó nem bírta tovább. Felült.
1: Na végre!
0: Mondta Frukkuska.
2: Csak hogy fölébredtél.
0: No, gondolta aztán magában, szó sincs róla, hogy fölébredt. Csak fölült. Ki hitte volna, hogy ez ültében is tud aludni?
1: Hely, palkó!
0: Csípte Frukkuska, fújta Frukkuska, rázta Frukkuska.
1: Nem is hiába, mert álmos palkó felállt.
0: Kicsit szédelgett, kicsit támolygott, kicsit kótyagos volt, de állt, úgy ám a két lábán.
1: Na végre,
0: kezdett bele Frukkuska, de abba is hagyta rögtön, mert mit látott? Hogy áll ugyan álmos palkó a lábán, de általában is alszik. Még mérgesebb lett Frukkuska, kiabálta, hogy a torkán kifér.
1: Takarodj! Hordd el magad, te álomszuszék!
0: Álmos palkó egy icinke pillanatra kinyitotta a szemét, nagy csodálkozva Frukkuskára nézett, de azon nyomban be is koppant a szeme.
1: Aludt tovább. Nem fekedsz vissza,
0: ripakodott rá Frukkuska, de az alvó álmos palkó nem is akart visszafeküdni. Megindult az ajtó felé.
1: Alva!
0: Kinyitotta az ajtót, kiment, lecsuszogott a lépcsőn, és nem sokára már az erdő felé bandukolt.
1: de messziről is látszott, hogy rakja ugyan egymás elé a lábát, megy, megyeget, de járás közben is alszik az Isten adta.
2: Na hát, rázta meg a fejét Frukkuska, ilyet se láttam még. Ülve is alszik, állva is alszik, jártában is alszik. Micsoda alak?
1: Hátat fordított Álmos Palkónak, menjen, ahova akar az álomszuszékja.
0: Álmos Palkó ment is.
1: Na nem arra, amerre akart, hiszen aludt, hanem amerre a lába vitte. A lába meg miért, hogyan a mélységes, mély, sűrű erdőbe vitte. Botorkált egy darabig a mélységes, mély, sűrű erdőben, aztán puff, megbotlott egy gyökérben, és elvágódott. Elnyúlt a földön, mint a béka, talán meg is ütötte magát, de akár megütötte, akár nem, kélyesen fölsóhajtott, újra feküdt. Tetszett neki nagyon, bár esés közben is aludt. Hagyat fekve meg még jobban aludt. Nem zavarta dér, szél, zúzmara, aludt estig, aludt hajnalig.
0: Hajnal tájt vetődött arra a nyugszi. Hallja ám a nagy szuszogást.
1: Ez meg mi lehet? Egy életem, egy halálom, én bíz, megnézem, gondolta a nyuszi, és oda lopakodott Álmos Palkó közelébe.
2: Na nézd csak, mondta a nyuszi. Egy fiú!
1: De milyen kedves fiú!
0: A nyuszinak nagyon tetszett Álmos Palkó.
1: Milyen szépen alszik,
0: mondta, és csak nézte, csak bámulta Álmos Palkót. Hanem Álmos Palkó nyöszörögni kezdett, forgolódott, fintorgott.
1: Mi baja lehet?
0: Tanakodott a nyuszi, és mivel ő maga is nagyon éhes volt, arra gondolt, hogy biztos nagyon éhes ez a fiú.
1: Már futott is. Egy-két ugrás, hová-hová nem, s már fordult is vissza, már ott is volt Álmos Palkónál. Hé! Mondta neki. Itt egy káposztatorzsa.
0: Álmos Palkó persze nem ébredt föl, csak a kezét nyújtotta.
1: A nyuszi belenyomta a káposztatorzsát, Álmos Palkó meg him-ham megette álmában.
0: A nyuszi egy kicsit csodálkozott. Noné, ez még enni se ébredt föl, de aztán csak megrántotta a vállát, biztosan nagyon álmos.
1: Az a fontos, hogy jól lakott, mert még álmában is látszott Álmos Palkón, hogy jól lakott.
0: A nyuszitól alhatott volna Álmos Palkó tovább, csak hogy ajjaj, arra felé lopakodott a róka.
1: A nyuszi idejében észrevette, ébrezgette is Álmos Palkót. Hé, fiú! Suttogta neki. Ébredj, mert jön a róka! Ha ébren vagy, nem mer bántani, de ha alszol, fölfal!
0: Na persze, Álmos Palkónak aztán mondhatta. Aludt ő kelme, mint a bunda. A róka meg már ott örvendett.
1: Milyen szerencse! Mondta. Látom, itt szunnyadozik a reggelim. Jaj, meg akarod enni?
0: Ijedezett a nyuszi.
1: Ha, mit gondoltál? Hegykélkedett a róka, és lépett egyet Álmos Palkó felé. Na-na,
0: mondta akkor a nyuszi.
1: Mi az, hogy na-na? Torpant meg a róka. Csak nem szemtelenkedni akarsz?
0: Isten ments, mondta a nyuszi. Tőlem azt csinálsz, amit akarsz, csak figyelmeztetlek, hogy ez a fiú álmossággal van megfertőzve. Ha megeszed, úgy elalszol, mint a pinty, és lesheted, mikor ébredsz föl. A róka ráncolt a homlokát, hol a nyuszira, hol meg Álmos Palkóra nézett.
1: Jaj, csak elhiggye, izgult a nyuszi. Na, éppen még az álomkor hiányzik,
0: mondta a róka, és elfordult Álmos Palkótól.
1: Elhitte,
0: örült magában a nyuszi. No, de nem sokáig örülhetett, mert a rókának megvillant a szeme.
1: Tudod mit? Mondta. Akkor téged eszlek meg!
0: És már ugrott is.
1: A nyuszi se volt rest, úgy futott, ahogy a lába bírta. A róka meg a nyomában. Egyre közelebb ért, egyre közelebb. Most megvagy! Kiabálta diadalmasan, de hopp! A nyuszi elkezdte a zegzugos futást. Ezt nagyon utálta a róka. Nem is csoda, mert a zegzugos futás gyors, váratlan kanyarokból áll, és ilyenkor az üldözőnek is kanyarognia kell. Csak hogy ebben a nyuszi mindenkinél nagyon mester, mire a róka nagy nehezen kettőt kanyarodott, a nyuszi már árkon-bokron túljárt.
2: Na megállj, morgott a róka, elkapom még a tapsi füledet.
0: Megfordult, visszagyalogolt Álmos Palkóhoz. éppen idejében, mert ott csettingetett, örvendezett álmos palkó mellett a farkas meg a medve.
2: Ide néz, Róka, koma, micsoda jó reggelit találtunk, mondta a farkas.
1: Gyere, meghívunk rá téged is,
0: törmögte a medve.
1: Ajaj,
0: hozzá ne nyúljatok, mondta a Róka. Álmossággal van megfertőzve. Ha megeszitek, egy életre elalusztok. Ez bizony nem volt jó hír. Mirgett, morgott a két fene állat.
2: De ha fölébred, csak megehetjük, mondta a medve.
1: Akkor már biztos nem lesz álmossággal megfertőzve,
0: toldotta meg a farkas. A Róka most már nagyon bánta, hogy elkergette a nyuszit, hiszen ő tud mindent erről az álmosság fertőzésről.
1: Ezt csak a nyuszi tudná, mondta, de sajnos ő messze jár.
0: De nem járt messze. Ott bújt egy nyárfa mögött. Visszajött, mert megszerette álmos palkót. Meg is szólalt.
1: Ha fölébred, már nem lesz álmossággal fertőzve.
2: Hát te itt vagy,
0: ordított fel a Róka.
1: Itt,

0: gömbölyödött kerekedett álmos palkó a sok jó falattól, a nagy böhöm ragadozók meg tapsikoltak. Jó zsíros reggelünk lesz, mondta a medve. A vagy ebédünk, mondta a farkas. Vagy vacsoránk, attól függően, hogy melyik napszakban ébred föl ez a dagat, bölcsködött a róka. De a dagat csak nem akart fölébredni. Húzta a lóbőrt éjjel, húzta a lóbőrt nappal. Tőle aztán eshetett, fújhatott, fagyhatott. Azaz, hogy fagyni már nem nagyon fagyott, mert gyöngéden kibomlott a tavasz, az esők is langyosak, a szelek is sejmesek voltak. Hé, lassan virágba borulnak a fák, és te még mindig alszol, türelmetlenkedett a róka. És nézd csak, erre mintha megmozdult volna álmos palkó. Talán ez a jó módszer, örült meg a róka. Csendre intette két társát. Odahajolt álmos palkó füléhez, sugdosni kezdett neki. Itt a tavasz, sugta. Langyos szelek fújdogálnak, sejmes esők esdegélnek. De semmi. Álmos palkó újra csak nem mozdult. Virágba borultak a fák, próbálkozott a róka. Erre aztán újra megmozdult álmos palkó. Csupa virág minden fa, buzgolkodott a róka. Álmos palkó fölült, kinyitotta a szemét. Virágoznak a fák? Kérdezte. De még mennyire? Vigyorgott a róka. Csak hogy nem neked. És kitátotta a száját. Kitátotta a farkas is, meg a medve is. Menekülj! Visította a nyuszi egy fa mögül. De álmos palkó megdermett a rémülettől. Moccani sem tudott, csak reszketett, mint a nyárfa levél.
1: Hát nem frukkuskánál vagyok?
0: Nyögte ijedten.
1: De nem ám!
0: Rendett a három rettentő, bettentő állat, és léptek egyet álmos palkó felé.
1: A vadász!
0: Hazudta a nyuszi. És amíg a háromak vadászt keresve jobbra-balra tekingettek, álmos palkó, mint a mókus, felmászott egy nyárfára. Még illett is a nyárfa levelek közé, hiszen úgy reszketett, mint a nyárfa levél.
1: Megszökött az ebédünk,
0: bődült el keservesen a farkas.
1: Ugyan már,
0: legyintett a medve,
1: de nem tudod, hogy a medvék úgy másztak a fára, mint a mókus. Ides is!
0: Keményen megragadta a fa derekát. Na jaj neked, álmos palkó, és szuszogva, nyögve elindult fölfelé. Hát, hogy mint a mókus, az enyhe túlzás, de akárhogyan is, a medve egyre közelebb jutott álmos palkóhoz.
1: Jaj, mi lesz velem, jaj, mit csináljak?
0: Sápítozott álmos palkó, s reszketett, a nyárfa levelek ámulva bámulták.
2: De szépen reszket, mondták a nyárfának. Nyárfa anyánk, fogadjuk magunk közé.
0: A medve már nyúlt is a karmos mancsával, na még egy icurka, picurka, és megvagy álmos palkó, de akkor a nyárfa azt mondta,
2: tényleg nagyon szépen reszket, gyermekemmé fogadom.
0: És hopp, álmos palkó abban a szempillantásban nyárfa levéllé változott. A medve felbődült.
1: Hely, hol a reggelink?
0: De bőghetett, ordibálhatott, nem látott mást azon a fán, csak ezer meg ezer nyárfa levelet. A nyuszi tapsolt, örvendezett odalent. Megmenekült álmos palkó. A három hoppon maradt rusnya féregnek dohogva, morogva elhordta magát.
3: Kisfiú, elmentek!
0: Kiabált föl a nyuszi a fára.
3: Visszaváltozhatsz és lejöhetsz!
0: De a sok levél csak reszketett odafönn. Egyik olyan volt, mint a másik. Álmos palkó nem változott vissza.
3: Hé, kisfiú!
0: Kiabált a nyuszi. De mint hiába kiabált. Csak a szél látta, hogy az egyik nyárfa levél sírdogál-rédogál.
2: Felszárítom a könnyeidet,
0: mondta a szél, és megsimogatta a nyárfa levelet. De bizony hiába, a nyárfa levél nem tudta abba hagyni a sírást. Folytak, potyogtak a könnyei.
3: Miért dobtál ki, frukkuska?
0: Egyre csak azt motyorázta. És frukkuska, akár hiszitek, akár nem, egyre többet járt a fejében álmos palkó.
3: Hol lehet? Merre járhat? Alszik-e még? Vagy fölébredt? S ha fölébredt, visszajön-e?
0: Olyan

0: hogy még a mélységes, mély sűrű erdő szélére is elment Frukkuska, és elkiáltotta magát.
1: Álmos Palkó! Gyere vissza!
0: De válasz nem érkezett. Csak a szél zúgott, csak a szél búgott, csak a szél dohányzott. A tavasz meg egyre furcsább lett. A fák nem akarták elhányni a virágaikat. Álltak konokon, pompáztak fehérben, röpte rózsaszínben.
1: Hé, fák!
0: Mondták az emberek. Csodaszépek vagytok, de most már ideje lesz gyümölcsöt érlelni.
1: Hé, fák! Mi lesz?
0: A fák meg se rezzentek a kiáltozásra. Pompáztak, illatoztak tovább, de szépségük komoly lepaljósatú. Egy szép virágzó fa olyan, mint egy menyasszony. Ezek mégis olyanok voltak, mint az özvegyek. És egy szép napon Frukkuska éppen a házuk ablakában állt. Mit lát? Nézd csak, megmozdultak a fák. Kiszakították a gyökereiket a földből, és amúgy virágosan, szomorúan, pompázóan, ijesztően elindultak Frukkuskáik háza felé. Egy-kettőre virágrengeteg vette körül a házat, ameddig a szem ellátott, rezegtek a fehérek és a rózsaszínek. De nem volt elég, egyre csak jöttek a virágba borult fák. Ilyet se láttak még soha az országutak. És a sok fa mind Frukkuskára bámult. Mit akartok tőlem? Kérdezte ilyetten. S fölzúgtak a fák. Sejtelmes zúgás volt mindenki számára érthetetlen. Csak Frukkuska értette, mit zúgnak a fák.
2: Hol van Álmos Palkó? Ide jött, te hozzád!
0: Álmos Palkót keresték a fák. Uramisten, mondta ilyetten Nagyi,
1: mit akar itt ez a sok fa?
0: Anyu is ilyetten kapaszkodott apuba, és Frukkuskára néztek, mintha tudták volna, hogy Frukkuskának valami része van a dologban.
1: Rögtön jövök!
0: Mondta Frukkuska, és kiszaladt a házból, egyenesen neki a mélységes, mélysűrű erdőnek.
1: Hova szaladsz?
0: Kiabált utána Kovács Pisti, de Frukkuska meg se hallotta, csak futott. Amikor aztán a mélységes, mély sűrű erdőbe ért, kiáltozni kezdett.
1: Álmos Palkó! Álmos Palkó! Merre vagy?
0: De bizony a mélységes, mély sűrű erdő nem válaszolt. Még szerencsé, hogy a nyuszi meghallotta Frukkuska kiáltozását, oda kiabált neki.
1: A nyárfán! A nyárfán!
0: Na de nyárfa sok volt. A patak partján száz is állt, ha nem több. Frukkuska mindegyikre fölmászott, álmos palkó, mondogatta. Rezegtek, remegtek a nyárfa levelek, nem szóltak semmit. Fölhorzsolta Frukkuska kezét a nyárfák kérge, vérzett a tenyere. Elfáradt nagyon, de nem hagyta abba, ment nyárfáról nyárfára. Már suttogni is alig tudott.
1: Álmos palkó,
0: suttogta. És egyszer csak, nézd, nyárfa levelet, de furcsa nyárfa levél, potyognak a könnyén. Frukkuska odahajolt hozzá, megsimogatta. És a nyárfa levél abban a szempillantásban visszaváltozott álmos palkóvá. Frukkuska boldogan felkiáltott, de örvendezése nem volt idő, mert álmos palkó, mint a csík, lekúszott a fáról, és futás ki az erdőből. Frukkuska meg utána. Amerre futott álmos palkó, mind megérintette a virágzó fák derekát. A fák boldogan felsóhajtottak, ledobták magukról a szíromruhát, s virágjuk helyén duzzadni kezdtek a kis zöld gyümölcsök. Mikor Frukkuskáék házához értek, a fákból boldog kiáltás szakadt föl, egy röppenéssel minden fa a régi helyén termett, s behunyt szemmel várta, hogy álmos palkó megérintse őt. Álmos palkó meg csak futott, csorgott róla a verejték. Minden virágzó fát megsimogatott, s a keze nyomán duzzadni kezdtek a fák gyümölcsei. Frukkuska egy darabig futott álmos palkóval együtt, de nem sokára annyira elfáradt, hogy haza kellett mennie. Aludt egy sort, kipihente magát, és amikor fölébredt, első dolga volt, megvetett egy ágyat. Puha párnát tett bele, friss, ropogós lepedőt.
1: Hát te?
0: Kérdezte Nagyi.
1: Kinek veted az ágyat?
3: Álmos palkónak,
0: mondta Frukkuska.
2: No csak, mondta apu, aztán megint méltatlankodsz majd, hogy egész nap alszik.
0: Frukkuska rázta a fejét, és elmesélte, mi dolga van a világban álmos palkónak.
1: Gondolhatjátok, várták nagyon mindannyian. Anyu még egy pizsamát is vett Álmos Palkónak, hogy jobban essen neki az alvás. Ha tudnám, mi a kedvenc étele, azzal várnám haza. Jó lesz neki az én kedvenc ételem is, bableves túrós lepénnyel, mondta Frukuska. Ezt mi Kovács Pisti is helyeselte, mert mit agadás szerette a túrós lepényt. Így aztán közösen várták Álmos Palkót. Nagyi, anyu, apu, Frukuska. És Kovács Pisti is minden nap átjött segíteni a várakozásban. Lesték az utat az ablakon keresztül. De Álmos Palkónak minden virágzó fát meg kellett érintenie, hogy gyümölcsöt tudjanak érlelni. Gondolhatjátok, akármilyen gyorsan futott, s hiába nem állt meg se éjjel, se nappal, sokáig tartott, amíg az utolsó galagonya bokrot is megérintette, de akkor aztán hazament. Fáradt volt, sapzott volt. Jaj, de örültek neki mindannyian. Legjobban persze Frukuska. Remélem szereted a bableves meg a túrós lepényt, kérdezte Nagyi Álmos Palkót. Kedvenc ételem, suttogta Álmos Palkó, és majd hogy nem elaludt. Annyira persze még telt, hogy megették a finom ebédet. Akkor aztán valamennyien ott sürgölődtek Álmos Palkó körül. Gyerünk az ágyacskába, mondták, zötty. Álmos Palkó már benn is volt az ágyban. Frukuska betakargatta, és dehogy csípkedte, dehogy ráncigálta, dehogy vernyákolt, dehogy nyervákolt, dehogy kiabált a fülébe. Tudta, hogy Álmos Palkó majd jövő tavasszal kipattan az ágyból, és megérinti a virágzó fákat. Álmos Palkónak nagyon fontos dolga van a világon. Így hát inkább csendreintően a szája elé emelte az ujját. De nem kellett ott csendreinteni senkit, Lábújhegyen járt mindenki. Nagyi nem zörgött a konyhában az edényekkel, apu se döngő léptekkel ment át a szobán, anyu még a mosógépet se kapcsolta be aznak, nehogy zavarja Álmos Palkót. Még a sumi kutya se vakkantott, se örömében, se bánatában. Frukuska meg Kovács Pisti ott ültek Álmos Palkó ágya mellett, vigyázták az álmát. Bizony jól teszik, mert mi lesz a világgal, ha Álmos Palkó nem tudja kialudni magát?

Don't hurt yourself now. Here we go. Dip.

Mit ugrálsz hideg? Egy szép augusztusi napon nyitva maradt a Szaratov ajtaja. Aha, mormogta odabent a hideg. Most itt az alkalom. Féloldalasan kislisszant a résen. Megállt a konyha közepén, rettentő szemmel körülnézett. Majd most megmutatom nektek, sziszegte vészjóslóan. Kihúzta magát, behajlított karját válmagasságba emelte, fitogtatta az izmait. Olyan izmai voltak, mint egy kafferbivajnak. A mozsár, a konyhaszekrény, a fületlen bögre, az épp fülbögre, a kávédaráló, a háromlábú hokedli, a körömreszelő, mit keres egy körömreszelő a konyhában? A húsvágó bárd, a merőkanál, a bojtos bugykos, a teljes köcsög, a piros fedő, a kék fedő, az alumínium fedő, a búrátlan lámpa, a konyhaasztal és a kettőbe vágott paradicsom hökkenten nézett rá. A hideg tánclépésben végiglejtett a konyhán, majd ökölvívó állásba helyezkedett. Vészjósló hangon kérdezte, melyikötökkel kezdjem? Körülnézett, majd ezzel egy időben azt mondta, a konyhában mindenki behúzta a nyakát. Azt gondolták, jaj, nehogy rajtam kezdje. Csak a körömreszelőnek, mit keres egy körömreszelő a konyhában, jutott eszébe. Mit akarhat ez kezdeni? A hideg meg újra azt mondta, kövér verejtékcsepp jelent meg a homlokán. Bal karján elernyesztette az izmokat, a homlokához nyúlt, elkente rajta a verejtékcseppet. Közben a bal lába megrodjant. Majd én most! Kezdte volna újra, de csak szánalmas suttogásra telt. Megrodjant a másik lába is. Ó, jaj! Mondta a hideg, és már patakokban ömlött róla a víz. Reszketett. De azért még egyszer megpróbálkozott. Most megmutatom nektek. Nyöszörögte, és elcsúszott. Minden ízében reszketve feküdt a konyha kövén. Segítség! Mondta ekkor. Segítsetek! Gyorsan odafutott hozzá a mozsár, a konyhaszekrény, a fületlen bögre, az épfülű bögre, a kávédaráló, a háromlábú hokedli, a körömreszelő, mit keres egy körömreszelő a konyhában, a húsvágó bárd, a merőkanál, a bojtos bugykos, a teljes köcsög, a piros fedő, a kék fedő, az alumínium fedő, a búrátlan lámpa, a konyhaasztal és a kettőbe vágott paradicsom. Betámogatták az elalélt hideget a Szaratovba, és rácsukták az ajtót. Ez még azért majd megmutatja nekünk, figyeljétek meg, mondta a körömreszelő. Mit keres egy körömreszelő a konyhában? Majd decemberben megmutatja. A többiek hallgattak. Megértek már jó néhány decembert. A mozsár egymaga 150-et. A hideg meg gyógyulgatott a Szaratovban.

0: a kék meg a sárga. Egyszer két festék pötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért.
1: Nem menne kicsit távolabb?
0: Kérdezte ingerülten a kék.
2: Menjen maga,
0: válaszolta a sárga,
2: s különben is, talán köszönne.
0: Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak.
1: Míg hogy én köszönjek egy sárgának,
0: morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki.
2: Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm,
1: de azt, ha nem látná, én a kék vagyok.
2: Engedje meg, hogy fölkacagjak,
0: mondta gúnyosan a sárga.
2: Hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem, és legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
1: Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű embert, egy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólalni mellettem?
2: Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire, mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek. Látod már maga Konkolint?
0: Meg őszi erdőt?
2: Maga túl mohó. Beszínezi az egész eget, meg a tenger, csupa kék mindenütt, unalmas.
0: Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá.
2: Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg. És egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom.
1: Okker? Hát erre vág fel? Hát az is egy család? Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok.
0: Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket és így szólt.
2: Nézd csak! Milyen szép zöld pötty!

Rácegresi és Pácegresi. Babó Titti találkozott egy öreg emberrel. Az öregnek térdig ért a szakálla. Azt kérdezte. Tudod-e, öcsém, ki vagyok? Tudom bizony, mondta neki Babó Titti. Te vagy Ajaktan Kutarbani király. Ejha! Csodálkozott az öreg. Az ámulattól még a szakálla is megnyúlt egy jó arasszal. Nem az vagyok, de ha már így kitaláltad, mostantól kezdve az leszek. Hogy is mondtad, milyen király? Ajaktan Kutarbani. Nagyon jó, mondta elégedetten az öreg, és megsimította egy arasznőt szakállát. És mit gondolsz, miért szólítottalak meg? Mert mesélni akarsz. Ejha! Ámuldozott megint, és most a változatosság kedvéért rövidült egy araszt a szakálla. Igaz, hogy azt akartam csak megkérdezni, hogy hány az óra, de ha úgy találod, akkor valóban mesélni akarok. És azt tudod-e, miről akarok mesélni? Hogy ne tudnám? A furulyafákról. Az öreg ember megint elházott, a szakálla nyúlt egy araszt. Igaz, hogy a nagyhajú kopasz tillalárommal akartam mesélni, de most már furulyafákról akarok. Milyen az a furulyafa? Olyan, amin furulyát teremnek. Ejha, szakál, arasz. Van-e egyáltalán olyan fa? Hogyne volna? Ki tud róla? Hát, elsősorban te. Ejha. Most már annyira csodálkozott az öreg ember, azaz, hogy Ajaktan Kutarbani király, hogy egyszerre nyúlt is, meg rövidült is a szakálla egy araszt. Vagyis éppen akkora maradt, amikor azelőtt volt. És ezen kívül milyen bizonyítékaid vannak a furulyafák létezésére? Az, hogy mesélni fogsz róluk. Ami nincs, arról nem lehet mesélni. Az már igaz, mondta Ajaktan Kutarbani király, és ezúttal a szakálla békén maradt. És hány furulyafáról kell mesélnem? Kettőről. Jól tudod, hogy nincs is több. Csak két furulyafa van a világon. Tényleg, mondta Ajaktan Kutarbani király. Jól tudom. És azt is jól tudom, hogy ezzel a két fával egyszer minden embernek dolga akad. Nincs ember, aki ne kerülne a furulyafák elé. De nincs ám. Most már mondanám is a mesét. Várj egy pillanatra. Hol is áll az a két furulyafa? Hát hol állna? A palotád udvarán. Az ám, csapott a homlokára Ajaktan Kutarbani király. A nádfüdeles palotám udvarán. Nem! Nem nádfüdeles! Fazsindejes! De még mennyire fazsindejes! Lelkesedett a király, és így folytatta. Kőből rakott, fából rakott, csillognak rajt vakablakok. Csak ne húzd az időt szavalással, figyelmeztette Babó Titti. Nem szavalok, csak egy versikét mondtam, szabadkozott Ajaktan Kutarbani. Szóval ez a kőből rakott, fából rakott, vakablakos, fazsindejes, hegyketornyú szép palota a négyszögletű kerek erdő szélén állt. Úgy bizony, bólintott Babó Titti. Nem beszélve a Csodaországról, mert Csodaország ott kezdődött a palotát háta mögött. Ó, miközben nagyon közel, emelte fel az ujját Ajaktan Kutarbani király, mert esténként elhallatszott hozzánk, ahogy Csodaország őre a hétfejű tündér énekelt. Hét szólamban. Bizony, mind a hét szájával más szólamot énekelt. Eladdig, amíg el nem vesztette hat fejét. Hát elvesztette. Akkor a vége felé azért énekel csak egy szólamban, azért bizony.
Nem gondolod, hogy áttévedtünk egy másik mesébe? Tökrengett a király. De, bólogatott Babó Titti. Majd nem áttévedtünk. Hát ott hagytad abba, hogy kőből rakott, fából rakott, vakab lakos egyketor. Műszép palota, folytatta a király. Igen, ott laktam akkoriban, a szakállam még hollófekete volt, és igen, jó király voltam, a legjobb király. A leges legjobb, lelkesedett Babó Titti. Alattvalóimmal, folytatta volna a jachtan Kutarbani, de Titti közbeszólt. Alattvalóiddal? Csak egy alattvalód volt? Akkor alattvalómmal mindig jól bántam, ha például éhes volt, megparancsoltam neki, hogy egyék. Ki is volt az alattvalóm? Hát, te magad! Ajaktan Kutarbani király egyetlen alattvalója, Ajaktan Kutarbani alattvaló. Így igaz, bólintott Ajaktan Kutarbani. Tudom, az alattvalóm nem nagyon szeretett korán kelni, de azért mire én fölkeltem, addigra ő is mindig felkászálódott. Jól megvoltunk. Jó füle volt az alattvalómnak, azért is hallotta meg azt a furulyás legényt. Aki a négyszögletű kerek erdő közepén lakott egy faluban, úgy bizony. A falut, ha jól emlékszem, úgy hívták Rácpácegres. Onnan jött ez a legény, Rácegresi volt a neve. No hát megállt ez a Rácegresi az ablakom alatt, és elkezdett furuljázni. Hát, olyat még nem hallottunk, se én, se az alattvalóm. Csak tátottuk a szánkat az ámulattól. A szakállad nyúlt egy araszt. Kettő! Mert mit művelt Rácegresi azzal a furujával? Ha azt én el tudnám mondani... Trillázott, sírt és nevetett a furujája, mondta Babó Titti. Kesergett, röbdösött, vidított, száldosott, ringatott. Ahogy mondod, helyeselt a jachtan Kutarbani király, a végén le is dobattam neki az alattvalómmal egy aranyat. Alig, hogy elment Rácegresi, folytatta Babó Titti, jött ám egy másik furujás. Jött, vette át a szót a király. Ez is Rácpácegresen lakott, úgy hívták, hogy Pácegresi. Ez is neki kezdett furujázni, na de még olyat, olyan szörnyűségeset. Én is, meg az alattvalom is befogtuk a fülünket. Mert recsegett, nyit és nyekegett a furujája, mondta Babó Titti, csúszott, mászott, kornyikázott, zötyögtetett. Ahogy mondod, helyeselt a király, rögtön le is dobattam egy aranyat az alattvalómmal ennek a pácegresinek, csak hagyja abba a vernyákolást. És aztán ez így volt minden nap? Így, bolintott a király. Előbb jött Rácegresi, és kapott egy aranyat a játékáért, aztán jött Pácegresi. És ő is kapott egy aranyat, csak ne játszon egy hangot se. Mind a kettő ebből az egy aranyból tartott el a családját Rácpácegresen. Öreg édesanyja és 7 kis testvére volt Rácegresinek is, meg Pácegresinek is. Na de mennyire különbözött ez a két család? Mert Rácegresi otthon is furuljázott, hát vidámak voltak. Pácegresi meg otthon se tudott furujázni, hát folyvást veszekedtek. Csak úgy rengett a ház, egyik helyen a méregtől, a másik helyen a jókedvtől. Pácegresi a végén még a furujáját is eladta, és egy aranyrudat vett az árán. Furuja helyett aztán ezzel az aranyrúddal járt az ablakom alá, mintha bizony többet érne az aranyrúd, mint egy szépen szóló fafuruja. Még lyuk se volt az aranyrúdon, olyan tömör volt, mint a kapanyér. De hát nem is kellett rájuk, mert Pácegresi nem tudott furujázni. És ez így ment hosszú évekig, talán 100 évig is, bólintott Ajaktan Kutarbani. Aztán egy szép napon meghalt Rácegresi is, meg Pácegresi is. Oda temettük őket az ablakom alá. Aztán egy-egy fa nőtt a sírjukon. Bizony, Rácegresén egy sudár magas, és gyümölcsei egy gyönyörűséges fafurúját teremtek rajta. Pácegresén egy zömök, terebélyes, az meg furúja forma aranyrudakat termett. Ha valaki egy fafurúját akart leszakítani, fel kellett érte mászni a fára, mert Rácegresi fája magas volt, de aranyrudat lehetett a földön állva is szakítani, mert Pácegresi fájának ágai alacsonyan nőttek.
Milyen jól tudod, csodálkozott aljaktan kutatban. Majdnem jobban tudod, mint én. Azt akarod mondani, hogy ezzel vége a mesének? Dehogy is vége, hát éppen most jön a java. Mert azok az emberek, akik el akartak jutni csodaországba, és melyik ember nem akar, mind ott mentek el az én fazsindejes palotám előtt. Persze, hogy megálltak a két furúja fánál, ámuldoztak, bámuldoztak, aztán szakítottak maguknak valamelyikről. Vagy a rácegresiéről, vagy a pácegresiéről. És indultak tovább csodaország felé. Igen ám, de a bejáratnál elébük állt a hétfejű tündér, és mosolygott. Mind a hét fejével, amíg megvolt mind a hét. Aztán csak egyel, de egyel is nagyon szépen tudott mosolyogni. Kiszivárványosodott tőle az ég. A nap belesápadt, és akkor mi történt? Azt mondta az utasnak a hétfejű tündér, bejöhetsz, hogy ne jöhetnél csak, előtte furuljázz egyet nekem. Aki a rácegresi fájáról szakított, annak megszólalt a furujája. A hétfejű tündér rögtön be is engedte csodaországba. De aki aranyrudat szakított, az aztán fújhatta, meg se nyikkant. Vagyis az sem mondta nyik. Se azt, hogy tű! Se azt, hogy ti! A túlról nem is beszélve. És ezekkel mi történt? Ezeket nem engedte be a hétfejű tündér csodaországba. Mehettek vissza dolguk végezetlen az aranyrudjaikkal. A furujások meg mind kaptak egy darabot csodaországból. A szívükbe rejtették, mindig magukkal hordják. Vajon kik lehetnek többen? Fafurujások vagy aranyrudasok? Kérdezte Babó Tippi. Azt én nem tudhatom, válaszolt a jaktam kutatani király. De azt sejtem, hogy te melyik fáról szakítottál. Én bizony a rácegresiéről, mondta Babó Titti, és előhúzott egy fafuruját. Hát, bizony én is. Nevetett a jaktan kutarbani király, és előkapta a belső zsebéből a furuját. Mindjárt rá is zendítettek. Azt hújták, hogy csodaország, jaj de messze, mégis itt van a szívünkbe. Nagyon szépen szólt. Az öregembernek örömében egyszerre három araszt nőtt a szakálla. Babó Titi meg hármat rövidül. Ha ugyan rövidülhet olyasmi, ami nincs.

szurkos kezű királyfiak. Volt egyszer két király. Szomszédok voltak. A házukat egy léckerítés választott el egymástól. Egy tavaszi napon egyik király jókor reggel kiment a kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban lépett ki a szomszéd házból másik király. Jó reggelt, mondta barátságosan egyik király. Adj Isten, válaszolta ugyanolyan barátságosan másik király. Ilyen barátságosak voltak mindig, sohasem veszekedtek, pedig már elég régóta laktak egymás mellett. Olyannyira nem veszekedtek soha, hogy a negyedik házban lakó király még azt is kétségbe vonta, hogy igazán király. Oda balagtak a kerítéshez, kezet szorítottak, s megkérdezték egymást. Mi óra készül, szomszéd? Mindenik azt mondta. Sárgarépát akarok kapálni. Erre el is nevették magukat, mert ez már évek óta így ment. Mint a éjszaka kitalálták volna egymás gondolatát. Minden nap ugyanarra készülődött mindkettőjük, s majd minden nap ugyanazt is csinálták. No, de hiszen ez nem csoda. Akkor kapálták a sárgarépát, amikor megjött az ideje. A búzájuk is egyszerre érett meg, persze, hogy egyszerre aratták. Fát vágni is együtt jártak az erdőre, mert fát vágni télen szokás. Mikor vágtak volna máskor? Annak idején lányuk is egyszerre született, és éppen ebben az időben került eladósorba mind a kettő. Erről beszélgettek sárgarépa kapálás közben. Nyugodtan beszélgethettek, a sárgarépa ágyása mind a kettőnek közel volt a kerítéshez, nem is kellett abba hagyni a kapálást. Felséged mikor adja férjhez a lányát? Kérdezte egyik. A királyok ugyanis leggyakrabban felségnek szólítják egymást. Ez ugyan nem jelentett semmit, mert van olyan király, aki azt mondja másiknak, hogy felség, és közben azt gondolja magában, Pernahajder. De ez a két király, amikor azt mondta felség, magában is azt gondolta, hogy felség. Hát én hamarosan, mondta másik. Már van is három kérője a lányomnak. Az enyémnek is három van, mondta az egyik. És megbeszélték, melyik kérő, kicsoda, micsoda. Persze mind a hat legény királyfi volt. És felséget tudja már, melyik közülük a legkülönbb? Én bíz még nem. És felséget? Én sem. És hogyan választja ki a legkülönbet? Még nem tudom, de azt hiszem, próbára kellene tenni őket. Ebben aztán meg is egyeztek. Csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba felelne meg a legjobban. Elhatározták hát, hogy délután ünneplőt töltenek, és meglátogatják a közel lakó öregebb királyokat, akik már férjhez adták a lányukat, és megkérdik őket, milyen próbatételt alkalmaztak. Izom-bizom király azt mondta, össze kell ereszteni mindegyiket a hétfejű sárkánnyal. És ha mind a három legyőzi, kérdezték a királyok, akkor a 12 fejűvel, ha azt is, akkor a 24 fejűvel, és így tovább, mondta Izom-bizom. A két király hümmögött, de azért megköszönte a tanácsot, és egy házzal odébb áll. Csak kincs király azt mondta nekik. Amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok. Eszerece király egy feladványt mondott el. Adjatok nekik 9 egyforma golyót, a 9 közül egy legyen kicsit súlyosabb, mint a többi, de ezt szemmel ne lehessen látni. Amelyik egy kétkarú mérleggel 2 mérésből ki tudja választani azt az egy nehezebb golyót, annak adjátok. Nyalka-balka király csodálkozott, hogy ilyesmit kérdeznek. Nem kell oda semmi próbatétel, annak adják, amelyik a legszebb. Amikor a két király hazafelé ballagott, igencsak vakarta a fejét. Hát ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk. Bizony nem. Mert lehet valaki erős, gazdag meg szép, de mit ér vele, ha például lusta? Vagy netalántán gonosz? Bizony, bólogatott egyik. Így váltak el. Otthon mind a kettő elővett 9 golyót, egyforma súlyúakat, csak egy volt valamivel nehezebb, meg egy kétkarú mérleget, és próbálták megoldani eszerece király feladványát.
Még éjfélkor is méricskéltek, de sehogy sem sikerült megoldani. Erre aztán dühösen odavágták a golyót, mérleget, és azt gondolták, már miért kellene egy olyan okos vő, aki azt is tudja, amit ők nem. Aztán már csak egy hónap múlva találkoztak. Holnap lesz az esküvő, újságolta egyik király. Nálunk is, mondta a másik király. Még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz, megszokták már. Azon se csodálkoznék, mondta a másik király, ha véletlenül ugyanolyan próbatételt találtunk volna ki. Pedig én elég furcsát eszeltem ki, mondta egyik király. Beszurkoztatta mind a háromnak a kezét. A másik király szeme felcsillant. Én is, mondta. Azt mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjenek vissza, de addig nem szabad kezet mosni. Akár csak én. Na és mi volt, amikor visszajöttek? Hát, mondja egyik király, beállított az első, és szégyenlősen zsebre dugta a kezét. Mondom neki, na mutasd csak a kezed, ne haragudjon felséged, mondja, és elém nyújtja a kezét. Bizony arról egy cseppig lekopott a szurok. Hát te mit csináltál? Kérdeztem. Tudja, felséged, eltörött a kocsim kereke, mondta. Na és? Hát meg kellett javítanom, ha nem akartam egy hónapig ott ülni az árokparton. És mire megjavítottam, megéheztek a lovaim, el kellett menni szénát kaszálni, mire hazaértem, ott is várt a tömérdek munka, dolgoznom kellett. Lekopott hát a szurok. Szakasztott így volt az én lányom első kérője is, mondta a másik király. Csak nem a szekere törött el, hanem a háza teteje szakadt be. A másik kérőmet, folytatta egyik király, sokáig nem akarta előhúzni a zsebéből egyik kezét sem. Azt gondolta, nyilván ő is dolgozott, az ő kezéről is lekopott a szurok. Aztán nagy unszolásra előhúzta a bal kezét. Nem kopott le arról bíz egy csepp se, mondom neki. A jobb kezét is mutassa. Nem nagyon akarta, de addig erőltette, míg végre előhúzta. Arról meg lekopott a szurok. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magamtól is rájöttem. Nyilván nem tudta kiszámítani, mi tetszik majd nekem. Gondolta, ha szükséges, a szurkos kezét mutatja, vagy ha másképpen alakul, akkor azt, amelyikről lekopott. Érdekes, mondta a másik király. Az én lányom második kérője is be akar csapni. Csak nem egészen így. Zsebre se tette a kezét, úgy jött, és feketébb volt rajta a szurok, mint eredetileg. Te, mondtam neki, ez nem az a szurok, amit egy hónappal ezelőtt rákentünk, de ő csak erősködött, hogy bizony az. Végül aztán mégis kiderült, a régi szurkot, ahogy hazajött, lemosta a kezéről, s csak mielőtt újra hozzánk indult, akkor kente be. Na és a harmadik? A harmadik egy rongyból bugyolálta elő a kezét. Ugyanúgy volt rajta a szurok, ahogy rákent. Azt mondta, azért csavarta rongyba, hogy óvja a szurkot, minél kevesebb kopjon le belőle. Szakasztott így, a miénk is, kiáltott fel a másik király. Azt mondta, inkább dűljön össze minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat, ezért óvta a szurkot. Hát ez érdekes. Ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél is, meg nálam is. No és felséged melyiket választotta? Kérdezte nagy érdeklődéssel másik király. Hát ez nem is lehet vitás, mosolygott el az egyik. A legkülönbe. Azt, amelyiknek a munka volt a fontosabb, s nem számít neki, hogy kopik-e a szurok, vagy nem kopik. A másik királynak erre leesett az áll. Hát érdekes, mert én azt tartottam a legkülönbnek, amelyik a lányom miatt mindent félbe-szerbe hagyott inkább, mintsem, hogy lekopjon a kezéről a szurok. A két király azóta is azon vitatkozik, melyiküknek volt

a lyukas szokni. Volt egyszer egy lyukas szokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegyke kék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett. És mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöfeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozoga szekrény, legrozogább fiókjának a legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan! Oktatta az okni. Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk. Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkre teszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt. Fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz! Kiáltott az okni. És akkor a lyuk, nagy pöffeszkedve, akkor átnőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert az okni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Katalin, a makrancos hölgy, baptisztának, egy gazdag pádovai úrnak nagyobbik lánya volt. Ilyen fékezhetetlen, vad, indulatos, kotnyeles és csípős nyelvű hölgyet nem ismertek egész Pádovában, és csak makrancos Katának nevezték. Nem is akadt komoly kérője. Baptista azzal utasította el kisebbik leánya, a szelíd Bianca kérőit, hogy majd, ha az idősebb nővért, Katalint illendően férjhez adja, csak akkor versenkednek Bianca kezéért. Történt pedig, hogy egy Petrúkió nevű szellemes, okos és fennhéjázó, de józanítéletű nemesember érkezett Pádovába azzal a céllal, hogy feleséget keressen magának. Bátorságát nem ijesztették el a Katalin makrancosságáról szóló hírek, s elhatározta, feleségül veszi a hírhedt hárpiát, és szelíd, kezes asszonnyá zabolázza. Baptista örült, hogy férjhez adhatja makrancos leányát, Katát, s 20 000 tallér hozományt ígért vele, és halála után fele birtokát. Katalin persze nem akart kötélnek állni. Add kezedet, Kata, mondta Petrúkió. Velencébe megyek, és mindenféle szép holmit hozok neked esküvőnk napjára. Majd leendő apósához fordult, gondoskodj az ünnepségről, apám, és hívd meg a násznépet, vasárnap megesküszünk. Vasárnap összegyűlt a násznép, de sokáig kellett várniuk, amíg Petrúkió végre megjelent. Ráadásul semmit sem hozott Katalinnak az ígért mennyegzői ciszomából, és ő maga sem volt vőlegényhez illően öltözve. Amikor aztán a templomban a pap megkérdezte Petrúkiót, akarja-e Katalint feleségül, olyan hangos káromkodás kíséretében mondta ki az igent, hogy mindnyájan megriadtak. Petrúkió úgy toporzékolt és káromkodott, hogy a Szilaj Katalin reszketett félelmében. A szertartás után Petrúkió hazaindult feleségével. Egy nyomorúságos csontés bőrgebére ültette, amit külön erre a célra szemelt ki, s valahányszor megbotlott Katalin lova szítta, átkozta a terhe alatt aligván szorgó rozzant párát. Mintha csak a legkegyetlenebb ember lenne, aki valaha is élt ezen a földön. Amikor hazaértek, az asztalokat megterítették, és a vacsorát hamarosan felszolgálták. De Petrúkió minden fogásban hibát talált. Földhöz csapta az ételt, és megparancsolta a szolgáknak, hogy vigyék ki. És mindezt azt állította, mert ő szeretetből teszi Katalin iránt, nehogy rosszul elkészített ételt tegyék. Katalin fáradtan és vacsora nélkül visszavonult lenyugodni. Másnap megismétlődött a jelenet. Úgyhogy a gőgös Katalin kénytelen volt könyörögni a cselédeknek, hozzanak neki titokban néhány morzsa ételt. De azokat Petrúkió kitanította. És azt felelték, semmit sem mernek adni Katalinnak, uruk tudta nélkül. Csak azért vett el, hogy kiéheztessen, így Katalin. A koldusok, akik apám kapujához jöttek, azok is kaptak enni. Végül Petrúkió kis húst hozott az elgyötört Katának, amit persze előbb meg kellett köszönnie. Majd új ruhákat rendelt, de a szabóval heves vitába keveredett, amikor az a legújabb divat szerint akart elkészíteni felesége toalettjét. Kerülte, hogy Kata örülhessen bárminek, s hogy neki legyen bármiben is igaza. Azon fáradozott, hogy mire majd apósához mennek látogatóba, akkorra már betörje makrancos feleségét. Időközben Biancát, a kisebbik lányt is férjhez készült adni Baptista. Lucenzio, egy fiatal nemesember kérte meg a kezét. A lakodalomra meghívták Katalinékat is, és még egy fiatal házaspárt. A három férfi, Lucenzio, Hortensio és Petrucchio azon évődött, hogy melyikük hitvese a legengedelmesebb. Hivassa ide mindegyikünk a feleségét, szólt apósának Petrucchio. És akinek a felesége a legszófogadóbb és legelőször jelenik meg a hívószóra, az nyeri meg a fogadást. A másik két férfi szívesen ráállt erre, mert meg voltak győződve, hogy az ő szelíd feleségük engedelmesebb lesz a nyakos Katalinnál. Ezért 20 tallér fogadást ajánlottak, de Petrucchio azt felelte, hogy ennyit a sólymára vagy a kutyájára, de a feleségére 20-szor annyit tenne. Felemelték hát a fogadás összegét 100 tallérra. Először Lucenzio küldte el a szolgáját Biancához azzal a kéréssel, hogy jöjjön ide hozzá. A szolga e szavakkal tért vissza. Uram, úrnőm azt üzeni, el van foglalva, nem jöhet. Hogyan? El van foglalva, nem jöhet? Hát így válaszol egy feleség, kérdezte Petrucchio. A többiek jót nevettek. Most Hortensión volt a sor. Menj, mondta Inasának. Mondd meg a feleségemnek, hogy kéretem. Jöjjön ide! Az udvarias férj kissé csalódottan nézett, amikor az inas úrnője nélkül tért vissza. Uram, úrnőm azt mondja, ha csak valami jó tréfán töröd a fejed, akkor inkább menj te hozzá. Na, ez egy

Voltak a taim. Menj, és hozd őket ide! Katalin szó nélkül kiment, hogy végrehajtsa férje parancsát. Ha vannak csodák, akkor ez csoda a javából, mondta Lucenció. Úgy van, mondta Hortensió, csoda ez, és nem is tudom, mi lesz ebből. Hát mi lenne, kérdezte Petrúkió. Béke, szerelem, nyugodt élet, engedelmesség. Egy szóval mindaz, ami szép és jó a házasságban. És amikor Katalin a két másik hölgyel belépett, így folytatta. Látjátok, hozza akaratos feleségeiteket, mint rábeszélésének fogjait. Aztán Katalinhoz fordult. Mondd meg ezeknek a nyakasasszonyoknak, milyen engedelmességgel tartoznak uruknak és férjüknek. Makrancos Kata valamennyi jelenlévő nagy csodálatára ékes szólóan magasztalta a feleséghez illő szófogadást és engedelmességet. Katalin újra híres lett egész Pádovában, de nem mint eddig makrancos Kataként, hanem Katalinként, aki a legszelídebb és a legengedelmesebb feleség.

Élt Athénben egy öreg ember, aki arra akarta kényszeríteni leányát Hermiát, hogy a módos ifjúhoz, Demétriuszhoz menjen feleségül. Lánya ellenkezett, mert egy másik aténi ifjút szeretett, Lizandert. A szerelmes Hermia azzal védekezett, hogy Demétriusz amúgy is leánypajtásának, Helénának kezére pályázik. Az idősapa váltig ellenezte lánya választását. Ezért Hermia Lizanderhez futott segítségért, aki azt ajánlotta, szökjenek meg otthonról, és távol Aténtől majd összeházasodnak. Hermia boldogan igent mondott, és tervezett szökését csak Helénának árulta el. Heléna meg kedvesének, Demétriusznak. Igen ám, csak hogy nem tudta, hogy Demétriusz szerelme csalfa, és amint lehet, Hermia nyomába szegődik majd. Hát így kerültek mind a négyen az erdőbe, ahol azonban nem voltak egyedül. Oberon a tündérkirály és Titánia a tündérkirálynő parányi népük egész kíséretével ebben az erdőben szokta rendezni éjféli mulatságát. Kettejük között épp viszájdult ezen a bizonyos éjszakán. Oberon tréfás szolgáját, Pukkot küldte el, hozzon abból a virágból, amelyet a lányok égő szerelmnek neveznek. Ha egy kis bíborvirág nedvét az alvó szemére csöppentik, ébredés után őrjöngő szerelemre gyúl a legelső lény iránt, akit megpillant. Azt kívánom, Pukk, mondta Oberon, csöppents e virág nedvéből Titánia szemhéjára, hogyha felébred, gyújjon szerelemre. Oroszlán, páviján, vagy akárki iránt, akit az erdőben elsőként meglát. Míg Oberon arra várt, hogy Pukk visszatérjen a virággal, észrevette a nyurga Helénát, aki hűtlen kedvesét, Demétriuszt kereste az erdőben. Amikor Pukk visszajött a virággal, Oberon megszámva Helénát, utasította szolgáját, hogy a nedőből csöpögtessen egy keveset Demétriusz pilláira. Hadd essen szerelembe Helénával, aki elől most épp menekül. Pukk megígérte, úgy lesz. Oberon pedig Titánia királynő lugasa felé vette útját, aki elszenderedett. Csendben hozzálépett, s a varázsnedőből néhány cseppet Titánia pilláira ejtett. De térjünk csak vissza a menekülő Hermiához és Lizanderhez, akik, hogy reggel friss erővel folytathassák útjukat, lepihentek az erdőben. Így lelt rájuk Pukk. Lizander is aténi ruhát viselt, Demétriusz is. Így Pukk, aki nem véletlenül állt bajkeverő hírében, Lizandert bájolta el a virágmedvével. Amikor az ifjú felébredt, elsőként a Demétriuszt üldöző Helénára esett tekintete, követte őt. S korábbi szerelmesét Hermiát otthagyta magára a sötét erdőben. Heléna nem értette, mi késztette hirtelennyében Lizandert, hogy szerelmével őt ostromolja. Megvádolta, hogy csak gúnyolódik vele, hogy aztán jót nevessen rajta. Látva ezt Pukk, érezte, hogy valamit elrontott. Hát persze, összecserélte a két fiatalembert. Sietett hát jóvá tenni tévedését, és megtalálni a másik aténi ifjút. Oberon segítségével rá is lelt. Demétriusz Hermia keresése közben eltévedt, és most holdfáradtan aludt egy fatövében. Több se kellett a két tündér szellemnek, a virágnedűből Demétriusz szemébe csöppentettek egy keveset, aki fölébredvén Helénát pillantotta meg, aki épp Lizanderes küvései elől menekült. Helénát most már ketten ostromolták szerelmükkel. De a kis Hermia közben felébredt, és látva, hogy egyedül van, kétségbe esetten indult szerelme Lizander keresésére. Így talált rá barátnőjére, és a Heléna szerelméért vetélkedő két ifjúra. Ennek felese tréfa, gondolta Hermia, hiszen azok ketten nemrég még az ő kegyeit keresték. Szó szót követett,
A szerelmesek egymást vádolták hűtlenséggel, gúnyolódással. A két lány egymásnak esett, Lisander és Demétriusz pedig párbajozni indultak Helénáért. Oberon a tündér király csak nézte ezt a különös színjátékot, és nagyon megszitta érte Pukkot, hiszen ő okozta a kavarodást. Utasította, hogy hozza helyre tévedését. Amíg a bajkeverő úton volt, Oberon észrevette, hogy nem messze Titániától az erdő sűrűjében egy mesterember formájú valaki alszik. Na most megtréfállak Titánián, gondolta Oberon, és az alvó mesteremberre egy szamárfejet illesztett. Az, nem tudván furcsa fejdíszéről felébredt, és elindult épp a malugas felé, ahol a tündér királynő aludt. Titánia lassan ébredezvén feltekintett, és a bájoló cseppek hatására szerelemre gyúlt a szamárfejű, faragatlan mesterember iránt. Körül rajongta, szolgáival ételt, italt hozatott neki. Ez volt Oberon édes bosszúja. Amikor a bájcsepp hatása elmúlt, Titánia nagyon szégyelte magát, és nem értette, hogyan szeretheted bele egy szamárba. A tündérpár némi magyarázkodás után végül is kibékült egymással. És most már a földi szerelmesek gondjaival kezdtek törődni. Puk időközben helyrehozta hibáját, így Hermia és Lisander újra egymást szerették, Demétriusz pedig megbékélt Helénával. Athénben örültek, hogy az elveszettnek itt fiatalok végre előkerültek, s most már az öreg úr sem ellenezte, hogy lánya Hermia választottjához menjen feleségül. S hogy teljes legyen az öröm, mindkét pár egy azon napon esküdött örök hűséget egymásnak.

0: Ülj le mellém a virágpadon, én kedves orcád, majd simogatom, és pézsmarózsát tűzdelek hajadba, szép nagy hülednek, csókra csókot adva. Nem oltasz egy kis tücsök zenét, édes galamb?
1: Nagyon zenére termett fülem van, hadd szóljon hát a doromb!

0: Édesem, nem ennél valami?
1: De bizigen, egy mérce abrakot, valami jó száraz zabot megrapogtatni. Úgy veszem észre, nagy étvágyam volna egy kötél szénára. Csak nincs párja a jó édes szénának.
0: Kalandor szellemim közül egyet elküldök új dióért az evethez.
1: Jobban esnék egy vagy két marok száraz bükköny, de kérem, hagyja meg cselédinek, senki se háborgasson. Nagy expozíciót élnek az alvásra.
0: Aludj hát, én meg karjaimba fonlak. Tündérim, el mind, ki merre lát. Ekép szövődik a lonc, a folyondár gyöngéden össze. Így gyűrzi a szél kérkes ujjait a nő borostyán. Ó, hogy szeretlek! Ó, hogy olvadok!

0: Itt vagy, Robin!
1: Nézd! Nézd be, gyönyörű! Már szánni kezdem őrült kínjait. Imént a sűrűben előtaláltam egy csúf bolondnak szedve illatot. Megtámad ám és összekoccanánk, mert éppen akkor tűze friss szagos virágfűzért bozontos üstökére. Most a fiú enyém levém, szeméről egy csúnya rontást, én is.

Két nagy család élt egykor Veronában. A Capulet és a Montagu család. Régi viszály dúlt közöttük, és a viszály már olyan magas fokra hágott, hogy a gyűlölet átterjedt a legtávolabbi rokonságra és cselédségre is. Egyszer az öreg Capulet nagy vacsorát adott, és erre sok szép hölgyet és sok nemes vendéget meghívott. Jelen volt az öreg Montagu fia, Rómeó is, álarcban, mégpedig barátjával, Benvolióval együtt. A fiatalok táncba fogtak, és Rómeót hirtelen szíven ütötte egy hölgy mindent elhomályosító szépsége. A Capulet unokaöccs, Tibalt, meghallotta, hogyan dicséri az ifjú Júliát az álarcos fiatalúr, és hangjáról felismerte benne Rómeót. Megesküdött, hogy a hitvány Montagu legközelebb drágán megfizet majd, amiért betolakodott közéjük. Amikor a tánc véget ért, Rómeó gyöngéden megfogta a lány kezét. Közben a hölgyet anyja elszólította, és Rómeó ott maradt, és kérdezősködött, ki ez a lány? Megtudta, hogy a páratlan szépség nem más, mint az ifjú Júlia, a Montaguk nagy ellenségének, Capulet úrnak lánya és örököse. A hír megdöbbentette, de a szerelem már Júliához kötötte. Júlia, amikor felfedezte, hogy az a fiatalember, akivel beszélt, a Montagu ház Rómeója, nyugtalankodni kezdett. Mert ő is ugyanolyan hirtelen szenvedélyre gyúlt Rómeó iránt, mint az ő iránta. Éjfélre járt, mikor Rómeó barátaival együtt elment Capuletéktól, de hamarosan visszatért Júliáék kertjébe. Nem sokáig rejtőzött ott, amikor Júlia megjelent odafönt az ablakban, és azt hívén egyedül van, sóhajtva azt mondta. Ó, Rómeó, miért vagy te, Rómeó? Tagadd meg atyád, neved, vagy esküdj kedveseddé, és én se leszek többé Capulet. E szerelmes szavakra Rómeó nem tudta tovább tűrtőztetni magát, és azt mondta a lánynak. Hívja őt kedvesének, vagy nevezze, ahogyan neki tetszik. Ő nem lesz többé soha Rómeó, ha ezt a nevet Júlia nem szereti. Júlia azonnal ráismert Rómeóra, aki sürgette, esküdjenek egymásnak szerelmet. Júlia azt felelte, ő előbb esküdött, mint sem Rómeó kérte rá. De szívesen visszavonná esküjét, csak hogy újra odaadhassa, mert szerelme oly nagy, mint az óceán, és éppen olyan mély. Júliát dajkája szólította, hogy ideje már lefeküdni, nem sokára hajnalodik. Júlia még septiben szólt Rómeónak, hogyha célja a házasságkötés, akkor másnap reggel elküld valakit hozzá, hogy megbeszéljék esküvőjük időpontját. Már hajnalodott, amikor elbúcsúztak. Rómeó egy közeli kolostor felé vette útját, hogy megkeresse Lőrinc barátot. Rómeó föltárta előtte szenvedélyét Júlia iránt, és a barát segítségét kérte, hogy még aznap adja őket össze. A szerzetes úgy látta, hogy az ifjú Júlia és Rómeó házassága szerencsés eszköz lehet arra, hogy véget vessen a régi viszálynak a két család között. A szertartás megtörtént. Júlia hazasietett, és várta, hogy leszálljon az éj, amikor Rómeó eljön hozzá. Ugyanezen a napon Rómeó barátai Benvolio és Mercutio Verona utcáin sétáltak és találkoztak a Capulet család néhány tagjával. Élükön a heveskedő Tibalttal. Tibalt azonnal belekötött Rómeó barátaiba. Rómeó mindenképpen kerülni akarta a viadalt, azért, mert amúgy sem kívánta elmérgesíteni a viszályt, és tudta, hogy Tibalt kedves rokona Júliának. Tibalt azonban, aki minden Montagut gyűlölt, kirántotta kardját, és a fiúk addig vívtak, amíg Mercutio halálos sebet kapott. Rómeó nem tudta magát tovább fékezni, megvívott Tibalttal, és ledöfte. Nem sokára a helyszínre érkezett Verona hercege, a megölt Mercutio rokona, aki a tények gondos kivizsgálása után meghozta ítéletét. Száműzte Rómeót Veronából. Súlyos hír volt ez Júliának, aki csak néhány órás feleség volt, és ez az ítélet úgy látszott, örökre elválasztja őt urától. Rómeó a párba után Lőrinc barát cellájába menekült, és ott tudta meg a herceg ítéletét, amely rettenetesebb volt számára a halálnál. Úgy érezte, Veronán kívül nincs világ, és nem élet az élet, ha nem láthatja Júliát.
Lőrinc barát azt tanácsolta neki, éjszaka, titokban búcsúzzék el feleségétől, aztán induljon egyenesen Mantovába, és ott várjon, amíg a barát alkalmat talál arra, hogy házasságát közhírré tegye, és kibékítsa a két családot. Az éjszakát így Rómeó Julián eltöltötte. Amikor Júlia meghallotta a pacsirta reggeli énekét, és meglátta a kelőnap sugarait, tudta, ideje, hogy elváljanak egymástól. Alig néhány nap múlva az öreg Capulet férjhez akarta adni Júliát. A választott vőlegény Párizs gróf fiatal, előkelő úr volt. Szorongatott helyzetében Júlia Lőrinc baráthoz fordult, aki azt tanácsolta, menjen haza, tegyen úgy, mintha engedne apja kívánságának, és az esküvőt megelőző éjszaka pedig így aki annak az üvegcsének a tartalmát, amit most odaad neki. Az lesz a hatása, hogy 42 óra hosszat hideg és élettelen maradt tőle, s amikor majd a vőlegény reggel érte jön, halottnak gondolva menyasszonyát, Júliát elviszik a családi kriptába, és felravatalozzák. Így is lett. A nász lakomából halotti tor lett. A rosszabb hír mindig gyorsabb szárnyakon jár, mint a jó. Rómeó előbb értesült Mantovában Júlia haláláról, mint ahogy megérkezett volna hozzá Lőrinc barát hírnöke az üzenettel, miszerint Júlia halála csak szín lett. Rómeó gyorsan mérget vásárolt egy patikustól, s útra kelt Verona felé, hogy a ravatalon utoljára láthassa Júliát, s mellé feküdve meghalljon. Éppen készült felnyitni a sírboltot, amikor Párizs gróf, aki virágot hozott menyasszonyának, meglátta. Nem tudta, miköze Rómeónak a halotthoz, csak azt, hogy Montagu, tehát esküdt ellensége minden Capuletnek. Rómeó hiába kérte Párizst, hagyja őt békében gyászolni. Párizs kezet emelt rá, vívni kezdtek, és Párizs elesett. Rómeó egy utolsó csókkal elbúcsúzott páratlan szépségű feleségétől, és lenyelte a mérget, amit a patikus adott neki. De ennek a méregnek a hatása végzetes volt. Nem olyan, mint azé az altatóé, amit Júlia ivott, s aminek hatása éppen múlni kezdett. Lőrinc barát megtudta, hogy Mantovába küldött üzenete nem jutott el Rómeóhoz, ezért maga jött a kriptához, hogy kiszabadítsa a lányt börtönéből. Júlia épp akkor ébredt kábulatából. Meglátta a barátot, eszébe jutott, hol fekszik, s hogyan került ide, és Rómeót kereste. És meglátta. Meglátta, hogy halott szerelmesének keze egy üvegcsét szorít. Sejtette, hogy méreg volt benne, és ez okozhatta halálát. Júlia kirántotta elrejtett tőrét, magába döfte, és meghalt. Követve hűséges Rómeóját. Addigra már odaért az őrség is, és felriasztották az egész várost. Lőrinc barát az öreg Montagu és Capulet jelenlétében híven előadta gyermekeik végzetes szerelmének történetét.

0: ne szolgáld őt, rád irigykedik. Mit ér sápad zöld veszt a szűz ruhája? Balant kihargya, vesd leszi. Valóban ő az én szem. Ó, bár tudná, hogy az beszél.
1: De nem hallom, Sara.
0: Mi ez? Szemével szólít. Hadd feleljek én is.
1: Én vakmerő, hisz nem hozzám beszél.
0: A nagy mennybolt két legszebb csillaga megkértetán szemét, hogy fent ragyogjon az égmezőin, míg ők bujdokolnak. Ha szeme égne fent, s a csillag arcán, tündöklő arca elsápasztaná a csillagot, mint napvilág a mécsest, s az égen napként sütne fel szeme, hogy minden madár hajnalt zengene. Nihogy borul le arccal két kezére. Ó, bár lehetnék kesztyű a kezén, hogy érném azt az arcot.
2: Jaj, nekem.
0: Szól. Szólj, fényes angyal. Úgy ragyogsz te ott az éj sötétjében fejem felett, akár az Isten szárnyas hírnöke, mikor döbbenten nézik a halandók fehérlő szemmel égre kancsalítva, míg ő trónolva lomha fellegen, a mennynek tükrén úszva,
2: ó, Rómeó, miért vagy te, Rómeó? Tagad meg atyád, dobd el neved. S ha nem teszed, csak esküdj kedvesem, és majd én nem leszek Capulet tovább.
0: Hallgassak még, vagy feleljek neki.
2: Csak neved ellenségem, nem magad. S te önmagad vagy, és nem Montagu. Mi Montagu? Se kér, se láb, se kar, se arc, se test. Ó, válasz más nevet. Á, mi a név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, épp oly illatos. Ha Rómeót nem hívják Rómeónak, szakasztott, hogy tökéletes marad akármi néve. Dobd el hát neved, s egy élettelen szóért cserébe tiéd az életed.
0: Szabadnak állj! Mondj szeretőd meg, s újra megkeresztelsz. Nem lesz a nevem többé Rómeó.
2: Ki vagy te? Ki az éjfáklám keresztül kilestett titkomat?
0: Egy puszta név meg nem mondhatja néked, ki vagyok. Én meggyűlöltem tulajdon nevem, mert néked ellenséged. Drága szent, ha írva volna, foszlányokra tévnél.
2: Nyelved zenéje már is ismerős. Nem tudom, és nem van.
0: Egyik se, hogyha nem tetszik nekem.
2: Hogyan jöttél be hozzánk? És miért? A fal magas, megmászni oly nehéz. És e hely, hol állasz, vesztőhely neked, a rokonaim megpillantják.
0: Szerelmem könnyű szárnyán szálltam én. A vágynak gátja kőfal nem lehet, s míg van reménye, vakmerő a vágy. Rokonaisztól meg nem tudom.
2: De elkontolnak, hogyha itt találom.
0: Több veszélyt rejtetek két szemed, mint 20 kivont kard. Nézd rám, kedvesen, s haragjuk ellen, talpig vért nyomasz.
2: Jaj. A világért meg ne lássanak.
0: Az éj palástja elvöd engemet. S ha nem szeretsz, hadd lejjenek reám. Öljön meg inkább rögtön, itt haragjuk, mint hogy te érted, holtig sorvadozzam.
2: De... ki vezére?

0: but soft. What light through yonder window breaks? Ah. It is my lady. Oh, it is my love. Oh, that she knew she were. She speaks. Yet she says nothing. What of that? Her eye discourses. I will answer it. I am too bold. 'Tis not to me she speaks. Two of the fairest stars in all the heavens, having some business to entreat her eyes to twinkle in their spheres till they return. See how she leans her cheek upon her hand. Oh, that I were a glove upon that hand, that I might touch that cheek.
1: Ah, me.
0: She speaks. Oh, speak again, bright angel.
1: Oh, Romeo, Romeo. Wherefore art thou, Romeo? Deny thy father, and refuse thy name. Or if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet.
0: Shall I hear more, or shall I speak of
1: it? Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though, not Montague. What is Montague? It is nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title. Romeo, doff thy name, and for that name which is no part of thee, take all myself.
2: I take thee at thy word.
3: Call me but love, and I'll be new but toys.
4: That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep. To sleep, perchance to dream, aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin? Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought. And enterprises of great pitch and moment with this regard their currents turn awry and lose the name of action. Ah, talk to thou the fair Ophelia. Nymph, in thy orisons be all my sins remembered.
5: Good my lord, how does your honor for this many a day?
4: I humbly thank.
5: My lord, I have remembrances of yours that I have longed to re-deliver. Clay, you now receive them.
4: Not I. I never gave you all.
5: My honored lord, you know right well you did. And with them words of so sweet breath composed as made the things more rich. Their perfume lost, take them again. For to the noble mind, rich gifts wax poor when givers prove unkind.
6: Gertrude Dán királyné Hamlet király hirtelen halálával özvegyé lett. De két hónap se telt bele, férjhez ment a király öccséhez, Claudiushoz. Sokakban elkerülhetetlenül feltámadt a gyanú, hogy Claudius titkon eltette láb alól bátyját Hamletet azért, hogy feleségül vegye az özvegyet, s így Dánia trónjára lépve kizárja az örökösödésből az ifjú Hamletet, az eltemetett király fiát, a trón jogos örökösét. A királyfi szinte a bálványozásig szerette és tisztelte atyját, s nagyon szívére vette anyjának, Gertrude-nak emléktatlan viselkedését. Már nem talált gyönyörűséget a könyvekben, s nem üzte többé az ifjúságához illő fejedelmi játékokat, viadalokat. Anyja és Claudius hiába igyekeztek szórakozásokba vonni. Nem vett részt a mulatságokon, s talpig feketében járt az udvarnál. Nyugtalanította az apja halála körüli bizonytalanság. Fülébe jutott ugyanis a szóbeszéd, hogy apja szelleme minden éjfélkor megjelenik a palota előtti téren. Hamlet elhatározta, hogy beszél a szellemmel, s tőle érdeklődik halála körülményeiről. Amikor egy évféli órán kísérete egyedül hagyta, Hamlet király szelleme elárulta az ifjúnak, hogy Claudius álmában lepte meg, s mérgezte meg őt a kertjében. Könyörgött Hamletnek, hogy ha valaha is szerette őt, bosszulja meg Ruth erőszakos halálát. Ettől az időtől kezdve az ifjú Hamlet bosszúra készülve őrültnek tettette magát, hogy becsapja vele a királyt és a királynét is, akik azt hitték, szerelmi bánat okozza levertségét. Hamlet ugyanis korábban szívből szeretett egy Ophelia nevű szép lányt, mégpedig a király legfőbb tanácsosának, Poloniusnak a lányát. Leveleket és gyűrűket küldött Ophéliának, sokszor vallott neki szerelmet. Ophelia jó szívvel fogadta Hamlet esküit és vallomásait. De egy idő óta szomorúan tapasztalta, hogy Hamlet viselkedésében változás történt. De mivel jó lélek volt, sohasem tett szemrehányást a királyfinak, úgy hitte, lelki betegség kínozza, s nem szívtelensége az oka, hogy nem törődik már vele. Nem így Gertrude, aki tiszteletlenséggel vádolt a fiát, és összeszólalkozott vele. Gertrude megijedt Hamlet vadságától és eszelősségétől, segítségért kiáltott. A függöny mögött valaki, aki ott rejtőzött, megismételte a segélykiáltást. Hamlet a függönyön keresztül ledöfte azt a valakit, azt hívén, hogy a király az. Amikor előhúzták a holttestet, akkor derült ki, hogy Polonius volt ott, Ophelia édesapja. Polonius szerencsétlen halála ürügyet adott a királynak, hogy Hamletet eltávolítsa az országból. Szívesen eltétette volna láb alól, mert tudta, veszedelmes ránézve, ha életben marad. De félt alattvalóitól, akik szerették Hamletet, és félt a királynétól is, aki imádattal csüggött a fián. Így a ravasz Claudius azzal az ürüggyel, hogy Hamlet megmeneküljön a felelősségre vonástól Polonius haláláért, egy Angliába induló hajó fedélzetére vitette, és két udvaronc gondjára bízta. A két udvaronccal levelet küldött az angol királyhoz, melyben arra kérte őt, ölesse meg Hamletet, amint az angol földre lép. Hamlet gyanította az árulást. Ének idején titkon hozzáférkőzött a levélhez, ügyesen eltüntette saját nevét, s helyette beleírta a felügyeletével megbízott két udvaroncét. Ő maga pedig egy másik hajón visszatért Dániába. Szomorú látvány fogadta. Szerelmét, Oféliát temették. A szépséges lányt megviselte apja erőszakos halála, és az, hogy éppen Hamlet kezétől halt meg, akit annyira szeretett, még jobban megrázta, és egészen megtébolyodott. Egy gyorsodású patakba vetette magát, és ott lelte halálát. Hamlet épp akkor érkezett, mikor Oféliát kísérte utolsó útjára bátyja Laertész, valamint a király és a királyné, s az egész udvar. Hamlet átérezte Laertész fájdalmát, szívében újra feltámadt a szerelem Ofélia iránt, és a két nemesi fiú kibékült egymással. De a király, Hamlet nagybátyja, újabb gonosz tervet eszelt ki. Arra vette rá Laertészt, hívja ki Hamletet barátságos párviadalra, melyben eldönthetik, melyikük vív ügyesebben. Hamlet jóhiszeműen elfogadta a kihívást. Kitűzték a párviadal napját, melyen az egész udvar jelen volt. Laertész a király javaslatára mérgezett fegyverrel küzdött. Laertész eleinte csak játszott Hamlettel, végül halálosan megsebesítette mérgezett kardjával. A királyfi gyanút fogott, és felcserélte a két kardot, s most ő sebesítette meg Laertészt saját mérgezett kardjával. Ebben a pillanatban felsikoltott Gertrúd királyné, hogy rosszul érzi magát. Ugyanis éppen abból a mérgezett serlegből ivott egy kortyot, amelyet Hamlet számára készítetett az áruló király arra az esetre, ha vívás közben Laertész elhibázná a döfést. Amikor Hamlet látta, hogy anyja is, ő is a cselszövő király áldozatai, és közel a vég, álnok nagybátyjára rontott, és szívébe mártotta a mérgezett kardot. Így megbosszulta apja halálát, mielőtt nemes szíve utolsó dobbant.

Shakespeare Hamlet című tragédiájának harmadik felvonását közvetítjük a Madách Színházból. A kastély előtti térre Fortinbras, norvég királyfi érkezett meg seregeivel.

0: menj százados, köszönsd a dán király nevemben is, mondd. Engedelme folytán igényli országán az átkelést Fortimbras. A gyűlő helyet tudod. Ha ő felsége szólni vágy velünk, személyesen is hódolunk. Tudasd ezt!
1: Fogom, királyfi!
0: Most előre! Bízvást!
2: Uram, ki néhez?
1: Norvégiából jönnek.
2: S mi céllal, kérem?
1: Lengyelország bizonyos rész ellen.
2: És ki a vezér?
1: Az ősznorvég király kisöccse, Fortinbras.
2: Egész országot megy hódítani, vagy csak hatászni?
1: Nagyítás nélkül is igazán kimondva, mi egy oly talpalat földért megyünk, melynek mi azt hasít, csak a neve. Öt aranyért, ötért nem bérleném ki. Többet nem is kap, ha zálogba vetni a lengyelét, de sem norvég.
2: Úgy hát a lengyel csak nem víj azért.
1: Dehogy nem. Már meg is szállott a hadra.
2: 7000 lének, 20000 arany nem dönti el. Ez halmaszálni kérdés. Ez mind a békes nagy vagyon fekéje. Belül fakad fel, s nem látszik kívül, miért hal az ember.
3: Köszönöm.
1: Isten velünk, uram!
2: Hogy vádol engem minden alkalom, s ösztönzi lusta bosszú? Mi az ember, ha drága idején vett főjava alvás evés csak? Nem több, mint barom. Én nem tudom, miért élek. Mondogatva, ez a teendő. Bár ok, akarat, erő, eszköz, mind kész, hogy megtegyem. Példák, nagyok, mint a föld, intenek. Tanúbizonysága, tengernyi had, s vezére, a gyöngét, kényes királyfi, kinek becsvágytól duzzadó eréje a vakjövőre nyelvet öltöget, kitéve azt, mi nem biztos, halandó, sorsnak, halálnak, vésznek, kárnak, egy üres tojás. Az a valódi nagy, ki fel nem indul, ha nagyok a nincs, de szalmaszálét is küzd nagyszerűen, midőn becsület, ami fennforog. S hogy állok én, kinek atyám megölve, anyám gyalázva, ész, vér egyaránt fölingerelve, s én elaltatom. És nézem, pirulva, 20000 fiú közel halálát, kik egy áldicsőség káprázatáért a kész sírba mennek úgy, mint az ágyba. Vénak egy rögért, melyen a küzdők száma el sem fél. Mely sírhalomnak is kevés békhötni az elhullottakat. Ó, vért kívánj, hát gondolat vagy értéket, Silán!
4: Változik a szín. Szoba a kastélyban.

0: átjönni a leányjal.
1: Erővel jönne. Rendkívül zavar. Nem számi állapotját nem lenne.
2: Mit akar?
1: Atyáról beszél sokat.
2: Jó lenne szólni véle, mert gonosz találgatást költ a rossz akaróban. Jöjjön be.
3: Kór lelkem, ez a bűn sajátja éppen. Vészhíradót lát minden semmiségben. A vétek oly ügyetlen, ha remeg, romlástól félve magát rontja meg.

Lír királynak, Britannia királyának három lánya volt. Ganeril, Alban herceg felesége, Regan, Cornwall herceg felesége, és Cordelia, akinek kezére Franciaország királya felhúzott. Az öreg lír király 80 éves is elmúlt már, és elhatározta, hogy többé nem vesz részt az államügyekben, hanem minden gondot és bajt ifjabb erőknek ad át, hogy ideje maradjon felkészülni a halálra, amely már nem lehet nagyon messze. E szándékkal hívatta magához három lányát, mert az ő ajkukról akarta hallani, melyikük szereti legjobban, hogy királyságát olyan arányban ússza szét közöttük, ahogyan azt szeretetük megértenni. Ganeril a legidősebb kijelentette. Jobban szereti apját, mint kimondható. Drágább előtte, mint szeme világa. A király gyönyörűséggel hallgatta, s apai gyöngétségének rohamában rá és férjére ruházta hatalmas királyságának egyharmadát. Azután második lányát szólította. Regan kijelentette, hogy amit nővére szólt, az mind semmi ahhoz a szeretethez képest, amellyel ő viseltetik ő felsége iránt. Lír király áldotta az eget, hogy ilyen gyöngét szívű gyermekekkel ajándékozta meg, s nem tehetett egyebet, mint hogy Regant és férjét megajándékozta királyságának másik harmadát. Aztán legkisebb és legkedvesebb lányához, Cordeliához fordult. Cordelia komolyan szerette idősapját. Majdnem olyan túlzóan, mint ahogy nővérei állították magukról, és ezt meg is mondta volna bármikor máskor. De most nem felelt egyebet, csak hogy ő felségét kötelességéhez képest szereti, se jobban, se kevésbé. Cordelia nyílt beszéde annyira felbőszítette az öreg uralkodót, hogy sértődött dühében királyságának Cordelia részére fenntartott harmadát felosztotta a két idősebb nővér és férjeik között. Az igazságtalan felosztás ellen csak Kent gróf szólt egy jó szót Cordeliáért. Látva, hogy Lír király maga legnagyobb ellensége önmagának, a hűséges szolga szembeszállt a királlyal, hogy jót tegyen vele, és csak azért volt hozzá udvariatlan, mert látta, Lír király elvesztette az eszét. A derék Kent gróf becsületessége azonban csak még jobban felszította a király haragját, aki száműzte hűséges szolgáját. A francia király, amikor megtudta, miféle okból vesztette el apjának szeretetét Cordelia, kézen fogta a fiatal lányt, s kérte menjen vele, legyen a hitvese, és Franciaország királynője. Cordelia nehéz szívvel indult el, mert ismerte nővéreinek ravasságát, és jobb kezekre szerette volna bízni apját. Alig, hogy Cordelia elment, Lír király kezdte észrevenni a különbséget az ígéret és a teljesítés között. Goneril látni sem bírta, sem apját, sem apja száz lovagját. Valahányszor apjával találkozott, összeráncolta a szemöldökét. S ha az öreg ember beszélni szeretett volna vele, betegséget színlelt, csak hogy látnia se kelljen. Nyilvánvaló volt, Gonerilnek apja öregsége csak fölösleges tehát. Lír király, emlékeztek ugye, száműzte Kent grófját. De ő életét kockáztatva úgy döntött, hogy ott marad mégis Britanniában, hogy hasznára lehessen urának királyának. A derék gróf szolgának öltözött. A király, aki az áruhában nem ismerte fel, felfogadta Caius néven. Ez a Caius hamarosan módot talált rá, hogy megmutassa hűségét. Amikor Ganeril udvarmestere tiszteletlen volt Lír királyhoz, a modortalan szolgát berakta a kutyaholba. Lír király pedig hűséges szolgálataiért megszerette. De nem csak Caius, azaz Kent grófja volt Lír király egyedüli barát. Udvari bolondja is ragaszkodott a királyhoz, azután is, hogy az elajándékozta koronáját. Ébren tartotta a király jó kedvét. Bár nem állhatta meg, hogy néha tréfát ne üzzön urából, amiért olyan oktalan volt, és odaadta mindenét leányainak. Lír király most már kezdte észrevenni a hidegséget és tisztelet hiányt, méltatlan lányai. Goneril nyíltan megmondta neki, hogy sokalja az apja körüli pompát, s utasította, éljen szerényebben, korához méltón. Az öreg ember olyan haragra gerjedt, hogy átkozott sárkánynak nevezte lányát, s megparancsolta. Nyergeljék fel lovait, mert 100 lovagjával együtt másik lányához,
Regánhoz akar menni. Amikor az öreg lér megérkezett középső lánya kastélyába, az üdvözlésére nagy nehezen előkeveredett házaspár társaságában, ott látta nagyobbik lányát is, aki eljött, hogy Regánt atyjuk a király ellen uszítsa. Ez nagyon felizgatta az öreg embert, különösen mikor Regán azt tanácsolta apjának, menjen vissza Ganerilhez, kérjen tőle bocsánatot, és éljen nála, békében. Lír király kijelentette, eltökélt szándéka, hogy itt maradt középső lányánál, 100 lovagjával együtt. Azonban csalódott, ha szeretőbb bánásmódot várt középső lányától. Regán olyan volt, mintha csak felül akarná múlni nővére gonosz hálátlanságát. Az a gyötrelem, hogy oly ostobán szétosztotta királyságát, kezdte megzavarni Lír király épeszét. Bosszút, példás bosszút esküdött ellenük. De olyan üres fenyegetésekkel ijesztette őket, amiket gyönge karja sosem tudott volna beváltani. Most már második lánya kastélyában sem volt maradása. A király előparancsolta lovait, és inkább nézett szembe szabad ég alatt a vihar dühöngésével, mint hogy egy födél alatt maradjon lányaival. Vad szél fújt. Az eső és vihar erősödött, amikor az öreg ember elrohant, hogy megküzdjön az elemekkel. Így talált rá örökké hű szolgája, a derék Kend gróf, aki mindig nyomon követte urát. Neki panaszkodott a gyermeki hálátlanságról, mely olyan, mintha a száj megmarná a táplálékot adó kezet. A derék Kájusz rábeszélte a királyt, térjenek be egy kunyhóba a vihar elő. Egy szegény koldust találtak ott, és amikor a király meglátta, hogy egyéb sem takarta mesztelenségét, csak egy vászondarab az ágyékán, meg volt róla győződve, hogy ez a másik is egy olyan apa, aki mindenét odaadta lányainak, és most ide jutott. Ebből a jó Kájusz megértette, hogy szeretett királya megtévolyodott lányainak gonosz bánásmódjától. Virradatkor Dover várába vitte Lírt, régi hívei közé. Maga pedig hajóra szállt Franciaország felé. Cordelia udvarába sietett, és ott megható szavakkal adta elő neki királyapja szánalmas helyzetét. A jó és gyöngéd lány kérlelte férjét, engedje, hogy hajóra szálljon Anglia felé, és adjon neki elegendő katonát, hogy leverje nővéreit és férjeiket, hogy újra trónjára helyeztesse apját. A francia király teljesítette felesége kérését. Cordelia elindult királyi hadseregével, s partra szállt Doverben. Ott minden aranyát és ékszerét odaígérte az orvosoknak, ha meggyógyítják apját. Segítségükkel Lír csak hamar olyan állapotba került, hogy felismerte Cordéliát. Megható találkozás volt ez apa és legkisebb lány között. Az öröm, hogy még egyszer láthatja valaha legkedvesebb gyermekét, s a szégyen, hogy a gyermeki jóságot éppen attól kapja, akit olyan igazságtalanul tagadott ki annak idején.

Volt egy sziget a tengeren. Nem volt más lakója, csak egy öreg ember, a neve Prospero, és a lánya Miranda. A lány olyan fiatalon került a szigetre, hogy nem ismert más emberi arcot, csak az apját. Egy sziklába vájt üregben éltek. Itt tartotta Prospero a könyveit is, amelyek főleg a mágiáról, a varázslásról szóltak. Ezzel a tudománnyal abban az időben minden tanult ember foglalkozott. És e mesterség ismerete igen hasznosnak bizonyult Prospero számára, amikor egykoron a különös véletlen elvetette erre a szigetre, amelyet egyébként elvarázsolt egy Sycorax nevű boszorkány, aki nem sokkal az ő megérkezése előtt halt meg. A boszorkány élete során sok jó szellemet börtönzött be a nagy fák törzsébe, mert azok nem voltak hajlandók végrehajtani gonosz parancsait. Prospero könyvei és a mágia tudományának segítségével felszabadította ezeket a nemes szellemeket, akik ettől fogva boldogan engedelmeskedtek Prospero akaratának. Vezérük Ariel volt. Ugyancsak a szigeten lakott Caliban, a csúf szörnyeteg, Sycorax fia. Prospero az erdőben talált rá, és igyekezett emberként bánni vele, bár a torszülött erre nem szolgált rá. Ariel, aki Prosperót kivéve minden élőlény számára láthatatlan volt, különböző huncutságokkal kínoszta Calibant, de csak azért, hogy elvégeztesse vele a ráosztott munkát. Mivel a szellemek engedelmeskedtek Prospero akaratának, segítségükkel parancsolni tudott a szeleknek és a tenger hullámainak. Parancsára ezek a szellemek egyszer hatalmas vihart támasztottak. S a vihar közepette Prospero megmutatott a lányának egy nagy hajót, amint éppen a minden pillanatban elnyeléssel fenyegető vad tengeri hullámokkal küszködik. Elmondta lányának, hogy a hajó tele van hozzájuk hasonló élőlényekkel. És megnyugtatta. Úgy rendezte a dolgot, hogy a hajón senkinek se essék bántódása. Amit tettem, mondta, te érted tettem, drága gyermekem. Még nem is tudod, ki vagy, és honnan jöttél. Ideje megtudnod. 12 évvel ezelőtt Milánó hercege voltam, te meg hercegnő, és az én egyedüli örökösöm. Volt egy öcsém is, a neve Antonio. Rábíztam az államügyek intézését, hogy elmélyedhessek a tudományban. Antonio azonban hatalomra tört, kezdte azt hinni, hogy valójában ő a herceg. Ellenségemnek, a nápolyi királynak segítségével elűzött trónomról, s egy hajóra vitt bennünket. Amikor már néhány mérföldnyire kint voltunk a tengeren, egy kis csónakba kényszerítettek.

0: kényszerített kettőnket, és sorsunkra hagyott, hogy elvesszünk. De egy Gonzáló nevű kedves úr, aki szeretett engem, titkon vizet, élelmet és ruhákat helyezett a csónakba, és néhány könyvet, amelyeket többre becsülök egész hercegségemnél. Ennivalónk kitartott, amíg végre ezen a szigeten kikötöttünk. És azóta az volt legfőbb gyönyörűségem, hogy téged taníthattalak, Miranda. És most miért támasztottad ezt a tengeri vihart? Kérdezte a lány. Tudd meg hát, felelte az apja, hogy ez a vihar ellenségeimet, a nápolyi királyt és az én kegyetlen öcsémet e sziget partjára vetette. Így beszélt Prospero, s varázspálcájával szelíden megérintette lányát, aki mély álomba merült. Mert Ariel, a szellem, éppen jelentkezett uránál, hogy beszámoljon a viharról és arról, mit művelt a hajó utasaival. A matrózok rémülten ugrottak a tengerbe, elsőnek a királyfi, Ferdinánd, úgyhogy apja a nápolyi király látni vélte, amint édesfia az összecsapó hullámokba vész. De megmenekült, mondta Ariel. A sziget egyik végénél ül összefont karral, s szomorúan siratja apját, a királyt, akiről azt hiszi vízbe fúlt. Nagyszerű, örvendett Prospero. Hozd ide! A lányomnak látnia kell ezt az ifjú herceget. Prospero és Miranda egy terebélyes fa árnyékában pihent. Ariel hozzájuk vezette Ferdinándot. Miranda azt gondolta, hogy minden férfinak olyan komoly a képe, és olyan szürke a szakálla, mint apjának. És most elgyönyörködött a szép fiatal herceg külsején. Ferdinánd pedig azt gondolta, hogy elvarázsolt szigetre került, amelynek Miranda az istennője. Ezért hát istennőnek szólította. Prosperónak tetszett, ahogy a fiatalok bámulják egymást, mert azt világosan látta, hogy amint mondani szoktuk, első látásra egymásba szerettek. De ki akarta próbálni Ferdinánd álhatatosságát? Három nehéz feladat elvégzése után Prospero azt mondta. Ferdinánd, ha túl szigorúan bántam veled, bőven kárpótollak azzal, hogy hozzád adom a lányomat. Ariel pedig elújságolta, hogy a nápolyi király és Antonio a hűtlen fivér már megbánták, amit Prospero ellen elkövettek. Ha te, aki csak szellem vagy, szánakozol szenvedésükön, nem kell nekem, aki emberi lény vagyok, mint ők, együtt éreznem velük. Hozd hát őket ide gyorsan, kedves Arielem. Antonio az igaz megbánás könnyeivel és szavaival könyörgött bátyjának bocsánatért. A nápolyi király is kifejezte őszinte bűnbánatát, amiért annak idején segített Antoniónak a bátyja elleni merényletében. Prospero megbocsátott nekik, majd megállapodtak abban, hogy visszahelyezik őt hercegségébe. Neked is tartogatok egy ajándékot, szólt Prospero a nápolyi királyhoz. És azzal felnyitott egy ajtót, és megmutatta neki fiát, Ferdinándot, amint éppen Mirandával sakkozott. Semmi sem múlhatta fölül apa és fiú örömét ezen a váratlan találkozáson, hiszen mindketten azt gondolták, hogy a másik odaveszett a viharban. Ezután Prospero felszólította Kalibánt, hogy készítsen ennivalót, és hozza rendbe a barlangot a vendégek fogadására. A társaság pedig elcsodálkozott a csúfszörnyeteg idétlen alakján, vad megjelenésén és azon, hogy, mint Prospero mondta, ez a lény volt egyetlen szolgája. Mielőtt Prospero elhagyta a szigetet, elbocsátotta Arielt szolgálatából, visszaadva szabadságát. Ezután mélyen a földbe temette mágikus könyveit, és a tengerbe dobta varázspálcáját, mert úgy határozott, soha többé nem használja föl a varázslás művészetét. Egyetlen vágya maradt, hogy újra lássa szülőföldjét, ahol tanúja lehet lánya boldogságának. Hazatérve Ferdinánd és Miranda megtartotta esküvőjét, és boldogan éltek Prospero hercegségében.
1: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.

Ez a Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!

apám. Apám reggel 7:30-kor indult el 30 éven át hivatalába, pontban 1 órakor jött meg ebédre, 3-kor megint elment, és 8-ra vacsorázni hazatért. Bennünket 7 órakor keltett, hideg vízben kellett fürdenünk, együtt reggeliztünk a nagy ebédlőasztalon, megnézte a tanrendet, s hogy könyveink rendben vannak-e. Ebédnél kerültünk össze. Meg kellett mondani, ki miből felelt az iskolában, hogy hol tartunk, és mire lesz szükség holnap. Egy hétre előre ki volt függesztve az ebéd és vacsora étrendje, és esti olvasmányaink listája. Minden nap más nyelven gyakoroltuk a beszélgetést. Volt német, francia és angol nap. Vacsora után ő maga olvasott fel eredetiben, a klasszikusokból, élénk taglejtésekkel, erősen hangsúlyozva. Közben fordítottunk és magyaráztuk a szöveget. A Roland legendát, Wilhelm Meistert és a Wakefieldi lelkészt. Tornáztunk is, a Müller szisztéma szerint. Így teltek tanuló éveim napról napra, anyám halála óta, vagyis 6 éves koromtól. A nyarat Szentendrén töltöttük. Apám csak vasárnap jött le vicinálisan, sétáltunk a Dunaparton, tutajon keltünk át a szigetre úszni és evezni, kirándultunk Izbégre, Leányfaluba, vagy a Staravodai jeges forráshoz. Ha most hirtelen megkérdeznének, emlékszem-e valami határozott tárgyú beszélgetésre apámmal ebből az időből? Hamarjában nem tudnék mondani semmit. Azaz, hogy egyetlen egyet. 14 éves voltam. Valami délutáni óráról hegedülecke lehetett, ballaktam hazafelé a Kerepesi úton. És ekkor váratlanul találkoztam apámmal. Életemben először. Először történt, hogy véletlenül kerültünk össze. Véletlen időben és határozatlan, idegen helyen, utcán, a járókelő, siető, rendetlenül egymásba kavarodó, egymást lögdöső, kikerülő sokadalomban, amelyet esetlegesség és véletlen hajt össze-vissza közömbösen és idegenül. Szembe jött velem. Én ismertem meg, ő talán észre se vett volna. Megálltunk, láthatóan nagyon csodálkozott. S mint a kissé zavarba is jött volna. Gondolkodnia kellett, mit mondjam. Honnan jössz? Hegedű óráról. Felmegyek Károly bácsiékhoz. Tűnődött egy percig. Hát, hogy megy az iskola? Kérdezte. Ez furcsán hatott. Először vettem észre, hogy fölöslegesen, konvencionálisan beszél, hiszen jól ismerte előmenetelem. Köszönöm, mondta mostobán. És abban a percben az a kényelmetlen érzésem volt, ahogy jöttek-mentek az emberek körülöttünk, hogy apám alacsonyabb, mint amilyennek gondoltam. Egy percig álltunk még. Apám hirtelen, furcsán, félszegen elmosolyodott. Megnőttél, mondta. Fejét csóválta, és megveregette az arcom. Jót tett a nyaralás. Na, szervusz! 3 órával előbb látott az ebédnél.

0: Nógrád verőcei legenda. A szentély avatás még nem történt meg, s talán nem is fog megtörténni. De ha igaz, amit Emil barátom mesél, s én hiszek Emilnek, erős és egyszerű hittel, akkor nem várhat magára soká. Hinnem kell Emilnek, mert Emil egyszerű és igaz lélek, Emil szelíd és béketűrő, és Erzsi az ő neje. És ha Emil kivette azt a szobakonyhás nyaralót a verőcei parasztházban, ez is csak azt bizonyítja, hogy Emilben igaz keresztényi alázat és önmegtartóztatás lakozik, mert hiszen Emilnek tudnia kellett, mit és főként mennyit, és még főképtebb, mekkora hangon fog erről nyilatkozni hű neje Erzsi, ha meglátja, mit vett ki neki 2 hónapra, csak azért, mert valamivel olcsóbb, mintha a kastélyt bérelte volna. Ezt Emil jól látta előre, és ha mégis kivette, ez csak azt mutatja, ismétlem, hogy Emil szándékosan szenvedni és tűrni akarta alázattal és csendesen, amiben hűneje Erzsi az isteni gondviselés és megpróbáltatás képviseletében részesítette őt, mikor csomagokkal felszerelve megjelentek a verőcei nyaralóba. Ezekről a percekről Emil hallgott. Szerényen, mint a gyakorlott, mondhatnám rutinos vértanúk, akik nem szoktak dicsekedni szenvedéseikkel. Amit elmondott a kis történet, ezt a történetet voltam bátor fentebb legendának minősíteni, nem is akkor este, hanem ugyanannak az éjszakának hajnalra virradó második felében esett meg. Kimerülve az egyoldalú vitában, egy csodálatosképpen Emil volt jobban kimerülve, aki egy szót se szólt, a házas pár édesdeden pihen. Adjuk át Emilnek a szót. Kérlek szépen, hajnal felé, éppen hogy pirkadt a fény, arra ébredek, hogy valami csíp. Forgolódom, felhajtom a paplant, hát kérlek, egy ronda nagy poloska mászik a lepedő. Hát na képzelheted, ha ezt Erzsi meglátta volna. Még ez is rögtön pakol, hiszen ismered. Szerencsére Erzsi mélyen alszik. Lábujjhegyen kimászom az ágyból, marokra fogom a poloskát, nesztelenül osonok az ablak felé, hogy kihajítsam. Hiába, tudod mi? Nógrád verőcei legenda. A szentély avatás még nem történt meg, s talán nem is fog megtörténni. De ha igaz, amit Emil barátom mesél, s én hiszek Emilnek, erős és egyszerű hittel, akkor nem várhat magára soká. Hinnem kell Emilnek, mert Emil egyszerű és igaz lélek, Emil szelíd és béketűrő, és Erzsi az ő neje. És ha Emil kivette azt a szobakonyhás nyaralót a verőcei parasztházban, ez is csak azt bizonyítja, hogy Emilben igaz keresztényi alázat és önmegtartóztatás lakozik, mert hiszen Emilnek tudnia kellett, mit és főként mennyit, és még főképtebb, mekkora hangon fog erről nyilatkozni hű neje Erzsi, ha meglátja, mit vett ki neki 2 hónapra, csak azért, mert valamivel olcsóbb, mintha a kastélyt bérelte volna. Ezt Emil jól látta előre, és ha mégis kivette, ez csak azt mutatja, ismétlem, hogy Emil szándékosan szenvedni és tűrni akarta alázattal és csendesen, amiben hűneje Erzsi az isteni gondviselés és megpróbáltatás képviseletében részesítette őt, mikor csomagokkal felszerelve megjelentek a verőcei nyaralóba. Ezekről a percekről Emil hallgott. Szerényen, mint a gyakorlott, mondhatnám rutinos vértanúk, akik nem szoktak dicsekedni szenvedéseikkel. Amit elmondott a kis történet, ezt a történetet voltam bátor fentebb legendának minősíteni, nem is akkor este, hanem ugyanannak az éjszakának hajnalra virradó második felében esett meg. Kimerülve az egyoldalú vitában, egy csodálatosképpen Emil volt jobban kimerülve, aki egy szót se szólt, a házas pár édesdeden pihen. Adjuk át Emilnek a szót. Kérlek szépen, hajnal felé, éppen hogy pirkadt a fény, arra ébredek, hogy valami csíp. Forgolódom, felhajtom a paplant, hát kérlek, Egy ronda nagy poloska mászik a lepedőn. Na képzelheted, ha ezt Erzsi meglátta volna. Még ez is rögtön pakol, hiszen ismered. Szerencsére Erzsi mélyen alszik. Lábujjhegyen kimászom az ágyból, marokra fogom a poloskát, neztelenül osonok az ablak felé, hogy kihajítsam. Hiába, tudod, milyen füle van. Már hallom a hátam mögött.
1: Mi az? Mit mászkálsz?
0: S rögtön utána hangosan, és jaj beszékelve. Jézus Mária, új, mit viszel ott? Mi az a markodban?
1: Semmi. Próbálom csillapítani. Aludj csak.
0: De erre már sikít, mint akit nem is poloska, hanem skorpió csípett meg.
1: Poloska! Poloska!
0: Nem igaz, mondom elszántan, nem poloska.
1: Hát mi?
0: Katica bogár. Hazudom ilyettemben.
1: Mutasd!
0: Mire én behúntam a szemem, és kinyitottam a markom és barátom, a tenyeremben egy katica bogár feküdt, és én igaz hitemre mondom neked, hogy csoda történt, és meg vagyok erről győződve, mert amit megfogtam, az poloska volt.
2: Én hiszek Emilnek. S a magam lelkének szerény egyházában hajlandó lennék őt, Verőcei Emilként szentélyavatni, s a csoda színhelyén egy kolostort, illetve palostort állítani, hogy a legenda emlékeit megörökítse.
3: Kutyavásár.
0: Méghozzá Budán, ahol állítólag csak egyszer volt. Mit csináljunk? A feleségem már harmadszor nyaggat, hogy menjek fel oda, és nézzem meg azt a kutyát, azt mondják, valami csoda.
3: Napbarni kutyavásár.
0: Méghozzá Budán, ahol állítólag csak egyszer volt. Mit csináljunk? A feleségem már harmadszor nyaggat, hogy menjek fel oda, és nézzem meg azt a kutyát, azt mondják, valami csoda. Napbarnított úriember fogad, rendkívül erélyes és szakavatott.
4: A muki érdekli!
0: Kiált rám harsányan, az idomító ellenállhatatlan tekintetével. Igenis, mondom kissé szűkölve.
5: A muki. Muki.
0: Szól erre meglepően szelíd, csak nem könyörgő hangon. Az ágy alól drótszőrű foxi mászik elő, hozzám oldalog, megszagol, ásít. Láthatóan unja a dolgot.
4: Na most!
0: Rivar rám az idomító.
4: Akarom mondani, igenis,
0: kapom magam haptákba.
4: Ez a világ legintelligensebb kutyája,
0: folytatja harsánya.
4: Ezt kérem, ez minden szót ért, mint egy ember.
0: És most megint mézédes hangon.
5: Muki.
4: Hol az ajtó?
0: Muki elkínzott képpel az ajtó felé dök az orrával, aztán megint ásít.
5: Muki, hol a cukor?
0: Muki körülnéz a szobában. A kis asztalon a kávé mellett áll a cukorpixis, arra felé fordul, aztán lefekszik, mintha azt mondaná, hát ott van, mit kérded, mikor magad is tudod.
4: És kérem,
0: folytatja az idomító ellentmondás nem tűrő hangon.
4: A gazdájáé, kérem, tűzbe megy. Nem tűri, hogy a gazdáját bántsák. Neki megy az oroszlánnak is, ha a gazdáját megtámadja. Tessék úgy tenni, mint a haragudna rám. Tessék egy kicsit megütni.
0: Ilyetten engedelmeskedem, bár előre félek, hogy Muki leharapja a fejem. Megütöm. Muki nem mozdul.
4: Tessék kicsit erősebben.
0: Jót húzok rá. Muki nem mozdul. Az idomító zavarba jön.
5: Muki, Muki,
0: mondja panaszos, síró hangon.
5: Muki, bántanak!
0: És int, hogy üsse. Ütöm, de Muki nem mozdul. Mentő ötletem támad Muki érdekében. Kérem szépen, jegyzem meg óvatosan, hogy meg ne sértsem. Hát persze, hogy nem mozdul, hiszen az előbb tetszett mondani, hogy milyen intelligens, minden szót ért. Éppen azért nem mozdul. Az idomító meglepetve néz rá.
6: Igen, vakarja a fejét.
4: Hogy tetszik gondolni?
2: Nagyon egyszerű. Ha nem értene minden szót, akkor nekem jönne. De miután hallotta, hogy engem kitanított, nem veszi komolyan a dolgot. Nem hagyja uratni magát.
3: Aha, mondja az idomító, de láthatóan nem érti még most se világosok fejtésem.
2: Lopva összenézünk Mukival.
6: Hát kérlek,
2: mondja Muki pillantása. Soha nem fogja megérteni ezt az egyszerű dolgot.
3: A kutya csak ugyanígy beligyáz. Minden szót ér.

szőnyegre a jobb oldalatokra. Támaszkodjatok a jobb könyökötökön, a bal kezeteket tegyétek magatok elé. A bal lábatokat hajlítva emeljétek föl egészen a vállig. Nyújtsátok föl magasra, és hajlítsátok be. Nyújt, hajlít, nyújt, hajlít. Egy, két, egy, két. Nézzétek a lábfejeteket. Egy,

Eve. Ez egy nagyon kedves, igaz történet. Azért kell hangsúlyozni, hogy igaz, mert valószínűtlen. Viszont, hogy megtörtént, éppen ezt teszi valószínűvé, e fantáziátlan világban már csak a valóság produkál néha valami kivételeset. Címe ez is lehetne, véletlen. Tanúsága? Vigyázz a látszatra. Egyébként rokona annak a másik esetnek, mikor a malacvisítást utánzó artistát úgy akarta csúffá tenni a földie, hogy valódi malacot ríkatott köpenye alatt, kivételesen, ez egy alkalommal, a valódi malac egészen malactalanul sivított, és a malacos embert kifütyülték. Az a kedves hölgy, akivel az alábbi eset megesett, mint egy remek sportautó tulajdonosa, szenvedélyesen látogatja, pártolja és propagálja a tőzsgyökeres magyar vidéket, Alföldet, Hortobágyot, Mezőkövesdet, valóságos folklorlistává nőtte ki magát, és egyik legfőbb öröme nyakon csípni a külföldi látogatókat, és elcipelni őket magyar falvakba, hogy eldicsekedjék azzal a különleges ízzel és zamattal, amit egy ilyen látvány nyújt, és aminek nemzeti jellegét az idegen nálunk is élesebben érzi. Minap pompás partnerre akadt egy amerikai úr személyében, aki már odaát is sokat hallott Magyarországról, mint exotikumról, s tele volt égő kíváncsisággal, hogy a világ jellegzetes vidékeiről készülő fénykép és ritkaság gyűjteményét gyarapítsa. Bepakolta hát kocsijába, és elvitte a legmagyarabb vidékekre. Egy alföldi nagyközségen robogva keresztül ismerősöm hirtelen leállította az autót. Érezte, hogy a pillanat kivételes. Festői ösztönével rögtön felismerte, hogy ennél tarkábban és rikítóbban magyar képet nem mutathatna be. Vasárnap délelőtt volt, és a főtér tele volt ünneplő ruhás parasztlányokkal és legényekkel. Minden együtt volt. Kémeskút, Malomalja, Fokos. Most nézzen körül, mondta ünnepélyesen. Ha lelkébe akar vésni egy 100%-osan eredeti magyar vidéki képet. Az amerikai gyönyörködve nézett körül, s felemelte kodakját. E pillanatban a mellékutcából papák lágy dobogása hangzott. Várjon, mondta a hölgy abban a reményben, hogy egy szép gatyás juhász még kiegészíthetné a felvételt. A következő pillanatban befordult a főtérre egy jól megtermett, hatalmas, két pupu teve. A hölgy felkiáltott meglepetésében, de a kodak abban a pillanatban elcsattant. És most már magyarázhatta az amerikainak, hogy különleges véletlen történt egy vándor menazséria reklámakciójának jóvoltából. Az amerikai képzeletében egy életen át úgy fog szerepelni e tőzsgyökeres alföldi falu, mint aminek Gémes húton és Déli bábon kívül legjellemzőbb alkatrésze a magyar puszta ősi barma, egy telivér, pompás dromedár.

0: Kik csókolóznak többet? Tavaszi probléma. Következőképpen állítottam fel a körkérdést. Eldöntendő, vajon igaz-e a pessimista gondolkodók amaz állítása, hogy a nő általában erkölcstelenebb a férfinál. Hűsége ingadozóbb, vágyai szabadosabbak, szerelme megbízhatatlanabb. A spekulatív karakterológia meggyőző választ nem tud adni e kérdésre. A gyakorlati filozófia legmodernebb kútforrása, a statisztika gyújthatna csak világosságot. Feleljenek hát végre nyíltan és őszintén a tapasztalás és elmélkedés nagymesterei. Mit gondolnak? Kik csókolóznak többet általában? Szerelmi csókról van szó. A férfiak vagy a nők? A válaszok homlok egyenest ellenkező véleményekről tanúskodtak. A legtöbb válasz adatok hiány részletesen kifejtett érvekkel támogatta feltevését, mely szerint egyik esetben feltétlenül a nők csókolóznak többet, ezt rendesen férfiak írták, vagy pedig másik esetben bizony, hogy nem a nők, hanem a férfiak csókolóznak többet, ez többnyire a nők nézete a dologról. A papírhiányra való tekintettel csak két egymással elleneredményre jutó elmélkedést közlekedt tárgyban, mindkettő figyelmet érdemel, érvelésének, logikájának, meggyőző szabatosságánál és az elfoglaltan tárgyalagosságra való törekvésénél fogva. Az egyik válasz Strindberger aláírással így hangzik. Nem is kérdés. Statisztikára, hál' Istennek, semmi szükség. A női jellem alapos ismerete minden statisztika nélkül nyilvánvalóvá teszi, hogy a nő a férfinál hűtlenebb és csapadárabb. Következik ez először a nők általános lelki jellemtanából, másodszor pedig a nők mai társadalmi helyzetéből, neveléséből, abból az elhelyezkedésből, ahogy a ma nőjének körvonalai jelentkeznek. Fizikai és pszichikai adottságánál fogva a nő természettől fogva közelebb áll a csak testi életet élő állathoz, és így a férfinál jelentékenyen kisebb mértékben gátolják cselekvéseit olyan motívumok, melyek speciálisan emberi produktumai az idegrendszernek, mint hűség, jog, tulajdon, önfegyelem, belátás. Társadalmi helyzeténél fogva pedig a nő szemben a sokféle és sok felé irányuló tevékenységű férfival majdnem kizáróan, de legalábbis túlnyomó részben speciálisan a szerelmi tevékenységre van utalva, mint hitves, mint szerető. A nő életének és megélhetésének egyetlen lehetősége a szerelem. Természetes hát, hogy minden törekvése a szerelem felé irányítatván, szükségképpen a szerelemhez való érzék nagyobb mértékben és intenzívebben fejlődik ki benne, mint a férfiban. És így a szerelem összetevői, köztük a legfőbb, a szerelmi vágy is nagyobb erővel jelentkezik a nőben, és ennél fogva több módot és alkalmat keres és talál e vágyak kielégítésére. Nyilvánvaló tehát, quod erat demonstrandum, hogy a nők többet csókolóznak általában, mint a férfiak. A másik válasz ellen és mellett ki aláírással. Nem is kérdés, statisztikára, hál' Istennek, semmi szükség. A férfi jellem alapos ismerete minden statisztika nélkül nyilvánvalóvá teszi, hogy a férfi a nőnél hűtlenebb és szabadabban éli szerelmét. Következik ez először a férfiak általános lelki jellemtanából, másodszor pedig a férfi társadalmi helyzetéből, neveléséből, abból az elhelyezkedésből, ahogy a mai férfi körvonalai jelentkeznek. Fizikai és pszichikai adottságánál fogva, a férfi, mint természettől fogva a szerelemben támadó fél, nincs kitéve a magátló körülménynek, mely a nőt arra kényszeríti, hogy megvárja a másik kezdeményezését, s így választása csak azoknak az egész férfi nemhez képest elenyészően kicsi csoportjából lehet, akik speciálisan őt választották, míg a férfi választási lehetősége az egész női nemre kiterjed. Társadalmi helyzeténél fogva pedig a férfi szemben a nővel
1: mindenféle eszköznek birtokában van, amik számára a nő szerelmét megszerezhetik. Pénz, állás, pozíció. Hiszen a nőnek semmi egyebe nem lévén szerelménél, csak egyszer s egy férfinak adhatja oda, míg a férfi a fent nevezett eszközök folytonos és nem csappanó birtokában újra és újra megszerezheti magának egy újabb, s megint újabb nő szerelmét. Mindebből, de főként a nőnek, mint anyának való lekötöttségénél fogva nyilvánvalóan következik, quod erat demonstrandum, hogy a férfiak általában többet csókolóznak, mint a nők. A válaszok lelkiismeretes tanulmányozása után letettem az egész papírcsomót, és 2 percig gondolkodtam. E gondolkodás eredménye gyanánt engedtessék meg nekem, hogy szerényen én is hozzászóljak a nevezetes kérdéshez. Szerény nézetem szerint a férfiak és a nők egészen bizonyosan egyformán sokat csókolóznak, miután minden csókolózáshoz egy férfi kell, meg egy nő.

0: Dux ducis. Apa! Micsoda a Duxnak a datívusza? Kiabál ki a fiam dolgozott írás közben. Krach. Hónapok óta érzem, hogy ebből a dologból mégiscsak baj lesz. A második és harmadik gimnázium tartamára még el tudtam hitetni vele, hogy latinban is az a tökéletes szaktekintély vagyok, mint egyéb tantárgyakban kívántatott. Hogy az ő szemében Szókratész, Arisztotelész, Leibniz, Einstein, sőt, Castel fölé emeljen, aki mindezeknél több, mert a legjobb tanuló náluk az osztályban. Negyedikben mégiscsak ki fog derülni a Lohengrin titok, származásának szörnyű bélyege, melyet rejtegetni akartam előtte. Nincs erőm megmondani az igazat. Az algebrát megírtad már? Kérdezem szigorúan. Még előbb a... Előbb az algebra jön. Előbb a gyakorlati tantárgyak, a latinra ráérsz, majd aztán bejövök. Minden esetre időt nyertem. Hol a latin szótár? Baj van, az bent maradt a gyerekszobában. Észreveszi, ha onnan puskázom ki. Lehetne esetleg telefonozni Babics Mihálynak. Az jól tud latinul. De viszont azt hiszi rólam, hogy én is tudok. Nem lehet egy költőt kiábrándítani. Aztán a gyerek is meghallja. Ez nevetséges. Mire való az induktív módszer? Miért ne jöhetnék rá magamtól is a Dux daktívuszára, ha egy kicsit összeszedem magam? Az ember leheveredik a diványra, és megindítja a tiszta ész kritikáját. Dux, az vezér, vagy herceg, vagy fejedelem, vagy efféle. Szóval valami nagy marha. Ez ő saját maga minden nélkül úgy, ahogy az Isten megteremtette. Egyszerű, de becsületes nominatívusnak. Mert mindannyian mesztelenül jövünk a világra. Nincs semmink és senkink, mint az a tény, hogy önmagunk nominatívuszai vagyunk. A többi csak később jön. Később derül ki, hogy nem csak én vagyok a világon, a vezér, a herceg, a fejedelem, hanem van valahol egy naknek, és egy naka-neka, és valahol egy ból-ből, s végül egy óriási T betű, amihez függesztenek, mint valami akasztófához, a nagy ítélet eredményekép, amivel vádoltattam úgy is, mint accusativus. Dux, ducis. Dux, dux, ducis. A félálom ködén át ott látom őt, Duxot, a nagy fejedelmet, Komor kastélyának fegyvertermében egyedül. Pajzsának tükrében nézi magát, és amint a tükröt felén fordítja, meglepetve fedezem fel vonásain, mennyire hasonlít hozzám. Mennyire szeretnék beszélni vele. Szeretném megszólítani, megismerni, megtudni, mit érez. Hasonlít-e hozzám lélekben is? Hiába. Ebből a beszélgetésből soha nem tudom meg azt, amit most meg kell tudnom. Dux ismertnek van feltételezve. Kezdetben volt Dux, aztán lőn a datívusza. Egy a herceg, Dux és datívusz az ő profétája. Mi lenne, ha bátorságot vennék, és egyszerűen megkérdezném tőle? Végre is, ha arról van szó, hogy Duxnak mi a datívusza, ebben a legkompetensebb ő maga. Kompetensebb, mint a szótár vagy Babics Mihály. A herceg. Minden rang és vonatkozás nélkül. A herceg. A fejedelem. Egyedül. Önnön magával. Ugyan ki lehet más? És már én magam fekszem ott a trónterem kerevetén. Tűnődve szemlélvén a tükörben tulajdon nominatívuszomat. De nem jó a nominatívusznak egyedül lenni. Kezdetben teremté Isten a nominatívuszt, és mondá az Úr, nagyon ellustul így magában, hajtogassuk egy kicsit. És már kapognak is az ajtó. Ki az? Édes, olvadékony hang. Genitéva vagyok. Az én egyetlen fejedelmem, neka-naka, az ő egyetlen kis felesége. Nem vagyok hát egyedül. Megszületett a birtok. Egyelőre egy birtokos, egy birtok, de lesz még több is. Különben hol vagyunk még az ikeragozástól? Dux, van nálad pénz. Az ön kis genitívájának kalapra volna szüksége. Megvan. Mégis jó az az asszony a háznál. Pekúniám, duci. De honnan veszem? Dühösen ugrom fel. Honnan veszem? A bőröm alól, a húsomból, a véremből. Megvan. Ból, ből, a húsomból. Ex carne ducis. Takarodj, és szedesd be a jövő évi adót. Megint egyedül vagyok. De vajon csak ugyan egyedül-e? Nem áll le szemben valaki, vádoló tekintettel meredve rám. S a tükörkép ugyanazt az arcot veri vissza még mindig. Mintha már nem én volnék, vagy legalábbis nem az arcom. Mintha lelkem szemén állt, tulajdon lelkem meredne vissza szorongva. Mit teszel a néppel, fejedelem? Nem félsz a jövőtől? Nem félsz, hogy bűn, amit elkövettél, égre kiállt, megtorlást követel? A nép meg fogja büntetni a fejedelmet, ha egyszer önérzete feltámad. Plebs punit ducem! El a tükörrel! El a lelkismeret vádoló szavával! Vissza, accusativus, aki lelkemben élsz! Muzsikát ide! Szórakozni akarok! S már ott áll az ajtóban vocativus, a költő. Ó, Dux, megszámlálhatatlanok a te erényeid. Milyen okos, kedves fiú ez a vocativus, és milyen találó megjegyzései vannak, mint annak az úrnak, aki a múltkor azt a szépet írta rólam. Jó lenne most így elaludni, a hárfaszó mellett. De egy éles hang közberikolt.
1: Apuka, kész vagyok már az algebrával. Mi a dativus a Duxnak?
0: Ásítva dörgölöm a szemem. Ugyan már, ne légy már olyan ostoba, azóta megkérdezhetted volna tőle. A fiam nagyra meresztett szemmel néz rám.
2: Hát persze, nem láttad őket? Itt ültek együtt az asztalnál. Dux, hűséges genitívusza, derék dativusza, kellemetlen akkuszativusza és a többi. Egyébként pedig, tudd meg az igazat, én nem vagyok se herceg, se fejedelem, se latin tanár. Én reáliskolában érettségiztem, és most nézd meg a szótárt.

Dadogó. Az unoka öcsém, Kázmér, egészen rendes pesti gyerek volt. Könnyed és kedves, mint a többi. Ismerte és használta a pesti dialektust, sőt, ha jól emlékszem, még fejlesztette is. A pesti dialektus egyik alapvonása például a rövidség. Kázmér tehát köszönöm helyett, azt mondta kösz, és viszontlátásra helyett viszlát. Ha bement egy trafikba, az egész társalgás körülbelül így zajlott le. Stét, pot. Princ, sék, kösz. Eddig rendben volna, most jön a furcsaság. Szegény Kázmér idegsokkot kapott, és nem gyógyult meg teljesen. Eleinte nem tudott beszélni, aztán hosszú ideig csak dadogva, a legnagyobb kínnal nyögte ki a szavakat. Ezekben az időkben rémülten figyeltem meg rajta a következő, érthetetlen tünetet. Attól fogva, hogy dadogott, nem csak hogy abba hagyta ezeket a pesti rövidítéseket, de a különben önmagukban rövid és egyszerű szólásformákat is a legkörülményesebb körülírásokkal cserélte fel. Ha cigarettával kínáltam, a régi, egyszerű és természetes kösz helyett, amit még dadogva is elég könnyen ki lehet mondani, így udvariaskodott. Nagyon szépen köszönöm neked, nekem adott dohányzásra való cigarettát. És ha azt kérdeztem, hogy van, azt felelte. Halál datossággal tölti el szívem.

0: egy órával a helyi érdekű indulása előtt, hogy azt mondja, okvetlenül hozza ki két pikétakarót, mert a falusi dunyha vastag, a lepedő meg vékony. Itt biztosan lehet kapni. Jó napot!
1: Ászolj, tessék pancsolni.
0: Pikétakarójuk van?
1: Pikétakaró. Pikétakaró, hogy ne kérem. Tessék csolni, mindjárt. Jakab, mit tartod a szád? Nem hallott, hogy pikétakarót parancsol a nagyságos úr? Fuss fel a létrá, jobbra fölül, mit teti pancsolni, hátulról kivágott fürdőtrikót, kékbe.
0: Ez egy másiknak szól.
1: Igenis kérem, mit teti pancsolni? Igen, tudom. Milyen legyen az a takaró?
0: Hogy milyen legyen. Piké legyen, és takaró formája legyen.
1: Lehet ez jobb minőség?
0: Nézze, kérem, hagyjon engem békén. Nekem nem kell drága, de maga nem fogja kivenni belőlem, hogy kifejezetten egy évekig használt mosogató rongyot kérjek pikétakaró helyett. Adjon nekem egy rendes pikétakarót, olcsó.
1: Igen is, kérem, tessék pancsolni. Kinek lesz az, kérem?
0: Mi az, hogy kinek lesz? Ez a legújabb. Be kell jelenteni az illetőt, vagy takaróból is csak annyit ad a devizaközpont, ameddig nyújtózkodni szabad? Talán fényképes igazolványt hozzak?
1: Tessék pancsolni, csak azért kérdem, hogy felnőttnek, vagy gyereknek, ugye?
0: Persze, hogy felnőttnek. Legfeljebb két rétbe hajtom, hogy gyerekre teszem. Mutassa már, az Isten áldja meg, mit vallat itt engem előzetesen, tegyen át az ügyészségre.
1: Idegesnek tetszik pancsolni lenni. Tessék pancsolni, itt van.
0: De hisz ez nem piké?
1: Nem is kérem, sokkal jobb és olcsóbb, csalánvászon.
0: De mikor én pikét kértem? És mi ez?
1: Hisz ez legfeljebb másfél méter hosszú. Elég az, kérem, tessék pancsolni.
0: Ágyra?
1: Ez nem ágyra való, kérem, hanem asztalra. Nem is létezik asztalra piké.
0: Jó ember, nem érti? Takarót kértem, nem telítőt.
1: Takaró nem létezik csalánvászomból.
0: Ordítok. De kérem, pikéből kértem.
1: Piké meg terítőben nem létezik. Tessék ebből a csalánvászomból venni, egészen olcsó dolog, tessék pancsolni.
0: Kirohanok a boltból, mert attól tartok, hogy egy perc múlva, ha így folytatja, átharapom a torkát, és vérében pancsolok.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass! Máshol vagyok, de nem tudom hol.

0: a hőmérő. Kultúra, legyintett Bandi keserű gónnyal. Kultúra, civilizáció, képzelődés. Mindannyian elhallgattunk. Nem annyira tiszteletből, mint inkább óvatosságból. Bandi ivott egy keveset, és megint olyan hangulatban volt, hogy a legkisebb ellentmondásra is kétes eredetű történettel felelt, amiről azt állította, hogy az életből van merítve. Ez már az ötödik volt ma este. Mindig így kezdte, hogy elkapott egy szót a társalgásból, mint a puszta bölcselkedés volna a célja, és csak a tanulság kedvéért illusztrálja tételeit egy példázattal. Éppen ezért nem ingereltük, sőt, egyikünk megpróbált gyorsan másról beszélni. Hallottátok? Náci meg akar nősülni. Nősülni! Bömbölt Bandi. Nevetséges, nősülni, kultúra, civilizáció, képzelődés. Megadtuk magunkat. És Bandi belekezdett a történetbe. Képzeljétek el a milliót. Orosz front a háború harmadik évében, Galícia, tél, rettenetes hideg, éjszaka. A főhadnagy, miután bejárja a lövészárkokat, halálra csigázva érkezik vissza fedezékébe. Gyorsan megissza teáját a termoszból, de már alig tudja nyitva tartani lecsukló szemhéját. Egy perc, és aludni fog. Aggodalom fogja el. Mi lesz, ha a hideg tovább fokozódik? A fedezéket bejárja a szél. Bundája nem nyújt elég biztonságot. Megnézi a hőmérőt. 20 fok zéró alatt. Ha még 5 fokot süllyed a hőmérséklet és ő elalszik, okvetlenül megfagy. Viszont aludni kell. A tekintete legényére esik. Horvát paraszt, valóságos ősember, kőkorszakbeli lény, primitív és barbár. Hogy magyarázza meg neki? Ide néz, mondja végre, és kezébe adja a hőmérőt. Látod ezt a csövet? Ezüst szál szaladgál benne. Ez az ezüst szál, maga az ördög. Az ördög el akar engem pusztítani, azért zártam el a csőbe. De a cső lukas. Ha idáig ér az ördög, és mínusz 25 fokra mutatott, egy pici nyíláson kifut, és megöl engem. Én most el fogok aludni. Ha észreveszed, hogy idáig ér, azonnal kelts fel. A legény babonás félelemmel vette át a hőmérőt. A főhadnagy elaludt. A legény vacogva, félhangosan imádkozni kezdett. Az ördög lassan süllyedt lefelé. Egyszerre ingadozni kezdett. Felmászott egy fél fokot. A legény észrevette, hogy a hangjától ijedt meg. Közel vitte a szájához, és hangosabban könyörgött szentjeihez, hogy megmentse urát. A hőmérő lassan emelkedett. A legény együgyű lelkével boldog volt, hogy legyőzte az ördögöt. Soha nem tudta meg, hogy a leheletétől felmelegedett hőmérő nem mutatta többé a kritikus pontot, és nagyon csodálkozott, hogy hajnalban, mikor költögetni kezdte urát, az nem ébredt többé fel. Megfagyott a 30 fokos hidegben. Bandi elhallgatott. Egy percnyi szünet volt. Valószínűtlen történet, jegyezte meg valaki bátortalanul. Valószínűtlen? Hördült fel Bandi diadallal. Lehet, hogy valószínűtlen. Akkor talán a főhadnagy hazudott. Én tudniillik, tőle hallottam, a saját szájából. Isteni gondviselés. Isteni gondviselés. Nem is isteni gondviselés. Nem is lehettek ti optimisták és bizakodók, akik nem hisztek az isteni gondviselésben, s véletlennek nevezitek a csodát, mondotta a szentéletű bölcs férfiú. Csak aki sokat tapasztalt életében, sokat járt a megpróbáltatások útján. Csak azt tudja, mit jelent elhatározó percekben, ha életről és halálról van szó, az a véletlen valami, ami megoldja a helyzetet, mikor elveszettnek látszik minden. Prozit. S a bölcs férfiú mértékletesen hörpintett a barac pálinkából. Meséld el, atyám, biztattam őt, jól sejtvén, hogy most afrikai kalandjaiból hallunk majd valamit. Tűnődött, aztán elszántan belevágott. A Zambézi partján történt az őserdőben. Elmaradva vadásztársaimtól, egyedül bajongtam az összekapaszkodott liánok között. Ekkor vad csatakiáltás hasítja keresztül a félelmetes csöndet, és a következő pillanatban félmeztelen, elvadult és minden emberi érzésből kivetkőzött gorilla bukkan elő a fák közül, fogai csattogtatva felém, miközben hosszú, bozontos pafaszakállát tépdeste haragjában. Már-már rám veti magát, midőn éles sivítással nyílhasítja át a levegőt, keresztül furva a veszett oráng után csapkodó ormányát. Az oráng után pirosra festett négerek ugráltak elő a fák közül, és üldözőbe vettek. Sikerült egérutat nyernem, elrejtőzve a sűrűben, de ekkor a nagy hőségtől kigyulladt az erdő. Menekülnöm kellett, egyetlen ösvény maradt csak, s nyomomban a dühöngő mongolok, s az égő erdő. Az ösvény a Nigger partjára vezetett, mint említettem, s már-már úgy látszott, sikerül biztos helyre kerülnöm, ha átúszom a folyót, mert visszafordulni egyértelmű volt a biztos halállal. Sajnos ez nem sikerült. Alig, hogy a habokba vetettem magam, rettenetes csörgéssel megjelent körülöttem 9 krokodilus, elzárva a menekülés útját. Ha egy lépést teszek, felfalnak. No és? Sürgettük a bölcs férfiút újabb törtés kíséretében. No és, kérdezte ő is magától, mint egy elcsodálkozva maga is azon, hogy miképpen kerül ki ebből a kelepcéből. No és, ismételtük most már szigorúan. No és, emelte a hangját a bölcs férfiú, most jött az isteni gondviselés. Talán egy saskesejű? Dehogy. Istennek nincs szüksége ilyen erőltetett megoldásokra. Az utolsó percben, mikor a krokodilusok már-már kitártották a szájukat, kiderült, hogy az egészből, amit elmondtam nektek, egy szó sem volt igaz. Így menekültem meg ebből a rettenetes helyzetből, Isten kifürkészhetetlen bölcsessége következtében. Málcájt és Zaturek. Budapesten időző, kedves lengyel író kollégámmal ismertettem össze, ő mesélte az alábbi történetet. Honfitársa bizonyos Zaturek nevű tavaly Berlinben járt. Mint szerény utazó, először is kikeresett egy lengyel panziót, hogy esténként otthon érezhesse magát. Nappal egyedül járta a várost, múzeumokat és az egész idegenséget, aminek varázsát nem csak hogy nem csökkentette, inkább fokozta számára, hogy egy szót se tudván németül, a Robinson és Péntek primitív közlekedésére volt utalva. Ebédelésre kedves, szerény kis kocsmát választott magának. A kétüléses asztal túlsó oldalán barátságos arcú német bácsi ült. Csendben ebédeltek. A német egy perccel előbb fejezte be, felállt, könnyedén meghajtotta a fejét, és azt mondta, Mahlzeit. Lengyelünk is felemelkedett, gondolván, ha valaki ilyen udvarjas és bemutatkozik nyilvános étteremben, neki se szabad mogorvának lenni. Zaturek, mutatkozott be ő is. Másnap, ugyanonnál az asztalnál megint ott találta a németet. Szépen megebédeltek. A német egy perccel előbb megint felállt, megbiccentette a fejét és azt mondta. Mahlzeit. Zaturek kissé csodálkozott. Mi ez? Gondolta. Ez a német elfelejtette, hogy tegnap már bemutatkoztak? Vagy itt ez a szokás, hogy minden alkalommal újra be kell mutatkozni? Minden esetre alkalmazkodott, ő is felállt megint, és bemondta, hogy Zaturek. Mikor harmadszor is így folyt le a jelenet, este a panzióban szóvá tette honfitársai közt ezt a furcsa német szokást, megkérdezvén, vajon Mahlzeit urat rendes német típusnak tartják-e, vagy a féle különcnek? Persze jót nevettek rajta, és felvilágosították, hogy Mahlzeit, ez nem egy név, hanem udvariassági szólam, annyi, mint jó napot, vagy volt szerencsém. A német úr egyszerűen egészségére kívánta az ebédet. Lengyelünk nagyon elszégyelte magát műveletlenségéért, elvörösödött a gondolatra, vajon mit tart róla a kétségtelenül európai kultúrájú német. Délben már jókor betért a vendéglőbe, a német már ott ült. Lengyelünk izgatottan és gyorsan ebédelt, szándékosan versenyezve a némettel. Sikerült is 2 perccel előbb fejeznie be. Ekkor fölállt, meghajtotta a fejét, és diadalmasan és fölényesen és előkelően bemondta: Mahlzeit! A német kissé elpirult. Nyilván örömében, hogy ez a lengyel milyen finom ember. Rövid ismerettség után az ország anyanyelvén tiszteli meg őt a szokásos üdvözléssel. Mint jó kozmopolita, rögtön jelezni akarta, hogy ő is tudja, mi az a nemzetközi előzékenység. Felállt, meghajtotta magát, és tűrhető kiejtéssel, mosolyogva ismételte a megtanult szót. Zatorek, kis üzlet. Botrány újságíró, elrejtve a lonc mögé, a lugas mellett, a külvárosi kis vendéglőben, ahol öregedő, de még nagy sikerű színésznő találkozik titokban az ifjú, gyámság alatt álló gróffal. Kezeit dörzsöli, boldogan. Itt vannak, most figyeljünk! Beállítja a gyors írónőjét, aki szó szerint felveszi a társalgást. Színésznő.
1: Jaj, mégse szabadott volna, ha atyád, az őszvár őrgróf megtudja.
2: Gróf szenvedélye. Ott hagyom, érted, családom. Ám tomboljon nagynéném, protuberancia, ám tagadjanak ki. Elveszlek feleség gyanánt. Színésznő.
1: Nem, nem, Edmond, nem venném szívemre, igazán. Az én világom a színes kárpitok világa, a tiéd a zordon kárpátoké. Ez az egybetű elválaszt minket. Szeretlek, de Frigyünk nem válhat valóra. Jobb, ha nem is találkozunk.
2: Gróf szenvedéllyel. Hogy ne is láthassalak, csak a páholy mélyéből. Ez lehetetlen. Színésznő.
1: Pedig úgy kell lennie. Megmondom őszintén, nekem is árt, ha meglátnak veled. Tiszta és becsületes művészetemmel kiharcolt makulátlan hírnevem, melyet olcsó pletykák soha be nem szennyeztek. Csorbát szenvedhetne egy ilyen mendemondától. Beszélnének rólunk. S tudod, mennyire félek tőle, miszerint szóbeszéd tárgya legyek, vagy például magánéletemmel foglalkozzék a botrányéhes sajtó.
2: Gróf elszántan. Én nem mondok le rólad. Felveszem a harcot a világgal. Szenvedélyes suttogásba fúl a hangja. Színésznő elgyengül.
1: Edmond! Nem bírom ezt az ostromot. Meglátod, nem bírom tovább.
0: Újságíró a lombok mögött ujjongva.
3: Ennyi elég. Mehetünk. Micsoda remek cikk lesz.
0: Gyors írónőjét hóna alá kapva, gyorsan el. Gróf átnéz a lombok közt.
2: Elmentek.
0: Színésznő. Mit gondol? Jól hallott mindent?
2: Gróf. Hogyne. Tagoltan beszéltünk.
0: Számlakönyvet vesz elő.
2: Volna kegyes aláírni.
0: Színésznő.
2: Mi ez már megint?
0: Gróf.
2: A múlt heti számla.
0: Színésznő.
1: Micsoda disznóság. Itt külön tételek szerepelnek. Ezt nem fizetem.
0: Gróf.
2: Bocsánat, művésznő. Megállapodásunkban kimondtuk, hogy a mellékköltségeket nem számíthatjuk az átalányba. De hiszen csekiség az egész. Hordár, névtelen levél, mi egymás. Például ennek az újságírónak, amivel ide csaltuk.
0: Színésznő.
2: Nem éri meg az egész. gróf lelkesen. Ojé, majd meglátja, mit fog ez érni. Az egész város rólunk beszél egy hét múlva. Hát még ha a jövő heti nagy szakítási jelenetet megcsináljuk, ne felejts el, művésznő, jövő hónapban premierje lesz. Színésznő fizet. Nagyvágó maga, Fox, de az ötletei nem rosszak. Gróf aláírja a nyugtát. Valamiből élni kell, művésznő. Fit.

0: figyelmeztetik az embert. Jóságos, komoly arcú, idősebb úr, egyszerű ruhában. Ahogy sebben lobbal elhúzódsz mellette az utcán, magadtól nem vetted volna észre, nem lévén rajta semmi feltűnő, ő állít meg, szerényen, halkan, határozottan.
1: Pardon.
0: Jó napot, mondott zavartan és barátságosan, meglévén győződve, hogy régi ismerettség jogán szólított meg, csak te nem emlékszel rá, szórakozott vagy. De ő gyorsan felvilágosít. Pardon, nincs szerencsém ismerni, csak figyelmeztetni akartam, hogy kiszakadt a kabátja hátul. Vérvörös leszel. Csak ugyan, az ördög vigye el, biztosan a villamoson történt egy fél órával ezelőtt, és nem szólt senki. Röhögtek rajtad a hátad mögött, nem szóltak, egy fél órája jársz így világ csúfjára. Köszönöm. Rebeged megszégyenülve. Kérem. És már megy tovább, mint aki nem számított különösebb elismerésre és hálára jó cselekedetéért. Emberek vagyunk, kötelességünk figyelmeztetni egymást. És ahogy magad is folytatod az utat, a legközelebbi szabóig, aki majd ideiglenes kötést ad megsebesült ruhádra, harciasan, elkeseredve nézel körül, nem röhögnek-e rajtad. Szívesen felmennéd a nyílt harcot, ökörre mennél csúfolóiddal, éppen azért, mert megérted őket, hasonló látványon te is röhögnél. Velük nyíltan, szemtől szembe. De ha lelked mélyére nézel, egy titkos vágyat fedezel fel benne. Nem nyíltan és nem szemtől szembe, hanem orvul és titokban. Egyetlen embert szeretnél leszúrni, akire nincs okot haragudni, akinek hálával tartozol. Őt, aki figyelmeztetett, hogy kabátod ki van szakadva. Az ördög vigye el azt a komoly, fontoskodó, jóságos pofáját. Mi köze hozzá? Hogy mert rászólni ismeretlenül? Minek vette észre? Mit avatkozik a dologba? Hogy jön hozzá? Mit fölényeskedik? Menjen a pokol fenekére! Szentelenség! Úgy tesz, mintha neki még soha se szakadt volna ki a kabátja hátul. Persze, ő a tökéletesség, a rend, az erkölcs. Hülye! Az ilyenek írják a névtelen leveleket. Figyelmeztetem, hogy a felesége megcsalja. Egyszerűen fel kellett volna pofozni a nagy köszöngetés helyett. Ezek az igazságosak, ezek az emberiség jótevői, ezek a társadalmi bűnök ostorozói. De az is lehet, hogy ő szakította ki a kabátod, csak hogy legyen mire figyelmeztetni. Biztosan ő szakította ki, csak kerüljön a kezembe. Tessék pontosan kérdezni. Szervusz, bele vagy égve, nyaraltál? Szárszon voltam vikenden. Igen? Ott nyaral a családom. Tudom, a feleséged őnagyságával találkoztam. Igazán? Izent valamit? Nem, csak egy percig beszéltem vele. Éppen csak üdvözölhettem. Mi az, hogy éppen csak üdvözölhettem? Hát valami csak mondott. Nem kérdezett rám? Valamit kérdezett, de nem tudom biztosan. Jaj, te egy hebehúrgya ember vagy. Nem lehet tőled semmit rendesen megtudni. Hát, mit akarsz? Légy szíves, mondd el pontosan, szóról szóra, mit beszéltetek, pontosan úgy, ahogy kérdeztem. Kérlek szépen, ahogy parancsolod. Szóval, megláttam, és azt mondtam, kezit csókolom, nagyságos asszonyom. Mire ő, kérlek, úgy mondd, ahogy történt. Mire ő hadonászni kezdett a karjával a szemem előtt, a lábával rúgott egyet hátrafelé, és azt mondta, jó napot, skurek, és köpött. Na, ha olyan szabatosan tudni akarod.
1: Mi? Micsoda?
0: Mit beszélsz, hadonászot, rúgott? Köpött az én feleségem? Igenis, ha tudni akarod, a következő pillanatban lefeküdt a hasára, úgy forgott körbe, és rugdalódzott maga körül, és azt kiabálta. Ha találkozik Emillel, mondja meg neki, hogy jól vagyok!
1: Jézus már! Ez igaz?
0: És te ezt így mondod?
1: Hogy mondja?
0: Úgy mondom, ahogy történt.
1: Szent Isten!
0: hiszen ez nyavajatörés, vagy napszúrás, vagy kergekor. Mutasd, hogy csinálta?
1: Így, kérlek. Így rugdalt, és csapkodott.
0: És te nyugodtan nézted, és nem segítettél, és nem emelted fel, és nem hívtál orvost?
1: Minek? Ott nem olyan mély a víz, és különben is tud úszni.
0: Miféle víz?
1: Hát bent a víz, amiben találkoztunk.
0: Ó, te hülye!
1: Hát a vízben találkoztatok? Hát miért nem mondod?
0: Te csak azt akartad tudni, hogy mit beszéltünk. Azt nem kérdezted, hol találkoztunk.

a súlyemelő. Erős fiú volt már kamasz korában, annyi kétségtelen, s mikor az artista ügynök rábukkant, a paraszt fiúkat mulattatta hajmeresztő mutatványokkal, nem sokat teketóriázott, azonnali hatállyal leszerződtette. Családja próbált ellenvetéseket tenni, nagyon fiatal még, mondották, nem is fejlődött ki egészen, várni kellene, amíg herkulesi izmai teljes pompájukban kivirágzanak, birtokában lesz képességeinek. Az igazgató úgy vélekedett, hogy az nem baj, munka közben magától a produkciótól is fejlődhetik még. Ő maga előlegezte számára a jövő reményét, legalábbis a közönség szempontjából. A fiú már is 500 kilós súlyt emelgetett kényelmesen. Az igazgató egyszerűen ráíratta a vasdarabra, hogy 1000 kiló, és a csőcselék nem nagyon méregette utána. Annyit láttak, hogy jókor a vaskő, és elszörnyűködve és elismeréssel bólogattak és tapsoltak a csoda gyereknek. 500 kilón felül, közönséges ember számára, igazán mindegy kezd lenni, mire képes a lángész. Néki elég az önmagával való összehasonlítás mértéke, s a kénytelen elismerni, hogy ő ugyan százzal se tudna megbirkózni, önérzetén keresztül készen budjon ki az olcsó siker. Múltak az évek, s a súlyemelőnek mindenütt szép sikere volt, amerre a társulat járt. Közben észrevette, hogy túl könnyen megy már a dolog, csak ugyan fejlődött ereje. Szólt is egyszer, hogy a hamis jelzésű rudat bátran be lehetne cserélni valódival. Az igazgató azonban vállat van. Minek új kelléket venni, kidobott pénz. Nem mindegy, az fel tudna-e emelni csak ugyan ezret, vagy elhiteti, hogy tud. Abba még belement volna, hogy 2000-re fessék át a számot, de ezt a súlyemelő visszautasította. Aztán jöttek másféle idők, másféle artisták, más ízlés, és a produkció külső képe került az érdeklődés középpontjába. Egy gumilabdával boszorkányos ügyességgel haigáló művész 2 év alatt meghódította az egész világot, utána divatba jöttek az efféle mutatványok. A súlyemelőnek ekkor már nem jól ment sora. Nehezen jutott szerződéshez. A testi erőnek durva és nyers demonstrálása untatni kezdte a közönséget. Egy nyáron aztán, facéran ődöngve a ligetben, titokban betanult egy tréfás gumiszámot. És fel is lépett a következő szezonban. Hogy pedig biztos legyen a dolgában, és el ne tévessze nehéz mozdulatokhoz szokott izmaival az ügyeskedő táncot, a 2 gumilabda belsejében elrejtette a 2000 kilós súlyt ügyesen, hogy senki ne vegye észre a csalást.

ujjaitokat. Hajoljatok előre, és nyúljatok át a lábatok között. Emelkedjetek föl, és hajoljatok hátra. Le, föl, le, föl, mint a nagy harang. Föl, le, és gyorsabban. Le, föl, le, föl, le, föl, mondjátok is. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, és elég. Üljetek le ülésbe nyújtott zárt lábbal. Karatokat emeljetek oldalsó középtartásba. Hajoljatok előre, és fogjátok meg a bokátokat. Emelkedjetek föl. Előre, föl. Előre, föl. Le, föl. Egyenes háttal. Le, föl. Le, föl. Egy és kettő. Egy és egy. Nyissátok nagy kertezve lábatokat. Karatokat emeljetek oldalsó középtartásba. Hajoljatok előre a bal lábhoz, és próbáljátok megfogni a bokátokat. Nyújtott lábbal.

beszélő ma esti karácsonyi bulián. Mink András vagyok a beszélő egyik szerkesztője, és egyrészt én leszek a hopmester, másrészt az én tisztem bevezetni, felkonferálni a mai este szereplőit. Azt hiszem, az bizvást mondhatjuk, hogy hosszú idő óta ez Magyarország legsötétebb hete. Mielőtt valaki félreértené, természetesen csillagászati értelemben gondolom. És ugye holnap lesz a legrövidebb nappal és a leghosszabb éjszaka, utána nem tudjuk, mi fog következni. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy ez egy családias, szűkebb körű karácsonyi megemlékezés lesz, de aztán látva azokat a fejleményeket, amelyek történtek az országban az elmúlt hetekben, illetve az elmúlt napokban, úgy gondoltuk, hogy valamiképpen erre reagálnunk kell, különös tekintettel arra, hogy a sajtószabadság egyik emblematikus alakja Petri György születésnapjára is ezen a napon emlékezünk. A kedves közreműködők, jeles írók és költők olyan szövegekkel készültek tudomásom szerint, amelyekről pillanatnyilag mai tudásunk és a mai állapotunk szerint egyelőre nem tudni, hogy beleesnek-e az új sajtótörvény büntetendő, tolerálandó vagy támogatandó kategóriáját. Én sem ismerem még ezeket a szövegeket. Nagyon kíváncsian várom mindazt a nemzetgyalázást, kocskondiázást, a kisebbségek és többségek, vallások és világnézetek gyalázatos megsértését, amelyeknek itt ma tanulni lehetünk, és talán nem lehetetlen, hogy egy bizonyos jó darab ideig utoljára. És akkor én ezt a kis rögtönzött fenzám komedimet be is fejezném, és elkérném először Valai Pétert, hogy mondja el szavalatát.

0: Trailblazer, poi Sintemium del Verso, ma chi lo vedi? Ozo, hei! Ozo, il tisco a coto, gli altri fra. Ed che tali, gli altri. No? Mostra il pizzi del Verso. Io, da lei, per le visi, sì. Ma ozo, hei, se... Che non ti tali. Ozo, hei, se per niente verso, ma chi lo vedi? Qua, tutt'anno, mi vedi? Tutt'anno, mi vedi, chi insulta? Sono tornato nei due avversi, ho in le mie reggi che sono ciavolo che tutti siamo venuti e se per mie riele, o i mostri di sanchetta di cavon, voglio dire non adesso i due meni per fuccare lui. Da sobocco voglio escluri per lui meni re, e se sei di dolore mi resta là sotto, ho anche dolo per ne fare leggi che ho lui, e sa sormin schiti sulle terre Stalin, ha dico sul disegno alzo di candeli e e chi tempello non c'è più
1: Elementon
0: che fine e la radio uscio così vecchia sarete mai ci nata che pezzo scende. No, siamo stalloni. Avessime, ovvero, nemoloni. A me ora vince un solo. Mi ci dai? No, non mai. Beh, provalo fuori di Tony Dobbo Boyles. Versine, uno sorsa. Quanto vuoi fare? Mi sveglia di lui. Uno sorsag te arvo te shuha megnenir te urut modernizator ni koidol valujában ácsingúzó tahókkal Nagy Pétertől Leninig a himlőhelyes szőre hullott grúz vagy állítólag oszét, geci. Csak levonta a konzekvenciákat. Ő a maga módján tiszta lapokkal játszott. Hallom, de ez nincs benne a versben. Hát, öregem, Molnár utcában volt ez utoljára, ott ezt megoldották, pedig hát diktatúra volt. Egy, két, hár, Laci! Laci! Hallasz? A gecig meg volt? Mert hogy megmegyek vissza vagyok. A himlőhelyes szűr... A himlőhelyes szőre hullott grúz, vagy állítólag oszét geci, csak levonta a konzekvenciákat. Ő a maga módján tiszta lapokkal játszott. Tudta, amit senki, az oroszoknak cár kell. Legkívánatosabb egy Al Dimitri, és ha már logikus, hogy ő legyen az. A szifiliszes Lenin szánalmas volt. Nem létező becsületére kényes gengszter. Embernek gazember, gengszternek amatőr. Sztálin volt a bolsevizmus normál formája. A hatalom, mint öncél. Lenin még hazudozott minden hatalmat a szovjeteknek. Sztálin azt mondta, minden hatalmat nekem. A szovjetek? Röhög. Profi, titkos rendőrség, ochronás múltjukkal zsarolhatóak is. A kultúrát, lásd Majakovszki nyakkendője, Muradeli, Sejemzokniai, plusz a nyugat hasznos idiótái. Ízlelgetem, ki volt a hülye, ki az undor.

0: képi és kurva nem. Hát, nem mindegy. Tanulság nincs. Illetve van. Soha többé ne higgyünk semmiben. Fárasztó? Elismerem. De ez az egyetlen lehetőség, hogy emberek maradjunk.
1: Köszönjük szépen, hogy itt nem csak az oszlopokat, az oroszokat, hanem a szegény gyászokat, és még mindenféle egyéb embereket is véri sértettünk. Következő előadók Németh Gábor.

Vegyük példának a kicsiny fűszálat, vagy vegyük a holland-német tanárt. Megy, a feleségére gondol, beugrik a coffee shopba, és hazavisz egy kis hasisos sütit a vacsora utánra. Megeszegetik, és amikor utána bekapcsolják a tévét, nem mondja egy rosszfogó ember a képükbe, hogy testük, lelkük az enyészetén. Nem állítja, hogy mire vége a híradónak, rászoknak a heroinra. Igaz, hiába is mondaná, nagyon komolyan ki volna röhögve. És egyáltalán nem úgy pucolják meg a szemüvegüket, hogy ráköpnek, és a kinyújt kínai trikójukba törlik. Speciál ezek ketten nem pont így, hanem egész másképp. Például szarvasbőrrel, vagy vastag, csak erre a célra kikísérletezett szintetikus sejemmel, amire az van ráírva, hogy Carl Zeiss. Jön a magyar szembe, már itthon. Vasárnap délután jön a Jókai utcában, szuszog az ünnepi kibaszott mackójában. Arra rá van írva valami szent név, lehetőleg rosszul. Direkt rosszul. Mert a maci kamu. Hamisítvány Tajvanból. Tajvanban hamisítják a szintén Tajvanban gyártott eredeti. Szuszog a magyar, kerülget más, még nála is rosszabbul öltözött, dühöngélő magyarokat. Ez egy részeg ország, viszik haza kannásbort, ha mondjuk 1 millió kanna kannásbort beleöntenének egy irgalmatlan nagy kádba. Na, abban együttvéve se volna fél kilónyi szőlőleve. Nem volna benne egy rohadt kort se. A kannásbort ugyanis valahol belső Ázsiában szőkítik Pakura származékokból. Később Záhonynál beleszólnak egy kis köldökpiszkot, a végén pedig megbalondítják citrompótóval. Vagy nem is bíbelődnek az érzékeny részletekkel. Jön a kannásból egyenesen a barátság vezetéken. Jön, ahogy a csövön kifér, hogy jusson a maszkósnak minden vasárnap. Hogy minden maciba öltözött szuszogónak minden vasárnap legyen mit szuszogva az a cipelnie. Pedig lehetne még olcsóbb is. Volna mondjuk egy kis bolt. Hagyomány tiszteletből kocsmának lehetne nevezni. Annak az ajtaja előtt kígyózna a sor, és ott mindjárt az ajtóban állhatna valaki, hogy ne kelljen takarítani. Lehetne mondjuk 140 kilós, korábban hentes volt, hentes vagy böllér, bőrkötényben áll, a kezében egy szívlapát, és amikor a magyar az ünnepi mackójában, amit direkt Tajvanban csináltatott, végre odaérne, akkor a böllér vagy a hentes adna neki a szívlapáttal egy embereset. Egy emberes tockost a hájas tarkójára. Akkor térdre esne a mackós, aztán nehézkesen fölállna, a böllér kivenné a kezéből a 20 forintot, amit addig szorongatott, bedobna egy cseréptába, nem, inkább valami mosóporos kiszerelés kiürült változatába, és a mackós már tántorokatna is hazafele. Szédülten és boldogan. Ez lehetne az olcsóbb változat. Nem. Én egyáltalán nem gyűlöm.

0: hanem fizikailag vagyok rosszul fizikailag. Ahogy megfogsz egy fogantyút a 6-os villamoson, úgy. Mert 10 000 magyar fogta meg előtte, és szorongta rá a szorongását a tenyeréből. És egyetlen egy se akadt, aki az előző 10 évben, vagy legyünk nagyvonalúak, az úgynevezett rendszerváltozás óta egy meleg, vizes ruhával leszette volna az előző 10 000 magyar szorongmányát. Hazafelé a repülőgépen a svédek például adtak egy forró rongyot, hogy beletöröljem a kezem, mielőtt nekifogok a fagylaltomnak. Ez nem rongy volt, hanem hófehér kis frottír darab, kendőcske, törölköző. Nem azzal jövök, hogy ott, nem azzal jövök, hogy ott jobb, hanem azzal, hogy itt reménytelen. Reménytelen, mert ha valamiről letörik egy darab, arra a letört darabra ketten rálépnek, hogy szétmáljon azonnal. Hogy egész biztosan ne lehessen soha többé visszaragasztani. Mert tökéletesen van elfelejtve, hogy valamikor régen másképp is lehetett, hogy nincs megtiltva, senki se könnyeget érte börtönnel, ha csak úgy magunktól megint másképp szeretnénk csinálni. Nem gyűlölöd, csak rosszul vagy, és hálátlan, és nem tértelsz le, nem csokolod meg az anyaföldet, nem érzed a magyar földanya vérének az ültetését, nagyon nehezen veszed magad el a fantom fájdalomra. Na jó. Legyen talán a tenger a kivétel. Jellemző, hogy a magyar tengerpart neked a kivétel. Nyilván, mert ott lehet kikötni. Ahová ki lehet kötni, onnan el is lehet rugaszkodni. Bő, fehér vászonnadrág van rajtad. Holland vagy zsidó vászon. Állsz a kokpiten, kezedben az elhordozott kötél, és egy nagyon laza, fényképezhető mozdulattal elrúgod magad a partokon. Elmész innen, ki a nyílt tengerre. Innen megyek el. Mindenütt jó, de legjobb máshol. Máshová mész, és megörülsz, szégyen teljesen és aránytalanul, ha valahol másnak néznek. Nézzenek angolnak vagy spanyolnak, legyek spanyol. Az úgy kellett volna, hogy essen, hogy karácsonykor szülessek, de jöttek az oroszok. Viszont van, aki karácsonykor született majdnem. Petri György, karácsony, 1956. 22-én egy pillanatig, reggel 3-7-kor, Baljós gyerek Josip és Jézus között 13 éves vagyok. A karácsony ekkor ünnep utoljára. Enni van bőven. Nagyanyám előtt a hiánygazdaság, mint a vörös tenger. Száraz lábbal és pulykával kell át. Ajándék is adódik, már mi nekem. Még monopól helyzetben vagyok. Egyetlen unokatestvérem lány, és még csak 4 éves. Én pedig a család utolsó férfi sarja. Akkor borleves hal, van itt minden, ahhoz képest, hogy nemrég jöttünk fel az óvóhelyről, ahol FG egy tár nélküli davajgitárral hadonászott. Menjen innen, Gáborka, mondták neki. Kell a nyakunkra hozni az oroszokat. Gáborka majd csak orgona nyílás előtt akasztják fel, bejön kellemes ünnepeket kívánni. Éjféli még se nincs a kijárási tilalom miatt. Én a kapitalit tanulmányozom, azt kaptam, kéz alatt szerezte a nagynéném, a játékboltok kínálata még hiányos. Nagynéném némileg búcsúzik is, távozni készült, via Jugoszlávia, de aztán a határnál nem várják be. Ezért 11 néhány éve később itthon kénytelen meghalni Gericákban. Kepiterit játszani senki se tud, az ostrom előttről maradt Orion rádiót csavargatom, Londont, Amerikát hallgatom, mint az anyám 44-ben, csak hangosabban. Már és még lehet. A kívülről tudott karácsonyfa díszek most bújhatnak rám, mint sok évvel később egy nő, akit sok éven át szerettem. Reggel még mesztélábe elturkálok a kepiteli szelvényei között, beszívom a fenyő és gyertyaszagot, behozok az udvari erkélyről egy tányér kocsonyát, a nagyanyám már főz, citromot facsar, kenyeret szel a kocsonyámhoz, pizsamában kuporgok a bokellén. Ünnepszag, alvásszag van. Nagyapám köhétsel a cserétszobában, fogpiszkáló vékony könyvelő testét egy roppant köhögés kiveti a dunya alatt. Anyám is ébred. Megtelik a konyha családtagokkal, és én, mint egy megfigyelő, akit rossz helyen ejtettek le. Kicsi. Idegen. Kihűlt. Köszönjük szépen a kontrollcsoport BKV-re vonatkozó slágerének szövegét óvatosságból most nem idézném föl. Azt meg lehet kérdezni, hogy akik itt felvételeket készítenek, azoknak erre van hivatalosan valami papír, vagy esetleg... Kukorelli Endre következik.
1: Sziasztok, örösét! Kellemesen felolvasni szöveget mindásban. Ez a szöveg a utolsó könyvedről van, mennyit imádott te, Úristen, amit egyébként szó szerint is vegyetek. És a szövegnek a címe az Voitina Redivivus. Ez a Voitina az poetikájára írtam rá. Két mutója van, az egyik így szól, és részleteket fogok csak felolvasni belőle, mert elég hosszú. Győzd meg, hogy ami látszik, az való. Akkor neved költő lesz, nem csaló. A jé. A költő sosem lódít, az igazat mond, ne csak a valódít. Jé a. Az írás tükör. Belenézel, nézd vissza egy ökör. Vagy nézd vissza esetleg egy bika, a legszebb bikák legszebbike. És hogy tele, vagy ürességgel tele, kiderül majd. Csak jól bámulj bele. A való világ égel a tetején, és benne én. Aki nagyjából mégis úgy hiszem, inkább nem is menne bele ilyen a jé és jé a közötti hiába valóság, igazság polémiákba. Lódít, valódít, vagy való, csaló. Mindez csak tiszta költészet vala. Írással kapcsolatos kijelentéseket kellő reflexióba akárki tehet. Nem tudom, hogy kell. Ez egy kijelentő mondat, némileg alulra, fentről. Nem tudom, és teszem, és nem hiszem, hogy nem a legmegnyugtatóbb üzem. Így legalább már nem tudsz ezt meg azt. Egyfajta bázis. Itt nyugton maradsz. Nomen fere prematur, kívül végig, plusz in annum 9-9 évig, vagy nyugton kitörsz, vagy izgatott. Magad vagy ott. Így bárkit felcserélhetsz bárki másra. Hát rendben, kicsit pszichologizáltam itten. Ezt itt, mint bármit általában valamitől vettem. Majdnem egy az egyben. Hallgatni a. Vegyél arany életben. Sosem gondoltam, hogy nem lehet rendes kérdése rendes felelet. Azt, hogy az igazság majd elvakít, hogy én mondom meg neked a tutit. Olvastam szintúgy pár száz kötetet, egy pár száz legvidámabb nem lehet, meg csak nem rontott. Lehet zöld vala, olyas itt a vége fuss el vele, szerű darab, de jó mulattató. Primán mulatsz, ha nem vagy túl tahó. Aranytól lehet vártak mindenfélét. Költő, leány, bor, elejét, végét, ami jó volt neki, mind ránk maradt. Alig a túl sok öröme akadt, belőlünk magyarokból, magából, nem lévén őse fából, vagy ő mégis fából. Szerelem rég volt, úgymond. 44 éves. Hát nem sok pinát nyalt, akármi édes emlék. Nem oly szagú volt, mint a nyomda festék. De a haza, na jó, a te hazád, meg az én hazám is, apánk faszád. És egyéb hasonló gyöngétségeket nekünk, kik hont ma is ordítva szeretünk. Ki a hazáról mond, mondja nagyot, sokat, csak rajta, nem hiába kurjogat. Kerti törpék ugrándoznak csak rajta, és bírja, aki marja. Hazudoznak, visítnak, mint az állat, hogy összegyűl a nyálad. Nálok a Dunánál, csak kitalálom, József és Arany után nem megy álom. Állok, legyen ülök a pesti rakpart lépcsőjén, halott víz, minden hal meghalt. A folyó vasszagú, vas és olajfolt, benzinszag. Ez most ez. Egykor olyan volt, felleg s hegy által a menny kékje csorba, a nap most szállt le a város majorba. Büszkén a gellért hordja bársonyát, s fején, mint gondot, idézem tovább. Alant a zölden tiszta nagy folyam, s maraktó, túlzó kisereg, olyan, nem legyintett a szellő, s fecske szárnya, mélyén lüktetett forradalmas árja, felszíne kitörlő, s abban, miképp vacak tévén rossz minőségű kép, máló, szétlőtt, összekelt házfalak, az utcán por. Emberek nem vadak, s így tovább. Zúg az autók egyben nőtt sora, erősebb, gyorsabb, meglepőbb. De ne lepődj meg, gyengülj el, csak lassan. Nyugodtan engedd, hogy az egész hasson. És írj le egy szót, írd eleve át, és hajtsd ki valahány harmadát. Ha írsz, javítsd át, húzd át, írd fel újra, szívig érjen, hadd, hogy a szíved szólja belülről ki. Valahogy átmegy rajtad, ha el nem felejted, ha el nem lejted. Gyurkó csak később olvasni kell, hirtelen találtam. Gyuri nagyon undorító, nem állt távol tandorító.
0: Köszönjük szépen, és most jelenítsen.

πατρίδιο. Πας. Ούτε όλα τι ούβα τα νερώσαν. Να και κέρδες. Είσαι όλια να ρωσά ο Ιούτ. Χιέν κάμουν τον πόηγο πίτσα ώσαν. Κέρες φίνας έλθον τον Ιβαλούτ. Λαλαμί αγιασάκ. Bűncselekmény megvalósítás. Ilyesmi. De ebben a rohadt melegben nem jut eszembe semmi éptelenesű ötlet, pedig egy ilyen meglepő költő előtt az utcán hever az ihlet. Hogy fájok nekem? Ez lirikusnál munka ártalom. De hogy még a te térded is én nekem, ezt panaszolja el, föl, énekem. Bár, miként formában a tartalom, és szintolykép tormában a tartalom, még úgy is eltűnik.

Petri György. Hogy jövök ahhoz, hogy ide jöjjek? Nem a halottak élén, csak a hátuk megett áldogálok tanácstalan. Úttalan úton lépdelek, félve óvatosan, mint nagybátyám 20 évesen a húsvéti sárban, amikor a magyar csendőrök kísérték a halálba az akasztófához, és azt mondták kedélyesen nagyanyámnak, na, gyűjjék, jó asszony, még búcsút mondhat a fiának. Öreg anyám elájult. Gellért gondosan kerülgette a pocsolyákat, rángatózó lábára a korszak mocska nem száradt. Szerb zsidó magyar kommunista bácsikám a lapcipőt fontosnak tartotta, fontosabbnak mindennél és mindenek előtt. Ha elindulok Szabadkán, az Ulica Gellert Perlován, megtántorodok. Hogy jövök ahhoz, hogy ide jöjjek? Hol van az én vanásom ahhoz képest, ahogy ő volt? Bizony, élőbb lehet az elevennél a megholt. Bizony, a mi becsületünkért halt meg Nagy Imre, ezért méltó neve egy halálosan komoly Jáczi Rímre. Ebben az országban most tisztesség fogyta van, gyűlölség, gyávaság, pimasz kézkezet mos, segget nyal, és vérengzeni kezd a nyúl, és élő húsra kap rá a pocok is. Vadak vagyunk megint, és vadásznak reák. Ne legyen így. Gondoljatok utolsó fényképére. A csontsovány férfira, aki két fegyőr között is az utolsó szó jogán nemhogy kegyelmet nem kért, kétségbe vonta a bíróság illetékességét. A történelemhez, a munkás mozgalomhoz appellált. Vállalta helyettünk, méltatlan élet helyett, a szerény, emberhez méltó, tisztes

fűztél, uram? 26 éve kunkorodok, tekergek csábosan, mégsem feszült ki a zsinór. Nyilvánvaló, hogy a folyódban nincs hal. Ha mégis remélsz, válasz másikat. Szép volt kiválasztottnak lenni, de most már szeretnék szárítkozni, mászkálni a napon. Mi lesz velem itt? A halál őrlő fogán, ragyás szirten. Eszelős, bosszúálló mosolyá gyűrődnek a föld ráncai. Milyen némán, hirtelen érik meg a büntetésre a bűn. Az ilyen fontos beszélgetések alkalmából mindig vagy behoztál egy üvegpálinkát, vagy nem hoztál be egy üvegpálinkát. De a célzat mindkét esetben ugyanaz volt. Ez alkalommal azt hiszem nem hoztál be. Amitől kicsi el is ment a kedvem, mert a választások előtti szesztilalmat idézte az eszembe. A szombat déli 12 órától imaházzá lényegült vendéglők elsorvadó forgalmát, a nagy málnát tartalmazó korsókat. Különben lehet, hogy mégis hoztál be pálinkát, csak azt nem tudom, miért emlékszem, mégis inkább úgy, hogy nem hoztál be. Nem tudom pontosan rekonstruálni. Bementünk a nagyszobába. A kerek asztalon volt, mint mindig, egy vázavirág. Ezt áttettük a zongora tetejére, mert ha az ember leül egy vázavirág két oldalára egy kerekasztal mellé, folyton hajladozni kell, mint a számhátorítán. Már most ezután szoktad mondani, hogy vegyél ki poharakat. Vagy csak mutatsz a pohárszékre, s mész a spejzba, majd egy zöld orvosságot üveggel térsz vissza. De hogy mondtad-e, hogy mutattad-e, s kimentél-e? Ez az, amire most nem tudok visszaemlékezni öt év távlatából. És ez most már teljességgel eldönthetetlen. Mert te jobban szeretted az ilyesmit, és ne köntörfalazzunk. Itt nem egyszerűen ilyesmiről volt szó, kezdjük tehát újra. Mert te biztosan jobban szeretted volna ezt tiszta fejjel megbeszélni. Viszont tudtad, hogy én szesz nélkül nem tudok hozzanosabban figyelni, illetve kizárólag valamit kellene. És mivel elég fontos lett volna, hogy én oda tudjak figyelni, nem tudom. Nyugodtan behozhattad volna különben. Két deci, két ember neki. Már jó erős pálinka volt. Meg kell hagyni. Február. A felengedő tetem, a dörgő langyos ár színére billen, megrohadt jegen, édes légben morzsák, csirályok. Egy napon átmelegszik az ablak középen bor. Kitelel. A vékony lányjal ölelkeztem, álmomba, gyerekes szerelemmel. Kicsi mellem, mint feszes paradicsom simult, gömbölyödött tenyerembe. Nem izzadtunk ki, nem csapzott hajunk sikamos, vergődő szerelemben. Gerince zsengén ízesült nátszál, félve becézték kényes újbegyeim. A váll, a lapocka picánkolt, fogékony tarkó sejtetett majdani nőt, de elfoglatlan nyúlt még a fiús comb, a sovány szár soksebű földjén tér. Nem kicsapó hővel, csak a védett öböl szelíd melegével érzett az öl. Világos rajzol a domb, még szőkepihével, és mégis.
Nem voltunk gyerekek, sem pásztori lények, nem fűvön esett könnyű szerelmünk. A szobám volt az a hely, csak szebb, nagyobb és sok ablakú, mind a folyóra, melynek vize lassan színesült, születő hajnali órán, és egymás karján nyugtatva fejünk, cigarettáztunk. Bámultuk a mennyezetet boldogan és fáradtan, mintha utána volna. És a szél járt a gömbben, vonultak, húzva levegbe, fehér felhők. Elúsztak az ablak bal sarka felé, de újak jöttek, visszaterelve a kék rónán széledező tekintetet szűkebb térségre. Szótlanul, így, beteltünk változó nézni valóval. És elhattam. Álmodtam alvásunk, aludtam álmunk. Felettünk, mint levált fehér köröm hullott alá a hold, beszivárgott, fenyegetően emelkedett a fény. Ilyen tárgy csúsztatják küszöb alá a hírlapot, szakadnak fel dörögve redőnyök, robajlanak át az üres hűvösségen a teherautók, sűrítve nyílnak gázcsapok, vízcsapok, de a forszelnek a sziklott kenyérből csobogás és robogás ideje. Takarítónő ébredő visszért fájdalmat. Széket tetsz a lábam. Szódás csap felhörög a söntéspulton, koppasztott csirkefej feltámadása, zöldesen, mint Lázár, de folytat mindent, ahol abba hagyta, mert nem tud mást a város. Kiszabadítod óvatosan zsibbadt kezed, kettős álomtól nehéz koponyám alól, némán kilépsz, két óra múlva ébredek fel, akkor már minden jóvá tehetetlen. Eltervezzük, hogy délelőtt 9-től 11-ig, maximum 12-ig, fél egyig, csak amíg ebédelhetünk együtt esetleg. Eltervezzük, de számításaink jóformán sohasem válnak be. A kapcsolatok lépten nyomon tele bonyodalommal, ő késik valamiért, én viszont csak akkor ébredek, mert később feküdtem le, amikor érkezik, szerelem félálomban, hosszú zsibbadt heverés, az időérzék megbomlása. Mikor az egymás után szívott cigaretták áramlásba hozzák végtére a megalvadt tetrekészséget, már délután felé lejt ez a nap is. Kapkodva öltözés. Gondatlan mi, mert gyengétségben bujkál a titkolt rossz kedv, csak most el ne hangozik az a szeretsz. Az ebéd jó. Háromfélét eszünk, a fogásokat megfelezve. Erre meg utána a drága borozóra egy heti pénzünk rámegy, de a bor jó, és jó a hosszú amerikai cigaretta. Ezt tudjuk, zökkenőmentesen együttműködni, ízek, szeszek a füst élvezetében. Ilyenkor könnyen esik a beszéd is, a haszontalan, de igényes csevegés. Jobbadán arról, hogy itt nemigen lehet élni, másképpen, mint a szellemet munkára fogva, kedélytelen komolysággal is lemondani. Játékosan szabad kiéléséről sokféle ötletünknek, nem kívánva a tér tágasságát, arcok és helyszínek cserélődését olykor. Ilyen körülmények között a társas élet persze elsorvad. Úgy bámultunk egymásra minden féknél is a legutóbb, ahogy háromnapos beszáradt szendvicseket tanulmányozunk elkeseredetten. Egy rosszabb presszóban, ahová eső elől beverődtünk. Aztán is végre egyedül, most már egy körúti, olcsó sörözőben. Miért is ez a megkönnyebbülés, hogy elbúcsúztam tőle?
akivel jól érzem magam, mégiscsak nem egyszer, aki nem akadályoz semmiben, és igazán soha egy szóval sem firtatta vagy vitatta a szenvedély elégséges voltát kapcsolatunkban. Miért kell folyvást tudakolnom? Kellenek ezek a találkozások? Szükség van erre? Vele vagy nélküle? Nem maradna minden egyéb változatlan? Mint ha más dolgok függése valamitől igazolná azt a valamit. Süllyedő léghajón kérdezik így mindenről. Kell? De mihez? A kényelemhez? A létezéshez? Szilárd padló van itt, meg bútorok. És én időmmel, meg korlátlan rendelkezésemre áll. Ha tetszik, zsúfolásig tölthetem, ha tetszik, nyitva hagyom eljöhető esélynek, éjfél és hajnal között, amelyben egy zöld paprika húsa a fogam alatt deszkaként recseg, és fülsértőn süvít egy szágyufa. Nem tud választ ilyen kérdésre. Kell. Ebben a csendben, ahol jobb minden mozdulattól óvakodni, ebben az üres szobában, efféle kérdésnek képtelen dolog volna elhangzania. Nem volt robbanás, csak összeomlás. A belülről megőrül, a magát csalva másokat csaló, a látszattal terrorizáló, hang nélkül szétomolt. Gondolhatunk-e még a kétség által kezdettől kikezdett, a kétségnek jogát is feladó, a megposhat fürdővíz hülye őre, a vízé, melyben volt-e csecsemő? Gondolhat-e a felszabadulásra? Képzelhet-e ilyesmit, aki látta? Szétomlani hang nélkül, szétválni lágyabban, mint szeretkezés után a testek, lágyabban, mint húsunk foszlik le csontjainkról egyszer. Csak szétcsúszott egy hang nélkül. Szögek átcsúsztak lágyan elrohadt gerendán, téglák márgaként, habzsírként, porózus száraz szerkezetüket feladták, mint a züllött kötelék, amikor mi értelme ellenállni. Verik a földet pergőtűz és aknák. Nevetséges fölény veri az üres levegőt, mint az eső. Az eső. Az eső. Nem. Robbanás nem volt, csak összeomlás. Csak soká. Nagyon soká. Tolongva ülett le a nyírkos sűrű por. Vagy inkább nincs egyéb, csak egy tolongás? A nedves, duzzadó tülekedés? Szétesése az épített világnak. Ennyi mitológiával a háta mögött csalhatósága tudatában az ember otthon ül, s röhög ostoba régi könyveken, könyvtárak különc kincseit veszi elő, mint féltve őrzött, magányos estékre eltett erős italt, s aprókat korcsol, míg nem fejébe száll, s vidám lesz. Utcára vásárolni megy csak, a barátjai nem csevegnek, szótlan sapoz éjszakáig, közben dolgozik is. Sietség nélküli laza szorgalommal valamit ír. Pihenésképpen rántottát készít. A kávét az ablak elé ülve issza. Fölrakja lábát a fűtőtestre. Rágyújt. Aztán kinéz. És örül. A kívül vastag ködgomolyog ablakáig sűrű. Fehér. Kizsarolt, nevetséges életünket.
a szégyennel szomszédos életünket. A de profundis tócsány mélyből, barátság visszájára fordulását, a bimaszulkész szöveget az áruláshoz, a senki földjét, hitetlenség és értelem közt, az estéket teli palack és üres palack közt, ha mindezt megrövidíteni nincs mód, ha önkezünk így menekvésre gyáva, ha a gázszaktól felfordul a gyomrunk, ha a tetszelgő vágy egy antik kádra, ha az elvtelen remény, ravasz kecsegtetés, ismerős test közelsége emléket án a mezítelen kíváncsiság, mely az ész makacs sóvárgása a tény után megújra korrumpálja a kétségbeesést. Ha az esendő ide tartozás, alváshoz, ébredéshez, szívveréshez, ha a hétköznap türelme ismét enyhíti a tragikus eltökélést, mely ha felnövekedhet, nem érti többé a közemberi érzést, mely harag és kimagyarázás összegeződése, meglódulás és megtorpanás elegye. Ha el nem jöhet a pillanat, felizzása, amelyben elhamvad a holnap jövőjét, ha szemhatárnyi világunk felett nem vet fehér lángot a tűzítélet, akkor a hátrálás lépésenként. De soha az önámító visszacsúszás, soha az elmosódás a hallgatás és a hallgatólagos tudomásulvétel között, tehetetlenség és belenyugvás között. Akkor a csendünk. El nem fordul tekintet, akkor jelenlétünk. És döntsék el. Mivel, hogy sír, és mivel, hogy el akart rohanni, és néztek is bennünket már mindenfelől, sietve fölemelkedtem, és kezemet némi súllyal, anélkül, hogy teherként, az alkarjára helyeztem, miközben tekintetem remegve, de szilárdan hatolt a pupillába egyenest. És ő küszködve, de végül megadóan, visszaerjedt a székre, udvarias készségemet a meghitt beszélgetésre. Magad okolt káprázatok, gubanca női szív, ha olykor-olykor a szerelem arany fésülye, tép is. Én a kátrány és lópisa ízű habok közt elnyertem a kisdet szentséget újból, kívül belül. Hogy sejmeim puffadoztak, mint a beáztatott öreg babéja, és mint vesztő kocka játékos kezéből perdült kockának, olyan sürgős sokszori útja volt Ádám csutkámnak. Ne vessük ki magunkat, mint haba piszkát. Megbocsátok én is neked, hideg gyomromból felbefent világ. Oly ritka az a szép, ki képes összezilálni alakját, majd visszanyerni, mint víztükör újból. Ilyet talál boldog. A legtöbbje megállít inkább, ez a kellő távol innen néz. És túl végleges testükre vágyjal hajolni, a látás tompaságára vall. Most újból a magányos uszodák, a faágyak, a napzápor, a fáradt testre, testhosszú vízfolt utánam, amit felkapkod a szél, a zuhany, hő és pára önkívülete, nyakszirtemen dörögve széttört sugár. Egy világvégi busz,
bemászik a szemhatár zárt ajtaja alá, kínlódó plébogár, berreg a lengő porban, oldalra dől, megáll, lágy bensejét kiontja, végéhez értünk. Hordó szemetes fény úszkál a nappal alján, ki így, ki úgy, megváltotta a hétköznapi nap kurta világos végét, meg a leszálló estét, még némi tuszkolódás, préselődés, némi veszteglés, megrekedés, félreterelődés. És átszivárgunk a forgalmon, mint homokzsákok közt a víz. Aztán már szabadon. Az élet, ez az élet, ez az álom. Kesztyűként kifordítva ugyanaz a nyelv, a jobbra, a jobba, balra, nem baj az. De szótlanul is el leszünk már, hisz annyi megtébolyult téblából a fonákon. Tükörmélyből ilyen sokat fogunk. Árnyék a sajnos szem, mint ő maga. Egy fűcsomón kifente a cipőjét, és hogy felderüljön a szája íze, a tócsán hunyorgó napba köpött. Tikkelő szemhéjait megfékezni elropogtatott két tablettát, állt a megállóban. A többi már az élő áru forgalom ügyköre. Találkozott. Hátadba nyomódik lejárt személyt száma, az udvar lángra lobban, mint a karbid, a gyermek álmában megint felül, ellopott bicikliéről álmodik, és a rendőrfőnökről, ki ezüst sisakban és folyami tengerész egyenruhában vérpadra viszi a bicikli tolvajt. Komora nevezünk a gyönyörért, hajnali stükszön. Öregasszony hang herseg az udvarban, álmunk rothadt tükön tapos. Szeretlek, kedvesem. Tűzvész szemekkel nézel rám. Pillantásodban bozott tűz. Gyújtogatás a gombás lepedél. Nyírkos falak izzadják a szerelmi kint. Hűtőszekrényünk fölfor. Izzik a margarin az aranypapírban. A hajnal ütésre kész. Nem mentesz meg te sem. Gázóra kattunk, fürdesz, gyerekek várnak. Hogy tudsz rájuk nézni? Mindig ezen gondolkozom, és nem tudom. Nem érdekel. Elintézzük magunkban az életet, aztán esünk egymásnak. Holt a holdhoz, sietve. Szétesünk. Szokványos nyári éjszakának indult, sétáltam kocsmáról kocsmára, talán éppen a nájlomba ittam, a hévvégállomás mellett, a Margit hídnál. Vagy azt akkor már lebontották, nem tudom. Lehet, hogy a Boráros téren. Ezek a séták mindig reggelig, vagy épp két napig tartottak, és akárhová vezettek. Minden esetre valahol ültem, ittam. Akkor még akármit kóstolódó ifjúság. Még nem olvastam a kocsmákban, nem, még nem temetkeztem könyvbe, újságban, nem fixíroztam az asztallapját, még nem idegesített fel, ha szóltak hozzám. Fizetsz valamit? Kérdezte egy dohánykarcos női hang a hátam mögül, fiatal hang volt. Kérjél, mondtam felé fordulva. 50 körüli nő állt rézsút mögöttem, letapadt koszmós, egykor világos barna haj, beroskadt íny, cserepes ajkak, vérágas kötőhártya, akvamarin szemek. Hülyeség, akvamarin szemed neked van, a nőnek, mit tudom én, mint gálicos kádban a víz. Csak akarok valamit ajándékozni annak a szerencsétlen párának, mondjuk a szemed színét, meg egy ritka szót, hogy ne legyen olyan undorítóan elesett. Magam pedig legyek valamiben megérni.

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. A adástelefonunk 215-37-73. Polkult műsorát halljátok Fekete Balázzsal, és vendégünk Körösi Koppány.
1: Sziasztok! Ma én vagyok egyedül, mert Zsolt egy családi vacsorán vesz részt, ezúton is gratulálunk neki a nagy pillanathoz. És a mai műsorunk egy picit leszáll a földre, talán így tudom a legjobban jelezni. Ugye nagyon sokat foglalkoztunk már politikai filozófiával, történelemmel, ilyesmi. És a politikának van egy másik oldala, az úgynevezett szakpolitika. És talán az egy, a minket legjobban érintő szakpolitikából hívtunk egy szakembert. Ez pedig az EU-s támogatások kérdéskör, és abban bízunk, hogy a Koppány így eligazít majd minket ebben a témakörben, ami meglehetősen szertágazó. De van nekünk egy standard kérdésünk, és mindig ezzel kezdünk, hogy először szeretjük bemutatni az embert, aki beszél, és ezt úgy szoktuk tenni, hogy te mit mondanál el magadról a hallgatóknak? Aztán majd én is mondok egy pár dolgot. A lényeg, hogy mi már régóta ismerjük egymást.
2: Bocsánat. Igen, elnézést.
1: Ha mondhatok...

0: amelynek már teljes jogú részvevője volt Magyarország, tehát nem előcsatlakozási alapokból finanszírozott projektek voltak, és én azóta foglalkozom Európai Uniós pályázatokhoz.
1: Ha jól kalkulálok, akkor ez 12 év minimum.
0: Hát idén lesz, idén már 13, igen. Igen.
1: Igen, tehát mondhatjuk azt, hogy elég tapasztalt vagy, és a tapasztalatokat pedig az az érdekes szerintem, hogy úgy szerezted, hogy ugye bármennyire is fura ezt kimondani, de te egy független üzletember vagy és vállalkozó, van egy saját céged, ilyesmi, erről mesélsz egy kicsit?
0: Igen, hát én a Kesson-ban dolgozom, én ezt szoktam mondani mindig, hogy ugye mi vagyunk az utolsó, a fejlesztés politika egyik utolsó kapocsa, aki a fejlesztés politikának a célcsoportját, az alanyát közvetlenül érintjük. Úgyhogy nálunk csapódik le minden jó és minden rossz. Hozzánk jönnek be elsőként a jó ötletek, és hát hogyha a jó ötletek megvalósítására nincsen forrás, vagy nem egyezik a jó ötletek elképzeléseivel a kormányzati szándék, akkor pedig rajtunk veri le a haragját a potenciális pályázó. Igen, ezt egy saját cég keretében csinálom, nem tudom szabad megmondani a nevét.
1: Nyugodtan, persze.
0: Hungaro Consultingnak hívják, Hungaro Consulting projektfejlesztő. Nagyon érzékeny vagyok arra, hogy engem ne pályázatírozzon le senki. A pályázati írás ugyanis az, én szerintem az bárki által elvégezhető tevékenység, adatlapot kell kitölteni hozzá. A projektfejlesztés az, ami tulajdonképpen szakma, és ami kihívás. Ugye ez úgy néz ki, hogy legyen most szó egy kisvállalatról, legyen szó egy egyetemről, van valamilyen fejlesztési elképzelése, amely nagyjából a fejében van, jobb esetben mondjuk papíron is már, egy költségvetés formájában például, még jobb esetben mondjuk egy megvalósítatósági tanulmány formájában, és akkor ehhez keres ugyebár valamilyen forrást. És általában a forrás az nem pont olyan, mint ami az illető fejében van, és az, hogy én azt a projektet azt úgy tudjam megfogalmazni, úgy tudjam összeállítani, hogy egyrésztről a lehető legteljesebben tükrözze a projekt gazdának az akaratát, másrésztről a lehető legnagyobb támogatást tudjam hozzá igénybe venni, az egy szép művészet, de ez még mindig csak a kreatív része a dolognak, mert hogy mindig a felhasználáson bukik el.
1: És ti követitek a projekteket a megvalósulásig? Tehát, hogy nem csak az van, hogy megnyertétek.
0: Nem, az a nehéz része, ennyi? Igen. Így van. Tehát a jó projektet találni, jó projektet kitalálni, az is egy meglehetősen nehéz feladat, de utána a lebonyolításban is van egy csomó buktató, és mi a kezetektől fogva, tehát ahogy elkezdtük, mi mindig csak úgy voltunk hajlandók szerződni, a projekt legvégéig, tehát a úgynevezett fenntartási időszak végéig, majd erről beszéltünk később.
1: Hogy persze, ezekre mind kitérünk, mondom a hallgatóknak, hogy megismerednek olyan mélységeket, amiket nem biztos, hogy láttak eddig, vagy hallottak róla.
0: Okay, akkor nem is szaporázom, inkább várom a kérdéseket.
1: Lenne még egy kérdésem, hogy jelenleg hány ilyen professzionális cég van Magyarországon, mekkora ez a piac, ahol te is halászol?
0: Hát nem tudom, tehát ez az őszinte válaszom, hogy nem tudom. A nagyokat lehet látni, akiket nem neveznék meg feltétlenül. Ilyen nagyon nagy cégből, tehát egy óriási van, egy gigacég van, és van, mit tudom én, ilyen 20-30 fősből még olyan 3-4, akkor ilyen közepes méretű, az enyém 10-15 fővel ez egy közepes méretűnek számít, ilyenből van egy olyan 20-30, és akkor van több száz ilyen 1-2 fős, meg magánvállalkozó, akik szintén pályázatokkal foglalkoznak.
1: És elnézést a kérdésért, de ezt mindig meg akartam kérdezni, hogy lehet az embernek egy olyan percepciója is, amikor ezeket a cégeket nézik, hogy igazából csak egy ilyen rafinált módja bizonyos százalékok meg értékek kitalicskázásának. Te mit gondolsz erről?
0: Már hogy hova kitalicskázásának?
1: Hát magánsebekbe, vagy olyan célokra, amikre nem lenne lehetséges.
0: Jó, én most próbálom érteni azt, amit te kérdezel, tehát, hogy a korrupciónak ezek a...
1: Nem, még nem a korrupcióra se nem. Gondolok, hanem hogy így lehet rá települni forrásokra bizonyos módon, vagy lehet, hogy akkor ezt teljesen rosszul látom, de akár a korrupcióra is gondolhatok, hogy igazából
0: jó,
1: leesik bizonyos százalék, és akkor azok így mennek
0: hát
1: tovább.
0: Én az a helyzet, hogy másfél évvel viszonylag nehezen tudok gondolkozni, így a két évvel a sajátommal, az meg nem mindig elég. Tehát most például konkrétan nem pontosan értettem, hogy mire gondolsz, de el tudom mondani azt, hogy mi az, amit én látok, hogy mi az én gyakorlatom. Tehát azért 13 év alatt már tényleg sok mindent láttam itt ezen a piacon. Ügyfél részéről, sok mindenki részéről hangzott el egy csomó minden.

0: Én alapvetően azt látom, hogy tehát, ahogy mondtam is, neked ez egy szakma. Ezt lehet lelkiismeretesen meg jól csinálni, és lehet rosszul is. Itt az a lényeg, hogy van egy valamilyen távlati fejlesztés politikai cél, majd viccesen erről is fogunk részletesebben beszélni, aminek a leképeződése egy bizonyos pályázati kiírás. És ennek a pályázati kiírásnak kell azt a fejlesztési projektet, ami az ügyfélnél van, megfelelővé tenni. Na most persze, olyankor, amikor mondjuk ezek több milliárdos fejlesztések, akkor öldöklő harc van a potenciális beszállítók között, hogy ők vihessék az ügyet. És akkor ezek a beszállítók, ezek a potenciális megrendelőket hogyan veszik rá arra, hogy őket válasszák? Hát ugye ez a közbeszerzési eljárás, ahol rá lehet venni a megrendelőket, hogy valakit kiválasszanak. És a közbeszerzési eljárásoknak a befolyásolására, hát arra meg, hogy is mondjam, a törvény nem ad lehetőséget, a gyakorlat az azért látjuk különböző közbeszerzési botrányokból, most éppen 4-es metró környékén vannak
1: hírek. Igen, meg ebből mindig van terítéken egy pár, tehát hogy
0: igen,
1: személyre szabott közbeszerzés.
0: Jó, csak azt mondom, hogy a két dolgot én nem szívesen keverném össze. Tehát van egyszer ez a projektfejlesztői szakma, ami ténylegesen egy szaktudás, mert ugye akkor, amikor az állam ingyenesen ad neked pénzt, amire azt mondja, hogy ezt vedd és vidd, és ne add vissza. Ellenben használd fel azért, hogy. Mert én nekem van egy olyan célom, például a kokáért mondjuk a munkanélküliség csökkentése, tehát én elvárom tőled, hogy te megkaptad a pénzt, de cserébe te létesítsél kettő új munkahelyet, és ezt a kettő új munkahelyet, ezt tartsd fenn még 5 évig. Egy ilyen helyzetben teljesen egyértelmű, olyan részletes szabálydzsungelt dolgoz ki a pénznek az adója, hogy egyrészt elvegye a kedvét annak, aki mondjuk nem feltétlenül arra szeretné használni a pályázati pénzt, amire ki van írva, másrészt pedig, hogy nyomon tudja követni azt, hogy ténylegesen hasznosul-e. Na most ebben a szabálydzsungelben eligazodni, plusz ugye még akkor ráadásul megvalósítható projekteket össze is hozni, ez egy szakma. És én azt mondom, hogy ennek a szakmának akkor is lesz jövője, hogyha már nem feltétlenül Európai Uniós, hanem mondjuk hazai forrású pénzet lesznek, mert a pénz, legyen ez kedvezményes hitel is akár, ennek a megítélése, illetve aztán a támogatás felhasználása, az igényelni fogja ezt a fajta szaktudást.
1: Igen, ezt most már így értem, akkor az én fejemben is összeállt. Tehát én valószínűleg ezekre a közbeszerzés körüli mutyikra, meg visszaosztás, meg ilyesmire gondoltam, de akkor ez ettől eltérő más játéktér.
0: Világosan kapcsolódik, mert ugye a projektciklus, bocsánatot kérek, hogy ilyen szakszavakkal
1: nyugodtan, hát próbálunk tanulni, tehát.
0: Ugye a projektciklusnak egy nagyon fontos eleme az, hogy bizonyos értékhatárok fölött, most változott január 1-től megint a közbeszerzés, bizonyos értékhatárok fölött az elnyert pénzt azt nem használhatod fel úgy, ahogy akarod. Pláne, hogyha mondjuk állami szervezet vagy, akkor alapból már alanyként köteles vagy közbeszerzést lefolytatni. Hogy a közbeszerzés, gondolkoztam egyébként, ugye amikor szó volt csak arról, hogy fogok ide jönni, hogy belemegyünk-e majd ilyen mélyebb, ilyen antropológiai dolgokba, meg lélektanban, meg egyebekben.
1: Hát ennek nagyon örülnénk, hogyha nyugodtan menjünk.
0: Tényleg?
1: Szóval? Igen, abszolút.
0: Mert hogy én azon is gondolkoztam kicsikét, és láthatóan nagyon csapongunk egyébként, és ezért elnézést kérek mindenkitől, de hogy...
1: Nem csapongunk, ez majd a végén áll össze egy nagyobb egységbe, ezen ne aggódj.
0: Oké, meg vagyok nyugodva. Tehát, hogy ezek a szabályrendszerek, amik így körülvesznek minket ebben az uniós világban, ezek ugye feltételezik a jogszabálykövetést. Tehát azért is nagyon nehéz ugye mindig ezeket a... Tehát mindig próbálja a jogalkotó valahogy úgy húzni a csavarokat, hogy minél kevésbé lehessen kijátszani. De hát azért Balázs, hát te ugye pláne te jogtörténész vagy, tehát neked aztán különösebben nem kell, hogy
1: mondja. Igen, hát jogszociológusként is azt mondom, hogy az emberben van némi hajlam arra, hogy a szabályoktól eltérjen.
0: Nem is erre gondoltam, hanem gondolj arra, hogy a szocialista jog, amiben azért mégiscsak lehúztunk egy bő 40 évet, és arra...
1: Igen, én még voltam kisdobos, ezt így mondom, hogy nem vagyok érintetlen.
0: Barátom, én még kis titkár is voltam. Igaz, hogy csak kis szervező titkár, és azért 87-ben összetépni az osztályfőnöki órán, fölállva nyilvánosan a kis tagkönyvet, akkor azt még azért nem díjazták annyira. De mindesetre arra voltunk szocializálva, hogy úgy épült fel ez a szocialista jogrendszer, hogy ez is tulajdonképpen az elnyomó gépezet része volt. Mi pedig oly módon, hogy körülvett téged annyi sok jogszabállyal, ami gyakorlatilag ellehetetlenítette a te életedet. Tehát, hogy te normális emberi módon akartál élni, akkor kénytelen voltál valamilyen úton módon jogszabályt szegni.
1: Igen, és abban úgy érzed, hogy...
0: És abban például, ahogy megszegted a jogszabályt, már is jött valaki, hogy na-na, Kovács elvtárs. Látom, de semmi, akkor tudok én hallgatni. Csak hát akkor itt kéne aláírni Kovács elvtárs. Jó? Tehát, hogy arra vagyunk szociálisan, hogy kikerüljük a jogszabályokat, hogy valahogy
1: és bármennyire is meglepő, 89 után ez az attitűd nem tűnt el.
0: Ugye egy tolvolással, pedig
2: élet van neki. Változott?
0: A környezet. Hát igen, szóval
2: miért tűnt volna el?
0: Egy nagy erőteljes átmenetben vagyunk.
1: És akkor próbálom dekodolni, amit mondtál, hogy én is egy kicsit ebben próbálkozzak, hogy úgy érzed, hogy akkor bizonyos szempontból egyrészt érthető, hogy az állambácsi igyekszik mindenféle szabályokkal ezt körülbástyázni. Másrészt az is érthető, hogy mi felhasználók, szervezetek pedig idegenkednek ezektől a szabályoktól.
0: Nem feltétlenül.
1: És akkor ebben a feszültségmezőben zajlik.
0: Ez egy nagyon sok rétegű, tudod, mint a Shrekben, ott tudod, a hagyma, tehát hogy sok neked is kisgyereked van.
1: Igen.
0: Tehát megvan a
1: Shrek.
0: Oké, jó. Tehát ez egy ilyen sok rétegű dolog, mert egyrészt persze, ahogy mondtad, jó szociológusként, hogy igen, az embernek van eleve a hajlam, hogy kicsikét trükkül kerüljük már ki. Tehát nehogy már, hogy te megmondjad nekem, hogy én hogyan. Én azért mégiscsak okosabb vagyok. Ugye magyarok is vagyunk, kurucosak is vagyunk, stb. Már úgy értem, hogy kicsikét ilyen rebellis, lázadó típusúak. Meg ugye erre is vagyunk szocializálva. Meg hát ott van nagyon sokszor a kényszer is. Tehát én sose felejtem el, hogy ez még talán az első, de nem, ez már a második ciklus volt, a 2007-13-as ciklus, sose felejtelen, volt egyszer egy ilyen, hogy egyik ilyen állandó önkormányzati ügyfelem mondta, hogy hívott, hogy Körösi úr, baj van. Mi baj van, polgármester úr? Hát, a kutya vágja meg, az óvodának beszakadt a teteje. No, semmi gond, polgármester úr, most jött ki egy tök jó pályázat kerékpárútra, megcsináljuk az óvoda tetejét.
1: Kerékpárútból az óvoda tetejét.
0: Igen, mert hogy ugye akkoriban ez egy bevett gyakorlat volt, hogy mit pályáztunk erre, arra, amire lehetett. Tehát mindenki lőtt minden az ég adta a világon, és akkor világos, hogy úgy kalkulálták a költségvetést, hogy a kerékpárút építőt még az óvoda tetejét is befejezzék. Most mondtam egy hasraütött példát.
1: Igen, értjük, tehát hogy itt minden fikció természetesen. Tehát hogy ilyen a valóságban sose történt, hanem ez csak egy ilyen elképzelt, imaginárius.
0: Egyértelmű, hogy a fejlesztéspolitika nem tud a napi igényekre reagálni, mert nem is akar, nem is az a dolga. Tehát a fejlesztéspolitikának annak kétségtelenül az a dolga, hogy hosszú távú célokat lőjön ki, és a hosszú távú célok eléréséhez adjon eszközöket. Na most itt kerül ez ugye konfrontációba a napi problémával, hogy beszakadt az óvoda teteje, és nincsen pénz az önkormányzatnak. És akkor honnan lesz pénze? Hát onnan lesz pénze, hogy akkor okosan kicsikét túlárazza a kerékpárt.
1: Megoldjuk okosba.
0: Igen.
1: Értem. Azt hiszem, most már így megteremtettük a megalapozó hangulatot, úgyhogy akkor rátérünk a
0: most olyan keményebb kérdések.
1: Kicsit mondjuk így kopogósabb részére ennek a műsornak, amit elképzeltem. Uh-huh. Többször használtad már ezt a kifejezést, hogy fejlesztés politika. Uh-huh. És tudnád vázolni azt, hogy ennek körülbelül hol van a helye a közpolitikák rendszerében?
0: Ajaj.
1: Illetve mi az Európai Unió szerepe ebben most Magyarországon? Mert ugye, ahogy én látom laikusként, a helyzet azért különösen érdekes, mert az Európai Uniónak ezen a téren elég komoly kompetenciái vannak. Alapvetően nem hatáskör, hanem inkább ilyen előíró, konvergáltató módon. Ehhez ugye van neki egy csomó forrása, és akkor erre jön még rá az, hogy Magyarországnak is lehetnek céljai régióban és így tovább.
0: Virágos. Értem, amit mondasz, és erre szerencsére tudok is válaszolni, de csak azért, mert készültem.
1: Hát ezt elvárjuk minden vendégünktől.
0: Ez az elmélet és a háttér ami ugye az egész ilyen idézőjelben hátul pénzosztás mögött van, ez úgynevezett kohéziós politika. Ennek az alapja, az a lényege, hogy amikor ez a európai egység elkezdett kialakulni, ugye szén és acélközösség, stb. Akkor viszonylag hamar fölmerült az, tehát először 1957-ben esik szó regionális különbségekről.
1: Igen, ezt szeretném itt jelezni, hogy 57-ben vagyunk, tehát hogy ennek egy óriási története van, bizonyos értelemben, és nem szabad azt gondolni, hogy most ez az EU-s pénzeső, ez egy ilyen hirtelen találmány, ami a 2004-es csatlakozással jött el, és így tovább, hanem nagyobb a története, jó, hosszabb
0: így van, történet. Így van, 57-ben vagyunk, ahol felfedezik, hogy Európán belül az egyes régiók azok rendkívül eltérőek gazdasági, társadalmi fejlettségben, stb. Stb. Ugye Görögország lép be 1981-ben, Spanyolország és Portugál 86-ban az Unióban, és 88-ban már, ugye létrejön 58-ban az Európai Szociális Alap, 75-ben az Európai Regionális Fejlesztési Alap, amik ugye ezeket a regionális különbségeknek a kiegyensúlyozását szolgálják, és 88-ban jön létre az a strukturális alap, ahonnan egyébként mi is ma forrásokat kapunk, azért, hogy ezeket a regionális különbségeket, tehát Görögország, Spanyolország és Portugália esetében kiegyenlítse.
1: Felszednék tenni egy nagyon triviális kérdést, de szerintem ez fontos elmondani.
0: Igen.
1: Hogy miért kell a regionális különbségeket kiegyenlíteni?
0: Igen, ez egy jó kérdés egyébként. És erre
1: mert ugye van egy ilyen intuíció az emberben, hogy lehet, hogy a különbségeknek van oka, lehet ez például földrajzi, kulturális és ilyesmi, és egyáltalán nem biztos, hogy ezeket ki kell egyenlíteni.
0: Tökre egyetértünk egymással. Saját szakmám alatt vágom a lábam, de ez volt a másik ilyen szerintem formabontó gondolatom, hogy persze 50-es években, 60-as években, 80-as években, de akár még egyébként ma is van nagyon sok olyan politikai elképzelés, akik igen, ebben az egyenlősdiben gondolkoznak, de hogy én ezzel nem értek egyet. Alapvetően, de ez az én saját személyes
1: de azzal nincsen semmi gond, ha valakinek véleménye van.
0: Nem csak azt mondom, hogy ez a szakmámtól különlévő értelmiségiként meglévő véleményem, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne szükség fejlesztéspolitikára, csak hogy másképpen kellene ennek valahogy felállnia. Egyébként az Uniónak a jelenleg a 2014-20-as ciklusra vonatkozó fejlesztéspolitikája már egyébként lépett egyet, majd oda is elérünk, tehát már reflektált erre a helyzetre, de igen, figyelembe kell azt venni, hogy ezek a regionális különbségek, ezek nem feltétlenül rosszak. Mert hogy ezek alapvetően nem reáliákban, nem elsősorban reáliákban megjelenő különbségek, hanem bennünk emberekben megjelenő különbségek. Képzeld el azt, hogy egy olasz autógyári munkás majd úgy fog dolgozni, mint egy német autógyári munkás. Hát nem. Hát soha. Tehát ugye voltak erről még így a 80-as, 90-es években nagyon jó viccek, hogy ugye csak a keddi meg a csütörtöki Fiatot szabad átvenni, amit kedden vagy csütörtökön gyártottak, és egyébként volt olyan, hogy a autógyár az megadta, hogy melyik napon készült az autó, és árkülönbség volt a között, hogy melyik napon készült az autó, mert egész egyszer a Merosnak az volt a mentalitás, hogy hétfőn bement, nem volt annyira kedve dolgozni, nem figyelt oda annyira az autó összerakására.
1: De kedden már odafigyelt, mert
0: de most ezt képzeld el Németországban a Mercedes gyárban.
1: Nem ugye? Tudom elképzelni.
0: Én sem. Tehát, hogy igenis tudomásul kell venni, hogy egy német ember másképpen gondolkozik, másképpen éri az életét, mint egy olasz ember. És ebből egyébként aztán jönnek reáliákban lévő különbségek is, amiben szerintem önmagában nincsen semmi probléma. Az már a bennünk lévő sóvárgó ember, aki ebből esetben úgy problémát tud csinálni, amikor azt mondja az olasz, hogy jó, én nem akarok olyan keményen dolgozni, mint egy német.
1: De miért nem keresek annyit, mint egy német?
0: De keresek már annyit, és akkor ugyanez megvan egyébként, bocsánatot kérek, semmiképpen nem szeretném a reálpolitikát érinteni, de amikor a magyar értelmiségi kiszalad Angliába tányért mosogatni, és akkor ott megismerkedik abból, hogy tányért mosogatásért egyébként nagyon sokat kap, az kétségtelen, de hogy azért rohadtul keményen kell dolgozni, és annál jóval keményebben, mint ahogy ő itthon valaha életében dolgozott, és amennyire hajlandó volt valaha életében dolgozni. Mert egész egyszerűen mások a szociális, kulturális körülmények.
1: És szóval akkor úgy érzed, hogy ez a fajta kiegyenlítősdi, ami egyébként a mai napig benne van az alapszerződésekben.
0: Nincs, tehát benne van, csak azt mondom, hogy most már a kohéziós politika alapvetően másra koncentrál.
1: Igen, és akkor elmesélnéd ezt a változást, hogy áll föl most a kohéziós politika ebből a szempontból?
0: Igen, most úgy néz ki, hogy az EU Kezdjük korábbról még egy picit, bocsánat. Tehát a korábbi időszakokban a tervezés az úgy nézett ki, hogy az EU-nak Isten igazából nem voltak különösebb elvárásai, vagy nem voltak konkrétan megfogalmazott elvárásai a kohéziós politikában az egyes tagállamokkal szemben, hanem azt mondta, hogy egyetlen egy mérőszámunk van, kérem szépen az EU átlagban meglévő GDP szintjét kell közelíteni
1: Ez a 70% körüli játék?
0: Nem. Tehát úgy van, hogy ugye van egy mérőszám az EU GDP, tehát az egyes ország GDP termelő képesség, ugye összeadjuk, volunk egy átlagot. Ez az EU átlag. És ugye ehhez az átlaghoz képest határozzuk meg azt, hogy egy-egy ország, illetve egy-egy régió ebben hogyan teljesít. Tehát mit tudom én, Pozsony például Szlovákia uniós csatlakozása előtt már közel 100%-on volt, most olyan 130-140%-on van ilyen uniós GDP termelő képesség szintjén. Budapest is bőven egyébként, Budapest maga a város 100% fölött van jóval, Pest megye már ilyen 78-79% környékén, tehát jóval lejjebb, Borsod, Barany.
1: Igen, és ha jól tudom, a leggyengébben teljesítő területek azok Bulgáriában és Romániában találhatók.
0: Igen. Na mindegy, tehát annyi volt az elvárás az EU-nak, hogy emelkedjenek ezek, és lehetőség szerint ne úgy emelkedjenek, mint hogy például a Szlovákiában emelkedtek, hogy van a pozsonyi vízfej, Pozsonyban és környékén egyébként, hogyha elmész oda és látod, akkor tényleg tehetetek.
1: Nem voltam, de láttam fényképeket, és mint egy gomba úgy nő.
0: Igen, hajszá pontosan.
1: Tiszta Nyugat-Európa sokak szerint egyébként.
0: Az. Tehát én voltam is, meg képeket is láttam, meg közös barátunk Jani, most nem mondok el teljes nevét, de múltkor töltött fel a Facebookra egy egész sorozatot arról.
1: Azt láttam én is, azt én is láttam. Igen.
0: Na mindegy. És egyébként Szlovákiának a többi régiója az meg mélyen a béka feneke alatt, tehát van olyan is, ami 50-valahány%, tehát nem ez volt az EU-nak az elvárás, és akkor most itt a 2014-20-asnál itt 11 pontot lőttek ki, hogy mikben kell ilyenek, mint hogy kutatás, technológia, fejlesztés, innováció erősítése, információs és kommunikációs technológiák, most nem mondom el mind a 11-et, de kitűztek olyas jellegű az egész unió területére érvényes fejlesztési célokat, amikhez alkalmazkodnia kell a tagállamoknak. És most sem mondja meg, hogy te hogyan érjed el azt, hogy a KKV-k versenyképessége az fejlődjön, az jobb legyen, a te saját KKV-idnak, hanem azt mondja, hogy ez a cél, ezt érd el valahogy, ezt dolgozd ki, utána hozzá ide nekünk Brüsszelbe, jól megvitatjuk, jól megköpködjük, és akkor majd vagy elfogadjuk, vagy
1: borsodjuk. Elmondod a legfontosabb célokat? Amik nem az összeset, csak ami ilyen hangsúlyos, meg érdekelhet minket.
0: Hát ugye alapvetően gazdasági és környezetvédelmi jellegű célok vannak, és ugye oktatás, társadalmi infrastruktúra fejlesztése.
1: Ez milyen szépen hangzik, társadalmi infrastruktúra fejlesztés.
0: Ez van ilyen operatív programunk is, vagy volt ilyen operatív program.
1: Imádom ezt a műnyelvet. Hogy ugye
0: társadalmi infrastruktúra fejlesztési operatív program, TIOP, gyönyörű.
1: És hogy kell a társadalmi infrastruktúrát fejleszteni?
0: Sok-sok befektetéssel.
1: De nem, de mit tudom, ez például ilyen, hogy iskolákban okostábla, meg ilyesmi vagy?
0: Igen, ezek voltak azok, igen. Ez az előző ciklusnak volt konkrétan tényleg egy ilyen operatív programja, a TIOP-nak hívták, társadalmi infrastruktúra. Ez inkább az egészségügyi intézményeket érintette, az oktatásokat, a TÁMOP, amit most nagyon ciki, már nem jut eszembe, hogy minek a rövidítése volt, de társadalmi megújulás, operatív
1: mobilitás, nem tudom.
0: Nem
1: olyan fontos, mindegy, TÁMOP, minden, aki valaha utazott felsőoktatási szférában, az hallotta már ezt a kifejezést.
0: Persze, de most azért is megkeresem, annyira ciki, hogy nem tudom.
1: Még egy dolgot szeretnék kérdezni, és akkor utána zenélünk is, hogy azt kb. Tudod nekünk vázolni nagyságrendileg nyilván, hogy
2: társadalmi megújulás,
0: köszönöm.
1: Hogy az Európai Unió költségvetésében, hogy változott a fejlesztési források aránya, mert én arra gondolnék, hogy dinamikusan nőtt.
0: Nem. Ez egy rendkívül érdekes dolog, hogy tulajdonképpen már, ha jól emlékszem, 95-ben, vagy 90... valamikor így a 90-es évek közepén vagy végén már elérte a teljes Európai Uniós költségvetés 1/3-át a kohézióra fordított források nagysága, és ez azóta is ennyi. Tehát az Európai Unió a teljes költségvetésének az 1/3-át ezt erre fordítja.
1: Én azt gondolnám, hogy ez nominál értékben azért növekedés jelent, mert ugye több állam csatlakozik, nőnek a befizetések, stb. De, és akkor a másik 2/3 az meg kb. Az agrárpolitika?
0: Balázs, most olyat kérdezel tőlem, amire nem tudom a választ, és akkor itt lebukok, hogy...
1: Akkor minden, szóval nagy
0: ezt most nem is
1: ebben, ebben a tortában szerintem nagy szerepe van az agrárpolitikának is. De
0: nem tudom.
1: Ez tényleg nagyon érdekes, mert azt gondolnánk, hogy ugye itt óriási összegek futnak, ami valóban igaz, azonban mégis csak egy harmadát teszik a költségvetésnek, hát nem egy döntő.
0: Tehát itt most a 2014-20-as ciklusban ez 351,8 milliárd euró.
1: Én ezt föl se tudom fogni, hogy mennyit. Itt tudjátok, aki tudja értelmezni, az telefonáljon.
0: 300-zal rettenetesen sok.
2: Nem akarom. Igen. Csillagházati az összeg.
0: Nagyon sok pénz, kétségtelen. Hogyha ezt elosztjuk így államokra, meg elosztjuk hogy is mondjam, így a megnézve azt, hogy milyen különbségeket kellene ezzel kiegyenlíteni ugye elviekben. Csak még egyszer mondom, én az egyenlőt itt nagyon másképpen képzelem el. Tehát azt, hogy koncentráljunk arra, hogy mitől lesz jó egy olasz munkásnak, vagy mitől lesz jó a magyar munkásnak, mi inkább arra koncentráljunk. És azt próbáljuk meg megtalálni, hogy ebben a 11 pontos célrendszerben, ebben hogyan tudjuk a legjobban ezeket a célokat elérni, akkor ez nem annyira sok pénz. Nem annyira sok pénz. És egy mondat még, nem tudom, zene előtt még belefér.
1: Nyugodtan, és még valamit kérhetnék, hogy
0: ez a kiegyenlítés, egyébként tehát láthatjátok, tehát ez 88 óta ez megy. És hogyha azért megnézzük, hogy Görögország, jó, azt most hagyjuk, oké. Portugália, Spanyolország. Tehát mennyivel kerültek közelebb? Semennyivel. Tehát ez a kiegyenlítősdi, ez teljes mértében megbukott.
1: Azt hiszem, ez egy ideális zárszó volt így a zene előtt, és akkor innen folytatjuk.
2: Rendben, és vendégünk Körösi Koppány.

0: Tilos Rádió Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok. Adástelefonunk 215-37-73, és vendégünk Körösi Koppány.
1: És a mai nap a szakpolitika napja, ezen belül is támogatás és fejlesztéspolitika, és az előző blogban, vagy mondjuk 25 percben alapvetően így általános és európai uniós kérdésekről beszélgettünk, de akkor most megugorjunk bele a sűrűjébe, és nézzük a magyar helyzetet. Magyar fejlesztéspolitika az európai uniós csatlakozást követően. Mit gondolsz erről, Koppány, hogy van itt egyáltalán még magyar önállóság, meg szuverenitás? Mert ha én jól tudom, akkor ilyen fejlesztési pénz most jelenleg már csak uniós forrásokon keresztül érkezik az országba. Tehát a magyar állam maga nem tesz bele konkrétan, de lehet, hogy óriási butasságot mondtam.
2: Nem, butasságot semmiképpen sem, de azt azért nem szoktuk tudni, hogy minden uniós forrás mellé 15%-ot saját költségvetésből oda kell tenni. Tehát ez úgy van, hogy hogyha te mondjuk egy 100%-osan támogatott projektet kaptál például, tehát van egy 100 egységbe kerülő projekted, és ahhoz 100 egységnyi pénzt kapsz, abból 15 egységet a magyar állam fizet, akkor is, hogyha az uniós pályázatból van. Tehát ez a kohéziós politika azért ez úgy működik, hogy az államnak azért önrésztebben kell vállalnia mindig, minden egyes esetben. Ezen kívül egyébként nagyon sok olyan fejlesztést látok én, ami közvetlen magyar forrásból megy.
1: Na akkor itt most leszámolhatunk egy ilyen panellal, mert ezt tényleg nagyon gyakran halljuk, hogy nincs benne magyar pénz, meg így, meg úgy, de akkor ezek szerint a helyzet azért ennél bonyolultabb.
2: Persze.
1: Te hogy látod az elmúlt 13 évet ebből a szempontból? Tehát gondolom, megvoltak a gyerekbetegségei a dolgoknak, amikor fel kellett állni a rendszernek, és hogy már fel tudott állni egy olyan intézményrendszer, ami képes ezt az irdatlan mennyiségű Magyarországra jutó pénzt többé-kevésbé hatékonyan koordinálni.
2: Érdekes, amit mondasz, mert ugye ennek a dolognak szerintem egy ilyen evolúciója van, és nem tehát ez olyasfajta, ugye ez már szervezett szociológia, nem jog, de ugye tehát azt mondom, hogy igen, persze van egy intézményrendszerünk, ami egyébként sokkal jobban működik, mint ami így a látszat, vagy mint amit sokan gondolnak róla.
1: Igen, akkor egy újabb ilyen toposzt üthetünk agyon, mert ugye amit hagyományosan Magyarországon gondolunk mindenről, hogy ugye semmi nem működik, minden működésképtelen, hatékonytalan, de akkor te ezt nem így gondolod.
2: Nem. Vagy hát a kép az megint csak ugye sok rétegű, mint a hagyma. De nézzük az elejétől. Tehát ugye az volt, hogy pont azt mondja, mielőtt a műsor megkezdődött volna, azelőtt beszélgettünk már itt a műsorban a jogról. Tehát 90-ben azért nem az történt, hogy akkor mi itt így egyik pillanatban lefeküdtünk, és még a szocializmust építettük, és akkor másnap reggel fölkeltünk, és elkezdtük építeni a kapitalizmust.
1: És tehát, mindenki nézte a Dallast, ugye, tehát amiből így...
2: Ja, amiből ugye tanultuk.
1: Megtanultuk a kapitalizmust. Ki az igazi vállalkozó?
2: Így van. Úgyhogy az Európai Unió egy úgynevezett FAR, most nem nagyon akarnék belemenni, hogy mit, volt egy ilyen FAR program, még FAR miniszterünk is volt, hogyha emlékeztek rá, Boros közgazdász úr személyében. Bizony.
0: Igen, abból finanszíroztak rengeteg egyetemi projektet, ez a 90-es évek elején, számítástechnikát, internet.
1: Amikor úgy nézett ki, hogy Magyarország és Lengyelország fog csak belátható időn belül csatlakozni az EU-hoz.
2: Így van. És ez a FAR, ez 97-től kezdett el ilyen területfejlesztési és államigazgatási intézményeket felkészíteni az uniós tagságra. Most a FAR-ral az volt a majd mindjárt kiderül, hogy miért mondom ezt, az volt a legnagyobb probléma ezekkel a FAR forrásokkal, hogy irgalmatlan túl voltak bonyolítva, és borzalmasan nehéz volt az elszámolásuk. Tehát, hogy már eleve a támogatások benyújtása is ilyen több ezer oldalasra sikerült általában, és utána ezeket lehívni, elszámolni, projektet végrehajtani, ez ilyen pain in the ass volt tényleg, tehát borzalmasan nehezen ment. És ennek azért van kizárólag jelentősége, mert ugye 2004. január 1-től el lehetett kezdeni már beadni az első úgynevezett első nemzeti fejlesztési terv keretében a pályázatokat, és kik voltak az intézményrendszerben? Na kik? Volt fárosok. Ráadásul ugye ez az intézményrendszer ez úgy indult el, hogy ezt 2001. februárjától 2002. májusáig az Orbán, az első Orbán kormány készítette elő magát az, a nemzeti fejlesztési tervet is, meg az intézményrendszert is. Majd ugye 2002 májusában jöttek a megyesiek, és 2002 decemberben ezt már el kellett fogadni. Na most ugye a nyárral együtt, június, július, augusztus, volt a szeptember, október, november, amit dolgozni tudtak az első uniós ciklus fejlesztés politikán és intézményrendszerén. Na olyan is volt az egész. Tehát egy ilyen koraszülött, szönszülött, kicsikét ilyen, ilyen nehezen értelmezhető. Hát én emlékszem, hogy, hogy mi csináltunk, csináltunk ROP, regionális operatív program, akkoriban ezt így hívták, ilyen igazi jó kis borsodi, mély szegénység, 100%-os cigánylakosság, nagyon-nagyon jó, kifejezetten jó frankó projektet. Emlékszem, lefényképeztem, tehát én egy elég magas ember vagyok, 192 centi, nekem a csípőmig ért az a dokumentum halom, amit be kellett nyújtanunk, és tudjátok, hogy mivel utasították el formai hibára vonatkozva?
1: Nem volt áthúzva minden hátsó oldal, ugye erről tudnánk.
2: Igen, igen, ez nem volt. Nem volt. Csak a páros oldalak voltak megszámozva, a páratlanok nem. Tehát nem tettünk mind a kettő. Nem viccelek, ezzel lett elutasítva.
1: Na most, én csak poénkodtam, ezt hangsúlyozom.
2: És én most a saját tapasztalatomból beszélek, és ezért tudod, belőle az ember egy pár ezer munkaórát, vagy pár száz munkaórát egy ilyen dokumentumba. Emlékszem, hogy valami 5 vagy 6 önkormányzatnak a konzorciumát kellett összehozni, utazgattunk, stb. Ah, Isten, nagyon kemény volt. Na, de szóval így indult el, tehát ilyen nagyon nyögve, nagyon nehezen. Láthatóan egyébként az egész nem volt átgondolva, nem volt... Na mindegy. Ehhez képest egyébként maga a gazdaság, ami, bocsánat, ugye én alapvetően gazdaságfejlesztésben, KKV-szektorban vagyok érdekelt, tehát viszonylag kevéssé tudok mondjuk ilyen egyetemi szférához, vagy ilyen nagy, gigaóriási állami multiberuházásokhoz hozzászólni, tehát mint autópályaépítések, stb. Tehát ezeket úgy én is csak így a sajtóból nézegetem, meg utazok rajta. De azt például kérdésen tudják, hogy az első nemzeti fejlesztési tervben volt egy ilyen gazdasági versenyképesség operatív program, ahol a kiosztott forrásoknak, tehát ez a GVOP nevű program, ez a második helyen állt. Tehát akkor is azért ment a gazdaságba eléggé szépen pénz. Tehát azért sikerült valahogy úgy lebonyolítani, hogy a gazdaságba is ment pénz. Csak ugye hogyan ment a gazdaságba pénz? Tehát mitől nem sikerült az egyenlősdi? Attól nem sikerült az egyenlősdi, hogy mire költötte a jó ember, ugye? Nem feltétlenül és kizárólag csak a termelőeszköz megvásárlására, munkahely fenntartására, stb. Megvette az új nyaralót is, a csoda tudja, hogy mit. Mert ugye ahol lehetett jogszabályi kiskaput kihasználni, ott ugye...
1: Hát a hagyományos magyar kreativitás, ugye, kereste az ugye, utat.
2: Most ugye benne vagyunk itt abban, hogy végigjárjuk azt az evolúciós utat itt ebben a rendelkezésünkre álló még 10 percben körülbelül.
1: Van az 15 is.
2: Van az 15 is, barátok között, látod? Ez a magyar kreativitás. hogy ezt az evolúciós utat végigjárjuk, és nézzük meg, hogy honnan indult. Tehát innen indult, volt egy alapvetően elrontott, de világos, hogy 3 hónap alatt nem lehet fejlesztési tervet csinálni, 3 hónap alatt nem lehet fejlesztési politikát csinálni. Én tudom, én ugye hát szakember voltam már akkor is, voltak szakmai kapcsolataim, összejártunk, ismertük egymást azokkal az emberekkel, akik a Keszon, szintén ugye az állami intézményi oldalon a Keszonban dolgoztak, mondták, hogy a megyesiek totál meg voltak lepődve egy, hogy ők nyertek, emberük nem volt, újsághirdetésben vadásztak embereket, hogy gyertek, és stb. Tehát hogy egy ilyen módon összerakott, ugye egyik oldalon, másik oldalon egy ingyen pénzt, emlékszem, jöttek hozzám az ügyfelek, Körös úr, mondja meg, mire pályáz, bármire pályáz, csak jöjjön a pénz. Tehát hogy volt egy ilyen mentalitás, és egy ilyen elvárás is. Ugye ebből a két borzalmasan fegyelmezetlen, irracionális, követhetetlen, irányíthatatlan irányból kellett valahogyan egy Brüsszel számára is elfogadható, auditokkal alátámasztott, transzparens, stb. Rendszert létrehozni. Úgyhogy amikor a ma rendszerét szidjuk, nem akarok még elérkezni a mához, akkor azért ne felejtsük el, hogy honnan jön ez az egész. Most függetlenül attól, hogy milyen kormányban éppen hatalmon, persze...
1: Igen, hát gondolom nem volt meg a szervezeti kultúra, ilyen kulturális sem, tudás sem mögött.
2: Így van, az sem nagyon volt meg, hajszál pontosan, de még egyszer mondom, a legfontosabb egyébként mindig mi vagyunk a végfelhasználók. Tehát most saját magamat is kritizálom, én az elején azért nagyon sokszor belementem abba, hogy láttam az ügyfélt, ha viszonylag hamar kialakul, ma már, amikor bejön a járásán látom, most kicsikét kacsítottam.
1: Nem, ez nálam is így van, valaki hogy... bejön vizsgázni, kapcsolatban meg tudom mondani 90%-os biztonsága, hogy hányast fog kapni, pedig le se ült.
2: Na erről van szó, leül velem szembe a kedves jó kuncsaft, elkezdi mondani, hogy miért jött, mit szeretne megvalósítani, és tudom, hogy ő most tulajdonképpen azt szeretné megcsinálni, vagy csak a családi házat szeretné bővíteni, és akkor most így sarkítom a példát.
1: Értjük.
2: És én nagyon sokáig, hát relatíve nagyon sokáig nem küldtem el ezeket, ma már elküldöm ezeket az ügyfeleket. És régen nem is volt annyira nagy baj, hogy nem küldtem el, mert mindent meg lehetett oldani. Tehát, hogy változásbejelentővel, meg nem tudom, semmit, nem a korrupcióról beszélek.
1: Nem, értem, lehetett kreatívkodni.
2: Igen, lehetett kreatívkodni, mert olyan volt a szabályrendszer, csak ugye egyrésztről ugye kellett teljesíteni valamelyest az indikátorokat Brüsszel felé, hát nem nagyon sikerült. Másrésztről meg ugye itt is azért derültek ki dolgok, borultak ki bilik, stb. És ugye elkezdett itt szépen lassan szigorodni. Na most a második nemzeti fejlesztési terv, ami 2007-től jött, ott nagyon sok mindennel én személy szerint, mint egyébként értelmiségi és egy bizonyos világnézeti orientációval rendelkező ember nem értettem egyet. De hogy egy nagyon-nagyon szépen összerakott szabályos mestermunka volt, azt most is alá tudom írni. És persze lehet szidni a kutyakozmetikát, meg a kétméteres kilátót, meg hogy milyen egyéb ilyen kreatív dolgokra mentek el pénzek, meg hogy milyen egyéb városi legendák vannak, hogy ki hogyan vett ki politika közeliek, stb. Pénzeket az uniós támogatási rendszerből, de azért egy mellékvágányra elmenve azért a korrupció, mint olyan, mindenhol jelen van, ahol állami pénzek vannak.
1: Igen, erről sokat beszélgettünk már itt korábbi adásokban, és a Lojko Miklóst idézném, hogy az emberi természet ilyen, tehát, hogy lehet itt szabályokat hozni meg minden, de valahogy ilyenek vagyunk.
2: Hát persze azért, ugye akkor, amikor mi megismerkedtünk egymással, Balázs, akkor még azért javában Bécs város képviseleti irodáját vezettem itt Budapesten.
1: Igen, ezt föl se fettük, hogy neked van egy ilyen nemzetközi múltad is.
2: Igen. És ugye hát azért Bécsben például az AKH, a nagy központi kormány, hogy Bécsben egy bazi nagy központi kórház van, és akkor van néhány ilyen kisebb ilyen filiálja, amit ilyen szerzetes rendet tartanak fönn, mindegy. Hát a világ egyik legnagyobb korrupciós botránya volt, de összegszerűen is, tehát, és az valamikor 90-es évek elején. Tehát hogy nem az van, hogy mi magyarok vagyunk a világ legkorruptabb nemzete, hanem nálunk is van korrupció, mint hogy minden.
1: Igen, erről megint csak a Miklós tudom idézni, aki legendás ilyen angol történeteket mesél, szóval valóban, tehát, hogy ilyen az ember.
2: Na azért is mondom, hogy azért sem szívesen megyek el ezekbe az irányokba, hogy ki és hogyan, mert hogy ebben nem lehet mit csinálni, tehát hogy a mézes bödön körül donganak a méhek, hát most mit csinálja a szerencsétlenek, ez a dolguk. De a visszatérve a második nemzeti fejlesztési tervre, az egy nagyon jól végiggondolt, nagyon szépen, szisztematikusan felépített rendszer volt. Ott igazából a végrehajtás, tehát, hogy is mondjam, az intézményrendszer nem volt képes utolérni saját magát. Ugye a kezdetektől megvolt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint olyan, ugye aki most, hogyha nem haraszolom túlságosan, milyen nem...
1: Ne, szerintem nem menjünk bele, inkább csak így a fővonalat, mert az ami igazán érdekes
2: mindenki voltak, számára. Stb. De kezdetektől fogva meg volt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ami egész egyszerűen egy túlterhelt intézmény volt. Tehát bár nagyon jól körül volt bástyázva maga a rendszer mindenfajta tanácsokkal, meg ezzel, azzal, amazzal, tehát volt Nemzeti Fejlesztési Tanács, Fejlesztéspolitikai Irányító Testület, stb. Effektív az érdemi munkát mindig az NFÜ végezte. És az, ugye az NFÜ-nek az volt a legnagyobb nehézség, hogy ugye őnek is kellett kitalálnia effektív a projektet, jöttek a különböző minisztériumoktól a különböző megrendelések, de neki kellett kitalálnia, kiírnia, végrehajtania, elszámolnia, tehát egy ilyen borzalmasan frusztrált helyzetben volt, és akkor ugye ráadásul az a fejlesztési ciklus még úgy nézett ki, hogy voltak külön még regionális fejlesztési ügynökségek, meg regionális operatív programok, szóval egy kicsit ilyen káoszossá vált a történet.
1: Bonyolódott a helyzet, sokféle szálon futott.
2: És ugye 2010-ben jött az Orbán kormányzat, és szalasztott el sajnos egy kiváló lehetőséget, amikor azt mondhatta volna, hogy jó, akkor itt egy évre, amit most felfüggesztünk mindent, megállítunk mindent, és újra szabjuk a rendszert, ez elmaradt. Én nem tudom, hogy miért, mert nem igazán akarok ennek a tudója lenni, engem, hogy is mondjam, igazából nem érintett a dolog, de ezt a fajta káoszos rendszert, ezt vitte tovább, és próbálta ugye a saját maga által elképzelt fejlesztéspolitikai célokra átszabni. Tehát ott volt egyszer egy törés, egyébként ugyanúgy megvolt, hogy majdnem egy évig nem volt kiírva pályázat, viszont az intézményrendszerben maradt olyan, amilyen. És akkor ugye véget ért ez a ciklus tulajdonképpen 2013, ugye 2013 dec 31-ig lehetett egyáltalán itt pályázatokat kiírni ebben a ciklusban, és ugye a 2014-es ciklussal elkezdődött egy egészen másfajta gondolkodás, másfajta tervezés. Van itt egyébként egy hatalmi játszma is, az kétségtelen. Tehát ahogy
1: igen, gondolom, az fontos, hogy ki felügyeli ezeket a így pénzeket, van, mert nem csak elvi, hanem gyakorlati jelentőség.
2: Így van, hajszál pontosan. Ugye van ez a nagyon híres 272/2014-es, bocsánat, többet ilyet nem fogok mondani. Ez
1: megbocsátjuk.
2: Egyetlen egy lényeges kormányrendelet, ami ugye a magáról a felhasználásról szól, és az intézményrendszert határolja be. Ezt is rengetegszer változtatták azóta. És ugye az első legjelentősebb változás az, hogy megszűnt az NFÜ, mint Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és kitagolták az egyes szakminisztériumokhoz az egyes szakmai operatív programokat. És ugye innentől kezdve ez beemelődött, tehát ugye addig volt egyfajta független ügynökség tulajdonképpen, aki foglalkozott az uniós pályázatokkal, aminek a megszüntetését én értem, meg egyszer Orbán Viktor mondott ebben kapcsolatban egy nekem egyébként tetsző mondatot, vagy érthető mondatot, hogy ugye egyfajta párhuzamos államiság jött létre a magyar államon belül, mert hogy az Európai Unió által fizetett tisztségviselők Európai Uniós azért annál szerényebb fizetésekért osztották a pénzt itt Magyarországon. És ezt a rendszert ezt meg kell szüntetni, én ebben egyébként magam részre egyetértek. De onnantól kezdve, hogy te ezt behúztad minisztériumi, apparátusi szintre.
1: Gondolom behúztál egy csomó konfliktust. Meg...
2: Egyrészt, másrészt, hogy behúztad a közigazgatásba.
1: Ja, igen, és akkor...
2: És ugye a közigazgatás, mint olyan, alapvetően egészen más metódus szerint működik, mint amit egy operatív feladat végrehajtás igényel. És ugye megindultak, tehát ugye eddig is terhelt volt a rendszer különböző konfliktusokkal, érdekkonfliktusokkal. De most megindultak különböző hatalmi konfliktusok is. És gyakorlatilag az, hogy 2014 óta itt folyamatosan így kicsit megindul, megáll, kicsit megindul, megáll, kicsit megindul,
1: megáll. Ez mindezeknek a hatalmi belső játszmáknak.
2: Igen, tehát egy ilyen dupla konfliktus réteg, vagy is milyen egy ilyen dupla vita lehetőség alakult ki. Nézzek például azt, hogyha megnézed most ezt a rendeletet, akkor ott van benne, nem másoltam ki magamnak sajnos, de hogy a miniszternek a feladata, koordináció, stb. És a vidékfejlesztési operatív program. Mert azt már sikerült behúzni.
1: Aha, értem.
2: A vidékfejlesztési programot sikerült elvenni a vidékfejlesztési minisztériumtól. Egyébként by the way, nagyon jól tették, tehát én nagyon nagy tisztelője vagyok a vidékfejlesztési miniszternek, de nagyon nem sikerült a vidékfejlesztési operatív programot csinálniuk.
1: Még van egy nagyon pici időnk.
2: Igen.
1: Ígértél nekünk mindenféle sztorikat így a hasznosás körében. Van-e valami, amit így 3 percben jól el tudsz mesélni, és sokat tudunk belőle tanulni? Ugye itt a hasznosuláson gondolkodunk, hogy... Mi az, amit viccesnek tartasz, vagy elgondolkodtató, vagy ilyesmi történt veletek? Vagy láttátok távolról akár?
2: Hát az igaz, hogy amit vicces, nem is annyira vicces sztorinak
1: tanulságos történetek is gondoltam,
2: és 3 percben mondjuk ezt mondanám el leginkább, és akkor ez is szépen keretezni fogja majd a beszélgetésünket, mert a legelején mondtam, hogy kikérem magamnak, hogy pályázatíró vagyok. És szeretném is, hogyha a potenciális pályázók bárhonnan, bármilyen körből is jöjjenek, elkerülnék a pályázatírókat. És volt egy olyan mondatunk is, ugye, ahol arról beszéltünk, hogy a projektnek a végrehajtása
1: az, igen, ezt említettem, hogy egy különlegességként, hogy ugye ti visszitek
2: Volt egyszer egy olyan ügyem, hogy bejött hozzám Nógrád megyéből egy faipari, valamilyen fafeldolgozó telepnek a tulaja. Egy ilyen rendes, tekintetes cigányasszony. Az a fajta, tudod, aki melózik, mint a gép. 20 embernek munkát ad. Nem egy akadémikus.
1: Igen, de valószínűleg... Nyertek
2: neki egy pályázatot, gépbeszerzés, felújítás, stb. Volt egy kompressz pályázat, és ugye pályázatíró megírta, megnyerte, lelépett a sikerdíjjal. Azt már nem mondta el neki senki, hogy ember, itt csak és kizárólag azt az épület részt újíthatod fel, amit beadtál a pályázatba, azt a gépet veheted, amit beadtál a pályázatba, de ugye sorszám szerint azt a gépet veheted, oda kell beállítanod, stb. Stb. És szegény sajnos már akkor jött be hozzá, amikor már rendőrségi feljelentés volt ellene.
1: Ja, és akkor így valahogy úton-módon eljutott hozzátok, hogy tudtok-e segíteni?
2: Tudunk-e segíteni? Neked annyit tudtunk segíteni, hogy a rendőrségi feljelentés aztán vissza lett vonva, és ő szegény visszafizette a támogatást, mert hogy egyébként az egy nagyon fontos dolog, hogy az egész intézményrendszer ez tulajdonképpen segít. Tehát ez egy segítő szándékú intézményrendszer. Ha sikerül levívni a nagy harcokat, hogy kinek, mennyiért, milyen pályázatot lehet egyáltalán kiírni, és sikerül jó projektet találni, és ez a jó projekt ez egyébként megállja a kritériumokat, akkor hogyha meg sikerül nyerni ezt a pályázatot, az egész intézményrendszer segít. Tehát ennek a szegény faipari vállalkozónak semmi egyéb dolga nem lett volna, mint írni egy ilyen kérelmet, hogy kérem szépen, igen, valóban én ezt, de időközben beázol 10 és a többi, azt a részt szeretném megcsinálni, költségnemenként ugyanaz a munka, ugyanabba fog kerülni, és a többi, ehelyett a gép helyett, ezt a gépet, tehát hogy egyébként viszont egy nagyon jó együttműködő intézményrendszerrel van dolgunk, csak használni kell tudni.
1: Értjük. Hát köszönjük szépen, Koppány, rendkívül sokat tanultunk, azt gondolom, hogy ebben nem árulok el nagy titkot, és nagyon örülünk, hogy a vendégünk voltál. Reméljük a hallgatóknak is tanulságos volt. Ez volt a Polkult Tilos Rádió, és nem lehetett volna műsor, ha nincs itt Max, aki a potmétereket tologatta.
0: Körösi Koppány volt a vendégünk. Az sokkal fontosabb.
2: Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Viszont.
0: Két hét múlva találkozunk. Szervusztok.
1: Sziasztok.

0: Jó.
1: Jó. Kelt a karó.
2: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Ma csoda történt. Milyen csodálatos kaland. Senki, de senki nem hallotta. Egész biztos. Csak is én. Egyes egyedül. Egészen bizonyos vagyok benne. Fantasztikus. Fantasztikus. Hol a napló? Itt a matracon. Igen. Reggel mihelyest felébredtem, szólítottam Mávrát. Odahozta a csizmámat. Kérdezem, hány óra? 10 óra múlt. Ennek elkezdtem sietni az öltözködéssel.
1: Bevallom, egyáltalán be sem mentem volna a minisztériumba, ha csak egy percre is előre láthatom azt a savanyú képet, amit az osztályvezetőnk vágott.
0: Csak egy idő múlva szólalt meg. Hé, te, papriscsin! Miféle zűrzavar van mostanság a kobakodban, mi? Úgy dolgozol, mint akinek nincs ki mind a négy kereke. Olyan zagyvaságokat művelsz, hogy az ördög sem ismeri ki magát az írományaidban. Hát nem látod? Címzések kisbetűvel, nem ír se dátumot, se iktatószámot.
1: Iktatószámot? Hát, majom pofa! Egyszerűen féltékeny rá.
0: Féltékeny rá, mert én ülök a kegyelmes úr előszobájában, és én hegyezem neki a tollak.
1: Be sem mentem volna a minisztériumba, ha nem akartam volna felkeresni a pénztáros, a lényegyűjtő, hogy adjon egy kis előleget a fizetésemre.
0: Vagy az is. Micsoda, egy zsugorja van. Előbb jön el az utolsó ítélet, mint hogy ő egy kis előleget adjon. Szent előleget adjon. Szent Isten, te györöghetsz. Négy felé vághathatod magad.
1: Az átkozott kopasz vénség, a

0: на кедюлу, доктор. Jó, hogy tudom, lovacska, egy nyitott kis hitó, vagy egy 300 rubeles nutriabuda, az már is, azzal már lehet nálunk valamit kezdeni. És hadd nézzek rá, de micsoda ártatlan képcsoda, és milyen finoman beszélnek, milyen válaszvékosan. Kegyeskednék megengedni, hogy zsebkésemmel megfegyezzem a tollát. És közben meg úgy megkopasztják az ügyfelet, hogy az ingén kívül semmi sem maradt. Ezzel szemben nálunk a pénzmédiumban a szolgálat roppant előterül. Mindenütt olyan tisztaság van, amilyenhez fogható máshol nem igen találni. Az asztalok, mint mahagónikul, az ember hát igen, én bevallom, én már régen ott hagytam volna a minisztériumot, hogyha a szolgálat nem volna olyan erőszolgálat. Folytassuk csak! Felvettem a rendes hétköznapi köpenyemet, esernyőt is vettem, szakadt az eső. Az utcán ilyenkor senki. Csak itt-ott látni egy-egy asszonyt, aki a felső szoknyáját borítja a fejére. Egy-egy kereskedőt, aki esernyőt tart a feje fölé. No, meg kocsisok. Most éppen ott baklatott előttem egyik hivatalnok kolléga. Nemes ember, mint ő. Ahogy megpillantottam a sarkon, rögtön megértettem, miről van szó. Barátocska, te nem a minisztériumban ülekszik. Te annak a hölgyeminnek a nyomát követed, aki ott szaporázza előtted a lőzéseket. Annak a lábikrájára merettette a szenyet. Micsoda fickók vagyunk, mi állami hivatalnokok. Szavamra mondom, leckét vadhatnánk a tisztulatnak. Ez most lehet. Titkos ilyen. Jobbról balra. Senkinek sem mutatom meg. Még magamnak sem. Ha egy hölgy csak az Orra hegyét mutatja nekünk a kalapja alul, mi már is rohamra indulunk. És ahogy így elmérkedtem, hirtelen egy hintó állt meg a kirakat előtt, amelyben állogáltam. Rögtön rá is mondtam. De hiszen ez a mi kegyelmes úrunk kocsira. De mi keresni valója van a kegyelmes úrnak ebben az üzletben? Ez egészen biztosan a lánya! Persze! Mit is kereshetne a mi kegyelmes úrunk ebben a divatüzletben? A fal mellé húzódtam. Egy inas kinyitotta a hintó ajtaját, és ő kirebbent belőle, akár egy kis madár. Egy pillantást vetett jobbra, egyet balra. Én tisztán láttam a szemét, és a szemöldökét. Micsoda gondolat, ilyen időben eljárni az úrról. És még mondja valaki, hogy a nőknek nem a ruha az istenük.
1: Nem a ruha az
0: istenük. Nem ismert rám. De bevallom, én magam is mindentől telhetőt elkövettem, hogy elrejtőzzem a szeme elől, mert a köpenyem már nagyon piszkos. És ami még nagyobb baj, már nem is eléggé divatos. Most egy nagy gallért viselnek, az enyéme meg két kicsi van, egyik a másikon. Meg aztán az enyém posztú is elég durva, meg rosszul is van felgőzölve. A kutyuskája nem tudott fölmenni a port lépcsőjén. Kimaradt az utcán. És ekkor több fantasztikus. Ismerem ezt a kutyuskát. Megkinek hívják. Még óvatosan odaléptem hozzá, és megszólítom. Ugye Megginek hívnak? Meggik.
2: Te harapsz?
0: Nem szabad. Milyen édes, milyen helyes kiskutyuska vagyunk, igaz?

0: megszólalt mellettem egy cérna vékony hangocska.
1: Szervusz, Becky! Szervusz, Becky!
0: Puff, Becky! Puff! Mert ki szólt? Mert ki szólt? Körülnéztem, és két hölgyet láttam is erdővel. Az egyik fiatal, a másik már idős. De hiszen ezek már régen elhaladtak mellettem. Legalább 20 lépésnyire lehet, meg tőlsz lépésnyire.
1: Na hát, Becky, ezt igazán nem vártam volna tőled.
0: Látom, hogy Becky egy másik kis kutyát szagláz. Nyilván az imént elhaladt két hölgy kutyuskáját. De mi az ördög, csak nem vagyok berúgva. Ugyan, ez úgyis elég ritkán szokott velem előfordulni.
1: Ugyan, Jolikám, te félre ismersz, igen.
0: A saját szememben láttam, hogy ezt meg Becky mondta.
1: Én csak wow, én csak nagyon beteg voltam.
0: Na, ezt a kutyát, nézze meg az ember. Én bevallom, az első pillanatban teljesen elámultam, látva, hogy egy kutya úgy beszél, mint egy ember. Jobban utána gondoltam a dolognak, rájöttem, hogy tulajdonképpen nincs ezen mit csodálkozni. Elvégre sok hasonló megfigyelés történt már ezen a téren. Ha jól emlékszem, Angliában partra úszott egyszer egy hal, mondott két szót valami idegen nyelven, aztán visszaúszott, és a tudósok 3 év óta törik a fejüket, hogy mit mondhatott, és azóta se tudnak rájönni. Meg aztán az újságban is olvastam, hogy két tehén belépett egyszer egy boltba, és kért 1/2 font teát. De bevallom, az sokkal jobban meglepett, amikor Becky azt mondta. Hidd el, Jolika, én megírtam neked, hogy beteg voltam, csak az a gazember Hector biztos nem adta át a leveleimet. Mondják meg a fizetésemet, ha valaha is hallottam, hogy egy kutya írni tudja. Még hogyha hallottam volna is ilyesmit. Ez lehetetlen, írni nem elég. Helyesen kell írni. Helyesen írni pedig csak a nemes ember tud. Mondom, vannak kereskedő segédek is, sőt, a jobbágy népség között is van olyan, aki valamiféle ákombákomot papírra tud vetni. Ez nem emberi írás, sokaféle gépies tevékenység. Se vesző, se pont, se stílus. Hát szóval elámultam. Bevallom, én az utóbbi időben gyakran látok és hallok olyan dolgokat, amelyeket rajtam kívül senki nem lát és nem hall. Na jó, mondom magamban, kövessük csak ezt a Joli nevű kiskutyát. Majd megtudjuk, kicsoda és mit akar. Kinyitottam az esernyőmet, és utána eredtem a két hölgynek. Ezek befordultak a Gorohavaja utcába, onnan a Sztoljárnaja utcába, végül a Mieszenszkaja utcába, a Kokuskin híd irányában, és megálltak egy nagy ház előtt. De hisz ezt a házat én ismerem! Hát persze, milyen szamár vagyok, hogy nem jöttem rá rögtön, hisz ez a Zverkov ház! Bérkaszárnya, amiben mindenféle lépség lakik össze. Szakácsok, ügynökök, néhány magamfajta fickó is. Úgy laknak ott az emberek egymás hegyén hátán. Akárcsak a kutyák. Van egy barátom, aki gyönyörűen játszik trombitát. Az is ott lakik a harmadik emelet. Nos, ebbe a házba léptek be a hölgyek, és fölmentek a negyedik emeletre. Mára elég, itt abba hagyunk. De azért a helyet jól megjegyzem. Zverkov ház. És nem fogom elmulasztani, hogy nem fogozó alkalmat. Na, nézzük csak előre. Pontosan is a teremtet. Szakadt az ez. Megáll.

0: októberi. Mintha egy fiatal lánynak az ő társadalmi helyzetében megengednék, hogy ilyen késő időben kiálljon. Én vagyok a hiba. Én vagyok a hibás. Igazán mehettem volna hamarabb is. Annyi baj legyen. Lássuk csak ezt a naprócskát. Dúljál csak elő a matrac alul. Mit is tudsz te a mai napokról? Ma szerda. Mint minden szerdán, reggel 7 óra 30-kor elindultam a kegyelmes úr lakására, és bementem a dolgozó szobájába. Szánt szándékkal jókorán indultam, szépen elhelyezkedtem, és megfaragtam valamennyit. Hát igen, a mi kegyelmes úrunk kétségkívül roppant intelligens. A legtöbb szekrénye tele van könyvvel, és micsoda tudományos könyvek. Nem a magam fajta tuskónak van. Csupa német, csupa francia. Én soha nem hallottam tőle egyetlen egy fölösleges szót sem. Még akkor is, amikor az ember átad neki egy aktát. Akkor is csak azt kérdezi. Adaként? Adaként? Nyirkos, kegyelmes uram, nyirkos. Hideg van és nyirkos. Őt nem abból a fából faragták. Ő államférfi. Bizony, ő államférfi. De azt azért észrevettem, hogy engem különösen szeret. Hiszen, hogy a lánya is. Csak egyetlen egyszer. Micsoda arcátlanság ez? Mi? Ezért pafon jár! Fúj, fúj, fúj!
1: Tudom. Hallgatok.
0: Miféle könyv ez itt? Polignac. Szemelvények a francia politikai irodalomból. Micsoda ostoba népség ezek a franciák. Hát mit akarnak ezek tulajdonképpen? Szabadságot a sajtónak? Valamennyit börtönbe csuknám és megbotoztatnám. Badarság. Még szerencse, hogy képes újságba van kötve. Báli beszámoló egy kurszki földbirtokos tollából. Milyen jól írnak ezek a kurszki földbirtokosok.
1: Jó, A napló!
0: Igen. De akkor észrevettem, hogy már fél egy, és a mi kegyelmes úrunk még mindig nem jött ki a lakosztályából, de fél kettő felé rendkívüli esemény történt. Váratlanul benyitott a szobám. Ezt így nem lehet. De fél kettő felé olyan rendkívüli esemény történt, amilyet semmilyen toll nem képes leírni. Hirtelen kinyílt az ajtó. Én rögtön fölpattantam, magamhoz vettem az aktákat, mert azt hittem, hogy a kegyelmes úr jön. De nem volt. Ő maga. A lánya. De gyönyörűen volt öltözve, a ruhája fehér, hattyúk behely, tündökletes, és ez a pillantás, amit rám vetett, napsugár, valóságos napsugár. Röviden üdvözölt, és azt mondta, papa,
1: nincs itt. Ez a hang. Csalogány. Valóságos kis csalogány.
2: Valóságos kis csalogány.
1: Ne. Ne büntessen engem. Kegyelmes kisasszony. Vagy igen. Igen. Ha ez önnek jól esik, csak fenyítsen meg engem. Tulajdon felséges kis kezés. Igen. Ezt kellett volna mondani. Ezt mondhattam, hogy ez. Tudj Isten, a nyelvem egyszerűen összezsugorodott, és csak... Nem tudom, kérem. Csak ennyit tudtam ki. Rám nézett. Egy pillantást vetett a könyvekre, és aztán elejtette a zsebkendőjét. Én rögtön odaugrottam, de elcsúsztam azon a nyavajás padlón, majdnem feltöröltem az orrommal. Aztán nagy nehezen összeszedtem magam, odaugrottam, és fölemeltem a zsebkendőt. Mennyei szertek! Micsoda zsebkendő! Batiszt! A legfinomabb batiszt! És milyen illata volt! Ámbra! Nincs más kifejezés rá! Ő megköszöntött. Halkan fölkacagott, alig nyitva ki édes szájcskát. És aztán kilebbett az asztalt. Én ott maradtam mozdulatlanul. Egy óra hosszat. Aztán belépett egy inas, és azt mondta, Popristin úr, menjen haza. Ő excellenciája már nem jön. Nem szenvedhetem az inasok társaságát! Remzsenek az előszobában! Egy fejbólintást sem hajlandók odavetni az embernek, csak a plafont bámulják! De még ha csak ezt tennék, a múltkor egy ilyen barom arra vetemedett, hogy fel sem kellene a helyéről, dohánnyal mert kínálni engem. Tudod te, nyavajás rabszolga, hogy én nemesi származású állami hivatalnok vagyok! Mindegy. Vettem a kalapomat, bebújtam a köpenyembe magam, mert ezek a lakályúrak úgyse segítenék fel az emberre is hazamentem. Itthon eldőlve az ágyamon pihentem szinte egész nap. Meg nagyon szép verseket is másoltam. Egy órája nem láttam, egy év telt el az még. Az éltem megutálva, halálom ez az óra. Csak Puskin írhatta. Senki más. Késő este beburkolódtam a köpenyelbe, és elindultam a kegyelmes urai házához. Lesbeálltam a lépcső felzsárónál, és hosszú ideig vártam a kisasszonykát. Hát, ha kijön, kocsiba ül, és én még egyszer láthatom.

0: November 6.
1: Osztályvezető. Mi az az osztályvezető? Egy szappanbuborék. Ráfújok. És eltűnik.
2: Tudod te egyáltalán, hogy miket művelsz?
0: Ezt meri nekem mondani. Miket művelek? Semmit sem művelek.
2: Na. Gondolkodjál csak egy kicsit, te popriscsin. Már elmúltál 40 éves, nem igaz? Ideje, hogy benőjön a fejed lágya.
0: Azt hiszed, hogy én nem veszem észre a csibészségeidet?
2: Hogy most pont a kegyelmes úr lánya körül ólálkodol? De csak szedd össze az eszed egy percre.
0: Ki vagy te? Mi vagy te? Egy senki, egy semmi.
2: Nincs egy fityinget se. Öntelt, az vagy. Miért nem nézel a tükörbe?
0: Ő beszél.
2: Azért is belenézek. A pofázmányod olyan hosszú és rücskös, mint valami kiszáradt marhahólyag. A fejek búbján azt az egyszál megmaradt hajcsomó tincsbe bodorítod, valami rózsaillatú pomádéval kened, hogy égnek álljon, és azt hiszed, hogy neked minden jól áll.
0: Hiába nevetsz rám a tükörből. Nyelvet nyújtasz.
2: Tudjuk, miért haragszol rám. Féltékeny vagy. Féltékeny. Nyilván megleptek a jó indulatnak azok a jelei, amelyekkel engem elhalmoznak. Csak hogy én köpök rád, érted?
0: Osztályvezető.
2: Méltóságos úr. 30 rubelért csinált a cipőt, aranyláncot akaszt az órájára. Na és aztán mehetsz vele a fenébe.
0: Hát én?
2: Az én apám tán nem volt nemes ember. Tán szabó volt, vagy örmester volt. Nemes ember vagyok én is. Én is előléphetek.
0: Miért ne?
2: 42 éves vagyok. 42 év a mai időkben pontosan az a kor, amelyben épp hogy elindul az ember a karrier.
0: Fé,
2: barátocskám, lesz még belőlünk is méltóságos úr. Sőt, még több is, ha az Isten is úr
0: akarja.
2: Fejedbe vetted, hogy rajtad kívül nincs is igazi gavallér többi a világon, mi? Csináltassak csak én is egy frakkot rucsnál. Kössek hozzá olyan nyakkendőt, mint a tiéd. Mindjárt olyan kicsi leszel mellettem, hogy... Hogy a bokámig sem érsz. A bokámig se.
0: Csak az a baj,

0: November. Bravo, bravo, bravo, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, a két vetélytársak, avagy egy ara és négy legény. Bohózat. De jól látták a bolondot. Rengeteget nevettem rajta. Aztán volt egy színmű, és ezt valami hülye orosz írta, meg egy gúnyvers az ügyvédekről, és egy másik. Egy börtönírnokról. Ki, az nagyon merész volt. Én csodálom, hogyan engedheti meg az ilyesmit a cenzúra. A kereskedőkről nyíltan kimondják, hogy becsapják az embereket, hogy a drágalátos csemetéig dorbízolnak, és nemesek között pöffeszkednek. Aztán volt egy mulatságos szeplé is az újságírókról. Szóval, hogy az újságírók megragadnak minden alkalmat, hogy kiöntsék az epéjüket.
1: És a szerző a közönség védelmét kérte.
0: Nem. Manapság a szerzők nem írnak eléggé szórakoztatókat.
1: Nem írnak.
0: Mert nem tudnak.
1: És én
0: tudnék. Miért ne tudnék? A címe...
1: Nem, ez nem jó.
0: Alfonso a csábi. Szomorú játék. Szomorú játék. Írta Axel Zsoltán. És címzetes fogalmazott.
1: Alfonso.
0: Kell hegyezni a tollamat. Ez se jó.
1: Hol egy másik pont.
0: Szereplők. Alfonso. Csupa nap. A kedvese Sophie. Hallgatok. Egy elfátyolozott hölgy. Nevezzük csak így.
1: Első felvonás. Budoár.
0: Egy elfátyolozott hölgy a tükör előtt ül. Ruhája szép szórva a
1: Súbaj.
0: Alfonso, hol vagy, ó Alfonso, hol maradsz? Megöl ez a bizonytalanság, ó Alfonso, hol vagy? Alfonso, de elegáns, bókolva köszön. Nem. Szótlanul. Egy elfátyolozott hölgy, kettős hölgy. Alfonso. Isten hozta. Adaként. Alfonso, adja ide a kezét. Tegye ide a szívemre. Érzi, hogy dobog, szinte riadót ver. Ó, Alfonso, maga hűtelen csábító. Magának az asszonyok, csak egy szőnyeg, amelyen tapos. szőnyeg, amelyen taposítja. Ezt leírom a naplóba is, csupa nagybetűvel. Szőnyeg, amelyen taposítja. Tovább, tovább. Ön viadallal távozik, ó Alfonso, de egy összetört leány szívet hagy itt. A fájdalom a legnagyobb csábító. Ön arra kényszerít engem, ó Alfonso, hogy a gyűlölt bárót válasszam. Ne! Ne! Ne! Ne! Ne! Függöny! Második felvonás. Második felvonás. Alfonso lakosztálya. Inas be. Inas. Uram, egy elfátyolozott hölgy kér bebocsájtatást. Vége. Most az anyamban levetkőzöm is lefekszem. Én nagyon szeretek színházba járni, amint három kopékát érzek a zsebemben. Én nem tudok ellentállni, már is futok oda. Bezzeg a hozzám hasonló állami hivatalnokok között. Valóságos disznók is vannak, akik a világ minden kincsért sem mennének színházba. Még akkor is csak alig-alig méltóztatnak odafáradni, hogyha ingyen jegyet kapnak.

comme Dieu, Dieu. Minde miket ottan, minde oti. Egyedül csak a szívedet.

0: azért én mindig csak arra a másikra gondolom. Hiszen ha csak egyetlen
1: November 9. Nyolckor bementem a miniszt. Az osztályvezetőnk úgy tett, mintha észre sem velem. Nekem aztán mindegy. Én meg a magam részéről úgy tettem, mikor nem is volna köszönöm. Mit is csináltam a hivatalban? Ja, igen. Átnéztem és szignáltam az aktákat. Csoport. Igen. Mikor eljöttem, 3 órakor, elmentem a kegyelmes úr lakására, és bementem a dolgozó szobájába. 23 tollat tartottam meg neki. Neki pedig a kisasszonykának. A kegyelmes kisasszonykának. A kegyelmes úr nagyon szereti, hogyha sok tollal megfaragva a kezemben. Micsoda vagy. Csodálatos elme. Az biztos. A száját soha ki nem nyitja. Én sejtem, miféle súlyos gondolatok foglalkoztatják az elmét. De azért jó volna tudni, mire gondol általában. Mit forgat az agyában?

November Tizenegy. November 11. Istenem, miért is nem tudom soha megmondani a kegyelmes úrnak, amit szeretnék? Például ma is többször is megpróbáltam, többször is. Tudj Isten, a nyelvem egyszerűen nem engedelmeskedik. Hideg van, meg meleg van. Ez minden, amit ki tudok nyögni. Pedig, hogy szeretném ezeknek az embereknek az életét közelről látni. A kétértelmű beszédeiket, a grimasszaikat, ahogy udvarolnak, ahogy viselkednek, amit otthon csinálnak.

0: egyetlen egyszerű. Bemehetnék a kegyelmes úr szalonjába, amelynek a túlsó ajtaja néha nyitva marad, és belesni oda is. Micsoda gazdag berendezés, azok a pompás tükrök, azok a finom porcelánok. A zugocskába, ahol a lány alakít,
1: ahol a lány alakít.
0: Keri. Oda szeretnék én bejutni, a buduárjába. Hogy vannak ott elrendezve azok a mindenféle vázák, azok az üvegcsék, azok a virágok, amelyeket az ember fél a lehetetére is elhoztak. És a padlón, a szétszórt bemehetnék a hálószobájába! Én úgy érzem, ott olyan csodák vannak, olyan paradicsom, amilyen még az égben sincs. Nézni a zsámbolyt, amelyre az ágyból kikelve a mesztelen kis lábacskáját helyezi. Nézni, amit a lábacskájára fölhúzza a harisnyát, amely könnyű és fehér, mint a frissen esett hó. Tudom. Hallgatok. Az a beszélgetés. A két kutyuska között. Amit egyszer kihallgattam a Nyevszky prospekten. Úristen, hogy is mehetett ki a fejemből az a két rohadt dög, Meggi és Jali? Mindent meg kell tudnom. Most azonnal elmegyek. Hogyan felejtkezhettem meg erről? Meggi és Jali. Most azonnal elmegyek, és megkeresem ezt a kis Meggit. Meggi, te vagy az, hát eljöttél, Meggi, mivel kínáljalak meg, egyél egy kis kenyérborsát, Meggi, nesze, ugye milyen édes, milyen helyes kis kutyuska vagyok, nesze, egyél csak, kapd el, majd megsodom neked, Na, kapod be mindjárt ezt a finom kis galacsinát. Jó volt? Ízlik? Persze, hogy ízlik. Na, még. Egyél. Most nem kell félned. Meggikém. Most egy magunkban vagyunk. Akarod, hogy becsukjam az ajtót? Ne, Meggi. Mondjál el nekem mindent, amit a kis úrnődről tudsz. Kicsoda ő? És milyen? Gyöngéd. S vajon engem... Várj, Meggi! Micsoda rohadt kis bestia, tessék! Behúzza a farkát, kapja magát, s anélkül, hogy egy árva szót is szólna. Egyszerűen kiszalad a szobából. Én már réges-régen gyanítom, hogy a kutya sokkal agyafúrtabb, mint az ember. Arról is meg vagyok győződve, hogy igenis tud beszélni. Milyen istentelen makacság folytán nem teszi. Ez egy nagyon érdekes politika a részéről. Megfigyel mindent. Nem kerüli el a figyelmét az ember legkisebb cselekedete sem. És nem beszél. Csak ír. Levelez. Honnan szerez be egy ilyen kis kutyuska levélpapírt? Hogy honnan? Bemegy a boltba, köszön, és 10 kopeikáért vásárol 10 közönséges ifpapírost. Aztán nyilván összehajtogatja, így, szépen, sarkosan, tehát még át is köti a csomagot egy szalaggal. Egy ilyen égszínkék szalaggal, mint amilyen ez itt a műsorfüzet. Aztán zsebre vágja, és távozik. Lesz. sami lesz. Lep sami. Elmegyek abba a Mieszanskaja utcai Zverkovházba. Holnap. Én holnap elmegyek abba a Zverkovházba, és megkeresem azt a másik is. Megkeresem azt a Joli nevűt. Azt a Joli. Sőt, ha szerencsém van, akkor még meg is kaparinthatom a leveleket, amelyeket megkiírt neki. Azonból majd kiderül egy is más.

Nem bírom azt a káposzta szagot, ami a Miesanskaja utca butikjaiból dől. És ráadásul minden kapuajból is olyan büdösség árad, hogy hanyathomlok voltam kénytelen menekülni. Majd a nyakam szem. Ki van az ember? Senki. Majd a nyakam szektem. És ezek a gazember iparosok is annyi füstet, annyi izzadság szagot eregetnek a műhelyeikből, hogy teljesen lehetetlen azon a környéken sétálni. Jaj, estek! Csontig belém halkcsont! De az a fontos, hogy ő is megkapta tőlem a magáit. Egy hamar nem gyógyul be az a harapásra, amit ő kapott is. A leveleket pedig mégis megkaparintotta, Jó nagy csomag. Lehet vagy 10 fél. De erősen összecsomózta ezzel az X-inkék szallaggal. Nagy kópi. Elsőnek nézzük ezt. Nem tudom kisillabizálni. De kutyaírást különben sem lehet gyertyafénynél olvasni. Majd holnap napvilágnál elolvasom őket. Gyorsan visszakötni a szallagot. Most pedig leírjuk szépen, hogyan történt az egész eset. Ma, 2-kor, azzal a szilárd elhatározással indultam el hazúról, hogy mindenképpen megkeresem és kivallatom Jolit. Mi van ezekkel a tollakkal? Egy se ír rendeset. Hogy a szél ütné el a farát ezeknek a finnasszonyoknak? Ez a mávra! Már megint kihegyezte a tollaimat. Az én tollaimat. Elérve az Verkófház 4. emeletére, becsöngettem. Egy fiatal lány nyitott ajtót, nem csúnya, kis szeplőcskékkel. Rögtön ráismertem. Ez volt az a fiatal lány, akit az idősebb hölgy társaságában láttam, hogy ez kinyarszregetem. Elpirult, és én rögtön megértettem, miről van szó. Ó, te kis huncut, neked már régen vőlegényre van szükség. Mit óhajt? Ezt kérdezte. Sürgősen beszélem kell a kegyedik kis kutyuskájával. Milyen ostoba volt ez a lány. Rögtön láttam rajta, hogy milyen ostoba teremtés. Ebben a pillanatban ugatva beszaladt a kutya. Én meg akartam fogni, de az a gyalázatos dög majdnem belekapott az orromba. Észrevettem a packát a sarkban egy kosárban. Odaugrottam, kifordítottam a szalvát, és a legnagyobb örömömre csak ugyan meg is találtam az iratcsomót. Ebben a pillanatban a kutya beleharapott a bokámba. És amikor látta, hogy mégiscsak magamhoz veszem a leveleket, vadul csaholva nekvesett. Nézd innen, ne, barátocskám, ne! Ezt már nem adom vissza! Nesze, nesze! Túl megharaptam, és elmúltam. Most végre fény belül a két értelmű beszédeikre, a grimaszaikra, ahogy udvarolnak, ahogy viselkednek, amit otthon csinálnak. Most végre megismerem a gondolataikat, a cselekedeteiket, az indítékaikat, és végre én is elérek mindent. Azt hiszem, ez a lány, ez bolondnak nézett engem, mert nagyon megijedt engem. Mindegy. Most lefekszem. A leveleket pedig ide rejtem a combom közé, hogy senki el ne lopja. Holnap minden kiderül. Ezekben a levelekben benne lesz minden. A kutyák nagyon is intelligens lények. Mindenről és mindenkiről megvan a politikai véleményük. Ezekben a levelekben benne lesz minden. Benne lesz a kegyelmes úrnak. Ennek a ritka férfiúnak a teljes arcképe. Minden legapróbb kis cselekedete. És talán lesz benne egy és más őrólai ír. Tudom. Hallgatok.

0: Beteg vagyok, ne zavarjanak. Ezt a cédulát kiteszem az ajtóra. Kezdjük. Kezdjük. Igen, igen, igen, igen. Napfénynél ennek a levélnek a betűi eléggé olvashatóaknak tűnnek. Édes Jolikám. Sehogy se tudom megszokni ezt a közrendű nevet. Mintha nem adhattak volna neked elegánsabb nevet. Joli, mintha engem Rózsinak hívnának. Brrr, micsoda közönségesség. No de hagyjuk ezt. Örülök, hogy levelezhetünk. Hát igen. Ez a levél egészen szabatosan van hízva. Nem tudnám megmondani miért. Mégiscsak van benne valami kutyás. Jó lehet a pontok, a veszők, az írásjelek is. Mind a helyükön vannak. Bezzeg ön, milyen tisztelt osztályvezető úr. Korán sem ír ilyen szépen. Hiába is bámul rám olyan gúnyosan a tükörből. Tudjuk, milyen előkelő egyetemeken végezte a tanulmányát. Olvassuk csak tovább a levelet. Nekem úgy tűnik, hogy megosztani egymással a gondolatainkat, az érzéseinket, a benyomásainkat egyike a legnagyobb boldogságoknak ezen a földön. Igen, igen, igen. Ez valami német könyvből van kimásolva. A címére már nem emlékszem. Ezt tapasztalatból mondom, édes Jorikám. Jól lehet, én nem sokat forogtam a nagyvilágban a mi házunk kapuján túl. Az én életem jó képben. Úrnőm, akit a papája Szofinak hív, őrülésig szeret engem.
1: Szofi! Tudom. Hallgatok. Szofi, őrülésig szeret. A papa is nagyon gyakran megsimogat. Teát iszom, és kávét tejszínhabbal. Én bevallom neked, édes Jolikám, én semmiféle élvezetet nem találok azokban a hatalmas csontokban, amelyeket a mi Hektorunk rákcsál odakinn a konyhában. Csak a szárnyas vadak csontja ízes, de csak akkor, hogyha még nem szopogatták ki belőlük a velőt. Nagyon szeretem a mártásukat is összeöntve, de csak akkor, hogyha nincs bennük kapor vagy másféle zöldségnövény. A hideg erőleves is jó, de a sárgarépát, artisúkát és az ellert sohasem szeretem. Én nem tudok elképzelni rosszabbat, mint azt a borzalmas szokást, hogy kenyérgalacsinokat dobálnak a kutyára. Egy nem tudom miféle úr, aki az ujjaival mindenféle piszkos olmit összefogdosott, ugyanazokkal az ujjaival megsodorja a kenyérmorzsát, odaszúrítja az embert és a galacsinyát. Odaszúrítja az embert és a galacsinyait, és a szegény kutya szájába gyömöszöli. És miután visszautasít az illetlenség, az ember megeszi. Utálattal megeszi. Mit akar ezzel mondani? Mint hogyha nem volna fontosabb megbeszélni való. Vegyünk egy másik levelet. Talán abban valami fontosabban, vagy legalább valami okosabb. Badarság. Édes Jolikám, örömmel számolok be neked minden olyan eseményről, amely a mi házunkban lejátszódik.
0: Már meséltem neked egyetmást arról a nevezetes személyiségről, akit Sophie papának nevez. Na végre! Ugye, hogy a kutyáknak mindenről és mindenkiről megvan a politikai véleményük? Nézzük csak a papát. Ez egy nagyon különös ember. A legtöbbször hallgat. Hát ezt én is megállapítottam. Aha, én soha nem hallottam tőle egyetlen egy felesleges szót sem. A legtöbbször hallgat. De vagy 8 nappal ezelőtt, mihelyest magára maradt, állandóan ezt hajtogatta magához. Megkapom, vagy nem kapom. A bal kezében egy papírlapot tartott. A jobbjában összegyűjt egy másikat, és állandóan ezt hajtogatta. Megkapom, vagy nem kapom meg. Még hozzám is odafordult, és megkérdezett. Mit gondolsz, mennyi? Megkapom, vagy nem kapom meg? Én persze az egészből egy árva szót sem értettem. Megszagoltam a cipőjét, aztán szépen odébáltam. Igen. De vagy egy hét múlva a papa ragyogó arccal tért haza a minisztériumból. Egész nap egyenruhás urak adták egymás kezébe a kilincset. Gratulálni jöttek. Ó, kegyelmes uram, engedje megkérem, hogy gratuláljak önnek. Excellenciás uram, micsoda kegy! Köszönöm, barátom. Ebédnél vidámabb volt, mint bármikor. Ki nem fogyott az anekdótákból. Ebéd után pedig odaszólított engem magához, fölemelt, magasra, egészen a mellék, és így szólt hozzám. Mit gondolsz, Maggie? Mi ez? Egy kék szallagot láttam keresztbe a mellém. Megszagoltam, semmiféle illata nem volt, titokban meg is nyaltam, egy kicsit sós volt. Miket nem merülsz el elemi kis kutyuskát? Egy kicsit sós volt. Aztán meg ne üsse a bokáját! Ezt nem árt feljegyezni. Írjuk csak le, szépen a napóban. A papa egy kicsit becsvágyó. Na jó, nézzük csak tovább ezt a levelet. Édes Jolika, most már nem folytatom. Késő van, vagy holnap este is. Stb. Itt folytatódik a másik oldalon. Jó estét, édes Jolika. Újra itt vagyok vele. Ma az úrnő, Sophie kisasszony. Hallgatok! Eltukom! Ide a naplomba! 34 és 35 a kezére. Vegyünk egy másik levelet. Eszmi. Milyen hosszú. És még csak keltem. Ó, édes Jolika! Hogy érezni már a tavasz közeledét? A szívem mindoltalan földobog, a fülem zúg. Néha perceket töltök két lábon állva az ajtó mögött, minthogyha várnék. Én nem titkolom előtted, édes Jolikám, rengeteg udvarlóm van. Hisz ha sejtenéd, hogy milyen ocsmányok is vannak közöttük. Van például egy szörnyű dög, az fajton ott kaslat az ablakom alatt, hogy a hátsó két lábára tudna állni, amire persze képtelen a fatuskó, akkor egy fejjel volna magasabb, mint a papa. És ráadásul ez az otromba, ez olyan szemtelen. Én már egyszer-kétszer rá is mordultam, de hát ennek a fatuskónak a legkisebb gondja is nagyobb ennél. Állandóan csak ott kaslat az ablakom alatt, a füle lelóg, a nyelve kicsüng. Fúj, valódi bukris? De azért elképzelheted, édes Jónkám, hogy azért az én szívem sincsen fából. Hisz ha ismernéd azt a gyönyörű gavallért, mindig ott szokott megállni a szomszéd kerítésnél, Trezornak hívják. Ó, édes Jónkám, hiszen ha sejtenéd, hogy milyen csinos kis pofikája.
1: Fúj! Hogy lehet ilyen ocsmányságokkal telefirkálni egy levelet? Embert! Adjatok nekem! Embert! Akivel a lelkem gyönyörködik! Embert! Akivel a szívem meg... Embert! Ne pedig ilyen ocsmányságot és undottságot! Hol vagyok?
0: Mi történt? A levelek. Nézzük a napot. 34. Ki csúsztatta ide ezt a legyet? Ma az úrnő, Sophie kisasszony, kézi munkázom. Én ez alatt kibámultam az alatt. Én bevallom neked, édes Jolikám, én nagyon szeretem megbámulni a járat. Ekkor belépett egy inas és jelentette. Cseplov!
2: Cseplov!
0: Vezess be, mondta Sophie örömmel, majd odaszaladt hozzá, hogy átosz. Hiszen ha sejtenéd, hogy milyen gyönyörű barna fiatalember, udvari nemes, gárda tíz, és a szeme olyan fekete, úgy csillámlik akár a barna. Ezzel beszaladt a szobába. Kisvártatva belépett egy fekete oldalszakállas fiatalos. A tükörhöz lépett, megigazította a frizuráját, aztán körbejárta a szobát. Én alig hallhatóan mordultam egyet, és lekuporogtam a sarokba. Sophie belépett, és örömmel üdvözölte. Én továbbra is kinéztem az ablakon, mintha mi sem történt. Titokban kinyújtottam a nyakam, hogy minden jó kihallgatás. Ó, édes Jolika, hiszen ha tudnád, milyen ostobaságokat fecsegtek össze. Megtárgyalták, hogy tánc közben egy bizonyos hölgy ilyen lépést tett olyan helyett, hogy ugyanakkor egy bizonyos Bobov, aki a mellfodrával feltűnően hasonlít egy gólyához, majdnem felbukfencezett, hogy egy bizonyos Lindocska azt képzeli magáról, hogy a szeme képzelik csak zöld, és csupa ilyen ostobaságot. Hogy is lehet ezt a fiatal nemes urat összehasonlítani az én trezorommal? Állapítottam meg magamban, egek! Mekkora különbség! Először is ennek az úrnak a képe széles és lapos, és körös körül az oldalszakáll olyan, mint hogyha fekete kendővel volna felkötve a foga. Ezzel szemben az én trezorom vonásai finomak, és egy gyönyörű szép hófehér folt van a homloka közepén, és a szeme, a szája, a tartása mind olyan más. Én nem is értem ezt a Sophie-t. Mit talál ezen a Cseplovon? Hogyan bűvölhette el ennyire? Ez azért sárít. Ez a Cseplov. Ez nem szédíthette meg ennyire. Lássuk csak tovább ezt a levelet. Én nem is értem ezt a Sophie-t. Mit talál ezen a Cseplovon? Miért nem választja akkor már mindjárt akár azt a hivatalnokot, aki mindig ott ül a fa előszobájában? Ó, édes Jolikám, hiszen sejtenéd, hogy az milyen idétlen egy alak. Ez ki lehet vajon? Olyan furcsa családi neve van. Mindig ott ül a papa előszobájában.
1: tollakat.

0: Ám ott tart, ahol csak tud!
1: Tud, ott leselkedsz rám a tükör sarkából. Tudod-e, hogy ezért pofon jár? Nesze!
0: Most megkaptad. Vegyünk egy másik levelet. Abból talán kiderül az igazság.
1: Édes Jolikám, remélem megbocsájtasz a hosszú hallgatásért. Én valóságos mámorban éltem. Joggal mondja egy szerző, hogy a szerelem egy második élet.
0: Azon kívül nálunk nagy változások is vannak. A fiatal nemes gárdatiszt naponta vizitel nálunk. Szofi halálosan szerelmes bele. A papa nagyon boldog. És Grigorító, aki paglósok és közben majdnem mondjuk magában.

0: Nem bírom tovább olvasni.
1: Mi történt? Béles a kezdet. Az udvari nemese és a kegyelmes ura, ami a világon valamicskét is jó, az mindig az udvari nemeseknek és a kegyelmes uraknak jó. Az ember nagy nehezen szerez magának valamit, amitől az élet egy kicsikét szebb lesz. És akkor megjelenik egy udvari neves, egy gárdatiszt, és elkaparintja az arra elől, a kutya úristenit! Én kegyelmes úr szeretnék lenni. Azt nem azért szeretném, hogy elnyerjem a kezét, vagy ilyesmi, hanem csak azért, hogy lássam őket magam körül sürögni, forogni, hogy lássam őket belegabajodni udvaronc mesterkedéseikbe és intrikáikba, hogy egyszer odállhassak elébük, és azt mondhassam, hé, ti ketten, köpök rátok! Igen, én csak is ezért szeretnék kegyelmes úr, kegyelmes lenni. Úristen.

December hava. Nem! Ez képtelenség. Ez a házasság nem jöhet létre. Udvari nemes. Hát aztán. Ez csak egy rang. Ez nem valami látható dolog, amit kézbe lehet venni. Udvari nemes. Azért, mert ő udvari nemes. Még nincs egy harmadik szeme a homloka közepén. Azért, mert ő udvari nemes. Még nincsen aranyból az orra. Az orra éppen olyan, mint az enyém, vagy akárki másé. Ő is csak tubákolásra használja, nem evésre, tüsszentésre, nem köhögésre. Udvari nemes. Én már régen szerettem volna kikutatni, honnan származnak ezek a teljesen önkényes megkülönböztetések. Címzetes fogalvízó. Miért vagyok én címzetes fogalvízó? Milyen címem? Hát, ha éppen én is udvari nemes vagyok. Vagy kegyelmes úr, vagy hadseregfőparancsnok. És csak látszatra vagyok címzetes fogalmazó, csak éppen én nem tudom, hogy ki vagyok. Elvégre számos történelmi példa van az ilyesmire, hogy egy egyszerű ember, nem is beszélve egy nemes emberről, de egy polgár, vagy egy paraszt. Még egy paraszt is egyik pillanatról

0: hogy valami fényes nap. Hadsereg fő parancsnok. Vagy bár.
1: Egy szerencsétlen kis paraciplen. Egyik
2: Puszi, nyuszi!
3: Sziasztok! Újra itt a Honti és Hanna 24 órás különkiadása, és a következő vendégünket üdvözöljük, aki pár perc késésre megérkezett, és csak 4 órája van, hogy itt
4: bemutassuk.
2: 2 óra később, és nem marad sokáig.
3: Szörnyű. Ellenben nagyon csinos és nagyon jó hangja van, és pont ezért szeretnénk egy picit beszélgetni, hogy ő egy most kortárs, kedvelt zenekarnak az énekesnő, aki mellesleg színésznő is, de most erre ne térjünk ki.
2: De mi akkor a zenekar neve?
3: A zenekar neve Akt, aki három színésznő, most már 2 színésznőből áll, és feldolgozásokat játszanak, és sanzonokat.
2: Csodálatos
3: hangot. A hölgyet Palóc Eszternek hívják.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Adjuk is át neki a szót, hogy pár mondatban bemutatkozzon.
4: Igen, tehát az Akt zenekar, Akt Koncert Színház 2005-ben alakult meg. A Merlin Színházból indultunk ki, most leszünk 10 évesek, úgyhogy következő novemberben lesz egy jubileumi koncertünk. Valószínű a Pótkulcs klubban, hiszen a Pótkulcsnak nagyon-nagyon sok mindent köszönhetünk, éveken keresztül támogattak minket. Az alapító tagok, Takács Paulina, én jó magam, Nemes Szabina, Miklusi Csák Aliz, most már csak ketten énekelünk, az elmúlt 2 évben 3 tagú volt a zenekar, és a szónak a legrosszabb értelmében elvesztettük az egyik tagunkat. Váradi Viktóriáról van szó. Élőzenekar van mögöttünk, egy zongora, szaxofon vagy trombita, dob, basszusgitár. Részben fellépünk pubokban, klubokban, részben fesztiválokon, és a harmadik vonal, meg a kulturális rendezvények.
3: De ahogy látom, nagyon sok ilyen külföldi szerepléstek is van, ugye?
4: Igen, igen, próbálkozunk, helyesebben ugye Belgiumban, illetve Hollandiában jártunk, és fogunk menni. Ott, tehát ezekben az országokban működik az, hogy ha jók vagyunk, illetve valamilyen értéket képviselünk, akkor visszahívnak minket, és lehetőséget kapunk nagy fesztiválokra is. Tavaly jártunk Belgiumban.
2: Tehát nagyon hamar rájöttetek arra, hogy itthon fű, virág nem terem.
4: Igen.
2: Oké.
4: Helyesebben 8 évig, és azért igen, tehát ezt 8 évig reménykedtünk ebben, és ezt el kell mondanom, hogy nagyon sok barát segít, és segített nekünk, és például van arra lehetőségünk, hogy fellépjünk a Szépművészeti Múzeumban, a Múzeumok Éjszakáján, vagy az Iparművészeti Múzeumban, vagy nagyobb világzenei fesztiválokon, de igazából az a fajta elismertség, vagy igen, tehát az Belgiumban rögtön megkaptuk az első utcazenéléskor az utcán.
3: Hát meg a kifinomultság.
2: Nem, meg a polgári... Igen. Onnantól egy kicsit biztosítottabb a létetek, hogy már földről van öntudatotok?
4: Igen, igen. Tehát az, hogy sokfelől kaptunk megerősítést abban, hogy ez nem... Hát ez nem mindennapos, amit csinálunk. Furcsa hangzik, hogy én mondom, de általában azt a két nagyon pozitív kritikát kapjuk, hogy egyfelől képviselünk egyfajta nagyon erős élet, szeretetet, élet, örömöt.
2: Amit nem lehet érteni Magyarországon.
4: Igen, és amit rögtön megéreznek. Rögtön megéreznek, ahogy kimegyünk és elénekeljük a magyar slágereket, és nem értenek semmit, de imádják az egészet.
3: Én voltam több koncerten már életem folyamán, és több viszont a kezdőn az alapítom is ott voltam, hogy viszont is olvasta a honlapotokat, látom, hogy nagyon sokféle típusú dalt játszottok, mondjuk kezdve az olasz slágerektől, a francia sanzonon keresztül, a lakodalmas dalokon keresztül, hogy ezek az vannak tematikus koncertek, vagy pedig egy-egy koncerten mindenféle zenét játszottok igény szerint?
4: Igény szerint, tehát vannak tematikus koncertjeink, tehát például amikor itt volt egy finisszázs rendezvényünk a Iparművészeti Múzeumban, hogy nyilván francia sanzonokat játszottunk, hiszen ez francia szecessziós kerámiás kiállítás volt. Vagy egy világzenei fesztiválon nyilván, hogy nem magyarul fogunk énekelni. Most Hollandiában március
2: 1. Te, mint a jó cigányzenészek úgy?
4: Nem, azért nem teljesen, mert
2: ők sokat tudnak, ők a jazzbe is jó.
4: Így van.
2: De erre gondoltál?
3: De a prostitúció még nem kísértett meg.
4: Nem, nem azért babáljuk,
3: hanem
4: nem
3: akarnak a
4: nevezvárnak. Így van, így van. Ráadásul alkalmi kapcsolatok.
5: Na hát,
6: meg pláne. Az egy éjszakás kalandok. Mi persze.
4: Igen, igen, ez egy nagyon régre visszamenő elnevezés, amikor mi még az NK-nál pályáztunk.
5: De mi az nálad divaság?
4: Hát, divaság is egyfelől egyfajta ilyen, tehát megélése mindannak a dolognak, amit esetlegesen egy adott rendező mellett színházban nem tudtunk.
2: Szabad csapongások területe?
4: Igen.
6: Mik ezek, amiket ott nem tudatok megélni, de az akton belül.
4: Ezek, tehát gyakorlatilag olyan számokat választunk ki, saját magunk, illetve a nézőink is szoktak, a rajongóink is számokat választani, amik nagyon-nagyon tág, elkezd spektrumba vagy skálán mozognak, és gyakorlatilag 10-12-15-100-120 karaktert el tudunk játszani. Egy, vagy egy számon belül, vagy egy koncerten belül, ami óriási,
2: ja,
4: óriási
2: dolog. Ja, hogy az is érdekel, hogy a szerep.
4: Igen.
2: Szerepformák.
4: Mert ugye ez az, amit mindenki meglát rögtön.
2: És a zene húzza a szerepet.
3: Meg a szerep az ember.
4: Attól függ, ez számfüggő. Hogyha az adott szám nagyon erős zeneiségű, nagyon jó zene, nagyon jó zenei fölépítésű, akkor utána jön a szerep. Hogyha a szám az gyengébb, ellenben egy nagyon jó karakter, akkor előbb jön a karakter, és az húzza a zenét. Néha zeneileg jobb lesz a szám, mint az originál. Attól függ. Hát ez egy váltakozó dolog. És most március 1-én megyünk Harlembe egy nagy fesztiválra, csak magyar repertoárra, úgyhogy ez nagyon fontos.
2: Végre Harlembe magyar szó hangzik?
4: Igen, azt igen. Ez
6: a magyar
4: nyilván betörlek. Hollandiai Harlembe, hollandiai Harlembe megyünk egy nagy fesztiválra. Ez egy nagyon nagy történés a mi életünkben, úgyhogy...
6: És hogy alakult ki?
2: Egy jó tanácsom lehet? Amikor a Palotai ment a Harlembe, Tilos Rádiós DJ-ről van szó, egyszer csak megállította egy feka fiatalember, és azt kérdezte: fehér testvérem, te mit tettél a fekete közösségért? Erre a kérdésre már itt van keresztül a válasz, lehet, hogy nem ugrik be.
3: Ez nem az a
4: Harlem. Igen, ez a hollandiai Harlem, ez nagyon fontos hangsúlyozni.
2: Tudom, hát én szó vicc.
4: Igen, igen, persze. Csak ezt hozzá kellett volna raknom.
6: Bennetek színésznőkben amúgy ez hogy alakult ki? Tehát így mondtatok, hogy fú, de jó lenne amúgy zenéket játszani, vagy hogy alakult ki?
4: Biztosan megyünk oda, és mindenhol fogunk menni. Maga az alap sztori, vagy történet az, hogy a Merlin Színházban 2004-ben összeálltunk egy színdarabra, amit Halász Péter kezdett el rendezni, aki később éppen beteg lett, és az asszisztense vett át az irányítást, ő fejezte be az előadást. Ennek a darabnak a címe Madame K, és a Madame K-ban vannak összekötő dalbetétek, illetve maga a rendező berakott összekötő dalbetéteket, és akkor ezekből a dalokból, ha már ezeket franciául megtanultuk, úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy koncertet.
7: És a névválasztás, a formáció névválasztása?
4: Igen, a névválasztás az Csete Borbálának köszönhető, aki nagyon-nagyon gyorsan egy pályázatot írt nekünk, és annó muszáj volt egy nevet adni, ugye ez még a Madame K kapcsán, ugye a Csete Borbála, ő a Madame K színdarabnak a fordítója, és a francia intézethez, valamint az NK-hoz pályázott, és azt mondta, hogy fú, egy nap alatt valamit ki kell találni, hát mi legyen? Hát ezek összeálltak egy alkalomra, legyen akkor, ugye, alkalmi kapcsolatok társulása. Tehát ez innen jött, és akkor megkérdezte, hogy ez nem-e gáz, mondtam, hogy hát, akár még jól is ülhet el, tehát még akár reklámértéke is lehet, úgyhogy így lettünk.
5: Hát ettől kurva jó a név,
3: érted?
4: Igen, és az, bárhová megyünk külföldre, azért nem rögtön az jut eszébe.
2: Maradjatok együtt.
4: Igen, úgyhogy aktuális, minden benne van.
3: De tervezitek hosszú távon, ugye?
4: Persze.
2: Hallgassunk már zenét, mert megőrülök, hogy szeretném már hallani. Nem lehet?
3: De lehet, hallgassunk bele.
4: Persze, hallgassunk bele, ez egy összevágott mix, amit meg fogunk hallgatni.
2: Azt mondom, hallgassunk bele.
4: Picit.

0: Akkor visszajöttünk.
1: Igen.
0: Igen, és meghallgattattuk a csodálatos énekhangot. Van az Esztának egy bejelenteni valója ma estével kapcsolatban.
1: Egy nagyon fontos bejelenteni való. Ma este 9-től a Sárga Zebrában, a Kazinci utcában lesz egy koncertünk.
2: Programajánló.
1: Így van, igen, igen.
2: És ne hagyjuk ki.
1: És ez részben egy fő próbája a hollandiai koncertünknek. Csak magyar számok lesznek, semmi francia, semmi olasz, részben pedig egy születésnapi koncert.
0: Ami a sajátod.
1: Igen, a saját születésnapi koncert. Barátainknak nagyon sok meglepetés vendéggel.
3: Ma a szülinapi koncerted van ma?
1: Részben.
4: A
1: de ez tulajdonképpen...
4: Van?
1: Nem, ez tegnap előtt volt.
3: Az még belefér.
1: 21-én.
3: Hol? Még egyszer mondja, de...
1: Sárga Zebra.
3: Sárga Zebra. Mennyi? Van beugró?
1: Nincsen.
4: Magyarok?
1: Nincsen. Ez egy nagyon-nagyon kedves, nagyon baráti Fajon. Hely.
0: De kicsi.
1: Úgyhogy pici, nagyon pici, viszont nem is akartuk
3: videók
1: ezt nagyobbra.
3: Videók nem fognak készülni rólatok?
1: Nagyobbra.
3: Készültek rá? Nem tudom.
1: Készülnek, igen, YouTube-on készülnek, van? Folyamatosan
5: de
1: készülnek
5: róla. Van videótok a YouTube-on?
1: Van fönt videóanyag. Van fönt videóanyag, általában olyan videóanyag, amit rajongóink készítettek. Tehát...
2: Feelinges.
1: Bejön
2: a YouTube-ra, hogy akt, akkor nem
1: ütösítitek ezt. Igen, igen, az a baj, akt, koncertszínház, akt színház első videó, akt színház második videó. Valamint ugye van egy saját weboldalunk, fenn vagyunk a Facebookon, akt koncertszínház, tehát akt koncertszínház csoportban megtaláltok minket és mindenfajta információt. És ugye a weboldal az pedig aktszínház.hu.
3: Jó.
1: Igen, ami még fontos, hogy március 8-án nőnapon, ez nagyon fontos nekünk, az IF kávézóban fogunk fölépni egy nagyon különleges koncerttel, nagyon különleges hangszereléssel, úgyhogy arra is készülünk.
3: Mi a különleges
2: hangszerelés?
1: Igen, az azt jelenti, hogy ez egy ilyen koncert, tehát általában a koncertjeink buli koncertek. Uh-huh. Ez meg egy zenei koncert lesz, tehát nagyon szeretnénk, hogyha egy hegedűs kollégánk föllépne, amit nagyon várunk, ő nagyon különleges hatást tud elérni a koncertjeinken. Tehát ez tényleg zenélésről szólna, és éneklésről, és finomságokról. Így van. Általában amúgy a koncertjeink ez nagyon fontos, ilyen show jellegűek, és bulik, és azt mondják, hogy ezt emiatt jók.
0: A szimpol élet az nagyon erős.
1: Az nagyon erős, és valamint egy ilyen nagyon erős lelkiség. Vagy egy lelki kapcsolat.
3: Mire mert volna Mick Jagger
1: nélkül? Van, mindenképp van.
2: Például?
1: A nézőkkel például, meg egymással.
0: Meg a nézők egymással.
1: De mindenképpen van egy kikacsintás a nézőkre, ezt nem is lehet elkerülni. Tehát amikor nagyon-nagyon pici helyeken van.
3: A zenei tudatformád, vagy azért színésznőnek gondolod még magad?
1: Kialakult. Nekem volt egy jazz formációm, egy jazz trióm, és nagyon-nagyon szeretném ezt a vonalat folytatni. Tehát,
3: Jó, akkor te nem vagy pályaelhagyó.
1: Nem, biztos, hogy...
3: Jó, hát...
1: Ez fontos, ilyen tudom, hát...
3: Mondhat egy példát.
1: Igen, biztos, hogy nem szeretnénk.
0: Hogy kerültél kapcsolatba Halász Péterrel?
1: Biztos, Máriám, szerintem látott engem, vagy megnézett, vagy... Ez annyira régen volt, hogy vagy jártam a színdarabjaira, szerintem annó.
3: De nem a 60-as években.
1: Nem. Akkor még azt sem tudtam, hogy jóba kell járni színházba. Nem, vagy ő látott minket, vagy...
3: Elképzeld ezt a műsort, ezt a Otti Hannát, az ő egyik színházi tagja, Bálint Pista alapította. Ezt, amiben most van.
1: Igen. A squat, sőt, neki még láttam rendezéseit a Muszínházban, a kocsmakutyákat is. Még annó.
3: Hát ilyen kicsi a világ, látja.
1: Úgyhogy valahol neki köszönhetjük ezt az egész aktól. Most színházban állandóan nem játszok. Tehát különböző filmekben, reklámfilmekben kapok nagyobb vagy kisebb vagy közepes szerepet. Nem nagyon. Ez egy nagyon-nagyon szűk kör a szinkron, pedig lehetne, de annyira szűk a hasonló munkákat, tehát ilyen hangos könyv, vagy
3: a magyar szinkron szűk és szar lett. A magyar szinkron világszínvonalú volt, Gyerekek, most a magyar szinkron szégyelje magát az összes szinkron stúdió. Ott, olyan szintre süllyedt végig, kézzel néha visszakeresek régi felvételeket, mert inkább meghallgatom a Latinicsa vagy a Gábor Miklóssal, mint hogy ezekkel a népművészeti filesedényekkel. És, és amikor ez történt, akkor mondták azt, hogy legyen hungarikum. Ezt végig nem viccelek.
2: Igen.
3: Tehát amikor elpusztult a magyar szinkron, akkor valakinek eszébe jutott.
2: Ez most volt.
3: Ja.
1: Igen, és hát így színészi oldalról pedig sajnos az a helyzet van, hogy ez eszméletlen kevés ember kezében van maga a szinkron lehetősége, és el lehet jutni ilyen tömegszinkronig egy-egy, így van, és nem véletlen, hogy az a pár ember még nagyon félti, mert őt
3: is mondtam egy nevet.
2: Tehát akkor nagyon belterjes volt, azt mondod.
1: Nagyon belterjes, mint ahogy minden, de a szinkron pláne.
3: Pláne, igen.
1: A szinkronban, tehát még akár egy reklámfilmben nagy munkával be lehet jutni, vagy egy jó játékfilmben egy kis szereppel, egy nemzetközi van.
3: Most
1: szinkronban
3: nem kerülne be a szinkronba.
2: Ez én kihalásszerűen működik, mondjuk most már azt mondod teljesen.
1: Valószínűleg igen. Amennyire látom, igen.
3: Hányan szomorúan, akármilyen kevés, mégis jó pénz lehet ez a, ugye mindig is a színész létforma, ami nem volt magasan dotált soha.
1: Nem, soha nem.
3: Igen, na abból vették el a szinkront. Igen.
1: És sajnos régebben ugye, visszatérve erre, hogy pályáztunk, nem keveset pályáztunk, nem kevés energiával, nagyon jó pályázatokat írtunk, és most azt látjuk, hogy ez teljesen feleslegesé vált.
3: Jó, péntek van, nincs remény, az a szlogenni a műsornak.
4: Van.
0: Ez mindig vita kérdés.
4: Van remény.
3: Nem, örülök, amikor hallok ilyeneket.
2: És terveidben van azért, gondolom, hogy visszamész a színházba. Hogy
1: mindenképpen szeretnék, csak szeretném megtalálni azt a színházat, amiben tényleg olyan rendezővel dolgozhatok, tehát ahol nem az az óriási kompromisszum van, belülről, hogy az ember megcsinálja, mert ott van a szerződése, vagy mert elkötelezte magát, mert igent mondott egy munkára, hanem ami tényleg egy olyan munka, ami motivál.
2: Nem mondom, hogy mondjál példákat, hogy kikkel nem akarsz dolgozni, hanem hogy kikkel szeretnél dolgozni,
3: ilyen a kérdésem. Nem lehet, onnantól, hogy nem nevezte meg őt, ez lehetetlen. A színészi szakmát ismerned kell, ez egy rettenetes.
0: Persze, azt nem.
3: Figyelj, egy színész kilép a szobából, elkezdik szídni.
2: De nem is kérdeztem meg azt, mert nem is fogom megkérdezni. Az a kérdés, hogy kikkel szeretnél dolgozni,
3: hogy az soha többet.
2: Kik voltak azok, akik mellett mondjuk jó volt dolgozni, nem érted, vagy milyen szerepek voltak, vagy darabok.
3: Nem mi?
0: Hát egyet már mondott.
1: Igen. És tehát jelenleg a legutolsó olyan munka, amit tényleg azt gondolom, hogy egy értéket képviselő munka, azt a Gödörben, még a régi Gödörben csináltuk egy olasz rendezőnővel. Ő Velencében él, alkot, pedagógus, színésznő, egy fantasztikus jelenség. És ő rendezett Budapesten egy workshopot, és a workshop végén kiválasztott magának színészeket. Na most ez az, ami itt nem működik, csak egy külföldi szemével megvalósítható dolog. Tehát nálunk azért az van, hogy rámutatok, hogy vele. Itt pedig arról volt szó, hogy volt egy hetes workshop, és azt
3: ízlés
1: mondta, hogy...
3: Ízlés alapján választott.
1: Így van. Tehát, hogy ki az, aki az egy hét alatt bizonyított, vagy nem bizonyított, vagy neki tetszik, vagy nem tetszik. És ez egy nagyon izgalmas előadás lett. Magyarország történetéről szólt amúgy, és én nem kaptam benne maszkot, nagyon ez egy maszkos előadás volt, de én nem kaptam maszkot éppen. De hát egy olyan gondolkozású, meg egy felfogású hölgy, aki... Szóval akivel azt gondolom, hogy érdemes volt, és valószínűleg még keresni is fogjuk egymást. Például.
0: Vagy amíg fel nem bukni egy új Halász Péter, nem?
1: Így van. Tehát azért az ember ilyenkor tudja, hogy így nagyjából ilyen kültelki, külvidéki színházakba kaphatnak kompromisszummal szerepet, és arra van.
0: Most még visszatérve a zenére, hogy ilyen nagyobb fesztivál hívnak titeket?
1: Igen, ahova állandóan, tehát az elmúlt 3 évben mentünk, az Balaton-Lellén, ez a Babel Sound Fesztivál, világzenei fesztivál, ez egy nagyon nívós fesztivál. Sok külföldi vendéggel, napközben foglalkozásokkal, programokkal, és ide szoktunk járni, mint állandó jelleggel ide szoktunk járni, de hívnak minket máshová is.
2: Milyen rendszeresen van mondjuk a...
3: Tudod, hova gyertek? Képzeld, hogy itt a Honti Hannában évek óta, nem viccelek, 4-5 éve, vannak ilyen szobakoncertek.
1: Na.
3: És az Ágoston Bélától elkezdve Presser Gáborig, Ladány Benek, Evzámbó, mindenki játszott. Ja, Szent Efrén férfi kórus. Ortodox zenét itt nyomtak. Gyertek el énekelni majd ide. Jó?
1: Jó, köszönjük szépen. Bármikor nagyon-nagyon szívesen. Érdekes
3: élményed lesz, meglátod. Nem koncert, nem próba. Kettő de között.
1: Kettő közötti. Jó, azt teljesen.
2: Beszélni is.
3: És akkor színi élvezem magam.
1: Nagyon-nagyon jó lesz. Köszönjük szépen.
0: Nagyon jó hangosítás.
1: Az... Tényleg? Ezen nagyon sok minden múlik, tehát ezen egy egész koncert múlhat, a hangosításon és a technikán is. És
3: volt olyan pármai, olasz párma, jazzzenekar, aki itt fölvette a koncertjét, és aztán New Yorkban az lett híres.
1: Na.
3: Csak azért mondom, hogy
1: tudunk,
3: hogy rögzíteni.
2: A Bohémien betyát is itt vette.
3: Vagy a Bohémien betyát.
1: Nagyon jó. Köszönöm szépen a lehetőséget. Igen.
3: Na. Jó?
1: Igen, nagyon szépen köszönjük. Ez nagyon jól hangzik, nagyon szuperül hangzik.
3: Kell majd a kapcsolatot velünk.
1: Igen, és azt szeretném itt is mondani, hogy szükségünk lenne menedzserre, bárki, aki így gondolja. Ezt kvázi önerőből csinálom tulajdonképpen 80%-ban is, és nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Tehát egy koncert előtt átgondolni, hogy mi hogy jut el, a keverőládától, egy hangfalig, az állványokig, és amúgy meg mi van ott, és mi nincs ott, és mi legyen a koncert sorrend, és milyen ruha, és milyen megjelenés, és hogy az a zenész ne felejtse el azt, és különben meg azt gondolom, hogy van bennünk nem kicsi lehetőség.
3: Menedzserek, pénz van a dologban. Figyeljetek!
1: Bizony, ezért vezetni. Dolgoztunk együtt nagy cégekkel.
2: Szia!
4: Feri.
3: Ja, köszönjük.
2: Hello.
5: Hello, do you speak English?
2: Yeah.
5: Hi, my name is Matej. I'm calling from Radio Student from Ljubljana, Slovenia.
2: Hi.
5: Have you reached Tilos Radio?
4: Yes, this is Tilos
2: and
4: Radio.
2: It's
5: live.
2: Yeah.
5: Okay, then I think I missed the number.
2: <I'm sorry. laughs> Okay, don't worry.
5: Okay.
2: Bye-bye. Well,
5: have a nice day.
4: Bye. You too.
2: De édes. Na mindegy. Gondoltam, hogy nem minket hallgat igazából, hogy
3: de
2: magyarul... Hát ugye nem nagyon beszélt magyarul, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon megfogta ez a menedzseri poszt így angolul.
1: Rögtön Ljubljanából megfogta.
2: Azt mondjuk néztem volna egy angol, és hát így, na én leszek a menedzseretek, tehát mondjuk azzal lehet jó járni.
4: A szlovén menedzser is jó menedzser.
1: Már majdnem lehetőséget láttam benne, de
4: szlovén menedzser, jó menedzser.
3: Nem búcsúzunk el tőled akkor, mert abban bízunk, hogy fogunk hallani.
1: Mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm.
3: És ma este menjetek a szülinapjára.
1: A koncertünkre, a sárga zebrába. És mindenképpen gyertek a koncertjeinkre is. És köszönjük szépen a lehetőséget.
2: Köszönjük, hogy voltál.
4: Na, ebből is látszik, hogy van remény.
3: De? Attól, mert a nők szépek, még nem.
6: Mert mi lesz ezután?
7: Kert akarom.
8: Jó.
7: Kert akarom.
9: Sanyi, Atesz és Varek.
7: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
10: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
11: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
7: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
7: Hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
9: Tilos Rádió.
7: Jó.
9: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
7: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: egyszer volt, tegnap volt, ne hidd azt, hogy régen volt, elmentünk a cirkuszba. Tudod, mi volt ott? Tudod? Emlékszel? Láttad? Hallottad? Hazamentél és eljátszottad? Voltál te is bűvész? Tornász? Voltál idomár, táncos, lovas, bohóc és zsonglőr? Voltál? Mert én voltam. Minden voltam. De leginkább bohóc voltam. Betáncoltam a szobába.
1: Figyelem, megjött Pogácsa!
0: Mondom, Pogácsa bohóc vagyok otthon. Egész cirkusz egy szemében. Gyere! Légy a közönségem! Gyere, hív Pogácsa, a nagy bohóc varázsló! Gyere, kiált a kikiáltó! Nem veszélyes, egy személyes, mindig nagyon leleményes az én cirkuszom. Van benne majom, mászik a falon, van benne zsiráf, félti a nyakát, van benne minden, mesés a kincsem. Ha elképzelem.
1: Jaj, szegény fejem!
0: Nem veszélyes egy

laklhatnál nálam, lennél a társam, mert mit ér ez az egy személy, ha nincsen otthon senkinél, mert mit ér ez az egy személy, ha nincsen otthon

0: nincsen társa, se barátja, se családja.
1: Van benne majom, árnyék a falon, van benne minden,
0: csak társa nincsen, jöhetnél érdem, szólhatnál hozzám, lakhatnál nálam, élhetnél velem, értem hozzám, nálam.

Az én cirkuszomban minden este tovább folytatódik az előadás, ha bezárulnak az ajtók, ablakok, és elalszik a lámpa. Mondom, Pogácsa bohóc vagyok otthon, egész cirkusz egy személyben. Gyere, légy a társam! Olyan az én cirkuszom, mint az álom. Gyere, figyeld meg, hogyan csinálom.

0: hajóra szálltam, szárnyam cseréltem evezőre, szél hátán szállok mennyegződre, felhő menyasszony. Leszek vőlegényed, ha nem hát zenészed, bohócod, árnyad. A láthatárnak most nekivágok, leszek a bárányod, leszek a madarad, vánkos fejed alatt. Ha nem, hát panaszom elmondom a szélnek, versemhez elég lesz ennyi. Hajóra szálltam, szárnyam cseréltem evezőre, mégsem értem el mennyegződre, felhő menyasszony.
1: Nem, de nem ám, mert lusta voltál, elaludtál. Hallottam, hogy kását fújtál, menyegzőről lemaradtál. Tutyi-mutyi fickó vagy te, naplopó.

0: Ásítos csak, bámulj csak, szervusz naplopók! Tucsi-mucsi, hopp-hopp-hopp! Megkapod az éjkoppot! Jajgass naplopók, szervusz naplopók!
1: Szervusz, lókötő, te csak ne kötekedj. Én hoppon maradok, de te pórul jársz, ha szüntelenül sétikálsz és jégre lépsz, csapdába esel és ott is maradsz. Úgy kell neked, lókötő.
2: Keszek, kusza, nyek, nyek, nyek. Lódulj, lókötő. Kötekedj csak, hencek csak, szervusz, lókötő.

0: locataire.
1: Ez a trombita, bita, bita, akkora, akkora sárga, de réz, úgy villog, de úgy, te, rá ne néz. A trombita bitabában ott lakik egy angyal, maszatos ruhában, maszatos az arca, csupa málna, csupa megy, csupa földi szeder. A trombita bitabában az angyal hamisan énekel.
2: De semmi, ez semmi, ez akkor is annyira, annyira szép.
1: Hallgass csak a trombita bából az angyal énekét.
2: Angyal. Angyal, de kötéltáncos. Láthatod, dörzsölt mutatványos, orrát orrodhoz dörzsöli. Kérdez, felej neki. Ibolyának ibolyát adtál-e már? Katicának katicát fogtál-e már? Harangoztál-e gyöngyvirággal? Jártál-e vizen száraz lábbal? Angyal, angyal, de nem magányos. Odahajlik a bohócához, olyan, mint a jébetű. Játékos és gyönyörű. A bohóc, ha sír, ha nevet, másra gondol, mindig másra. Nevetésben a sírásra, édes és keserű könnyekre. A lejjebben a följebbre, a padlásban a pincére, a pincében a cincérre. A nagy hősben a kis gyávára, napsütésben a vakvilágra, szóval a túloldalra, ellenkezőre. Gyűszűbe zárt zöld mezőre, fényben a tére, főben a fagyra, vagy csak arra, hogy mindig van másik. A nevetéstől a zokogásig végtelen a dolgok nyitja zárja. Ezért gondol a bohó mindig másra. Nyugtot ezért nem talál. Két végpont közt röpködő madár, csupa rongy, csupa kóc, csupa színlelés, festékkel kimázolt, kétségbeesés. Mulatságos mutatványos, odakötve az éjszakához. Leláncolt szárnyos. Azt mondja, vágtas! Nincs lovad? Legyél ló maga!
1: A dzsikitek jönnek, a dzsikit lovasok, a lovak lába a porony porába tapos. Csak a vágta, a dzsikitek álma, se nyerek, se kantár, csak a csizma és a tér, se porony, se pálya, se cél. És mégis jönnek a dzsikitek, a ló sörénye úszik a szélbe, száll a dzsikit, felhő a ló hátán, árnyék a ló oldalán, a ló nyakához tapad a dzsikit, és háttal előre, kézen állva keresztben a ló hasa alatt, csak jönnek a dzsikitek, se nyerek, se kantár, se ló, csak a dzsikitek,
3: Láttad őket, naplopó? Láttad? Micsoda vágta? Hé, hey, naplopó! Alszol, naplopó!
4: Ki az?
3: Mi az?
4: Állj, ki vagy? Fogják meg! Segítség!
3: A naplopó, tér már magadhoz! Én vagyok itt a barátod, lókötő!
4: Álmos vagyok!
3: Álmos vagy? Na lám! Mondd, éhes nem vagy?
4: De igen, éhes is, meg álmos is, de ne kérdezz, kérlek, ne,
3: hát,
4: mert...
3: Hát, a pitét szereted-e?
4: Ne, ne.
3: Milyen pitére gondolsz? Almás pitére.
4: Én meg mákosra.

0: bitte, Márkus, bitte, bitte, bitte, Márkus, bitte,
1: gyere hozzám, bitte, légy enyém ma, bitte, én is bitte, te is bitte, mindegy mi, de bitte,
0: gyere, bitte, tartsunk össze, gyere, bitte, tartsunk össze,
1: gyere,
0: gyere, bitte, bitte, tartsunk össze, gyere, bitte, tartsunk össze, gyere, bitte.
2: Nem mondom, a pite, ha mákos vagy almás, finom falat. Pitékkel bizony jól mulat az ember holmi bálban, ahol zenebonas tánc van, ahol pisze piték lejtenek a porondon. Mondom, az ilyen cirkusz fölér akármi mással, de vetekedhet-e a pite a pogácsá.
3: Sejem sárga megszitált homokra, piros, kék vagy barna kis vödörből, közvetlen közelről öntsünk naptól langyos, az se baj, ha piszkos, csap vagy kútvizet. Jobb kézzel öntsük, hogy vannal, és persze óvatosan, bár folyamatosan, vagyis egyenletesen, hogy tésztánk csomós ne legyen. Bármilyen formát használhatunk, ami kéznél van éppen, mert zsiráf és nyúl egyként mutat az edényen, s majd a süteményen, ha gyors, határozott mozdulattal, az előre megtisztított talajra, esetleg megreszelt tégladarabra, vagy a szálkától szaggató deszkára, a sárpogácsát az ember jól kivágja. Megsütni, ha éppen maradt a forma, az már a napocska dolga. Csak várjunk türelmesen, percet, órát, évet se bánva, és csodás lesz majd a sárpogácsát.

0: Anna, Tana, Té, Tana, Té, Tova, Fény, Hona, Lép, Lova, Lép, Lova.
1: Lova lép.
2: Kilenc kánya, egybe lép.
1: Huss el, huss!
3: Kánya, bánya, vigye ördög szerdára, megjön csütörtök.
4: Péntek, szombat és vasárnap, de jó a szamárnak.
3: Egész héten csak iázik, hétfőn, kedden csacsit játszik.
4: Szerdán szabad jön csütörtök, kánya, bánya, vigye ördög.
3: Péntekre megjön a szombat, szombaton a szamár szombat.
4: Szamár léthát nyújt a hétnek, szamarai herésznek.
3: Gyere, jöjj jó a szamárnak!
5: Szakadállal, aranytálat, zsonglőr pörget, háromszázat, kilenc kalap,

Éjjel-nappal, dobálóztam, holdal-nappal, 10 ujjamon, 10 gyertya ég, örgök, mint egy varázskerék. Zsa-

0: macht az ördög. Éppen lobban jó a játék, csíkos, pöttyös, szép ajándék. Zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr. Erre csengő, arra bongó, táncol három napraforgó, sárga sejmek, tompa árnyak, tapsolunk a mutatványnak. Zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr.
1: Kis bohócom, fekete-fehérben, zárjuk a boldog kéz a kézben. Elég ebből mára, lesz még idő vadviháncolásra. Csukódj esernyő, koppanj csákó, fűzd ki a cipőd, nagy varázsló, hagyd a tréfát, kupolákban a cérna létrát, lengjenek csak, fújjon, fújjon a szél.
2: Fekete, fehér, üres tenyér, nyitott ablak, szárnya most nő a madaraknak.
3: Csönd, csönd, figyelem, magban az alma most terem.
2: Csönd, csönd, ámulat, itt csak a csönd mulat, csak a hallgatás beszél.
3: Fekete, fehér, csönd, csönd.

0: Egyszer régen, réges régen, a tegnapi nap erdejében, egyszer nyáron, vagyis télen, a városban, vagyis az erdőben, jobban mondva az erdő és a város közti úton, az alvó cirkusszal szemben, a kőhíd kellős közepén, találkoztam Map királynővel. Furcsa kis találkozás volt, annyi bizonyos. Tél volt, hideg volt, éjszaka volt, szikráztak a csillagok az égen, és fagyos göröngyök ropogtak a talpam alatt a hóban. Az erdészházban jártam, a városba tartottam, zsebemben egy-egy sült krumpli melengette az ujjaimat. Ez hozta meg a szerencsémet. Ahogy lépkedek a szikrázó, ropogó, csillagos hóban, egyszer csak kicsúszik alólam egy ezüst gömböcske, én meg szépen elzuhanok a kőhíd kellős közepén, de úgy ám olyan alaposan, hogy a két sarkam és a fejem búbja is odakoccan a fagyos hóra. És én mégsem érzek semmi fájdalmat. De hangot, azt aztán hallok. Az ezüst gömböcske gyöngyözve nevet mellettem, olyan jókedvűen, hogy nem haragszom. Aztán meg is szólal az új hegyi gömböcske.
1: Föl, te lusta! Hé, vagy itt akarsz aludni a kőhidon? Itt a hóba?
0: Lehet, tűnődtem magamban, hogy mégis bejutottam. Lehet, hogy el is ájultam, és most valami ájult álom játszik velem. Elengedem a sűrgrumpikat, kezemet oldalt a hóba lököm, és már ugrok is talpra, de mintha csupa guruló ezüst gömböcske lenne alattam, püff neki, elzuhanok újra. Sarkam és fejem a hóban, de most se fáj. A nevetés meg gyöngyözik tovább a holdsütésben, és újra szól a hang.
1: Ó, te lusta, lusta, hát a sűrgrumpidra se vigyázz.
0: Oda kapok a zsebemhez, belemarkolok a bundás eleg bélésébe. Hát mit találok? Rücskös jégdarabot, deres követ, fagyos sarat, azt találok. És kitette ezt velem? Ő, Map királynő, mert az ezüst gömböcskében ő utazott arra éppen. Map, a tündéri mókák királynője.
2: Királynő, ne tréfálj velem! Add vissza a sült krumplimat!
0: Map csak nevetett, és rázta a fejét a hintó ablakában, és vele nevetett a négy fekete ló, a három testőr, a két szobalány és az egy kocsis. És az egészben az volt a legjobb, hogy a négy meg három, az hét meg kettő, az kilenc meg egy, az tíz meg egy, az tizenegy, mind elfért az új hegynyi ezüst gömböcskében. Ők nevettek, én feküdtem a hóban, és a kőhíd kockaköveit is éreztem a bordáimon.
2: Kedves királynő, nekem szükségem van a sült krumplikra, érted? Előbb melegítik a kezemet, aztán díszítik a karácsonyfámat. Kérlek, add vissza a sült krumplimat.
0: Adok helyette mást.
1: Mit adhatsz te nekem? Te lusta. Nos, halljam, te lusta.
0: Neked adom egy álmomat. Azt csinálsz vele, amit akarsz. Map királynő ebben a pillanatban abba hagyta a nevetést, és elkomolyodott. És vele komolyodott a négy fekete ló, a három testőr, a két szobalány és az egy kocsis, és ebben már nem az volt a különös, hogy a négy meg három, az hét meg kettő, az kilenc meg egy, az tíz meg egy, az tizenegy, mind elfért az ezüst gömböcskében, hanem az, hogy egyik pillanatról a másikra elmúlt a nagy nevetésük. Hűha, gondoltam, csak nem bántotta meg azt a parányi királynőt. Ilyetten ültem fel a hóban, és kisé reszkető hangon kérdeztem. Rosszat mondtam, felséges Map királynő, tündérek parányi móka királynője.
1: Nekem adod egy álmodat? És rám bízod, hogy mi legyen a sorsa? Rám bízod egészen?
0: Ha visszaadod a sült krumplimat.
1: Ó, te! Tudod is te, hogy mit beszélsz. Na gyere!
0: Map kinyitotta hintója ajtaját, és helyet mutatott maga mellett. Beléptem a könnyű kétkerekű hintóba, lehuppantam az ülésre, és ebben nem az volt a különös, hogy még én is elfértem a négy meg három, az hét meg kettő, az kilenc meg egy, az tíz meg egy, az tizenegy mellett az ezüst gömböcskében, hanem az, hogy Map meghívott egy kis sétakocsikázásra. Mert már rohantunk is a téli éjszakában, be a városba, be a házakba, be az alvók álmaiba. Amikor már jó nagy utat megtettünk, jó sok álmot bebarangoltunk, és szépre, gyönyörűre változtattuk valamennyit. Mab királynő egy-kettőre visszaröpített a kőhíd közepére. Még köszönni sem igen volt időm, s már is egyedül maradtam, csak valami ezüstös nevetést sodort felém a szél. Elindultam a város felé, s ahogyan kezemet a zsebembe süllyeztem, hát mit találok? Egy-egy forró, puha, sült krumplit találok. Az egyiket nyomban meg is ettem, mert a sétakocsikázásban megéheztem, de a másik hazáig melengedte a kezemet. Otthon aztán szépen elhelyeztem az én kalandos sült krumplimat a karácsony csúcsára. Reggel, ébredés után az első pillantásommal a karácsonyi krumplit kerestem, de nem találom sehol. Helyette egy kis ezüst gömböt látok. Fényes, mint a csillagok. Vidám, mint Mab királynő nevetése. És olyan könnyű, hogy szinte elrepül. Olyan,

0: Hol jársz a könnyedének hajón?
1: Örülök, hogy találkoztunk.
0: Ki ez van szerencsém?
1: Tudakolta Misóka. Hozzám! Misóka eltűnődve bólintott. Mindjárt gondoltam, ám bár inkább a nevedre lettem volna kíváncsi. A pojáca megzavarodva pislogott. A nevemre? Látod, erre magam is kíváncsi vagyok. Misóka egy pillanatra meghökkent, a pojáca pedig olyan vékony magas hangon nevetett, mint a csiklandoznák. Elfelejtettem, hát nem mókás, 20 éve nem hallottam. Csoda, ha elfelejtettem. Sajnálkozott Misóka, mert mód felett érdekelte a pojáca neve. Alaposan szemügyre vette a tarkaruhás jószágot, akinek hosszú, vörös orra gyűrögten és ferdén virított az arca közepén, de fényes gombszeme körül olyan vidáman sorakoztak az apró kicsi ráncok, hogy Misóka egyszerűbe jókedvre derült tőle. És ha jókedve volt, könnyebben ment nála a gondolkozás is. Egyet-kettőt vakargatott a fületövén, azután így szólt. Véleményem szerint semmi okod a búslakodásra, majd kitalálom a nevedet. Ó, rebegte a pojáca, örök barátságra kötelezel, ha megteszed. Találd ki, kérlek, s amíg csak egy parányi fűrészpor lesz bennem, szeretni foglak. Misóka érzékeny mackó szíve összefacsarodott a meghatottságtól. Eltökélte, hogy akkor is szeretni fogja a pojácát, ha nem sikerül nevet találnia neki, de azért minden tudományát összeszedte, hogy segítsen rajta. Kerek fejét két puha mancsa közé fogta és gondolkodott. Abban a házban, súgta végül, Pesten, ahol mi lakunk, él egy nagy fontosságú illető, mondhatom, veszekedős és házsártos személyiség, és van egy hatalmas seprűje, azzal, ha kedve tartja, akkor a port kavar a folyosón, hogy látni sem lehet tőle, és van egy szemetes ládája is, ahová mindent beletesz, amit a lába ügyében talál. Egyszer engem is beletett. Na, kellemetlen élmény volt, mondhatom. Egy szóval, ennek az illetőnek szakasztott olyan hosszú és vörös orra van, mint neked. Na már most, ha az orrotok egyforma, akkor biztosan egyforma a nevetek is. Persze, mondta elfúró lélegzettel a pojáca, és őt hogy hívják? Józsinak, közölte égnek emelt orral Misóka. Ám bár megesetik, hogy tévedek. Józsi! Rikkantott a pojáca. Dehogy is tévedsz, Józsi! Nem mindennapi név, ugye? Ó, de hálás vagyok, végtelenül örülök, és ugrált bukfencezett örömében. Hegyes orrú cipője hegyén halkan csendült össze a két pici csengő. Misóka rácsodálkozott a csilingelő cipőkre, azon gondolkodott, látott-e valaha ehhez hasonló csodálatos lámpelit. Szerette volna megkérni Józsit, mutassa meg közelebbről is azokat a muzsikáló topánkákat, de Józsi kérés nélkül is közelebb hozta a cipőit. Lekuporodott Misóka mellé a szőnyegre, és belekarolt. Tudod, súgta, egészen összekavarodott a fűrészpor a fejemben, szünet nélkül tüsszentenem kell, teli van az orrom naftalinnal. Ó, hüledezett Misóka, hát miért raktad az orrodba, ha nem állhatod a szagát? Nem is tudom, nyögte panaszosan Józsi, talán mert attól féltem, hogy megesznek a molyok. Misóka szomorúan bólintott. Gondolod, hogy a molyok pojácákat esznek? Is. Tessék, mondom is. Pojácákat is, ha a pojácák szövetből készülnek, már pedig én abból vagyok tetőtől talpig, hogy úgy mondjam. Én is, lehelte elgyengülő hangon Misóka. Akkor a molyok rád nézve is életveszélyt jelentenek, szögezte le Józsi. Ezt elhiheted nekem. Misóka elhitte, és azon nyomban összekoccantak a fokai. Az a láda, ahonnan előszedtek bennünket, teli volt régi ruhákkal meg molyok.

0: Orka!
1: Rikkantotta Misóka, hiszen bele nyaralok. Józsi elnézően bólintott. Ezt mindenki tudja. Remélem azért bennünket is szeretni fog. Kétségtelenül nyugtatta meg Misóka. Dorka mindenkit szeret. Józsi közelebb hajolt Misókához. Szerette volna megkérdezni, milyen kislány is az a Dorka voltak éppen, de hirtelen távoli dobszó, majd szapora lépése koppanása hallatszott. Józsi izgatottan felugrott. Gyerünk elébük, kiáltotta. Misókának annyi ideje sem volt, hogy megkérdezze, hová és miért kell elszaladni innen, mikor apró tánclépésekkel színes torruhás kaucsukbaba toppan elébük.

lemez hallgatóink. Beállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról, kedves lemez hallgatóink. Beállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról, kedves lemez hallgatóink. Beállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról,

0: stereo hanglemezeit megfelelő minőségben élvezhesse, fontos a hangszórók hangerejét is pontosan beállítani.
1: Középről hallja most a hangomat? Ez esetben a hangerő beállítás helyes. Ha talán a középtől kissé jobbra, illetve balra hallana, kérem, csökkentse a hozzám közelebb álló hangszóró hangerejét. Ezzel éri el azt, hogy most már bizonyosan középről szól a hangom. Még egy pillanatra. Elnézését kérem, hogy ilyen sokat beszélek, és még most is igénybe veszem türelmét, de éppen önnek van szüksége a pontos beállításhoz.

Ugye észrevette, hogy az angyalok kara a két hangszóró között mintegy sor falat áll, az urhangja szinte az egész teret betölti, ugyanakkor a főangyalok helyét az úr trónja mellett két oldalt jelölte ki, felvételünk rendezője.

0: De van még valami többlet, amit szintén csak a sztereofónia nyújt önnek.
1: Monaurális felvételen két egy időben beszélő személy szövege érthetetlen. Hallgassa csak meg!
0: A katakombos örökönyítja megír a jövő évben a Hold Kilián lakonyai.
2: A Balaton lellei
0: az Üllői úti lakótelepen pedig rövidesen Hátvölgyvárra 2% kezdett.
1: Figyelje meg ugyanezt sztereóváltozatban. Bármelyik beszélőre koncentrál, minden nehézség nélkül megérti a szöveget.
0: A katakombos örökönyítja megír a jövő évben a Hold Kilián lakonyai.
2: A Balaton lellei
0: az Üllői úti lakótelepen pedig rövidesen Hátvölgyvárra 2% kezdett.
1: Ugyanilyen áttekinthetővé válik a legnagyobb szimfonikus zenekar játéka is sztereófelvétele.
0: Stérérzékelés, áttekinthetőség.
1: Ez a négy együtt a sztereofónia. Ebből adunk önnek egy kis ízelítőt lemezünk másik oldalán. Jó szórakozást kívánok! Jó szórakozást kívánok! Jó szórakozást kívánok!

0: Pista bácsit a ragadozóknál találtam meg, pedig amúgy szelíd ember. Simogatta azt a nagy leopárdot, meg még dorombolt is neki, mint valami macskának.
1: Csilla, gyere ide! Jó! Jó kis cica vagy, úgy. Pacsit, pacsit. Úgy, jó. Nagyon szép vagy. Rendben.
0: Pista bácsi, mondd, hogy lehet, hogy egy ilyen vad leopárd olyan szelíd, mint egy macska?
1: Ez is macska, nagy macska, így hívják őket. Ne felejtsd el, hogy a kettős rács nem véletlenül van itt. Köztük a senki földje, soha eszedbe ne jusson ide belépni, mert az állat karmai messzebbre nyúlnak, mint ahogy ezt a könnyelmű néző gondolná. Egy mozdulat és letépi a kezét. Érted?
0: És akkor Pista bácsihoz miért volt olyan szelíd?
1: Azért, mert kicsikorában én neveltem, én cuclisztattam. Ezt az állat nem felejti el. És annak az embernek, de csak is annak, aki őt felnevelte, ugyanolyan kedves, ugyanolyan kezes, mint amilyen kicsikorában volt. Fogságban az anya sokszor nem törődik a kölykeivel, érted? Az okos kutya felér a legjobb dadussal. Nincs nála külön pótva ma a világon. Némi szelíd meggyőzés után saját kölykének tekinti a legfurább jövevényt is. Hogy is szokták mondani? Teje van, ideje van, még türelme is van, miért ne szoptasson akár négy leopárd kölyköt is. A veszprémi bakfiskorú fekete párduc Sejla névre hallgat. Ha akar. Ezért a városi parkot már csak pórázon látogathatja. Nehogy valami nagy kutyába belekössön. Az állatkertbe született, és Ildikónak kellett volna dudlisztatnia. Ő azonban hazavitte kertesházunkba, ahol kölykös kutyájuk mellett élelmezése már is megoldódott. Dadájára emlékezve tiszteli a kutyákat, de csak a feketéket. Hogy miért került vissza Sejla az állatkertbe? Szerette a szép függönyöket. Nem kell ezen csodálkozni. Valahol, valamin gyakorolnia kellett a fára mászást. A párducok, feketék és pöttyösök Ázsiában és Afrikában, akárcsak Veszprémben, a fákon érzik igazán jól magukat.
0: Azt hittem, hogy csak a házi állatokat vezetik pórázon. Jó dolga lehet Sejlának meg a többi kedvencnek, akik dundin nőttek fel.

0: Tartotton sok gyerek. Madár a kalitkában, dobozban egerek, üvegfal közé zárják a fényes halakat, kutyának kell a porán, a macska a szavat. Az állatkertnek is van kedvence, nem is egy. A kismackó reggel az óvodába megy, a nagy fekete párduc a ház körül marad, párducnak kell a póráz, a macska a szavat. Lapul Mózes kosárban a kis csimpánz gyerek, orángután, ha játszik, a kedve is mehet. A nagy gorilla sétál, ő már láncon halad. Majomnak kell a póráz, a macska a szabad.
1: A lipcsei állatkert valóságos orángután paradicsom. Amelyiknek magmázik.

Lista és a medve. Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt egy rossz fia, akit Listának hívtak. Olyan szegények voltak, hogy nem volt mit egyenek, és ezért az apja Listát elküldte az erdőre, hogy szedjen vadalmát, hogy legyen mivel az éhségüket lecsillapítsák. Lista elvette zsákot, és el is ment. Ment, mendegélt az erdőben addig, amíg egy jó vadalma fára talált. Felmászott a fára, hogy teliszedje a zsákot almával. Alig tett a zsákba egy néhány almát, bár megjelent előtte egy medve, és kért egy almát tőle. De Lista ahelyett, hogy lenyújtotta volna az almát, jól meghajította a medvét. Másodszor is így történt, de harmadszor már lenyújtotta. Ekkor a medve megfogta a Lista kezét, és lehúzta a fáról zsákostól együtt. Belétette Listát a zsákba, és elindult vele a barlangja felé. Útközben megszomjazott, letette a zsákot, és bément a patakra. Ez alatt Lista kivágta a zsák szádát, kibújt belőle, a zsákot megtöltötte kővel, és amíg a medve megérkezett, addig a sűrűben elillant. A medve felvette a zsákot, és tovább ment. A hátát a kövek szúrták, mire ezt mondta. Ne szúrkódj, Lista, mert megbánod! Mikor hazaérkezett, azt mondta a feleségének, hogy tegyen jó tüzet, mert nagyon jó zsákmányt hozott. A felesége meg is csinálta a tüzet, de amikor ki akarta venni Listát a zsákból, akkor Lista helyette csomó kő hullott ki. Futott hamar az urához, és megmondta neki, hogy mi volt a zsákban. Ekkor a medve erősen felbőszült, és esment visszament az erdőre. Lista is visszament volt az almafához, és szedte az almát. Amikor a medve meglátta, hogy Lista ott van, a fa alá ment, és újra kérte tőle az almát. Már a legelső alma lenyújtásánál megfogta a kezét, lerántotta, belétette a zsákba, és hazavitte, de most útközben nem tette le a zsákot. A felesége nagyon örvendett a zsákmánynak, s akkora tüzet tett, hogy a ház majd meggyúlt tőle. Ez alatt az ura elment, hogy a barátjait is meghívja a lakomára. Mikor már jól meg volt hevülve a kemence, a medve feleség elvette a bévető lapátot, és azt mondta Listának, üljön felreja, hogy tegye bé a kemencébe. Lista mindig a medvénének a keze mellé ült. Végül azt mondta a medvénének, hogy mutassa meg ő, hová kell ülni. A medvéné meg is mutatta, de ekkor Lista fogta magát, és a medvénét bédobta a kemencébe. A kemence ajtaját rázárta, ő pedig felmászott a ház tetejére, és magával vitt két malomkövet. Nem sokára jöttek a medvék nagy örömmel, de amikor meglátták, hogy mi történt, nagyon elszomorodtak, és Listát szét akarták szaggatni. Szerre mindegyik fel akart mászni a ház tetejére, de Lista a malomkövekkel agyon sújtotta őket. Ekkor lemászott a ház tetejéről, elment az erdőre, teliszette a zsákot.

Tilos Rádió. Maraton utáni pihentető keltakarót hallatok. Köszönjük mindenkinek a részvételt, a támogatást. És jó pihenést kívánunk itt a kemény 9 nap után. Jó hallgatást!

melyik ér többet. Arra-arra, lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszántúl, Dunántúl, hol a kurtafarkú tarkamarc túl, volt egyszer egy király, annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseperedett, hogy serkedezett a bajuszuk, azt mondta nekik a király. Na, édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot. Elindult a három királyfi három szép barikán, s mentek hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül, hol lefelé, hol felfelé, de mindig csak elé felé. Addig mentek, mendegéltek, míg egyszer csak egy rengeteg nagy városba értek. Kérdik a város végén egy fiútól. Hé, fiú, miféle város ez a falu? Feleli a fiú, ez a Fejér király város. Megörültek a királyfik, hogy király városába értek, mentek egyenest a király palotába, ottan is a király elé, és elé mondták, hogy kik s mik ők. Örvendett a Fejér király fiúknak, mert erős barátságban volt az apjukkal. De hát még a királyfik örültek csak igazán, mikor meglátták a Fejér király leányát. Sok szép leányt láttak a hazájukban, de ilyen ezzel közre fogták mind a hárman, kellették magukat, és ahogy a vacsorának vége volt, mind a három bement a király szobájába, megkérték a leányát, mind a hárman. Hát én most melyiknek adjam, tépelődött a király. Hej, csak volna még két leányom. Mit csináljon? Egyiket sem akarta magára haragítani, hát azt mondta. Halljátok, fiúk! Én most egyiknek sem adom a leányomat, hanem menjetek tovább, és amelyik mához esztendőre a leghasznosabb dologgal tér vissza, azé lesz a leányom. Itt a kezem, nem disznóláb. A fiúk kezet csaptak, és még hajnalban útra kerekedtek. Együtt mentek, amíg egy nagy rengetegbe nem értek. Itt az út három felé ágazott, megegyeztek hát, hogy hárman három felé mennek, s majd esztendő ilyenkor találkoznak ezen a helyen. Elváltak békességgel, s ment kiki az útjára. Sok-sok országot bejárt mind a három fiú, mindent jól megnéztek, vizsgáltak, egy-más dolgot megvettek, aztán ismét eldobták, mert még többet érőre akadtak. Hanem telt múlt az idő, vissza is kellett már fordulni, egy-egy dologban mégiscsak megállapodtak mind a hárman, és mire az esztendő letelt, visszakerültek abba a rengeteg erdőbe, ahol egymástól elszakadtak. Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, melyik mit hozott. A legidősebb mondta. Nézzétek, én egy olyan messzelátó üveget vettem, hogy a világ végére lehet vele látni. A középső azt mondta. Én egy olyan köpenyeget vettem, hogy csak belé kell csongolyodni, s oda repít egy szempillantásra, ahová parancsolod. A harmadik azt mondta. Én meg egy olyan narancsot vettem, hogy a halottnak, ha még nem telt el 24 óra a halál után, csak az orra alá kell tartani, s egyszerre fölébred. Ahogy ezt elmondják egymásnak, a legidősebb belenéz a messze látóba, s hát, Uram Jézus, csak kiejti a kezéből ilyetten. Talán bizony valami rosszat láttál, kérdezték a testvérei. Jaj, ne is kérdjétek, halva fekszik a király kisasszony. Belenéz a másik kettő is a messze látóba, s hát, csak ugyanigaz, halva feküdt a szép király. Hamar, hamar, kiáltott a középső királyfiú. Bújjatok a köpenyegembe, egyszerűen ott leszünk, s hát, ha még fel lehet támasztani. Belebújtak a köpenyegbe, hopp, már ott is voltak a király palotájában. A legkisebb királyfi eléveszi a narancsot, a király kisasszony orra alá tartja, s lám, egyszerűen felpattan a szeme, mosolyog a szája. Na, volt nagy öröm. Volt ám, de nem sokáig. Mert a királyfiak összevesztek a leányon. A legidősebb azt mondta. Engem illet, mert én láttam meg, hogy megvan halva. A középső azt mondta. Azt bizony megláthattad volna, ha nincs az én köpenyegem, még most is az erdőben volnánk. Engem illet a leány. Úgy-e? Mondta a legkisebb. Hát aztán mit értünk volna azzal, hogy az egyik meglátta, a másik ide röpített, ha nincs az én narancsom?
nem tudott igazságot tenni közt a király. Össze kellett, hogy hívass az ország bölcs embereit, hadd tegyenek azok igazságot. Ezek aztán összeültek, 7 nap, 7 éjjel tanakodtak, az egyik erre beszélt, a másik arra, még a 7. éjjel mégis megegyeztek, hogy a legkisebb királyfi illeti meg a király is. Ebben megnyugodtak az idősebb fiúk is, s úgy járták a Kállai kettőst az öccsük lakodalmán, hogy döngött belé a palotáról. Egyszer csak a nagy ligasság közben elé veszi a legidősebb fiú a messzelátóját, és beléje kukkint. Gyere csak, gyere, mondja a köpenyeges öccsének. Nézd bele, s mit látsz? Látok, mondja ez, 2 szép leányt, mint 2 ragyogó csillag. No, ha látsz, bújjunk a köpenyekbe, s nézzük meg őket közelebbről. Még meg sem gondolták jól, már ott is voltak. Azám királylánya volt az a 2 leány is. Megkérték a kezüket, adták, vitték a köpenyekbe. Meg sem álltak hazáig. Hazaért ekkorra az öccsük is a feleségével. Még csak most volt víg lakodalom. A sánták is rúgták a part, ahogy tudták. Tál, tányér elég volt, étel ital kevés volt, mégis minden jól volt.

Hét krajca. Móricz Zsigmond karcolata. Jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás, rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a nemzedéke, amelyből az apám volt, megpróbálta az ínségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségem e pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesen tudott nevetni, hogy a könny is csorgott a végén a szeméből, s köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét krajcárt kerestünk ketten. Kerestük, és találtunk is. Hármat a gépfiókban, egyet az almáriumban, a többi nehezebben került elő. Az első három krajcárt maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varrogatni, s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kellett nyúlni, s mindjárt van terülyasztalkám. El is bámultam nagyon, mikor édesanyám kutat benne tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat, zsinort, gombot, minden szétkotort, s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva, elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva anyám, kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat, huncut, huncut krajcárkát. Leguggolt a földre, olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek, úgy is borította le egyszerre, mint mikor a kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem buvike ki valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképpen nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordított fiókhoz. Psz, ijesztett rám az anyám. Csendesen még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Nagyon sebesen szalad, az csak úgy gurul, de még hogy gurul. Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsuttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy elbillentsem a fiókot. Jaj, kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem, úgy visszakaptam az ujjam, mintha a sparherthez értem volna. Vigyázz, te kis tékozló, hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk, amíg itt van alatta, csak hadd legyen ott még egy kis ideig, mert látod, mosni akarok, ahhoz szappan kell, szappanra legkevesebb hét krajcár kell, kevesebbért nem adnak, nekem már van három, még kell négy, az itt van ebben a kis házikóban, itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes, csínyán kell vele bánni, tisztességgel, könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te nem tudsz valami csalogató verset? Azzal tán ki lehetne csalni a csigabiga héjból. Hányat kacagtunk a csacsogás közben? Tudom is én, de a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt. Pénz bácsi, gyere ki, ég a házad, ide ki, azzal felfordítottam a házat. Volt alatta százféle szemét, csak pénz az nem. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott. Hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha erre borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én
összekaporgáltam a sok lomot, s beleraktam a fiókba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, hogy tettél valahova valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az oldalamat. Édesanyám, tudok én egy helyet, ahol van krajcár. Hol, fiam? Keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumban, a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek, bejó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Felállottunk, s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókban ott volt a krajcár, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sose mertem, pedig cukrot vettem volna rajta, ha azt is mertem volna. Na, van már 4 krajcár, sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele, már csak 3 kell, aztán ha ezt a 4-et megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is megleljük ozsonnáig. Még akkor is moshatok egy rendet estig, gyere csak szaporán, hát ha a többi fiókban is lesz 1-1. Hiszen ha minden fiókban lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának, nem hiába volt olyan göthös, szúette, foghíjas. Az anyám minden fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt, ennek sose volt semmije, ez mindig hitelből élt. Na te rossz nyavajás kódus, hát neked nincs egy krajcárod? Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. No neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, s most sem adsz. Ennek van a legtöbb mi, kiáltott a kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekesen volt. A nyakamba akasztotta, aztán leültünk, nevettünk benne a földre. Megállj csak! Szólt hirtelen. Mindjárt lesz nekünk pénzünk, az apád ruhájában lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák, s csodák csodája, ahogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta, itt van, mennyi is van már, meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Már csak 2 kell. Mi az a 2 krajcár? Semmi. Ahol 5 van, ott akad még 2. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lehet egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcár. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól és a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze, ez kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle az olajos szennyet. És akkor a homlokára csak az anyám. Ó, én szamám, hát a magam zsebét nem néztem meg, de bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte, és tessék, ott is lelt 1 krajcár. A 6. Lázasak lettünk, most már csak 1 kell még. Mutasd csak a te zsebeidet is, hát ha abban is van valami, az én zsebem. No, vissza azokat megmutathatom, azokban nem volt semmi. Beakomodott. És mi ott voltunk a hiányos 6 krajcárunkkal, mintha egységünk volt. A boltosnál nem volt hitel, a szomszédok épp oly szegények, mint mi, és csak nem kérünk 1 krajcát. Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És ekkor beállított egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett. Hagyja el, jó ember, mondja. Ma egész délután itt heverek, mert nincs 1 krajcárom. A 1/2 font szappanhoz hibázzik az árából. A koldus, jámborarcú öregember rábámult. 1 krajcár? Kérdezte. Hát, adok én. Na még az kéne, koldustól alamizsnát.
Hadd el, lányom, nekem nem hibádzik. Nekem már csak egy hibádzik. A kapafőd, avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. Na, hála legyen, szólt az anyám, szaladj hát! Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen már nem moshatok ma. Sötét van, oszt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól, keserves, öldöklő fuldoklás. És ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami meleg ömlött a kezemre. Vér volt, az ő drága vére. Az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is csak kevés tud.

0: szilágyidom a kos. Vasárnapocska. Kitotyog az ablakon egy blues. Made in New Orleans. Dobhártyámon tetőn mászik. De nem erről van szó. Tessék kérem beleképzelni. Ez a Johnson, az elnök.
1: Boldizsár művész úr pemzlitköt lobogó hajából, kétszárnyú nyakkendeje nyakának pendeje.
0: Na nézze, a bolond ráköpött a kirakatra. Mégiscsak zseniális szegény.
1: Pókerre szomszéd, éjfélecskéig, épp csak kicsit picizálás.
0: Bim-bam. Ó, ti lakói ezen síralomvölgynek, na várjatok csak, mert lészen gyermek sírás és tejfogaknak csikorgatása. Gruberné asszonyom, ön mégis boldogtalan.
1: Nézze, tanár úr, ezt a kacsácskát, szegény kacsácskát. Tudja, ugye? Jaj, mókuskám, az este elfeledtem a pesszáriumot.
2: Bözsi, ne sírjon, Bözsike drága, gól, gól!
0: Zsengy a csirke, édesem, én nem teszek burgonyát a levesbe, nem állja az uram.
3: Főúr, két fröccsöt.
4: Apám, behúzom a kuplongot, leveszem a gázt. Hát az a marha mégis.
3: Ide a fülembe, hogy asszonyja. Kecskebéka felmászott a fűzfára.
5: Az opárt, kérlek szépen, egyáltalán nem tarthat igényt a...
0: Persze nem erről van szó. Kányádi Sándor, teraszon. A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan.
4: Oázis ez a málna szörny, a város izzókatlan.
6: Jeget, kisasszony, ha lehet, dupla ég, dupla fagylalt.
4: Dög egy meleg.
0: A négerek ettől kapják az agybajt. A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan. Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam?
4: Michelangelo, Beethoven, Bartók, Piaf, egy Kafka. Micsoda csatár öregem, egy testvére a labda.
0: Mit ért a szerelem?
4: Ahogy a hangból kiveszem, jó teste van a nőnek. Egy jó zápor, az kéne most.
0: A szerelem...
4: A nyavaja kitörhet. Figyeld a nyambacivarost. Frizsiderbe a földet.
0: Csak összeálltok csöndbe, mint lovak a melegben.
4: Tavaly egy másikkal futott.
2: A Sartre-t megszereztem.
4: A szalag végtelen.
0: A szalag fáradhatatlan. Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam? Jaj, zárjátok el a kornyikát! Szóljatok, hagyja abba! Nézd, hogy bálja az orlikát, csak körmit szagolgatja.
4: No de bum neki! Esküszöm Isten!
0: Van Isten! Végre leveszik.
4: Akár egy új Paganini. De volt egy mészáros tordán.
0: A szerelem...
4: Bridget és Mastroianni, a nő teljesen mesztelen.
0: Mesztelen kéne járni. A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan.
1: Az értelem...
0: Egy büdös vasat se kaptam. Megfordítja a nyomorult.
4: Egy jó zápor, egy jó eső.
0: Kár a palinak ez a nő.
1: Esküszöm, vak az Isten!
4: Császár most nagy a tartalék, 5 évet ült a sitten.
0: Magányos éjszakáim, kisasszony még egy szörpök. Magányos éjszakáim. Mi van ma?
4: Csütörtök. Egy jó zápor, egy jó zuhé.
0: No, Léta, na végre, hogy valami rendes számjő. Lassabban, csak ne háborog.
4: A kicsike titkárnő.
3: Egy más bolygó, mely hűthető, kondicionált nappal.
4: Fiát vagy Trabant egyre megy. Foglalt kérem az asztal.
0: No, Léta.
4: De hát mikor, ha most nem?
5: Szevasztok, dupla szörpöm volt. A magamét fizettem.

0: ezután.
1: Kert akarul.
2: Jó.
1: Kert akarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarul. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Főútvonal. A város délkeleti részéről bekötőút vezet a 4-es főútra. Lápos pusztán, egy hídnak csak jó indulattal nevezhető betontápolmányon keresztül szeli át a nyírséget behálózó csatornarendszer város felé kanyarodó ágát. A terület augusztus közepére csontkeményre szárad, felrepedezik, a talajon kicsapódik a só, de márciustól július közepéig egybefüggő víztükör borítja, időszaki láp, otthon nyújtva a környék vízi madarainak. A bicikli sép csak felbukkant a házak mellett kikanyarodó úton, azonnal lepattant a nyerekből, és a városhatárt jelző tábla mellől fényképezni kezdett. Míg elérte a megduzzadt kanálist, többször megállt felvételeket készíteni. Pólóját átizzadta a júniushoz mérteni szokatlan hőségben. Elte, természettudományi kar, ennyi állt rajta. Egy tanya mellett haladt el, mielőtt a földúthoz ért volna. Ház, omladozó pajta, néhány rozog a melléképület, rozsdásodó munkagépek hevertek körülötte, ami esős időben sátántangói táj nyomasztó érzetét keltette. Három kutya őrizte. Egyet kötött csak láncra a gazdája, a gigászi termetű kuvaszt, a másik kettő, egy pumi és egy terrier keverék mindig megkergette a kerékpárral arra haladókat. A fiú tudomás sem vette mögötte csaholó ebekről, megszokta őket. A tanya utolsó kerítésoszlopa után a kutyák elmaradtak, az aszfalt beletorkolott a 4-es főútba. Túloldalt földút haladt tovább a vasúti töltésig, majd az egészen távoli tanyákig, ahonnan magas feszültségű távvezetékek halvány körvonal derengett csak elő. A töltés mögött feküdt az időszaki víztükör, ahol a vízimadarak gyülekeztek. A biciklit az útmenti fasor tövébe lakatolta, és odalopózott egy kisebb dombon fekvő ligethez, a bokrok tövéből rálátott a sekély tóra. Letörölte a port a kamera lencséjéről, hason fekve fényképezni kezdte a madarakat. Az emelkedő oldalában, fák árnyékában nézegette a fotósorozatot, mikor hátulról valaki megszólította. Szia! A lány az akkor ismét divatba jött, bodros miniszoknyát viselte, mesztelen lábfején, fekete szandált hordott, az útpora megtelepedett lábujjai között. Szia, mondta meglepetten. Hát te mit csinálsz? Kérdezte a lány. Fényképezek. Felelte kimérten, így próbálva leplezni, hogy igen zavarba jött. A csillogó gyöngyökből kirakott Miss Sixty felirat valósággal feszült a mellein, a fiú nehezen vette le a szemét a domborodó idomokról. Tejcsokoládébőrű cigánylány volt, az egyik legszebb, akivel találkozott. A lány tovább faggatta, hogy mit fényképez, hát semmi sincs ott. Mi érdekes a madarakban, mennyibe kerül egy ilyen gép, és hogy neki pont megfelel, amit a Huawei csinál. A fiú válaszolgatott, igyekezett továbbra sem mutatni zavarát, és minél kevésbé feltűnően bámulni a melleket, amit legfeljebb az könnyített meg, hogy az arca legalább olyan szép volt. És te mit keresel erre? Próbált ő is kérdezni valamit, mire a lány elnevette magát. Hát mit csinálnék? Pasikat várok. Keresztapám átment hatházra, valamit intéz. Addig hülye leszek a napon átsorogni. Megszeppent a hirtelen jött bizalmas információtól, nem tudott mit mondani, de a lányt ez sem zavarta, csacsogott tovább. Nem úgy tűnt, mint a kuncsofnak akarná megfogni. Ki hová valósi, merre felé lakik, hol járt iskolába, kit ismer a környékről, ezek kerültek szóba. Meghökkent, mikor kiderült, hogy csak 17 éves. Konfliktus kerülő típus lévén magát is meglepte azzal, hogy kérdőre vonja. A lánya száját húzogatta, vállát vonogatta. Ez van. Azért annyira nem gáz. Ennyit tudott felelni. Szép lassan kiderült még egy más, hogy az apja börtönben van. Hogy tartozik a lány keresztapjának, aki most eltartja a családot. Hogy volt már két abortusza. Hogy jó pár éve nem járt iskola közelében. Hogy lecsúszik, hogy olykor egy-két pofon. Mifelénk így megyen, mondta a lány, a fiú pedig csak hallgatott. Nem akarsz lefeküdni? Igen, tetszel nekem. Nézett rá nagy, sötétbarna szemével. A felajánlkozás váratlanul érte, így törheti át puskadörren és a téli nádas feletti csendet. Riadtan kapta el a tekintetét, maga elé merett, próbálta kitalálni, mi volna helyes. Vagy inkább lehetséges.
A lány észlelte zavarát, megsimogatta a halálsápadt arcot. Nem pénzért, csak úgy. Azt is kell néha. Mondta mosolyogva, s megfogta a kezét. Máma nem voltam még senkivel, ha ez zavar. A fiú hebeket, betűket, szótagokat összekapirgálva próbált szavakat alkotni, de mire sikerült volna, a lány már az ajkához hajolt és megcsókolta. Melleire helyezte a kezét, és észre sem vette, hogy a fűre ejti a másik kezében tartott szemüveget. A terület azon részén már előbukkant a jellegzetes nyírségi homok, enyhe lejtőt alkotva, oldalán fákból és bokrokból álló kisligettel. Ott jó lesz. Gyere már! Esküszöm, még senkivel se voltam máma. Gyengéd erőszakossággal vonszolta a fiút a bokrok felé. Csókolóztak, a lánya fűre próbálta vonni, utoljára még ellenkezett, de a szájuk nem vált el egymástól, a lány kacéran a fiú alsó ajkát a fogai között tartva húzta magával. Ne kéressed már magadat, motyogta csukott szájjal, közben megragadta a fiú kezét, spólója alá csúsztatta. Lehuppantak a fatövében fekvő tisztásra, néhány pillanat múlva már a fiú nadrágját rángatta. Nincs nálam óvszer, hebegte megszeppenten. Nem baj, nálam van, muszáj lenni, tudod. Kezével ekkor már a boxer alsóban matatott. Szörtelen mákosához bújva csókolta. Fekete haja poros volt és csapzott, pár perc kellett, hogy összeszedjék magukat. A lány felkászálódott, leporolta a fenekét, kirázta a haját, magára kapta a bugyit, eligazította a szoknyát. Egy Calvin Harris számdalamai csendültek fel. Keresztapám, ezek szerint megjött. Megyek, mert keresni fog. Lekapta a bokorágára fennakadt topot, és sietve belebújt. Majd azt mondom, pisilni jöttem. Te maradjál még, nehogy meglásson, mert pénzt fog kérni, mondta. Nem adott sok időt a búcsúzkodásra, egy puszira ugrott oda, kacéran dobott egy szívókát, és elrohant a főút felé. Várj! A lánya lejtő alján megállt, visszafordult. Csináltok egy képet? Jól van, csináljál. Utána nézett, még alakja el sem tűnt a fák mögött, majd sokáig feküdt ugyanúgy, csak a nadrágot rángatta magára. A lombokon átszűrődő eget bámulta, fűszálakat húzogatott ki, szétdobálta őket. Végül a telefon riasztotta fel őt is. Egy ideig nézte a kijelzőt, hogy felvegye, végül lenyomta a zöld gombot. Szia! Igen, idekint. Lövök még párat. Nem, utána sehová. Persze, megyek este. Én is téged. Letette, még feküdt egy darabig a napsütéstől óvó fa árnyékában. Sokszor nézett a főút felé, de a fák eltakarták. A négyesen hosszan tülkölt egy kamion, hangja öblösen hömpölygött át a fák felett. A bekötőúton terepjáró közlekedett a vasúti töltés felől. Bajszos, jól táplált férfi.

Az öreg jó előre nyomottáron megvásárolt. Munka után lezuhanyzott, leült a számítógép elé, a neten böngészett. Az egyik hírportálon figyelt fel a következő címre. Női holttest Újfehértó határában. A cikk szerint egy fiatal lány torkát vágták el Téglás és Újfehértó között. A rendőrség valószínűsíti, hogy a sajtóban a négyes rémeként emlegetett sorozatgyilkos csapott le ismét. Munkásságát 5 halott prostituált kísérte az előző 2 évben Szolnok és Nyíregyháza között. A mostani lányra annyit írtak, hogy csak 17 éves volt és Ó Katalinnak hívták. Ismerte a hírportálokat, amelyek kevésbé kötik magukat jogszabályokhoz, és lehozzák a bűnügyi hírekben szereplők teljes nevét, sőt, olykor Facebook profiljukat is. Hamar megtalálta. Ő volt az a lány. Orsos Katicaként szerepelt a Facebookon, az oldal tele volt a róla készült szexibbnél szexibb képekkel, selfikkel. Elkezdte nézegetni a profilját, de hirtelen betegesnek érezte, abba hagyta. Előkereste az egyik rejtett mappából a képet, amit róla készített. Jól eldugta, nehogy a barátnője véletlenül megtalálja. Nézte a félfordulatból kamerába mosolygó arcot, a sötétbarna szemeket. Nem tudta, mit kellene éreznie. Azt sem, hogy mit kell ilyenkor tenni. Elmenjen a rendőrségre, beszéljen róla, hogy mi történt. Lecsukta a laptopot, kitolta a biciklit a fészerből, a bekötő úthoz tekert. Elsétált a fa alá, megnézte a helyet, ahol együtt voltak. A mélyedést, amit a lány feneke formázott a homokban, rég elmosták az előző hetek, hónapok esői. Kereste az eldobott ószert a bokortövében, persze már nem találta. Üldögélt egy darabig, a gyilkos főút irányába nézett, de ekkor sem sikerült sírnia, emiatt szégyelte kicsit magát. Visszasétált a biciklihez, nem ült fel rögtön, tolni kezdte lassan, majd néhány lépés után megállt. Leemelte a szemüvegét és a pólójával megtörölte. A por volt az, az Isten vert a por, ami arrafelé mindent belep. Hogy a pára állandóan kicsapódik az üvegen, megszokta már. De ennyi por, ezzel nem találkozott máshol, csak ott, azon a vidéken, ahol felnőtt.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok, és benne vendégünk Szerényi Szabolcs olvas föl. További jó hallgatást!

tenger. Apámnak 50 éves korában kezdtek fájni az izületei. Pályaellenőr volt a vasútnál, Nyíregyháza és Téglás, vagy Téglás és Debrecen között járta a sineket laza csavarok, korhadás után kutatva. Napi 20 kilométert gyalogolt, míg porcai és izületei sorban fel nem mondták a szolgálatot, mint egy agyon használt, régi gépalkat részei. Kopás, érelmeszesedés, csontritkulás. A papíron halmozódó latin neveket az orvos is nehezen bírta észben tartani. Abban az évben nyaraltam először a tengernél. Már a sokadik koktélt rendeltem a napozóágyhoz, és mégsem bírtam másra gondolni, csak a szüleimre, akik egész életükben egyszer lépték át az országhatárt, mikor a gyapjú szövőgyár vállalati kirándulást szervezett a Szovjetunióba. Azóta legfeljebb a szomszéd kisváros fürdőjéig jutottak, nyaranta egyszer, meg ünnepnapokon egy nyíregyházi kis vendéglőbe, ahol apám megszokásból is mindig aranyászokat ivott. Nekem nem kell figyelnem az árakat az üzletekben, anyám viszont papírfesznékkel járta a boltokat, hogy mihol olcsóbb, és akár hetekig repett cipőt hordott tél közepén, hogy kihúzza a januári leértékelésig. Pénzt sosem fogadtak el tőlem, legfeljebb karácsony és születésnapi ajándékokkal sikerült kicselezni őket. Porszívó, gáztűzhely, egy-egy jobb téli kabát. Ott, az égei tengerpartján ülve döntöttem el, hogy legközelebb egy görög nyaralásra fizetem be őket. Apámat közben rokkan nyugdíjba küldték. Hozzá volt szokva a munkához, hirtelen nem tudott mit kezdeni az idejével, szinte magába roskadt. A letargikus első hetek után kertészkedni kezdett, nemesítéssel kísérletezett, oltott, metszett. Amikor bírt, elbiciklizett a városi könyvtárba, nyűjtte a botanikai szakkönyveket. De ez sem tartott soká. Porcai olyan ütemben koptak, hogy hamarosan fájdalmassá vált neki ez a 2 kilométeres kerékpározás is. Kerestem Pesten egy jó nevű ortopédust. Ugyanazt állapította meg, amit a többi orvos, hogy ez reumatoid valami, a porckopás megállíthatatlan, de legalább nem írt fel annyi gyógyszert, és alaposan elmagyarázta, hogyan lassítható a leépülés. Megfelelő táplálkozással és vízisportokkal. Diétás tanácsokat adott, hogy kollagénben gazdag halat, a kalcium miatt sok tejterméket kell lennie, biztató történeteket mesélt, és felvidította apámat. Azt már csak nekem mondta el utólag telefonon, hogy ennek mindenképp tolószék lesz a vége. Apám eleinte óckodott a víztől, úszni sem tudott, de anyám ráparancsolt, hogy mennie kell. Mi lepődtünk meg a legjobban, mennyire élvezi az órákat. Előbb vízitornára, később úszásra is járni kezdett. A mellúszást egész gyorsan megtanulta, végül már a gyorsúszásra is elboldogult. Anyám a műszakjától függően vitte és hozta a kis Suzuki-val, ő pedig mintha újjá született volna. Fél éven belül heti 3 alkalommal járt úszni, 2-szer gyógytornázott a trénerrel, akit Évikének hívott, és akire anyám lassan kezdett féltékeny lenni. A vízi foglalkozások után néhány óráig csodás volt a közérzete, aztán lassacskán romlani kezdett. Ízületei ismét bizseregtek, kiújult a fájdalma. Befészkelte magát a fotelbe, újságot olvasott vagy tévét nézett. Utazási és sportlapokra fizetett elő, vízesportok közvetítéseit és óceánokról szóló természetfilmeket nézett. Anyámmal sokat beszéltem telefonon, aggódva mesélte apám legújabb bolondériáit. Hogy már szinte csak halat hajlandó enni, amit azelőtt ki nem állhatott, anyám viszont továbbra sem bírta megenni, így hát szendvicseken élt, amitől hízni kezdett. Azt is mondta, hogy apám ujjai között egyre magasabbra húzódik a bőr, mintha alulméretezett gumikesztyűt hordana. Ezen csak mosolyogtam magamban, pár nap múlva hazatérve viszont láttam, hogy igazat beszélt. Egy vékony, szinte alig észrevehető, keskeny bőrlemeny húzódott az ujjai között. Ő meg sem ütközött ezen, csak minket fogott el tőle viszolygás. Anyám könyörgött, hogy mutassa meg egy orvosnak, vagy hadd vágja be legalább ő körömollóval, mert az emberek az utcán azt fogják hinni, hogy valami torz szülött. Apám egy várándítás elintézte, hogy talán tényleg az torz szülött. Aztán ott volt ez a szag. Tenger, uszoda és halszak furcsa keveréke,
mely azonnal megcsapott, amint betettem lábamat a házba. Bármennyit is mosakodott, hiába járt tiszta ruhákban, a szag megmaradt, bár őt ez nem zavarta. Csak a testét fájlalta, a kezeit, derekát és a lábát, miközben a világért sem mondott volna le vizes hóbortjairól. Kellett valami, hogy kimozdítsa őket ezekből az egyre elkeserítőbbé váló hétköznapokból. Kész tényként közöltem velük, hogy befizetem őket egy görög nyaralásra. Anyám szabadkozott, hogy fél a repüléstől, hogy nem beszélnek idegen nyelven, hogy mi lesz a kerttel, az állatokkal. Apám csak annyit kérdezett. Milyen arrafelé a tenger? Bíztunk benne, hogy a sós víz, a meleg talán jó hatással lesznek rá, és tovább odázható az elkerülhetetlen pillanat, amikor a tolószékbe kerül. Mint egy kisgyerek úgy élvezte a nyaralást, nem győzött lelkendezni anyám a telefonban, hogy szinte kicserélték, úgy úszik a nagy hullámok között, mint valami ebihal. Emlékszem, némi tétovázás után ezt a szót használta. Ebihal. Boldog és felszabadult volt a hangja, ami ennek évek óta nem hallottam. Készült róluk 2-3 fotó, a szomszéd apartmanban lakó a magyar párt kérték meg, hogy fényképezzék le őket, majd egy netkávézóból elküldték a fotókat. Ezek az utolsó közös képeim róluk. Anyám ideig összeomlást kapott. Egy hétig feküdt a szaloniki kórházban. Azonnal kiutaztam hozzá, de napokba telt, mire sikerült beszélnem vele. Sírva mesélte, apám hogy sétált be a viharos tengerbe, a hatalmas hullámok közé, ahol egyetlen egy ember sem fürdött már, s hogy hiába könyörgött neki, csak mosolygott és lépegetett tovább, mint egy felhúzható, bicegő robot, majd nekivetette magát az első hullámnak, és a következő pillanatban eltűnt a szemei elől. Sokáig fel sem fogta, mi történt, csak áltott, majd segítséget kezdett kiabálni, míg köré nem gyűlt az összes sárkányeregető, étterem vendég, csecsebecsés, giroszos, fagylaltárus, végül egy vízimentő is előkerült valahonnan, csak éppen tenni nem tudtak semmit. Mindenki a tajtékzó hullámokat nézte, meg anyámat, ahogy a homokba roskadva zokog. Ennek jövőre lesz 18 éve. Anyám 2 évvel utána halt meg. Eltemettem római katolikus szertartás szerint, ahogy szerette volna, pedig görög volt. Apám volt római, a sírkőre az ő nevét is odavésettem, habár a testét soha nem találták meg. Még néhány év, és annyi idős leszek, mint ő volt akkor. Ma is gyakran jutnak eszembe a szüleim és a váratlanul érkező utolsó nyár, ami elvette őket. Jobban hiányoznak, mint az elfonnyadt barátságok, hosszabb, rövidebb időre az életembe férkőző nők, a meg nem született gyerekeim. Talán kevesebbet kesergek azon, hogy mit mulasztottam elmondani nekik. Visszavonultam az üzleti élettől, vettem egy kis házat Halkidikin. Szerencsém is volt, tombolt a gazdasági válság, mélybe zuhantak a görög ingatlanárak. Kezdetben órákig csak a parton sétáltam, igyekeztem visszaemlékezni anyám szavaira, tette utalást a helyre, hogy a fövény mely szakaszán, melyik szikla mellett, étterem előtt történt, de semmi sem rémlett. Később szereztem egy kis bárkát, végigjártam a félsziget összes kikötőjét, halászfaluját, beszéltem kikötő ellenőrökkel, átnéztem a városi fotógyűjteményeket, halpiaci jegyzőkönyveket, az elmúlt 2 évtizedből. Rádöbbentem, hogy a part összes falujában él egy öreg halász, aki mindenről tud, ami a tengeren történt az elmúlt 50 évszázadban. De ők sem emlékeztek olyasmire, amit én kerestem. Ha jó az idő, kihajózom, várom a halakat, különösen a nagy és öreg, nyúlós bőrűeket szeretem, beszélek hozzájuk pár szót, aztán visszadobom őket. Néha az az érzésem, mintha egy egészen nagy példány csapna mellettem az uszonyával, de hiába hajolok ki, csupán a hullámokat látom, az évtizedek turista rohama után is ugyanúgy csillogó tengervizet, amely egészen kék arrafelé, csak napnyugta után válik feketévé. Szeretek úszni ebben a langyos sötétben.
mosolygok magamon, hogy én is egyre erősebben vágyakozom a víz után. Olyankor kintöltöm az éjszakát a hajón, hajnalban térek csak vissza a partra, és némi étel és egy deci fügepálinka után bedőlök az ágyba. Az egyetlen különös dolog, amit még kell még említenem, mert ezt magam sem tudom mire vélni, hogy egyre gyakrabban találok a lepedő redői között apró, emberbőrszínű halpikkelyeket.

cserje. Egyik télen támadt az ötlete, hogy növényt ültet magába. Órákig böngészett az interneten, végül az Anagyris latifolia nevű mediterrán cserjét választotta, mert imádta a földközi tenger vidékén, és mindenképp komolyabbat akart, nem valami egyszerű virágot. Egy fa viszont már túl nagy lett volna. Fontos szempont volt, hogy örökzöld legyen, azzal kevesebb a gond. Lassan az ötlet megszállottjává vált, szakkönyveket vásárolt kertészetről, növénygondozásról, oltásról. Eleinte úgy tervezte, hogy a hátából nő majd ki, ám végül úgy döntött, inkább a vállába ülteti, az mégiscsak jobban megfelel a normál testtartásnak, meg egyébként is a cserjék felfelé nőnek. Senki sem vette komolyan. Annyi különös ötlettel állt már elő, akart ínyenc csárdát nyitni a hortobágyon, társkereső telefon alkalmazást fejleszteni macskák részére, egyszer azt is kitalált, hogy megalapítja az első fröccspártot. Előbb-utóbb mind kiverte a fejéből, a cserjét viszont valamiért nem, hiába állított a több biológus ismerőse, hogy lehetetlen kivitelezni. A családjának nem szólt róla, ami nem is lepett meg, hiszen elég konzervatívak a szülei. Nem magból, hanem tőről próbálta a következő tavasszal. Szikével ejtett egy Y-alakú sebet a bal vállán, ahová előtte két hétig oldott műtrágyát, talajnemesítőt és egyéb tápanyagokat injekciózott. Egy dietetikus barátjával állították össze az étrendet, amivel a szükséges ásványokat a testébe juttatta. Pokolian fájt a sebbe tömködni a gyökereket, két óránként dupla adag fájdalomcsillapító kellett, hogy bírja, de valamit valamiért, így mesélte később. A növény végül életben maradt. Három hétig járt befáslizva, a csemetét hozzákötözte a vállához, drótból hajtogatott neki támaszt, ami rögzítette, és egyenesen tartotta. Mire leszette a gészt, a vékony szár szinte egybeforrt a testével, egy milliméter sem választotta el a sima kérget a bőrétől. Nyár közepére a cserje közel egy méteresre nőtt, és ha megfelelő irányba fordult vele, már árnyékot is adott. Élvezte azt az időszakot. Végre megnézték az utcán, szóba elegyedtek vele vadidegen emberek, megkapta a figyelmet, amire mindig is vágyott. Egy kisebb kábel tévé riportot készített róla, a nyári fesztiválokon több lányt is sikerült így felszednie. Bár az együttlét problémás volt a kis sátorban, a folyóparton megoldották. Remekül megszervezte élete új rutinját. A különleges étrendet, amit néha feldobott egy-egy ásványi anyag injekcióval. Közben meglátogatta időnként apja unokatestvérét, aki a meccés mestere volt. Az egyetlen gondot a rovarok jelentették, a levéltetvek és a méhek. Kiderült, hogy allergiás a növényvédőre, így az elhúzódó tetűszezonban kiütésekkel lett tele a teste. Virágzáskor pedig méhek lepték el a lakást, egy sörre sem tudtunk nyugodtan felugrani, folyton hesegetni kellett a rovarokat, és a csípések nyomán tucatnyi piros duzzanat égtelenkedett a bőrén. Egy év után kezdte érezni, hogy valami nincs rendjén. Egyre jobban szorított a mellkasa. A röntgen elsőre kimutatta, hogy mi történik. Hogy gyökerek törönkedtek a mellüregbe. Az orvosok ezután már nem igazán kelteltek arról, mire számítson. Úgy szétágazott oda benne a gyökérzet, hogy lehetetlenné tett bármilyen műtétet, ha pedig kihúzzák, kitépte volna a szíve és tüdeje felső részét is. Így magyarázták neki. Elhívott, hogy legyek a végrendelete tanúja. Nem mondta, miről szól pontosan, de aláírtam, hisz beszámítható volt. Utoljára egy szombati napon találkoztunk, ebédelni mentünk át hozzá páran. Hetek óta fájdalomcsillapítókon élt. Az étel stílszerűen gyökerekből, hajtásokból és rügyekből állt. Sohasem ismerte volna be, hogy vállalkozása egy őrültség, végzetes hiba volt. Megszerettem ezt a fácskát. Nagyon megszerettem, mondogatta. Két nap múlva találtunk rá. Egy rokona hívott, hogy nem veszi fel a telefont. Az ágyban feküdt, hanyatt, egy szál alsóban, a növény békésen pihent az ágytámla számára kifaragott vájatában. Mindössze annyi látszott rajta, hogy a bal mellbimbójából kikandikált egy vékony gyökérfonál. A boncolás megállapította, hogy bár a cserje már kezdte áttörni a gyomor külső falát,
és részben a tüdő hörgőcskét is eltömítették a gyökérszálak. Végül nem ez okozta közvetlen a halálát, hanem a szívizom, amely az egész mellüregben burjánzó gyökérzet szorításában egyszerűen elgyengült és megállt. A végrendelet tartalmazott egy rendhagyó, különleges kívánságot a temetésre, hogyha már ő nem, legalább a növény hadd éljen tovább. A családja tiszteletben tartotta. Egyedi koporsót készítettek, félig meddig ülőtartásban helyezték el benne, a tetejére rést vágtak, melyen a cserje felszíne törhetett. A talaj közelébe kellett temetni, amihez külön engedélyekre volt szükség, de elintézték. Elérkezett az a bizonyos nap, a ravatalon ott állt az ormótlan nagy láda, és kikandikált belőle egy hozzávetőleg 120 centis növény. A család miatt próbáltam nem elrögni magamat, ami nem volt egyszerű. Ahogy láttam, a többieknek sem. Őt ismerve, biztosan röhögött magán valahol. A cserje azóta közel 2 méteresre nőtt, múlt össze pici, lila bogyók bukkantak fel az ágain. Kíváncsiságból letéptem egyet. Fanyar édeskés íze volt. Bár valamiért keserűre számítottam, így is megindított a pillanat. Mégiscsak a barátomat kóstoltam. Ami még különös, hogy az Anagyris latifolia ugyan örökzöld faj, ez a példány mégis lehullatja az összes levelét, korábban, mint a temető többi fája. Ősz közepén, októbernek abban a hetében, amikor őt holtan találtuk.

Thank you.

Mikulás. Öklendezett. Még mindig a szájában érezte az ízt. Soha olyan undorítót nem érzett korábban. Lehajolt volna, hogy a csapnál kiöblítse, de a manósapka állandóan előre bukott. Bojtja belelógott a vízsugárba, inkább levette és a mosdó szélére rakta. Mocskos volt a tükör, ahogy a vécé is. Pont olyan mocskos, ami ennek ezeket a városszéli motereket elképzelte. Ezek tuti ebből élnek. Normális ember biztos nem jön ide, gondolta. A Bojt most is belelógott a vízbe, de már nem érdekelte. Lehajolt, öblögetett, egyszer-kétszer kiköpte, aztán ivott. Arra gondolt, jó volna fogat mosni, vagy legalább egy rágó. Majdnem mindig volt nála egy Orbit, ösztönösen a zsebe felé mozdult a keze, aztán rájött, hogy tök felesleges. Végignézett magán, ott állt élénkzöld fehérneműben, melltartó, tangabugyi, harisnyakötő, harisnya. Mindegyiknek pont olyan volt a színe, mint Amerikában azoké a karácsonyi manóké. Meg sem állunk, hollywoodi kislány, meg sem állunk, mondta a rendező. Hogy ez mégsem egy amerikai álom, azt a fehérnemű szegélyein lévő műszőr prémcsík jelezte. Fehérnek jó indulattal sem lehetett nevezni, színe leginkább szürke volt, mint egy agyonmosott póló. Aztán arra gondolt, hogy hát ez az ára, hogy ennyibe kerül egy rendes albérlet Pesten. Hogy ő biztos nem fog élete végéig mosogatni, vagy mosógépeket összeszerelni. Hogy az anyja már semmit sem tehet, mert 19 éves. És hogy a Pani talán még ennél a dagat Mikulásnál is undorítóbb. Két hónapja telt be végleg a pohár, amikor a szomszéd srác elköltözött. A harmadikon laktak, a fiúnak is volt egy kutyája, egy foxi keverék, a söprű, akit egy ideig együtt sétáltattak zsömlével. Nagyon hiányzott neki zsömle. Az anyja akart mindenáron kutyát, de nem sokat foglalkozott vele, amióta kihozták a sintértelepről. Minden egyes nap ő vitte le sétálni, háromszor, reggel, délután és késő este. Jó ideig nem is igazán beszéltek a sráccal. Néha elmentek egymás mellett a körfolyosón, összeakadtak a liftnél, mikor levitték a kutyákat, annyi, hogy köszöntek egymásnak. Amúgy is a srác a barátnőjével költözött oda, közösen szerezték söprűt, együtt nevelték. Aztán a lány egyszer csak eltűnt, nem látta többet. A fiú meg a foxi maradt. 2-3 hónap telt el így, épp vitte le zsömlét tölében a lépcsőn, amikor a földszinten a liftnél ismét összefutottak. Köszöntek, ő ment volna a kapu felé, de a fiú megszólította. Hogy öl Ben? Nem szeretem, ha lépcsőzik, nem tesz jót a gerincének, mondta. És hát valaki lehívta a liftet, tette hozzá mosolyogva, amitől a fiú zavarba jött. Újra a kapu felé indult, de a srác folytatta. Jártam a kisboltos bácsinál. Mesélte, hogy állatorvosi asszisztensnek tanulsz. A kisboltos volt a környék információs központja, mindenről tudott, ami a háztömbben történt. Tényleg csinált egy OKS képzést, amit azóta persze abba hagyott, de akkor ez volt, amiről elkezdtek beszélgetni. Ő is járt a kisboltba, sokszor találta ott Palit, az anyja élettársát, aki többnyire egy aranyászokot szorongatott és a vasasról beszélt. Rokkan nyugdíjas volt hivatalosan, amúgy kőműves munkákból élt. Vagyis hát éltek. Az anyja nem dolgozott semmit, néha betért egy-két ismerős a házból. A kisboltos bácsi ilyenkor nem kérdezett semmit, fogta, szó nélkül kiadta az alsó szomszédnak a kiskevertet, a felsőnek meg a presszó kávésör kombót. Pali meg állandóan őt méricskélte, még be is szólogatott, ha túl rövid szoknyában ment. Hamarosan azt a rendszert alakították ki a fiúval, hogy rövid sétára vitték le a kutyákat, a srác hamarabb felment, ő kicsit később utána. Mindig a hátsó kis lépcsőházon átment, ami sötét volt, és még az elsőnél is mocskosabb. YouTube-ot néztek, zenét hallgattak, elvoltak fél órát. Egyszer sem feküdtek le. Nem értette, hogy miért, de a fiú nem akarta. Vagyis szerinte akarta, csak nem merte, minden esetre nem tette meg. Megcsókolni viszont egyszer megcsókolta, már a végén. Közben simogatta a kezét, játszott a hajával. Az az este nagyon jó volt. Paliról sohasem beszélt neki, bár a srác egyszer felhozta az otthoni dolgokat. Sokszor hallom, hogy veszekedtek, mondta.
miről annyit felelt, hogy ha hallaná a keresztszüleit, nem így gondolná. Aztán talált egy barátnőt. Párszor látta csak a lányt, a fiút meg söprült viszont egyre ritkábban. Hamar összeköltöztek. A lány valahol Albert falván lakott, a srác átcuccolt hozzá. Szeptember végén ment el végleg, írt neki Messengeren, hogy tök jó volt, meg hogy sajnálja, és hogy amúgy is van köztük 8 év, nem működött volna, biztosan talál majd egy rendes pasit. Egy elvált nő vette ki utána a lakást. Egy hét múlva eljött otthonról. Szombat este volt, Pali megint az X-faktoros trükkel próbálkozott. Először az anyjával ordított, kivette gyászokot a hűtőből, rácsapta az ajtót és bejött hozzá. Mindig az volt az indok, hogy az anyja az X-faktort nézi, a Palit viszont jobban érdekli a bajnoki. Kislány korában ragadt rá, amikor a fiúkkal nézte a meccset, hogy ő is szereti a focit. Pedig nem a focit szerette, hanem ott lenni a fiúkkal. Pali ilyenkor bejött a szobájába, leheveredett mellé az ágyra. Csak hogy azon az estén már nem volt elég neki, ami addig igen, ma nem volt elég neki a keze, nem volt elég neki a szája, már ennél is többet akart. Végül kifutott a szobából, rácsapta az ajtót, felkapta a telefon, pénztárcát, a kabátját, kirontott a folyosóra. Ösztönösen a szomszéd lakás ajta elfelé indult volna, aztán rögtön le is esett neki, hogy mit keresne ott, hogy hiába kopogtat be azon az ajtón, semmi sem fog történni, csak hülyét csinál magából egy 50 éves, elvált nő előtt, akinek ráadásul kutya helyett macskája van. A barátnője, aki az időlegesen költözött, csinált már ezt-azt, akkor épp erotikus masszőz volt. Ez úgy nézett ki, hogy 3-4 órán keresztül masszírozta a csávókat, majd az utolsó 15 perc a happy endingről szólt. Elkezdte ő is, a pénz nagyon jó volt, viszont hamar kibukott, hogy nem alkalmas erre. Egyszer nem bírta a keze a napi 4x3-4 óra svéd masszást. 2 hét után reumatológiára kellett mennie, hogy egyáltalán fogni tudjon. Ezután következtek a modell és casting ügynökségek, próbafelvételek, kamuproducerek, de a vége mégiscsak az lett, hogy elkezdett pénzt keresni. Felnézett a dzsuvás tükörre. Mennyivel egyszerűbb a pasiknak? Sírnak, aztán letörlik. Mondjuk nem is sírnak olyan gyakran, meg amúgy is minek kell ennyit könnyezni. Megigazította a festéket. Mikor visszament a szobába, a pocakos, szakállas Mikulás még ott pihegett a kanapén. Nadrágja legalább már fel volt húzva. A rendező pattogott. Folytassuk, gyerekek! Nem érünk rá szórakozni. Elkezdték forgatni a második színt. Ezzel a szóval azelőtt csak a magyar órán találkozott, amikor a Hamletről meg Bánkmáról tanultak. Azok is mint színekre voltak osztva. Fene se gondolta, hogy a pornó ugyanúgy működik, mint a színház.

penész. Nem akarok megint nőgyógyászhoz menni, mondta. És ezt a szagot sem bírom többé elviselni. A végén zavarodottan elhebegett, jobb volna, ha nem találkoznánk egy darabig, már nem osztott, nem szorzott semmit. Kinyomta a telefont, végig simított kopasz fején, a kezére tapadt szürke pihéket a trikójába dörzsölte. Különös. Egy időben még reménykedett is, hogy egyszer újra nő ott valami. Hogy a hátáról, vagy a lábáról sikerül átültetni a szőrtűszéket, ismét lesz haja, és nem fog úgy kinézni 40 évesen, mint valami jezsuita szerzetes. Végül inkább borotvával lehúzta az egészet. Arra legkevésbé sem számított, hogy egyszer tényleg újra nő ott valami. Hogy azok már nem hajszálak, hanem micélium fonalak lesznek, arra még kevésbé. Elővette a hűtőből a Finlandiát. Hét elején vásárolta, de a félteres üveg kétharmada már hiányzott. Azzal mentegette magát, amit a neten olvasott, hogy az alkoholnak fertőtlenítő, gombaölő hatása van. Arról már kevésbé vett tudomást, hogy hiába nyakalja deciszámra a vodkát lefekvés előtt, minden reggel ugyanazzal a dohos légszomjal és poshat szájézzel kell, mint vodka nélkül. Bár nem igazán emlékezett, milyenek voltak a vodka nélküli reggelek. Ébredés után felhajtotta a köptetőt, biztos, ami biztosabban is volt alkohol, zsebkendőjébe köhögte a nyálával szürke masszává csomósodott micéliumot. Fájt ez a köhögés, belegondolni sem mert, mi lesz a vége. Egészen pontosan, hogy hová vezet. A micélium lényegében maga a gomba. Korábban azt sem tudta, mit jelent a szó, most arra rutinos lett a szakkifejezésekben. Aspergillus fumigatus, penicillum notatum, cephalosporium rutili. Fejből sorolta, mint egy képzett mikológus. A penész képződése több szakaszra bontható, a micéliumot követi a konídium, majd a spórák időszaka. Jó ideje mindhárom jelen volt a testében. Pont akkor kezdődött, amikor látszólag sínre kerültek a dolgai. Kinevezték beszerzési csoportvezetőnek, a lakáshitelt és a tartásdíjat így már alkudozás nélkül tudta fizetni, Budára is visszaköltözhetett. És hát megjelent Vanda. Kezdetben szokatlan érzés volt annyi fiatallal együtt lógni, de mióta a lány először belibbent irodája ajtaján egy hatalmas adtaköteggel, s hebegve megkérdezte, jó helyen jár-e az új kampány költségvetésével, más semmi sem lepődött meg. Nézte azokat a természet által tökéletesre formált idomokat, és csak annyit mondott, jobb helyen nem is járhatnál. Arra álmaiban sem számított, hogy 3 nap múlva már együtt vacsoráznak, az este végén pedig úgy juttatja csúcsra az ajkaival a lány, mintha ebből szerzett volna diplomát, nem pedig marketingből a közgázon. Barna hajú, magas és karcsú igazi modellalkat volt, pont az ideája. A következő hónapokban wellness hotelek, Balatonfelvidéki gasztropanziók zengtek Vanda nyugdécselésétől, ő pedig olyan belvárosi szórakozó helyeken töltötte hétvégi estéit, melyeknek a létezéséről sem tudott azelőtt. De legalább úgy nézett végig a feleségre szemébe, hogy nem sütötte le kényszeredetten a sajátját. Megint valami közösen megkötött szerződést kellett felbontaniuk. Pár nappal korábban tette ki Facebookra a Vandával készült képeit, biztos lehetett benne, hogy Anitát eszeveszetten érdekli majd a lány. Láttam a kis barátnődet. Próbálta fanyarra venni a hangnemet. Jó, megvagytok? Nagyon jó, kösz. Mindig is bejöttek a fiatal csajok, tudod? Mély ütés, talán mélyebb, mint kellett volna. Biztos a gyerekkel vág majd vissza. Szégyelte, hogy nem foglalkozik vele eleget. Igaz, a feleség erőszakolta ki, hogy legyen, de mégiscsak az ő fia volt. Valamiért mégsem vágyott rá különösebben, hogy lássa. Azt az estét is Vanda barátaival töltötték, amikor először hallott a lány finom megjegyzését, hogy megnőtt a pocakja. Legalább adta az edzés, nem kardiózott annyit, mint a válást követő hónapokban. De most ennél többről volt szó. Hazatérve a lány penészszagra kezdett panaszkodni. Ő nem érezte, és hát amúgy is hol lenne penész egy új építésű budai lakásban. Vanda tovább erősködött, hogy nagyon érzékeny rá, így keresni kezdték a mosógépben felejtett nedves ruhát, sporttáskában hagyott izzadt cuccokat, de semmi. Másnap már ő is érezte. A lány zuhanyozni ment, közben ő szétnézett a hálószobában.
Az ágy mögött találta meg, elhúzva a faltól méretes, kékhez zöld penészfoltok égtelenkedtek. Nem szólt Vandának, inkább megpróbálta elnyomni a szagot kevés sikerrel. Közben újra nekiállt edzeni. A beszólás után 3 napig nem evett más, csak fehérje turmixot, reggel letolta a legkeményebb programot az ellipszis tréneren, mégsem ment le a pocak. Sőt, mintha nőtt volna, folyamatos puffadással, alhasi feszítéssel kísérve. Ekkor tájt érkezett a céghez Kornél. A férfi, vagy inkább kölyök, alig lehetett 30, mikor kinevezték ügyvezető igazgatónak. Személyi asszisztensnek Vandát választotta. A lány kampánymenedzserként dolgozott, költségvetéseket rakott össze reklámokhoz, addig alig beszélt a munkájáról. Innentől kezdve viszont egyre gyakrabban hallotta Kornél nevét, hogy éppen mind dolgozik, hogy szerinte mi működik jól, mi nem a cégnél. Hogy milyen sorozatokat néz, hova jár edzeni, mik a kedvenc éttermei. Ahová aztán neki is el kellett vinnie a lányt. A beszerzési terület mindennek a kulcsa, Péter. Vanda nagyon jól teljesített az elmúlt hónapokban, ő fogja leghatékonyabban érvényesíteni cégünk érdekeit. Nem szeretném, ha ezt kudarcként élnéd meg. Nagyon fontos tagja vagy a csapatunknak. Szótanú hallgatta a rizsát, miközben Kornél tudtára hozta, hogy fölé helyezi a kis barátnőjét. Megcsináltad a vizsgálatot? Kérdezte szemtelenül Vanda, miközben levette a bugyit. Múltkor 3 napos folyáson volt utánad. A lány előléptetését ünnepelték. A menzában foglalt asztalt, de végig azt érezte, hogy elveszítette a hatalmát fölötte. Együttlét közben sem múlt az érzés. Vanda máskor mindig nyitott szemmel csinálta, most végig csukva tartotta. Egyiküknek sem sikerült elélveznie. Ez egy másik hüvelygombafaj. Új kúp kell rá, állapította meg a nőgyógyász pár nappal később a lánynál. Nálan ez semmit nem mutatott ki a szűrés, valami mégsem volt rendben a testével. Puffadt, böfögött, 1 hét alatt 3-szor fordult meg a házi orvosnál, aztán egy gasztroenterológus kiderítette, hogy a bélflórájával vannak gondok. A gombák teljesen kiszorították a baktériumokat, amik az egészséges emésztésért feleltek volna. Másnap a kollégája az irodai hűtő körül tülekedtek. Mi teszik ez, Jézusom, ellepte az egészet. Szörnyűködtek, majd őt észrevéve csendben eloldalogtak. Egyedül maradt a szélesre tárt hűtő előtt, melyben 3 porcon keresztül terpeszkedett a penész, vékony bundába borítva a gyümölcsöket, zöldségeket, felvágottakat és sajtokat, a hűtő közepe felé sűrűsödve, míg végül egybefüggő szürkéskék vattává nem csomósodott az ő előző napi ebéd maradékán. Vegyszerrel sikerült csak kitakarítani. Többé nem rakott be ételt. Kornél táppénzre küldte, kérte vegye komolyabban a problémáit. Vettek tőle vért, vizeletet, székletmintát. Aspergillus fumigatus, Penicillium notatum, Cephalosporium rutilium. Ezeket mutatta ki első körben a tenyésztés. Ott nyüzsögtek a testében, és az orvos igyekezett úgy tenni, mintha értené, mi történik, bár nem értette. Következett a táppénz és a gomba elleni gyógyszerek. Na meg a kedélyeskedés, hogy mit se csüggedjen, ennyi penicillinnal a testében legalább biztosan nem kap trippert. A táppénzből ki tudta ugyan fizetni a rezsit, a lakás törlesztő részletét, a gyerektartást, de Vanda extra igényeire, mint fesztiválozás a VIP szektorban, koncertek az arénában, hétvégék a Balaton felvidéken, arra már nem futotta. A lányt egyre jobban zavarta, hogy közös vacsoráik otthon, de legjobb esetben is egy kockás terítés kis vendéglőben zajlanak kedvenc Michelin csillagos budai éttermei és a Gosdúdvar helyett. Egyre kevesebbszer hívta, többnyire csak dobott egy üzenetet Messengeren, hogy aznap még sem ér rá. Egyik este felhajtott mindent, ami

Hetekben kezdtek csak megjelenni a penészfoltok. Be kellett menni az irodába a támpénzes igazolást leadni. Cetli várta a billentyűzetén, sporttáska az íróasztal mellett. Nálam maradt néhány cuccod. V. Dupla V. Ennyi állt a papíron. Csupán ez a dupla V jelezte a szöveg végén, hogy kitől érkezett. Így írt alá mindent. Az SMS-eit, e-mailjeit, posztitjeit és Facebook üzeneteit. Egy dupla V-vel. A Cassiopeia volt a kedvenc csillagképe, az apja mutatta neki kislánykorában, amikor még élt. Vanda így a monogramját is dupla V-vé alakította. Végül már egész testét kezdte ellepni a penész, és semmit sem tudott tenni ellene. Naphosszat csak ült, vagy feküdt otthon, fáradt volt, de 4-5-ször azért mosakodott. Mosakodás után lement megvenni a kaját, amit internetes féligasságokat összeolvasva állított össze, gombaolő élelmiszerekből, vodkából és pálinkából. Egyre jobban hiányzott a fia, el is döntötte, hogy hamarosan több időt tölt majd vele, de meg akarta várni, hogy ilyen rendbe jöjjenek a dolgai. Mégsem viheti oda, hogy úgy lássa őt, meg a lakást, a penészes falakkal, sarokban halmozódó piás üvegekkel. Eleinte Finlandiát vett fertőtlenítő gyanánt, aztán egyre nehezebben jött ki a pénzből, áttért az olcsó Tesco-s vodkára. Olvasott egyszer egy könyvet, valami Nyúl nevű amcsi fickóról szólt, abban az állt, hogy amikor valakinek gyereke lesz, fizikálisan pusztulni kezd. Továbbadta a gényeit és kész, megtette a dolgát, átadja a testét az enyészetnek. Mekkora baromság, gondolta. Neki pont akkor kezdett enyészni a teste, amikor elhagyta a gyerekét. Aggasztóan nehezen vett már levegőt, de az orvosok nem tudtak vele mit kezdeni. A micéliumok mindenhová betüremkedtek, felköhögte őket, ám az sem segített, másnap kezdődött minden előről. A reggelek voltak a legijesztőbbek. Néha olyan légszomjal ébredt, partra vetett halként kapkodott oxigén után. Vanda már nem vette fel, neki az SMS-eire sem válaszolt. Először rendelt lányt a lakására. Szia, Kata vagyok, mosolygott az ajtóban, megszólalásig, mint abban a régi Pepsi reklámban. Barna hajú, magas és karcsú modellalkatú lány volt. Szinte az ideája. Ma este Vanda leszel, mondta tőle szokatlan határozottsággal, hisz nem hobbiból töltött 3 órát azzal, hogy találjon egy külsőre hasonló lányt a hirdető oldalom. Visszafogott undor és szolid rettegés tükröződött a szemében, ahogy az öblös hörgést hallgatta, miközben a férfi teste ütemesen hullámzott felette. Ez őt nem érdekelte különösebben, átadta magát az érzésnek, és minden ideg sejtjével a Vandával töltött egyik balatoni éjszakájukat idézte fel. A végén hanyat vágta magát, s halkan zihálva, sípoló tüdővel elmotyogta, hol találja a pénzt. A lány falfehéren magára rángatta a fehér neműt, felmarkolta a 10000-eseket és elviharzott. Olyan volt a tüdeje, mint egy penészes mosogató szivacs, mondta az orvos a bátyjának boncolás után. Angliából utazott haza, hogy elrendezze a lakást. El kellett adni, de az ex-felesége képtelen volt intézkedni. Minden sértettsége mellett teljesen összezuhant. Hogy mi lesz a gyerekkel, hogy mennyire szerette az apját, nyeszörögte. A lakást kipucolták, fertőtlenítették, a falakat újra festették. A hűtőt sehogy sem sikerült kitakarítani, pár nap után mindig felbukkantak benne a szőrös párnácskák, inkább kidobták. Egy dologgal nem sikerült mit kezdeni. Abban reménykedtek, hogy a leendő vevők nem akarnak majd benézni minden bútor darab mögé. Különösen az ágy mögé nem, ahol a penész minden pucolás, meszelés, festés és tapétázás után újra felbukkant a falon apró zöldecskék, nedves foltokban, mindig ugyanott. Ismerős ez a forma, szólalt meg a bátyja barátnője. Ismerős? Kérdezte meglepetten a férfi. Aha, az égről. Olyan, mint az a csillagkép. Nem jut eszembe a neve.

A Stresszlabda című novella eleje és vége következik. Stresszlabda. Mikor elkérdezett, azt mondtam, reklámajándék. Egy konferencián kaptam. Stresszlabda. Nem voltam felkészülve, hogy tovább faggat. Melyik cégtől? Kérdezte Kriszti, nekem pedig torkomon akadt a szó. Coca-Cola. Nyögtem ki némi gondolkodás után. Náluk sok a stressz, folyton versengenek a Pepsivel. Próbáltam megalapozottan hazudni. De az egyik oldal a telekharcolással. Tényleg akadt néhány rajta, bár egyáltalán nem volt zavaró. Lejtettem a villamoson, ráléptek. Miért nem piros? Ekkor vesztettem el a türelmemet, mint általában, ha sarokba szorítanak. Honnan tudjam? Kérdezd meg a marketingesüket. Nem firtatta tovább. Előbb megtűrte, később megszerette. Tényleg szép volt. Áttetsző, akár egy hatalmas borostyán, puha és formázható, kellemes tapintású, mint a telt női mellek. Mindketten vonzottunk a telt női mellekhez. Én férfiként természetszerűen, ő pedig az első találkozásunk óta hasonlókat szeretett volna magának, teli tejjel és egy szoptatós kisbabával a végén. Itt következik egy szünet a szövegben. Közben elkezdtek rendbe jönni a dolgaim Krisztával. Beadandóim is akadtak a levelezőn, hosszabb ideig nem kerestem Nikolt. Egy házi buliból tartottam épp hazafelé, amikor észrevettem, hogy a giroszos srácok körbeállnak valamit. A távolból hallani lehetett egy mentőt. A járda szélén feküdt, véres dúzzanat volt a fél arca, a ruhája szafatokban lógott, a mellkasa egy sállal volt átkötve, mindene csupa vér. Egy rendőr hangosan kérdezgette, ismeri-e valaki, tud-e róla bárki bármit, ment a telefonját és a pénztárcáját is elvitték a kopaszok. Meglátott, bár nem voltam biztos benne, hogy felismert. Talán mondani akart valamit, mintha a keze is mozdult volna felém, de pár méterre voltak a török srácok, akiktől minden este a kaját vásároltam, nem mertem bevállalni. Rájuk köszöntem, és megszaporáztam a léptemet, mikor az egyikük megszólított. Jossz éjjel vették, szomszéd. Jelentős török akcentussal mondta, és többnyire vidám arcát most szomorúnak láttam. Idáig bugdácsolt, itt esett össze. Ja, durva, mondtam, és sietve megindultam az utca túloldalára. Azt éreztem, hogy mind le akarnak buktatni, hogy csak is azért gyűltek ott össze, hogy rám húzzák a vizes lepedőt, hogy én is egy nyomorult, homokos vagyok. Menekülni akartam, épp hogy nem rúgtam bele Nikolba. Miközben átfurakodtam a tömegen, le sem vette rólam a szemét. Ahogy az úttesthez értem, két parkolóautó között hirtelen ott hevert előttem. Egy óriási, véres, elasztikus borostyán. Visszanéztem. Mindenki őt vagy az érkező mentőket figyelte. A felső lépcsőfordulóban van egy magas fémszekrény, vastagon áll rajta a por. Annak a tetejére rejtettem, betoltam, amennyire bírtam, és a következő konferencia után hazavittem. Krisztivel azóta egész jó lett. Nemrég megszületett a baba, neki is ilyen szép tejmellei lettek, mostanában azokat gyurmázom inkább. Néha azért a szilikongömböt is használjuk, masszírozni például csodásan lehet vele. Sosem mondtam el neki, hogy mi az valójában, honnan van és mennyit ér. Hogy egy ember napi 8 órában élvezett többször egymás utánban úgy, ahogy szalagmunkások illesztik egybe a gép alkatrészeket. Bár tulajdonképp alkatrészeket rakott össze ő is, csak nem a gyári útmutató szerint.

0: Jujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Igen, Szikrázi itt a feszültség. Tilos Rádió népzenei műsor, a Tilos Rádió fogható a www.tilos.hu weboldalon, kábelen a 103,7-en, még a rádió vevőkészüléken, a 90.3 FM-en. Népzenei műsorunk minden hétfőn este 10-től éjfélig hallgatható. Zikó Evandia tartotta itt a frontot a gyönyörű balkáni zenékkel, és tartja még, és magam is meggyűjtem, Keszthelyi Imre Vóné. És akkor mindjárt megemlíteném azt a pici kis 1%-ot, amit nagy szeretettel várunk azoktól a hallgatóktól, akik adózni kénytelenek, és adójuk 1%-át nem más, hanem a Tilos Kulturális Alapítvány javára szeretnék felajánlani. Ez jótékonysági felhívás egyébként. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18-00-24-54-243. Jótékonysági felhívást hallottatok.
1: És te ezt tudtad is megből?
0: Nem, itt olvasom.
1: Ja. És egész héten a Tilos Rádió diszkrimináció ellenes tematikus hetet tart. A Gödörben is lesznek rendezvények, nézzétek meg a tilos.hu-n.
0: Vannak esetleg élményeid?
1: Diszkrimináció? Hogyne lennének. Sőt, tulajdonképpen ez a szerencse. Azért jöttem, hogy na majd itt hajrá, mindent elmesélek. Igen. Nagyon furcsa, mert én úgy nőttem fel ebben az országban, hát a törzs hallgatók tudják, hogy görög vagyok. Úgy nőttem fel ebben az országban, hogy soha semmilyen hivatalos atrocitás nem ért engem a származásom miatt. Tényleg, eltelt az életemből körülbelül 38 év, mikor először szembesültem ezzel, és úgy éltem meg, mint egy gyomor szájórugást, mert én azt hittem, hogy ebben az országban minden rendben van. Jó, a névadáson körül voltak problémák, meg most már van görög iskola, de nem volt. Szóval ilyen apró problémák azért voltak, de hát az vesz sem erre az országra az első követ, ahol nincsenek ilyen problémák. Tehát én személyesen tényleg úgy nőttem föl, hogy soha semmilyen hivatalos atrocitás nem ért engem a származásom miatt. Bunkók persze mindenhol vannak, azt nem lehetett kikerülni, de ez nem volt intézményesített. És aztán egyszer csak nagyon, nagyon keményen beleestem. Én a Ludwig Múzeum recepciósa voltam, és most a rádióvezetésnek is és az ORTT-nek is mondom, hogyha emiatt bármi szankció jár a rágyónak, akkor azt én kérem, Zikó Evantia vagyok, és nekem tessék postázni a csekket, mert én vállalom ezért. Tehát én hosszú ideig a Ludwig Múzeumnak a recepciósa voltam, és volt egy primitív kolléganőm, aki balkáni bunkózott engem, 3 éven keresztül balkáni bunkózott engem, és ez ellen senki nem tett semmit. Minden további nélkül elnézték, eltűrték, és én 3 évig bírtam, és 3 év után elborult az anyam, és megráztam a blúzánál fogva, és ebből az lett, hogy engem citált a fegyelmi elé. Szeretném, hogyha nem érteném félre senki, én megérdemeltem a büntetést, mert ilyet nem lehet csinálni, de azt nem, hogy egy életre megbélyegezzenek. Tehát engem citáltak fegyelmi elé, fegyelmivel rúgtak ki. Utána bárhova próbáltam elhelyezkedni, utána nyúltak. Próbáltam ebben a körben elhelyezkedni, és utána nyúltak. Titokban mindig megsukták, hogy a Ludwig Múzeumos főnököm telefonált oda, hogy fel ne merjenek engem venni. Ezt a korszakot, ezt így lezártam az életem, és akkor elkezdődött az álláskeresés korszaka, és ez egy nagyon friss dolog, ez a múlt héten történt meg velem, fölvettek az Infoparkba dolgozni. A főnököm, az ottani főnököm az első munkanapon, körülbelül 2 órával a munkakezdés után halálboldogan jött oda, hogy fú, milyen jó, milyen szerencsés, hogy én kerültem oda, mert 2 órán belül már milyen kompetensen tudok itt intézkedni, és milyen gyorsan átláttam a dolgokat, és ehhez képest 2 óra múlva meg ugyanez a főnököm meg kirúgott, mert hogy az Infoparknak a bérlői fiatalabb munkatársat szerettek volna. Tehát ez most nem a nemzetiségem miatt, hanem a korom miatt ért diszkrimináció, és ezzel azt hiszem nagyon sokan szembesülnek még. Tehát, és sajnos még akármeddig tudnék mesélni, de az egyik a Ludwig Múzeumos az az, mert az hihetetlenül fáj, hogy csak engem büntettek meg még hozzá így. Ez meg egy friss élmény.
0: Tilos Rádió Népzenei Műsor antidiszkrimináció.
1: És akkor szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy akinek szüksége van egy nagypapájú görög származású nőre, aki emellett roppant hatékony, és nagyon ügyes, és jó kommunikál.
0: Ez jótékonysági felhívás.
1: Ez jótékonysági felhívás, az itt jelezzen a Tilos Rádiónak. Még egy Tolózse Proeszki számot betennék Kumbélánon. A népzenezikó nem parázik, kirúgták már, nem attól parázik, hogy ki fogják rúgni, már kirúgták fegyelmivel Kumbéla ezt üzenem. És akkor szintén Kumbélának még egy Tolózse Proeszki kép.

0: Sziasztok! Hárman ülünk itt a stúdióban, három gyűjtő, szemben velem Mersei Kata gyógynövénygyűjtő. Sziasztok. Jobbra mellettem dr. Anna Lóg, az a számadó Peti.
1: Sziasztok!
0: Én pedig Indi vagyok. Én hidakat és híreket gyűjtök, illetve ma a reggel a teszt és lélekben megtudtam, hogy én egy kényszeres gyűjtögető vagyok. Ezennel meg is alapítom az anonim kényszeres gyűjtögetők csoportját, ugyanis én akárhol meglátok bármit, ami valakinek majd jó lehet, azt én hazaviszem, hogy majd keresek neki gazdát, ezért aztán otthon oldalazva lehet a lakásban közlekedni. Úgyhogy ezzel most kell majd valamit kezdenem. Az a kérdésem mindjárt elsőre, hogy nektek van-e valamilyen kényszeres gyűjtő szenvedélyetek, illetve egyáltalán bármiféle kényszeresség, ami a gyűjtéshez vagy nem gyűjtéshez kapcsolódik?
2: Hát nekem például a ruhák. Rettenetes mennyiségű ruhát tárolok otthon, nem tudom minek, de nagyon szeretem a ruhákat, és tudom, hogy tovább kéne adni már egy jó részét, de valahogy azt gondolom, hogy ezt még majd egyszer felveszem. Hát ez a tipikus, úgyhogy én ruhákat. Meg radírt, igen, azt még sokat gyűjtöttem, de azt még gyerekkoromban.
0: És használod is, amit gyűjtesz, vagy csak gyűjtöd?
2: Használom is, mert nagyon szép ruhák, meg például a radírok is nagyon hasznosak.
0: És még megvannak talán a gyerekkori radírjaid is?
2: Igen, megvannak.
0: Hát ez igazi gyűjtő szenvedély, azt hiszem. Peti, neked van valamilyen szenvedélyed, valamilyen kényszeres? Peti, egy kicsit közelebb jön.
1: Igen, hát van mindenféle, összegyűlnek a dolgok, de aztán nagyon megörül valaki ismerősnek, és továbbadom az egészet, ahogy összegyűjtöttem.
2: Igen, például a matricáit most mind nekem adta, és beragasztottam egy albumba.
0: És onnantól kezdve már nem is matrica.
2: Hát, de egy szép gyűjtemény. Igazából nincs mindegyik felragasztva, hanem van egy ilyen borítékszerű, és akkor ott gyűlnek szépen a matricák.
1: A mappákba.
2: A mappákba.
1: Hát meg a zenék, lemezek. Uh-huh. Volt mindenféle fázis ennek. Volt, hogy szallagos magnón, szallagok voltak, volt kazetta gyűjtemény is. Aztán most még a CD gyűjtemény az nagyjából az megvan, még az nem úszott el, ajándékozódott tovább, meg lemezek vannak, az is gyűlik.
0: És milyen, inkább a keliteket gyűjtesz, vagy
1: nem, mindenfélén, uh-huh. Persze, uh-huh. Persze, de hát a nagy élvezet, vagy a kincs, ez igazából a bakelit.
2: Uh-huh. Igen, édesapámnak is nemrég került elő egy lemezgyűjteménye, rögtön rácsapott a Peti. Úgyhogy.
0: Hát a lemezgyűjtésről ma este még sok szó esik majd, ugyanis este 6-tól éjfélig Káosz és DJ Direkt vezényletével a Műsziből jelentkezünk majd élő adásban, és ott rengeteg tilosos DJ és lemezgyűjtő, illetve egyéb zeneszerszámgyűjtő is megszólal majd. De térjünk vissza akkor most az eredeti témánkhoz. Hallottunk most itt egy zenét, amiről azt gondolom, hogy nem véletlenül hangzott el. Ha jól gondolom, akkor mindkettőtökhöz köze van ennek a zenének.
2: Igen, ez egy reggeli indító dalunk. Nagyon szeretjük a magyar népzenét. Az egyik lételemünk a magyar nyelv, és nagyon sokat foglalkozunk is vele, és minél ízesebben próbálunk beszélni szépen magyarul, és ezek a magyar népdalok, ezek mind arra abban segítenek, hogy valóban elindítsanak. Szóval köszönjük a népzenészeknek, hogy léteznek is.
0: Van-e köze a népzenének ahhoz, hogy te gyógynövénygyűjtő lettél?
2: Hogyne, azért van sok gyógynövényes vonatkozás a daloknak, és egyrészt mondjuk a gyerekített gyöngyvirág. Mondjuk a gyöngyvirág az pont egy mérges növény, de az is egyébként valahol szívreható, tehát innentől kezdve gyógynövény. És innentől kezdődik az, hogy nekem nincs olyan napom, hogy fölkelek és ne gyűjtenék valamit. Sőt, még laktam városban, és még ott is azt figyelem, hogy például ebben a városban, mondjuk Budapesten, hányféle növény van, amiből, hogyha vége lenne a világnak, túlélne az emberiség. Vagy például Óbudán, hogy ott például látszik jól, hogy egy erdő volt a helyén, mert egy erdei talajnövényzet, az erdei növényzet az, ami jön, például a tyúkhúr, vagy rengeteg helyen a tavaszi keltike, meg az odvas keltikét is látom, azok mondjuk nem használatos gyógy, azok mondjuk mérgező növények, de rendesen jól mutatják, hogy egy városon belül is például, hogy milyen növények azok, amiket például az útifű, az is nagyon fontos, hogy például az is a téli időben nyákoldó, szóval, hogy egy csomó minden így megvan a városban is például, meg így a környezetünkben. Uh-huh. És hogy például el lehet azon is gondolkodni, hogy mondjuk egy városként igazából a város épült rá a természetre, és nem fordítva, hogy az, ami körülvesz minket általában, azok a legfontosabb növények, amiket használjunk, és fognak használni, mert azok, mi nekünk kedveskednek, azok ott nekünk nőnek, és minket vidítanak és erősítenek.
0: És azt gondolod, hogy itt a városban, akár a belvárosban növő növények, ezek alkalmasak fogyasztási és gyógyászati célokra?
2: Hát jelen, ugyebár, hát nem, ezek, tehát annyira koszos itt a levegő, uh-huh. meg minden, ez inkább csak egy ilyen instrukció, vagy egy ilyen mutatás, hogy a természet ezt is megmutatja uh-huh. nekünk, hogy van, és különben meg lehet vásárolni herbáriumokban, vagy kimenni a pilisben, vagy meggyűjteni magunknak, mert simán meg tudja bárki gyűjteni magának, ami a szívének kedves. És még annyit, hogy a gyógynövények azok, tehát régen azt akarták velünk csinálni, hogy gyógynövények, és anyukám emlékszem, hogy kevertetett mindenféle ilyen gyógytea készítményeket egy nénivel, és hát azt nem bírtuk meginni. És így, úristen, hát így éveken keresztül nekem vége így kilőtte a világ a gyógynövényeket. Jézusom, hallani se akartam róla, olyan keserű volt ez a tea. És így, jó, akkor ez így eltelt egy csomó év gyógyteázás nélkül, és akkor voltam 16-17 éves, és ment a teát, hoztak barátaim Marokkóból. Na, és akkor ott elkezdődött valami. És aztán elkezdett érdekelni a menta például, és kiderült, hogy a környezetemben rengeteg sokféle menta található Zalában, és például mi nálunk a lómenta az, ami a menta longifólia, egy ilyen hosszabb levelű, nagyon kis kellemes illatú, kevésbé mentolos, de nagyon jó kis növény az, ami ott helyileg megtalálható, úgyhogy ezt rendszeresen gyűjtöm is a teáimba.
0: És van olyan, nem tudom mennyire szoktál külföldre utazni, szoktál egyáltalán?
2: Hát az utóbbi időben nem, mert legfeljebb Bécsig, uh-huh. de nagyon nem, mert mostanában valahogy így ez a kis lokálpatrióta lettem. Uh-huh. Szeretem a hazámat, uh-huh. és szeretek otthon lenni, uh-huh. és azzal foglalkozni, ami jó, meg tényleg, hogyha már ezt adta jó Isten nekem, hogy így gyűjtsek, akkor jó, akkor gyűjtök.
0: És az nem merült még fel benned, hogy esetleg hasonló, vagy teljesen másfajta gyógynövényeknek utána járjál más országokban, más tájakon?
2: Hát azért izgatnak ezek a dolgok, mert van rengeteg sokféle, például citromfűből létezik indiai citromfű mm-hmm. is, ami például teljesen más a felépítése, az is nagyon izgalmas, tehát vannak, meg az, hogy vannak mindennek alternatívái, mm-hmm. hogy például van a Linum Usitatissimum, ami a lánmag, és annak például a megfelelője mondjuk jó, az nem gyógynövény, de például a cápaport. Tehát, hogy így azért el lehet gondolkodni.
0: Hatásában?
2: Igen, mert uh-huh. ugye nyákok, meg minden is az uh-huh. például.
0: Uh-huh. Hát ezt viszonylag nehéz lenne nálunk vegyíteni.
2: Igen, úgyhogy arra kell törekedni, hogy az ember, ami körülöttünk van, és ami itt a kis Kárpát hazánk van, megnő, azt fogyasszuk, mert az fog hatni ránk igazán. A méz is, ugyanígy a gyógynövény, uh-huh. minden.
0: Uh-huh. És kanyarodjunk mindjárt vissza az elejére. Te az a fajta vagy, aki születésedtől kezdve szívtad magadba ennek a szeretetét, a gyógynövényeknek, a természetnek a szeretetét, vagy az a fajta vagy, aki egyszer csak így rá döbbent arra, hogy itt valami más is van, mint amit te idáig gondoltál a világról?
2: Igen, ez érdekes, mert mi mindig falu határában laktunk egész kicsi korom óta, és ott mindig, hát Török Bálinton laktunk, ott a József hegyen játszottam a parlagfű, biztos azért nem vagyok allergiás, mert a parlagfű közepén ilyen nyuszi lakokat építettünk, szóval mi ott voltunk teljesen a természetben kicsiként, meg hát mindig kommandóztunk, meg mi voltunk a mókusok, szóval itt az egész utca tele gyerekekkel, és akkor úgy az úgy szépen elültetődött, meg hát a nagypapámnak például szőleje volt, a Széruskert utcában, Török Bálinton, így a faluk közepén. Hát jó, mondjuk most már beépült, de azért ott volt kis gyümölcsös, kis szőlő, szóval egy kis permakultúra érdekes, hogy már nagyszüleink ezek pontosan jól tudták, csak hát ezek így költözés, meg egyebek. Van egy nagy családom, 9-en vagyunk testvérek egyébként, és azért volt költözés, és akkor így egy kicsit így néha elsikadt, de mindig volt eprünk, meg gyümölcsös, meg minden, ezek mind nagyon fontosak. És akkor persze jártunk ki a természetbe, meg a hegyen például, rengeteg felhagyott gyümölcsös van, összeszedtük a gyümölcsöt, megfőztünk belőle egy téli adag lekvárt, meg volt, hogy abból is éltünk, elvittük a helyi piacra, vagy elcseréltük, és így. És ezek ilyen jó dolgok. És akkor így szépen, és hogy hogyan rádöbbenni erre, hogy gyógynövény, az kicsit már később jött, hogy én nekem ezzel kell foglalkoznom, az 2004-ben vagy 2005-ben volt Boszniában egy Rainbow Gathering, ami ilyen hippi közösségnek, de amúgy szerintem nem csak hippi, mert punk is, meg mindenféle embereknek az összejövetele, és ott volt egy ilyen rádöbbenésem, hogy azt a mindenét. Volt ott egy kis teakonyha, és nem volt ott senki. És így lógtak mindenhonnan a növények, így csokrokba, ott száradtak a növények, és így odaértem, és nem volt ott senki. És így mentem alattuk, és néztem ezt a sok növényt, így befeküdtem alájuk, és néztem, hogy milyen gyönyörűek ezek így is. És így éreztem az illatukat, és akkor elképzeltem, hogy én egy ilyen kis poszi vagyok. És akkor így, hogy növények, meg hogy gyűjteni. És na, akkor jött ez ott a boszniai erdőkben, ott jött az ihlet. Na hát ez gyönyörű emlék. És igen, és onnan jön.
0: És akkor hazajöttél onnan, és azon mód nekiálltál a természetben, gyönyörűek után?
2: Nem, aztán nekem még volt egy pár évem csavargással töltöttem, de 2010-ben jöttem haza, Olaszországban éltem akkoriban, és akkor onnan hazaköltöztünk, és akkor kéne valamit csinálni, de mit? Megnézem az egyetemeket, hogy mi van, és Keszthely közel van, ott egy egyetem, kinyitom a könyvet, gyógy és fűszernövény feldolgozó. Gyógy és főszernövény termesztő feldolgozó. Wow! Igen.
0: Ez egy önálló szak?
2: Igen. Aha. És nagyon vicces, mert hát jó Isten, ez szerintem így küldte, hogy nagyon, tehát összesen azt hiszem 3 vagy 4 osztály végzett, és aztán meg is szüntették sajnos hát a Keszthelyi Egyetemnek a Georgikon Egyetemén. Úgyhogy akkor ezt így elvégeztem, és akkor ott komolyan fitoterápiával, akkor kőkemény növényélettannal, és egyébként géptannal is, mert nagyobb mennyiségben gépi feldolgozásra is megtanultuk a gépek használatát, de én sokkal lágyabb, tehát én így a permakultúra, meg így ez a kedvesebb, sokkal lágyabb,
0: szelidebb
2: dolgokkal szeretem. Uh-huh. Igen, kézzel.
0: Kézzel.
2: Igen.
0: Uh-huh, uh-huh. És akkor elvégezted ezt az egyetemi szakot, igen. És mi lett utána?
2: Hát aztán én már közben is gyűjtögettem, meg így kóstolgattam meg, igazából magamon sok mindent kipróbáltam, meg kedves barátaimon, és akkor elkezdődött egy nagy teakeverés. Aztán hát ilyen kis teakeverékeket készítettünk, és akkor volt a nyugtató tea, ami hát túlkomlóztuk, és akkor nagyon majd szóval akkor aludtunk, és akkor így magunkon tapasztaltuk ki ezeket a teákat például, amiket most is adunk, illetve keverünk. És hát így, hát laktam egy ideig is a Szegen egy kedves barátomnak a pincéjében, na ez egy következő történet is lehetne, és akkor, na hát ott volt egy kis baráti kör, és akkor, de volt egy Edgar nevű férfi, aki nagyon jó barátom, és akkor együtt kezdtük el ezt így rendesen, és akkor teaházakat, és akkor rengeteg galagonyát szedtünk. Ja igen, és akkor így jöttek a teaházak, hogy akkor fú, jó, itt van ez a rengeteg tea, na de hogyan is, mi legyen? És akkor jó, hát akkor adományos teaház, és akkor kitaláltuk ezt, hogy adományos teaház, és akkor jó, de hova kéne menni ezzel, és akkor jó kis rendezvények. És mi az egésznek a lényege? És akkor, hogy végül is az a lényege az adományozásnak, hogy az is, akinek mondjuk nem adatik annyi jóság a földön, mondjuk pénzből, az is ihasson egy teát, és nehogy árhoz kössük már azt, hogy ígyon egy teát, illetve mellette az, hogy tanítjuk az embereket arra, hogy hogyan is kell, mert sokan nem tudnak teát készíteni, össze-vissza keverik, meg főzik, meg nem tudom, és egy ilyen kis bemutató is egyben, meg felhívás arra, hogy a teázás az egy milyen fontos dolog, és hogy bizony meg lehet az egészségünket őrizni ezzel, és hogy ez milyen lágy technika, hogy nem gyógyszerek, meg akármi, hanem egy lágy technikával tudjuk az egészségünket fenntartani, meg a jó közérzetünket, és az örömeinket.
0: Köszönöm szépen, nagyon csillog a szemed, Kata, kár, hogy a hallgatók ezt nem látják. Azt gondolom, hogy érdemes lenne most egy zenét beadni, igen, Peti.
1: Mindenképp.
0: Köszönjük szépen.
3: Elas fiz um verão.

0: sou assim. Pedra, caminho, eu tô.
1: Az kiderült az előbbi beszélgetés részből, hogy neked és a gyógynövényeknek valódi szenvedélyes kapcsolata van. Ez nagyon érdekes nekem, akinek, bár én egy paraszt családból származom, de semmilyen kötődésem nincsen a természethez, azon kívül, hogy szép és időnként jó ott lenni. Úgyhogy mindig nagyon izgat, hogyha olyan embereket látok, akiknek ez a valódi közege. Hogyan telik egy gyógynövénygyűjtő napja?
2: Hát azért annyira korán, hál' Istennek nem kell kelni, mert hagyni kell, hogy felszáradjon a pára, és mikor már jó a süt a nap, és jó meleg van, akkor lehet elkezdeni a gyűjtést, hogyha... Illetve egyetlen egy növény van, amit párásan is föl lehet szedni, az az orbáncfű, ugyanis nagyon fontos hipericin cseppek vannak benne, és akkor így azzal együtt tud így visszaszívódni, meg az így rászárad, és úgy szokták azt gyűjteni, hogy kicsit nedves. Aztán hát fölkelek, és körbejárom a házat, mert azért ott is vannak már termesztett gyógynövények, amit kell, meglocsolok, megöntözök. És szépen lassan körbe járva már figyelem, hogy milyen növények azok, amiket lehet gyűjteni. Hát ugye vannak nyáridei napok, amikor mondjuk lágyszárúakból rengeteg félét lehet. És akkor fogom a kis kosaramat, és fogom a kutyámat, mert van egy jó fej kis vizslánk, és akkor indulunk a közeli hegyekbe, illetve hegy, nálunk úgy hívják a dombot is, hogy hegy, és van egy-két lelőhelyem, mondjuk akácra, vagy lómentára, vagy csalánra, és hát megyek a kis kosarammal, és akkor telegyűjtöm. Aztán meggyűjtöttem a kosarat, lemegyek a házhoz, leteszem a növényeket, fölaggatom, akkor kiterítem, ami kiteríteni való, ami fölkötözni való, felkötözöm, ami marizsgolni való, ami már leszáradt, azt marizsgolom.
1: Bocsánat, muszáj közbeszólnom, magyarázzuk meg ezt a szót.
2: Morzsolás. Lényegében egy...
1: Ez egy zalai kifejezés?
2: Igazából erdélyi, és egy nagyon kedves erdélyi barátnőmtől tanultam ezt a marizsgolás szót, úgyhogy azóta is ezt használom.
1: És értik ott a környéken, hogyha ezt elhasználod?
2: Hát most már kezdik, mert már mindig mondom, hogy marizsgolok. Úgyhogy... És akkor már mondjuk egy kicsit pihentem, meg ittam egy jó bodzaszörpöt, felprissültem, és megyek egy következő körre, szóval a kutyám sem unatkozik otthon.
1: Tehát naponta akár több ilyen kört is megteszem.
2: Persze, rengeteget gyűjtünk egyébként, és nagyon intenzív a nyár, ugyanis hát egy hónap mondjuk úgy telik, hogy 2 hétig mondjuk fesztiválokon vagyok, vagy azokra készülök, és a másik 2 hét az meg a gyűjtés. Amikor hazaérek egy fesztiválról, kipihenem magamat egy nap alatt, és utána kezdődik a 2 hét dolgozás rengeteget, reggeltől estig.
1: És amikor ugye a te kifejezésedet használjam, meggyűjtötted a növényt, akkor azt gondolom valamilyen elég nagy hely kell ahhoz, hogy száríthassa, fülakasztva szárítod, vagy fektetve. Van olyan gyógynövény, amit lehet fektetve, és van olyan, amit csak fülakasztva lehet szárítani?
2: Igen. Például a kisebb leveleket, amiket mondjuk málna levél, vagy az ilyen, amik így egyesével vagy hármasával szedhetőek, azokat terítve szoktam.
1: Terítve. Aha, igen. Ez a helyes kifejezés.
2: Igen. Ami például a föld feletti hajtás részek, mondjuk a lágyszárúaknál, azt meg aggatva. És akkor úgy ott szépen ott alá lehet állni, és nézni a szép növényeket.
1: És ehhez van egy külön helyiség, ami kifejezetten erre szolgál, vagy tele van a lakás ezzel?
2: Van egy elég nagy házunk, és mivel nagy volt a család, de most már kiürült, úgyhogy van elég hely, hogy szárítószekrényeket építettünk, illetve hát van egy nappali, ami most éppen egy jó nagy műhely, és akkor ott vannak felagasztva a növények, és van helyük, szóval. Meg a fönt van egy ilyen emeleti rész, és ott nagyon jó meleg van, és nagyon gyorsan, viszonylag gyorsan tudnak száradni a növények, és egyenletesen, úgyhogy nap nem éri őket, persze, és nagyon szép minőségben tudom én ezt csinálni, mert tényleg odafigyelve mindegyiknek. Szóval annyit gyűjtök egyébként, amennyit bírok, és igazából emiatt nem vagyok frusztrált, vagy akármi, hanem tényleg csak annyit gyűjtök, amennyit bírok. És ezt a Jóisten szerintem azért adta az ember erejét, annyit, amennyit adott neki, hogy azt nem kell tovább lépni, nem kell forszírozni, meg túlerőltetni, meg hajtani magunkat, hanem annyit, amennyit egy nap megbírok csinálni, de ez mindennel így van. Annyit csináltam, és ha kiesik a kezemből a kosár, vagy kiesik a kezemből az eszköz, akkor le kell állni, és akkor el kell menni pihenni.
1: Hú, rengeteg kérdés. Kérdésem van most hirtelen. A családot többször említetted. Mit szól a család ehhez? Értékelik, érdeklődnek ezután iránta?
2: Igen, azért van érdeklődés, meg annak ellenére, hogy kicsit nehéz esetek, ezúton szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, de nehéz esetek kicsit, de most már így kezdik érteni ezt az egészet, és például édesapám kedvence a lómenta, és azt tudom, édesanyám kedvence a citromfű, szóval, hogy azért vannak itt ilyen kis aranyosok, a Peti kedvence is a citromfű. Úgyhogy például a citromfűt azt nagyon tudom ajánlani mindenkinek, azt nyugodtan.
1: Mire tudod ezt ajánlani leginkább?
2: Hát igazából nyugtatónak írja az összes könyv, de valójában én inkább állapotharmonizálónak mondanám, mert éppen amilyen állapotban vagy, ha kell megnyugtat, vagy ha kell, akkor fel is pörget, szóval, hogy nem kimondottan megnyugtat, hanem így az állapotot rendezi, amikor éppen ott vagy. Szóval ezt nyugodtan lehet inni.
1: És ti gyógynövénygyűjtők, isztok-e kávét például?
2: Igen. Igen, hát én nagy ritkán szoktam kávézni, de nagyon-nagyon ritkán, mert nagyon alacsony egyébként a vérnyomásom, és akkor, amikor érzem, hogy úgy majd elalszom, akkor persze iszok kávét, de inkább zöldteázni szoktam meg.
1: Tehát akkor a kávéhoz is a gyógyhatása miatt nyúlsz, és nem az íze miatt?
2: Hát van, mikor az íze miatt is, de azért szerintem inkább a gyógyhatás az, ami például serkenti a vérkeringést, és az jó. Hát mértékkel kell azt is.
1: Érkezett egy kérdés hírszerkesztő kollégámtól, aki arra kíváncsi, hogy van-e a népi hiedelmeknek valóság alapja, és lényeges-e az, hogy melyik napszakban, melyik évszakban, milyen holdállásnál gyűjtjük a gyógynövényeket?
2: Igen, alapvetően ez egy elég fontos kérdés. Ugyanis mikor növőhold van, akkor magasabb. Tehát akkor sokkal jobban föl, mint ahogyan van az apály meg a dagály jelenség, ezt úgy kell elképzelni. És amikor teleholdas idő van, akkor magasabb a szintje a gyógyhatású anyagoknak a növényekben. És akkor, ahogyan megy el a hold, úgy változik. De egyébként a napszaknak is, például amikor süt a nap ezerrel, akkor érdemes a legjobban gyűjteni, mert akkor nyílnak ki úgy a virágok, akkor kezd úgy dolgozni benne az az anyag, amitől kinyílik például, és az hatóanyag. Szóval fontos az, hogy milyen napszakban gyűjtjük. És hát ugye este fele meg úgy van, hogy a gyökér felé kezd menni visszafele a hatóanyag. És például nyáron azért szedjük a felső részét, mert egyrészt van, télen meg például a gyökereit, mert ugye abba szívódnak vissza a tápanyagok. Úgyhogy ilyenkor lehet például a pitypang gyökerét, ami így sok van, vagy a csalánnak a gyökérzetét, ezeket érdemes például így, most így laikus számára mondom, hogy akár még egy laikus is össze tudja gyűjteni. És akkor a hatóanyagok abban. És azokat ugye főzni kell, más az elkészítésének a módja, de igen, nagyon fontos, hogy az ember mikor szed.
1: Mennyire ragaszkodsz a hagyományokhoz, illetve van-e benned egy olyan kísérletező kedv, hogy te most kipróbálj valamit, hogy annak rád milyen hatása van, és az szerint alakítsd aztán a gyógynövénygyűjtést például?
2: Hát így konkrétan ilyen megérzés alapján gyűjtök, tehát igazából, és egy csomó mindentbe visszaigazol egyébként a néphagyomány, vagy most így konkrétan nem tudok mondani, de nagyon sok minden olyan érzés van bennem, ami szerintem, vagyis hát amikor mondjuk nézek egy előadást, és akkor hoppá, ezt már éreztem, hol is? Ja igen, a gyógynövénygyűjtés. Mm. És akkor igen, igen, szóval vannak dolgok, amikbe így most konkrétan nem tudok hirtelen mondani, de igen, fontosak a népi hiedelmek. Mm-hmm. Nem hiába vannak.
1: Mm-hmm. Ez a gyógynövénygyűjtés, ez szenvedély, az látszik nála, de vajon, meg hát úgy képzelem, hogy ez az életformád is, de vajon meg lehet ebből élni?
2: Hát igen, azért sok munkám van ebben, tehát ezt így mások nem látják, de 7-szer fogom meg a gyógynövény, mire csomagolásba kerül, tehát még a csomagolás is egy fogás, mikor beleteszem a növényt a kizacskóba, és Én úgy vagyok vele, hogy nem panaszkodom. Tehát azért, hál' Istennek, egyre többen érdeklődnek a növények irányába, és szerintem, hát eleinte nehéz volt, még most sem mondom, hogy annyira nagyon egyszerű, de hiszem azt, hogy ha ezt adta jó Isten, akkor ez egyszer be fog indulni, és hogy lehet majd belőle vásárolnom egy kis földet, mert ez így álom.
1: És akkor ott termesztenél magadnak?
2: Igen, igen, persze. Hát én nekem nem kell más, csak egy ház a hegyen. Én ezt szeretném.
1: Említetted, hogy szoktatok fesztiválokra járni. Gondolom, hogy Peti többször, amikor elmegy fesztiválokra zenélni, akkor olyankor esetleg te a házat is visztek oda.
2: Igen,
1: a
2: igen.
1: Fesztiválokra. Tehát ez például egyik módja lehet annak, hogy megismerjék a te teáidat. Van-e még esetleg más mód arra, hogy találkozzanak veled? Azt mindenképpen meg kell említenem, hogy aki a maratonon jár, ő találkozhatott már veled, hiszen a gyógynövényeiteket elhozták. Például idén biztosan erre emlékszem,
2: igen, igen.
1: Hogy ott ültetek hátul a pingpong asztaloknál, és ott egy kis asztalkánál kínáltátok a teákat. Hogy van ilyen lehetőség is veletek találkozni?
2: Igen, elég sok helyen, és most már van egy kis csapat is, akikkel tudunk menni, és egy nagyon kedves kis család. Na mindegy, szóval, hogy most már itt többen csináljuk. És akkor a nevünk ez az Amanóba gyógynövény is élet.
1: Amanóba?
2: Amanóba.
1: Amanóba.
2: Igen.
1: Hogy jött ez a név?
2: Hát úgy, hogy mentem az utcán, és hogy valami manósat kéne kitalálni, mert azért csak manók vagyunk, vagy mi. És akkor így, Amanóba, mi legyen a nevünk? Amanóba, te király! És akkor ilyen pozitív kicsengése is legyen, mert hogy az Amanóba, hát ezt arra is szoktak, hogy Amanóba, de nem, ez egy pozitív kicsengés, hogy Amanóba megtaláltam.
1: Mint a heuréka.
2: Igen, igen, igen.
1: És mitől műhelye ez ott? Készül is valami a gyógynövények csomagolásán kívül?
2: Így van. Egyébként kívül. Sok minden, mert ugye Peti nagyon szépen rajzol.
1: Ó, bizony, bizony. Na, ezt a Tilos Rádió hallgatója, akik mindenféle tilosos eseményen meglátogatnak bennünket, jól tudják, hiszen Petinek igen. Mindig ott van mindenhol a keze nyoma.
2: Igen, úgyhogy ő az én kis grafikusom, és ő az, aki a logót is tervezte, meg az egésznek az arculatát segíti, és most éppen egy nagyon szép, hát illetve egy textilműhely is egyébként valahol, mert édesanyám például var, és egyre jobban és jobban, és most kialakulóban van egy ilyen gyógynövényes, textiles megoldású, ilyen növényismertető.
1: Kollekció?
2: Igen, igen, úgyhogy...
1: Tehát akkor ilyen textil zsákocskákba csomagoljátok például a teát?
2: Nem, ezek textil.
1: Ezek víz.
2: Hát ilyen használati eszközök. Anyukám leginkább használati eszközöket. Uh-huh. Nem vacakokat gyárt, hanem mondjuk egy ilyen bevásárló szatyor, ami mondjuk textilből van, és nem egyszer eldobható hanem, uh-huh. hanem egy fontos információ is van rajta, dekoratív, és közben még hasznos is.
1: Akkor a környezettudatosság is fontos, ugye?
2: Nagyon, az nagyon fontos, hogy környezettudatosság, az... Hát,
1: mit szólsz te ahhoz, amikor így bejössz a városba, és így nagyon más minden, nem csak az,

0: közelebb a gyógynövényeiddel találkozhatnak az emberek.
1: Igen, lesz egy, mégpedig december 20-án az ELTE-nek az épületében, ott a Petőfi híd Budai híd főénél.
0: A Kálmán kollégium környéke?
1: Igen, azt hiszem, de most pontosan nem tudom, mert még nem jártam ott, de van egy kupolaterem, és ott lesz a Jeszenszky Istvánnak egy ilyen baráti társasági összejövetele, és ez egy ilyen kis ilyen gyógyító emberek.
0: A Jeszenszky Pisti, aki egy indiai zenész.
1: Igen.
0: Ugye?
1: Igen. Jeszenszky István.
0: A fesztiválnak mi a neve?
1: Fényünnepe. Ez most így a neve.
0: Fényünnepe?
1: Igen, a fényünnepe. És ott fogunk teáztatni.
0: Tehát akkor, aki szeretné megkóstolni ezeket a zalai teákat, ő veletek ott tud találkozni. Peti, neked van-e valamilyen egyéb programod, ahol te nem mint gyógynövénygyűjtő vagy rajzoló, hanem mint DJ veszel részt?
1: Lesz egy.
2: December 29-én a Műszibe igazából ilyen regisdábos karácsonyi rendezvény lesz.
0: És lesznek ott még a Tilosból mások
2: igen,
0: is?
2: Igen, igen, többen is. Áfonya, Jafar és a többiek.
1: Kálmán.
0: Akkor kérünk, Omikron, szépen, kérünk szépen a hírekbe, hogy ez bekerülhessen, kérünk majd hozzá részleteket, és akkor ez is el fog hangzani, mert azért ez mindig fontos, amikor tilosos DJ-k valahol együtt megjelennek. Hát nagyon szépen köszönöm nektek, borzasztóan sajnálom, hogy ilyen gyorsan elment az idő, mert még kismillió kérdésünk van, viszont kell egy pici időt hagyni még a zenének. Mi lesz az utolsó zene, Peti?
2: Makám.
0: Makám. Makám. Rendben van, akkor a Makámmal búcsúzunk tőletek.
1: Köszönjük szépen.
0: Hamarosan érkezik a Buta Szerda Igor Lázinnal, addig is maradjatok velünk, illetve nem csak addig, hanem azután is, ma éjfélig a Műsziből élőadásban is. A tematikus napgyűjtő programjával találkozhattok. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor. Egészen 10 óráig ébredjetek!
1: Babakrombajtás! Ismerd ezt a cuccot!

0: sisak a sarokba, lézer a faszomba, eszek, iszok, toszok, meg baszok én a szarokra, na
1: Hát akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek, Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétterítő című műsor, egyelőre Kittivel és Ferivel, de hamarosan érkezik hozzánk V. ügynök is, aka V. Szabó Króm.
2: Érkezik
1: végül, mert nem ment el végül a távoli Romániában, mert átszervezte végül az életét, és inkább úgy döntött, hogy számára sokkal fontosabb a lakosság tájékoztatása az őt érintő témákról, illetve a számtalan érdekes hír sem, mint hogy Kolozsváron üsse magát többet magával.
2: Helyes.
1: Én is ezt tudtam rámondani, egyébként, hogy helyes. A mai napon egyébként művészeti barangolások topikban leszünk majd jelen. Érkezik hozzánk Brückner János, kortárs képzőművész, Bence Péter kurátor, illetve Mikó Ivett konceptor. Ez a kis csapat érkezik majd, és nagyobbik részt arra leszünk kíváncsiak, hogy mi az a csili csoport, mit keres Brückner János Pesterzsébeten. Beszélgetünk majd a pénteki Don't Believe the Hype című kiállításnak a megnyitó performanszáról, illetve végre azokat a kérdéseket, amelyek a hétvégében visszatérő jelleggel jelen vannak. Mi a művészet, ki a művész, ki csinálhat művészetet? Ezeket végre akkor tényleg kompetens emberektől tudjuk majd megkérdezni.
2: Én azért abban bízom, hogy ezekre a kérdésekre sosem kapunk választ.
1: Nem baj, nekifutunk újra.
2: Helyes, ezért kell mindig nekifutni. De.
1: Egyébként arra tényleg nagyon kíváncsi leszek, hogy így a professzionalitás viszonyában hogyan tudunk majd itt erről beszélni, hiszen azért ez egy nagy töréspont volt a műsoron belül az első alkalomban, amikor megnyitottuk a művészettel kapcsolatos barangolásainkat, hogy mennyire kell professzionálisnak lenni egy művészet, magának a művészetnek, mennyire tud elzárkózni a művész, mennyire kell elzárkózni, a kell-e, úgyhogy ezeket majd mind újra és újra elővesszük, illetve hát, hogyha valaki addig szeretne tájékozódni, akkor a brücknerjános.com-on egyébként elképesztő projekteket tud megtekinteni. Te láttad őket, Kittike?
2: Én megnézegettem, igen.
1: Meg volt kedvenc?
2: Azt hiszem, hogy nekem ez a Don't Believe the Hype irány tetszett nagyon, a végtelen jellel, és a két óra, ami a végtelenbe mutat, azt nagyon magaménak éreztem.
1: Nekem nagyon tetszik a korai pornós elképzelések, illetve a himnusszal kapcsolatos fejtegetések, úgyhogy meg nagyon tetszik, hogy nagyon sok digitális technika jelenik
2: igen,
1: meg,
2: igen.
1: Illetve az, hogy az ember mint nyomtató, a humán print, mint eszköz, az is ilyen nagyon újszerű és érdekes, izgalmas. 9 órától fogunk majd ebben a témakörben bolyongani. Addig mindenképpen beszélünk majd a Magyarország legújabb gumicsontjáról, a visszavisszatérő sorkatonaság kérdéséről, amelyik azért úgy tűnik, hogy a nők megelletését követően akkor a férfiakra is tartogat azért meglepetéseket.
2: Az a bajom ezzel, hogy azt érzem, ugyanazt érzem, mint a trafik törvénnyel, hogy ezt nem fogják megcsinálni, vagy a reklám törvénnyel, hogy hát ezt biztos nem fogják megcsinálni, vagy a vasárnapi zárvatartással, hogy jó, hát ezt azért nem lehet. És így most is ezt érzem, és attól félek, hogy ezek a megérzéseim nem jöttek be korábban.
1: Hát igen, nagyon, nagyon nehéz tisztán látnunk abban, hogy mikortól kezdjünk el ezzel valóban is komolyan foglalkozni, és hogy meddig húzódik az a gumicsont effektus, amikor az egésznek csak az a célja, hogy mondjuk egy picit rágódjon rajta, akkor a héttérítő is, ha mindenki háborodjon fel, azért a sorkatonaság bevezetése az egy ilyen összeurópai döntést igényelne, hiszen sehol nincsen sorkatonaság az Európai Unióban, hogyha jól emlékszem.
2: Biztosak vagyunk ebben?
1: Én úgy tudom, hogy nincsen ilyen kötelező sorkatonaság, mindenhol professzionális hadsereg van. A sorkatonaság az nem hatékony. Nem nagyon működik Svájcban. Van ugye az, hogy a lakosság egy jelentős része érintett, vagy szinte minden férfi sorkatonaságban, Izraelben van ilyen, de én nem tudok arról, hogy az unión belül lenne kötelező és mindenkire vonatkozó életkorban belépő sorkatonaság. Azért ezzel már leszámoltunk, ezzel a kötelező jelleggel.
2: Hát nagyon remélem, hogy így is marad.
1: Hát aztán persze, hogy meddig és mikor lép életbe az állami gyakorlat, hogy szeretné megszerezni ismét a testedet az állam, és hogy ő szeretné megregulázni, és azt szeretné, hogy uralkodja a mozdulataidon, és hogy egy ilyen önkéntelen cselekvőként hajtsd végre az utasításait.
2: Hát ezt a nőkkel kapcsolatban már erősen pedzegeti.
1: Így van, és hát előbb
2: utóbb. Sőt, igazából 20 millát ad érte.
1: 20 milla, de az 3 gyerek, nem?
2: Hát 10 plusz 10, igen. Hát ez, hogyha megkapja a testedet a saját céljaira, az egy 20-as tér.
1: Nem sok. egyébként nem. ahhoz képest.
2: Nem, nem.
1: Aztán persze az, hogy milyen módon változik a külpolitikai helyzet, és hogy azt a hisztit, ami a migrációval, a menekült válsággal kapcsolatban már amúgy is jelen van, meddig lehet eltolni és azt mondani, hogy oké, akkor most már támadnak minket konkrétan a migránsok, és akkor szükség van arra, hogy saját hadseregünk felálljon az ország határán, és megvédjük a gaz ellentől az országunkat. Hát láttunk már rá példát, hogy eltoltuk eddig ezt a kis autót. Nagyon remélem, hogy ez most azért nem következik be, és nem csak azért, mert hogy voltam sorkatona, és tényleg azt gondolom, hogy teljesen értelmetlen és céltalan volt az egész létem, a sorkatonaság ide elad. Egyetlen dolgot tanultam meg nagyon pontosan, átgondoltan, ez pedig üvöltve vezényelni. Jobbra át, balra át, hátra arc, igaz, hogy futásban, most nem akarom hangosan, de ez egy nagyon-nagyon kellemes élmény volt számomra, mert szerettem üvölteni, ezért általában engem bíztak meg azzal, hogy akkor vezényeljek, és akkor ilyen eltorzult hangon lehetett ezt csinálni.
2: És akkor kicsit azért elöntött a hatalom mámor valdve.
1: Teljesen, nem kicsit, nagyon. Hát gondold már, amikor és akkor így eltorzultam, és érted először, tudod, hogy itt kiabálnak a tisztek, de azért ez mondjuk az egy évért egy picit magas ár, hogy ilyet kellett csinálni, mert közben amúgy igazából haszontalanak voltunk, édesanyámékre a katonaság azért jelentős anyagi terhet ró, mindenki azt gondolná, hogy majd ez akkor pont, hogy a gyerek nem kerül pénzbe, amíg elmegy katonának, ellenkezőleg állandóan csomagozni kell, állandóan pénzt kell küldeni, állandóan finanszírozni kell mindent, hiszen attól, hogy az ember a katonaságnál van, még nem ér jól, tehát pénzre szüksége van. Halló?
3: Sziasztok, szép jó reggel!
1: Hello!
3: Szia! Sorkatonassággal kapcsolatosan.
1: Parancsolj!
3: De két gondolat. Valam is voltam sajnos sorkatona, ellenben még két apró dolgot, hogy akkor fontosnak színű dolgot sikerült elsajátítani. Az egyik a hihetetlen és bármilyen körülmények között aludni. Tehát a lehető leghülyébb testhelyzetekben és a lehető leghülyébb szituációban elaludni. Valamint professzionális módon kummantani.
1: Igen, igen, kummantani. Igen, talán utóbbi azt mindenképpen így van, hogyan lehet nagyon-nagyon profi módon kummantani, az katonaságnál sajátítható, ez csak igazán.
3: Sziasztok.
1: Így van, köszönjük, csak. Így van, valóban ugye a kummantás, mint a munka elkerülésének a szerepe, amikor úgy csinálunk, mintha dolgoznánk ilyen írtózatos sebességgel, de közben nem csinálunk tulajdonképpen semmit.
2: Ez egyébként a társadalomban a mai napig egy jellemző viselkedés.
1: Talán a legjellemzőbb az elkummantása a munkának. Szia, Viki!
4: Jó reggel!
1: Neked meg volt az a kummantás szó, nem?
4: Persze.
1: Gyakori szó ez?
4: Legalábbis Nógrád megyében.
1: Igen. A másik pedig ugye ez az alvás, bárhol, bárminek nekidőlve, ez pontosan így van, mert ezt azért én a szakmunkás képzésben is egész gyakran tudtam csinálni, amikor autószerelő szakmunkás tanulóként a kettes szemú volán vállalatnál megérkezve a 6 órás munkakezdésre fordulatból az első javításra váró buszba mentünk be, és hátul magunkra terítve kabátkánkat folytattuk azt az álmot, amit előtte egy fél órával otthon befejeztünk.
4: Nem lehet, hogy ez a kummantás akkor igazából a magyar néplélek része, és akárhol van, a magyar ember megtalálja az utat arra, hogy kummantáson, tök mindegy, hogy katonasságba kényszerítik-e, vagy szakmunkásképzőbe, vagy gimnáziumba, vagy nem tudom, Péknek.
2: De hogy ez egyébként megint csak azzal függ össze, hogy általában nem azt csináljuk, amit akarunk, és amit szeretünk, és amit magunkért teszünk, mert abban a pillanatban ez a kummantás értelmét veszti.
1: Hát igen, meg ugye azért is nagyon gyakori a kummantás, vagy volt gyakori a kummantása. Mindjárt. Halló?
5: Hát jó reggelt kívánok!
1: Hát jó reggelt!
2: Szia!
5: Soha olyan jókat nem aludtam, mint reggel 7 órakor, amikor saját kulcsal bementem az asztalos műhelyt, amikor asztalosként dolgoztam, és még nem érte a főnök, és a lepadló szőnyegezett csatupadon, ugye, amin a tükröt fordítottuk át mindig az ajtós ajtóknak, azon nagyon jókat lehetett fordítani.
1: De egyébként tényleg.
5: Na, máshogy kell nézni ezt a dolgot, eddig mindig olyan dolgot csináltak, olyan vezettek be, amennyire említeni, amiből lopni tudnak így vagy úgy. A seregből egyfajta módon tudnának lopni, hogy rengeteg új laktanyát kéne építeni ennek a sok embernek, hiszen ugye azok, amik voltak, azok eléggé hagyagolt állapotban vannak. De erre nincsen pénz. Amíg még a 70-es években is mondjuk úgy veszed, akkor egy sorkatonának a felszereltsége az egy egység volt, akkor az egy mostani katonának egy ilyen 10 egység. ellátásban, műszerezettségben, elektronikában, minden egyébben.
2: De hát nem olyan ez... A világos, de nem olyan ez kicsit, mint a közmunka? Tehát, hogy így addig se kell segélyt adni, addig se kell munkahelyet teremteni, addig se kell egyetemi tandíjat
5: fizetni. El kell látni ennek zsúlyozat, kajátat, föltartod a laktanyát, stb. Az írtózatos költség.
1: Ráadásul hadgyakorlatra kell menni, szét kell lőni, Várpalota, Veszprém környékén mindent.
5: Igen. A két ország, akit említettél, és aztán leteszem, amit említettél, azért nem helyes, mert ugye Izrael állandóan hadban áll.
1: Igen.
5: Hát annak, tehát az egy hadban álló ország, azért van állandóan sok közeledettsége. A másik, Svájc pedig azért rossz példa, mert Svájcban összesen legalábbis régen így volt, hogy azt hiszem 3 vagy 5 hét a sor kötelezettség az elején, és aztán mindig visszamennek felfrissíteni a tudást.
1: Na, de hát akkor ezek szerint van sorkötelességi
5: hoz kezdve. Van mindenki sorkötelesnek, mondom, 10 évvel ezelőtti dolgot mondok.
4: És nem, hát, úgy van, hogy otthon tartják a fegyvert, és akkor onnantól ők állandó készültségben
5: vannak? Akkor van, amikor éppen ilyen visszajárós, meg nem tudom, legalábbis mondom, aha, akkor így volt annál, akinél én laktam, pont elvitték a csajomnak az öcsét katonának. Marhára örült, mert az apja egy ilyen igazi militáns svájci volt, alacsony, kopasz, átfésült hajú bajszos. És hát ő annyira nem örült neki, mert hogy, de aztán megnyugtatták, hogy ugyanúgy szívhat tovább a seregbe, mint otthon. Úgyhogy ez nem zavarta annyira. Tehát azt mondom, hogy ott másfajta rendszer van, nem úgy, mint itt volt, hogy beálltanak 2 évre, aztán egy élet elfelejteted, és amikor rádiósként visszamész 15 év múlva, akkor de még ahhoz szoktál, hogy csöves rendszerek vannak, és urárrendszerű terrautón mész, és akkor most már megváltozott. Tehát ott az egy évenként jönnek vissza. Más típusú rendszer, más típusú ország.
1: Más anyag, más bőr, más bőr, textúra, mélység.
5: Azért nem lesz itt ilyen, mert ahhoz képest, amennyibe kerül, nem tudnak eleget lopni belőle, bármint tudjuk, most már exponenciálisan csinálják a dolgot, tehát most már egyre többbe kerül nekünk az, hogy egyre kevesebben tudnak lopni, de ez az eset nem fog előre.
1: De az is lehet, hogy nem lopni akarnak, hanem a megregulázott emberekkel lopatni.
2: Egyébként.
1: És akkor ez az első lépcső, hogy először akkor bevonjuk.
5: Túl drága, sokkal olcsóbb útszereik lesz. Szervusztok!
1: Csáó!
4: De társadalmilag még több kerülne szerintem a sorkötelezettség, mert hogy a magyar munkaerőpiacon egyébként most már egyáltalán nincsen szakember, úgy szakember, hogy valamilyen szakmunkás, vagy valami olyan speciális tudást igénylő munkás, mint például vízvezetékszerelő, vagy hidegburkoló, vagy kőműves, aki tényleg rendelkezik munkatapasztalattal, illetve megfelelő szaktudással arra, hogy egyedül tudjon dolgozni. Eleve már szerintem a laktanyákat se tudnák kivel felépítetni, ha csak nem mondjuk romániai vendégmunkásokkal.
1: Vagy rabokkal.
4: Vagy rabokkal, vagy mondjuk...
1: Mordor leveket.
4: Például közmunkásokkal se lehet, mert hogy ők azért közmunkások, mert hogy egyébként alulképzettek, és nem találnak megfelelő helyet maguknak. De hogy most még több fiatalembert vonnának akkor ki az iskolából is, a szakmunkásképzésből és a munkaerőpiacról is. Erre nincsen egyszerűen elég ember most már Magyarországon.
1: Az a baj, hogy amikor a sorkatonáságról beszélek, akkor pont ez a csimpánz Kövér Lászlónak a feje ugrik be egyből, aki egyébként annyira beleillene ebbe a katonás, mert pont ilyen gyökerek voltak amúgy az akkori tisztek, akikkel találkoztam. Pont tényleg ez a bajszos, arrogáns, idegesítő, amúgy igazából semmihez se értő, aki azért ment el katonának, mert egyébként itt nagyjából lehet inni, meg van valamennyi hatalmat. Kb. Ezzel
4: nem,
1: a karakterrel találkoztam.
4: Nem döbb lesz éhen, mert megetetnek.
1: És tényleg olyan egyik tiszt bénább volt, mint a másik, nem értettek semmihez. Akkor, amikor be kellett volna valamit indítani a hadgyakorlaton, azok nem indultak el. Játszották,
4: annyira el tudom képzelni.
1: Játszották a majmot, tudod, hogy akkor így katonaság, úgy katonaság. És tudod, világosan láttad épp észre, hogy amúgy ez, ami itt van, ez nem egy működőképes dolog, hanem ez ilyen szarból várat építés, de annak is a legnevetségesebb formája. Tényleg az egész teljesen céltalan volt, hülye Árpád tűzvezetési rendszert kellett elsajátítanunk, ami már akkor HT-szintű számítógépek, meg ilyen tudott korai, tényleg a legbasicabb számítógépeken futó program volt, soha nem működött semmi, soha semmi nem működött, nem tudtál beindítani egyetlen teherautót normális időben, csak hogyha fölkészültek rá egy héttel előtte. Az egész arról szólt, hogy feküdtünk egy ágyon, és nem csináltunk semmit. Semmit nem csináltunk, életre szóló barátságokat kötöttünk, sírtunk, amikor elválasztottak egymástól, együtt fülöttünk, együtt éltünk férfiak, erről szól a katonaság, semmilyen más
4: hát, dolog. Hát lehet, hogy akkor ezt szeretnék, ezt a bajtársiasságot felkelteni az embereknek.
1: Lehet amúgy, hogy van egy ilyen nagy meleg lobby benne.
4: Jaj,
1: próbálok szivárvány szerint magyarázatot találni.
4: Igen, csak legoldabb álmaimban, mert
1: hát van tenyésztelep, érted? Hát ha a nőknek elleni kell, akkor a férfiaknak tenyésztelepre van szükség, föl kell korbácsolni bennük a férfias érzelmeket, az egymás iránti elköteleződés, és ezt ilyen attól, nagy közös zuhanyzókba lehet leginkább csinálni.
4: Nem, itt nem látom az összefüggést, olyan egyértelmű.
1: Nem vagy elég progresszív. Halló?
6: Halló, jó reggel, Robi vagyok.
1: Csáó, Robi. Halló.
6: Csak figyelmeztetnélek egy dologra, nem tudom, azt mondod ugye, hogy a parlament elnök elcsimpált.
1: Igen.
6: Na hát ez, tudod, hogy a dehumanizációnak az esete, és nekünk ő ellenfelünk, tehát
4: jogos.
1: Hogy dehumanizáció?
4: Jogos, jogos. Hát, hogyha könnyebb elpusztítani egy embert, hogyha megfosztod őt az ember létét.
1: És akkor a 60-as évek végre, amikor azt mondta valaki...
6: Nem ellenség.
4: De hogyha azt mondod, hogy csimpánc testalkatú, azt lehet már?
1: Azt is mondhatom rá, hogy zsiráf.
4: Jaj, halkíts le a rádiót, ez mi vagyunk. Ez nagyon rossz így, ez nagyon rossz.
1: Ó, akkor leteszem, Robi, mert nagyon benne van a rádió. Hogy azt akarom mondani, hogy annak idején a 60-as évek végén a hippik rendszeresen mondták azt az Egyesült Államok elnökre, hogy egy disznó. És hogy nem dehumanizálták, csak ezek kifejeztek valamit. Ugyanúgy én is, amikor azt mondom Kövér László, hogy egy csimpánz, akkor kifejezek ezzel kapcsolatban valamit. Nem lenézem őt, vagy nem minősítem, csak próbálom valamilyen.
4: Nem, a minősítés az oké, de ugyanúgy, hogy azt mondod, egy ember, hogy egy disznó, szerintem az is oké.
1: Szerintem is, abban nem látok semmi problémát. Tehát azért az, hogy valakire azt mondja, hogy csimpán, ne rettenjünk azért össze, közjogi méltóságot lehet Magyarországon csimpáznak nevezni, mint ahogyan az angol parlamentben is.
2: Jó, de dehumanizálni te nem kell senki.
4: De hogy ez egyébként én érzem benne azt, hogy ez nem dehumanizáció, hiszen nem akarod elhitetni azt, hogy neki valójában nincsenek meg azok a jellemvonásai, amik ők ember, nem is jellemvonás, bocs, karakterisztika, ami emberré teszi. Itt nem arról van szó, hanem egyszerűen csak egy jelző, mint például a gyökér is. Tehát akkor nem dehumanizálsz valakit, amikor azt mondod, hogy gyökér, igen, hogy ő tényleg egy fának mondjuk a föld alatt
1: része lenne. Az angol parlamentben rendszeresen mondják azt egyik képviselő a másiknak, hogy ne haragudjon, de ön egy ló. És akkor mi van? Érted? Semmi, ezt ilyen álhisztinek érzem, ez az Úristen, mit mondtunk rá, nem ellenfelem.
4: Meg tök más, amikor mondjuk egy népcsoportot dehumanizálnak, és tényleg
1: az... Vagy azt mondod, hogy kövéré csimpánzók, az emelne szép
4: dolog. Tehát ez egy kevésbé ilyen nyilvánvaló módszerrel elkezded megfosztani mondjuk az intellektuális képességektől, vagy azt a látszatot kelteni, hogy neki nincsenek ilyen vagy olyan magasfokú intellektuális képességei, nincsenek megfelelő érzelmei, és egyébként is ő csak így vegetál.
1: De most
4: Egy népcsoportról mondom, mert neki nyilvánvalóan azért vannak valamiféle intellektuális képességek.
1: Hát milyen magasra vitte az Isten a jó dolgát.
4: Igen. Szóval ez tök más, tehát nyilvánvalóan senki nem fogja elhinni róla azt, hogy ő tényleg akkor egy csimpánz, egy bonobó, vagy mit tudom én, micsoda.
2: A bonobókkal vigyázzunk, a bonobók azokat nagyon szeretik.
1: Homo erectus. Tényleg előemberezni lehet a sajátokat.
4: Neandervölgyi.
1: Romagnoni. Hogy, mert egyébként, ami szerintem viszont valódi dehumanizálás, az amit a kis fajtásai, a bencsik, meg a többiek csinálnak, amikor a cigányokat általában valamilyen állathoz hasonlítják, kontextusba helyezve, és leorkozzák, meg a többi, nagyon más az irányultság, más a cél, és más a kontextus. Tehát azért ebben fontos, hogy lássunk azért különbséget.
4: Más a textúra.
1: Más textúra, mélység, érted? Másik iskola, más bőr, más haj, más fej.
2: Jó, de azért azt tartom, hogy nem, mi ne beszéljünk úgy senkiről, ahogy mi is szeretjük, ha mások beszélnek.
1: Én azért elviszem én a felelősséget, én neveztem a mai reggelen csimpáznak Kövér urat, aki egyébként
4: közügyi méltóság. Aki még kövér is! Egy kövér csimpánz!
1: Jó, 8:30 van, 9 órára érkezek majd hozzánk vendégeink, Brückner János művész, Bence Péter kurátor, és Mikó Ivett konceptor, és majd a Don't Believe the Hype című kiállításról fogunk beszélgetni, addig pedig hasonló közéleti témákban csapongunk majd egészen 9 óráig. Mindenkinek, meg a szomszéd barnának vágott anyámnak a tiéd.
7: cégnek, a családnak, a csajoknak, a csaposnak, a postásnak, és az összes őstermelőnek, aki miatt friss zöldség van az asztalon.
8: Itt ülök bent, megint a Mekinél. A hangulat jó, a szám az fülig ér. De nem azért, mert a mokit toltuk elébb, hanem mert bejönnek ezek a zenék.

0: Tilos Rádió hétérítő Kittivel, V-ügynökkel, Aka Szabó Krummal és Velem Ferivel. Ez az új neve V-ügynök,
1: Szabó Krum. Ha mindenkinek van egy kelbetűvel kezdődő jelzője ma itt a műsorban, aki vendégként érkezik. Egyébként is, amikor én a Szabó nevet felvettem, én a Szabó K. Viktória szerettem volna lenni, és most elárultam a teljes nevemet, nem mint hogyha egyébként nem lenne teljesen nyilvánvaló, nem minden. És most én nagyon örülök, hogy megtaláltam ezt a krómot.
0: Ó, de Szabó K. Viktória, ezt te is érted, hogy...
1: Persze, benne van még az urva, meg jó, teljesen mindegy, engem ez ilyesmi nem érdekel. És jön, mint a középszerű.
0: Tegnap ugye raktuk össze a műsor struktúrát, és akkor írtam, hogy jön hozzánk egy kurátor, egy képzőművész és egy konceptor, és akkor Viki felháborodott, hogy neki hogy nincsen semmilyen K betűvel kezdődő titulusa, és végül a krómot találtuk meg neki.
2: Jó, egyébként szép.
1: Meg is néztük tegnap megint a haragútját.
0: Ugye abban van a
1: középszerű.
0: A króm, amikor lefújja a száját, a csávó krómmal az ilyen.
1: Hát ami króm, az a jó volt,
0: az mert
1: azzal lehet a Valhallába kerülni.
0: Így van, pontosan.
1: Ez hihetetlen, az a film is. Tavaly egyébként nagyon-nagyon jó filmek születtek szerintem, de a haragútja az magasan a legjobbak között van.
0: Engem nagyon megrázott az.
1: Gyönyörű az a film, már hogy a képei...
0: Minden nagyon jó, csak engem annyira hazavágott az a tűpontos megjelenítés ennek a beteg világnak, ami kialakult a beteg értékekkel, ezzel a krómozással, a vérzsákkal együtt. Tényleg hátborzongató volt az összerakott ideológia, amelyben a vízzel való óberkodástól elkezdve az
1: Aquacola.
0: Emberi... Igen, a minden... Jaj, Isten, csak rá gondolok, és megroppanok
1: de
0: a súlya
1: ez alatt. Nem, szerintem ez nagyon jó.
0: Jó volt, mert egyébként én kvázi művészi, olyan élményként éltem meg, amik aztán nagyon sok kérdést indukált bennem, hogy amúgy el tudunk-e tényleg jutni ebbe a világba, és hogy mennyi ebből a világból a hasonlóság már most, hogy ezek az értékek, ezek valóban tudnak-e úgy deformálódni, hogy ide jussunk, mint ami a harag útjában
1: van. Hogy ne tudnának.
0: Úgy mondom mindezt, úgyhogy én soha nem voltam ilyen nagy Mad Max-es, mint mondjuk Magnus Joci, aki talán elsőként nézte meg azonnal a filmet, amint megjelent, hiszen ő ilyen nagy Mad Max rajong volt.
1: Engem meg ez a posztapokaliptikus világ, ez egyébként is nem olyan értelme vonz, hogy jaj, de jó lenne, nem, csak amit mondtál, hogy a társadalmi struktúrák hogyan változnak meg a divat hogyan változnak, én nagyon rajta vagyok egy időben, meg még jobban rajta voltam ezen a posztapokaliptikus stílón. És ebben megint tudod ezeket a stílusi jegyeket, vagy nem tudom, hogy ki lehetett a stylistja, mint ruhában, mint pedig egyébként a tárgyak tekintetében a filmnek, de ez annyira össze van rakva, annyira jól néznek ki egyébként az outfitek és az autók, ahogy meg vannak csinálva, és van egy csomó nyers anyag fent a YouTube-on is például a film forgatásáról, és ezeket az autókat ezt rengeteget tényleg megépítették, és az emberek tényleg megcsinálják ezeket a trükköket, például tudod, ez a... Hogy hívják azt, amikor ilyen nagy, magas rúdon vannak?
0: Rúdugrás.
1: De nem az, nem. Itt a filmben a rúd tetején vannak fent az emberek, és akkor ellensúllyal a rúdat egyik oldalról a másikra döntögetik. Nem tudom, hogy mi ez, hogy ez tényleg emberek működtették, és tényleg megcsinálták a trükköket, és elképesztő lehetett a forgatás, amikor mondjuk ez 40-50 ilyen autó tényleg a sivatagban kint verett.
0: Kicsikéből az apokaliptikus világkép az lehet riasztó, nem csak emberek, hanem akár denevér. Számára is.
2: Ja, Istenem.
0: A tábori Esztergomban befalasztak egy nagy csomó denevért nemrégiben. Leszigetelték az egyik iskola a József Attila általános iskolát, és hát sajnos a szigetelés során egy ilyen kis apró bökkenő került a rendszerbe, a résekbe és a mélyedésekbe denevérek fészkelték be magukat, és hát sajnos őket, mivel éppen téli álmukat aludták, egyszerűen befalaszták. Most viszont, hogy jön a jó idő, és megsütötte a napocska egy picikét
2: hát
0: a falat.
2: Hát meg, hogy le van szigetelve, és belülről jön a fűtés.
0: Ráadásul ezért ezek a kis denevérek elkezdtek felébredni. Több ezer denevérről beszélünk adott esetben, akik bent rekedtek.
2: Fokozottan védett egyébként mindazt, azért tegyük hozzá.
0: Na most ami azt jelenti, mondjuk, hogy el akarjuk képzelni súlyban, nagyjából 2-3 mázsa denevér rekedt bent a falak mögött, vagyis a szigetelés
2: mondjuk
0: mögött.
2: Mondjuk ez meg a denevérek dehumanizálása, amikor mázsát csinálsz belőle.
1: Hát de ők egyébként sem humanoidok.
2: Szóval jó, csak hogy a 2-3 mázsa denevér, azt szerintem
0: hát ahogy sokan... mondta, 30 mázsa kommunista, szállítása oda-vissza. És kérdezték, hogy mi ez? Hát azt mondja, mi a franc lenne? Gyakorlatra vittem a munkásőröket. Hogy... Halló?
3: Halló, Robi vagyok.
0: Halló, Robi.
3: Határeset volt, szerintem igazatok lehet ebbe a csimpánzenevér csoltánsérek szénába.
0: Jó, köszönjük.
1: Ó, köszönjük. És
3: megmondanátok, hogy ez a mulatóasztékok füligére, ez kinek a remixe volt?
0: Ez, igen, ez megmondom neked pontosan, ez a Franklin B.
3: Oké.
0: Okay. Na igen, füligére.
3: Jó, jó.
0: Igen.
3: Köszi. Ciao.
1: Egyébként programajánlónak, tudod, lesz ma este a Toldiban mulató asztékok.
0: Ú, az ma van?
1: Ah, az ma.
0: Programajánlót hallottatok.
1: Ennyi.
0: De már nem tudunk elmondani róla.
1: El meg kéne nézni. El meglátjuk, hogy este még milyen kondícióban leszünk.
0: Így van, pontosan, hiszen 4 órakor még fontos tárgyalásunk lesz, de most mindegy.
1: Nekem is.
0: Hát csak ha akarod, most akarom kibontani.
1: Akarom, persze, nem tudom, hogy miért, de miért.
0: Jó, hogy hol tartottunk? Denevér.
1: Denevér.
0: Tehát 2-3 mázsa denevér szorult be, ami azt jelenti, hogy most lehet hallani az iskolában, ahogy a fal mögött a denevérek... Ezt csinálják. 70-80 darabot sikerült kimenekíteni különböző réseken keresztül, de hogyha meghalnak, elpusztulnak bent a denevérek, akkor berohad a 2-3 mázsa denevér a borítás mögé. Hallod? Ha van denevér holokauszt, akkor az most Esztergomban történik.
1: Nem, ez nem csak a denevéreknek holokauszt, hanem a gyerekeknek is az egyébként. Tehát biztos, hogy annak akkor lesz tört szaga.
2: Persze, hát meg az a fertőzés veszély.
1: Hát ki kell bontani.
0: Ez muszáj lesz. Nincs B-terv.
1: Hát
0: ki kell bontani, meg kell keresni a felelőst, az tök fontos, legelőször is kipalasztod.
2: Ennek kell, hogy legyen egy felelős. Tehát valaki vezette azt az építkezést, valaki megtervezte, valaki megrendelte, és erre senki nem gondol.
1: Mert senki nem gondolna egyébként, hogy valahol is a ház falában denevérek laknak egyébként. Én sem gondolnám, vagy
2: hát, ha több ezer denevér lakik, azzal bizonyára találkoztak már korábban is.
1: Nem biztos szerintem.
0: Hát azok elbújkálnak.
1: Nem tudom ezt megítélni. Azt, hogy mennyire lehet ezzel számolni, vagy mennyire lehet őket látni, amikor az ember ezt csinálja.
0: Hello? Mert, hogy...
4: Kis ember vagyok, sziasztok!
0: Hello.
4: Valóban denevér holokauszt, csak arra reagálnék, hogy senki se gondolná, bárki, aki valaha is vett részt felújításban, főleg egy mérnök, annak az az első dolga, hogy rákcsáló és kártevő írtást és kártevő ellenőrzést.
1: Ja, már rég meg kellett volna gondolkodni, hogy a szigetelés ezért neki, oké.
4: Na most nem arról beszélek, hogy
0: persze,
4: mi kellett
0: értjük,
4: volna csinálni,
0: értjük,
4: hanem
0: értjük.
4: Arról van szó, hogy ez egy a protokoll része.
0: Így van, ez egy lépés, amit meg kell csinálni, így van,
4: nem
0: pont.
4: Nem illetlenül teszel ugye üveggyapotot a tetőre, hogy ne menjenek bele se a rákcsálók, se a kártevők.
0: Csak lehet, hogy az, aki egyébként kőműves vagy mérnök lenne, az most vagy elment katonának, vagy elment külföldre.
1: Nem tudom,
4: hát igen.
0: Kövér László, köszönjük a denevérek halálát.
4: De hogy... Ez dolgot végre megértettem Kitty kanyakörmániáját, hiszen ugye a steampunkhoz vonzódik ezek szerint.
2: Az a Viki
1: volt. De teljesen kevered a dolgokat, és a steampunk, annak semmi köze nincsen a posztapokaliptikus világéhez,
2: meg a nagyon.
1: Teljesen, minden össze van itt kuszálódva.
4: Mellett ebben specialisták voltok, hogyha ezt kifejtenétek, ezt megköszönöm.
1: Micsodát?
4: Szerintem ez közszolgáltak érdekel.
1: De mit fejtsek ki?
4: A post-apokalipszis.
1: Hát az egy világ pusztulása. Elmondjam. Semmilyen nincsen, semmi. De elmondom, a steampunk az egy olyan fajta romantikával és másrészt technológiát szerető vagy technológiai fejlődésben hívő embernek a mondjuk a stílus vagy stílus jegye. Aki... Igen?
0: Halló?
5: Halló, sziasztok, Kimi vagyok.
1: Halló.
5: A denevérekkel kapcsolatban.
0: Igen.
5: 1987-ben jártam már az iskolában.
0: 3
5: éve. Már akkor volt jelen annak, hogy berepült az ablakon a denevér az osztályba, ami szerintem tök normális dolog. Tehát már akkor tudható volt, hogy ott lapulnak, lakoznak denevérek. Egyébként Izsákon van egy denevér rezervátum, egy gyönyörű betonfa épület a Síkságerdő közepén. És szerintem igen, szerintem mulasztás volt az, hogy ezt nem vették figyelembe, és így szigeteltek, hogy építettek, én azt gondolom.
0: Tehát akkor azt jelenti, hogy lehetett tudni, hogy a József Attila általános iskola az egy ilyen denevér... hely, vagy ilyen denevérek vannak ott az iskola falában, már akkor is.
5: Így van, így van.
0: De durva.
5: De ugyanúgy például Eger belvárosában is, ahol van a viadukt, uh-huh. ott is több százezer, ha jól tudom, él, és az évtizedek óta, tehát ez nem egy mai dolog, nem egy mostani dolog.
0: Van valami ilyen madár a háttérben ott nálad?
5: De kisfiam.
0: Ja, bocsánat.
1: Nem humanizáltad a gyerekeket!
0: Bocsánat, köszönjük.
5: Köszönöm
1: szépen. Köszönöm.
0: Jézusom, Feri. Nem olyan mondni, hogy egy ilyen kis madár lett volna?
1: Hanyadika van, január 17, az univerzális dehumanizáció napja. De visszatérek a steampunkra.
2: De ugye a steampunk az adásul a gőzgépek korszakával kapcsolatos
1: azt fejtettük meg. Hát nem nosztalgikus, mert szerintem ők úgy gondolják, hogy ez egy továbbvihető technológia, vagy úgy gondolták valamikor. De hogy én pont a múltkor mondtam, hogy tökre rühellem a steampunkot. Tehát az egészet ilyen nagyon direkt, nagyon csinált valaminek gondolom, aki szándékosan feltűnősködni akar tényleg, meg kirínni, meg...
0: Akkor hiába küldtem át azt az e-mail, azt a steampunkot, azt a
1: műveget. Én nem szeretem a steampunk cuccokat. A posztapokaliptikus dolog, ez pedig már a világ eddigi rendjének a pusztulása után van, és azokból a dolgokból építkezik, amik túlélték ezt a mondjuk... Nem, a
0: fogyasztói világ.
1: Igen, a fogyasztói világ végét, amik kicsit masszívabbak a többi dolgnál, bőr, fém, autókból, nagyon erős autók, tehát ami egyébként a társadalmi rend nélküli világ túlélését, nem, a társadalmi rend nélküli világban való túlélést tudják egyébként neked biztosítani, vagy garantálni. Tehát azért kell minél nagyobb motor az autóba, hogyha valakit meg kell előzned, vagy valakit le kell szorítani, akkor meg tudja tenni.
0: Egyébként. Érdekes, hogy akkor ebben az esetben arról van szó, hogy a központi hatalom hiányában kialakuló értékválságban ismét ilyen evolúciós mechanizmusok lépnek életbe, amelynél az erősebb egyedeknek a továbbélése biztosított csak.
1: És egyébként valószínűleg ruházatból is, amik jobban bírják a hordást, jobban bírják az igénybevételt, azok jelennek meg az embereknél.
0: És figyelj, és ez egyébként ennek a posztapokaliptikus világképnek van egyébként ilyen művészeti megnyilvánulás?
1: Vagy igen, a Mad Max.
0: Aha. Azt nem tekinthetjük annak?
1: Én annak tekintem. Kivéve a Mad Max 3-at, mert hogy ez annyira katasztróf, azt hiszem, hogy ez a világ történelme legrosszabb film.
0: Abban játszik Tina Turner?
1: Igen. De olyanok vannak benne, hogy ezt nem hiszed el, hogy épp ezt ember filmbe belet, ez tényleg ízé vonatablakon kívülről bedugott fej, és ízének a serpenyővel verése, meg hasonló, mint hogyha egy ilyen burlesque filmet néznél. Nagyon rossz ez a film. Nem is értettem, hogy ez hogy kerül ide.
0: Én sosem az egész Mad Max-et nem tudtam magamivel tenni, és valószínűleg pont amiatt, amiről beszéltél, hogy ez a világ összeomlását követő értékválság, a fogyasztói világ iparcikkeiből építkező barkácsolás, és ez a rendkívül erős tekintélyre épülő rendszer, ettől én a hátborzongást kapok egyszerűen, meg tudom, igen, tehát egy ilyen szép őzike, meg a tigris együtt az édenben, ezt tudom elképzelni jövőként.
1: Mindenkivel
0: lefekszik, mindenki boldog, nagy bujaság van, mindenki ki tud teljesedni. Én egy ilyen, inkább ilyen 68-as nagy hullámot tudnék elképzelni, mint egy ilyen posztmodern világot, ahol aztán később szakáros férfiak hülye benzinmotorokat brüngetve teszik meg a rosszabbnál rosszabb cselekvéseiket a gyengébekkel szemben.
1: Ja, mit mondjak erre? Persze, akkor össze fog ölelkezni a zőzike meg a tigris.
2: De ne, vannak olyan posztapokaliptikus filmek is, amikben ilyen kedves vége van a történetnek.
1: Igen?
2: Igen.
0: Persze.
1: Melyik
0: az?
2: Nem tudom a címét, de
1: mit tudom, hogy hanyadik napon?
2: Lányos skifi.
1: Én azt tudom, hogy...
0: Lányos skifi. Girlfriends. Halló?
5: Steampunkra egy pillanat visszatérve, a steampunk az nem egyenlő a Shadowrun-os világgal.
1: Nem, én nem vagyok ebben otthon, nem szeretem a steampunkot, sőt, rosszul, borsózik tőle a hátam, úgyhogy ezt nem tudom.
5: Mert a steampunkhoz, amit én tudok, ugye volt ez a szerepjátékos őrület így a 80-as évek, 90-es évek környékén, és akkor volt egy játék, vagy
0: ez a lapozgatós.
5: Igen, a lapozgatós is ennek a része volt, de ugye volt ez az AD&D, vagy a D&D, ez a Dungeons and Dragons, meg a Advanced Dragons and Dungeons nevű a Tolkien világból kinőtt ilyen dolog, és akkor volt egy Shadowrun nevű változata is, ami viszont ez a steampunk alapjai, amennyire én tudom, és azért az nem egy ilyen tiszta
6: gőzgépes akármi, hanem az is világégés után, tehát az is posztapokaliptikus, csak úgy kell elképzelni, hogy a világ változása, hogy a világ változik, és így a mágia is úgy gondolják, hogy változik, és akkor visszatér a mágia, de a technológia is megmarad, és akkor ez okoz egy ilyen viszonylag nagy világégést, és az az okozza a fajok megjelenését, meg a különböző mindenféle ilyen extra megjelenés. Ugye azért van ilyen technikai mágus, aki a számítógépekkel
0: az óriási.
6: Igen, szóval az egy azért érdekes, mert az is egy ilyen kifigurázása vagy klisézése a jelenlegi világnak, és ugyanazokkal a problémákkal foglalkozik, csak sokkal elnagyoltabban. Ott az ork, a figány ork, az megjelenik, mint ork, tehát ő orká válik, mert ahogy megerősödik a világnak ez a mágikus része, visszajönnek az ősi fajok, amik a mesékben léteztek, és azok így pusztítanak. De lehet, hogy már összemosom a dolgokat, mert sok ilyen fajta játék volt, és igazából ez mindig egy markáns, töröljük el a jelenlegi helyzetet, szakítsuk ki a figurákat ebből abból a síkból, ahol ők éppen vannak, és vigyük el a problémákat egy sokkal tisztább térbe, ahol a problémával önmagával tud foglalkozni, és ezt járták körül ezek kis regények, az ők is maguk egyszerű és ponyva irodalom módján, de gyakorlatilag ugyanezekkel a problémákkal, társadalmi rendszerekkel foglalkoztak, hogy most egy hierarchiális rendszer jön létre, ahol egy férfi a vezető, egy ilyen volt ezredes vagy százados, aki magához ragadja hadifejlesztéseket, és akkor ilyen óriás robotszörnyeket gyárt, vagy egy lecsúszott kis gettó tolvajról van szó, aki nem tud kiszakadni, és egy vagy gnóm, meg eleve már az ő kinézete is kirekeszti a társadalom nagy részéből. Szóval ott voltak ilyen szerepek, amik megjelentek, és szerintem ez a Shadowrun-ban, illetve a Steampunk-ban ugyanígy megjelenik. Az igaz, hogy van egy divatja, és van egy hozzá kapcsolódó hype, mint a Wild West, az is az egy tipikus steampunk film, de az sem nem játszódhat a múltban, hiszen a plazma fegyverek, vagy mit tudom én, ez soha az életben nem volt ilyen. De hiába néz ki, hogy ő lenne, csak egy allegória.
1: De hogy nekem erről az az érzésem, hogy a steampunk az, ahogy mondjuk a 19. században a technológiai fejlődésben hívő emberek elképzelték a jövőt.
6: Aha. Igen, ez egy Jules Verne jellegű dolog.
1: Igen.
6: Mindenki léghajóval jár. Igen, csak azt kell tudni, hogyha mondjuk elpusztít a világ, akkor ugye megszűnnek a gyártósorok, megszűnnek ezek a technikai vívmányok, de az emberek azzal főznek, amiük lesz. A gőzt nem tudjuk elfejteni, viszont nagyon könnyű előállítani, és ezért könnyű egy gőzgépet létrehozni. Van egy óriási géped, ami mondjuk, mit tudom én, elektromos áramban működött, akkor kell áram, hogy csinálsz mellé egy gőzgépet. És akkor így jön össze az, hogy egy vadonatúj tank, egy óriási nagy gőzgéppel a háta mögött, és ez az így.
1: Ja, csak hogyha mondjuk úgy pusztul el a világ, hogy mondjuk a növényzet is elpusztul, akkor elég nehéz gőzhez jutni, mert oké, amíg van szén, el kell valamit égetni hozzá. Vagy víz kell.
6: Igen. De ezért visszaesik a társadalom nagy része, tehát a társadalom részei szétszakadnak, és van, aki mondjuk visszavonul a természetbe, és ott megszűnik a technológiai forradalom, tehát lesz fa. Mert ott a technikai töretlen növekedés, ez megszűnik, és akkor lesznek ilyen kis fragmentek, hogy van egy kis település, ahol még mindig minden high-tech, és elektromos ajtók vannak, meg kamerák, meg űrhajók, meg akármi, és van a másik véglet, ahol pedig épp hogy fa van, vagy még az sincs, és ágyékötőben rohangálnak az indiának az erdőben. Ugyanez van most is, csak ez egy sokkal elnagyoltabb kép, és így megpróbálja egy kicsit ezt így bontolgatni szerintem.
0: De ez abban az szempontból nagyon érdekes, hogy amúgy van egy ilyen társadalom, hát nem is társadalom tudományi, de ilyen módszertani eszköz, a szenárióépítés, amikor egy-egy társadalmi problémát úgy próbálunk jobban megérteni és adekvát választ adni rá, hogy tovább fűzzük a történetet. Tehát például azt mondjuk, hogy mondjuk Józsefvárosban injekciós szerhasználatból van probléma, és tovább fűzzük, hogy hogyan érkeznek prostituáltak vidékről, hogyan robban be a mondjuk a HIV-bomba, és így levezetjük teljesen addig, hogy egy ilyen katasztrófát okoz, és ennek a szenáriónak a végig vitele az, ami valamilyen módon inspirálja az embert arra, hogy megelőzze ezt, és adjon más jellegű válaszokat. Ez nagyon izgalmas fejtegetés.
6: Szerintem is. Mindig jó játékok. Egyébként én kötelezővé tenném a szerepjátékokat az iskolában.
1: Ó, én is.
6: Azért nehéz azonosulni egy más ember problémájával, mert sosem tapasztaltad személy szerint, tehát nem bújtál a bőrébe, nem gondoltad bele magad, és ha ezeket a játékot elkezded játszani, akkor mindig rájössz arra, hogy más emberként, más lényként, más kaliberekkel, más kihívásokkal szembesülsz, és sokkal könnyebben tudod elfogadni a másságot. Szóval szerintem érdemes lenne a tolerancia jegyében ezeket fejleszteni. Akár a steampunkot, akár a klasszikus játékokat, nem igazán van ennek, vagy a posztapokaliptikus dolgokat volt, ez az országút harcos alapozgatókönyv, ez tipikus Mad Max világ, de neked biztos nagyon tetszene, hogyha egyszer így belefutsz antikváriumban, nézd meg, marhajókat fogsz röhögni rajta.
0: Megveszem neki szülinapjára.
1: Nekem nincs születésnapom.
6: De ez pont úgy jó, ahogy megkérdez. És ezek szerintem nagyon fontos dolgok. Kicsit ugye ponyva mindenképpen az egész irodalom, meg az egész, nincs nagy mélység benne, de azért lehet általánosítgatni belőle.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük. Ez jó egyébként, az egész másság elfogadás, meg a másik szeretébe belebújni.
1: Várjál csak annyi, hogy a steampunkkal kapcsolatban van egyébként cseten megfejtés, hogy az a steampunk a viktoriánus korban létező alternatív valóság.
2: Ahhoz képest a Shadowrun, amiről szó volt, az meg cyberpunk.
1: Arra én már nem térnék ki, hogy ez valóban az-e, mert hogy egyikünk se olvasta, úgyhogy ezt nem tudjuk megítélni. De hogy ez a meghatározás, ez nagyjából egybecseng azzal, amit én gondoltam, hogy abban a korban, amit elképzeltek a technológiai fejlődésbe hívők, hogy hogyan fog a jövő kinézni, vagy akkor éppen egy alternatív valóság. Jó,
0: okay. Egyébként a Tilos Maratonon ugye szervezünk egy tematikus napot, ami elsősorban a héttérítés és az FMXXX gyökereiből kezd majd így kibontakozni, és hát itt természetesen egy ilyen gender semleges, ám de a meleg szubkultúrára vagy kultúrára érzékenyen reflektáló nap lesz a Szivárvány napunk, még csak munka címe van, szerdát szerettük volna Szivárvány szerdának, de a KED lesz majd ez valószínűleg, és itt például azért valamennyire a célként szerepel, hogy szeretnénk olyan karaktereket megjeleníteni, amelyek egyébként távolabb állnak tőlünk, és akár a közös szórakozás, a közös adománygyűjt és a közös lét az, amelyik megint csak elmossa ezeket a távolságokat, és sokkal közebb tudjuk érezni majd magunkhoz a lüktetést. Nem?
1: Bár
2: igen.
0: Jó lesz. Találtam szlogent is, tényleg.
2: Szóval a protagonista pszichodrámának ugye az az alapja, amikor helyzetek vannak az életedben, aminek egy részete vagy egy része pedig a többi szereplő, és a protagonista pszichodráma alapja a szerepcsere. Amikor az van, hogy van egy konfliktusod valakivel, azt felrakod azt a konfliktust a színpadra, és nagyon hamar az történik, hogy oké, akkor szerepcsere, és tulajdonképpen beleállsz annak az embernek a szerepébe, akivel konfliktusban vagy, és ilyen óriási feloldódásokat lehet ebben találni.
0: Hát meg nagyon jól lehet használni konkrét eszközként, én például jártam az Erdély Ildikóhoz szociodráma, most majdnem azt mondtam, hogy szakkörre, de szeminárium volt, ahol a pszichodráma eszközeit alkalmazva különböző társadalmi problémákra próbáltunk reflektálni. Tehát például, mondjuk akkoriban a Hollán-Ernő utcai tűcsörében dolgoztam, és volt egy kliensünk, aki nem volt injekciós szerhasználó, de velük pörgött, nagyon sokat gyógyszerezett, és vajon szerettük volna feloldani azt a problémát, hogy ne járjon oda, és kössön egyre szorosabb kapcsolatot az injekció szerhasználókkal, holott neki nem kéne.
1: Úgy, hogy mivel... kitiltattuk.
0: De mert azt nem szerettük volna, hogy akkor a segítő helyről kitiltjük őt, és ekkor például azt mondta, hogy oké, nézzük meg ezzel az eszközzel, hogy milyen választ tudunk adni, és gyerekek, fantasztikus volt, 3 órát követően olyan exakt válaszokat és cselekvési rendszer tudtunk kialakítani, amely sikeresen menedzselt ezt a helyzetet. Megdöbbentő volt. Tehát ezek a különböző eszközök, ezek nagyon sok esetben képesek a problémát alapszinten menedzselni, ezért is fontos az, hogy tudjunk ezekről, minél nagyobb ismereteket szerezzünk ezzel kapcsolatban. És elsegít hozzá mindenkit a Hétérítő című műsor. Megérkezett közben Brückner János, jól látom, már kint van a társalgóban, most nevezzük így, úgyhogy egy picikét kimegyünk, összerakjuk a dolgainkat, hogy beállítjuk a mi ez, nem kamera?
1: Mikrofont,
0: és a többit,
1: atya
0: és akkor
1: ég.
0: Hamarosan folytatódik majd a Don't Believe the Hype című kiáltásról is fogunk majd beszélni itt a Héttérítőben.
7: Hey, come on. Pian and Pez. Don't.

0: Kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor, és megérkeztek vendégeink, Mikó Ivett konceptor, Bence Péter kurátor, és Brückner János képzőművész, hogy tovább vigyük a K-betűs kifejezéseket. Egészen 10 óráig fogunk majd beszélgetni kortárs képzőművészetről, a Csiri csoportról, kiállításról, és hát természetesen elsősorban Brückner János művészeti projektjeiről, amelyeket átböngészve az utóbbi időben azt vettem észre, hogy milyen sok a héttérítőhöz köthető téma bukkan fel, úgy mint pornó, kábítószer, digitális világ, humán print, egy halom átkötés, amire nagyon-nagyon kíváncsiak leszünk, hogy milyen módon tudjuk ezeket kibontani. Ugye az apropója a mai beszélgetésnek az a Csiri csoport által megvalósított Don't Believe the Hype című kiállítás, illetve ennek a megnyitója, amelyen V-ügynökkel is jelen voltunk. Valahogy akkor kezdjük egy picikét azzal, hogy maga a művészetiséget, mint a festőművész vagy rendesül, de nem?
1: Nem. Egyáltalán is. Sziasztok egyébként. Mondjuk azt, hogy multimédia. Aha. Multimédiás művész, van multimédiás lejátszó, van multimédiás művész.
0: De festőnek tanultál.
1: Festőszakon végeztem, igen. Egy szuper klasszikus akadémikus képzésben vettem részt a Magyar Kézművészeti Egyetem.
0: És mikor? És hogy akkor ebből a nagyon klasszikus festőképzésből tényleg villám gyorsan elmozdultál abba az irányba, hogy akár infografikusan megzenésítve tudod megjelenteni a himnuszt?
1: Hát figyelj, röviden annyi, hogy én úgy kerültem a képzőbe, hogy igazából nagyon sok előképzettségem nem volt, így az akadémikus képzés kb. 2 évig baromi izgató volt. Geometria, perspektíva, anatómia, nem tudom mi. Művészettörténet inkluzíve. És aztán utána elkezdett untatni ez a monomédiás mánia, hogy akkor csak festünk, csak kenünk, és mindenki a lelkének a problémáját kifesti, megkeni, ami egy teljesen érvényes dolog, de ha csak ez vesz körbe, akkor egy idő után megpróbálsz más kiutakat, vagy más megoldásokat keresni.
0: És tanultál matematikát, vagy programozást? Vagy honnan ez a rengeteg digitalizált megközelítési forma?
1: Hát áthallgattam az intermédia szakra is, aztán a MOMÉ-ra animációs szakra is egy picikét, és hát ez úgy adja magát, hogyha elkezdesz bizonyos dolgokat foglalkozni, hogy bizonyos dolgok érdekelnek, vagy erre olyan vizualitású dolgok jutnak eszedbe, amit mondjuk digitálisan lehet csak megcsinálni, akkor egyszerűen utána ez, hogy hogyan működik, és ennyi. Szóval, hogy én, hogyha van, hogy be kell mutatkozni, hogy van itt, akkor nem azt mondom, hogy festő vagyok, vagy multimédiás, vagy intermédiás, hanem talán kíváncsi ember vagyok. És ez a kíváncsiság az, ami hajt igazából.
2: És mi neked a művészet?
3: Muszáj, mert hetek óta
2: erről vitatkozunk, hogy mi az a művészet.
3: És ki a művész?
0: Nyugodjunk meg.
1: Na hát én nem szeretném ezt kiemelíteni, mert nem tudom a választ, az a helyzet. Szóval én nem tudom megmondani, mi az a művészet. Egy pár dologról tudom, hogy az lehet. Azt is tudom, hogy egy pár ember az művész, de tulajdonképpen én azt mondom, talán mindenki lehet művész, vagy mindenki az is.
3: Biztos, hogy óriási tévedsz ebben. Nem csak az lehet művész, aki magasan iskolázott, és több évig tanulja azt a speciális művészeti területet, amiben ő művész szeretne lenni.
1: Azt hittem azt mondta, hogy aki magas. Ebben esetben nem.
3: De hogy odáig azért nem rugaszkodtunk.
0: De mondd, hogy így van. De kell tanulni hozzá, nem? Egyetemben.
2: De nem mondd már meg a vendégek, szerintem, hogy mit mondjuk.
3: Szájában a vendégnek a válasz.
1: Szerintem nem kell tanulni hozzá.
3: Ne!
1: Én ezen a párton vagyok, tényleg.
3: Hát, akkor itt véget is ért a te rádiós szereplésed.
1: De köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb.
0: De akkor ez nem jelenti azt, hogyha valaki nem tanulja meg a professzor és az eszközök használatát, akkor nem lesz képes úgy átadni, hogy az valóban hatást keltsen.
1: Milyen eszközökről beszélünk, érted? Tehát, hogyha mondjuk valaki gyufagyújtó művész, és akkor a gyufagyújtást nem tanítják sehol sem, mégis mesteri fokon művészi szinten
3: űzik. Maximum nagy művészet lehet.
1: Tehát, hogy nem tudjuk, hogy milyen eszközök vannak. Hát most itt egy párat felsorolhatunk, hogy festészet, meg digitális, meg kódolás, meg mit tudom én, micsoda, de azon kívül van 1000 más, és van még több 10 000 más, amiről még nem is tudunk. Tehát akkor hogyan mondjuk meg azt, hogy ha te tudsz festeni, vagy tudsz szobrászkodni, akkor jó művész vagy. Hát akkor legfeljebb jó festő vagy, jó szobrász vagy, ami remek jó dolog, és ez benne van abban, amit művészetnek nevezünk. Tehát rengeteg sok más forma van még, amiről adott esetben még nem is tudunk. Tehát az nagyon fontos, hogy valóban kell egyfajta mondjuk így mesterségbeli tudás, de hogy az milyen tudás, vagy mire vonatkozik, azt nem lehet így definiálni. Szóval

0: hogy a művészet, hát mi az, fogalmam sincs, de abban igazad van, hogy valamilyen tudás, vagy valami mesterség, plusz tehetség, plusz elszántság, kitartás, ezeknek valami keverik.
1: Hát de gondolom kell valamennyire, vagy kellhet valamennyire kapcsolata a közönséggel, hogy interakció jöjjön létre. Azért azt látom, hogy a munkáid egy jelentős része interakciókra is épül. Akár a melegölelés projektre tudok gondolni, még tényleg egy fantasztikus projekt volt, azt gondolom. Illetve hát az, ahogyan amennyire én látom, de onnan nem értek hozzá, picit ilyen visszatérő mintázata, a kamuflázs, a fék, a nem valódi, a nem látható dolgok, és valamennyire bennem azt a képet hívta elő, ami hogy hívják azt a festőt, aki a vásznakat összegyűrte és festett rá? Hantai? Vagy
2: Hantai. Hát,
1: hogy a Hantai esetében is ugyan nem látható dolgok, a nem festésnek a művészete, tehát az eltakart dolgoknak a megvilágítása, a megjelenítése fontos, hogy ez nálad mennyire jelentős, vagy mennyire következetes ez a fajta választás?
0: Hát nagy részt igen, szóval, hogy nagy részt ezek tudatos dolgok, mivel hogy ami engem érdekel, az az üresség, meg a hiánynak a színrevitele. Amit aztán adott esetben a hallgatók töltenek ki, vagy töltenek fel, vagy animálnak meg, vagy keltik életre.
3: Ez egyébként ez tök érdekes, teljesen személyes vonatkozásból, hogy szerintem, amit én ugye nagyon szeretek zenében, ez a román minimál, ami szerintem megint csak az ürességnek, meg a hiánynak a kifejeződése valahol a zenében, plusz a Bret Easton Ellisnek a regényeit, amiben megint az üresség van, több száz oldalon keresztül körülírva, meg a kiüresedés, annyira jó.
1: De ez ilyen korkérdés egyébként?
0: A kiüresedés vagy az üresség? Én számomra ez inkább egy ilyen technika. Tudod, én azt szeretem, én is ilyen típusú művészetet szeretek fogyasztani, ez egy csak ilyesmit, amikor te úgy csapdába esel. Tehát adott esetben nem is tudod, hogy az művészet, amivel most éppen szembesültél, hanem valamit kaptál, valami történt veled, és akkor utána később persze kiderül, hogy ezt valaki csinálta, hogy ennek egy részét valaki kitalálta, vagy ezt valaki oda tette az utadba, vagy nem tudom mi. De hogy ez a fajta csapdába ejtés, és csapdába esés, áldozatul esés, és elkeveredés, félreértés, teljes benézés, ez egy baromi érdekes pillanat, amikor nagyon sok minden megtörtént, és egy új perspektíva nyílhat ki számodra úgy, hogy ezen te nem is dolgoztál előtte, hanem ez egyszerűen megtörténik.
1: Ezáltal válik valóságossá?
0: Mondjuk így, ezáltal válnak bizonyos dolgok, vagy bizonyos gondolatok, bizonyos akár érzések, amiket mondjuk azért nem éreztél, vagy nem abban a formában, vagy nem úgy tudtál róla, vagy nem abban a fiókban volt a fejedben, valóságossá és jelen valóvá.
3: Egyfajta megvilágosodás.
0: Hát nem tudom, lehet, vagy elsötétedés. Tehát, hogy az is lehet, hogy még sokkal sötét, még egy pincéből beleesel.
1: Az, hogy human printként határozol meg ilyen feltöltési technikákat, tehát az, hogy embereket bizonyos szempontból csapdába ejtve arra kényszerítesz, hogy amúgy jelenítsék meg ők az általad elképzelt dolgot, ez mennyire konceptuális törekvés, és mennyire ilyen véletlenszerűségre törekvés? Mert itt ebben is van egy ilyen látszólagos ellentmondás.
0: Hát ez egy konceptuális prank igazából, szóval... Az egész ötlet, hogy számok alapján pixeleket fessünk meg, az onnan jött, hogy a diplomunkámban egy festészeti öngyilkosságot akartam végrehajtani, és hát magamat egy nyomtatóvá átalakítsam a lehető legembertelenebb módon. Tehát egy előre meghatározott processzust, egy digitálisan lefektetett processzust hajtsak végre, és mivel egy ember vagyok, nem gép, biztosan hibázni fogok, és ez a hiba fog esztétikai értéket generálni egy festményben. Aztán miközben azokat úgy festegettem, ebben én valójában élvezetet találtam, és arra gondoltam, hogy hát ezt miért én csináljam meg az összes képet, miért ne csinálhatnám meg akár más is. És akkor aztán innen jött az ötlet, hogy akkor ne mondjuk mit te kifessék, hanem lájkokkal pecsételjék te, és akkor úgy lesz abból kép. Ami ebben szerintem érdekes, az egyrészt az, hogy egy közösségnek a tulajdonképpen a kollektív tudattalanját láthatóvá teszi. Ugye itt ez egy, úgy kell ezeket elkezdeni, egy nagy üres papír van rajta, négyzetrácsokban számok, és akkor mellette van egy ilyen használati utasítás, hogy hogyan lehet mitén lájkolni, vagy hogyan lehet egy képet megjeleníteni, hogyha akarsz. Amilyen számmal, annyit kell vele pecsételni.
3: Akkor én voltam azon a kiállítás megnyitódon is, ahol lánglelkűek, vagy nem tudom.
0: Igen.
3: Hát rögtön belevittem a művészeti értéket, a hibázásra, úgy kezdtem el akkor a színezgetni, hogy el sem olvastam egyébként, hogy mi ez az egész, miért vannak számozva a dolgok.
1: Szóval akkor te rontottad elég.
3: Azonnal.
0: De hogy ez
3: a lényeg. Voltam itt a művész, bocsánat.
1: Ibet akartál valamit mondani. Nem te rendkeztél?
3: Ja, hogy
1: nem
3: ráadásul. Ja, ti így vagytok a teszem?
1: Ne vigyük félre a témát. hogy ebben az egész megjelenítési folyamatban azért azt látom, hogy nem vagy egyedül, sőt, valamennyire ugyanazra vagy hasonló, tehát hogy egy stábbal dolgozol. Itt van belünk Bence Péter kurátor is, az ő neve is gyakran fölbukkan ezekben a projektekben.
0: Ez így van.
1: Mennyire dolgoztok tímként, és mennyire vannak önálló törekvés, vagy azt kicsit azt szeretnék kibontani, hogy mennyire is hogyan működnek ezek a projektek, hogyan ennek létre, hiszen itt videó van általában, itt nagyon sokféle tevékenység kapcsolódik össze.
2: Sziasztok! A művészet részét azt a János csinálja, és én meg azt a platformot, vagy azokat a bemutatkozási lehetőségeket próbálom lehetővé tenni a számára, ahol ezek el tudnak jutni a közönség felé.
1: De te művészettörténész vagy? Vagy micsoda?
2: Nem. Én egy autodidakta.
1: Menedzser vagy?
2: Igen, tulajdonképpen, vagy az art dealer is, hogy teljesen jó
1: megvan. Art dealer, de szép, ez Istenem. Igen.
2: Aha. Tehát, hogy azzal foglalkozom, hogy az, amiket a János vagy más művészek létrehoznak, azoknak olyan vevőket találjak, hogy utána lehetőségük legyen a művészeknek ebből megélni, vagy fenntartani magukat, mert ez ilyen nagyon nagy probléma szerintem, hogy a képzőből kijöve azok a képzőművészek, szóval, hogyha úgy számoljuk, mondjuk tavaly azt hiszem 32 vagy 36 ember végzett a festőszakon, na most 36 darab festőre nem biztos, hogy van szükség Magyarországnak.
1: De lehet úgy megcsinálni az egészet, hogy majd legyen szükség akár 72-re is?
2: Nem.
1: Az, mint a szociológus kb. 120-ból egy.
0: Hát szükség lenne, csak piac nem tart.
2: Csak, hogy nincs piac.
0: Ami eltartsa.
2: De hogy Németországban is mondjuk ott mondjuk 2-3 ezer diák végez, de ott se fog tudni 2-3 ezer diáknak galéria lehetőséget nyújtani a folyamatos bemutatkozáshoz. Szóval, hogy nem biztos, hogy tényleg kell az, hogy legyen ennyi sztárfestő vagy jó festő. Ki kell választani azokat a művészeket, vagy azokat az embereket, akik ezt szeretnék csinálni. Szóval, hogy ez azért a művészeken is nagyon sok múlik olyan szempontból, hogy ha te művész akarsz lenni, akkor nem azért fogsz elkezdeni festeni, mert a képeidet több ezer dollárért fogják eladni, hanem azért, mert neked ez a passziód, és vagy tényleg ez a hivatásod, és más bemegy reggel 8-ra dolgozni, ha János fel kell reggel ugyanúgy 8-kor, és elkezd gondolkodni projekteken, és amikor mondjuk emberek azt mondják, hogy hát ez a művészet igazából nem is munka, én azért nagyon jót szoktam mosolyogni, mert tényleg mondjuk egy művészt, hogyha nézel munka közben, akkor lehet, hogy 5-6 óra úgy telik el, hogy ül egy székbe és dohányzik, vagy megiszik egy teát, vagy egy kávét, vagy egy sört, és semmi nem történik. De közben meg az agyában olyan gondolatok terjengenek, ami mondjuk lehet, hogy egy perc alatt, egy óra alatt, vagy egy hónap alatt az kivetül a vászonra, vagy bármilyen médiumban megvalósul.
1: Neked, mint art dealernek, vannak a gazdasági törekvéseken túlmutató társadalmi küldetés, vagy társadalmi funkciót is betöltő feladataid? Tehát mennyire törekszel mondjuk arra, hogy a Jánosnak, vagy az általad menedzselt művészeknek a produktumai betöltsenek nagyon tudatos társadalmi küldetést?
2: Nekem ez abszolút nagyon fontos, én gazdasági végzettséggel rendelkezem igazából, és innen jött az egész, de nagyon fontos az is, hogy olyan dolgokat csináljak, ami a társadalom számára fontos, szóval, hogy olyan dolgok mellé nem szívesen teszem le a voksomat, ami nem gondolom azt, hogy hiteles, de hogy ez a nagyon fontos a művészeti hitelesség, és mondjuk egy művész attól lesz hiteles, hogy mondjuk 25 éven keresztül űzi az ipart anélkül, hogy mondjuk eladják a képeit, vagy gazdaságilag nem sikeres, de akkor is kitart, és mondjuk 25 év után eljön egy siker. De visszatérve arra, hogy mennyire fontos a közösség, mondjuk egy ilyen csili csoportos kiállításnál, nekem ez az egyik legnagyobb öröm, hogy eljönnek 0-tól 99-ig, és mindenki talál magának olyan kapcsolódási pontokat, vagy olyan dolgokat, amiben azt mondja, hogy ez nagyon jó. És lehet, hogy valaki azt mondja a János egyik festményére, hogy hát ez borzalmas, de lehet, hogy a lájkolást azt iszonyatosan élvezi. És szerintem ez tök jó, és már megéri ezért kiállításokat csinálni.
4: És hogyan találsz piacot a művészetnek? Tehát ugye a kiállítások az a legfőbb eszközöd arra, hogy piacot teremts, vagy?
2: Az lenne, igazából az lenne az álomszerű dolog, hogyha lenne olyan közönség vagy felvevő piac, hogy kiállításokon annyi ember legyen, de mondjuk, hogyha úgy számoljuk, hogy mondjuk 100-150 válogatott ember eljön mondjuk egy kiállításra, akiket meghívunk, vagy mondjuk eljönnek maguktól, potenciális vásárló az körülbelül 1-2%. Uh-huh. Hogy ez a helyzet. És ezen kívül meg külföld az, ami sikeres lehet. Nekünk Bécsben is van egy irodánk, és azon keresztül azért elég sok olyan külföldi emberket tud beáramolni ebbe a rendszerbe, akik felvevő piacként tudnak.
0: Igen, meg hát itt ugye nem csak a piac az, ami egy fontos tényező, hanem még visszautalva arra, hogy ez az egész hogyan is működik, hogy everybody needs that, ez a neve ennek a bekaterülizálhatatlan eseménysorozat és történéssorozatnak, ami arra utal, hogy ez visszautal megint csak arra, hogy amikor egy képzőművész kijön az egyetemről, vagy kijön a műteremből, vagy bejön a műteremből, akármikor történik, nagyon kevesen foglalkoznak azzal, hogy az, amit ők csinálnak, az kihez, hogy hova, vagy hogyan fog elérni, kinek jó ez, ki lesz ennek
4: a
0: különbség.
4: Abban a pillanatban megszűnik a művésziség, nem, hogyha elkezdesz a piacra dolgozni.
1: De tehát,
4: ez akkor ilyen gyerdesen.
0: A piac és a közönség, az ne keverik össze. Ezek különböző fogalmak. Az, hogy hogyan fog az, amit te csinálsz pénzre, vagy bármilyen fajta gazdasági, nem tudom mire, átváltódni, és az, hogy az, amit te csinálsz, ki számára érdekes, vagy ő ezt hol láthatja, hogyan fogja befogadni, vagy itt mi fog vele történni? Ez azért két különböző dolog. Uh-huh. Az egy dolog, hogy a magyar oktatásban egyikről sincsen szó sohasem, de attól függetlenül ez még két, szerintem, ha bár tényleg összefüggenek, de én uh-huh. szeretnél ezeket külön kezelni. Uh-huh. Hát a művésznek nem az a dolga, hogy kék 50x70-es képet fessen, amit aztán az XY elad a Z-nek, hanem az a dolga, hogy olyasmiket csináljon, ami az ő számára releváns közönségnek, releváns közegben működjön. Uh-huh. És ez a kettő, tehát az, hogy az abból pénz legyen, és az, hogy a közösség vagy a közönség számára egy élmény vagy valami megtörténjen, ez a kettő valójában egy nagyon szerencsés esetben találkozhat. De ezek azért különböző dolgok.
1: Uh-huh. Mi ebben a találkozásban a funkciója a konceptornak? Van-e funkciója itt?
2: Mit csinálsz,
1: hogy kitaláltam? Mit csinál
3: a konceptor? Igen. Ja, hát a Bekelászlónak egy egész elmélet rendszert kellett kidolgoznia, hogy én megtaláljam a hivatásomat. Szóval tőle...
1: Köszönjük,
0: igen. Igazán kedves volt tőled.
3: Igen, és emlékszem, hogy az alkotás útjában beszélt ugye a post-contemporary-ról, és akkor ugye, hogy talán a kurátor szót is bontogat, hogy talán a konceptor, meg nem, és nem tudom, hogy milyen értelemben értett ő ezt a szót, de nekem ennyi elég volt, mert úgy éreztem, hogy megvilágosodtam, és ezt a szót kerestem már évek óta.
1: A hintintében a kreatív félreértés az egy ilyen állandó. Szeretjük ezt mondani.
3: Igen. Szerintem az a funkciója, hogy mondjuk adott esetben volt egy a Csili részéről egy programszervező, a Dávid Anikó, volt egy kurátor, a Péter, a művész János, és én, mint konceptor, ezt a három elemet mondjuk találkoztatom jó időben, jó helyen, jó projektben, és így létrejön valami rendkívüli, ami nem csak a miénk, hanem ez egy fontos, hogy ez egy közösségi dolog. Ezért is van az, hogy Csili csoport a neve, tehát a Csili Művelődési Központ és a Pesterzsébeti lakosságnak csináltuk, meg ugye mindenki másnak, aki...
1: És mit szóltok most, hogy sikerült fullra vágni a megnyitó nagy Csili művelődési házat, mert hogy gombos tűt nem lehetett lejteni ezen a kiállításon, magam is meglepődtem.
3: Én is, de amúgy valahol számítottam erre.
4: Az hány ember jelent?
1: Hát az ilyen 100-nál több ember szerintem, nem?
3: Lehet, hogy volt már utána is, mondjuk a megnyitó után is már így zártunk volna, és akkor beszállunk busznak.
0: Én nem tudom pontosan, mert az elején kiugrottam az ablakon.
1: Egy kicsit bontsátok ki kérlek ezt a performance-ot, ami a megnyitó volt, mert hogy ez rendkívül érdekes, izgalmas, és hát nem egy szokványos kiállítás megnyitó volt. Mi történt itt pontosan?
3: Hát nem tudom, nekem csak annyi, hogy nekem volt egy vízióm, ugye én mindig intuíciókból, víziókból és megérzésekből dolgozom, de ezért megyek mindfulness tanfolyamra mindjárt, hogy ne csak ezekre tudjak támaszkodni.
5: Ez egyébként, bocsánat, csak szerintem a mindfulness az pont az intuíciót, mint gyakorlatban használható készséget, az fejleszt.
1: Hát igen, hatékonyan tesz, hiszen a hosszas és végtelen álmodozással.
3: Akkor még tökéletesebb.
5: De szóval az intuíció fejleszt. Szerintem az egyik legjobb.
1: Persze, csak hogyha formában van, akkor képes valóban teremteni, de ne vigyük most el Mikó Ivet is a mindfulness
3: tanfolyamra. Nem, csak hogy nekem volt egy ilyen vízióm, hogy ugye ismertem úgy nagyjából Jánosnak a munkásságát, meg figyelemmel követtem, és ugye van egy ilyen
6: performer vénája, vagy nem áll tőle messze legalábbis, és nekem csak annyi volt az ilyen bedobott ötletem, hogy nekem annyi volt, hogy egy autóval kiszállítjuk a Jánost, vagy kiszállítjuk a belvárosi művészetet, de ez tényleg még a legalapabb, legsztereotípabb gondolatokból jött.
0: Hát igen, igen, valahol pont ezt akartuk megragadni, ez az egész megnyitó performance, hogy az emberek körében, akár Pest-Erzsébeten, akik akár nem tudom, hajadik kerületben, vagy a várban, van egy ilyen, hogy a beleégett a fejükbe, hogy a művészet az azért jó, meg a művész azért jó, mert cool, mert nagyon menő. És akkor azért lesz hiteles a dolog. És én azt mondtam azért, hogy ez egy tök jó sztereotípia, és én 1000%-osan érdekelt vagyok abban, hogy ezt minél jobban leromboljuk, vagy alássuk. Úgyhogy akkor csináljunk egy olyan megnyitót, ahol ezeket a kellékeket megjelenítjük, és aztán a maga dramaturgia pedig arra fog kifutni, hogy ez így eltűnik, szétfoszlik, megszűnik. Nem feltétlenül arra az, hogy hiteltelenné válik, hanem hogy ez megjelenik, és aztán átalakul egy olyan eseménysorozat, vagy egy olyan settingbe, ahol mindenki úgy megtalálja a helyét, és akkor mindenki jól érzi magát, vagy éppen élvezi a kiállítást. Úgyhogy ezért az egész valóban így kezdődött, hogy a Peti segítségével egy írtatlanul nagy terepjáróból kiszállva érkeztem meg, és akkor vittem én ilyen az öltözékben, akkor a piros szőnyeg, tehát minden ilyen elemet azt így felsorakoztattunk.
1: Nagyon szép aranynyalóka volt az inget.
0: Igen, igen. Egy aranytömnyalóka.
2: Ez pedig egy kortárs ékszer Lőrinc Rékának az egyik munkája.
1: Nagyon szép munka.
0: És akkor ottan kiszálltam ebből az autóból, vakú, meg én nem tudom mi, és akkor ugye át kell ilyenkor vágni valamit, hogy az egész utaljunk arra, hogy az most így átadatik az embereknek, ez most az övék, most akkor tegy így van, egy performatív megtörténik. Ki volt veszítve egy ilyen bábú, ami egy per egy másolta a saját testemnek, azt így lefejeztem egy ollóval, és akkor szabad volt az út. Bementem a kiejtótérbe, aminek az ajtánál 2 biztonsági őr állt, akik a Csili dolgozói, és ez egy a Csilinek az egyik dolgozó és a fia volt.
6: Igen.
0: Ez ajtóban rengeteg sok papírban volt, tehát nem lehetett belátni, hogy mi van a teremben. Én ott így eltűntem, és kiugrottam az ablakon. És akkor utána meg beengedték a szekuritisok a közönséget a terembe, de senki sem tudta, hogy én most akkor hova tűntem, mert hogy ugye nem volt a mód, de ezzel bementem, akkor mi van. És akkor a Mihály is bejöttek a terembe, kezdődött egy tánc előadás, ami a
6: Tetszli Éva és a közgazdasági szakközépiskola tánccsoport.
1: Mi táncos fiatalok, nagyon
6: igen,
1: komolyak voltak.
0: Abszolút, abszolút. Akik meg, ez megint egy csodálatos esemény volt, hogy ők mondták, hogy szeretnének egy ilyen valami táncadást csinálni a megnyitóra, aminek én szuper, nagyon örültem, és írtam egy levelet, amiben körülbelül összefogadtam, hogy nagyjából miről is fog szólni ez a kiállítás, és hozzátette, hogyha bármilyen módon tudnak kapcsolódási pontokat találni hozzá, én annak nagyon-nagyon örülök, de hogy semmit nem szeretnék befolyásolni, vagy irányítani, vagy rendezni, abszolút. Teljesen rájuk bízom, érzik jól magukat, ez a lényeg. És hát a táncsoport vezetői és a középiskolás táncosok egy egészen képesztő remek előadást hoztak össze, ahol tényleg adaptálták azokat a gondolatokat, amik a kiállításról is megjelennek. Az ő saját, egyébként teljesen tradicionális, mind öltözködésben, mind a koreográfiában tradicionális táncukhoz adaptálták ezt a gondolat is.
1: De ez ugyanaz a csapdába ejtés, nem? Hogy ők tulajdonképpen kitöltik azt a vákumot, amit te megteremtesz azzal, hogy keretet adsz hozzá.
0: Lényegében igen. Én ebben még egy plusz dolgot látnék, hogy számukra, hát ők is alkotók, és akkor visszajön, hogy most ki a művész, vagy ki nem művész. Lényeg az, hogy egy terepet kaptak arra, hogy kreatívan álljanak hozzá valamihez. Tehát, hogy én nem mondtam azt, hogy én, mint a mit én, milyen nagy okos művész, most akkor azt mondom, hogy ezt így vagy úgy vagy amúgy kell, vagy így kell kinéznie, vagy ez úgy vagy nem tudom, hogy legyen. Hát teljesen szabad kezet kaptak, és ők éltek a lehetősége, és egy prima dolog jött létre.
4: Nincs ebben ilyen egoizmusod? Nem félsz attól, hogy a te kiállítás megnyitódra, ha másoknak ekkora teret adsz, akkor mi történik?
0: Hát ez a lényeg, hogy én az egómat csak úgy használom, mint egy képlékeny, összehugyozható játszótér. Szóval, hogy ott bármi megtörténhet. Pont ez a lényeg. Pont ezért volt az egész eljátszva, hogy ez az ikon, vagy ez az egész sztereotípia lerombolódhasson, vagy ez kinevetődhessen, vagy nevetségessé válhasson.
1: Hát illetve valamennyire tovább is él, hiszen az emberek vittek el onnan egy per egyes lenyomatokat, ami nem más, mint a te mesztelen testednek a kétdimenziós változata. Konkrétan nálunk is landolt egy az irodában, amit kitettünk, ami azt is jelenti, hogy bizonyos szempontból ez az ikonizáció, vagy nem tudom, egy kicsit azért engem emlékeztetett emlékeztet a Jézusféle ikonizációra, hogy az, hogy ott van, és látsz egy embert, akinek szét van tárva a karja, és a tenyere felé mutat, ez egy nagyon-nagyon szimbolikus jelentés, és hogy jelen van. És hogy több művészeti projektetben is ez a bábú, vagy ez a kétdimenziós változatod, ez kicsit ilyen önálló életet él, ami azt is jelenti, hogy Brückner János szétterjed a világban mindenhol, és hogy kvázi ilyen vírusként föl-föl bukkan, és újabb inspirációkat ad az embereknek. Hogy azért ebben van tudatosság, gondolom.
0: Hát van persze, meg ugye ez borzasztóan ambivalens ez az egész. Tehát hogy ez az egyszerre, hogy ennek az egésznek az aláásása, az ugyanakkor meg a funkciójában mégis ellentmond, mert hogy valóban mégis ez terjeszkedik, vagy nem tudom, hogy akkor ott van minél több, és akkor ezek a bábúk, meg, tehát ennek a jelenlétnek, meg a távollétnek ez a folyamatos ilyen kettősség, hogy most akkor ez itt van, vagy nincs itt. Meg hogy ott is van, meg nincs is ott. Ugye ez a papírbábú pont ezért és így készült el, hogy egy ilyen nagyon standardizált ábrázolás, maga az a pozíció, az egy nagyon egyszerű helyről, az ilyen ember bemutató tankönyvekből van kopizva. Tehát ez a pozíció, hogy valaki szemben áll frontálisan, és a tenyereit felé mutatja, ez egész egyszerűen így ábrázoljuk az embert.
1: A default beállítás.
0: Igen, ez a default beállítás az ember ábrázolásnak.
1: Csak ebből a defaultizmus?
0: Többek között ebből, igen. Meg egy csomó minden más, olyasmi valami, ami az életünket alapértelmezett módon veszi körbe. Akár a digitális, vagy virtuális realitásokban, hogyha belépsz egy oldalra, a social media oldalra mondjuk, mindenkinek van egy default avatar képe, akár vannak default nicknémek, rengeteg a telefon, a csengőhangok, a háttérképek, szóval minden beállítható, meg személyesíthető, de hogy vannak alapértelmezett dolgok, ami azt mutatja, hogy egy nagyon-nagyon halvány korporát fantázia hogyan képzeli el az embert. És ez egy ilyen nagyon-nagyon redukált, nagyon lebutított, nagyon-nagyon kiüresített valóság, akár elég, hogyha csak mondjuk a stockfotóknak a világaira gondolunk, azok is egy ilyen átlagos, egy általános fantáziát jelenítenek meg. Mit tudom én most, hogyha valaki beírja az internetre, hogy nem tudom, people having chat on the radio, akkor az rólunk szól végül is, de biztos nem úgy fog kinézni, mint most itt ebben a valóságban, ahogy van. Tehát, hogy így oltári nagy különbség, hatalmas nagy szakadás van aközött, hogy milyen az a korporát, az általános fantázia, és milyen a valóság. És ennek a kettőnek az ilyen átjárása, egy folytonos egymásból való kiterjesztése, a digitális dolgoknak a fizikaiba való átültetése, és aztán vissza, ez borzasztó érdekesnek tartom, és többek között emiatt is foglalkozom ezek a jelenségek, amit defaultizmus néven foglaltam.
1: Hát sőt, ha jól emlékszem, akkor van is ilyen projekted, ahol a Hogy legyünk boldogokra van egy ilyen kézikönyv, amelyik már-már az IKEA-nak a bútor összeszerű katalógusát mintázva mutatja meg azt, hogy mik a boldogság szempontjai, és hogy hogyan tudjuk ezt elérni.
0: Igen, pontosan.
1: A Csili csoport konceptorának el kell mennie 9:30, ha jól tudom, úgyhogy akkor kérlek arról beszélj nekünk még egy picit, Ivett, hogy maga a Csili csoport az milyen módon lép túl egy kiállításon, és hogy milyen utat fog bejárni a következőkben, hiszen a hétpillítő beleállt ebbe a Csili csoportba, ami azt is jelenti, hogy állandóan fogunk ezzel foglalkozni, tehát júniusra már annyira expertek leszünk művészetben, hogy már-már az alkotás útjának a szintjét fog elérni. Nem, ezt nem akartam mondani, így mondani, inkább csak egy ilyen.
6: Hát a Csili csoport most ugye ez egy 6-6 hónapos projekt, de mindenképpen tovább szeretnénk vinni, mert ez egy alulról építkező dolog. Tehát úgy néz ki, hogy ugye kezdetben volt az igazgató, a Várhalmi András, a Csili Művelődési Központ igazgatója, a programszervező Anikó, aki ugye felkért engem a projektre, mondjuk mi média támogató és közreműködő téged, és akkor ezt, mint egy ilyen húlabdát így elkezdjük görgetni, és próbálunk minél nagyobb gombócot görgetni ebből, tehát már ugye bevontuk, vagy próbálunk minél több csatornát bevetni, hogy mindenkihez elérjünk, főleg a középiskolások, az általános iskolásokhoz is, és mondjuk a mondjuk nagyon ez a fontos mondjuk az egész Csili projektben, hogy hogy ugye itt is a megnyitón a középiskolások táncoltak, akkor a Béla meg a fia, akik a kiállítást építették, hogy ők is szerepet, vagy hogy mondjam, ilyen szerepet kaptak végül is a performance-ba.
1: Akkor
6: a ruhatáros Luca paparazzó szerepet kapott, tehát ezek a legfontosabb, ezek nem a részletkérdések, hanem inkább a legfontosabb mozzanatok a Csili csoport szempontjából.
1: És mi is delegáltunk egy paparazzót az FMXXX-ből, Evelyn Elklóknak a személyben, aki szintén kattogtatott, tényleg nagyon bátran.
6: Igen, és akkor hát ez a célja a Csili csoportnak, hogy tényleg így minél több embert, akár spontán módon, akár célirányosan bevonjunk.
1: Jó, köszönjük
6: és, semmi, csak hogy az a tapasztalatom, meg azt szeretném elmondani, hogy a Csilinek a közössége, mind a menedzsment, mind a látogatói nagyon nyitottak, és nekem ez annyira...
0: De igen, az elképesztő jól működik.
1: Hát nagymamák is ott voltak. És utána volt egy ilyen fake fal, amin ugye fake márkák, a Nike, az Apple, meg a Facebook volt fake szóval, ugye azzal a betűtípussal, és hát hiába mondta el előtte a műsorvezető, hogy pont az a fontos, hogy egyébként ne a legjobb selfie oldalunkat mutassuk, ne a
6: hányat. Gyönyörűen igénybe.
1: Gyönyörűen betódult a nép a fal elé, velünk az élen, szarrá fotózta saját
0: magát.
1: Óriási volt. Egyszer az ember azt mondta, hogy most itt a flow, ez tényleg. És akkor... hihetetlen volt, és hogy bármilyen fotót csináltál, az az első, hogy nem jó, csináld újra. Mondtad volna, hogy de hát az lenne a lényeg, nem, ez szar, újat csináljál, nem jó. Ezen nagy az orrom, ezen kicsi a vállam, nem tudom. Jó, akkor innen fogjuk majd folytatni némi zene után, és akkor köszönjük szépen Ivettőre, elbúcsúzunk, elmegy Mindfulnessre, és akkor pedig majd folytatjuk tovább a Bence Péter és Brückner Jánossal itt a hétérítőben a művészeti kalandozásainkat.

0: Tilos Rádió hétérítő vendégünk, Brückner János képzőművész, Bence Péter kurátor, és éppen távozik tőlünk Mikó Ivett konceptor. Mi pedig folytatjuk a műsort Kittikével, Szabó Krómmal és Veren Ferivel.
1: De egyébként jobban igen. Szeretem még mindig a végnököt itt szólni.
0: De csak ma a kábetűnök.
1: Ja, persze.
0: Igen, te továbbra is projekt, Brückneres projektben fogunk akkor majd kalandozni, és ezek közül az egyik nagy kedvencem a Meleg ölelés című projekt, amelyben megöleled Andreát, a férfit, aki biztos emlékeznek rá a hallgatók, nagy kedvencünk volt az LMBTQ felvonuláson, nevezzük egyszerűen Pride-nak, a
1: gondotorosoknak valami, nem tudom,
0: így van, és tényleg azt gondolom, akkor is megdicsértük, egy rendkívül ízléses és számunkra nagyon tetsző performance volt, ott van annak a helye, bármikor arcunk a nevünkkel vállaljuk, hogy ez nagyon fontos, és jó dolognak tartottuk, amit ott csinált. Sajnos

0: Nos, nem volt ezzel így mindenki, ezért perre került sor a Központi Kerületi Bíróságon, ahol is a tárgyalás követően János megölelte Andrát, minek az volt az érdekessége, hogy Jánoson egy ilyen nagy magyarországos robásírásos fekete póló volt.
1: Igen, egészen pontosan
2: De nem akarom őket most megbántani, nemzeti érzelmi motorosok.
3: Igen,
2: mert
3: igen.
2: Hogy ő annak a klubnak a vezetője perelte be az Andrát, amiatt, hogy az ő logójukat, ami ez a Nagy Magyarország, tehát piros-fehér sávokkal, és a közepén egy motoros embernek a rajza, kvázi.
0: Hátrafelé nyilazva.
2: Aztán most azt nem tudom pontosan megmondani,
4: nem.
2: De lehet, hogy igen.
0: Valami hasonló.
4: Ez annyira ultragagyi lenne, hogy...
0: Jó van már.
2: De lényeg az, hogy ők azért perelték be végül az Andreát, mert hogy az Andrea...

0: Logó, az igazából egy Nagy Magyarország térkép, amit bárki használhat, és lehet a Nagy Magyarország közepére bármit, egy pénzt is rajzolni.
1: Na most ugye akkor a helyzet a következő volt, hogy beperelték, ez egy dolog, de közben meg ugye ők az ő Facebook oldalukon keresztül a halálos fenyegetésekkel bobázták az Andrát, sőt, vérdélyet is tűztek ki a fejére. Az Andrea nekem panaszkodott, mert azt mondta, hogy mi szólt, hogy valami 3500 euró, azt mondja, hogy ennyi, hát ez ezt használt
2: fiatal.
1: Tehát ez, akkor legalább valami rendes pénz.
0: Szegény golymotorosoknak nincs. De van, nekik van pénzük, mert tele
1: vagy a... Ez nem a golymotorosok. A golymotorosok...
3: Te bíróságra juttatsz minket.
1: Ja, vigyázz, hogy mit
0: tudom én.
1: Na, tehát ez két különböző szervezet, és én, ha jól tudom, de megint csak lehet, hogy javításra szóval mondok, hogy a golymotorosok szervezete azt hiszem, hogy gagyinak tartja a nemzeti érzelmi motorosokat, mert tehát, hogy van valami ilyen

0: De hogy az 3500 eurón azért lepődtem meg, mert hogy a golymotorosok gazdagok, ők Harley-kon motoroznak, amik mondjuk 4 millió forintnál kezdődnek szerintem. Hát egy jó, nem. Egy új, jó egy de mindegy, hogy ők adnak egyébként az, mondjuk az igényességre, és hogy jó cuccaik legyenek, és lehet, hogy a nemzeti érzelmi motorosoknak akkor nincsen annyi pénz,
1: hogy erre adják.
2: Ez most tényleg, ezt én sem tudom, az egész biztos, hogy elment oda a bíróságra, amikor a teljes napra kiújt, ez nyáron volt, hogy ezt a performance-ot végrehajtsam, és akkor ugye oda bemelhetett a közönség, de mindenkit kiküldtek egyből, mert hogy valami formai, nem tudom mi volt, és aztán elmaradt a tárgyás, a per, mert hogy peren kívüli úton egyeztek meg a felek, vagyis az Andrea és annak a szervezetnek a vezető, most sajnos nem tudom a nevét.
3: Mindegy is.
1: És mi volt a megegyezés lényege?
2: Hát ezt elmondták egy sajtótájékoztatóban, hogy mindenki bocsánatot kér, és hogy akkor mit tudom én, oké, per
1: nem,
2: egy,
1: nem fizetett nem senki kell, senkinek.
2: Nem, semmit, tehát akkor na most, és akkor ennek a sajtótájékoztatónak a végén én megöltem az Andreát, aki ott állt annak a motoros szervezetnek az elnöke vagy vezetője mellett, és én az ő szervezetük pólójában, tehát kvázi egy ilyen hamisítvány fanként öleltem meg az Andreát, hogy ez ilyen nagyon szeretett teljesen is a kurva. És hát ugye borzasztó freak volt a dolog, mert hogy ez a figura, aki beperelt az Andreát, ugye neki nem jött el a tárgyásra egyetlen egy haverja sem. Tehát, hogy ő szegény, teljesen úgy csinálta, hogy ott úgy, hát volt egy ügyvéd, és akkor ott úgy valami téblá volt a szegény, de az Andrának még rengeteg haverja, mindenki, hogy veled vagyunk, ezért nem tudom mi. Szegénynek meg a haverjai nem jöttek el, senki se, és tök egyedül volt ott. És aztán, amikor meg érted ilyen barmi ciki, tehát akkor a kihirdették a helyzet, akkor megegyeztük, akkor mégse, így úgy amúgy, és még a végén jön valami elmebeteg fasz, aki meg az ő pólójából megölni az Andreát, tehát szegény, van is a videó is látszik, hogy szegény, hát ez most ide jött össze az ő részére, tehát hogy így ez volt a legfurább nekem az egészben, hogy ott nem volt senki, aki tényleg ezt úgy felvállalja, vagy tényleg rajta kívül komolyan gondolná ezt az egész.
3: Ha valaki egyébként megnézni, akkor ez a meleg ölelés szavakat kell beírni a YouTube-ra, és azonnal ki is dobja ezt az 1 perc 37 másodperces, tényleg nagyon magas színvonalú performance-on. De hogy ezen túl volt politikus ölelés is.
2: Igen. Tehát az ölelés ez egy fontos eleme a performance sorozatoknak. Az pedig szintén a tavalyi évben történt a Derkovics Gyula ösztöndíj átadóján, ami ugye most idén állami reprezentatív keretek között zajlott. Hoppá Péter, kulturális felelős államtitkár adta oda a díjakat a díjazatoknak. És akkor...
3: Ennek kicsit ilyen kommerszaga van.
2: Hát olyan, ugye az volt, hogy tehát az egész nagyon összetett, mert a Derkovics ösztöndíjat azt még
4: több mint
2: 60 éve alapították, tehát hogy az úgy, mint ahogy a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület is van egy ilyen nagyon bonyolult, meg összetett múltja. De a lényeg az, hogy hogy legalábbis a rendszerváltozás után nem nagyon volt szokásban az, hogy állami reprezentatív keretek között adják ezt át a művészeknek, hiszen ezt egy független művészeti egyesület adja oda, hát nyilván állami pénzből, de hogy ők felállítanak egy független kuratóriumot, az megmondja, hogy ki kapja meg, és akkor ők, a MANK átadja a díjakat a díjazatot.
3: Ez így tűnik korrektnek.
2: Na most, és akkor ez kitalálódott, ha jól tudom, már 14-ben, hogy akkor legyen ez egy ilyen állami reprezentatív valami, akkor ez még nem volt, mert valami probléma volt ezzel kapcsolatban, de idén viszont ez akkor így létrejött. És hát ugye ez a művészeket, akik díjazottak voltak, nyilvánvalóan egy nagyon fura helyzetbe hozta, hiszen valamilyen módon érkezik egy ilyen az egész állóvízbe kvázi egy beledob valaki egy kavicsot, egy Hoppá Péter beledob ebbe a szép művészeti közegbe, ráadásul a műcsarnokban, ami azóta most már MMA fenntartással van, működik tovább. És a művészként te, mint díjazott, ugye örülsz ennek, hogy végül kaptál egy díjat, de hogy valamit csinálni kell, mert hogy az átadó az egy politikailag, vagy ideológiailag is egy terhelt szituációba zajlik le. És akkor én azt gondoltam, hogy azt fogom csinálni, hogy egész egyszerűen díját adon, fogom magam, és akkor ugye ott az a szokás az ilyen helyzetekben, az a protokoll, hogy elveszed ezt az ilyen mappaszerűséget, és akkor hát talán még kezet fogsz, és akkor elhúzol.
1: Be ez egy fotóra.
2: Nem is volt ott, ott folyamatosan fotózgattak, de tényleg csak így sorba öntek az emberek, köszönöm, viszlát, nem tudom. És akkor az volt az ötletem, hogy én meg megölelem ezt az embert, és egyszer nem fogom

0: engedni. És akkor lesz.
1: Nagyon jó.
0: És akkor ez végül meg is történt, annyival tetéztem meg, hogy beöltöztem egy ilyen nagyon jól fésült, ilyen művész, vagy hát nem is művésznek, egy ilyen iskolás gyereknek, hogy aki most nagyon örül, és akkor felveszi az ünneplőt az évnyitóra. Ebbe a sztoriba felöltöztem, és igazából az egyetlen dolog, ami a fejemben volt végig, az, hogy hogyan fogom megölelni. Mert hogy ugye az úgy néz ki, hogy ott a közönség, oké, és egy nagyon pici emelvényen áll az ember. Tehát, hogy mindig van ilyen hivatalos, hogy a hivatalos az egy emelvényen áll, hogy valamiképpen fizikailag elkülönüljön. Ami ugye a magasság szempontjából... Hát igen, a magasság szempontjából nem probléma számomra, mert elég hosszúrok arra, mert magas is vagyok, de valahogy ott oda közel kell férközni, és ez megakadályozza, hogy közel jussal, és tényleg az, hogy senki se lépett föl az emelvényre, amin állt az ember, hanem mindenki a szélénél megett, és akkor onnan így benyúlt valahogy.
2: Jézus Mária!
1: Igen.
0: És akkor én ezen gondolkoztam, hogy oké, el kell vennem a mappát, kezet kell fognom, fel kell lépnem oda, és rá kell, hogy vessem magamat, hogy ezt hogy fogom megcsinálni. Ez az egyetlen gondolat töltötte ki a fejemet, de végül is sikerült.
2: Izgultál nagyon?
0: Nagyon felfokozott érzelmi állapotban voltam. Szóval én tényleg úgy voltam, hogy most én abban vagyok, hogy ezt én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, és ezt most nagyon-nagyon megköszönöm, és hogy ez nagyon jó. És igazából az ölelés pillanata az valóban egy ilyen nagyon intim pillanat. Szóval én tényleg megöleltem azt az embert, és ő nagyon-nagyon zavarba jött. Tehát így a csípőmnél fogva meg kellett eltolni.
2: Szóval tolt magától?
0: Tolt, és addig tolt, hogy egyszer aztán
1: el is tolt. Mennyire tartottad, hogy addig öleled, amíg hagyja?
0: Azért egyszer el is tolt.
1: Mennyire volt hosszú ez az ölelés?
0: Hát, nem tudom, mennyi lehetett. Nem, annál hosszú volt. Az első ölelés volt 15 másod, mert aztán itt tényleg eltolt, de aztán én rávetettem magam még egyszer, és akkor már az hosszabb volt.
3: És azt is tett hozzá, hogy milyen humoros volt, mert ugye te be voltál kamerázva, ja, meg
0: be voltam, mikroport. Voltam egy mikroport, amit ő nem tolt, és akkor ő mormogott nekem.
3: Azt mondta, egész pontosan ezt mondta, hogy a fotók már elkészültek.
0: Hát ő igazán humoros, most már elengedhet.
2: Akkor értette ezek szerint?
0: Hát valamit értheted belőle, de nem tudom, tényleg annyi lett a vége, hogy zavarba, de és akkor aztán végül elengedtem, persze visszaültem, és utána volt egy ilyen állófogadás, és még a szemünk is találkozott a szemkontaktusba, úgy jöttem.
2: És nem ment oda?
0: Semmi, egyáltalán. Tehát mintha ez nem is rá van, mintha ez meg se történt volna.
2: Na de itt lehet látni egyébként, hogy mennyire valóságos ez a pulpitus, aminál, és hogy mennyire leképezi ezt a távolságot, hogy nem volt képes utána oda menni, hogy János, ez kajak volt, ez tényleg oké.
0: Ezt most bekaptam tényleg, ez jó volt, ez egy hét egy.
2: Az lett volna jó, hogyha mormogott volna közben, tudod, a bubukám, vagy valami, és az rögzíteni, itt a számom, call me. És ilyenkor az ilyen típusú performanszokat is ilyen stábként hajtjátok végre, hiszen azt mondtad, hogy kamera, mikrofon, és hát azért nem árok egy nagy titkot, hogyha Fillér Máté neve azért felfelbukkan ebben a csapatban.
0: Igen. Tehát a Máté segítsége nélkül ez nem jöttett volna létre. Ugyanis ő is a VS segítségével került ez rögzítésre, és aztán ők vágták ezt meg, és lett belőle egy gyönyörű szép anyag, amivel háttérinformációk is elhangzanak arra, hogy mi történt utána, előtte, stb. Szóval, hogy itt különböző stábok különböző féleképpen működnek együtt. Van, amikor egy olyan elképzelés alapján, amit mint az ölelés kapcsolatban ezt kitáltam, hogy legyen így, de például mondjuk a Mátéval tök más dolgokban is dolgozunk együtt, nem mi voltunk crew-val, akár a Mátének a saját munkáival kapcsolatban, szóval, hogy teljesen ilyen mindenki így megosztja, meg belobja azt.
2: De mi voltunk crew, az ami grafit is van, nem vagy rosszabb, ez valami street art.
0: Hát ilyen street
3: urban art, aktivista.
0: Urban akció. Igen.
2: Mennyire új kategóriák ezek, mennyire új művészeti kategóriák ezek, amikről itt beszélünk is, amiben dolgoztok, tehát mennyire kerestek újabb formákat, amiket elültetek, nem próbáltak még mások?
0: Hát mindenféleképpen, szóval tudod, az volt, hogy olyan problémák, meg olyan események, meg olyan élmények történnek, és olyan között élünk, amit nincsen kvázi kategorizálva. Hát a kézművészet eszközével legalábbis biztosan nem. Tehát, hogyha releváns akarsz lenni, hogyha egy létező közönséget akarsz megszólítani, és az ő problémáikat, vagy az ő érdeklődésüket valamilyen módon azért figyelembe venni, vagy érdekesnek lenni, akkor olyan eszközöket, meg olyan kevert műfajú dolgokat csinál, amire nincsen kifejezés. Tehát ez videó ölelés performance, vagy nem tudom, szóval, hogy ezekre nincsen igazából ilyen kategória, vagy ilyen címke, de hogy nem is ez a lényeg, hanem az, hogy és ezért szerintem tök jó, hogy mi együtt dolgozunk a Peti, hogy bármi, ami jön, akkor arra valamit így lehet csinálni, és bármi, akármit bele lehet keverni, akármilyen eszközt, akármilyen médiumot, akárhogy.
2: Hogy hívek ezt a furcsa hajú figurát, a Fekete György, ugye? Uh-huh. Igen. Hogy a jelenlegi Fekete György által uralt művészeti térben mennyire van lehetőségetek arra, hogy kiteljesedjetek? Ez a közeg, ez inspiráló, vagy inkább visszahúzó? Milyen módon hat rátok az elmúlt időszakban bekövetkezett politikai változások sorozata?
0: Hát nehéz ezt így összefoglalni, mert hogy... Tehát hogy is mondjam? Tehát, hogy pályakezdő fiatal kézművészként nagyon nehéz... megmaradni egy olyan sávon, ami egyrészt ugye nem marad irreleváns, tehát nem azt mondja, hogy teljesen ezt kizárom, meg ez nem létezik, de ugyanakkor nem a napi politikával foglalkozik, és nem csak olyasmit csinál, amit két hét múlva senki sem ért, vagy senki sem tud értelmezni. Tehát például mondjuk itt van az ölelés akció, ez egy olyasmi, ami kevert műfaj ebben a szempontban is, mert aktuális dolgokra is reagál, ugyanakkor egy nagyon egyszerű, akár hatalmi struktúrákat, akár az ölelésnek a teljesen inadekváltságát megmutató performanceként is működik. Tehát valami olyasmi, ami egyszerre ez is, meg egyszerre az is. Most az, hogy itt van a Fekete Erő, meg az, hogy itt van az MMA, az nyilván végtelenül bonyolítja és elkeseredetté is teszi a helyzetet, de ugyanakkor nem szabad azt gondolni, hogy csak ez lenne, vagy csak ezzel szabad foglalkozni.
2: Tehát, igen, ez egy ilyen nagyon bátor aktus, tehát ugye elnyomó rendszerekben az egyének egy jelentős része behajol, és azt mondja, hogy figyelj, nem csinálok egy ilyen performance-ot, mert lehet, hogy akkor a következő díjosztónál figyelembe fogják venni, hogy ja, az a csávó, tudod melyik ez, aki ölelgetett. És hogy a művésznek ezzel nem szabad számolnia, vagy legalábbis, hogyha ezzel számol, akkor megtörik. És hát talán pont az államszocializmusban élő művészeknek volt egy ilyen sajnos nagyon jelentett a sajátossága az, hogy inkább az alkoholizmus és a függőségek felé menekültek el abból a vákumból, ahol az ő művészetőségnek a kibontakozása lehetetlen volt, és hát erre számtalan példát találunk.
0: Hogy most azért annyi platform, meg annyi tehát fizikai, meg virtuális platform is, vagy annyi felület, amin keresztül, vagy amin lehet művészetet csinálni, hogy én szerintem semmiképpen se kell, hogy az MMA, vagy bármifajta, akármi múltbeli, vagy akár jövőbeli esemény úgy hasonló a művészekre és a művészetekre, hogy bezárkózzanak. Tehát a bezárkózást, tehát hamis indok az, hogyha ez külső körülmények hatás, az, hogy a külső körülmények hatására zárkózik be a művészetem, ez akkor ez egy kamuzás, mert hogy nem erről van szó, tehát akármilyen rossz a helyzet, vagy akármilyen ambivalens, vagy elkeserítő, mindig lehet találni olyan platformot, ahol releváns dolgot lehet csinálni.
4: Egyébként nem kell egy művész inspiráció találásához, vagy kereséséhez valamiféle frusztráció? Nincsen valamilyen hiány mindig a művészet mögött?
0: Hát, rengeteg sok minden van, szóval, én inkább ezt a kíváncsiságot mondanám, tudod, hogy valami, tehát például most nem akarok már ezredszer is az ölelésre, de akármelyik másunk erre belgondolok, ez egy kísérlet, szóval hogy én jó részt nem tudom, hogy mi fog történni. Ebbe se tud. Hát most gondolat arra, hogy majd akkor, hát ugye még az utalás előtt, az összedély átutalása előtt öleltem meg, aztán gondoltam, hogy hát még jó, hogy le nem vonnak majd valami nem ölelési
2: pótlékot.
0: Tehát visszatérve a kérdésre, hogy frusztráció persze, meg különböző mindenféle érzelmi, meg lelki dolgok is, de ugyanakkor meg a kíváncsiság az, ami hajt, és szerintem az, ami sokáig kitart, mondjuk egy frusztráció az aztán inkább valamit elfolyt, vagy elnyom, vagy kellemetlenebbé tesz, így a valósághoz való viszonyulásban, a kíváncsiság viszont folyton más irányokba terel, és az egy megosztható dolog.
2: Neked biztos van egy olyan vonatkozása is, ami itt nálunk is a rádióban egy ilyen alapszkill, vagy nem tudom mi, hogy minél inkább ütnek minket, annál inkább válunk forradalmi rádióvá. De amúgy ez a rádióállomás, a Tilos Rádió békeidőszakban egy tényleg végtelenség egyszerű rádió, közösségi rádió lenne, emberek ide bejönnek, saját dolgaikból beszélnek, senkit nem érdekel semmilyen társadalmi küldetés, csak amúgy jó rádió, mert jó ezt csinálni. És a közeg változása az, ami állandóan valamilyen helyzet elé állít minket, amire reflektálunk el ahhoz, hogy megtartassuk a saját értékeinket, ki kell fejeznünk valamilyen módon a viszonyunkat, mert különben mi magunk sem látjuk azt, hogy merre felé szeretnénk menni, vagy hogyan szeretnénk kibontakozni. Azok, akik szeretnék megnézni Brückner János Don't Believe the Hype című kiállítását, meddig tehetik meg és hol?
0: Február 8-áig nyitva van a kiállítás, tárt kapunkkal várja a látogatókat a Csili Művelési Központban. 3-2-1, ezt mutattad, Peti?
3: 13-20 óráig.
0: 13-20 óráig, igen.
2: A hét minden napján?
0: Azt felteszem, hogy nem, hanem hétfőtök péntekig.
3: Ha kell, igen.
0: Ha legalább már tényleg a múzeumok legyenek, akkor nyitva.
1: Egyébként tényleg.
0: Nem, hogyha más, ez egy jó kampány lenne. Na mindegy, és szerintem még vannak még kilájkolható pixelek is bőven, úgyhogy még ottan lehet élményeket is.
2: Illetve van még egy olyan műtárgy, amiről nem beszéltünk, egy ilyen kinyitható ikonszerű festmény, amit szerintem majd még mindenképpen, majd arról lehet, akkor egy picit még visszahoznánk benneteket, hogy annak mi volt a hatása, most arról nem árulnék el többet, mindenki menjen ki a Chilibe, és nézze meg ezeket az alkotásokat.
0: Igen, ez érdekes, mert hogy az egyik aspektus a kiállításnak az, hogy a végére áll össze teljesen a képet, akkor bizonyos képek akkor lesznek láthatóak. Tehát, hogy a nyitó pillanat az egy üres valami volt, tehát egy fehér papír volt nagyrészt, amit aztán a látogatók töltenek fel, vagy csinálnak vele valamit. Úgyhogy ez erre egyébként én is kíváncsi vagyok, hogy azzal a bizonyos művel, amit most még szerintem így lebegtesse, hogy tartsuk titokba, hogy azzal akkor aztán mi lesz a végén.
2: Igen, és jó ez a kis titok, hogy még itt valamit mindig ki kell még tölteni azért. Még a csapdában vagyunk egyelőre, és egyelőre még humán printként pecsételnünk kell azért, hogy ez megjelenjen. Aki többet szeretne olvasni, Jánosról, bruckner-janos.com, aki pedig az Everybody Needs Art, ő pedig, ha ezt beírja, akkor egy jól emlékszem, akkor egy Tumblr oldal is felugrik.
3: Valak.com is, meg a Facebookon is megtaláltok.
2: Úgyhogy óriási digitális nagyomata van ennek az egésznek. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és további nagyon sok sikert kívánunk a munkáitokhoz. Biztos vagyok benne, hogy fogunk még találkozni, ha máskor nem, akkor a kiállításnak majd a végén. És mielőtt még kimennénk zenére, akkor Kitike programajánlót szeretne mondani, ha jól emlékszem, egy fél percben.
1: De tényleg csak egy fél percben, hogy akinek megmozgatta a fantáziáját a múltkor a társadalmi vállalkozás téma, az jöjjön el ma este a Magnetházba, ahol este 7-től a járókelő.hu-val és a Root for You-val fogunk arról beszélgetni, hogy a technológia mennyiben változtathatja meg a világot, és hogy lehet-e világ megváltoztatásból megélni.
2: Ó, hát reméljük, hogy igen. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Egy hét múlva lesz újra a Héttérítő. Szevasztok!
0: Köszi!
1: Hello! Hello. Switch off the light, you see the darkness. Step up to the mic, then show me the madness. Who's the darkest? Who's the poorest? Who's that one I don't wanna fuck with? Suicide boss with many scars. Them so hot like the climate on Mars. Fast as knives, they cut off your life. So I give you advice, don't close your

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Folytatjuk. Závada Pál, Jadviga párnája című regényének, illetve hangos könyvének feldolgozását. Ez a harmadik rész, a többi már fent van a Mixcloudon, aki lemaradt

virággal vártam, de szánt szándékkal csak egy kis vegyes marokra valót választottam, s nem vettem zokon, hogy Jadvigának a csokor, bár orca fürdetve hajolt az illatába, gondot okozott, hisz a hivatalba kell szaladnia, azután meg haza, s a virág miatt magyarázatokra kényszerülne. Semmi baj, feleltem, s ahogy sétáltunk a parton, kivettem szépen kezéből a bokrétát, és nevetve behajítottam a tóba. Hadd ússzon csak, ott is a magáé marad. Ezen elmosolyodott. Kérdéseire kedvel beszéltem neki otthoni dolgokról, a maturálásról, Winkler Béni bácsiékról, majd utazásainkról, s felgázti élményekről is.

Bármilyen kisasszony is az, nem lehet itt németté, hogyha egyszer idegen. Örülhet, ha a szemébe nem lágják, hogy csak szívességből tartják. Lábjegyzet, hát ez a német kisasszony engem is próbált gyakorló leckézni. Aztán mindenféle miatt ez abba maradt. Jegyzet vége. Az úr 1915. évében április hóban kőrisfát, akácot, meg nyárfát fűrészelt nekünk deszkának, Medovárszky Mihály és Koleszár István. A tönk fölött egy öl hosszan, egy col vastagon. Annyi krajcárt fizettünk, amennyi col hosszú volt a deszka. Az egész fűrészelés idejére kaptak egy-egy harmad véka búzát, 2-2 kiló szalonnát. Összesen lett fűrészelve 63 darab kőris, 84 darab akác és 59 darab nyárfa deszka. Kint vagyok, már megint a tanyán. 5. napja, egyhuzamban itt időzöm Gregornál, és várok. A kamrában alszom különben, bevittem szalmazsákot, rongypokrócokat, és boltból hoztam ide nagy petróleum lámpát. Jegyzett közbe, hogy tanyán csak 23-ban lett villany bevezetve. Mivel, hogy gondoltam olvasni is. Telehaigáltam a homokfutó ülés alját könyvvel, Mikszát, Bródi, Lovik, Herceg, Gárdonyi, Balzac, stb. De mindez ideig akárhányba kezdtem, fejezet félúton elejtem, tépelődvén, hogy ez vagy az, amiről írnak, hogyan van én velem, s aztán megint és megint csak Jadvigán az eszem. Legalább gondolatszabadságom volna. Ha kiszakadhatnék a folyvást ugyanazon körbe nyomtató lónak a jármából, mert a csupasz szenvedély idegek istrángján vagyok én odakötözve nőmhöz, s ő futtat maga körül. Engesztelést nem ad, és nem is fogad el, közelébb nem ereszt, hidegséggel űzel magától, s kínjaim iránti közönnyel. De kíjebb sem, egyéb gondolatokra, hasznos munkálkodásra se juthatok, mert e futószárak közte és én köztem nem eresztenek. Jámborságot parancsol rám, s vezeklő bűnbánó fogadkozást, holott tudja, hogy annak nem fog hinni. Egyéb vergődéseimmel neki dolga nincsen. Ő maga engesztelésre okot nem lát, s formáját sem ismeri. Ma egy hete térden könyörögtem. Bocsássa meg, hogy megtébolyulva több heti kívánkozásomban, mely szétszaggatott már, erővel tettem asszonyommá őt. Kértem, igazgassuk életünket másképp, és jussunk jegyeskori szerelmünk egyetértő békéjére végre. Azt felelte, nem ő vele, hanem csak nekem kéne önmagammal helyes egyességre jutnom. De bizony, nézett el fölöttem szomorúan, épp erre kezdi sejteni már a képtelenségemet. Mert ő egyebet nem tehet, mint hogy tűr, ameddig csak bír. És nem tudja, meddig fogja bírni. És kelljek már fel. Micsodát, hogy tűrni? Mit pattantam fel? Bűnbánásaimat? Az esdeklésemet? Hát csak én nekem van bánnivaló, neked pedig semmi? És amit előlem eltagadtál, azt nem kéne bevallani? Léptem hozzá, és vártam, de ő nem felelt. Engem egyszer iden kiengesztelni, hogy én is megenyhülhessek? Ha egyszer én a te jó indulatodért mindent megtennék? Hogy mindent, nevetett föl keserű megvetéssel. Hogy csak vádol és megaláz, sértetten elszögdösít, mindent idehagy én rám, és az anyjától se óv meg. Látja, sohajtott föl. Most is csak vádaskodni és követelni tud.
nem száll magába lelkét megvizsgálni.

0: és nem a más, hanem az önmaga feletti uralkodás erejét megtalálni. Micsoda, hogy én nem, bődültem rá, kis ilyen Riva. Szüntelen őrjöngésének és támadásainak csillapítása véget is. Szakított félbe, magából kikelten, amit elviselni tovább már nem fogok. Elegem volt, sikoltott. Elegem van. Neked van eleged? Rontottam rá. És mivel fenyegetsz? Hogy el nem viselsz, nem tűrsz tovább engem? Ordítottam könnyek közt. Engem, aki a tenyeremen hoztalak ide? Na hiszen jó helyre. Engem, aki elsorvad már, te érted, te miattad? Elszökném előlem? Akkor most a lelkedbe vésd. Utoljára könyörgök neked bűneim bocsánatáért. Én téged mindennél jobban szeretlek. Hogyan csillapodhatnék le, ha el nem érhetlek, meg nem követhetlek? Én most kimegyek innen, és addig engem nem látsz, amíg te is megbánással, szeretve el nem fogadod férjednek a te törvényes férjedet. Vagy tudassod az ellenkezőjét, és akkor ne lássuk többé egymást. És avval rácsuktam az ajtót. Lábjegyzett, akkor még a konyhai ajtó a gang felé nem volt üvegezve. Csak később lettek vágva rajta ajtószemek, hogy a konyha világosabb legyen. Jegyzett vége. Fölkapkodván a legszükségesebbeket, befogtam a szellőt, és eljöttem. Mamovka szerencsére nem volt otthon, nem zaklathatott kérdéseivel. Azóta itt vagyok. Gregor csak rám nézett a motyomban, és nem kérdezett semmit. Én is annyit mondtam csupán, csináljon nekem helyet a kamrában. Jó, hogy Gregor erre se kezdi a csicskást adni, szobáját ajánlani föl a gazdának. Tudja, ha kamra, akkor kamra, mert zavartalanul akarok magam lenni. Mondom, olvasni próbáltam, de legtöbbet a mennyezetet néztem. Gregor főzött néha, ám étvágyam hozzá nem igen támadt. Olykor jártam egyet alkonyatkor, ahogy ha aludni nem bírtam hajnalonként, az erdősoron vagy az érparton. Munkákba bele nem szóltam, Gregor egyszer próbálta jelenteni, hol tartanak, de mert rámordultam csak, hogy jól van, nem abajgatott vele többet. Naplómhoz se nyúltam máig. Pohárhoz annál gyakrabban. Szlyuhovicát és vadkertit is raktam fel bőven a homokfutóra. És ágyékomhoz, egy ízben, egy hajnalon, érzékeimet is kínzó álmok után. Ám magát a tényleges álmot visszaidézni, magyarán mondva, hogy ki volt a nő, aki megjelent benne, nem tudta. Lábjegyzett be, hogy ezt egyszer ki akartam radírozni, de nem ment, csak luk lett. De volt már egy ilyen, és pont a lap alján egy sor, és azt ollóval vékonyan levágtam. Mondjuk, hogy megrágta kisegér. Mert őszintén, ilyeneket én nem bírtam olvasni, mert inkább csinálni, és olyankor máshova lapoztam. Mikor még ifjú koromban cetliket is betettem az amolyan részekhez. Bár legtöbbször mindjárt föl is rém lett, ahogy a cseléd Kusnyarik néni rajtam üt, hogy csarabíts, csak! Hogy szégyeljem magam, mit csinál. De hagyjuk. Szegény ember teste, mint a templomegere. Harmadnaptól már nagyon csak Jadvigára gondoltam. Enyhültebb képzetek után újra csak haraggal, ahogy írjam így, fortyanásig dühös szerelemmel. Hogy így leszkésztetőn, keményen, hosszan várat. legelébb még arról képzelektem, hogy mindjárt másnap, és ő maga jön utána. Gyalog, poros lába. Tudtam, hogy tudja, itt vagyok, hisz Gregor még aznap bement a faluba, és tudom, hogy hírül adta otthon. Aztán embéli reményeim szertefoszlottak, és már csak az üzenetére vártam. Máma, Gregor krasziak bácsiékkal bikákat ment herélni, mert hogy vraj, az nagy pénteken kell, hogy úgy szenvedjenek, mint Krisztus. Vraj, hogy az mondja, ilyen babonaságot még nem is hallottam bika herélésről. Jegyzet vége. Visszafelé az öreg benézett haza is, ahonnan avval tért meg, hogy amint elindult, vett észre a sarogjában egy abroszba betekert sonkát. Na, Andrisko, főzhetünk húsvétra. De megmondani nem tudta, hogy mamovkám rakta ebbe oda, mert szokott szigorában gyakorta álcázza el ő is jótékonyságát. Vagy Jadviha volt az. Szívdobogva reméltem, hogy ez nőm gondoskodása, békülésének jele, és át is vizsgáltam az abroszt, majd az egész szekér alját írott üzenet után, de hiába. Később az jutott eszembe, hogy a sonka ezt jelenti. Jussom van jól lakni ünnepkor a sajátomból, de maradjak csak idekint húsvétra is. Ő aztán nem bánja, vagy akár az idők végezet. Éjszaka folyvást felriadtam, és oly tomboló nyugtalansággal, hogy szétrúgtam magam körül mindent. Egy ízben meg a sonkát kaptam föl, és akkorát sújtottam vele a szerszámos ládára, hogy a deszkája beszakadt. Hogy nem és nem ért meg engem. Nem bírja elképzelni sem, miféle állapotba tud kergetni valakit szerelmesének hiába való áhítása. Kivált, ha nem a távolság választja el tőle, pedig mennyit tűrtem vőlegényként is, mert az se volt csupa boldog, viszont szerelemben biztos epekedés, hanem az ő megvető haragja. Tetejébe, orca elfordítva viszonyog szerelmes kétségbeesésem láttán, hát, ha bűnösnek tart, nem akkor kéne megvetnie, ha megbántottságára rá se hederítve mutatnék arcátlan közönyt? Az én fájdalmaim, idegeimet szétszagató vergődéseim miért visszataszítóak neki? Hiszen ha bűnbánó nem volnék, akkor se, s ha szenvedélyesen szerelmes nem volnék, akkor se ezekbe az állapotokba esnék, és ő neki mindkettőről tudni kell, hogy az vagyok. És ennek is, meg amannak is örülnie kéne. És ezért megbocsátania. De bűnbánásomra fittyet hány, mert a szerelmemnek nem örül. Erre kell gondolni. Nagy szombat éjszakája van. A lámpát a repet fedelű ládára állítom, de mizsomból savanyát töltök, fölhajtom, és hanyat dőlök szalmazsákon. Ma még csak ittam, enni nem ettem. Habár nem a böjti nap kedvéért. Remete életemben itt alig veszek magamhoz étket, de már annak előtte is elég gyengén ettem. Utoljára tán a boszák pörköltjéből lakmároztam jót. A lakodalma. Mennyire eltöltött ott engem az én rozmaring virágommal eljövendő boldogságunk, bizodalma. És most itt sorvadok, feleségem haragjától kitaszítva. Vagy kétségbeesésben, vagy ha reménysugarat is képzelek, olykor kamrámban földrengeni kétségek között. Hogy például a kokáért mit higgyek a mai nap után. Mert az öreggel ma üzenet érkezik. Anyám dühös. Elég legyen most már a kujtorgásból, korhelykedésből, húsvétra takarodjak haza, keresztapáék jönnek, vasárnap templom, hétfőn locsolkodás. Gregor persze nem e szavakkal adta át, de vissza tudom én fejteni, miként szólhatott. Hát a felesége, nem mondott semmit. Álljed, Ácsonyi, nyögte az öreg, hogy de, mert ő is odajött aztán, se potom hát, aj ona visla, no Ácsó, aj ona vrávela, úgy mondja, sztári, ahogyan ő mondta, megértetted? Csak úgy. Hát se nyevje, ako sa môžeš takto správať, že s ňou pred všetkou rodinou. Toto mi odkázala, a ni tak, že odkázala, a nevravela. Nábiedzetbe magyarul, de hogy is nem, hogy utána hát ő is kijött. Na és mit mondott? Ő is mondta, úgy mondjad öreg, ahogyan ő mondta. Hát, hogy nem tudja, hogyan lehet neked magadat így viselni, hogy ő vele így az egész rokonság előtt. Ezt üzente nekem? Hogy hát nem úgy, hogy üzente, hát én nekem mondta. Különben itt azt, hogy ona vrávela, ő mondta, azt nő mondta, mert ona. Magyarban rossz, hogy nem lehet így mondani, hogy tudnánk, hogy nő mondta, vagy férfi. Vagy olyat se, hogy moja. Szerintem szép szó, csak így egy szóval, hogy moja. Ami annyit tesz, hogy az én nejem. Vagy hát nő nemű valaki, aki enyém. Ezen a szavon többször el is morfondírozok, mert olyanom nekem sose volt. Csak anyusom. De arra nem lehet így mondani, hogy moja. Csak feleségre a férj. Mondjuk, ha kocsmában hallom Tótul, megyek asszonyja, mert moja már vár ebédelni. Moja ma csaká už na obed. Na de, lábjegyzet bezárva. Így tépelődhetek, hogy ez most mit jelent. Mert bizony közel sem ez az, amire várok. Megint szemrehányás csak. És hogy a rokonság előtt. Hát az Isten rogyassza rájuk az eget. Az számít mostan, mit visz a rokonság? Nem a mi egész életünk sorsfordulása? Hát miért nem tudod küldeni Gregorral legalább egy cetlit, ha mondani szégyellette volna? Hogy vár, hogy jöjjek, nem haragszik, ne haragudjak, etc. Iszok még egy pohárra, de csak bort, pálinkát most nem. Savanyú, mint az ecet. A keresztfán szenvedőnek jut eszembe. Épp e napokban teljesedik be a sorsa. Ledobom az inget, letolom a nadrágot. Fekve, föntről nézek magamon végig. A hasam beesett, bordáim, csípőcsontjaim kimeredeznek. Szikár lettem. Külsőre is olyan, mint belül. Magamat sorvasztó. Jegyzet, de nem volt alacsony. Én viszont alacsony vagyok. Jegyzet vége. Kínom a hátamra nőve nem ereszt, bűnömre, fájdalmamra szögezett rá ez az asszony. Ha örökre így maradnék, stárt karú tetememből kikelve rugaszkodnék el oda átra, nyerhetnék-e bűnbocsánatot. De ahhoz nem én kéne, hogy előbb megbocsássak. Hasít belém a kérdés, mert én most engesztelődésemet az ő bűnbánásához és megbocsátásához kötöttem. Vajon Jadvigának van-e valóban is ellenem elkövetett bűne? És meg lehet-e, vagy meg kell-e bocsátani látatlan, tudatlan mindent? És e pillanatban ez a fohász bukik ki belőle. Istenem, hiszen látod, hogy vezekelve bánom védkeimet. Segíts hozzá! Kulcsolom könyörgésre a kezem, hogy itt most én mindent megbocsássak neki, bármi kikötés nélkül. És ahogy ezt írom, leletéve a tollat, már elmúlt éjfél, érzem, hogy amint e mondat végére érek, imádságom óhaja be fog teljesülni. Nem kell várnom már semmire se tovább, megmosdok a kútnál, s már is elindulok, gyalog, hogy majd a küszöbön ülhessek, míg fölébred és meglát. Elmúlt az ünnep, s én azóta csöndes boldogságban vagyok, és úgy vélem, Jadvigám is ugyanúgy. Egymást kevés szóval, fokról fokra közelítjük, s békülésünk, ez a húsvéti engesztelés, minket végtelen nyugalommal, megtisztulással és reményt adó türelmes várakozással terít. Hazatértem, úgy történt, ahogy elterveztem, a vasárnap hajnali irgalmas órában, elindítva magam. Pirkadatra érkeztem, besettenkedtem, s hálószobánk küszöbére kuporodtam első derengéskor. Ő megemelte dunnáját, s föltámasztva magát kukkantott ki alóla. Hetek óta először angyal arccal mosolyodott el. Közelébb húztam magam egy csusszanásnyit. Fölült, s letette lábát az ágyra. Megint vonszoltam magamon egyet. Lecsúszott az ágy mellé a földre. Ismét húzóckodtam felé, s ő is én felé. Már érintésnyire voltunk, de nem érintettük egymást, csak összefontuk lassan tekinteteinket. Ott pusztj, súgtam. Jegyzed be azt, hogy ott pusztj, mifelénk így nem mondják. Nekem is szótárban kellett megnézni, mert van szótár. Azt találtam rá, hogy bocsássál meg. Pedig szó szerint, ha veszem, akkor hagyjad, vagy engedjed el. Nálunk itt csak inkább olyat mondanak, hogy nyehnye vajsza, ne haragudjál. Nem nagyon van olyan, hogy bocsánatkérés. De biztos szépen akarta kifejezni. Nagyon is szeretné, ha szépen kifejezni. Lábjegyzet vége. Súgtam, hogy bocsásson meg, de már az ő ujja alól, amit csitre lendített a szám elé. Markomba fogva e fürge madárkát megcsókoltam ezt az ujjacskát. Ám ő, mintha játékosan, de szomorúan derengő mosolyjal sebesen kikapta kezemből. Majd egymás szeme kutyába ereszkedve próbáltunk lelkeinkbe látni, vagy a tükrükbe legalább. Akkor vállára vonta a fejem, és elengedve hagyta ott. A sírni vágyó boldogság borított el, és hála könnyeim eredtek, de karjaink ernyedtek voltak, mint a bábuki. Tudtam, hogy még nem ölelhetem át, hogy mostantól várnom kell, amíg ő maga ér. Később reggelit adott, s vasalt inget, sötét ruhát készített nekem. Őt magát először láttam asszonynak való ünneplőbe öltözni, de kék selyem ruhájának szemérmes pompájában szebben tündökölt akármely leánynál. Hódoló mosolyjal némán néztem a tükör előtt, s ő észlelte és elfogadta rajongásomat. Mamovkát meg se vártuk, kettesben karunkat összefűzve indultunk a templomba. Jobbján ültem, hogy a balra eső oltárral együtt őt is nézhessem. A Mavkának utána, hál' Istennek, mielőttünk az első padban kínáltak helyet keresztapáink. Baszószki tisztelendő kitett magáért. Lábjegyzett, nem ismertem, mert utána el lett távolítva. A pap az ő lelki nyájának terelő pásztora. De van, hogy ő bitangol el, nem a nyáj. A tisztelendő kitett magáért, és oly zengzetes szlovák körmondatokban állította elénk a megváltó kínszenvedés meg a mennybe menetel példázatát, hogy a régi paraszt nyelvet beszélő nép azt nem is igen értette. De magam se a papot figyeltem, hanem nőm arca, nyaka, válla vonalát, behunyt szemem sötétjébe is berajzolva képzeletben azt. Ábrándozásaimból Bacovszky fülsértő kántálása riasztott csak fel. Képtelen megtanulni a liturgia elbeszélve énekelendő egyszerű dalamát, de hát botfüle van. Szerencsére kántorunk és presbitereink hangjukat tisztán zengetve dicsérik az urat, és mindig pontosan vezetik a gyülekezetet végig a Tranastius aznapra rendelt s gót betűkkel kinyomtatott zsoltárjain. Az evangélikusoknak azt a nagy régi kapcsos, rezes sarkú énekes könyvét hívják úgy, hogy Tranastius. Én se tudtam sokáig, hogy miért, de egyszer csak megnéztem az öreg apámét, és ott volt, hogy Tranastius által egybegyűjtött zsoltárok. De őróla csak azt tudom, hogy valami pap volt a régi időben. A megreparált orgona pedig így fenségesen talán még soha nem szólt. Végre Martin kántor is megmutathatta, mit tud, még egy darab Bachot is játszott. Négy fiú felváltva fújtatott neki buzgó. Lábjegyzet, én is szerettem karzaton fújtatgatni. Csak keveset hagytak, úgy inkább az erősebb fiúk. Jegyzet vége. A kitódulókat a főkapuban áldásával elbocsátó tisztelendő mosolyogva hajtotta meg magát feleségem előtt, aki erős vár a mi istenünkkel, de magyarul búcsúzott, ám Bacovszky még félremond. Počkaj že trochu, Ondro, hogy várjál csak kicsit, Ondris. Nem jöttél el Hruskához a múltkor? Fordult oda hozzám, ahogy szétszélett a gyülekezet. Csak nem vonnád ki magadat? Mi mindannyian számítunk te rád. De hát, miről lenne szó? Nekem a Hruska nem mondta, mondtam már. És csak Jadvigát néztem, aki a templomkertben nyíló, tömött fürtű fehér jácintokhoz guggolt oda éppen. Azokat szagolgatta még akkor is, amikor megkerülvén a templomot értünk vissza hozzá. Amely sétán Bacovszky kurtán fölvázolta, hogy a háború után újra fognak rajzolódni az országhatárok. Nemzetek kelnek föl majd tetsz halálaikból, s így ébredünk fel mi, szlovákok is, s hogy a mi végvárainkban nekünk nám, dolnozemszkim szlovákom, mármint mi nekünk alföldi szlovákoknak, akik Mária Terézia alattól vagyunk etájon letelepedve, jegyzetbe zárva, szintúgy kötelességeink vannak föltámadó hazánk, a mi édesanyánk iránt. Én mind értetlenül bámultam a papot, mire az súgva közölte velem. Azon fáradozunk, hogy a szlovák állam megalakulása után mi se maradjunk tétlenek. Ez az egész térség a maga szlovákságában. Na, de erről beszélünk. Keddestére itt nálam gyűlünk össze a parókián. Ne keressél kifogást, fiam! Már csak édes atyádra gondolva se. Emelte rám az ujját, soha nyájasabb. Vasárnap hajnal óta Jadviga mind szebben és szebben néz rám. Az istentisztelet után családi ünnepi ebédre gyűltünk a régi házba, Mamovkához, s noha nőmet most is feszélyezte ugyan anyám cseléd nyanyáit egzecírozó közönségessége, Jadvigám mégis gyakran simogatott meg pillantásaival. Míg unottan beszélgettünk keresztapámékkal, s összetekintve bosszankodtunk Erka unokahúgom harsány butaságán. S azután is körbeölelt a feleségem többször az ő drága tekintetével. Délután vizitre szaladtunk át a homokfutóval Szpevács tisztelendőjékhez, mert Jadviga vágyott már nevelő anyjára, kivel a lakodalmon kevés ideje maradt szólni. Lábjegyzett, áttelepültek, mint szlovákok, 947-ben, lakosság csere során Szlovákiába. Vagyis akkor Szpevács tisztelendő úr már nem élt, csak a család. Mondta is nekem útközben Jadviga, annyira bántja, hogy nem kérte meg, legyen neki Judit mama aznap édesanyja helyett férjhez adó örömanyja. Csak hát tartania kellett Mamovka rosszallásától. A papék s aznapra összesereglett gyermekeik a családjaikkal mind oly szeretve és büszkén néztek mi ránk, hogy még sohasem éreztem így. Bennünket jó akarúink nagyon erősen és szépen látnak összetartozni. Este együtt készültünk némán lefekvéshez. Ő vezetett az ágyhoz, maga mellé fektetett, közel húzottunk egymáshoz. Fölém hajolva meg-megérintkedett, mire én vállára tettem a kezemet, ám ő elmondta. Simogatta a hajamat, majd a párnára dőlve fordulva felém tovább az arcomat. Sokáig, boldogítóan szépen és sokáig, nekem annyit engedve, hogy közben a karján nyugtassam a kezem. Így is aludtunk el, úgy hiszem egyszerre, hogy mindkettőnk feje az ő vánkosa.
1: Irodalmi lépegető. Lépegető.
0: Hétfőn gyorsan kergettem magamat végig, a máskor kedve bejárt locsolkodó úton. Lábjegyzett, én nem nagyon szerettem locsolkodni sose, mert apussal és főleg bátyámmal kellett. És a rokonok mindig csak a bátyámra mondták, hogy ügyes, szép, nagy fiú. Én rám meg, hogy nem. És mindig a kevesebbik osztályt találgatták, mikor kérdezték, hogy hanyadikba járok. Téged kéne inkább locsolni, álljak az esőre, meg ilyenek. Lábjegyzet vége. Már keresztanyáméknál is tűkön ültem, szerencsére legény kompánia jött az Erkához, aki úgy kezdte nekik illegetni magát vihorászva, mintha csiklandoznák, így hamar ott hagytam őket. De Kohut Ivkától, Zsofka nővérem hajdani jó barátnéjától már csak nem menekültem. Először voltam vele kettesben, az anyja közben kiment, azóta, hogy másfél éve nem sokkal Zsofka halála után megmondtam neki, ne gondoljon úgy rám, ahogy én soha se gondoltam, mert most már van is választottam. Szegény, akkor majdnem sírt. De később kevésen fordult el tőlem, ha látott az utcán. Csak hamar pedig Zsofka volt vőlegényével, Rosszapalival kezdték emlegetni. Én sem magától Palitól hallottam erről, aki pedig jó cimborám, de nem bántam a titkolózást, örültem, hogy így esett. S meg is esküdtek alig egy év múlva. Így hát Ivka is pár hónapos újasszony. Most mégis meghőköltem, a reám szinte sóváron vetett tekintetétől. Jegyzett. Ivka néniéknél, Rosszáné, mi gyerekkorunkban sokat játszottunk az ő pityujával. Úgy hívták, hogy Pityka. nagyon szeretett minket, és mikor családunknak volt valami haragfélesége férjével, Rosszapari bácsival, akkor Ivka néni ragaszkodott, hogy a gyerek nem tehet semmiről, és engedett játszani, jegyzet bezárva. Valósággal futottam a páromhoz haza, ahol persze ott ültek még ismerős férfiak, Rosszapari búcsúzkodott éppen, és újak is érkezvén ki se akartak fogyni. Andriska, súgta oda Jadvigám, dőljön csak le a hátsó szobában, majd én letagadom magát. Szerettem volna nyomban átölelni kedvességéért. Elég hosszan alhattam, hisz előtte jó pár éjszakán át szinte semmit. Homályos késő délután volt, mire fölnyitottam a szemem. A házban csend, na hál' Istennek, elment már az összes locsoló vendég. Kijöttem a pitvorba, és szobánk ajtajának csipke függöny ablakán át megláttam Jadvigát, amint az asztalnál ül. És akkor előre dől a látómezőmbe egy férfi alak, és a feleségemhez beszél. Mereztettem a szemem, hogy ki lehet. És végre fölismertem. Winkler francia. Csak bajusz növeszte. Olvasva utána mindig bajusszal képzeltem el, pedig állítólag, hogy ez csak rövid ideig volt neki. Megtudtam az ügyvéd irodában. Majd az álbakteri időkben növesztett megint. Jegyzet vége. Egészen közel hajolnak egymáshoz, és nagyon halkan beszélhetnek, mert még mormogást se hallok. Franci vörösbort tölt magának. Nem vár kínálásra. Már jó ideje ülhet itt. A lábam a kőhöz ragadt szinte. Na de hát, nem nevettetem itt ki magam eleselkedéssel. Mindjárt észrevennék az árnyékomat úgyis. Krákogok hát, és benyitok hozzájuk. Franci fölpattan, elkaszagja magát, s beborozva széles kedéllyel tárja ki karját, átölelve csapkodja a hátam, majd ugratva, szemével csippentve kezd korholni a lustaságomért, ahelyett, hogy végigöntöznéd máma a szép asszonyokat, és közben Jadvigát nézi, mert ő rá és magára érti, és ezért nem szép lányokat mond, és ezért volna jobb neki, ha magam is locsolkodnék még valahol. És Jadviga elárulta neki, hogy oda átalszom, pedig azt ígérte, mindenki előtt letagad. Ami hagyján, de föl se keltett, mikor Franci megjött. Nem, mintha én oly kíváncsi volnék most a Francira. Mindez bosszant, de tudom, hogy nőm előtt mutatnom nem szabad. Ezért, hogy Franci tréfáin nem nevetek, Jadviga figyelő tekintetéből látom, nem tart elég udvariasan jókedélyűnek. Azt ahol próbálom menteni, hogy ne haragudjatok, kótyagos még az álomtól a fejem. De rég láttalak, lefogytál, barátom, rázogat meg Franci a tarkómat markolva, ahogy leülök. Kicsikét nyúzottnak látszol. És oly hosszan tart így heherészve, hogy már le kell fejtenem magamról a tenyerét. Sose szerettem, ha a nyakamat fogdossák. Mamovkám vezetett így, a tarkomnál fogva, mindig az utcán, és én nem mertem kibújni alulva. Ám most azért mosolygok, jól vagyok, Francikám, ne aggódjál érte. Na, azért is jöttem, mert a jegyzőjék hoztak át. Oda csatlakoztam, mikor meghallottam, hogy készülnek, mert még nem is gratuláltam, néz rám a Franci, hiszen hát nem épp a lakodalmatkor kellett elutaznom, pont akkor. Jadviga ez alatt éppen kifordul, hogy valami süteményt hoz még. A társalgás nem tartott sokáig, csak Franci emlegetett még egy-két rég nem látott, vagy a frontra került embert, s Jadviga tett úgy, mintha az érdekelné, hogyan szolgál Béni bácsi és Mici néni egészsége. Felsóhajtottam, mikor Franci végre vette a kalapját, hogy na akkor még eléri a 7 órási vonatot. És úgy láttam, feleségem is föllélegzett, ahogy a vendég után betettük a kaput. Szerencsére megálltam kellemetlen megjegyzés nélkül, és elhessentettem a fejemből Francit, kivel a kontaktus eljegyzésünk óta valahogy meglazult. S ő lekezelő lett velem, és nyegle. Jegyzem. Nem tudom, hogy nem lehetett sejteni, hogy miért. Jegyzet bezár. Jadviga fáradtnak látszott, és most ő dőlt le az ágyra. Aludt egy órácskát, de ahogy melléje feküdtem, fölébredt, és rögtön az álmából hozott kedvességével nézett rám, melyet azután később, már hálóinkben, ugyanúgy, mint előző éjjel, csak tetézett. Simogatta a kezem, átülelte a fejem, tapintgatta arcomat, karomat, mellkasomat, és én magam alig érintettem őt. Bal kézfejemet két kézzel fogta álla alá, és néha megcsókolgatta, míg én jobb karommal a derekát tartottam átölelve, s így is maradtunk végül. Még egy éjjelen át csitított kedvesen mozdulatlanságra, míg ő maga érintgetéseivel szeretgetett csöndben. Persze hálóruháinkban maradtunk mindvégig. A 4. éjszakán végre úgy értettem, mert szólni mondom alig szóltunk, hisz folyton odaemelte mosolyogva mutató ujját a számra, hogy kövessem, tegyem azt, amit ő. Végigvonta a tenyerét az arcomon, nyakamon, és várt. Föleszmélvén ugyanúgy simogattam meg őt, én is. Akkor még egyszer, még egyszer. Így vezetett aztán keze másfelé az enyém, és megint másfelé. Ezt a felelgető, majd pedig már egy időben ugyanazon úton járó, tapogató tenyérsiklást játszottuk sokáig. Utána kigombolta, s levonta rólam az inget. Ő is kibújta magáéból. Sejem bugyikában, gatyában borultunk szembe egymással. Ölelve simogattuk egymás hátát. És akkor először csókolóztunk hosszan, szabadjára engedve egymás arcán, ajkán, szájában nyelvünket, ezt hajnalig sem unva meg. Végezetül rám mosolygott, végig csókolgatta az arcom, megfordított, s hátulról átölelve hozzám simulva aludt el. Én sokáig moccanatlanul hallgattam, és éreztem tarkomon szép lassú, alvó szusszanásait. Hátamon pedig csupasz keblének emelkedése, süllyedéseit. 5. napon hazatérve Jadvigát, mint húsvétkor a templomkertben, most is a napos virágágyásban nyíló jácintokhoz guggolva találtam. Összelelkeztünk, és már mind a ketten tudtuk, éjszakára végre elszállhatjuk magunkat, hogy minden estül megtaláljuk egymást. Ebben telt az egész napunk is. Amint csak összenéztünk, s hál' Istennek gyakorta néztünk össze, újra és újra azzal a mosolyjal tekintve a másikra, ígértük egymásnak ezt. V tomto živote takto som nebol radosťou bez seba, mint azon az éjszakán. Magyarul, hogy ebben az életben az örömtől még így nem voltam magam kívül. Arra meg már nyilván nincsen szó se, hogy eme gyönyörűséget kifejezze. Lábjegyzet bezárva. Ágyunkba kerülvén a feleségem nem akart már többé mozdulataival én előttem járni. Habár olykor lassítva kezemet, tudatta, hogy azt sem óhajtaná, ha én futnék előre. Csupán egyben mozdult ő elébb, hisz odáig, ahová előző éjjel jutottunk el, ma már egyszerre értünk, beleértve ingeink közös levetését is. Ahogy félig mesztelenül, és mind forróban csókoltuk, öleltük egymást, végre ő volt az, aki elfordulva tőlem magára húzta a dunnát, s alatta először vetette le nadrágocskáját. Alja, drahí moj, merkujte, hogy de én drágám, vigyázzon. Súgta a fülembe, hogy vigyázzak, csak lassan és nagyon-nagyon szeliden tegye. De hát én tudtam ezt, és már előre igen el is határoztam magamat erre. Úgy tettem. És itt most már nem is tudok többet írni erről, mert a papíron is megnémít a gyönyörűség és megrendülés, miket nem csak azt táplál, hogy végre közös akaratunkból lehettünk egyek, hanem az is, amit ezen a legdrágább arcon, inkább csak megérezve, mint látva, észre kellett vegyek. A gyönyörön és odaadáson is átütő fájdalmát annak az emléknek, amit Jadvigám abban a percben leküzdeni volt kénytelen magában. Amikor eltorzult arccal vont engem legvégül beljebb, és hogy talán némi testi fájdalmak dacára is, szeretve, megbocsátva, szememben mosolyogva fogadta mégis utána hálámat, s némán ujjongó örömömet. Azt persze kifelejtettem a fentebb írt napokból, hogy kedd este mégiscsak elmentem a békétlenek, a Bacovszkinál összegyűlt szlovákok közé. Kedvem most se volt hozzá, mert ezt az estét is Jadvigám keblén óhajtottam volna tölteni, de nőm ösztökélt, hogy csak menjek, megláthassam legalább, mi fő a fazekukban, s a tisztelendőt se kéne megváltani. Noha egyikünk se rajong, az orrát a fölkapaszkodott a gőgével fennhordó Bacovszkiért, aki a hit és a nemzeti öntudat szigorú ostoros pásztoraként csak épp a lelkétől maradt távol azoknak, akiknek lelki atyául rendeltetett, s aki az áldás megvonásával is képes fenyíteni azt, akire megneheztel. Az pedig szégyennel tölt el bennünket, hogy annak idején a közelgő esküvünk ügyében már jó előre értünk üzenő papnak nem mertük megmondani. Jobban örülnénk, ha inkább Jadviga hajdani gondviselője, Spevács tisztelendő jöhetne át a szomszéd faluból összeadni minket. Abban a vagy 18 fős jeles férfi társaságban, amely állott falunk virilis krémjének azon rétegéből, mely se magyar, se zsidó nem volt, a következők jelentek meg. Gyurovszki, Kohut, Samuel, Moravszki, Kolyeszár, Lestján, Adamik, Szlávik, stb. A legnagyobb gazdák. Én voltam a legfiatalabb. Plusz Ruska disznókupec, Pán Budzinski, az evangélikus iskola direktora, továbbá ennek tanára, Rosszapali barátom, aki Kohutnak a veje, aztán Cseplán Rőfös, Vajasdi Jankó bácsi, gabonás, aki apácskám jó barátja volt különben, valamint Rancsok doktor, és Svetlik Pista aljegyző cimborám. Lábjegyzett, ezeknek a családjait mindet, meg még egy csomót, nekem is nagyon is kellett ismerni. Csak itt nincs hely melyikről mit írni. Ahogy beléptem közéjük, először is arra jöttem rá, mennyire jó, hogy darab ideje nem ezen a földön járok. Nem olvastam újságot a szörnyű híreivel, se elöljárósági hirdetményt, se mást, s nem kellett ezeket az embereket se unnom, bólogatnom véleményükhöz, velük politizálni, sopánkodni. Szinte azt se vettem észre, hogy háborúban, és szégyenszemre nem figyeltem, hogy értesülhettem volna róla falunkbeli is odaveszett már vagy 10. Köztük egyik a lestján fia, nemrég. Ismertem is a Jancsit, most gondoleált az apának, aki még nem tette. S ebből is eredt el aztán az elején a szó a háborúról. Szóba került a tavalyi júliusi Anna napi mozgósítás, amit itt a piacon doboltak ki, meg hogy kiket vittek el már rögtön azon a héten a szerbek ellen. De hogy milyen célokért is ontják fiaink a vérüket? E váratlan, fölharsanó szózattal fordította orcáját Baszovszky Reánk a gyülekezést meg a napi rend felé. Mely kérdését nem válaszolta meg, de hogy az áldozat ne legyen hiába való, soha ne felejtsük el, és bizonyosodjunk is meg róla, hogy szlovák szív dobog mi bennünk. Mellettem a mókára mindig kapható Vajazdi Jankó bácsi be is kukkantott, megemelt kabát hajtókája alá, mire Szvetlik Pista fölkuncogott. De tisztelendőnk, nem zavartatva magát, belefogott, hogy fölidézze az előző században a nyelvért és kultúráért, Stúr, Hodzsa és Hurbán vezetésével folytatott áldozatos harcot, rámutatván, hogy most azonban már a nemzet föltámadásáról és egységéről van szó. Majd példákat sorakoztatott fel a monarchia magyar közigazgatásának megáltalkodottan nemzetiség és szlovák ellenes jogtiprásaira az elmúlt évtizedekből a legutóbbi időkig. Ha pedig, ha meg, abból a 400 parlamenti képviselőből az az egy-két szlovák, aki bekerülhetett, elsérelmek miatt fölemeli szavát, emelte a feje fölé az ujját a tisztelendő, lehurrogják őket. Ha viszont bárki, aki akár beszél az erőszakos magyarosításról, akár írni merésze róla, azt nemzeti gyűlölet szítása címén bebörtönzik. De most már recseg, ropog ez a nemzeteket elnyomó uralmi építmény, és e háború apokaliptikus villámcsapásokkal felperzselt földjének porából felröppen majd a néplélek főnix madara. Vajasdi bácsi a mennyezetre néz, többen követik is tekintetét. Erősebben és büszkében, mint valaha. Ám ebben nem csak bíznunk kell, hanem érte tenni is kötelességünk. Most egy kis vizet, súgja maga elé Jankó bácsi. És Baszovszky, mintha csak engedelmeskedne, kortyol a pohárba. Össze kell tehát fognunk szlovákságunk védelmében, szorítja össze az öklét rögtön aztán. Nemzetiségünk e szigetén, melyet körös körül vesznek azok, akiknek a kása nem étel, a tót nem ember, és akik úgy csaholnak ránk gyűlölettel, Tostyeka Juzse butatót. Ezt Baszovszky is magyarul idézte, kiváltva Vajasdi bácsi elismerő hümmögését. Tostyeka Juzse, azt ugatják, hogy butatót. Bizonyos személyektől sokat lehet ezt hallani. Van még pár ilyen mondás, hogy üveges tótnak a hanyattesés, meg hogy dur neki, mint tót az anyjának, stb. És állítólag a szlovákoknak ez a csúf neve is, hogy tót, ez meg abból jön, hogy halál németül. Nem valami jóindulatú szólásmondások nemzetiségi szempontból, lábjegyzet bezárva. Álljatok hát készen, szlovák testvéreim! Zengette föl tisztelendőnk a hangját, akárha a szószékről. Ti, a népünk anyatestéről hajdan elszakított telepes vándorok hű utódai, őrizzétek meg őseitek nemzeti érzését és hitét, és védelmezzétek meg a reátámadóktól. Avagy tétlenül akartok várni újabb és újabb csernovai tragédiákra? Micsodára? Bocsom, hovori! Hajoltak össze értetlenkedve a jámbor gazdák, mert nem értették, hogy miről beszél. Én se hallottam erről a csernovai esetről különben, jegyzetbe zárva. De tisztelendő uruk megvilágítá rögtön, miről van szó. Hogy belétek lövessenek a magyar urak, mint 1907-ben a ma kis szlovák falu béketűrő népébe, akik közül 15 odaveszett, 60 pedig megsebesült, csak mert nem akarták hagyni, hogy új templomukat idegenek szenteljék föl, s nem váltak meg papjuktól, dörögte Baczowski, de itt már levegőt kellett vennie. A nagy Hlinkától, akit csak is a szlovákságáért vetettek azután börtönbe, és aki a szlovákok vezére lett? Én, ütött a mellére háromszor Baczowski, én nem akarlak benneteket csendőrsor tűzbe vezetni. Janku bácsi, az nagyon jól tetszik a tisztelendő úrnak tenni. Más útra kell lépnünk, de hogy a kudarcot is megelőzzük, s a megtorlásnak is elejét vegyük, idejében kell cselekednünk, s erre titokban készülnünk. Talán értjük egymást, urak. Hát, annyira bizony nem értettük, és akadt is egy-kettő, aki ráköszörülte torkát, hogy akkor most miként is vélekszik a tisztelendő úr? Hogy szóval mit kéne tegyünk? Ám Baczowski úgy felelt, hogy őriznünk és szüntelen táplálnunk a szívünkben nemzeti hovatartozásunk tüzét. Majd a további okvetetlenkedésnek avval vette elejét, hogy atyai derűvel nézve körbe biztosított bennünket, nyugtalanságra nincs ok, csupán arra, hogy mindig résen legyünk és készen álljunk, és majd mindent a maga idejében. De akkor már hordta is föl a szolgálólány a tepertős pogácsát és a pálinkát a pohárkákkal, majd a újabb fordulókban a bort és a tvarosnyíkát, mik aztán rögtön máshoz csináltak a gyülekezetnek kedvet. Tvarozsnyéka már volt emlegetve a Stralsundi résznél is, hogy túrós lepény, különben sós túra, és rákenve a rásült tojás sárgány, zárója bezárva. Ám mielőtt hozzáfoghattunk volna, Baczowski rosszalóan tekintve a Szlyuhovicába már is belenyalók felé, ezt a magyarok is tudják, hogy Szilva pálinka, még egyszer fölállt, s hosszú imába fogott, mibe nehéz sorsú népünkért való fohászát is belevette. Majd ahogy elmormogtuk vele a hiszek egyet és az áment, pálinkát töltve magának, kocintáshoz való áldást is mondott még ráadásul. Na, megadtuk a módját ennek a kupica Szilvának. Sóhajtja mellettem a poharába, megint csak úgy, hogy csak én halljam, Vajasdi Jankó bácsi. Hát, meg Jankó bácsi, meg, mondom, és összenézek, és kocintok vele. De amint végig kóstolok mindent, pálinkából, borból is szigorúan csak egy-egy pohárral, azt lesem már, amire eddig is legtöbbet gondoltam, hogyan szökhetnék mi hamarébb haza az én feleségemhez. Szerencsére Roncsok doktor búcsúzásra emelkedik, hogy neki még beteghez kell menni, s ezt kihasználván én is elköszönök, így ágyazásra már haza is érek. Hogy lejegyezzem, legnagyobb részt Gregor emlékeztetései szerint, hogy az 1915. esztendő tavaszán hogy folytak a mezei munkálatok. Sokáig fagyos volt az idő, és a búzák igen gyengén, ritkán nőttek. És mi bosszantó, Gregor mondja, hogy még a régi fajta lovász patonai kell ki jobban. A Bánkúti 1201-esből megtán hiába volt annyit tenni, mert az nő gyatrában. Árpa alá is csak tavasszal szántottunk, mert a télen nem volt arra alkalmas időjárás, sem pedig még az ősszel, mert akkor is hamar elérkeztek az esők, és hideg lett igen korán. Március első felében is nagy esők hátráltattak. Március hó 20-án kezdtünk szántani az árpa alá, a tükör a cél kormánylemezessel végig, 25-én bevetettük a zabot is, 30-án pedig beborraláltuk a búzákat. 31-én répát és mákot vetettünk, valamint beültettük a krumplit. A laposokon még víz állt,

Még egy hónapost szolgálatban. Koszttal együtt. 14-én elkezdtünk kukorica alá szántani a vetőgép alá. 22-én kezdtünk kukoricát vetni. 24-én a tanyán, ahol most először Fleischmann félét tétettem. Molnár úr küldte, ki hajdan apácskám mellett kezdte még a gabonakereskedést. 27-én bevégeztük a kukoricavetést a Melindaiban is. Április 30-án kezdődött a kukorica morzsolás. Gyurkovics átjött megnézni, hogy szuper áll a Hoffer-Schranz nagy lentkerekes morzsolónk. Apovkám utolsó beszerzése, hogy vegyene ő is. Május 1-én borult idő, kevés eső esett, de már 2-án szép, hosszú esőt kaptunk. Na de aztán 6-ától 10-ig bejött megint a hideg, tetejébe még fagyott is, mindenféle károkat csinált nekem, amely kukoricák hamarébb kikeltek, azok mind lefagytak, de legjobban a szőlők fagytak meg, s a gyümölcsfákat is alaposan megcsípte a dér, na meg a krumplit, és az összes zöldségeket, a babot, de még az akácfákat is. Még ilyen időt. Úgy írja, mintha ő csinálta. Pedig hát a tekintetes úr nemigen nyúlt mezei dologhoz. Nekem sajnos már nem volt ilyen jó dolgom, és cselédem. Munkálati rend mondjuk nagyjából megmaradt. Míg persze hagyták. Lábjegyzet vége. 1915. május 28-án fényes napsütésben már. Az áprilisi összetalálkozás reménye és gyönyöre után a május a kivirágzás hónapja mi nekünk. Ma döbbentem rá, hogy így volt ez tavaly is. Stralsundba küldött leveleimre húsvétkor kaptam Jadvigától az első olyan választ, amely valóságos bizakodást is megengedett nekem, mire én rögtön utaztam, futottam hozzá. Akkor találkoztunk először úgy, mint akik már nem valamely gyakorlati külső okból, hanem egymásért akarják látni csak egymást. Májusban pedig már szerelmesek. A megelőző, a 1913-as év augusztusában, amikor hosszú évek múltán először láthattam, ő pedig gyámapját akkor utoljára, s visszaszöktem hozzá, nem akart engem megérteni még. Hazaküldött, mint egy elcsavargott, szófogadatlan kölyköt, hogy aztán itthon újra csak Erzsit keressem föl, aki mindig úgy tekintett rám, mint egy férfira, ahogy a Lotte kaland óta már én is önmagamra. Jártam hát titkon, dologi fizetségek fejében Erzsihez, menekültem Kohut Ivka sóvár tekintete elől, és mindeközben egyre epekedőbben írtam a leveleket Jadvigának, melyekre ő csak képes lapokon válaszolgatott. És emlékszem, októberben, amikor Zsófka nővérkémet temettük, aznap este is nekiültem, hogy szenvedésemet a velem azt könnyek közt megosztani kész Ivka helyett odaképzelt szerelmesem elé öntsem, de nem tudtam írni. Érzéseimet viszonzó válasz, vigasztaló simogatás nélkül már nem bírtam ki ezt, és összetéptem a félig írt levelet. Azon az éjszakán is Erzsi ölében nyerhettem oltalmat megint csak. Fájdalmas, mély szeretettel Jadviga először akkor írt nekem, amikor apácska meghalt 14 februárjában. Hogy annak, akit most elveszítettünk, mi ketten voltunk a szívében igazán. És ez már örökre összeköt minket. És onnantól egyre szaporodó levelekben vigasztaltuk, és sorainkkal simogattuk egymást, míg nem húsvét után kiutaztam hozzá. 2,5 hónapon át laktam

tavalyi tavaszon és nyár elején a felgázti Winkleréknél. S habár erősen kellett spórolnom, amikor csak tudtam, beszöktem Stralsundba, a Mecklenburger Hofba, s Jadvigával a tóparti fűzesbe. Idillünk, melyet addig csak mamovkám hazaparancsoló lapjai háborgattak, azért szakadt félbe, mert kitört a háború. És már vendéglátóim is jobbnak látták volna, ha hazautazom. Hanem az addigi hónapok. Talán egyszer majd a tavalyi naptáram bejegyzései szerint megpróbálok leírni találkozásról találkozásra mindent. Ahogy egymással mindinkább felszabadultá és örömtelivé váltunk. Különösen, ha elutaztunk, és így a legzsugoribbnak az időnek is éppen bővében voltunk, mint májusban kétszer is. Ha erre gondolok, csak a vérpesdítő szemű, boldogan kacagó Jadvigát látom, ahogy a derekát ölelem, és ő fejét hátravetve nevet, de úgy, hogy egész testét rázza a kacagás. És persze sose feledhetem azt a délutánt, amikor a tengeren, egy hajón fogadtuk meg, hogy egymáséi leszünk. És azt mondhatom, hogy ez végre mostanra, a következő májusra teljesedett be igazán. Jadviga kacag és kacag, míg én ölelem, és egymáséi vagy. Az a szeglet a templomkert kerítésénél. Épp ott álltak meg ezek ketten, egymást kerülgető évődésükben, és ott tipródtak, tapották a követ vagy fél órán át, azon a helyen. A nagy gesztenye alóli padról jól ide látszottak. Alattuk ma is csak az óriás tüskék becsapódásának rettentő sebb helyeit viselheti a föld. Ha rá is rakódott vagy 120 év. A leányt már idefelé is láttam a piacon. Cseresznyét árult. Épp egy kisebb ruhás kosárban rakta le neki talán a bátyja, ki aztán elment a talicskával. Én a községházára mentem. Svetlik Pistát kerestem, az aljegyzőt, marha levelek miatt, de azt mondták, kiszaladt a piacra. Cseresznyét akar venni? Ám csak egy pejhes bajszú fiút látok aztán, a cseresznyés kosár körül ólálkodni, a Svetlik sehol. A legény épp azt mondja, Teraz už všetke misíš predať? Arra célozván, hogy a leánynak elvitték a talicskáját. Tagaj predám? Feleli hegykén a lány. No tagja kúpim, dobre? Így a fiú, s a többit már nem hallom. Lábjegyzet, itt a fiú tréfásan oda mondja, hogy most már mindet el kell adnod, már hogy a cseresznyét. Erre a lány, hogy akkor el is adom, mire felel a legény, de csak ugratva, hogy na akkor én megveszem, jó? Jegyzet vége. Betérek Buchbinder Miki műhelyébe, de kuncsaftjai vannak. Nem ér rá diskurálni. Iszol valamit, kérdi, de választ nem vár. Búvik a fekete kendő alá. Miki csak a kirakatba tesz fotográfiákat. A műtermet rajzaival díszíti, és a hátterek kulisszáit is maga festi meg. És akkor az asztalon egy csak nem kész rajzán fedezem föl azt, ami az imént is eszembe ötlött, ahogy azon a helyen haladtam keresztül. Föl is néztem a torony csúcsára. 1795. május 12-én az evangélikus templom elkészültével a főbejárat előtt bizonyos zsilák tisztelendő szenteli föl anyaszentegyházunk, mint egy másfél méter átmérőjű jelvényét, a csillagot, ezt a gömb alakból tűhegyes kúptüskéket meresztő nyeles acélbuzogányt, mely azóta is odafönt látható
a 64 méteres kecses torony csúcsán. A csillagot a szertartás végeztével vontatják föl csigákkal. Előbb az erkélyre, majd a dudoros csipkés toronypalást mentén üggyel-bajjal, ami körbeállványozott részgömb fényes labdájára. Odafönt Müller díszítőkovács várja segédjével és segítőivel. A bámész gyülekezetet szerencsére a túloldalra terelték addigra már. Labicska János helybeli bádogos legény szíjazza magára a széles övet a tartókötéllel, s mászik a már fölállított és rögzített buzogány nyelére, hogy kioldozza a vontató kötélzetet. Ám ahogy belekapaszkodik az alsó acéltüskébe, a buzogány elbillen, s lerántva az állvány egyik sarkát, beszakítva a bronzpalást szoknyafodrát, és magával sodorva a bádogos legényt, csapódik be a templomkert kerítésének ama szegletébe, tövig beverve öles tüskéit a járda téglái közé. Labicska János kissé odébb a gyepen zúzza fölismerhetetlenné magát. Az esetet Buchbinder Miki is, én is, Rosszapali barátunktól, evangélikus iskolai tanítótól hallottuk a múlt héten. Ő talált róla valami följegyzést. Miki a becsapódást követő pillanatot rajzolta meg. A csillaglövedék kráterénél heverő bádogos fiú alaktalan teteme felé egy leány rohan. Mezítláb ingválasan. Futtában lecsúszik róla a kendő. Ha Pali megírja is kell az újságnak, odaadom mellé ezt a vázlatot. Tesz le az asztalra nekem és magának egy-egy pohár bort, Buchbinder Miki. Ránézek. Miért? Neveti el magát, vállat van. Zsinagóga nem épült itt. Így nem is esett le róla semmi. Rajzoltam volna meg ezt a nyomorúságos imaházat az öreg davenolókkal. Akár azt is mondom, de legalább fényképezd le őket. Próbálom rábeszélni most is a Mikit, hogy az Isten szerelmére fotografálja le, amit lát, és ne csak művészkedj. De hogy mi anyag, mi pénz az? Megrendelem tőled, mondom, már sokatjára. Később a gesztenye alatt a padon ülök. Arra gondolok, jobban meg tudnám én azt írni, mint a Rosszapali. Meg arra, hogy jobb lett volna, ha ez Mikinek jut eszébe. És akkor érkezik üres ruhás kosárral az incselkedve hátra-hátra leső leány, nyomában a pejhes bajszúval. Annál a szegletnél kerüli meg a fiú, és próbálja elvenni tőle a kosarat. Tán, hogy tegye csak le, ne siessen úgy, ő pedig közelébb férhessen. Most sikerül is a vesző kosarat kirántania, és oda dobja a bádogos legény tetemének helyére, a fűbe. A lány előre lépne, hogy fölvegye, de a fiú elé kerül, nem hagyja, és nevet. A lány duzzogást tettet, ám hamar elneveti magát ő is. Aztán többször kell majd lefejtenie a derekáról a legény kezét. Válkendője közben hátra csúszik, csípőtájt kapják el, mert a fiú is oda nyúl persze. A leány hátra lép gyorsan, de ahogy a fejét rázza, igézően perzsel a szeme. Ám akkor meg a kalácsba föltekert szőke varkocs omlik a mellére, és ezen zsörtölődve próbálja visszasodorni és megtűzni. A fiú segíteni akar, de legyintést kap a készfejére, amin kacag. És nekiállhatnak a búzakalász szín hajfonat felgöngyölítésének újra. Csak egymást nézik. Arról a helyről a toronyra fölpillantani eszükbe se jutna. Jadviga beleír másodszor. Aki persze csak ott kezdett írni ebbe a naplókönyvbe, ahol férje abba hagyta. De mivel a sok nyitogatásban a fűző cérnakötések szét is szakadoztak, és egy csomó ív már hullott kifelé, ezért én
olvasó forgatásom során inkább átraktam Jadviga beleírt címjelöléssel ezeket az Ondris naplójába, odavaló helyre. Legalábbis nagyjából. Mert mint nő nem nagyon ment sorba, hanem ide-oda csapongott a régi történetekkel. Ezért is támadt nekem a válogatott Jadviga részek szétrendezési összerakásának ötlete. Jegyzetbe zár. Jó pár napig nem tudtam eldönteni, merre felé meséljem tovább, mit is mondjak el. Itt hiányzik a dátum, csak találgatni lehet. Ez kb. Olyan 1937. május közepe felé írhatta. Most végre azzal ültem ide, hogy megírjam magának, Ondris lelkem, milyen voltam én, és mi vett körül engem, amikor még nem ismert, Stralsundban. Mert onnan ágazik ki talán egész életünkre minden. És amit soha nem mert firtatni, hogy miért, hogyan lett szükségem Winkler Franci barátságára. Jegyzed be, hogy hát engem szintén ez a dolog érdekelt a legjobban, amikor olvastam. Jegyzet vége. Elképzelem, Ondrisko, amit keserűen fölnevetne, hogy barátság, de nehéz leírni egyszerre mindent. Voltak éppen Franci beszélt először nekem magáról is. Hisz addig csupán, mint apácska olykori látogatásokra magával hozott kisfiára emlékeztem magára, aki folyton az ölembe mászott, és Francitól hallottam csak, hogy az apák barátsága révén egymással jóba voltak. Hogyan ismerkedtünk meg? Ezt maga is elképzelhette, Dusa Moja. Hiszen tudta, hogy mint a család unokaöccse, Franci, sokszor járt Alfonz Winkleréknél. Nekem az úgy tetszik, hogy Dusa Moja lelkecskémnek nevezi mindig. Mert bizony nem mindegy, hogy hogyan szólnak az emberhez. Lelki finomsággal, vagy nem, jegyzetbe zárva. Cinkos, pajtási bizalom volt, amit egy-két szó és tekintet után is megéreztünk egymás iránt hamar, hogy ezeknél itt mi jobban értjük egymást, akik magyarok is vagyunk. Ha az lehet egyáltalán egy fél zsidó, fél német fiú, és egy szlovák anyától, magyar apától való tótok közt fölcseperedett leány, akit Pesten és Ausztriában angol apácák neveltek. De nem csak a magyar nyelv volt vele közös, habár Franci, ha eldőlt egy pohár borral a kereveten, arra is megkért olykor, hogy szlovákul beszéljek vagy énekeljek neki, amiből ő pár szót értett csak, hanem mint hasonló helyzetre fogékonyak, jól értettük mi a szó nélküli beszédet is. Mindketten idegenek maradtunk abban a házban, ahol pedig családtagnak hazudtak bennünket. Jegyzed be, hogy annál azért csak jobb, mint hogy családnak hazudjuk magunkat. De sajnos én soha se jártam ezeknél a stralsundiaknál, így nem szólhatok bele. Jegyzet vége. Francit persze, mint rokont, inkább sorolhatták volna a családtagok közé, ha ő rá viszont nem a fekete bárányság ódiuma hárul. A mi használnak tartott életelvei és a tréfálkozóan könnyűnek, léhának mondott viselkedése miatt, amiket a háziak végső soron Franci sajnálatos kevert fajúságának tudtak be, amiért rokonai szemében már puszta jelenlétével is az ő unalmas és kérlelhetetlen protestáns elveik és erkölcseik kigúnyolójának tűnt fel, annak a balond ungárise bénének a hálbjődés fia. A szigorú ház kötelmei, ahogy maga emlegette, szerencsére nem terjedtek ki az ember minden percére. Noha az irodai munkán
a közös étkezéseken és a vizitek fogadó óráin túl nekem még Frau Winklernek is sokat kellett a rendelkezésére állnom. Akadtak mégis szabad estéim, olykor délutánok és vasárnapok is, kivált, ha a család elutazott. Ilyenkor végre magam maradhattam a szobámban, a kertben vagy a teraszon. De bejárásom volt a szalomba, a könyvtárszobába és a téli kertbe is, amiként a közelebbi barátoknak, rokonoknak szintén. És ők közöttük bukkant föl egyszer csak a Franci. A szalom vendégek körében csapta épp hevesen a szelet a Winkler Hilde barátnőjének, bizonyos Ilzének. Ám alig egy-két napra rá arra léptem ki ajtómon, hogy nevetve fogdossa a piruló Helga szobalányt, akinek teli tálcával volt elfoglalva a keze. Talán a kis ördög bújt ekkor belém, mert csodálkozóan mondtam föl Francira a szemöldökömet, ahelyett, hogy mint úri lányhoz illik, elfordulva tőlük, a pillám se rebbent volna. Ő pedig bocsánat kérőn mosolygott rám. Abféle, hát ilyen a férfi ember, nem tud ellenállni, beismeréssel. Öngúnyolva és vakmerően nyíltan. Attól fogva, hogy látta, én tudok, amit tudok, a régi jó ismerősök bizalmával fordult mindig hozzám, noha csöppet sem tolakodott. Tréfáin, játékaim pedig nem lehetett nem nevetni. Tette nekem is a szépet. Ez neki a vérében van, magyarázta utóbb, amit azzal próbált fedezni, hogy beavatott az Ilze iránti érzelmének rejtelmeibe. Játékos legyeskedését kedvtelve tűrtem, hiszen biztos voltam benne, hogy vonzalmamból apácska iránt nem mozdíthat ki senki. Még ez a magát ellenállhatatlannak tudó kedves, ám széltoló úri suhanc sem, vagy talán ő a legkevésbé, akitől, mint rögtön észrevettem, az ég óvjon meg egy becsületes leányt. Kétségtelen, hogy ketté osztva éltem. Belül az óvatitkolt szenvedélyem volt György apácska iránt, amelyben persze kevés valóságos élményt táplált, inkább csak a szívben, lélekben otthonos, erős érzés volt ez. Kifelé viszont a megbízhatóan készséges, önállótlanul szolíd, ám igyekvően képességes leányt kellett adnom. Együgyűbbet és szendépet annál, aki voltam. Olyat, akinek saját élete nincsen, csak is a Winkler ház szereposztása szerint háláson eljátszott szerepei. És amint ezt a szalonfiút elnéztem, ahogy ugrattam, tréfásan megfettem és rálegyintettem, épp erről ismertem rá e két életem közé nyíló, mind táguló űrre. Szükségem van valamire, amit sem a szerepeim nem írnak elő, sem nem belülre folytva történik meg csupán, hanem mint teszem föl, a kacagást élhetem át kedvemre, minden szégyen és gátolás nélkül. Jaj, hiszen könnyű magának, sohajtottam. És elnéztem-e léha csinos fiú figurája felett ki az ablakon. Fiúról beszélek, pedig egy évvel idősebb nálam, na de hisz én nekem egy férfi, akkor az apácska érett korát jelentette volna. Hogy Franci tágította volna ki ezt az űrt, dédelgetett érzelmeim és szolgáló kuzin életem valósága között, nem hiszem, inkább megfordítva. Róla jutott eszembe, hogy épp ez az, amire ő alkalmatlan. Hogy nem ő az, aki megnyithat bármit is, ami én bennem kinyílhatna. Ahogy a szalomban beszélgettünk, míg ő sokszor hiába várta Ilzét, vagy társas séta kirándulás közben, mégis közvetlenül és természetesen láthattam meg egy másik embert, csak úgy szerep és érdek nélkül.

Tilos Rádió. Závada Pál, Jadviga Párinájának harmadik részét hallottátok. Jövő héten a Keltakaróban folytatjuk. Aki lemaradt, a Mixcloud, ott fent a Mixcloudon megtalálható, de szerintem a Tilos Facebook oldaláról is lesz link. További jó hallgatást!

0: kell takarom.
1: Jó.
0: Kell takaró.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
0: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
0: Jó.
5: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: How do you do, ladies and gentlemen? This is Blue Baron and the Boys. For your musical pleasure, we'd like to present the music of yesterday and today. We do hope that you enjoy some very pleasant listening.
1: Nem igaz, hogy a jó nem győzedelmeskedhet a gonosz fölött. Csak az angyaloknak is úgy kellene szerveződniük, mint a maffiának. Ó, a Central Parkban horkoló piás, dzsungel mélyét járó oroszlánvadász, kínai fogorvos, angol királynő, a nagy masinában egy srófra járő, klassz, klassz, csuda, klassz, klassz, klassz, csuda, klassz. Klassz, klassz, csuda, klassz, sokféle a népség, a gép ugyanaz.

Gyerekkoromban én voltam a legkisebb a családban. A legkisebbek mindig mókamesterek minden családban, mivel csak egy-egy jó poénnal tudnak bekapcsolódni a felnőttek társalgásába. A nővérem 5 évvel volt idősebb nálam, a bátyám 9-el, a szüleim pedig mindketten nagy dumások voltak. Így aztán kiskoromban az ebédlő asztalnál ülve unalmasnak tartottak. Nem érdekelték őket mindennapjaim ostoba gyerekes hírei. Fontos dolgokról akartak beszélgetni. Arról, hogy mi történt a középiskolában, az egyetemen vagy éppen a munkahelyen. Az egyetlen lehetőségem az maradt, hogy elsüssek egy jó viccet. Azt hiszem, legelőször véletlenül tehettem ezt, véletlenül sütöttem el egy poént, amire a többiek elhallgattak, vagy valami ilyesmi. Ekkor rájöttem, hogy egy viccel bármikor be lehet robbanni a felnőttek beszélgetésébe. Olyan korban nőttem föl, amikor az ország bővelkedett a humorban. A nagy gazdasági válság idején. A rádióban rengeteg valóban kiváló komikus szerepet, én pedig akaratlanul is tanulmányoztam őket. Gyerekkoromban minden este legalább egy órán át hallgattam a komikusokat, és rendkívüli módon érdekelni kezdett, hogy tulajdonképpen mi is a vicc, és hogyan működik. Amikor viccelődöm, igyekszem senkit sem megbántani. Nem hiszem, hogy a műveimben túl sok rettenetesen ízléstelen dolog lenne. Nem hiszem, hogy sokakat megszégyenítettem, vagy megbántottam volna. Az egyetlen sokkoló eszköz, amit alkalmazok, az a trágár szavak alkalmankénti bevetése. Azonban vannak dolgok, amikkel nem lehet viccelni. Például nem tudok elképzelni humoros könyvet vagy kabaré jelenetet Auschwitzról. És képtelen vagyok viccelődni John F. Kennedy vagy Martin Luther King halálával. Ezeken kívül nem sok téma jut eszembe, amitől visszahőkölnék, amivel nem tudnék semmit sem kezdeni. A totális katasztrófák szörnyen mulatságosak, ahogyan arra már Voltaire is rámutatott. Hát igen, a lisszaboni földrengés az vicces. Láttam Dresda pusztulását. Láttam a várost előtte, aztán kijöttem az óvóhelyről, és láttam utána. És kétségtelen, hogy az egyik reakcióm a nevetés volt. Isten a megmondhatója, így próbál a lélek egy kicsit megkönnyebbülni. Mindenen lehet nevetni, és szerintem Auschwitz áldozatai is nevettek, még ha hátborzongató kacajjal is. A humor már-már fiziológiai reakció a félelemre. Freud azt mondta, a humor a frusztrációra adott reakciók egyike. Egy a sok közül. A kutya mondta, ha nem tud kimenni egy kapun, kaparni, ásni kezd, furán viselkedik, talán morog, vagy valami hasonló, hogy leküzdje frusztrációját, meglepetését vagy félelmét. És a nevetések jelentős részét a félelem váltja ki. Néhány évvel ezelőtt egy televíziós vígjáték sorozaton dolgoztam. Azt az alapelvet próbáltuk szem előtt tartani, hogy minden részben essen szó a halálról. A halál elmélyíti a nevetést, és közben a nézők észre sem veszik, hogyan nevettetjük meg őket. A nevetésnek van egy sekélyes fajtája. Például a kokáért Bob Hope nem volt igazi humorista. Egyszerű komédiás volt, igen szűk repertoárral, aki sohasem beszélt kényes témákról. De annak idején Stan és Pan játékán majd megszakadtam a röhögéstől. Van ebben valami szörnyen tragikus. Az ilyen emberek túlságosan jók ahhoz, hogy életben maradjanak. Állandóan szörnyű veszélyek fenyegetik őket. Annyira könnyű végezni velük. Még a legegyszerűbb viccek is apró félelmeken alapulnak. Mint például a mi az a fehér a madárszarban kérdés. Akinek felteszik ezt a kérdést, egy pillanatra berezel, hogy valami hülyeséget válaszol, mint amikor felszólították az iskolában. Amikor viszont meghallja a választ, az is madárszar, nevetéssel űzi el ezt az önkéntelen félelmet, megnyugszik, végső soron nem őt akarták próbára tenni. Miért van a tűzoltóknak piros nadrágtartójuk? Vagy miért temették el George Washingtont egy hegyoldalban, és a többi, és a többi? Tagadhatatlan, hogy bizonyos vicceken egyáltalán nem lehet nevetni. Ezeket nevezi Freud akasztófa humornak. Ezek olyan reménytelen valós élethelyzetekről szólnak, amelyekben elképzelhetetlen a megkönnyebbülés. Dresdában, a bombázás alatt egy pincében kuporogva, kezünket a fejünkre szorítva arra az esetre, ha beomolna a mennyezet, egyszer csak megszólalt egy katona. De úgy, mintha legalábbis egy báró lenne, aki a kastélyában üldögél egy hideg esős estén. Vajon mit csinálhat odakint a pornép? Senki sem nevetett, de azért örültünk, hogy kimondta. Mi legalább még éltünk. Ezt tudatosította.

Azt akartam, hogy minden értelmes legyen itten, és hogy boldogan éljünk, nem intas itten. Hazudtam hát nyugodtan, és minden pászolt nyomban, és így élünk a bús világ helyett, paradicsomban. Tudják, mi az a seggfej? Annak idején, jó 65 éve, amikor az indianapolisi Shortridge gimnáziumba jártam, az volt a seggfej, aki benyomott egy műfogsort a fenekébe, és leharabdálta a taxik hátsó üléséről a gombokat. Sunyci pedig az, aki a lányok bicikli ülését szagolgatta. Emellett seggfejnek tartom azokat, akik nem olvasták minden idők legjobb amerikai novelláját. Ambrose Bierce Bagoly folyóját. Köze nincs a politikához, az amerikai géniusz makulátlan példája, akárcsak Duke Ellington Sophisticated Lady-e, vagy a Franklin féle vaskályha. Azokat is seggfejeknek tartom, akik nem olvasták az amerikai demokráciát Alexis de Tocqueville-től. Nem született még jobb könyv államformánk inherens erősségeiről és gyengéiről. Akarnak egy kis ízelítőt ebből a remek könyvből? Na, azt mondta Tocqueville mégpedig 169 évvel ezelőtt, hogy nincs még egy olyan ország, ahol a pénz imádata erősebb lenne, mint a miénkben. Oké? Albert Camus, francia-algériai író, akinek 1957-ben odaítélték az irodalmi Nobel-díjat, a következőket írta. Csak egyetlen igazán komoly filozófiai probléma van, az öngyilkosság. Itt van tehát egy újabb fintor az irodalomból. Camus autóbalesetben halt meg. Élt időszámításunk szerint 1913-tól 1960-ig. Észrevették már, hogy a legkiemelkedőbb irodalmi alkotások, a Moby Dick, a Huckleberry Finn, a búcsú a fegyverektől, a skarlátbetű, a bátorság vörös kokárdája, az Iliász és az Odüsszeia, a bűn és bűnhődés, a Biblia és a könnyűlovasság támadása mind arról szólnak, hogy mekkora szívás embernek lenni. Hát nem óriási megkönnyebbülés, hogy valaki végre kimondta ezt? Az evolúció felőlem elmehet a pokolba. Hatalmas tévedés vagyunk. Egyetlen évszázadnyi közlekedési örjöngéssel halálos sebet ejtettünk ezen a kedves, életadó bolygón, az egyetlenen az egész tejúton. A kormány hadat visel a drogok ellen, nem igaz? Akkor menjen neki a kőolajnak is, beszéljen arról, hogy milyen káros a kőolaj bódulata. Ez aztán a káros bódulat. Ha tankolunk egy keveset az autónkba, akár 100 mérföldet is megtehetünk óránként. Elüthetjük a szomszéd kutyáját, és cafatokra téphetjük a légkört. Hé! Amíg nem lehetünk mások, mint homo sapiensek, addig mit ugrálunk? Francba az egész szarsággal. Van valakinek egy atombombája? Kinek nincs manapság atombombája? Valamit azonban meg kell említenem az emberiség védelmében. Minden történelmi korban, beleértve az édenkertet is, mindenki csak úgy ide pottyant. És az édenkertet kivéve mindig is adottak voltak ezek a játszmák. És ha eredetileg nem is lennénk őrültek, még akkor is úgy kell viselkednünk. Az őrült gyártó játszmák közül még ma is tart a szerelemé és a gyűlöleté, a liberalizmusé és a konzervativizmusé, az autóké és a hitelkártyáké, a golfé és a női kosárlabdáé. A nagy tavak vidékéről, az édesvízi népek köréből származom, nem az óceánpartiak, hanem a kontinens belsejében élők közül. Amikor a tengerben fürdök, úgy érzem, mintha húslevesben úszkálnék. Hozzám hasonlóan sok amerikai szocialista volt édesvízi származású. A legtöbb amerikai nem tudja, mit tettek a szocialisták az előző évszázad első felében művészetükkel, ékes szólásukkal és szervezőkészségükkel azért, hogy megerősítsék a bérből és fizetésből élő amerikaiak a munkás osztályunk önbecsülését, méltóságát és politikai öntudatát. Azt, hogy a társadalmi pozíció nélküli, iskolázatlan és szegény, bérből és fizetésből élők intellektuális szempontból alacsonyabb rendűek lennének, kétségkívül cáfolja az a tény, hogy az amerikai történelem legsúlyosabb témájával foglalkozók közül a két legragyogóbb író és szónok autodidakta volt. Természetesen Carl Sandburg illinoisi költőről és a Kentucky később indiánai, végül illinoisi Abraham Lincolnról beszélek. Nyugodt lélekkel mondhatom, hogy mindketten édesvíziek voltak, akár csak én. Szintén édesvízi és kiváló szónok volt Eugene Victor Debs, a Socialist Party elnök jelöltje, egykori mozdonyfűtő, aki az indiánai Terre Haute-ban született, középosztálybeli családban. Háromszoros hurrát a csapatunknak! A szocializmus semmivel sem gonoszabb szó, mint a kereszténység. A szocializmusból ugyanúgy nem következik Josif Stalin meg a titkos rendőrség meg a templomok bezárása, mint ahogy a kereszténység sem áll ok-okozati viszonyban a spanyol inkvizícióval. Mi több, a szocializmus és a kereszténység egyaránt egy olyan társadalmat ír elő, mely amellett az alapelv mellett kötelezi el magát, hogy minden férfi, nő és gyermek egyenlőnek teremtetett, és hogy senkinek sem lenne szabad éheznie.
Adolf Hitler egyébként kétkulacsos volt ebből a szempontból, a pártját, a náci pártot nemzeti szocialistának nevezte, a horog keresztje pedig nem pogány jelkép volt, mint oly sokan hiszik. A munkások keresztény keresztje volt, fejszékből, szerszámokból összeállítva. Ami pedig Sztálin meg a mai Kína bezárt templomait illeti, ezt a fajta vallás üldözést állítólag Karl Marx azon kijelentése igazolná, hogy a vallás a népek ópiuma. Marx ezt még 1844-ben mondta, amikor az ópium és származékai számítottak az egyetlen hatásos fájdalom csillapítónak. Maga Marx is élt velük, és hálás volt az ideiglenes megkönnyebbülésért. Egyszerűen megállapította, nem pedig elítélte azt a tényt, hogy a vallás is vigaszt jelentett a gazdasági vagy társadalmi nehézségek közepette élők számára. Kijelentése csak egy odavetett közhely volt, nem pedig ítélet. Egyébként, amikor Marx ezeket a szavakat leírta, mi még csak fel sem szabadítottuk a rabszolgáinkat. Mit gondolnak, akkoriban ki lehetett kedvesebb a könyörületes Isten szemében? Karl Marx vagy az Amerikai Egyesült Államok? Sztálin örömmel fogta fel Marx közhelyét előírásnak. Akár csak a kínai zsarnokok, mivel az látszólag felhatalmazta őket arra, hogy kivonják a forgalomból a prédikátorokat, akik esetleg rosszat mondhattak róluk vagy a céljaikról. Ez az állítás sokakat feljogosított ebben az országban arra, hogy hirdessék. A szocialisták vallásellenesek, istentagadók, így teljes mértékben gyűlölendők. Nem ismertem Carl Sandburgot vagy Eugene Victor Debst, de bár ismertem volna. Valószínűleg egy szót sem bírtam volna kinyögni ilyen nemzeti kincsek társaságában. Viszont ismertem egy szocialistát a nemzedékükből, az Indianapolis-i Powers Hapgoodot. Tipikus indianai idealista volt. A szocializmus idealista világnézet. Hapgood akárcsak Debs középosztálybeli családból származott, és úgy vélte, nagyobb gazdasági egyenlőség is lehetne az országban. Jobb országot akar. Ez minden. Miután diplomát szerzett a Harvardon, szénbányászként kezdett dolgozni, arra bíztatva munkásosztálybeli testvéreit, hogy szervezkedjenek és vívjanak ki maguknak magasabb fizetést és jobb munkakörülményeket. Emellett tiltakozó tüntetést szervezett, amikor 1927-ben Massachusettsben kivégezték a Nicola Sacco és Bartolomeo Vanzetti nevű anarchistákat. Hapgood családjának jól menő konzervgyára volt Indianapolisban, és amikor Powers megörökölte, átadta a munkásainak. Azok pedig tönkretették. Indianapolisban ismerkedtünk meg a II. Világháború után. Ekkor az Amerikai Szakszervezeti Szövetség egyik tisztviselője volt. Valami vita folyt egy sztrájkőrség körül, és ő tanúskodott a bíróságon. A bíró egyszer csak félbeszakítja a tárgyalást, és megkérdezi tőle: Mr. Hapgood, itt van ön a Harvardi diplomájával. Mondja, az ön lehetőségeivel miért választotta ezt az életet? Hapgood így válaszolt a bírónak: Nos, uram, talán a hegyi beszéd miatt. És ismét háromszoros hurrá a csapatunknak! Művész családból származom, és íme művészetből élek. Nem lázadás volt, mintha csak átvettem volna a családi Esso benzinkutat. A felmenőim mind művészek voltak, úgyhogy egyszerűen a család hagyományos módszerével keresem a kenyerem. Ám apámat, aki festő volt és építész, annyira megviselte a gazdasági válság, amikor nem talált munkát, hogy arra a következtetésre jutott, hogy nekem nem szabad kapcsolatba kerülni a művészettel. Igyekezett lebeszélni, mert pénzszerzésre teljesen alkalmatlanak tartotta a művészi pályát. Azt mondta, csak akkor mehetek egyetemre, ha valami komoly, gyakorlatias dolgot tanulok. Mivel a bátyám menő kémikus volt, a Cornellen én is kémiát hallgattam. A kritikusok szerint az ember nem lehet komoly művész úgy, hogy közben műszaki képzettséggel is rendelkezik, ahogy én. Tudom, milyenek az egyetemek angol tanszékei, anélkül, hogy tudnának róla, a gépészmérnöki tanszéktől, a fizika tanszéktől és a kémia tanszéktől rettegve tanítanak. És úgy vélem, ezt a félelmet belevetítik a kritikáikba is. A legtöbb kritikusunk az angol tanszékek terméke, és gyanakvással figyel mindenkit, akit izgatnak a műszaki dolgok. Mindegy, a lényeg az, hogy kémia szakos voltam, de mindig tanárként bukkanok fel az angol tanszékeken, és ezzel behozom a természettudományos gondolkodásmódot az irodalomba. Nagyon kevés köszönetet kapok érte. Úgynevezett science fiction író akkor lettem, amikor valaki leszögezte, hogy science fiction író vagyok. Nem akartam, hogy sci-fi íróként skatujázzanak be, ezért töprengeni kezdtem, hogy vajon mit védhettem, amiért nem ismernek el komoly írónak. Arra jutottam, hogy azért történhetett így, mert műszaki dolgokról írtam, márpedig a legtöbb amerikai szépíró semmit sem tud a műszaki dolgokról. Egyszerűen azért tituláltak science fiction írónak, mert írtam egy könyvet a New York állambeli Schenectadiról. Az első könyvem az Utópia 14 Schenectadiról szólt. Schenectadiben hatalmas gyárak vannak, más semmi. Én és az ismerőseim mérnökök, fizikusok, vegyészek és matematikusok voltunk. A kritikusoknak, akik sohasem látták még a várost, a jövőről szőtt fantáziának tűnt, amikor a General Electricről meg Schenectadiről írtam.
Szerintem azok a regények, amikből kihagyják a technikát, ugyanolyan torzan mutatják be az életet, mint ahogy azok a viktoriánus regények tették, amikből kihagyták a szexet. 1968-ban, abban az évben, melyben az ötös számú vágóhír megszületett, végre eléggé felnőttem ahhoz, hogy Dresda lebombázásáról írja. Ez volt a legnagyobb mészárlás Európa történetében. Természetesen tudok Auschwitzról, de a mészárlás hirtelen történik, nagyon rövid idő alatt hal meg nagyon sok ember. Dresdában 1945. február 13-án körülbelül 135 ezer embert gyilkoltak meg a britek szőnyegbombázással egyetlen éjszaka leforgása alatt. Tökéletesen ostoba, értelmetlen pusztítás volt. Az egész várost felégették, és a britek tették, nem mi. Éjszakai bombázókat küldtek, azok pedig jöttek, és egy újfajta gyújtóbombával lángba borították az egész várost. És így a tűz felemésztett mindent, ami élt. Kivéve az én kis hadifogoly csapatomat. Katonai kísérlet volt annak a megállapítására, hogy fel lehet-e égetni egy egész várost gyújtóbombákkal. Hadifogolyként természetesen közvetlen kapcsolatba kerültünk a halott németekkel. Beomlott pincékből ástuk ki őket, ahol megfulladtak, és egy hatalmas halotti mágiára hordtuk a holttesteket. Azt hallottam, saját szememmel nem láttam, hogy felhagytak ezzel a módszerrel, mert túl lassú volt, és iszonyatos bűz kezdett terjengeni a városban. Úgyhogy beküldték a lángszórós alakulatokat. Hogy engem és a többi hadifoglyot miért hagytak életben, azt nem tudom. 1968-ban író voltam. Férc munkákat firkáltam. Tudják, bármit megírtam, ha el lehetett adni. És a francba láttam, átéltem, így hát elkezdtem írni egy fércművet Dresdáról. Tudják, olyat, amiből filmet forgatnak majd. És Dean Martin, meg Frank Sinatra, meg a többiek játszanak el minket. Megpróbáltam megírni, de sehogy sem sikerült. Egyfolytában csak selejtet gyártottam. Elmentem hát egy barátomhoz, Bernie O'Hare haveromhoz. Megpróbáltunk mulatságos pillanatokat felidézni a dresdai hadifogságból. Káromkodásokat, meg ilyesmit, mindent, ami kell egy jó háborús filmbe. A felesége Mary O'Hare egyszer csak torkig lett az egésszel. Gyerekek voltatok még, csattant fel. És ez tényleg igaz a katonákra. Tényleg gyerekek. Nem filmsztárok, nem Duke Wayne-ek. És felismerve, hogy ez a kulcsa mindennek, végre szabadon elmondhattam az igazságot. Gyerekek voltunk. És az ötös számú vágóhíd alcíme az lett, hogy a gyerekek keresztes hadjárata. Miért kellett 23 évnek eltelnie, hogy képes legyek írni arról, amit Dresdában átéltem? Mind történetekkel jöttünk haza, és mind hasznot akartunk húzni belőlük. Így vagy úgy. Mary O'Hare pedig lényegében azt mondta, a változatosság kedvéért miért nem mondjátok el az igazságot? Ernest Hemingway írt egy novellát az első világháború után egy katona otthona címmel. Arról szólt, hogy milyen faragatlan dolog hazatérésük után arról fogadni a katonákat, hogy mit láttak. Szerintem sokan, köztük én is, csak hallgattak, mint a kuka, amikor egy civil a csatákról, a háborúról kérdezte őket. Divatos volt ezt csinálni. A háborús történetek elmesélésének egyik leghatásosabb módja az, hogy nem meséljük el. A civilek ilyenkor kénytelenek mindenféle hőstetteket elképzelni. De azt hiszem, a vietnami háború felszabadított engem és írótársaimat, mert megmutatta, hogy vezetésünk alkalmatlan és gyakorlatilag hülye, akárcsak a motivációi. Végre beszélhettünk arról a rosszról, amit az elképzelhető legrosszabb emberekkel, a nácikkal tettünk. És amit láttam, amiről be kellett számolnom, az nagyon rossz színben tüntette fel a háborút. Tudják, az igazság néha nagyon erős tud lenni. Kiszámíthatatlanul erős. Természetesen a háborúról azért sem mesél az ember, mert lehetetlen mesélni róla.

0: a világ legjobb vicce. Azt álmodtam az éjjel, hogy flanellből sütött palacsintát eszem.
1: Amikor pedig felébredtem, a takarómnak csak a hűlt helyét találtam.
0: Lecke kezdőíróknak. Első szabály. Ne használjunk pontos vesszőt. A pontos vesszők transzvesztita hermafroditák, amik az égvilágon semmit nem jelentenek, mindössze azt jelzik, hogy leírójuk járt egyetemre. Időközben rájöttem, hogy vannak, akik nem tudják eldönteni, hogy komolyan beszélek-e vagy sem, úgyhogy innentől kezdve szólni fogok, amikor viccelek. Például, lépjenek be a Nemzeti Gárdába vagy a tengerészgyalogsághoz, és hirdessék a demokráciát. Csak vicceltem. Meg fog támadni minket az Al-Qaida, akinek van zászlója, az lengesse, ez mindig elijeszti őket. Csak vicceltem. Ha komolyan meg akarja bántani a szüleit, de nincs mersze melegnek lenni, a legkevesebb, amit megtehet, hogy művészeti pályára lép. Nem viccelek. Művészetből nem lehet megélni. A művészettel csak elviselhetőbbé lehet tenni az életet. A művészet akármilyen jól vagy rosszul csinálja valaki, a lelket táplálja az Isten szerelmére. Énekeljünk a tus alatt, táncoljunk a rádió mellett, meséljünk történeteket, írjunk verset, akár rossz verset is a barátainknak. Csináljuk olyan jól, amilyen jól csak tudjuk. Csodálatos jutalomban lesz részünk. Alkotni fogunk valamit. Rájöttem valamire. Felrajzolom erre a táblára itt a hátam mögött, hogy érthetőbb legyen. Ez a J-B tengely. J, mint jósors, B, mint balsors. Itt lent helyezkedik el a halál, a rettenetes szegénység és a betegség, itt fent pedig a jólét és a tökéletes egészség. Az átlagos élet középen található. Ez pedig a K-V tengely. A K jelenti a kezdetet, a V a véghelyzetet, az entrópiát. Oké, nem minden történetnek van olyan egyszerű, nagyon szép alakja, amit még egy számítógép is képes megérteni. Most pedig hadd adjak önöknek egy marketing tippet. Azok, akik megengedhetik maguknak, hogy könyvet és folyóiratot vegyenek, vagy moziba járjanak, nem szeretnek szegény és beteg emberekről hallani, ezért kezdjék a történeteiket mindig itt, a J-B tengely tetején. Az olvasók ezt szeretik, és nem védi az ötletet szerzői jog. A történet címe Hősünk csávában, de a történetnek nem feltétlenül kell hősünkről, vagy a csávájáról szólnia. Pusztán ennyi a követelmény, valaki bajba kerül, de kikeveredik belőle. Nem véletlen, hogy a vonal magasabban ér véget, mint ahol elkezdődött. Ezt szeretik az olvasók. A másik történet a fiú és lány találkozása. De ennek sem kell feltétlenül egy fiú és egy lány találkozásáról szólnia. Mindössze ennyi. Valaki, egy teljesen hétköznapi illető egyszer csak belebotlik valami tökéletes szépségbe. Ó, egek, ez életem legszerencsésebb napja. A francba. Aztán minden rendbe jön. Na már most, senkit sem akarok megbotránkoztatni, de miután kémiát hallgattam a Cornellen és véget ért a háború, a Chicagói Egyetemen antropológiát kezdtem tanulni, és végül antropológiából mesterfokozatot is szereztem. Szó Bello ugyanazon a tanszéken volt, és egyikünk se dolgozott soha terepen. Bár gyakran ábrándoztunk róla. Én a könyvtárban kutakodtam néprajzkutatókról, prédikátorokról és felfedezőkről, egy szóval imperialistákról szóló beszámolók után, hogy megtudjam, milyen történeteket gyűjtöttek össze a természeti népek körében. Egyébként óriási tévedés volt részemről antropológiából diplomázni, ugyanis ki nem állhatom a természeti népeket, annyira ostobák. De azért elolvastam a történeteket, egyiket a másik után a világ legkülönbözőbb tájain élő természeti népekről, és egytől egyig lapos volt, mint az én K-V tengelyem. Úgyhogy minden rendben. A természeti népek megérdemlik, hogy eltűnjenek a béna történeteikkel együtt. Tényleg elmaradott. Nézzék csak meg a mi történeteink csodálatos, felfutó és hanyatló íveit. Minden idők egyik legnépszerűbb története itt lent kezdődik. A C-vonalnál, a K-V tengely alatt. Ki ez az elkeseredett illető, egy 15-16 éves lány, akinek meghalt az anyja, tehát joggal érzi rosszul magát. Az apja pedig szinte azonnal feleségül vett egy szipírtyót, akinek még két kegyetlen lánya is van. Na, hallották már valahol? A palotában bált rendeznek. A lánynak segítenie kell a mostohának és a lányainak a készülődésben, de neki magának otthon kell maradnia. Szomorúbb lesz ettől? Nem, már így is teljesen megtört. Az anya halála épp elég volt neki. Hát ennél már nem fordulhatnak rosszabbra a dolgok. Oké, a többiek elmennek a bába. Ekkor megjelenik a jó tündér. Átöltöztetik is minkeli és elviszi a bába. Megérkeznek és a lány lesz a bálkirálynő. Annyira ki van sminkelve, vagy még a rokonai sem ismerik fel. Aztán az óra elüti az éjfélt, és minden véget ér. Egy óra elég hamar elüti a 12-t, úgyhogy a lány hangulata rohamosan romlik. De vajon visszazuhan a korábbi szintre? Hát dehogy is. Akármi is történjék ezután, mindig emlékezni fog rá, hogy a herceg beleszeretett, és ő volt a bál szépe. Úgyhogy valahogy tovább vegetál valamivel jobb állapotban, mint a bál előtt. Majd amikor a lábára illik a cipő, annyira boldog lesz, hogy az már el sem fér ebben a koordináta rendszerben. Na már most. Van Franz Kafkának egy története. Van egy elég rossz külsejű, visszataszító fiatalember. Rokonai kellemetlenek, munkája temérdek, előléptetésre semmi esélye. A fizetéséből nem telik, hogy elvigye a barátnőjét táncolni, vagy hogy megígyon egy sört valahol a barátaival. Egy reggel ideje lenne megint munkába menni, ám azon kapja magát, hogy csótánnyá változott. Ez egy pessimista történet. A kérdés az, hogy az általam kitalált rendszer segít-e az irodalmi alkotások értékelésében. Lehet, hogy az igazi mesterműveket nem lehet erre a keresztre felfeszíteni. Na és a Hamlet? Szerintem kiváló darab. Van olyan, aki szerintem az? Nem kell új vonalat rajzolnom, hiszen Hamlet ugyanabban a helyzetben van, mint hamupipőke. Csak a nemek cserélődnek fel. Az apja nemrég halt meg. Hamlet levert. Az anyja pedig azonnal feleségül ment a nagybátyához, egy igazi faszfejhez. Hamlet tehát ugyanazon a szinten van, mint hamupipőke, amikor megjelenik barátja, Horáció, és így szól. Te, Hamlet, figyelj, ott van az az izé a várfokon, szerintem beszélned kellene vele, az apád az. Hamlet tehát felmegy a várfalra, és beszél ezzel a meglehetősen anyagtalan jelenéssel. Az pedig a következőket mondja, az apád vagyok, megöltek, bosszút kell állnod értem, a nagybátyát tette, így és így. Na most, ez jó vagy rossz hír? Mindmáig nem tudjuk, hogy a szellem valóban Hamlet apja volt-e. Ha próbálkoztak már asztaltáncoltatással, akkor tudják, hogy sok rossz indulatú szellem kering körülöttünk, akik mindenféle hazugságokat összehordanak. Madame Blavatsky, aki mindenki másnál többet tudott a szellemvilágról, azt mondta, hogy bolond az, aki bármiféle jelenést komolyan vesz, mivel azok gyakran rossz indulatúak, nem egyszer meggyilkolt, öngyilkos vagy életükben valamilyen módon rettenetesen becsapott emberek lelkei és basszúra szomjaznak. Nem tudjuk tehát, hogy ez a valami valóban Hamlet apja volt-e, és hogy jó vagy rossz hírekkel szolgált-e. Hamlet sem tudja. De azért azt mondja, oké, van egy ötletem, hogyan nézzek utána a dolgoknak. Színészeket fogadok, hogy játsszák el azt, ahogy a szellem szerint a nagybátyám megölte az apámat, és megnézem, hogy hogyan reagál rá a nagybátyám. Úgyhogy megrendezi a darabot. De nem úgy sül el, mint Perry Masonnek. A nagybátya nem őrül meg, nem kezdi el habogni, hogy én tettem. A terv nem válik be, se jó hír, se rossz hír. A kudarc után Hamlet beszédbe elegyedik az anyjával. Észreveszi, hogy valaki megmozdul egy függöny mögött, és azt hiszi, a nagybátya rejtőzik ott. Azt mondja, elegem van a tútyimútyiságomból, és átdöfi kardjával a függönyt. Na és ki zuhan ki mögüle? A szélkelep Polonius. Ez a Rush Limbaugh, akit Shakespeare bolondnak és feláldozhatónak tartott. Tudják, az ostoba szülők azt hiszik, hogy az a tanács, amit Polonius adott gyermekeinek elutazásuk előtt, a lehető legjobb, amit csak egy szülő adhat. Pedig ez a lehető legostobább tanács, maga Shakespeare is nevetségesnek tartotta. Kölcsönt ne adj, s ne védj. De hát mi más az élet, hanem állandó kölcsönadás és vétel, adás és kapás? Mindenek fölött légy hű magadhoz. Légy egomániás. Se nem jó, se nem rossz hír. Hamletet nem fogják le. Herceg. Bárkit megölhet, akit akar. Úgyhogy tovább él, majd végül párbajba keveredik, és meghal. Vajon a mennybe kerül, vagy a pokolba? Nem mindegy. Hamupipőke, vagy Kafka csótánya. Kétlem, hogy Shakespeare hitt volna bármiféle mennyben, vagy pokolban, ahogy én sem hiszek. És így nem tudhatjuk, hogy jó hír, vagy rossz. Ezzel pedig bebizonyítottam, hogy Shakespeare ugyanolyan rossz mesélő volt, mint bármelyik arapaho indián. Azonban nem véletlenül tartjuk a Hamletet mesterműnek. Shakespeare az igazságot mondta el, és az emberek olyan ritkán mondanak igazat ebben a felfutásban és hanyatlásban. Az igazság az, hogy olyan keveset tudunk az életről, hogy még azt sem tudjuk, hogy melyik a jó hír és melyik a rossz. És ha meghalok, Isten bocsásson meg nekem, szeretnék a mennybe kerülni, hogy megkérdezhessek egy illetékest. Hékás, mi volt a jó hír, és mi volt a rossz?

Én egy szervezetlen valláshoz tartozom, egy szentségtelen zűrzavarhoz. Úgy hívjuk magunkat, hogy az állandó elképedés mi asszonya. Híreim vannak az önök számára. Nem, nem indulok az elnök választáson, bár tudom, hogy ha teljes mondatot akarunk alkotni, akkor abban lennie kell alanynak és állítmánynak is. Nem is azt fogom bevallani, hogy gyerekekkel szeretek ágyba bújni. Azt viszont leszögezem, messze a feleségem a legidősebb személy, akivel valaha ágyba bújtam. Maga a hír. $1 milliárd fogom beperelni a Brown & Williamson Tobacco Company-t, a Pall Mall cigaretta gyártóját. 12 éves koromtól vagyok lázdohányos, és soha nem szívtam mást, csak mezitlábas Pall Mallt. Erre a Brown & Williamson évek óta a dobozon ígérgeti, hogy meg fog ölni. Hát 82 éves vagyok. Hát kösz szépen szemetek, ha volt valami, amit soha nem akartam, akkor az az volt, hogy éppen akkor éljek, amikor a bolygó három leghatalmasabb emberét Bushnak, Dicknek és Colonnak hívják. A kormányunk háborút visel a drogok ellen. Ez kétségtelenül jobb, mintha egyáltalán nem lennének drogok. Ezt mondták az alkoholtilalomról is. Tudták, hogy a törvény 1919-től 1933-ig teljes mértékben tiltotta a szeszes italok gyártását, szállítását és forgalmazását? Erre mondta Ken Hubbard, indiánai újságíró humorista, hogy a szesztilalom még mindig jobb, mintha egyáltalán nem lenne pia. Na de ezt kapják ki. A két legszélesebb körben fogyasztott leginkább függőséget okozó és legpusztítóbb anyag teljes mértékben legális. Az egyik természetesen az etilalkohol, és a saját bevallása szerint egy nem kisebb személyiség, mint George W. Bush elnök úr 16 éves korától 40 éves koráig piás volt. Iszákos, alkoholista. Aztán állítása szerint 41 éves korában megjelent előtte Jézus, és kiütötte a kezéből a poharat, így véget vetett a piálásnak.

Akkor egy bolond. De mondok én valamit. Egyszer úgy elszálltam, hogy annyira még crackkel sem lehet. Akkor kaptam meg az első jogsimat. Vigyázz, világ! Itt jön Kurt Vonnegut! Az akkori kocsimat, ha jól emlékszem, egy Studebakert, mint szinte minden közlekedési eszközt és gépezetet manapság, mint az erőműveket és a hőközpontokat, a legszélesebb körben használt, leginkább függőséget okozó és legpusztítóbb drog hajtotta. A kőolaj. Amikor idáig jutnak az olvasásban, sőt, amikor én ideérek az írásban, az ipari világ már reménytelenül rászokott az ásványi energiahordozókra, amelyek pedig nem sokára kimerülnek. Na, akkor jönnek majd az elvonási tünetek. Elmondhatom az igazat? Hiszen nem a híradóban vagyunk, nem igaz? Szóval szerintem az igazság ez. Mindnyájan függők vagyunk az ásványi energiahordozóktól, méghozzá a tagadás fázisában lévő függők. És mint oly sok függő, akinek nem sokára szembesülnie kell a kegyetlen igazsággal, a vezetőink erőszakos bűncselekményeket követnek el, hogy megszerezzék azt a keveset, ami még függőségünk tárgyából megmaradt. Hol kezdődött ez a vég? Egyesek szerint talán Ádámmal, Évával és a tudás almájával, ezzel a nyilvánvaló csőbehúzással. Én azt mondom, Prométeusszal, a titánnal, az istenek fiával, aki a görög mitológiában ellopta a tüzet Zeusztól és odaadta az embereknek. Az istenek annyira felbőszültek ezen, hogy mesztelen odaláncolták egy ciklához, és egy sas minden nap a májából lakmározott. Aki nem használ pálcát, gyűlöli a fiát. És ma már nyilvánvaló, hogy az istenek helyesen cselekedtek. Közeli rokonaink, a gorillák, az orángutánok, a csimpánzok és a gibbonok mindig is nagyon jól elvoltak úgy, hogy csak nyers növényeket ettek. Míg mi nemcsak, hogy meleg ételeket készítünk, de már alig 200 év alatt szinte teljesen elpusztítottuk ennek az egykor egészséges bolygónak a létfenntartó rendszerét, főleg azzal, hogy termodinamikai dáridót rendeztünk az ásványi energiahordozókkal. Az angol Michael Faraday mindössze 172 évvel ezelőtt építette meg az első elektromos generátort. A német Carl Benz mindössze 119 évvel ezelőtt építette meg az első belső égési motorral hajtott autót. Az első amerikai olajkutat, ami ma már csak egy kiszáradt gödör, Edwin L. Drake fúrta a pennsylvániai Titusville-ben nem több mint 145 évvel ezelőtt. Az amerikai Wright fivérek mindössze 101 évvel ezelőtt szálltak fel az első repülőgéppel. Gázolaj hajtotta. Akarnak az ellenállhatatlan dáridóról beszélni? Az egy pokolgép. Az ásványi energiahordozók könnyen lángra lobbannak, igen, és mi jelenleg majd, hogy nem az utolsó darabkákat és cseppeket használjuk el belőlük. Minden fény ki fog hunyni. Nem lesz többé áram. Minden közlekedési forma meg fog szűnni. És a Föld nevű bolygót hamarosan csontvázak és működésképtelen gépek alkotta kéreg fogja borítani. És ez ellen már senki nem tehet semmit. Túl késő. Nem akarok bulirontó lenni, de ez az igazság. Úgy tékozoltuk bolygónk természeti kincseit, a levegőt és a vizet, mintha nem lenne holnap. És így már nem is lesz. Jöhet hát a ballagás, de ez még mind semmi.

Az evolúció elképesztően kreatív. Neki köszönhetjük a zsiráfokat. Oké, beszéljünk vidámabb dolgokról. Beszéljünk a szexről, beszéljünk a nőkről. Freud azt mondta, nem tudja, mit akarnak a nők. Én tudom, mit akarnak. Rengeteg embert, akikkel beszélgethetnek. Hogy miről akarnak beszélgetni? Mindenről. Mit akarnak a férfiak? Rengeteg havert, és azt, hogy az emberek ne haragudjanak annyira rájuk. Miért olyan sok a válás manapság? Azért, mert már nem nagy családokban élünk. Régen úgy volt, hogy amikor egy férfi és egy nő összeházasodott, az asszony sokkal több rokonnal beszélgethetett mindenféléről, a férj pedig sokkal több havernak mesélhetett ostoba vicceket. Néhány amerikai, de tényleg csak nagyon kevés, még ma is nagy családban él. A Navajo indiánok. A Kennedyk. A legtöbben azonban, ha megházasodunk, csak egy új társat jelentünk a másiknak. A férjnek lesz egy új haverja, de az egy nő. A feleségnek lesz még valaki, akivel mindenféléről beszélgethet, de az egy férfi. Amikor egy házas pár manapság veszekszik, talán azt hiszik, hogy a pénzről, a hatalomról, a szexről, vagy a gyereknevelésről, vagy akármiről vitatkoznak, pedig igazából azt mondják egymásnak, noha maguk sem tudnak róla, hogy kevés vagy nekem társaságnak. Egy férj, egy feleség és néhány gyerek. Ez nem család. Ez csak egy rettenetesen sérülékeny, túlélési egység. Egyszer megismerkedtem valakivel Nigériában. Az Ibó törzshöz tartozott, és 600

olyan rokona volt, akit jól ismert. Nem sokkal korábban született gyereke, ami a lehető legjobb hír a nagy családban. A csecsemőt minden rokonának a legkülönfélébb korú, méretű és alakú ibónak be akarták mutatni. Még a többi kisgyerekkel a nála nem sokkal idősebb unokatestvéreivel is találkoznia kellett. Mindenki ölbe vette, aki elég nagy és stabil volt hozzá, hogy dédelgesse, gügyögjön neki és elmondja, milyen szép, formás kisbaba. Most mondják meg, nem szeretnének annak a babának a helyében lenni? Az biztos, hogy én nagyon szeretném, ha lenne egy varázspálcám, és mindenkinek varázsolhatnék egy nagy családot, ha mindenkit ibóvá, navahóvá, vagy Kennedyvé tehetnék. De nézzük George és Laura Bush-t, akik bátor, rendes kis párnak tartják magukat. Óriási nagy család veszi körül őket, olyan, amilyen mindenkinek kellene. Bírákra, szenátorokra, újságírókra, ügyvédekre és bankárokra gondolok. Nincsenek egyedül. Részben azért is érzik olyan jól magukat, mert egy nagy család tagjai. Hát őszinte remélem, hogy Amerika végül megtalálja a módját, hogy minden polgárának nagy családot biztosítson. Rengeteg embert, akiktől segítséget kérhetnek. Német-amerikai vagyok. Tiszta vérű abból a korból, amelyben az amerikai németek csak egymás között házasodtak. Amikor 1945-ben megkértem az angol-amerikai Jane Mary Cox kezét, az egyik nagybátyja megkérdezte, hogy tényleg azokkal a németekkel akar keveredni? Igen. És azóta is húzódik egy amolyan Szent András törésvonal a német és az angol-amerikaiak között, de idővel azért egyre csökken. Azt hihetnénk, ez az első világháború miatt alakult így, mely során az angolok és az amerikaiak Németország ellen harcoltak, s mely során a törésvonal olyan széles és olyan mély lett, mint a pokol kapuja, pedig egyetlen német-amerikai sem lett áruló. Ám a rés valójában még a polgárháború idején keletkezett, amikor bevándorló őseim megérkeztek és letelepedtek Indianapolisban. Az egyik ősöm még a lábát is elveszítette egy csatában, és visszament Németországba, de a többiek maradtak, és elkezdtek rettenetesen meggazdagodni. Akkoriban érkeztek ide, amikor az angol szász uralkodó osztály a mai többnyelvű vállalati oligarchákhoz hasonlóan a legolcsóbb és legengedelmesebb munkaerőt kereste, amit csak a világon találhatott. Az ilyen munkások jellemzői akkor is ugyanazok voltak, mint most. Emma Lazarus 1883-ban a következőket sorolta fel. Fáradt, szegény, nyomorgó, szerencsétlen, otthontalan és hányadott sorsú. És akkoriban még importálni kellett az ilyen embereket, nem úgy, mint ma. Akkor még nem lehetett elvinni hozzájuk a munkát oda, ahol oly boldogtalanul éltek. Nem. És ők csak jöttek tízezrével, ahogyan csak tudtak. Ám a nyomorúság eme szökőárjának közepén volt valami, amit az angol szászok visszatekintve trójai falunak élhetnek. Trójai falunak tele művelt, jól táplált, középosztálybeli német üzletemberekkel és családjukkal, akiknek volt befektetni való pénzük. Az egyik anyai felmenőm sörfőző lett Indianapolisban, de nem építette ám fel a sörfőzdéjét, hanem vett egyet. Féle pionír tempó ez. Ráadásul ezek a bevándorlók abban a népírtásban és etnikai tisztogatásban sem vettek részt, ami szűzföldét tette számukra a kontinest. És ezek a bűntudattól mentes emberek, akik munkahelyükön angolul, otthonukban azonban németül beszéltek, nem csak sikeres vállalkozásokat indítottak, leginkább Indianapolisban és Milwaukee-ban és Chicagóban és Cincinnati-ben, hanem saját bankokat, hangversenytermeket, társasági és sportklubokat, éttermeket, palotákat és nyaralókat is építettek, ami látán az angol szászok, meg kell mondanom joggal, csak bambultak egymásra. Tulajdonképpen akkor ki is ez az ország?

A végből születtünk erre a világra, hogy lopjuk a napot. Nehogy elhiggyék az ellenkezőjét. Egyszer Ludditának neveztek. Büszkén vállalom. Tudják, mit jelent az, hogy Luddita? Olyas valakit, aki utálja az újmódi szerkentyűket. Ned Ludd textilmunkás volt Angliában a 19. század elején, és rengeteg új masinát vert szét, szövőgépeket, ami miatt elveszíthette a munkáját, és ami lehetetlenné tette, hogy szakmájából megéljen ételt, ruhát és otthont biztosíthasson családjának. 1813-ban a brit kormány 17 embert akasztott fel géprombolásért. Ahogy főben járó vétségnek tartott tettüket nevezték. Manapság olyan masináink vannak, mint a hidrogénbombás robbanófejekkel felszerelt Poseidon rakétákat hordozó atommeghajtású tengeralattjárók, meg olyanok, mint a számítógépek, amik ellopják tőlünk a változás lehetőségét. Bill Gates mondta, majd meglátják, mivé válnak a számítógépeik. De hát nekünk kellene valamivé válnunk, nem az Isten verte ostoba számítógépeknek. Potenciális csodáknak születünk, s munkánk révén valóban azokká is válhatunk. A haladás a szart is kivette belőlem. Elvette tőlem azt, ami az volt nekem, mint a szövőszék lehetett Ned Ludd-nak 200 évvel ezelőtt. Az írógépre gondolok. Már sehol sem látni egyet sem. Véletlenül a Huckleberry Finn volt az első regény, amit írógépen írtak. A régi szép időkben, nem is olyan régen, írógépen írtam. Aztán úgy 20 oldalanként ceruzával kijavítottam a hibákat. Aztán felhívtam Carol Atkinst, a gépírónőmet. El tudják képzelni? A New York állambeli Woodstockban lakott, azon a helyen, amiről a híres 60-as évekbeli szex és drog eseménye nevét kapta, amit viszont valójában a szomszédos Bethel városában rendeztek. És ezért, aki azt állítja, hogy ott volt Woodstockban, az biztosan nem volt ott. Szóval felhívtam Carolt, és azt mondtam neki, Hello Carol, hogy vagy? A hátad? Sikerült már barázda billegetőt fogni? Így cseverésztünk, imádok beszélgetni. Carol és férje megpróbált barázda billegetőket csalogatni a házuk köré. És aki próbálkozott már ezzel, az tudja, hogy a barázda billegetők kalitkáját alig egy méter magasra mondjuk, a telek határon álló kerítés tetejére szokás tenni. Hogy miért mentek el a barázda billegetők, azt nem tudom. Carolnak és a férjének nem volt szerencséje, mint hogy nekem sem a vidéki házannál. Minden esetre jót csevegtünk, majd így szóltam. Szóval lenne itt néhány oldal, szoktál még gépelni? És persze, hogy szokott gépelni. Én pedig tudtam, hogy nagyon szép lesz, olyan, mintha számítógépet csinálták volna. Aztán azt mondtam, remélem nem tűnik el a postán, mire jó. Nekem még soha semmi nem tűnt el a postán, és tulajdonképpen nekem sem. Soha nem veszett el semmim. És tessék, Carolból is egy Ned Ludd lett. A gépelése semmit sem ér. Szóval fogom a gépelt lapjaimat, meg ezt az acélból készült izét, ezt a gem kapcsolat, és összerakom az iratcsomót, persze gondosan megszámozva az oldalakat, aztán lemegyek, elindulok otthonról, és közben elbattyogok a feleségem Jill Cremens fényképész újságíró mellett, aki régen is rajongott a csúcstechnikáért, ma pedig még inkább rajong. Hová indulsz? Kérdezi. Fiatal korában a Nancy Drew krimik voltak a kedvencei, tudják, amiben az a fiatal nyomozónő van, úgyhogy muszáj megkérdeznie, hogy hová megyek. Megyek, veszek egy borítékot, felelem. Mire ő? Nem értem, nem vagy szegény, miért nem veszel ezret? Házhoz szállítják, aztán beteszed a szekrénybe. Mire én? Psst! Azzal lemegyek a lépcsőn, és már kint is vagyok New York Cityben a 48. utcán, a második és harmadik sugárút között, és átmegyek az utca túloldalán álló újságoshoz, ahol újságot, lottót és irodaszereket árulnak. Jól ismerem az árukészletüket, és veszek egy vastag, barna borítékot. Olyan, mintha ennek a borítéknak a tervezője pontosan tudta volna, mekkora papírt használok. Beállok a sor végére, ugyanis mások lottót, édességet meg ilyesmit vásárolnak, és beszédbe elegyedem velük. Ismer bárkit is, aki nyert már lottón? És mi történt a lábával? Végül odaérek a sor elejére. Az üzlet tulajdonosai indiaiak. A pult mögött álló asszonynak egy drága kő van a két szeme között. Hát nem megéri betérni ide? Megkérdem, volt mostanában nagyobb lottó nyeremény? Aztán kifizetem a borítékot. Fogom a kéziratot és beleteszem. A borítékon van két kis fénypöcök, amiket át lehet dugni a lehajtható fülön lévő lyukon. Azok kedvéért, akik esetleg nem láttak még ilyet, egy manila borítékot kétféleképpen lehet lezárni. Én mind a kettőt alkalmazom. Először is megnyalom az enyvezett részt, ez olyan szexi. Aztán átdugom a vékony fénypöcköt, nem tudom, soha nem is tudtam, mi a rendes neve, a lyukon. Aztán leragasztom a borítékot. Aztán elmegyek a 47. utca és a második sugárút sarkára, a postára. A posta nagyon közel van az ENSZ székházhoz, így mindig sok érdekes ember lézeng ott a világ minden tájáról. Bemegyek, és megint beállok egy sorba. Titokban szerelmes vagyok a pult másik oldalán ülő nőbe. Nem tud róla. A feleségem tud róla. Nem áll szándékomban semmit sem tenni az ügyben. Annyira kedves lány. Még csak deréktól felfelé láttam, hiszen mindig a pult mögött ül. Hát minden nap csinál valamit magával derék fölött, hogy felvidítson minket. Néha olyan a haja, mint egy szénabogja.
Máskor teljesen laposra fésülő, mintha kivasalta volna. Egyszer feketével rúzsozta ki magát, és ez az egész annyira izgalmas és annyira nagylelkű tőle, csak hogy felvidítson minket, a világ minden részéről érkezett ügyfeleket. Szóval várok a sorban, és azt mondom. Hé, maga milyen nyelven beszél? Urdul? Jókat szoktunk dumcsizni, még ha meg nem. Olyan is előfordul, hogy ha nem szeret itt lenni, miért nem megy vissza a vacak kis diktatúrájába, honnan jött? Egyszer meglopott egy zsebes, míg ott voltam, és be kellett számolnom az esetről egy rendőrnek. Na mindegy. Végül odaérek a sor elejére, nem árulom el a nőnek, hogy szerelmes vagyok bele. Plépofát vágok. Ennyi erővel akár egy dínyére is nézhetne, olyan kevés információ van az arcomon, de a szívem szaporán ver. Odaadom neki a borítékot, ő pedig leméri, mert pontosan a megfelelő számú bélyeget akarom rátenni, és azt akarom, hogy jóvá hagyja. Ha azt mondja, elég bélyeg van rajta, és lepecsételi, akkor minden rendben. Akkor nem küldhetik vissza nekem a levelet. Fogom a bélyegeket, és megcímzem a borítékot Carolnak Woodstockba. Aztán kimegyek a levélszekrényhez, bedugom a borítékot az óriási kék kecskebékába. Mire az azt mondja? Aztán hazamegyek. És mindvégig baromi jól éreztem magam. Az i közösségek semmit sem építenek. A végén csak ott áll az ember üres kézzel. Táncoló állatok vagyunk. Milyen csodálatos felkelni, kimenni és csinálni valamit. A végből születtünk erre a világra, hogy lopjuk a napot. Nehogy elhiggyék az ellenkezőjét.

Azt hiszik, az arabok ostobák, hiszen tőlük kaptuk a számainkat. Próbáljanak csak meg elosztani egymással két nagy római számot. 2004. november 11-én lettem 82 éves. Milyen érzés ilyen öregnek lenni? Szar sem ér már, ahogy párhuzamosan leparkolok a járda szegély mellé. Úgyhogy legyenek szívesek nem nézni, amikor megpróbálom. Emellett a gravitáció sem olyan barátságos és kezelhető, mint régen. Amikor valaki annyi idős lesz, mint én, már ha lesz annyi idős, mint én, és vannak gyermekei, azon fogja kapni magát, hogy azt kérdi a gyerekeitől, akik egyébként már szintén középkorúak, hogy mi értelme az egész életnek. 7 gyermekem van, akik közül 3 árvaságra jutott unokaöccs. Én a gyermekorvos fiamnak tettem fel az életről szóló nagy kérdésemet. Dr. Fonegut a következőt válaszolta reszketek öreg apjának. Apám, azért vagyunk itt, hogy átsegítsük egymást ezen a dolgon, akármi is legyen. Nem számít, milyen korruptá, kapzsivá és szívtelenné válhat a kormányunk, a gazdaságunk, a médiánk és a vallási és jótékonysági intézményrendszerünk. A zene akkor is csodálatos lesz. Ha egyszer meghalok, Isten bocsásson meg, ez legyen a sírversem. Egyetlen dologra volt szüksége, hogy higgyen Isten létezésében. A zenére. Na már mostani katasztrofálisan idióta vietnámi háborunk alatt a zene egyre jobb és jobb és jobb lett. A háborút egyébként elveszítettük. Indokínában csak azután lehetett helyreállítani a rendet, hogy a helyiek kirúgtak minket. Az a háború csak a milliómosokból csinált milliárdosokat. A mai háború a milliárdosokból csinált trilliárdosokat. Na, ezt nevezem én fejlődésnek. És hogy fordulhat elő, hogy az általunk lerohant országok lakói nem képesek úri módon egyenruhában, tankokkal és helikopterekkel harcolni? Na, vissza a zenéhez. A zenétől gyakorlatilag mindenkinek szebb az élete, mint zene nélkül lenne. Még a katonazenekarok is mindig felvidítanak, pedig pacifista vagyok. És tényleg nagyon szeretem Strauss-t, Mozartot meg a többieket. De sok külföldi ma már szinte kizárólag, amiatt a felbecsülhetetlen értékű ajándék miatt szeret minket, legalább egy kicsit, amit az afroamerikaiak adtak a világnak, amikor még rabszolgák voltak. A világméretű depresszió járványa egy gyógyírja, a blues nevű ajándék. Minden mai popzene, a jazz, a swing, a bebop, Elvis Presley, a Beatles, a Stones, a rock'n'roll, a hip-hop és a többi a bluestól származik. Ajándék a világnak. Az egyik legjobb rhythm and blues kombót, amit valaha hallottam, 3 finn fickó és egy lány játszotta a lengyelországi Krakkóban egy klubban. Albert Murray, a csodálatos író, aki többek között jazz történész és a barátom, azt mondta, hogy a rabszolgaság korában, mely borzalom bűnétől sohasem szabadulhatunk meg teljesen, az egyfőre jutó öngyilkosságok száma sokkal magasabb volt a rabszolgatartók, mint a rabszolgák körében. Murray azt állítja, hogy ennek az lehetett az oka, hogy a rabszolgáknak szemben a gazdáikkal volt egy módszerük a depresszió kezelésére. A blues éneklése és játszása révén el tudták hesegetni a jó öreg öngyilkosságot. Megmondott valami mást is, ami számomra szintén igaznak tűnik, mégpedig, hogy a blues nem képes kiűzni a depressziót a házból, viszont képes sarokba szorítani ott, ahol éppen játszák. Legyenek szívesek erről nem megfeledkezni. A külföldiek a jazzünk miatt szeretnek minket, és nem amiatt utálnak bennünket, hogy mindenki számára szabadságot és igazságosságot hirdetünk. Nem. A gőgünk miatt utálnak minket. Amikor általánosba jártam Indianapolisban, nevezetesen a 43-as számú James Whitcomb Riley iskolába, le kellett rajzolnunk a jövő házait, a jövő hajóit, a jövő repülőgépeit, meg mindenféle a jövővel kapcsolatos álmokat. Akkoriban persze mindennek le kellett állnia, és a gyárak leálltak. Beköszöntött a nagy gazdasági világválság. A jólét lett a varázsszó, hogy egyszer be fog köszönteni a jólét. Készültünk rá. Arról ábrándoztunk, hogy milyen házakban fognak élni az emberek. Az ideális lakóhelyről, az ideális közlekedési eszközökről. Ma az a radikálisan új, hogy a lányom Lili, aki nemrég töltötte be a 21-et, azon kapja magát, akárcsak George W. Bush, aki szintén kölyök még, meg Saddam Hussein, meg még sokan mások, hogy a rabszolgatartás, az AIDS-járvány, az izlandi fjordok mélyében és máshol szunnyadó, atommeghajtású tenger alatt járók megtöbbentően közelmúltszerű történetének örököse. Az atommeghajtású tengeralattjárók legénysége készen áll, hogy bármely pillanatban parancsra, rakétákkal és hidrogénbombás robbanófejekkel ipari mennyiségben változtasson korommá és csontporrá férfiakat, nőket és gyermekeket. A gyermekeink olyan technikai eszközöket örököltek, melyek melléktermékei háborúban és békében egyaránt villámgyorsan pusztítják el az egész bolygót, ezt a belélegezhető, megiható, mindenki előtt nyitott létfenntartó rendszert. Akik jártasak a természettudományban, és szoktak tudósokkal beszélgetni, azok tudják, hogy rettenetes veszélyben vagyunk.
Az ember, a múlt és a jelen embere egyaránt elkúrta a bulit. Ezért szívni fog. A legnagyobb igazság, amivel szembe kell néznünk, és ami valószínűleg megfoszt életem hátralévő részében a jókedvre való hajlamtól, az, hogy szerintem az emberek le se szarják, hogy fennmarad-e ez a bolygó vagy sem. Nekem úgy tűnik, mintha mindenki úgy élne, mint a névtelen alkoholisták. Egyik napról a másikra. És mintha mindenkinek elég lenne még néhány nap. Nagyon kevés olyan embert ismerek, aki az unokái világáról álmodozik. Sok-sok évvel ezelőtt annyira naív voltam, hogy még lehetségesnek tartottam, hogy azzá a humánus és észszerű Amerikává válhatunk, amiről nemzedékem oly sok tagja álmodozott. Ilyen Amerikáról álmodoztunk a gazdasági világválság idején, amikor nem volt munka. Aztán harcoltunk, és sokszor meghaltunk ezért az államért a II. Világháborúban, amikor nem volt béke. Ma már azonban tudom, hogy egérszarnyi esély sincs arra, hogy Amerika humánus és észszerű legyen. A hatalom ugyanis megront minket. A totális hatalom pedig totálisan ront meg minket. Az ember olyan csimpánz, aki segrészeg lesz a hatalomtól. Ha azt állítom, hogy vezetőink a hatalomtól megrészegült csimpánzok, akkor azzal alásom a Közel-Keleten harcoló és meghaló katonáink moráját. Az ő morájukat már most szafatokra lőtték, mint oly sok holttestet. Úgy bánnak velük, ahogy velem sohasem. Mint ólomkatonákkal, amiket egy gazdag kölyök kapott karácsonyra. A legintelligensebb és legszebb imák, amiket híres amerikai valaha is elrebegett, egy hatalmas ember okozta sorscsapást követően, annak címezve, akit illet, Abraham Lincoln imái voltak a pennsylvániai Gettysburg mellett, még abban a korban, amikor a csataterek kicsik voltak. Olyan kicsik, hogy lovon ülve egy dombtetőről teljes egészében át lehetett látni őket. Az ok és okozat még egyszerű volt. Az ok szerepét a salétrom, faszén és kén alkotta puskapor játszotta el. Az okozatét a repülő fém, vagy egy bajonett, vagy egy puskatus. Abraham Lincoln a következőket mondta az elcsendesedett Gettysburgi csatamezőről. Nem avathatjuk föl, nem szentelhetjük meg. Nem szentelhetjük föl ezt a földet. Azok az élő és holt hősök, akik itt küzdöttek, már fölszentelték. Sokkal jobban, mintsem, hogy gyönge erőnkkel ahhoz bármit hozzátehetnénk, vagy belőle elvehetnénk. Ez költészet. Akkor még a háború rettenetét és gyászát is szinte szépnek lehetett feltüntetni. Az amerikaiaknak még lehettek illúzióik a becsületről és méltóságról, amikor a háborúra gondoltak. Az emberi, hogy is mondják ról? Így nevezem én, hogy is mondják. És a zárójelben megjegyezhetem, csak ebben a szakaszban legalább 100 szóval túlléptem Lincoln Gettysburgi beszédének hosszát. Szószátyár vagyok. Összességében talán nem is annyira őrült ötlet, hogy katonai vagy diplomáciai előnyök megszerzése érdekében védtelen családokat gyilkoljanak le ipari mennyiségekben, akár régi módi eszközökkel, akár az egyetemekről származó új módi masinériákkal. Működik? A hívei, ha szabad megjegyeznem, a rajongói azt feltételezik, hogy az általunk kényelmetlennek vagy még annál is rosszabbnak tartott politikai kormányzatok vezetői képesek a saját népük iránt sajnálatot tanúsítani. Ha látják a megpörkölt nőket, gyermekeket és öregeket, akik ugyanúgy néztek ki, mint ők, és ugyanazon a nyelven beszéltek, sőt, akik talán még a rokonaik is voltak, vagy ha legalább hallanak róluk, akkor teljesen letaglózza őket a bánat. Legalábbis ez lenne a teória, ha jól értelmezem. Aki ezt elhiszi, az ennyi erővel a Mikulást vagy a fogtündért is külpolitikánk ikonjává tehetné. Hol van Mark Twain és Abraham Lincoln most, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk? Mindketten vidéki fiúk voltak, Amerika középső részéről, és mindketten rá tudták venni az amerikai népet, hogy nevessen saját magán és értékelje a valóban fontos, valóban morális vicceket. Képzeljék csak el, mit mondanának ma. Az egyik legmegszégyenültebb és legszívfacsaróbb mű, amit Mark Twain valaha írt, arról szólt, hogy katonáink a spanyol-amerikai háború után a Fülöp-szigetek felszabadítása során lemészároltak 600 móró férfit, nőt és gyereket. Bátor parancsnokuk Leonard Wood volt, akinek a nevét ma egy erőd viseli. A Leonard Wood erőd Missouriban. Mit mondana Abraham Lincoln, Amerika imperialista háborúiról, azokról, amik ilyen vagy olyan nemes ürüggyel a legjobb politikai összeköttetésekkel bíró, leggazdagabb amerikaiak számára a hozzáférhető természeti erőforrások és az engedelmes munkaerő mennyiségét akarják növelni. Szinte mindig hiba Abraham Lincolnt említeni. Mindig átveszi a műsor irányítását, pedig nem sokára megint idézni fogom őt.
Több mint egy évtizeddel a Gettysburgi beszéd előtt, még 1848-ban, amikor Lincoln még csak kongresszusi képviselő volt, megtörtnek és megszégyenültnek érezte magát a Mexikó elleni háborunk miatt. Nem Mexikó támadott meg minket. Lincoln képviselőnek James Polk járt a fejében, amikor elmondta, amit elmondott. A következőket mondta Abraham Lincoln Polkról, az elnökéről, a fegyveres erők főparancsnokáról. Abban bízott, hogy a közvélemény tekintetét a katonai dicsőség vakító fényére, erre a vérfürdőből emelkedő, vonzó szivárványra, erre a pusztításra csábító kígyószemre irányítva elkerülheti a számonkérést. És ekkor belevetette magát a háborúba. Te jó ég! És még én hittem magamról, hogy író vagyok. Tudták, hogy a mexikói háborúban még Mexico City-t is elfoglaltuk? Ez miért nem lett nemzeti ünnep? És miért nincs ott James Polknak, az akkori elnöknek az arca a Rushmore-hegy oldalában, Ronald Reaganével együtt? Mexikó azért volt annyira gonosz az 1840-es években jóval a polgárháború előtt, mert illegálisnak minősítette a rabszolgatartást. Emlékeznek Alamo-ra? Ezzel a háborúval szereztük meg Kaliforniát, meg sok más népet és javat, és közben úgy tettünk, mintha nem lett volna gyilkosság lemészárolni a mexikói katonákat, akik csak a hazájukat védték a hódítókkal szemben. Hogy Kalifornián kívül még mit szereztünk? Hát Texast, Utah-t, Nevada-t, Arizonát, valamint Új-Mexikó, Colorado és Wyoming egyes részeit. És ha már a háború kirobbantásánál tartunk, tudják szerintem miért van annyira kiakadva az arabokra George W. Bush? Mert nekik köszönhetjük az algebrát. És a számokat is, amiket használunk, köztük a nulla jelét is, amit korábban nem ismertek az európaiak. Azt hiszik az arabok ostobák? Hiszen tőlük kaptuk a számainkat. Próbáljanak csak meg elosztani egymással két nagy római számot.

Amerikában a lehető legsúlyosabb hazaárulás azt állítani, hogy az amerikaiakat nem szeretik mindenhol, ahova csak mennek, akármit is csinálnak. Tudják, ki a humanista? A szüleim és a nagyszüleim humanisták voltak, de régebben szabad gondolkodóknak is nevezték őket. Így humanistaként az őseim előtt fejet hajtok, ami a Biblia szerint jó dolog. Mi humanisták igyekszünk a lehető legtisztességesebben, legméltányosabban és legbecsületesebben viselkedni, de anélkül, hogy ezért bármiféle jutalmat vagy büntetést várnánk a túlvilágon. Sem a testvéreim, sem a szüleim, sem a nagyszüleim nem hittek semmiféle túlvilági életben. Nekik elég volt az, hogy élnek. Mi humanisták a tőlünk telhető módon szolgáljuk az egyetlen abstrakciót, amit valóban ismerünk valamennyire, a közösségünket. Egyébként én lennék az Amerikai Humanisták Szövetsége tiszteletbeli elnöke, nem mást követve eme teljesen funkciótlan poszton, mint a néhai nagy science fiction írót, Isaac Asimovot. Néhány évvel ezelőtt megemlékeztünk Isaacről, és a beszédemben azt mondtam, Isaac most fenn van a mennyben. Ez volt a legviccesebb dolog, amit a humanistákból álló hallgatóság előtt mondhattam. Az égsorok között fetrengtek a röhögéstől, percekig tartott, míg helyreállt a rend. És Isten bocsássa meg, de ha egyszer meghalok, remélem azt fogják mondani. Kurt most fenn van a mennyben. Ez a kedvenc viccem. Mit gondolnak a humanisták Jézusról? Én, mint minden humanista, azt mondom Jézusról, ha amit mondott, az jó, és túlnyomó része nagyon szép, akkor mit számít, hogy Isten volt-e vagy sem? Ha azonban Krisztus nem mondta volna el a hegyi beszédet a könyörületről és megbocsátásról szóló üzenetével, akkor nem akarnék emberi lény lenni. Inkább lennék csörgőkígyó. Az emberi lények az elmúlt mintegy 1 millió év során szinte mindennel kapcsolatban találgatásokra kényszerültek. Történelemkönyveink kiemelkedő alakjai voltak a leglenyűgözőbb, esetenként a legijesztőbb találgatóink. Megnevezhetek közülük kettőt. Arisztotelész és Hitler. Az egyik jól találgatott, a másik rosszul. Az emberek tömegei pedig úgy érezvén, mint mi is ma, ráadásul joggal, hogy nem eléggé képzettek, nem igen tehettek más, mint hogy higgyenek valamelyik találgatónak. Példának okáért azok az oroszok, akik nem sokra tartották retteget Iván tipjeit, valószínűleg azon kapták magukat, hogy a fejükhöz szögezték a kalapjukat. El kell ismernünk, hogy a meggyőző találgatók, még retteget Iván is, aki ma hősnek számít Oroszországban, néha bátorságot adtak ahhoz, hogy elviseljünk ésszel fel nem fogható, rendkívüli szerencsétlenségeket. Sartnyatermés, járványok, vulkánkitörések, halva született csecsemők. A találgatók gyakran azt az illúziót kínálták, hogy a jó szerencse és a bal szerencse megérthető, és hogy valamely értelmes, hatékony módon kezelhető. Enélkül az illúzió nélkül már rég feladtuk volna. Ám a találgatók valójában semmivel sem tudtak többet a hétköznapi embereknél, sőt, néha kevesebbet, még akkor is, vagy különösen akkor, amikor azt az illúziót keltették bennünk, hogy irányíthatjuk a saját sorsunkat. A meggyőző találgatás oly régóta a vezetés lényege. Annyira áthatotta az emberi tapasztalást, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy bolygónk legtöbb vezetője, a hirtelen ránk zúdult rengeteg információ ellenére, folytatni akarja a találgatást. Most rajtuk a sor, hogy folyvást találgassanak, és meg is hallgassák őket. A legharsányabb, legöntudatosabban tudatlan találgatások jelentős része ma Washingtonban zajlik. Vezetőinknek hány ingerük van a hiteles tényektől, amiket a kutatók, a tudósok és az oknyomozó riporterek zúdítottak az emberiségre. Azt hiszik, hogy az országnak is hány ingere van ezektől, és talán igazuk is lehet. Nem arról van szó, hogy vissza akarnának térni az arany alapú valutára. Még ennél is elemibb dolgot szeretnének. Vissza akarnak terelni minket a varázsfőzet alapú valutára. A csőre töltött pisztoly mindenkinek jó, kivéve a börtönök és az elmegyógyintézetek lakóit. Így van. A közegészségügyre költött milliók fokozzák az inflációt. Így van. A fegyverekre költött milliárdok csökkentik az inflációt. Így van. A jobboldali diktatúrák sokkal közelebb állnak az amerikai ideálokhoz, mint a baloldali diktatúrák. Így van. Minél több nukleáris robbanófejünk áll bevetésre készen, hogy bármelyik pillanatban útjukra engedhessük őket, annál nagyobb biztonságban van az emberiség, és annál jobb világot örökölnek majd az unokáink. Így van. Az ipari hulladékok, különösen a radioaktív hulladékok soha nem okoznak semmilyen kárt senkinek, úgyhogy senkinek egy szót sem kellene ejteni róluk. Így van.
A nagyvállalatoknak meg kellene engedni, hogy azt csináljanak, amit akarnak. Megvesztegetés, a környezet elpusztítása, árkartellek létrehozása, az ostoba vásárlók becsapása, a verseny megszüntetése is, ha csődbe mennek, az államkincstár kifosztását is hagyni kellene nekik. Így van, ez a szabad verseny. Ez bizony így van. A szegények biztosan nagyon elrontottak valamit, különben nem lennének szegények, úgyhogy viseljék csak a gyerekeik a következményeket. Így van. Az Amerikai Egyesült Államoktól nem lehet elvárni, hogy gondoskodjon saját népéről. Így van. Azt majd megteszi a szabadpiac. Így van. A szabadpiac önszabályozó módon igazságos rendszer. Így van. Hát csak viccelek. És ha önök közül valaki valóban művelt, gondolkodó ember, akkor annak nem fognak örülni Washingtonban. Ismerek néhány okos hetedikest. Nekik szintén nem örülnének Washingtonban. Emlékeznek még azokra az orvosokra néhány hónappal ezelőttről, akik összeálltak és bejelentették, hogy egyszerű, egyértelmű orvosi tény, hogy még egy mérsékelt hidrogénbomba támadást sem élhetnénk túl. Nos, értük sem rajonganak Washingtonban. Még ha mi is lőnénk ki az első atomsortüzet, és az ellenség nem lőne vissza, a felszabaduló mérgek valószínűleg az egész bolygóval végeznének. És hogyan reagál erre Washington? Ők másra tippelnek. Mire jó a műveltség? A nagyhangú találgatók, akik gyűlölik az információkat, még mindig felelős poszton vannak. És a találgatók szinte kivétel nélkül magasan képzett emberek. Gondoljanak bele. El kellett dobniuk a képzettségüket, még ha a Harvardon vagy a Yale-en szerezték is. Ha nem tennék ezt, nem folytatódhatna a végtelenségig a gátlástalan találgatás. Kérem, ne tegyék. Aki azonban felhasználja ma a művelt emberek rendelkezésére álló hatalmas mennyiségi tudást, az pokolian magányos lesz. A találgatók számbeli fölényben vannak, és most találgatnom kell. Körülbelül 10 az 1-hez arányban. Ha esetleg nem vették volna észre, a szégyentelenül manipulált floridai választások eredményeként, mely során több ezer afroamerikait önkényesen megfosztottak szavazati jogától, most büszke, vigyorgó, előreszegezett álló háborúmániásokként állunk a világ elé, rémisztően erős fegyverzettel, ellenfél nélkül. Ha esetleg nem vették volna észre, úgy félnek tőlünk és úgy gyűlölnek minket, mint egykor a nácikat. És joggal. Ha esetleg nem vették volna észre, meg nem választott vezetőink több millió emberi lényt fosztottak meg emberi mi voltától pusztán a vallásuk és fajuk miatt. Megsebesítjük és megöljük és megkínozzuk és börtönbe vetjük őket. Pofon egyszerű. Ha esetleg nem tűnt volna fel, a saját katonáinkat is megfosztottuk emberi mi voltuktól. Nem vallásuk vagy fajuk, hanem alacsony társadalmi osztályuk miatt. Bárhova elküldjük őket, bármit elvégeztetünk velük. Pofon egyszerű. Az O'Reilly faktor. Úgyhogy hazátlan ember lettem. Eltekintve a könyvtárosoktól és az In These Times című chicagói laptól. Mielőtt megtámadtuk Irakot, a fenséges New York Times garantálta, hogy tömegpusztító fegyverek vannak ott. Albert Einstein és Mark Twain lemondott az emberiségről élete végén, pedig Twain még az első világháborút sem látta. A háború ma egyfajta tévésó. Az első világháborút pedig két amerikai találmány, a szöges drót és a géppuska tette különösen szórakoztatóvá. A shrapnelt egy shrapnel nevű angol találta fel. Ki ne vágyna arra, hogy valamit elnevezzenek róla? Kiváló elődeimhez, Einsteinhez és Twainhez hasonlóan most én is lemondok az emberiségről. Második világháborús veterán vagyok, és be kell vallanom. Nem ez az első alkalom, hogy megadom magam egy könyörtelen háborús gépezetnek. Íme az utolsó szavaim. Nem szabadnak itt tenni egy állatot az életnek. Még egy egeret sem. A napalmot a Harvardon találták fel. Veritas. Az elnökünk keresztény? Adolf Hitler is az volt. Mit mondhatunk az ifjúságunknak most? Amikor lelkiismereti aggályokkal nem rendelkező, sajnálat és szégyenérzet nélküli pszichopaták vették kezükbe kormányunk és vállalataink kincstárainak összes pénzét. A legtöbb, amit adhatok, hogy ragaszkodom egy aprósághoz. Nem sokkal több, mint a semmi. És talán valamivel rosszabb is, mint a semmi. Az igazán modern hős eszmére gondolok. Az én hősöm, Semmelweis Ignác életének lényegére gondolok.
Semmelweis Ignác 1818-ban született Budapesten. Akkor élt, amikor a nagyapám, meg amikor az önök nagyapája éltet, és bár úgy tűnhet, hogy ez nagyon régen volt, igazából csak tegnap történt. Szülész lett, ami önmagában is elég lehetne ahhoz, hogy modern hős legyen. Életét a csecsemők és anyák egészségének szentelte. Nagy hasznát vennénk még több ilyen hősnek. Napjainkban, ahogy a találgatók vezetése alatt egyre iparibbá és katonaibbá válik életünk minden területe, a kutya sem törődik az anyákkal, a csecsemőkkel, az idősekkel, a testileg vagy lelkileg gyenge emberekkel. Már említettem, hogy mennyire új ez az információ. Annyira új, hogy az az elmélet, miszerint sok betegséget bacillusok okoznak, még csak körülbelül 140 éves. A Long Islanden található Szegeponeki háza majdnem kétszerűen öreg. Nem tudom, hogyan építhették fel egy emberhőtő alatt. Szóval a bacillus elmélet elég új. Apám gyerekkorában Louis Pasteur még élt, és még sok vita folyt körülötte. Rengeteg nagyhatalmú találgató volt még, akik ádász dűvel fordultak mindazok ellen, akik inkább Pasteurre hallgattak helyettük. Igen, és Semmelweis Ignác szintén úgy hitte, hogy a bacillusok betegségeket okozhatnak. Amikor Bécsben egy szülőotthonban kezdett dolgozni, döbbenten tudta meg, hogy minden 10 anyából egy gyermekágyi lázban hal meg. Ezek szegény asszonyok voltak, a gazdagok otthon szültek. Semmelweis megfigyelte a kórházi munkamódszert, és gyanítani kezdte, hogy az orvosok viszik át a fertőzést egyik betegről a másikra. Észrevette, hogy a hullaházból boncolás után egyenesen a kismamákhoz mentek. Ezért azt javasolta, hogy kísérleti jelleggel mossák meg a kezüket az orvosok, mielőtt hozzáérnének az anyákhoz. Mondhatott volna ennél sértőbbet? Hogy merészelt ilyesmit javasolni a rangban fölötte állóknak? Rá kellett jönnie, hogy ő egy senki. Nem bécsi volt, nem voltak barátai és támogatói az osztrák nemesség körében, de a halálesetek száma nem csökkent, Semmelweis pedig, mivel sokkal kevésbé értett ahhoz, hogy miként jöjjön ki másokkal ebben a világban, mint önök vagy én, továbbra is makacsul kérte kollégáit, hogy mossák meg a kezüket. Azok pedig végül gúnyból, lenézésből, kifigurázásból engedtek neki. Nekiálltak, és szappanozták, dörzsölgették, tisztogatták a körmüket, és a halálesetek ritkulni kezdtek, ezt képzeljék el, ritkulni kezdtek a halálesetek, és Semmelweis mentette meg ezeket az életeket. És joggal mondhatjuk, hogy végeredményben több millió életet mentett meg, telthetően az önökét és az enyémet is. És hogyan mondtak köszönetet Semmelweisnek szakmája bécsi vezetői, egytől egyik találgató? Kénytelen volt otthagyni a kórházat, sőt Ausztriát is, aminek népét szolgálta. Magyarországon ért véget a pályafutása, egy vidéki kórházban. Ott mondott le az emberiségről, azaz rólunk és korunk információs tudásáról, és saját magáról. Egy nap a bonzteremben fogott egy szikét, amivel épp egy holttestet vágott fel, és szándékosan beledöfte a tenyerébe. Hamarosan meghalt vérmérgezésben. Természetesen tudta, hogy ez fog történni. A találgatóké volt minden hatalom. Ismét győztek. Igen, a bacillusok voltak. A találgatók viszont elárultak magukról még valamit, amit érdemes jól megjegyeznünk még ma is. Valójában nem érdekli őket, hogy életeket mentsenek meg. Nekik csak az számít, hogy hallgassanak rájuk, miközben véget nem érően folytatják tudatlan találgatásaikat. Ha van számukra gyűlöletes dolog, akkor az a bölcs ember. De önök csak azért is legyenek azok. Mentsenek meg életeket. Mentsék meg a saját életüket is. Legyenek tisztességesek. Mi minden meme megcsinálunk, ha muszáj, megcsinálunk, amíg a szusz tart, amíg a szusz. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Sokan azt hiszik, hogy ezt Jézus mondta, mert annyira olyan, mint amilyeneket Jézus szeretett mondani. Valójában viszont Konfúciusz mondta egy kínai filozófus 500 évvel azelőtt, hogy megszületett volna a legnagyobb és leghumanistább emberi lény, Jézus Krisztus. Marco Polo közvetítésével a kínaiaktól kaptuk a főtt tésztát és a puskapor képletét is. A kínaiak annyira ostobák voltak, hogy csak tűzijátékokhoz használták a puskaport. És akkoriban mindenki olyan ostoba volt, hogy a két féltekén senki sem tudta, hogy létezik egy másik is.
Kétségtelen, hogy nagy utat tettünk meg azóta. Néha azt kívánom, bárcsak ne így lenne. Gyűlölöm a hidrogénbombákat és a Jerry Springer Show-t. Na de térjünk vissza az olyan emberekre, mint Konfúciusz, Jézus és orvosfia Mark, akik mindegyike elmondta a maga módján, hogyan viselkedhetnénk humánusabban, és talán hogyan tehetnénk kevésbé fájdalmas helyé a világot. Az egyik kedvenc emberi lényem Eugene Debs, aki a szülőállamomban, Indianában lévő Terre Haute-ból származik. Ezt kapják ki. Eugene Debs, aki 1926-ban halt meg, amikor én még 4 évesen voltam, 5-ször indult a szocialista párt elnökjelöltjeként. 1912-ben 900 000 szavazatot szerzett, ami az összes szavazat mintegy 6%-a volt, ha egyáltalán el tudnak képzelni egy ilyen arányt. A kampánya során ezt mondta. Amíg létezik alsóbb néposztály, én hozzátartozom. Amíg létezik bűnöző népréteg, én hozzátartozom. Amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Hát nem hány ingere támad az embernek mindentől, ami csak egy kicsit is szocialista. Mint például a nagy állami iskoláktól, vagy az általános egészségbiztosítástól. Amikor reggel kakasszóra kipattannak az ágyból, nem szeretnék azt mondani, amíg létezik alsóbb néposztály, én hozzátartozom, amíg létezik bűnöző népréteg, én hozzátartozom, amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Vagy mit szólnának mondjuk Jézus hegyi beszédéhez és a boldogságokhoz? Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. És így tovább. Hát nem éppen a republikánusok programja, nem épp George W. Bush, Dick Cheney vagy Donald Rumsfeld szövege. Nem tudom miért, de a legharsanyabb keresztények sohasem beszélnek a boldogságokról. Viszont gyakran könnyes szemmel követelik, hogy a középületekben függesszék ki a 10 parancsolatot, ami persze Mózesé, nem Jézusé. Még egyiket sem hallottam, hogy azt követelte volna, hogy a hegyi beszédet és a boldogságokat függesszék ki bárhová. A boldogok az irgalmasokat a tárgyalótermekben? A boldogok a békességben élőket a Pentagonban? Ugyan már? Ezért van az, hogy a bárki számára elegendő idealizmus nem illatosított rózsaszín felhőkből áll. Ez a törvény. Ez az Egyesült Államok alkotmánya. Én azonban a magam részéről úgy érzem, hogy országunkat, melynek alkotmányáért egy igazságos háborúban harcoltam, akár a marslakók és a hullarablók is megszállhatták volna. Néha azt kívánom, bárcsak így lenne. Ehelyett az történt, hogy a némafilmek legbugyutább zsaruira emlékeztető puccsal ragadták el tőlünk. Egyszer megkérdezték tőlem, hogy lenne-e ötletem egy igazán rémisztő valóságshowhoz. Hát, van egy ötletem, amitől égnek állna a hajuk. Rossz tanulók a Yale-ről. George W. Bush a felső 10 000-be tartozó rossz tanulókkal vette magát körül, akik semmit sem tudnak a történelemről vagy a földrajzról, illetve a fehér felsőbbrendűség nem túl visszafogott hirdetőivel, vagy keresztényekkel, továbbá ez a legijesztőbb, pszichopata személyiségekkel, azaz PS-ekkel, ahogy az orvos nyelvben jelölik azokat az okos, megnyerő egyéneket, akiknek nincs lelki ismeretük. Ha valakit PS-nek nevezünk, akkor ugyanolyan tökéletesen elfogadható diagnózist adunk, mint hogyha azt mondanánk, hogy vakbélgyulladása vagy lábgombája van. A PS-ekről szóló klasszikus szakirodalom Dr. Harvey Clackley, az Épelmélyűség maszkja című kötete. Dr. Clackley a Georgiai Orvosi Egyetem klinikai pszichiátria professzora volt, és 1941-ben adta ki híres könyvét Olvassák el. Vannak, akik süketnek születnek, vannak, akik vaknak, stb. Ez a könyv azokról a veleszületetten szellemi fogyatékos emberekről szól, akik ezt az egész országot és a bolygó számos egyéb részét teljesen megbolondítják. Ezek az emberek lelkiismeret nélkül születtek, és egyszer csak olyan helyzetbe kerültek, hogy bármit megtehetnek. A PS-ek szalonképesek. Pontosan tudják, milyen szenvedést okoznak tetteikkel másoknak, de egyszerűen nem foglalkoznak vele. Nem is képesek foglalkozni vele, ugyanis elmebetegek, hiányzik egy kerekük. És van-e szindróma, mely jellemzőbb lenne az Enron, a WorldCom és a világ többi számos vezetőjére, akik tönkretették alkalmazottaikat, befektetőiket és az országot, miközben meggazdagodtak, és akik ennek ellenére is olyan makulátlannak érzik magukat, mint a ma született bárány, szemük sem rebben arra, hogy ki mit mond nekik vagy róluk. És fenntartanak egy háborút, ami a milliómosokból milliárdosokat, a milliárdosokból trilliárdosokat csinál, és övék a tévé, és ők pénzelik George Bush-t, és nem azért, mert ellenzi a melegek házasságkötését. Oly sok szívtelen PS van most fontos pozíciókban a szövetségi kormányban, mintha vezetők lennének, nem pedig betegek. Átvették az irányítást.
átvették a kommunikáció és az iskolák irányítását, úgyhogy ennyi erővel akár a megszállt Lengyelország is lehetnénk. Talán úgy érezték, hogy ha beleviszik az országunkat egy véget nem érő háborúba, akkor egyszerűen tesznek valami határozottat. Többek között épp azt tette lehetővé sok PS számára, hogy feltörjenek a vállalatoknál is, már a kormányban is, hogy ennyire határozottak. Minden kibaszott nap csinálnak valamit, és nem félnek semmitől. A normális emberekkel szemben soha nincsenek kételyeik. Azon egyszerű oknál fogva, hogy le sem szarják, mi fog történni. Egyszerűen képtelenek rá. Csinálják ezt? Csinálják azt? Mozgósítsák a tartalékokat? Privatizálják az állami iskolákat? Támadják meg Irakot? Fogják vissza az egészségügyi ellátást? Hallgassák le mindenki telefonját? Csökkentsék a gazdagok adóit? Vegyenek egy trillió dolláros rakétaelhárító pajzsot? Basszák meg a habeas corpus-t, a Sierra Clubot és az In These Times-t, és nyalják ki a seggem? Drága alkotmányunknak van egy tragikus hibája, és nem tudom, hogyan javíthatnánk ki, és pedig a következő. Csak az elmebetegek akarnak elnökök lenni. Ez már a középiskolában is nyilvánvaló volt. Csak az egyértelműen dili srácok indulnak az osztályelnökségért. Michael Moore Fahrenheit 911 című filmjének címe Ray Bradbury klasszikus science fiction regénye, a Fahrenheit 451 címének a paródiája. A 451 Fahrenheit fok egész véletlenül a papír gyulláspontja. A papíré, amiből a könyvek készülnek. Bradbury regényének hőse egy végrehajtó, akinek az a feladata, hogy könyveket égessen. A könyvégetésekről szólván gratulálni szeretnék a könyvtárosoknak. Akik nem fizikai erejükről és nem politikai kapcsolataikról vagy vagyonukról híresek, ám akik az egész országban makacsul ellenálltak azoknak az antidemokratikus zsarnokoknak, akik megpróbáltak eltávolítani bizonyos könyveket a polcaikról. A könyvtárosok inkább megsemmisítették a kölcsönzési listákat, semmint hogy átadják a gondolatrendőrségnek azon személyek neveit, akik kikölcsönözték a szóban forgó címeket. Szóval még mindig létezik az az Amerika, amit szeretek. Ha nem is a Fehérházban, a legfelsőbb bíróságon, a szenátusban, a képviselőházban vagy a médiában. Az az Amerika, amit szeretek, a közkönyvtárak pultjainál létezik. Továbbra is a könyveknél maradva, mindennapi hírforrásaink, az újságok és a tévé annyira gyávák, annyira nem figyelnek oda az amerikai népre is, annyira kevés információt közölnek, hogy csak könyvekből tudhatjuk meg, valójában mi is történik körülöttünk. Hadd mondjak egy példát. Craig Unger, Bush háza, Saud háza című könyve, ami 2004 elején abban a megalázó, szégyenteljes, véráztatta évben jelent meg.

Ezzel vége a jó híreknek. Minden vonatkozásban. Bolygónk immunrendszere igyekszik megszabadulni az embertől. És pontosan ezzel érheti el célját. 2004. november 3-a, reggel 6 óra. Néhány évvel ezelőtt kaptam egy levelet Y-tiből, egy naív asszonytól. Tudta, hogy én is naív vagyok, ami annyit tesz, hogy egész életemben Roosevelt-féle északi demokrata voltam, az egyszerű melósok barátja. Az asszony gyereket várt, nem tőlem, és tudni szerette volna, hogy szabad ebben a gonosz világban életet adnia egy ilyen édes és ártatlan teremtménynek. Ezt írta. Szeretném tudni, mit gondol egy 43 éves nőről, aki végre gyermeket vár, de fél új életet adni egy ilyen rémisztő világban. Ne tegye! Ezt akartam válaszolni neki. Talán a gyermek lesz a következő George W. Bush, vagy Lucrezia Borgia. Abból a szempontból szerencsés lesz, hogy olyan társadalomba születik, ahol még a szegények is túlsúlyosak. Ám abból a szempontból szerencsétlen, hogy ugyanebben a társadalomban a legtöbb ember nem részesül egészségbiztosításban, megfelelő állami oktatásban, és a halálos injekció meg a háborúzás a tévéműsor része. Ahhoz pedig, hogy egyetemre menjen valaki, egy kezével és egy lábával kell fizetni a harctéren. Mindez nem lenne elmondható, ha a gyermek kanadai, svéd, angol, francia vagy német lenne. Úgyhogy vagy próbálkozzon a biztonságos szexel, vagy vándoroljon ki. Ám nem ezt válaszoltam, hanem azt, hogy a zene mellett azok a szentek tették szinte elviselhetővé az életet számomra, akik bárhol létezhetnek. Szentek alatt azokat az embereket értettem, akik tisztességesen viselkedtek egy megdöbbentően tisztességtelen társadalomban. Joe, egy pittsburghi fiatal egy kéréssel fordult hozzám. Mondja kérem, hogy minden rendben lesz. Üdvözlöm a földön, fiatalember, válaszoltam. Nyáron meleg van, télen hideg, kerek, nedves és zsúfolt. Van vagy 100 éve, Joe. Mindössze egy szabályról tudok. Az isteni Joe, légy jó ember. Egy fiatalember nemrég a következőket írt a Seattle-ből. Nemrégiben felszólítottak, hogy a manapság általánossá vált módi szerint vegyem le a cipőmet a repülőtér biztonsági vizsgálatánál. Miközben feltettem a cipőmet a tálcára, egyszer csak olyan abszurdnak tűnt az egész. Le kell vennem a cipőmet, hogy egy röntgengéppel átvilágítsák, mert egy fickó a papucsával próbált meg felrobbantani egy utasszállítót. Arra gondoltam, hogy ilyen világot még maga Kurt Vonnegut sem tudna elképzelni. Most, hogy feltehetek önnek ilyen kérdéseket, hadd kérdezzem meg. El tudott volna képzelni ilyesmit? Mert ha valaki rájön, hogyan lehet robbanó alsógatyát készíteni, akkor nagy bajban leszünk. Ezt írtam vissza. A repülőtéri cipő, buzera meg a narancskót persze világméretű kibaszás, de az örök kedvencem az, amit A.B. Hoffman, a szent háború ellenes bohóc követett el a vietnami háború alatt. Bejelentette, hogy a legújabb anyag a végbélen át beadagolt banánhé. Ezután az FBI tudósai banánhéjat dugdostak a seggükbe, hogy kiderítsék, igaz-e vagy sem. Legalábbis nagyon reméltük. Az emberek félnek. Vegyük például ezt a cím nélkül író férfit. Mit tenne, ha tudná, hogy valaki veszélyt jelent önre? Mondjuk pisztoly van a zsebében, és úgy érzi, egy pillanatig sem habozna önnel szemben használni. Tudjuk, hogy Irak veszélyt jelent ránk és az egész világra. Miért ülünk tétlenül, úgy téve, mintha biztonságban lennénk? Pontosan ez történt az Al-Qaidával és szeptember 11-ével. Irak esetében azonban sokkal nagyobb léptékű a fenyegetés. Dőljünk hátra, és legyünk kisgyerekek, akik csak ülnek és félnek és várnak? Ezt írtam vissza. Kérem, mindannyiunk érdekében fogjon egy sörétes puskát, lehetőleg egy 12-es dupla csövűt, és lője szét a szomszédságában mindazoknak a fejét, a rendőrökét kivéve, akiknél fegyver lehet. Egy férfi a Maine állambeli Little Deer Isle-ról a következőt kérdezte. Igazából mi készteti az Al-Qaidát a gyilkosságokra és az öngyilkos merényletekre? Az elnök azt mondja, gyűlölik a szabadságjogainkat, a szabad vallás gyakorlás jogát, a szólásszabadságot, a szavazati és gyülekezési szabadságot, az egymással való egyet nem értés jogát,

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Nagy László, csönd van. Csönd van. A láb se zizeg szél, ha járja. Fekszik a nádas, hóba folytott cicomás ezred. Fölötte tépet, rucepihet pétova repked, s piheg, ha ráakad egy bóbitára. Távol a bazalt hegy is süket néma, mintha csak mára hűlt volna le benne a láva, s letagadná, hogy kövein a bort danolászva itta a jó katona víg poéta. Ráfeszült hidegen a csönd a tájra. Hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva. Vadmadár éles riogása fölveri néha, szárnyával megpofozza, de hiába. Baktat a tehervonat, tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek, s nézd, amik pengve sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle. Menj haza gyorsan. Hívogatnak otthoni fények. Asszonyod teste, mint a tavasz kivirul néked, tájad lesz, tűzeged a szívszerelme.

Sétálgat a szellő. Sétálgat a szellő, szökken ágról ágra, kapaszkodik olykor gyönge napsugárba. Dudorázgat, fütyörészget, kisöpri az üres fészket, bekokkint az oduba, a fejét is bedugja, s rikkant egyet, ide mind, tavasz van már idekint, ébredj, ébredj, göndöri, kunkorodjál, kunkori, s ha alusznak, vagy nem hallják, vagy hallani nem akarják, meghúzza a mókus farkát. Ettől aztán kunkori, göndörödik, göndöri, s álmos szemét a két melső lábfejével dörzsöli. Bokor alján ibolya. Bokor alján ibolya, ágak hegyén barka, a kerítés tetején csörög egy nagy szarka. Illatos az ibolya, és a barka sejmes, a szarka meg szemtelen, szemtelen és nyelves. Csokorba az ibolyát, melléje a barkát. Hessel innen, ha tudod, hessensd el a szarkát. Tavitánc. Vízi világban vízi virágok, esti szellőre lejtik a táncot. Hajlik a nád és hajlik a káka, keringőt jár a lótusz virága. Tücskök és békák vígan zenélnek, gyűlnek a bálba kócsagok, gémek. Vadmalac, vadkan, megszelídülve, röffenni sem mer parton a csűrhe. Fönn a hold egyre szebben világol, lenn a képmása, maga is táncol. Városi kánikula. Éjjel-nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről. A nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a holdja. Az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, s ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba. Eljött a szüret. Eljött a szüret, itt van. Jó pohár mustot ittam. Lepényt is ettem, édest, igazi túrós bélest. Kongatják, kong a donga. Indulok ki a dombra. Hátamon öblös puttony, s még a napból is must foly. Kék kikerics a határ. Kék kikerics a határ, s a mogyoró barka, akkorára nőtt akár a mókuska farka. Fényes, magas lett az ég, sugarakkal pántos, színes szappanbuborék, s fakólevél szádos. Hűs csillagok fényeit őrzi már a harmat, itt van az ősz, érkezik, s mindent betakargat. Tisztás szélén mogyoró. Tisztás szélén mogyoró, mogyoró bokor, kalapomban kikerics, kikerics csokor. Lemenőben van a nap, lemenőben már, le is ment már valahol, túl a hegyen jár. Elvitte a nyarat is magával a nap, őszi szellő szekerén jön az alkonya. Megborzong a mogyoró, mogyoró bokor, kalapomban kókad a kikerics csokor. Szarvas bőzül a tetőn, megremeg a völgy, ilyettében makkot ejt mellettem a tölgy. Fogom hát a botomat, és leballagok, szembe vélem jön a hold és a csillagok. Fehér havon kormos folt.

0: ennek pedig 12 személyre terítettek, és 12 szék áll az asztal körül.
1: Nincs hely! Minden hely foglalt!
0: Hát úgy látom, bőségesen van hely, hiszen 12 személyre terítettek, és csak 3-an ültök az asztal körül.
1: Én Április Bolondja vagyok. Jó napot, Mabel!
0: Aliza nevem, és nem Mabel. Már többen összetévesztettek a barátnőmmel.
2: Engem bolondos kalaposnak nevez mindenki, mert remek kalapjaim vannak.
3: Borbata!
0: Leülök.
2: Senki nem kínált helyjel.
1: Vigyál egy korty bort.
0: Hiszen nincs is bor az asztalon.
1: Nincs.
0: Hát akkor miért kínáljátok? Ez nem szép.
2: Te leültél anélkül, hogy helyjel kínáltunk volna, ez sem szép.
0: Azt hittem, ti is vendégek vagytok, hiszen rengeteg teríték van az asztalon.
1: Hogy ne kelljen mosogatni.
0: Mosogatni mindenképpen kell. Otthon minden délután én mosogatom el az uzsonna edényt.
2: Igen, hosszú a hajad.
1: Le kellene vágatni.
0: Nem szeretném levágatni.
2: A találós kérdéseket szereted?
0: Nagyon. És igen, ügyesen megfejtem őket.
2: Lássuk, miért olyan a holló, mint az íróasztal?
1: Halljuk a feleletet.
0: Azt hiszem, mindjárt kitalálom.
2: Várjuk a megfejtést.
1: No, mire gondolsz, kislány?
0: Ugyanarra, amire ti!
2: Akkor halljuk. Mire gondolunk?
0: Hát arra, amire én.
2: Akkor kérdezek valami könnyebbet. Mi a különbség? Látom, amit iszom, vagy azt iszom, amit látok?
1: Azt szeretem, amit kapok, vagy azt kapok, amit szeretek.
3: Mit kapok?
2: Április bolondja. Kelts fel ezt a mormotát, kérdezzen ő is valami.
3: Alszom, amikor lélegzem. Lélegzem, amikor alszom.
0: Hát egészen összezavartok. És még arra sem adhatok feleletet, hogy miért olyan a holló, mint az íróasztal.
2: Halvány sejtelmem sincs róla.
1: Nekem se.
0: Hát nem sajnáljátok az időt ilyen ostobaságokra pazarolni?
2: Miért sajnálnánk az időt? Hiszen nem beteg.
0: Nem értem.
2: Nem érted, mert még nem beszélgettél vele. Nekem igen jó barátom.
1: Kalapos! Nézd meg, hányadika van.
2: Ide nézd, kislány! Látod ezt az órát?
0: Hogy ne látnám?
2: Akkor mondd meg Április bolondjának, hogy hányadika van.
0: Hát ahhoz nem óra kell, hanem naptár. És véletlenül tudom is, hogy hányadika van. Negyedike, ha tudni akarjátok.
2: Tévedtél. Hatodika van.
1: Két teljes napot tévedtél.
2: Úgy van. Hé, Április bolondja, miért kentél vajat az órára?
3: Igen jó vaj.
0: Órákra általában nem kennek vajat. De hát bevallom, köztetek, semmi se csodálkozom.
2: A te órád nem jelzi a napokat és a hónapokat?
0: Természetesen nem. A mi óráink a perceket és az órákat jelzik.
2: Ez ostobaság.
4: A mi óráink a napokat és a hónapokat jelzik. Ma 6-a van.

0: Julius, Julius, Augustus, ilyenkor egyé csak nem luxus.
1: Szeptember, október, november, most legyen szerelmes az ember.
0: December, január, február, a szívünk egymásra rátalál.
1: Ha március hóban jön egy kislány jóban, de április, május az isteni.
0: Mert ez a két hónap már rég arra jó, csak hogy ekkor kell el.

Orfeumi elégia. Táncolt, s míg lomha csellók halkan s búsan kísérték, reszketett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el lány reggel a langy homályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs népvigat, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Ó, én finom csodákra sóvárgó árva lelkem. Hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltes olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit áld az élet, egy-egy halk meleg szépség remek felé nagy néha a dolgok vadonában, távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyúbb utána a sötétség. Szánnivaló gyötrődve szólít össze az öklöm. Kétségbe esett vágyjal néztem a táncos lányra. S ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllett termen át vad taps újrázta törni.

Hímes furcsa játék. Szeszélyes bús ajándék. E rémes furcsa játék. Ó, szokom, bár megéles. Fogad szívedbe édes. Mert csupa szívbe vert sebb vérszínezi a verset, mint halvány őszi rózsa szirmát az őszi rozsdal. De lásd, egyeben nincsen. Se birtokom, se kincsen. Nem adhatok te néked, csak így borús zenéket. Szebb volna büszke kastély termén egy fényes estély, vagy lágykeréken zajló kocsipa drága pejló, vagy elrobajló fülke ringó pamlagján hűlve elnézni, merre foszlott a sok távíró oszlop. Vagy űzni falka fürtjét, hallani kürtjét, míg elfakul porosra a frakk vidám pirossa. Vagy tán az volna szebb lét, nézni istennők keblét, hol antik évek árnyán mereng sok régi márvány, vagy Svájcban lenni vendég, csodálni naplementét, vagy vinne halk fedélzet, hol a banános dél szebb. Ó, minde rím mikába, ó, minde vágy hiába, nekünk két árva rabnak, csak sóhajok maradnak. De hallgass most a verset, e torz kedvel kevertet, zsongítson furcsa hangja, mint füstös képű banda. Itt flóta, okarína, s hegedűk sok a ríma. Száz hangszer, minden rím más, s vén bánatom a prímás. Izzék a dal duhajjá, csattanjon vad csuhajjá, majd halljon el soha. Árva az árva, így sírj csak rám hajó.

0: Fokoska Tisza. Volt ebben az időben Nagy Magyarország sok szép leányt rendezte szép leányra, akinek a neve Katica. Ez még semmi se lett volna, mert Katicában is annyi volt a szép, mint Mariskában, meg Erzsében, meg Panniban. A valami az volt, hogy ez a Katica nevű leányzó nem csak szép volt, olyan okos is volt, hogy 7-7 határon túlszaladt a híre az okosságának. Végtére Mátyás királynak is a fülébe jutott az okos Katicának a híre. Azt mondta a király: na hát, én is szeretnék beszélni ezzel a nevezetes Katicával, hozzátok felelében Budára. Hát, otthon szépen felöltöztette a Katicát, feltarisználták, elindították Budavára. Mátyás király elé. A király addig kigondolt 3 kérdést, amelyekkel majd próbára teszi az okos Katicát. Mikor aztán elébe állították a piruló leányzót, azt mondta neki Mátyás: no te Katicák Katicája, nyisd ki a füledet. Adok neked 3 kérdést, ha azokra megfelelsz, a király is azt mondja, hogy te vagy a legokosabb leányzó az országban. Először is. Van nékem a padláson 100 esztendős kócom, mondd meg, tudsz-e abból aranyvonalat vonni? Hogy ne tudnék, nagyságos királyatyám, így felelt rá rögtön Katica, csak csináltasson az én édesapám 100 esztendő sövényéből aranyorsót hozzá. Bólintott a király, jól van. Jött a második kérdés. Másodszor azt kérdem, kedves húgám, van a padláson 100 lyukas korsóm is. Hát azokat meg tudnád-e foltozni? Meg én, királyatyám, ha előbb kifordítatja azt a 100 korsót, mert azt a bolond is tudja, hogy színről nem szoktak foltozni. Még nagyobbat bólintott a király. Látom, édeslányom, hogy igen okos leány vagy. Harmadszor hát azt kérem tőled. Hozzál is, meg ne is. Itt is legyen, meg ne is. Várjon, felséget, hozom izide! Ezzel futott Katica kifelé. Csak egy kis darabig volt oda, már is jött vissza, 2 karjába, 2 szitát tartott egymáson. Amint a király elébe lépett, letette szépen a 2 szitát a márvány pádimentomra. Parancsodra, királyatyám! Ahogy aztán a király meg akarta nézni, mit hozott neki a leány, és felemelte a felső szitát, hopp! Elrepült a 2 szita közül egy hófehér galamb. Volt nincs. Édes gyermekem, azt mondta Mátyás király, most már látom, nincs te nálad okosabb Katica kereke világon. Szólt a kincstárnoknak, 100 aranyat adjanak az okos Katicának, férjhez mehessen, szerencsés asszony lehessen.
1: Kolozsvári

0: Mátyás király, aki az ő anyjának méhéből természet szerint fejedelemségre születik, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívántak. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala, birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alább való kívánója vala, mint Nagy Sándor. Ha az Isten olyan hamar ki nem veszi e világból, bizony, rövid időn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket mindeszéles világról végyűjtetött vala görögül, zsidóul és dejákul megírtakat. Kinek az ő akaratja ez vala? Ha az Isten továbbá ez világon meghagyja vala, hogy oly tanúságnak helyet szerezzen itt az országban, ki minde széles világot meghagyja. Ennek felette minden erkölcsében igen ékes vala, és beszédében nyájos és trufás, kinek az ő jámbor voltát emberi nyelv meg nem mondhatja, sem eleget nem szólhat vele. Járásában gyors vala, beszédében késedelmetlen, és tekintetében kemény, annyira, hogy valamely felé eltekintett, ottan megrettentek előtte.
1: Néhai való,

Nem minden szekulumban születik Fénix, és sok száz esztendeig kell fáradozni a természetnek, meddig oly embert formálhat, aki világ s országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, s maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala a mi jó Mátyás királyunk, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, s elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadása. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmélkedésre való dolgait. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engede, hogy még a kis leánzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császárról.

0: maga példájával felserkenti az aluvókat, és felébreszti a szunnyadókat. Az éjjel alatt nevelkednek jók, és lesznek vitézek, minden nemű és rendű emberek, úgy, mint Kinizsibá, aki Molnárból lett főhadviselő ember, és sok más alacsonrendű emberekből főhadnaggyá. Ilyen vala azért a mi királyunk, kinek emlékezete örökké tiglészen a magyaroknál. Ez a vitézholló saskesejüket kergetett, és azoknál magasabban járt vitézséggel. Serénységgel, untalan szorgalmatossággal őtet senki meg nem győzte. Az, mint Karnarútics, az ő horvát pennájával igen gyönyörűségesen írja. Aki így végzi életét, annak neve fennmarad, míg a folyók kiapadnak, s a dal is elenyészik.
1: Magyarországnak fényes

ezért tehát szálljon szembe benned a lustasággal a szorgalom, a babonássággal a vallásosság, a hazugsággal az igazság, az ádáz indulattal a kegyesség, a félelemmel a remény, a gonosz rossz indulattal a legméltányosabb ítélkezés. Ne úgy értsed ezt, mintha azt állítanám, hogy a vezéreknek filozófiát vagy költészetet kell tanulni. De legalább azt az irodalmat kell ismerniük, amelyek a hadviselés előírásait és a történelem eseményeit adják elő. Így tudsz majd igazságosan uralkodni. Fedd hasznát a filozófiában és költészetben jártas tanácsadóinak. Többek között melletted van dicső király egy főpap, főtisztelendő Vitéz János úr, az esztergomi egyház igen érdemes érseke, akit én már akkor, amidőn még alacsony rangban volt, nagy tudású, emelkedett szellemű férfiúnak ismerted meg. Azután a Szeráfi Pannóniai János, Pécs érdemes püspöke, akinek bölcsessége és ékes szólása a napnál világosabban és a csillagoknál ragyogóbban hatol át a legmagasztosabb tárgyakon és hinti szétfényét a legmélyebb értelműek között. Ékes szólása nem csak a latin, hanem a görög nyelvben is csodálatos. Hangja édes és csengő, mint sokszólamú hangszer zeng az okokról és az erőkről. Olyanok ők, mint a haza csillagai, Pannónia történelmének legfőbb vízei. Légy tehát üdvözd, magyarok dicső királya, ellenség legyőzője, bűnözők megbüntetője, vitézség helyre állítója, a haza ékessége. Mert te vagy egész Magyarország dicsősége. Írtam Ferrara mellett a Néma barátok kolostorában, szeptember 1-én, az úr 1467. esztendejében.

Mi, Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország királya, szeretettel üdvözöljük Pomponio Létót. Könyvfestőnk Blandius révén, ki a napokban kéziratokkal tért haza Rómából, megkaptuk leveledet. Immáron közhelynek számít, hogy fegyverzaj közepette hallgatnak a múzsák. Mi azonban, bár szinte állandó háborúságban élünk, csekéke szabadidőnket nagy gyönyörűséggel s vigasztalódással szenteljük az irodalom élvezésére. Az utóbbi napokban többször is végigolvastuk azt a Silius Italicus kiadást, melyet kezdeményezésedre nemrégiben oly csinos külsővel nyomtattak ki Rómába. Már ifjú korunkban szerettük Siliust, most pedig, amikor magunk is hadak közt forgolódunk, még inkább kedveljük, mint hogy maga is hadakról énekel. Ennek ellenére nem tagadhatjuk, hogy szomorú a királyok sorsa, amiért háborúkat kénytelenek viselni. Mert gyakorta diadalmaskodnak ugyan, de mindannyiszor emberi vérontásának árán. Mi magunk nem kívánjuk a háborút, de ránk kényszerít. Nem utasíthatjuk vissza. Ezt nemzetünk becsülete, sértett jogaink és rossz akaróink szándéka egyaránt megköveteli. Kelt Budán, az úr 1471. esztendejében, szeptember 13-án.

szentséges atyám. Győzelmemről, amelyet az isteni kegy, a nagy erejű Szabácsváron, a kereszténysége főveszedelmén, a maga és enyéim roppant erőfeszítése árán a török felett kivívnom engedett, Gábor egri püspök úr számol majd be szentségednek. Ő részt vett az eseményekben és szemtanú volt. Én csupán annyit kívánok mondani, hogy bár sok kemény erődítést megostromoltam már, egyiknek megvívása sem került annyi keserves erőfeszítésbe, akkora anyagi és emberáldozatba, mint ezé. Kelt győzelem itt a táborunkban, Szabács városa mellett az úr 1476. esztendejében, Szent Julianna szűz és vértanú napján, magyarországi uralkodásunk 18. cseh királyságunk 7. évében. Matthias, Rex Hungariae.

Ó, borzadály, ketté hasadtam. Te tréfálkoztál velem? Egyik felemmel öntudatlan öleltelek szerelmesen. A másik szemlélt, mint egy szoba. Éber szemlencsét fogva rád, sőt, azt is, mi fejemben forgott, jegyeztem, mint a szeizmográf. Ez utóbbi is akaratlan volt, hidd meg, bárha tudatos. És végezetül itt maradtam tudásommal, mint túladok. Készségesen jött első kéjünk, lakály volt, régtől elnyomott. Trónunk elébe úgy idéztük, mint rabszolgát a zsarnokok. Liheget, botlott, dombról jőve, szemfénye vad volt, lépte gyors, és tudtuk, meg nem lophat tőle erőszak, végzett kor, se sors. A biztosság. Ez volt a legszebb, s a győztes, nyegle, bizalom. Még itt zihálunk egymás mellett, de testünk csupa nyugalom. Átfoglak, langyos szád nem éget, csípőcsontot hű, mint a kés. Derekadat, mint az emléket tartja a szelíd ölelés. Körben komoly gyinnek vigyáznak a sarkokban és a bútoron. Lábam hosszabb, mint egy zsiráfnyak. Árnyat legel, ha nyújtózom. A márványudvar csupa rozsda, most ugrott rá a holdvilág, s a szél felkapja, visszahozza párzásunk boldog illatát.

Az új hold görbetőre felhasítja az ég violapiros fókhasát. Esti árnyak Hárun alrasítja, már osztogatja a sok álruhát. Kasba éled, utcatér, sikátor fölött az alkony mézgás is nehéz. Az ópium barlangból füstszivárog, s csókra nyújtja a libegő kezét. A báron kövér basa sétál végig, zöld vízi hulla, szeme, mint az ón. Ott angol orvos, illatokon élít és boldogságán. Fenn a dobogón hastáncos nő, kávátlan kőkutacska a köldöke. Benn árnyok ágboga, lihegve, mintha még vizet kutatna, bámul bele egy szökött katona. Dobzene árad, és fákja füst a térről, a karnyelő hasán a hold a vért. Mesemondó körül sűrű félkör, az ajkak nyílnak, Szimbád hazatért. Tuareg ül a nagy falnak háttal, és a látványt nézi. 40 napja már, és egyszerre mindez, dobszó, tőrök, fátylak, s fátylak mögött a női szem, bazár, résztálak, menta illat, pálmakertek, mélyzöld árnyékok és fehér falak őrült körtáncot lejtenek szemedben, míg szédít, őrjét, vonz az áradat. És hí, hazád rom, nőd, vénülő locska, munkát, hitványság, élet egy gyötör. Jöjj és merülj mély sikátorba, hol kéj az élet, s a halál gyönyör. Nincs rends törvénye nyüzsgő ázalakban, hazád felől nem ér be hír, se szó. Tűnj el, halj meg, s támadj fel száz alakban, van vénen is reinkarnáció. A mór kötőben vetkezd le a múltat, a morált fest le, hitvány szóbeszéd. Nevedet ejtsd el, rég és rég meguntad, dobd rá az emlékgyűrött köntösét. Eszmédet akaszd a szögre, rongyok, mit rossz boltokban aggasztok rád. Ne fordulj vissza, így légy újra boldog, mezítlen ifjan, hogy szűnt anyád. Csempész, tolvaj, kerítő, halárus, szeres fiút, lányt, itt meg, egyre megy. Rabolj vagy gyilkolj, fogd át halálos ölelkezéssel ezt a várhegyet. Avagy vadabb végvon, s a város úta, szerezd meg mindjárt, mit szíved kíván, lila függő ágyán az ópiumnak, zöld nyeregből az abszint lován, ahogy maradj így, ne mozdulj, csak nézd el, hallgass, sosem volt madarak dalát, míg homlokos körött a csillagképek csörögnek, mint az érő szatolyát.

Tetőn a sátorsó olyan, amit még fel-felvillan távolan, mint alvó asszony hátán a gerinc a kedvesnek, ha reggel elrohan. A sivatag jön, félve ízleled, se fák, se fű, se füst a víz felett. Terem ez, melynek nincs oldalfala, szín, melyre nem toltak be díszletet. Nincs erkély sor is rajta tapsolók, közjáték s girlan, mely szemed belóg. Két görbe sík van itt, a föld és az ég. És közöttük állsz magad, a monológ. Sziklák árnyán keres ülőhelyet, s kezedbe addig hajtsd nehéz fejed, míg a gondolkodás merész kaland, s vad gyönyör lesz, unt szokás helyett. Nem tart soká, az ész minden kirág. Nem érzelem, s hangulatvilág. Len van, és fenn, oldalt semmi sincs, s ami oldalt van, nincs, a déli vár. Meríts hálót, az apróját erezd, de ha a nagy hal ficánkolni kezd, a létkérdést kivesd, magasra vesd, magadra vesd, és sorra kérjed ezt. A roppant homokól csak pereg, szűk töltsérén lecsorgunk emberek a semmibe. S ha egyszer lenn leszünk, a lejárt órát kifordítja meg. Hol itt az alkotó? Vagy hova lett? A jócskát játsz, ide-oda meg, s azon kacag, hogy ész s tapasztalat csapdája őt nem fogja soha meg. Hol az űr, csillagködök laza kocsonyája, tejutak halmaza, kométák rőt haja, s a létcsupán egyetlen bolygó ritka bőrbaja. És ha a kény hitvány részpénzzel fizet új szolgákért, melyet szülők ölébe vet a természet, majd dolgoztat, kínoz, s ha megkopunk, elád a semminek. Ha életünk csak út halál kötő, s kéjünkért más, egy élet kínja tör. Miért játszódunk? Miért nemzünk gyermeket? Valóban oly nagy gyönyör, a gyönyör. És ekkor, mikor az állig vasbeton városban éltünk, dolgozva mohón s öröm nélkül, nem így ítéli majd egy jobb jövendő összefoglaló? Útjuk tévút volt, s mint útjuk, olyan az életük. Vértenger, s búfolyam. Kitéptük történelmük lapjait, s minden előről kezdtünk. Ujjon, így rázd, míg rázd a kételj méteje, kérdés csörgődet az égben, te gyermek. Nem, te agg, mert itt az est, s fehér tarkódhoz ér a kézfeje, mi sem kerüljük el a kismetet. A síron túl nincs többé ismeret. Ez
a magány kvártéja. Ismered? Innét jöttek vad férfiak lovon, s vándorbottal kezükben istenek.

szegénye, temeti el szívem valamit. Így szólt hozzám a feleségem, és én felkeltem, mint az, hogy megbántottak, hogy végrehajtsam a halálos ítéletet. Úgyis, mint az, ki fél és tudja, hogy ő is sárból vétetett. Nagy ég, minő viháncolással köszöntöttek az egerek. Orrukkal egymás partövében szánkázgattak a meredek lépcsőcskén, hogy harapták egymást és marták a trágár kicsikét. Azt képzeltem, a régi Rómát látom, Szodomát, Ninivét. Fogtam a kalickát, kiráztam őket, majd rájuk húztam a fogantyút. Hadd vigye el gyorsan mindüket a Niagara. Nem. A habszú örvény nem bírt velük. Életéhez a 100 egérke jobban ragaszkodott, mint önön sodrához a víz. Cikkáztak, mint gátugró lovak, mint fehér agarak, úgy ugrándoztak, szögdéceltek, akár a repülőhalak. Én meg a foggantyút markoltam, húztam, rángattam. Hiába. A víz nem jött, és én rámeredtem az iszonyú lubickolásra. Álltam kövülten, míg az őrült uszoda elpihent, és amíg a víztükör alatt sorjában kinyúltam gyenge lábam. Mentem, és futottam volna, amikor észrevettem, hogy árnyékszékdeszkáján nyálas, nyomvad egérke koporog, piros szemével hálatelten figyelte arcomat, úgy ült vacogva, mint a tengerész, ki hajótörésből menekül. Nedves boldogságában hozzám imádkozott, az egerek urához, megadta néki a mindennapi kenyeret. Aki a rágcsálóknak hintát és tágos kalickát faragott, és aki ellen, ha vízbe dobja, nem érez. Rózsaszín madárlábában, oly görcsösen kap

kell viseli. Csak egyre nyúltam, magasodtam, s egyúttal összezsugorodtam, s töprődtem, mi alatt nőttem, mert gyilkos sem lehettem úgy, hogy ne legyek áldozat. Végül huny szemmel látni kezdtem a kisegérben magamat. Térdem megcsuklott, émelyekbe szaladni kezdtem, ingben át a konyhán, s kinn a nyírkos kertben átkaroltam egy almafát. Előttem még ott keringett az egér vörös kis szeme, s aztán lehánytam ruhámat. Én az eker.

s végül, feleletül, meg reményül, dallamkél a vonókor, széles, hogy az élet gyötrelmes és gyönyörűséges, és hogy talán míg élünk a halálon innen, mégsem lehet elveszve minden. Dúdol a hit egy árva fuvolán. József Attila, számvetés. Ettem, ittam fekete undok mocskot és csípős trágyalevet. Ember vakmerőbb nem lehet, ám eddig sohasem voltam boldog. Ebben a megváltott világban egy pillanatom nem volt nemes, sem langyos, édes, kellemes, mint disznónak a pocsolyában. Engem sunyiságra oktat az erkölcs. Rólad is ezt hiszem. 28 éve éhezem, rajtam már csak a fegyver foghat. Ezért ülnek oly sötét dolgok, oly hatalmak a szívemen, hogy szorong lágyarcú kedvesem, ha ránézek, pedig mosolygok. Komor ég alatt üldögélek, mint hajléktalan a híd alatt. Mindentől fölmentem magamat, mert nem lesz utolsó ítélet. Bari Károly, azt hiszitek, azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt. Én korbácsolom az iháló szél hátát átkaimmal, és üvöltöm az égig kivetettségem síralmait. 16 éven nem elég arra, hogy befogadjatok. Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit. Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival megajándékozzatok. József Attila.

Két nyárfa. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajuszomon, könyv vagyok a két szemedben. Köt a véred, köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a vérem, köt a véred, szeretőd vagyok s testvérem. Szellőm vagy, ki megsimogatsz, viharom, ki szerte szakadsz. Szellőd vagyok, ki simogat, viharod, ki szétszaggatlak. Ha nem volnék, te sem volnál. Én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten, két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékába. Kezdetben még. Kezdetben még álltam a sarat. Az voltam, akinek születtem, akivé váltam ésszel s erővel. Nem adom, mondtam. Nem is kérem, mondtad. Amire föleszmértem volna, balzsamos ujjait kiszedték zsigereim, ördöngös erőművekbe vezetted vérem, idegeimből pulóvert kötöttél születésnapomra, hogy védjen legalább a hidegtől, ha már a halál ellen neked sincs hatalma. Csak a szemem hagytad meg, hogy lássam, milyen mesterien játszol begykövekké csíszolódott csontjaimmal. Játsszál csak, mondom, dobj minél magasabbra. Négy szem közt este felé. Miként a szokásból lassan kivesző házasember nótát járják olykor az illedelmes falumbeliek, tűzzel még, de helye húja nélkül, s inkább az emlékek, mint a muzsika melegétől elelbotló hangon mondanak ezt, azt. Mondanék én is, fel-fel parázsló szemedbe nézve, mondanám, amit a kéz a vállon s a csípőn, öröktől fogva el szokott mondani, amikor csak ketten vagyunk a földön. Egyszer majd szép lesz minden. Egyszer majd szép lesz minden. A telecs az őszi félelmet hidd el, szerelmünk levetkőzik. Úgy állunk majd a fényben, mint a virágzó ágak. Büszkén viseljük szégyen nélküli koronánkat. Sötétbe sem kell térnünk. Útjaink beragyogja, hajdani szenvedésünk virrasztó telehúgya. Félvén se félve. Hány megvert sereggel futottam én már, hányszor volt életem egy-egy paraszthajszálon. Ha győztem is, a győzelmem píruszi volt csak, mit megünnepelnem, nem engedtek a holtak. Kik nem mellettem, de bennem dőltek halomra. Boldog, aki magába csak önnön halálát kordja, és annak él jámbor gondjai közt naponta gűrtől rá, félborral máskor zenével könyverudvarolja. Aki céllal, tervel tartja magától távol, aki illendőséget termel, amikor gyászol. De meghalni minden egy halállal, tréningezni a véget, és nem tudni, mikor találhat önnön magadban téged. Örök készen létben, örökkön szembenézve, s nem hajlani mégsem a kétségbe esés. Kiállni verten az élnek, maradni hadvezérnek, s tudni, félvén se félve, a végső vereséget. Palackposta Albert Camus emlékének. Ketté tört az utolsó evező is. A hullámok egyre tornyosodtak, nemhogy szűnt volna, de nőtt, s vadult a vihar,
A holdat is mindegyre elfújta, lóbálta, veszettül, majd kivágta valahová a messzi partra, vagy talán be a reménytelenül mély óceánba. Mertük a vizet egész éjjel. Vállal és lábbal feszültünk a már-már összeroppanó bárka bordáinak. Csak reggel, mikor a kelő nap előtt, mint áhítatos mohamedán horda térden hajlongtak a fehér turbános hullámok, csak akkor éreztük, milyen hiába való harc volt. Egyetlen korty víz nélkül várni a megaláztatást. Föltápászkodtunk, körbekémleltük a derűs és üres láthatárt, s maradék erőnket összeszedve alámerültünk.

sehol se vár. Nincs gondom haszonra kárra, lógok, mint gyümölcs a fán. Csavargok, zenélek, akárhogy megélek szerencsét.

nincs-e villám, sem Skodám. Márkám ott a kártyán, véd a Joker, jó komám. Másem hordja zsákszám, gyűjtse pénzét, hangja mód. Oszt rám, hogyha fogytán, hű szerencsém, minden

királya, kék a székenyé manyád. Nem gyűjtök családi házra, család rám sehol se vár. Nincs gondom haszonra, kárra, lógok, mint gyümölcs a fán. Csavargok, zenélek, akárhogy megélek, szerencse ragyog reám.

hol volt, hol nem volt. András falván volt egyszer egy szegény ember és egy szegény asszony. Nem volt azoknak gyermekük. Egész nap kiártak az András falvi nagy erdőbe gombát szedni. Egyszer, amin szedegették a gombát, hogy nem egy bokor alatt, megláttak egy récecskét, egy vadrécét. Felvette az asszony, nézegette, s hát el volt lőve a lába a szárnya. Na én ezt hazaviszem, mondja az asszony. Meggyógyítgatom, s legalább lesz egy réci. Hazajes vitte, egy kosárba tett szénát, szalmát, s beleültette a récecskét. Ők megint másnap újra elmentek gombát szedni. De hogy korán menjenek, nem takarított ki az asszony, nem vette meg az ágyot, nem sepregetett, nem mosogatott, úgy hagyott minden. Erre várt a récecske, kijött a kosárból, egy kecskebukát vetett, és egy olyan szép leány lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Csak egyik lábára egy kicsit sántált, és az egyik karja el volt törve. Úgy, mint ahogy réce volt, és a szárny el volt lőve, a lába el volt lőve, hát ugyanúgy a leánképibe sántált. Kinyitotta az ablakot, kiment rajta, vizet hozott, kisepregetett, mosogatott, megvette az ágyot, és megint kecskebukát vetett, réce lett belőle, és visszajut a kasárba. Este felé, mikor hazajön a szegény ember, szegény asszony, hát lássa, uram teremtőm, ki járt? Hát valaki itt járt, mert megvan vetve az ágy, kisepregetve, elmosogatva. Hát biztos a szomszéd asszonyom volt. Tanakodtak, de nem szóltak senkinek se. Másnap reggel azért is úgy hattak minden télét. Nem csináltak meg semmit sem. Elmentek reggel korán gombát szedni. Erre várt a sánta réce, térkű, kecskebukát vetett. Ugyanúgy elvégezte a dolgát, mint az előtt való nap. Még vacsorát is főzött. Jönnek haza az asszony és az ember. Hát a szemig száig elállt a csodálkozástól. Ki lehet az a jó tevünk? Nem tudták elgondolni. Úgy egyezkedtek alattomba, hogy másnap reggel úgy tesznek, mintha elmennének. De nem mennek el, hanem oda a színy alá elhúzódnak, s meglesik, hogy ki jár ott. Úgy es lett. Felkültek, s összeszedték magikot, mintha el akarnának menni, míg az ajtót ezt bezárták. És elhúzottak a színy alá. Egyszer csak kinyílik az ablak, és egy olyan szép leány kilépett rajta, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Csak egy kicsit sántított, és a karja el volt az egyik törve. A szemig száig elállt a szegény embernek, szegény asszonynak a csodálkozástól. Odafuttak az ajtóhoz, kinyitották, hogy nem e buttál ott valahol a leján, és hát a kasár üres volt. Megfogták a kasárt, azt a fészket, és behanyították a tűzbe. Mikor a leján megfordult, vitte a vizet, hogy béviszi, meglátta ezt, hogy elégették a kasárt. Jaj, miért tették ezt velem? Én egy elátkozott leján vagyok. Récéjét varázsolt a mostohanyám, és van nekem még 11 testvérem, azok mind vadrécék. Most hogy szabadítom meg én őket? Sírt panaszkodott a leján. Ne félj, itt jó hájad lesz, gyermekünknek fogadunk, mondták a szegény ember, szegény asszony. Mindent teszünk neked, gyermekünk úgy sincsen. Vigasztalták az öregek, de hiába vigasztalták. Olyan szomorú volt örökét a leján, hogy most mi lesz az ő testvéreivel. Történt egyszer, hogy fonogatott ott a ház alatt, és ahogy fonogatott, nagy vadréce gábogás ment el a feje felét, és az ő testvérei voltak. Gyere velünk, hugocskán, gyere velünk, gábogták a vadrécét. Mennék én szüvesen, hanyítsatok le tollat, és mindegyik réce egy-egy tollat lehanyított, és a hugocskáik a leján beliszúrta a hajába, beliszúrta a hunya alá, és mindenféle testrészébe szúrt egy tollat, és csak kinőtt a szárnya, és megtollasodott, és a többi vadrécékvel elrepült.
Kifuttak a nagy gágogást, az öreg asszony, a szegény asszony, szegény ember, és nézik, de én már nézhették, csak a guzsajat kapták meg, a leján sehol se volt. Nagy szomorán ott maradott a szegény ember, szegény asszony, és lehet még ma esélnek, ha meg nem voltak, itt a vége, fussábért.

Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringat, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér. Egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűt, fájó homlokod, mely isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi semmi vagy. Égő koponyát hitvány kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni hagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Ne kérd. Igazságot kitesz. Bús életed a fáradt kis regény hadd folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét a kusza fonalat. Hagyd! Lehúzna, mint úszolt a mosza, s megfojtana a mélységek alatt. Jobbé, kapcsold le hiú szárnyait, maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet, ne szét. Volt tavasz, lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap, örülj te is, sütkérez. Árva ön. Még egyszer majd a sok hű földdarab, lágy testvér szóval.

0: Sziasztok, ez a Tilos Rádió a 90,3 MHz-en, a Skifi Nap műsorainak, rendezvényeinek sorában most a Kovács Ádám Hangpostája című közgazdasági vita műsor jelentkezik, amelyet a Szabadlovas Egylet szervez, és ugye a Skifi és a közgazdaságtan határmestjén vagy metszetében talált témánk, vagy a minket leginkább érdeklő téma ebből a metszetből, az az, hogy hogyan lehet kolonizálni a bolygókat a naprendszerben, a Marsot, a Vénuszt, hogy ennek milyen gazdasági és társadalmi következményei lesznek. Ilyenekről fogunk beszélgetni most. Ugye hihetetlenül értünk a témához nyilvánvalóan, úgyhogy a jelenlévők Bognár Gergő, Váradi Balázs, Édes Balázs, és én pedig Muraközi Balázs vagyok. Most a kicsit ugye a műsort, ugye is telefonáljatok be, hogyha van valami elképzelésetek, vagy ötletetek arról, hogy hogyan kéne kolonizálni a bolygókat, kis hazánk hogyan vehet ebben részt. 215-37-73-as telefonszámon. És Eliott pedig, aki ezeket a zenéket hozta nekünk ma is. Akkor tehát kezdjük a Földről, induljunk el a Földről, igazából azt, hogy mi most a helyzet így kolonizáció szinten, tehát mondjuk az amerikai fejlemények azok hogyan alakulnak, hivatalos programok szerint mikor mi fog történni. Gergő kicsit utána nézett.
1: Hát ugye tavaly két helyzetnek. Tavaly két fontos dolog történt. Az egyik a Kolumbia katasztrófája után a Bush elnök egy új tervet hirdetett a NASA számára, amiről majd beszélhetünk egy kicsit, és a másik pedig az, hogy elvitték a X-Prize, tehát az X-díjat, ami ugye egy 10 millió dollárt adott annak, aki először juttat föl magánrepülőgépet és hoz vissza a Földre. És ez megtörtént tavaly a Spaceship One harmadik próbálkozásra, jól tudom, akkor ez sikerült neki. Úgyhogy ők elvitték a 10 millió dollárt. Ami itt érdekes az az, hogy, hogy ezt azóta felvásárolta Richard Branson, aki a Virgin cégcsoportnak a főnöke, egy ilyen excentrikus milliárdos. És van egy Virgin Galactic nevű cég, amely, ha minden igaz, akkor az évtized vége előtt turistákat szeretne juttatni az űrbe. Ellentétben azzal, ami az oroszoknál történt, hogy 20 millió dollárért hajoltam, két embert hittek fel eddig, ez 200 000 dollárba fog kerülni egy jegy, és már most lehet rá jelentkezni, úgyhogy ha valakinek van felesleges 200 000 dollárja, akkor 3 napra elmehet velük. Tehát az a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy beindult az űrturizmus, illetve hogy az nagyon hamar be fog indulni ez a biznisz. És ugye akkor itt az első kérdés, amit rögtön beszéltünk, az, hogy vajon a magánszféra, vagy pedig az állam lesz az, aki igazából elindítja az űrbetelepítését és ezeket a programokat?
2: Hát ugye, hogy beleugassak, a klasszikus történet, amire az ember mindig visszanyúl, amikor valami kézzelfoghatót akar erről mondani, az a gyarmatosítás története, tehát hogy hogyan lett Amerikából ország, meg Afrikából, meg Ausztráliából ország, és hát ott csak az elején voltak ilyen politikailag motivált, a dologba pénzt fetszelő királyok meg királynők, viszonylag hamar, illetve maguk a királyok, királynők is gazdasági okokból kezdtek el hajókázni különböző távoli pontokra. Közgazdásznak majdnem nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb, ha ebből a dologból lesz valami, akkor előtérbe fognak kerülni a gazdasági okok, és nem csak abból a célból fognak a Holdra meg a Marsra röpködni viszonylag drága járművek, hogy zászlókat helyezzenek ott el, integessenek, és útközben katonai fejlesztéseket próbáljanak ki, hanem valamiféle gazdasági megfontolások is előkerülnek, és akkor meg a másik reflex lép érvénybe a közgazdász agyában, hogy az ilyenfajta gazdasági dolgokhoz alapvetően azért a piac az alkalmas mechanizmus, és hogy valahogy majd akkor a magán kezdeményezés és a profitéség fogja jobban működtetni ezeket a dolgokat, vagy hajtani tovább, mint sem a dicsőség vágy, meg a nemzeteknek az ilyen absztrakt versengése valami nemes dologért.
0: Ugye nem beszélve, hogy a nemzetek absztrakt versengésének alapvetően ugye az a feltétele, hogy legyenek hasonló erősségű nemzetek, amik eléggé különböznek egymástól, akkor saját társadalmi viszonyaik felsőbb rendűségét próbálják bebizonyítani azzal, hogy az űrprogramban nagy eredményeket érnek el. És ugye lehet, hogy emiatt is kapcsolódott annyira szervesen az állami tulajdonhoz, vagy az állami vállalatokhoz az űrprogram, hiszen ez katonai és ilyen nemzeti presztízs szempontok motiválták, amikor ugye...
2: Lehet, hogy Európa beszár ebbe a dologba, és a francia nyugdíjrendszer nagyobb dicsőségére Európa külön fogja megpróbálni meghódítani a soron következő bolygót, de ez talán annyira nem reális, mint ahogy a Szovjetunió meg Amerika versengett ezen a téren.
3: De miért érdemes? Most tehát a gyarmatosításra gondolok, akkor ott sem feltétlenül egyértelmű, hogy amikor a folyamat elkezdődött, akkor mit gondoltak arról, hogy ezt miért érdemes csinálni? Tehát, hogy nyilván a gazdasági hasznai egyértelműek, de ugye...
0: Egyébként azért annyira nem egyértelműek a gazdasági hasznait, eddig nem láttuk.
3: De ott is mondjuk 3-4 szempont az biztos lehetett, és hogy kinek mik voltak a szempontja, hogy ez biztos nem egyértelmű, de itt végképp nem látom, tehát azért nem teljesen evidens, mert ugye kb. Jó bulinak tudjuk tartani azt, hogy a Marsra elmegy valaki, de nem, hirtelen nem látom a piaci értékeit.
1: Hát de ez történelmi is előfordult többször, hogy nem tudták előre, hogy ilyen értéke lesz. Tehát például mondjuk az Ausztrália felfedezés, akkor ugye nem tudtak vele mit kezdeni, ezért kitalálták, hogy elviszik oda.
0: Elég messze van erre az attribútumára építve.
1: Ami ugye folyt is 60 éven keresztül, amit 60 éven keresztül, egészen addig, amíg egyszer csak aranyat nem találtak. És akkor ugye már nem büntetés volt oda kerülni, hanem épp ellenkezőleg. Tehát nem lehet előre tudni, hogy például mit fogunk találni a Marson.
0: Hát mondható, hogy az űrversenynek is voltak azért valamilyen hasznai eddig, hogy a nem tudom, a teflon kifejlesztése és tehát hasonlít egy csomó fejlesztés meg ilyen technológiai újítással ez összekapcsolódott.
3: De ezeket csak az állami szféra tudja érvelni, hogy miért költ rá pénz szerintem. Tehát hogy az nem evidens számomra, hogy valaki technológiai ütésokat vár, de sem nem tudja, hogy miket, és ezért repül privát pénzből, nyilván nem.
0: Hát jó, de az, hogy bizonyos cégek kísérleteket végezzenek a súlytalanság körülményei között, nem tudom én, tehát ez lehet egy ilyen üzleti irány az űrturizmus mellett, hogy ott a...
1: Hát szerintem, ami rövid távon üzlet, az a turizmus. És hogyha ez a Virgin Galactic sikeres lesz, akkor valószínűleg más cégek is be fognak ebbe szállni, ami remélhetőleg leviszi majd az árakat, technológiai újításokat találnak ki, és hát gondoljunk bele abba, hogy 1935-ben mondjuk hogyan néztek ki a repülőgépek, és mennyien repültek, és 1960-ban hogy néztek ki, és mennyien repültek akkor, és ma. Tehát előfordulhat, hogyha...
0: És 60-ban hogy néztek ki az űrhajók, és hogy néznek ki most?
1: Előfordulhat az, hogyha úgy dönt az emberiség, vagy úgy döntenek az ebben érintett országok, hogy akkor az űrt azt felnyitjuk a tőke és a magáncégek előtt, akkor újra beindul egy gyors verseny, most már nem katonai verseny a Szovjetunió és az Egyesült Államok között, hanem nagy cégek között.
2: Nem, tehát a turizmus, egy picit szkeptikus vagyok, hogy a turizmus mennyire elég, vagy mennyire tud elég pénzt becsatornázni abba, hogy itt valami komoly előrehaladást legyen. Tehát ahogy mit tudom én, mondjuk egy csúf sivatag, az elég lehet oda, hogy oda vigyenek néhány kalandvágyú embert, akik akkor egy csomó pénzért csodálják, hogy hú, itt 70 fok van, és ezért semmi nem él meg, és milyen piros az alkony, de azért ez nem fog létrehozni ott egy új országot valószínűleg. Ugyanúgy szerintem önmagában, tehát a turizmus az lehet egy fázis, vagy egy lépés, vagy valahogy...
0: Közben a telefont.
2: De...
3: Halló.
2: Csatornázhat dolgokat, de önmagában kevés.
3: Halló.
4: Ott van pedig az emberünk, ahol
0: a végén. De most már nincs. Akkor megkérnénk az emberünket, hogy még egyszer hívjon fel minket, és hát, ha most sikeresebbek leszünk. Tehát nem tartod a...
2: Tehát a turizmusnak lehet szerepe, de persze lehet egy csomó pénz, amit most nem tud belekerülni a dologba, belekerül, de önmagában egész biztosan
0: kevés. Bele tudom is sorba kerülni. Halló?
2: Turizmus az éterbe.
3: Hát... Sajnos, de ez nagyon jó, tehát...
0: Igen, de ő valószínűleg hallott minket egyébként, tehát...
3: Igen, mi is hallottunk valamit.
0: Ez... Nézzük meg. Jó, akkor...
2: Ja, visszatérve az eredeti motivációkat, a analógiára, amíg újra telefonál ez a rejtélyes ember...
0: De technikailag mindent megteszünk.
3: Lehet, hogy nem is ember.
0: Működjön.
2: Lehet, és igen. Ez minden megmagyarázt.
0: Halló?
5: Sziasztok, na most hallani.
0: Szia. Igen, most már hallani.
5: Jó. Két alkalommal
0: nem bocsánat, mert technikai problémák voltak.
5: Ha. Fú, mit is akartam mondani?
0: Na, majd annyi akkora sikerélmény.
3: Azt örüljünk a közös sikernek.
5: Ja, hogy tökre sajnáltam, hogy mert én neten hallgatom, és így le vagyok maradva, hogy közbe vágtam, és közben elkezdtetek arról beszélni, illetve az egyik ötök, hogy ez a turizmus, ez valószínűleg kevés, szerintem is. De nem ezt akartam mondani. Ja, hogy igen, hogy mindig megfeledkeztek Kínáról. Tehát, hogy oké, hogy most már nincsen Szovjetunió, és akkor nincs ez a presztízs verseny, de ott van Kína, akik igen keményen nyomulnak űrkutatásban, egyre inkább mostanában, és hát az egyrészt az nem kifejezetten az az ország, meg az a gazdaság, ami annyira kizárólag piaci elvek szerint vezérelt, hanem ott azért nagyon hát ugye eleve van mögöttük egy bázis, tehát ott lakik 1,2 milliárd ember, az elég komoly tőke mindenféle szempontból, és az általában annak a mozgása meg a dinamikája az nem a piac szabályait követi, úgyhogy ők szerintem nagyon komoly erőforrásokat tudnak átcsoportosítani arra, hogy akár pusztán presztízsből vagy mindenféle ilyen erőfitoktatásból építsenek egy bazinagy bázist a Marson, és ez szerintem elég erősen katalizálhatja ennek az egész dolognak a menetét, nem?
0: Köszönjük szépen.
2: Lehet. Én egy japánnal beszéltem, amikor már nagyon homályosan emlékszem, hogy Kína valamit sikeresen végrehajtott az űrben, már nem emlékszem micsodát, és pont azután, hogy a japánok pedig a sok évtizedes technológiai kiváló eredményeikkel meg elszúrtak valamit, vagy nem jött össze valami, és hogy Japánban ez nem nemzeti gyász, de legalábbis ilyen magukba fordulást okozott, hogy basszus, mi nagyra vagyunk.
5: Igen, és a japánoknak ilyen kommerciális célokra felhasználandó műholdjait szállító rakéták
2: voltak
5: le egymás után.
3: Ja, igen.
5: Beégtek a kínaiak, meg nem is tudom mit, azt hiszem nemrég lőtték fel az első föld körüli pályára állított, hát nem műholdjukat, nem űrhajójukat, hanem valami
0: ilyesmi. Talán a majmot vagy ilyesmit is, nem?
1: Igen.
5: Igen, tehát hogy volt rajta élő.
3: Ugyan, és már látjuk, hogy a Józsefvárosi piacot elárasztják az olcsó kínai űrhajók majd a következő
5: évtizedben. De nem az, de hogy nekik van egy, ha jól emlékszem a cikkek, nekik van egy konkrét programjuk a Mars expedícióra évszámokkal, meg mindenféle ilyen milestone-okkal, meg targetekkel.
2: De egy kicsit, tehát ha átlépünk egy következő fázisba, akkor az azt jelenti, hogy ez a fajta ilyen nemzeti büszkeség dolog, ez majdnem, hogy komikussá válik, mint amikor az első magyar átrepült az Atlanti óceán fölött, nem tudom hány évvel azután, hogy már mindenki átrepült, és már azért már postagépek röpködtek, tehát ez egy szép teljesítmény volt nyilván, és büszkék is voltak.
5: Kína az egy más kaliber, nekem inkább erről a kínai dologról az a Vonnegut regény ugrik be, most nem emlékszem, hogy melyik volt, azt hiszem a Burlesque, nem tudom, hogy olvastátok-e, amiben az Egyesült Államok az folyamatosan hanyatlik mindenféle szempontból, mind gazdaságilag, mind tudományosan, mind morálisan, és a kínaiak pedig folyamatosan fejlődnek, és ezzel párhuzamosan egyre jobban mennek össze. Nem emlékeztek erre?
1: És utána pedig megszállják Kaliforniát, ilyen kis 2 centis kínaiak.
5: Nem, hanem az van, hogy a végén már ilyen mikroszkópikusak, de hát azért mennek össze, mert egyre többen vannak, meg hogy űrutazgatnak, és közben manipulálják a gravitációt is, és akkor az a legvége a regénynek, hogy Amerika az egy ilyen iszonyatosan lepusztult, sivár, kihalt ország, ahol kb. Ilyen középkori szintre süllyedtek vissza, mint civilizáció, és ilyen lovas kocsikkal járnak, meg mit tudom én, ott New Yorkban a házak között élnek, mint a vadak, és akkor néha nincsen gravitáció egyáltalán, néha meg fel se tudnak kelni az ágyból, mert a kínaiak erősre állították.
0: Na, köszönjük szépen!
5: Hello!
0: Szia!
1: Erről a klasszikus Economistnak volt ez a klasszikus címlapja, amikor a kínaiak fellőtték ezt az űrhajót, hogy ugye akkor már nemzetközi segélyekre nem tartotok számot.
0: Igen, ami vitát is váltott ki. Tehát nyilván Kína azért valamivel több erőforrást tud összeszedni, mint mondjuk Magyarország, sőt, ott ugye motiváló is vannak rá. Hogy...
3: De jó, hát most akkor ez tényleg fontos, ez azt jelenti, hogy a verseny is működhet, meg azt jelenti, hogy vannak potens szereplők ebben a játékban, és a piaci alapon is komolyabban elindul a dolog, és mondjuk technológiailag ez megalapozott lesz a következő 10 évben, akkor valószínűleg érdemes lesz Kínában csinálni például ezt a dolgot. Meg valószínűleg az oroszok is majd lejjebb fogják árazni a dolgokat, hogyha 100-szoros különbség volt abban, amit mondtál.
1: Na, csak összefoglalva ezt a Bush tervet akkor. Tehát itt ugye arról van szó nagyjából, hogy a NASA-nak újra el kellene kezdenie először robotokat küldeni a Holdra, utána 2014-re embereket juttatni, és hosszabb időre juttatni, tehát nem csak 2-3 napra, hanem a végcél azt hiszem 3 hónap, tehát létrehozni egy állandó bázist, és utána pedig a még meg nem nevezett jövőben pedig onnan indulni tovább a Marsra, egy nagyobb expedícióval. És ez rengeteg kritikát kapott ez a terv, az egyik kritika az, hogy ehhez nem rendeltek pénzt. Tehát úgy gondolták, hogy majd a pénz az majd a Bush kormányzat regnálása után fog jönni, illetve hogy a NASA az a jelenlegi forrásaiból is képes ezeket a projekteket megvalósítani.
0: Különben ez a rengeteg pénzt kap, és olyan túl sok mindent nem csinált az utóbbi időben.
1: És ugye a másik fő kritika az, ami ugye ezzel összefügg, az, amit magának a NASA-nak a mérnökei mondanak, ennek így utána néztem, hogy hát ők ezt sokkal korábban meg tudnák csinálni. Tehát mondjuk
0: hogy
1: 5 év alatt összehozták az Apollo programot, valószínűleg sokkal korábban el lehetne jutni legalábbis a Holdra vissza.
0: Ismét, és a 60-as évek teljesítményét.
1: És aztán pedig tovább. Ugye mindenféle ilyen projektek vannak, van ez a Mars Direct nevű projekt, ők azt mondják, hogy 20 milliárd dollárból 20 év alatt összehoznák ezt az egészet, és ugye itt jön be az, hogy miért nem hirdetünk versenyt magán cégeknek vagy szervezeteknek arra, hogy menjenek ők a Marsra, nem feltétlenül kell ezt egy nagy állami bürokráciának megtenni. Tehát erre egy példa ez a Mars Direct, ami gyakorlatilag egy ilyen szervezet, őnekik vannak ilyen mindenféle konferenciáik, meg táboraik, és az elképzelés az, hogy kevés cuccal mennének a Marsra, de ott mindent megpróbálnának megcsinálni maguk, és ezen spórolnának sokat.
0: Igen, csak egy valamit nem sikerül megcsinálni, akkor megfulladnak. Na, most hallgassunk egy kis zenét, és utána térjünk vissza majd a Bush tervre.

0: Sziasztok, ez a Tilos Rádió, és azon belül a Skifi Nap, azon belül pedig a Kovács Ádám hangpostája című közgazdasági műsor. Mai témánk, hogyan lehet meghódítani az űrt, nyilván a kolonizáció különböző bolygókon és hasonló témák vannak. Hívjatok minket a 215-37-73-as telefonszámon. És éppen ott tartottunk, hogy Gergő ismertette velünk a boosternek a részleteit, és arról kezdett itt vita kibontakozni a zene alatt, előtt és közben, hogy mennyire kell magántőkéből megvalósítani az űrkutatást, vagy a kolonizációt.
1: Ugye a közgazdász megint csak elsőre arra gondol, hogyha van egy jól definiált cél, amit nagyjából le lehet ellenőrizni, mondjuk, hogy eljutott egy ember a Marsra, vagy legalább, hogy visszajött-e, mondjuk.
2: Vagy legalább van egy videója, amin úgy néz ki.
1: Akkor...
0: Például az XT, az ugye abszolút egy ilyen jelleg, hogy ott meg lehetett határozni, hogy fel kell kétszer lőni az űrben.
1: Világos.
2: Megfelelő magasságban.
1: Akkor egyáltalán nem biztos, hogy abból, hogy erre a közpénzt szán, és hogy ezt el akarjuk érni, az is következik, hogy ezt valami minisztériumnak kell előállítani, egy nagy államilag finanszírozott nyugdíjas állásokkal teli masinériának, amilyen a NASA, hanem lehet, hogy követni kell ezt az X-díjat, és az állam, az amerikai állam, ha már milliárdokat szán arra, hogy a Marsra megyek, megmondhatja, ki először oda megy, az bekaszírozhatja az erre szánt pénzt, és ott többit meg oda dobja a feladatok többi részét a piacnak. Alapítsatok részvénytársaságot, küzdjetek, aki másodjára jön meg, aki útközben ezért meghal, annak petje van, azt majd viselik a részvényesek.
0: Hát igen, vagy esetleg a másodjára jött is. Kap valamennyit, tehát ezzel lehet ezeken...
1: Hangszórót.
0: Néhány hangszórót nyered. Ugye, de az XD az egy nagyon jó példa erre tényleg, hogy sikerült is elérni ezt a célt, és többen próbálkoztak még akkor is, hogyha csak az kapott pénzt, akinek először sikerült. Ez erősen arra utal, hogyha ilyen esetleg nem is akkora nagy célokat, hogy ki jut el előbb a Marsra, hanem ennél kicsit szerényebb célokra ki lehetne tűzni ugyanilyen jellegű díjakat, és akkor lehetne őket versenyeztetni. Mint ahogy ez egyébként felmerül más témákban is, mint a fegyvergyártásnál, hogy
3: persze, jelenleg ezzel az a probléma, hogy mondjuk egy olyan nagy cél, hogy eljussunk a Marsra, az azt követeli meg, hogy mindenféle új technológiákat fejleszünk ki, és azt nem várhatod, hogy egy adott társaság, vagy akár a piac minden technológiát ki tud fejleszteni. Tehát valószínűleg annak olyan befektetésekre lenne itt szükség, amelyeket nem biztos, hogy a piac felvállalna, hiszen a megtérülés...
0: De ugye azt lehetne mondani, illetve... hogy a technológiát megveszi az állam.
2: De még van egy másik probléma is itt, szerintem nem tudom, hogy a most az ideig eredményeknél hogy volt, de gondolom, hogy a NASA által kitalált technológiákat nem nagyon adták el. Tehát, hogy nem tudom, hogy a 40 évvel ezelőtti technológiákkal mi van, de mai
0: a telefont azt sikerült megkapni.
2: Azt igen. Nem tudom, de hogy ez egy probléma, hogyha te még direkt pénzt is nyomsz abban, hogy a public itt fejleszgessen ilyen dolgokat, akkor kitalálnak olyasmit, ami először az amerikai hadseregnek kéne a tulajdonában legyen, mondjuk egy technológia, tehát nem biztos, tehát nem tudom, hogy ezt hogyan lehet megoldani.
0: Hát ugye azt lehetne, hogy az állam megvásárolja, tehát ugye az van benne, hogy kapsz valamennyi pénzt, ha kifejleszted, de cserébe az állam megkapja a szabadalmat, és mondjuk, ha gondolja, akkor hát nyilvánossá teszi, hogyha nem
2: is a szabadalom, de hogy valamiféle kontroll kellene elvileg, tehát azt ugye de magam elég képzelem, hogy...
3: De hogy lesz ebből akkor piacosított űrutazás? Tehát kiírunk mindenféle díjakat, mindenféle technológiára, ezek a technológiák titkosak lesznek, mert mi történik, hogyha Kína kezébe jutnak, mondjuk. Hogy lesz ebből piacosított űrutazás?
2: Tehát arra akarok kiukadni, hogy valószínűleg van egy ilyen elv azért, hogy olyat senki ne csináljon, amit mondjuk a NASA még nem csinált meg, vagy ilyesmit. Tehát, hogy már föltárt terület, de...
0: Tehát ez egy hát de most elvileg éjszakalvás közben is felfedezhetek egy csoda fegyvert, tehát hogy most ez...
2: Igen, de...
1: ez az egész honvédelmi dolog nekem egy kicsit büdös. De ahhoz képest, hogy mennyi pénz megy el rá, és ahhoz képest, hogy egyelőre még azért ilyen csillagáborúkról inkább csak a kudarcokat hallottuk, ahhoz képest, és ugye, hogy nem mondják meg, hogy mit fejlesztenek ki, amiatt, amit kifejlesztenek, hogy az olyan fene titkos, az emberben van egy ilyen gyanúper, hogy esetleg nem nagyon fejlesztenek ki, olyan nagyon hasznos dolgokat nem fejlesztenek ki, csak ez egy ilyen kézenfekvő érv. Hát valószínűleg valamiket fejlesztenek ki, de hát kérdés, hogyha megspórolnak ezen az, hogy pályázati kiírással csinálják 10 milliárdot, és aznak a felét odaadják a Pentagonnak, az nem fog-e kifejlesztetni egy csomó amerikai biztonság szempontjából hasznosabb dolgot, mint amit így mellesleg teflonnal kibélelhetik az ágyukat, hogy nem tudom pontosan, mit mondnak.
2: Nem tudjuk pontosan.
1: Ugye, mert titok?
2: Nem, arra próbáltam érveket találni, hogy miért nem jó ez, miért nem jó ez az államnak feltétlenül, vagy mivel tudja megérvelni, hogy tízszer annyiért csináltatja NASA-val ezt a dolgot.
0: Jó, hát ez nyilván bizonyos katonai technológiák kerülnek így magáncégek kezébe, vagy olyan eszközök, amik akár katonai célból is felhasználhatók, és ugye lehet, hogy az állam jobban szereti, ha ez az ő kezében van, mint hogyha bizonyos polgárainak a kezében.
2: Hogy a űrrepülési technológia adott, és azt abból találjunk ki olcsóbbat, egyszerűbbet, stb., akkor meg nagyon jó a piaci innováció erre. Tehát ha ilyen irányú dolog, és egyébként ilyen, most. Tehát ideig ez tiszta sor. És hogy, de mondjuk a kolonizáció, meg hasonló dolgok azért...
0: Jó, tehát hogy a vasutazáshoz szükség van olyan technológiára, ami egyelőre mondjuk a hadi technológiának minősül.
1: Bár ugye egy csomó nagy cég, és azt, hogy azok a cégek valószínűleg nem a Váradi és társa Kft. Budapestről fog ebbe a dologba beszállni, és hogyha beszáll legalábbis konzorciumként a Boeing, meg a Lockheed Martin, meg ezeknek meg miután katonai beszállítók, úgyis van olyan biztonsági jóváhagyásuk, hogy egy csomó mindenhez hozzáférnek. Úgyhogy szerintem ez nem egy akkora drámát, ugye a másik megfontolás az egy ilyen egyszerű fix költség megfontolás, hogy az valahogy egy pazarlása, hogy egymás mellett öt barakban, Floridában öt rakétát építenek, amikor egynek is elég lenne eljutni oda, tehát hogy lehet, hogy...
0: XZ-nál is úgy tűnt egyébként, hogy ez egy hatékony megoldás, csak ugye vannak olyan kérdések, hogy meddig tartható fenn a verseny egy ilyen szférában, tehát hogyha ugye egy különböző díjak vannak, és akkor nyilván aki az elsőt elnyeri, annak már a másodiknál is nagy esélye van arra, hogy elnyerje. Tehát elképzelhető, hogy valahogy ugye a Microsofthoz hasonló ilyen természetes monopólium alakul ki, hogy igazából csak egy vállalat esélyes arra, hogy elnyerje a következő díjat.
3: De visszatérve az előző ellentetésre, tehát szerintem logikusabb azt gondolni, hogy ugye itt a nagyon drága fix költségű dolgok, az mondjuk az első expedíció Marsra, vagy az első holdbázis kiépítése. És valószínűleg ez az, amit állami pénzből kell majd megcsinálni, és amikor majd elérkezünk ahhoz a fázishoz, amikor már bevándorlók akarnak venni, és le akarnak telepedni, és várost építenek, akkor valószínűleg érdemes megnyitni a kapukat, és azt mondani, hogy...
1: És itt ugye van egy olyan kontraszt a gyarmatosítás korával, hogy ott a dicsőségünk kívül volt egy olyan nemzetközi jogi konstrukció is, ami ösztönözte ezeket az országokat arra, hogy kitűzzék a zászlót, hogy aki először jött egy senki földjére, már pedig ugye a furcsa nyelven vartyogó fekete meg piros lények ott azok nem számítottak, még keresztények sem voltak, azé a föld. Most ez egy motiváció volt, nem lehetett még pontosan tudni, hogy mit lehet belőle, meg alóla kiásni, meg mit lehet rajta termelni, de ez egy komoly motiváció volt a dicsőségünk kívül. Most viszont az országok a nemes jövőbe vetett rendületlen hittel egy olyan jogi szabályzást érvényesítenek eddig az űrre, hogy gyakorlatilag az űr közös. Tehát nem lehet azt mondani, hogy aki először a Marsra ér, azé a Mars, vagy legalább a fele.
0: Ez ugye hosszú távon valószínűleg nem fog fennmaradni. Ez a szabályozás hosszú távon nem hiszem, hogy fenn fog maradni, tehát abban a hipotetikus szkifi állapotban, amikor ugye ott élnek az emberek, és földre van szükségük, akkor nehezen tartom elképzelni, vagy...
3: Hát itt van egy olyan ötlet is, hogy ezt úgy kéne kezdeni. Felvetették azt is, hogy ezt ott kéne kezdeni, hogy most nekiállni, eladni ingatlant, illetve területet a Marson, és ebből lenne olyan tőke, amiből aztán lehetne finanszírozni magát, az, hogy oda menj, és meglátogasd a telkedet.
0: Hát de ugye itt is kérdés, hogy mennyire gondoljuk azt komolyan, hogy az országok azok egyenlőképpen részesednek az űrből, mert nyilván, ha most így elárvereznénk a Marsnak a felszínét, a Marson lévő földeket, hogy ezt a pont még egyszerűen, akkor azt a jelenlegi gazdag országok lakóinak a magántulajdonába kerülne, és akkor egy ilyen érdekes nemzetközi, tehát alapvetően nemzetközi jogi státuszon lenne amerikaiaknak, meg a japánoknak egy csomó kis parcellájuk, és akkor ez így hoz, tehát hogy így akkor hiába nemzetközi státuszú mégsem, sincs valós tulajdonjoga a többi ország lakóinak, másrészt meg hosszú távon kérdés, hogy ez fennmaradhat-e, hogy olyan emberek tulajdonában van, akik nincsenek.
3: Hát igen, akkor az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezeket a tulajdonokat érvényesíteni. Ugye egyelőre nincs ott senki.
2: Létrehozunk egy alapítványt, egy nemzetközi űralapítványt, amelyik a bevételeket kapja, és a befolyó pénzekből támogatja a parcellázás gyakorlati kivitelezésének elősegítését.
0: Igen, csak valószínűleg aki ott van konkrétan, az jó meg tudja verni a többieket. Tehát, hogy
1: Vannak mindenféle köztes megoldások, például Amerika gyarmatosításán ilyen királyi charterek voltak, ami ugye bizonyos szempontból egy magánszereplőt ráncigál bele be a dologba, másrésztől azonban úgy megtámogatja egy ilyen majdnem állami jellegű konstrukcióval, tehát nem azt mondta, hogy ezért minden angol alatt való vehet magának, ha ezért elhajtja az indiánokat, és ezért letelepíti a pulykákat a darabot a térképen, hanem azt mondta, hogy én leszerződöm ebben az ezért milliómos ezért őrgroffal, vagy nem tudom, kicsodával, William Penn, és a térképen berazok egy jó nagy darabot, és azt mondom neki egy nagy díszes pátenssel, hogy ez most, mintha ő lenne ott a király, bizonyos feltételek közt ottan hozhatja a telepeseket, és fejlesztheti a vidéket. És ez belállt. Most Pennsylvania.
0: Hát, sőt, a vasúttársaságunknak, ha már az amerikai gazdaságtörténeti példákat nagyon húzod itt, tehát vasúttársaságnál is ugye az volt, hogy megteremti a közjószágot, ami mindenkinek jó lesz, de először nem látszott, hogy miért lesz ez jó. És akkor ugye azzal motiválták őket, hogy mit épített egy mérföldet, és akkor a körülötte lévő emiatt már értékesebbé váló telkeket megkapta, amit el tudott adni azoknak az embereknek, akik oda mentek. Tehát nyilván ez is egy ilyen modell. Persze az, hogy utána mi lett a ilyen pervez ösztönzés következmény, azt ismerjük, hogy a transzkontinentális vasútnál így véletlenül elment egymás mellett a keleti meg a nyugati, annyira megért a vasutat építeni, hogy inkább megduplázták, de...
1: Na, mi Magyarország feladata mindebben?
2: Létrehozni és elindítani a Széchenyi Verne tervet.
0: Utazás a földközi pontja felé.
2: 101. lépés.
0: De mindesetre éppen beszéltük azt, hogy igazából az XD-nak az összege, ami 10 millió dollár, az körülbelül 2 milliárd forint, tehát az most a magyar költségvetésnek se egy iszonyú nagy része, tehát ha igazán tökös ország lennénk, akkor kiírnánk néhány ilyen XD-at, hogy aki elmegy a Holdra, az nem tudom, én kap 50 milliárd forintot, és akkor ez az országi más szempontból szerintem legalább ennyit elverünk évente mindenféle hülyeségre.
1: Náluk a honvédelmi megfontolások talán sem annyira fontosak talán, hogy vajon az így módon kifejlesztett új technológiákat mennyire tudjuk a hazavédelmére.
2: Az ország területe magában kicsi ahhoz, hogy komolyabb
0: ezt megforduljon rajta.
2: Nem fér el rajta, hogy fel nem tudunk
0: itt felszállni. Csak ugye kérdés,

0: Igen.
1: Többek között, igen.
0: Tehát az eredeti lökés az valami ilyesmi volt, hogy mindenki rettegett attól, és ugye a másik dolog, amikor attól félt mindenki, hogy 2000 el fognak fogyni a nyersanyagok a földről. Ami szintén nem jött be, de persze nem következik, hogy nem jöhet be, és hogy nem lesz később ez tényező.
2: Ugye a gyarmatosítás mindig monomániás, visszatérve, erről legalább tudok valami, arról sem sokat, hogy a gyarmatosítás elején mindenkinek a szeme az erőforrásoktól csillogott, aranyt, meg prémet, meg ilyeneket akartak hozni, meg rabszolgákat, meg mit tudom, micsoda. És ugye itt is ez fölmerül a bizonyos tervekben, hogy micsoda érceket lehet honnan, bár egyelőre nem éri meg a dolog. De aztán egy idő múlva az derült ki, hogy ezeknek a földeknek a tulajdona földeknek. Az alapvetően egy ilyen opciós megfontolásból fontos, ki tudja még mire lesz jó.
3: És aztán Alaszka
2: megvásárlása, meg Ausztrália.
4: Olcsó volt.
3: És találtak rajta olajat.
4: Beraktuk a szekrénybe, hát ha valami.
2: És ugye, ami történt, az az, hogy az illető területeknek a gazdaságba való bevonása, meg a benépesedés, ez annyira megváltoztatta az egész gazdaságot, meg a társadalmat, hogy már nem is nagyon értelmes ez a kérdés, hogy jó-e az, hogy Amerikában emberek laknak.
4: Haló.
5: Sziasztok.
4: Szerinted jó?
5: Azért arról se feledkezzünk meg, hogy szerintem nem is annyira azért lesz a terület, aki oda tudja juttatni az embertömegeket. Tehát itt a nagy költség ez nem is az odaút, illetve ennek a kifejlesztése, hanem az úgynevezett terraformálás. Mert ugye jelenleg a Marson hát nem igazán lehet megélni. Legalábbis nem olyanok a körülmények, amiket itt megszoktunk.
3: Jelentős föld alapú támogatás kell hozzá.
5: És nagyon-nagyon távol állnak ezek a körülmények attól, ami egyáltalán az életre alkalmas legyen. Szóval nyilván mindenképpen első lépésben, és hát erre ugye vannak konkrét ilyen tudományos elképzelések, ha magát a bolygót kell valahogy földszerűbbé alakítani, mondjuk elsősorban a légkört egy kicsit hozzápasszint, ami a légköri nyomást földön megszokotthoz, és ezt meg lehet oldani, tehát van rá módszer, csak biztos, hogy irdatlan sok pénzbe kerül egyrészt a módszer kifejlesztése, tehát a konkrét fejlesztések, másrészt pedig az egésznek a kivitelezése. És azt gondolom, hogy az formálhat jogot arra, hogy aztán ott szétossza a területeket, vagy a földeket, aki ezt végre tudja hajtani, ezt a terraformálást, mert itt ez az az erőforrás, amivel lehet gazdálkodni a légköri nyomás, tehát a földi légköri nyomás, meg a megfelelő összetételű légkör, és az alacsony háttérsugárzás, mert ugye az vékonyabb a légkör, és azért magasabb a háttérsugárzásnak az értéke.
3: De ugye közgazdászként mondhatjuk azt, hogy itt igazából a tulajdonjog az inkább előfeltétel a terraformálásnak, mert a terraformáláshoz aki ezt végrehajtja, vagy akitől elvárnánk, hogy ezt végrehajtja, annak megfelelő garanciákkal kell rendelkezni, hogy utána megfelelő tulajdonokat is kap.
5: Hát igen, csak hogy egyenlőre ezt senki érte. Tehát, hogy aki először oda megy, szerintem, tehát hogyha egy magántársaság most lát benne fantáziát, és azt mondja, hogy neki a 100 éves megtérülés is megtérülés, épít egy bazin, egy űrhajót, meg kifejleszti a terraformálás technológiát, oda megy és elkezdi csinálni, akkor szerintem az az övé, mert onnantól kezdve mondhatja...
3: De ez igazságossági szempontból az övé, de ugye el lehet tőle venni annak esetben. Tehát ez...
5: Hát az igaz, nyilván. Utána meg oda mehet egy flotta, és azt mondhatja, hogy bocs,
2: mint a holland gyarmatosítók jártak ebben, amikor New Amsterdamból fölébredtek, hogy New Yorknak hívják már, és angol gyarmat, ugye?
5: Igen, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a Marsban, tehát azt nem tudom, hogy milyen ércek vannak ott, lehet, hogy az is van, de hát ez az, amit ugye nem tudunk előre, de hogy ami konkrétan elképzelhető és eladható érték, az, hogy egy olyan felterületet, illetve egy olyan területet tudnak áruvá tenni, ahol meg lehet élni. Mármint emberi viszonyok
0: vannak. Mert nem buborékokban, mint ahogy az először.
5: Így van. De hát a hosszú távon nyilván buborékban élni, egy buborékot fenntartani, az sokkal-sokkal drágább, mint mondjuk egy ilyen 25-30 év alatt átalakítani a... Ez most nagyon optimista volt. De,
0: hát én mondtam, hogy ez több ezer év.
4: Gondolj a levegő munkacsoportra, hogy fog tiltakozni.
2: Nekem is van egy javaslatom, hogy nem lehet inkább az embereket kéne átalakítani. Én is olvastam cikkében, hát hogy kis genetikus.
5: Egyébként igen, ahogy fejlődik a biotechnológia, meg a nanotechnológia, úgy elképzelhető, hogy hamarabb lesznek olyan bogyók, amiket beveszünk, és alkalmasak leszünk a marsi életre, mint hogy a marsi légkör hozzánk idomul.
0: Mint mondjuk, hogy oxigén nélkül lélegezzünk?
5: Hát...

0: Igen, persze.
1: Hát figyelj.
0: Egy... Jó vicc.
2: Na, hello.
3: Szia.
1: Szia.
3: Vagy kibírjuk a barátok közt nélkül, ugye?
0: Én a terraformálásban Washington DC-ben gondoltam bele, ahol is nyáron 40 fok van és 100% a páratartalom, és ott a terraformálásnak a praktikus változata az a légkondicionálás bevezetése volt. Én nem tudom pontosan, hogy éltek és kicsodák Amerika déli részében a légkondicionálás bevezetése előtt, de valószínűleg buborékokban élhettek. Mind aztán bevezették, és onnantól kezdve már lehet ott más
1: nem csinálni, mint a mocsárban horgászni. De jó lenne szerintem, hogyha elmennék ebbe az irányba tovább, tehát hogy ami technológián újítatkozni.
3: Mert ez nem értünk, úgyhogy egy kis zenéhez sem fogunk
1: előtt akkor kimondhatunk, hogy a nagy baj van itt, mert hogy piaci alapon bármi történik, annak a legalapvetőbb feltétele, hogy tisztelt jók legyenek, és egyelőre itt nagy baj van.
0: Amit a zene után fogunk megoldani.
1: Így van, pontosan.

0: 215 37 73.
1: Ezen hívjatok minket, hogyha a különböző bolygók kolonizálásáról, vagy hazánknak az ebben játszandó szerepéről van véleményetek, ugyanis a szünetben itt a Széchenyi Verne tervnek az újabb részleteit kidolgoztuk. Például a Mars a Marsra nevű szlogent, amit több millió forintért bármikor rendelkezésre bocsátjuk a megfelelő hivataloknak.
2: Tehát akkor a Marson vagyunk, és éppen azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne terraformálni ezt a bolygót. És ugye egyelőre buborékban élnek az emberek, de valahogy elindul a terraformálás. Most az a kérdés, hogy ez akkor probléma lesz-e, hogy ki és miből fedezi ezt a folyamatot.
1: És milyen jutalmat kap érte mondjuk. Igen. Tehát, hogy hogyan lehet megfelelő ösztönzőket képíteni, hiszen itt úgy tűnik, hogy hatalmas közjószágokat hoznak létre, olyan értelemben, hogy azokat mindenki használja, és nem világos, hogy hogyan lehet pénzt szedni tőlük érte.
0: Ha létezik igazi közjószág, akkor ez
1: akkor,
0: az.
1: Akkor a telefonálás.
3: Ugye a Földön azt mondjuk, hogy előbb van levegő, és aztán egyre rosszabb, és akkor lassan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy hogy legyen mégis beszívható, és mit csináljunk a kipufogó gázokkal. De az, hogy először elő kell állítani egy csomó levegőt, amit az ember be tud lélegezni, az kicsit nehezebbé teszi a dolgot.
0: Viszont úgy tűnik, hogy az utóbbi évtizedekben kezdünk gyakorlatok lenni ebben, tehát a Földön már mindenféle kísérleteket végzünk. Igen. Éghajlat módosítására. Egy irányba tudunk már haladni.
2: De miért nem mondhatjuk ezt, hogy ez az új marsi kormányzatnak lesz a feladata?
0: Nagyon jó.
2: Tehát ott lesznek ezek a kis városok, folyik a gazdasági élet.
1: Hát ezek nyilván valamilyen földi állam polgárai, akik földi államoknak fizetnek adót. Tehát, hogy ez is egy...
0: Jó megoldás, hogy egy új államot hozzunk létre.
1: És kihoz létre új államot. Tehát az ENSZ égisze alatt ugye működő államok azok eddig általában viszonylag kis sikerességi százalékot.
2: Erről szerintem az egy legjobb és legkomolyabb gondolkodás az egy Kim Stanley Robinson nevű szerzőnek a Mars sorozata, ahol ugye ez történik, hogy az ENSZ felügyeli a Marsot, viszont az ENSZ-t pedig ezek az internacionális nagyvállalatok, vagy nemzetközi, vagy transznacionális, ahogy ők mondják, nagyvállalatok irányítják, és itt természetesen több forradalom, meg mindenféle probléma lesz ebből. De ott legalábbis ezt a terraformálás dolgot úgy oldották meg, hogy ez a elvileg a marsi állam feladata volt, ezért lassan és rosszul is történt.
1: Meg ez az ENSZ. Tehát egyelőre az ENSZ próbaprojektje ilyen szempontból az Antarktisz, ahol ugye a pingvinek azóta is jól érzik magukat, de ott is szélsőséges éghajlati körülmények között lehet.
3: Ezen kívül bár a rendőrt a Marsra projekt még nincs megfogalmazva, de nyilvánvaló, hogyha itt állam, helyi állam által produkált létfontosságú közjószágokról van szó, akkor hát az állam, amit leginkább tud csinálni, az, hogy a legitim erőszaknak a monopóliuma a kezében van, hogyha ottan elkezdenek lázadozni, vagy ráteszik a helyi pucsisták a kezüket a levegőgenerátorra, akkor ott valakinek valamit csinálnia kell, és ez se lesz kétféle.
1: De ugye, tehát egy ideig nyilvánvalóan a marsi közösség az függeni fog a földitől nagyon sok szempontból. Valószínűleg többbe fog kerülni a marsi közösség fenntartása, mint az, amennyi pénzt ők elő tudnak állítani egy ideig. Amennyi a marsnak a nemzeti jövedelme lesz, ez azt jelenti, hogy a földről egy jó ideig komoly készpénztranszferek kell megjelenni, amiért cserébe nyilván lehet kapni dolgokat, vagy turizmusból meg lehet élni.
2: Csak... Hát hogy mész egy marsi nyaralást? Ugye 6 hónap oda az út, 6 hónap vissza.
1: És jól lebarnulsz út között.
0: Aki ki tudja fizetni az árát, szerintem az útnak, ez nem probléma.
3: Hát meghitelezzük nekik, aztán majd visszafizetik.
0: Hitelbe lehet nyaralni, nagyon jó.
3: Működni. Hát nem működni. Kell azt mondani, hogy szívjóságból, mert ők a mi részünk, hanem azt mondjuk,
1: de a marsi állam hatalmas államadóssággal indul, hogy terraformálást felszámolják neki.
3: Igen, ez legalább motiválja őket, hogy kiparkodjanak.
2: A lényeg az, hogy a turizmus nem fog működni, mint bevételi forrás. Tehát akkor vajon mit fog nekünk adni a Mars? Miért akarunk egyáltalán oda menni? Ugye az egyik standard válasz az, hogy végére kéne már járnunk ennek a dolognak, hogy van-e ott élet. Ami ugye
1: de ez nem biztos, hogy terraformálni kell előbb.
2: Hát ez természetesen csak egy néhány expedíció kérdése, de a kérdés akkor az, hogy érdemes-e belefogni ebbe a letelepedés dologba, mert mit ad nekünk majd a Mars később?
1: Amit a rómaiak. De hát ugye nyelvi.
0: Amikor jön a nagy gonosz meteor, amit nem tudunk szétlenni, mert amíg akkor se tudjuk, akkor el tudunk menekülni.
3: Tovább tudunk utazni valami más, egyelőre nem specifikált helyekre, ahol egyelőre nem specifikált, de nagyon értékes dolgok lesznek majd.
1: De ezt ugye lehet mondani, hogy ez bármilyen helyre. Vagy ez ugye végtelen indukcióval fordulhat ez a dolog. Hogy...
2: Én szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy nem, tehát nem ez a legnagyobb probléma, hogy ezek mind nagyon jól néznek ki, és még akár el is tudunk képzelni olyan szenáriókat, hogy itt túljutunk ezeken az eredeti problémákon, de ha csak nem tudjuk ott egy ilyen önmagát fenntartó társadalmat gyorsan létrehozni, akkor nem világos, hogy a Föld mit fog ebből profitálni.
0: Teljesen igazad van, mert ugye az ilyenfajta hipotézisek, amiket most itt bemondtuk a klasszikusok, már mindig felmerül, hogy
1: amikor hát, ezt, ha tudja,
0: amikor ezt meg tudjuk csinálni, akkor már az egész nem lesz szükség.
4: Sziasztok, Gyövárad!
0: Szia!
4: És a célászközás köztél, tehát, hogy mit tudom én, ugye nagyon elérhető közelségű, megbízhatóan szilárd, burkolatú, használható bolygó nincs. Tehát lehet, hogy igazából Hoptuktown ez egy abszolút veszteséges és nem igazán hasznosítható vállalkozás, de most nincs jobb bolygó, amit úgy lehetne gyakorolni, hogy minél messzebb jussunk meg. Meg milyen eszközök, technológiák kellenek az űrbe, tartós távon, itt hogy kell egyáltalán egy ilyet leszervezni, többféle szempontból arra egy jó lehetőség. Aztán
3: de nem inkább látom, Ausztráliával kéne edzeni, nem? Az közelebb van.
2: Az Antarktisz.
4: Nem, inkább fordítva. Lehet, hogy itt kicsit szóljuk, csak hogy tényleg akkora léptékváltás, hogy akkor mi van. Tehát, ugye, akkor
2: de akkor már miért a Mars? Tehát miért nem hozunk létre űrbeli telepeket? Tehát egyszerűen építünk a semmiből valahol
3: mi egy ilyen... űrállomás, ebben jók vagyunk.
2: Hatalmas űrállomást, és költöztetjük be oda az embereket.
4: Hát nem tudom, ez meg már lehet, hogy csak, mit tudom én, pszichológiai dolog, hogy a közpénzeket elherdáló szervezet könnyebben ad, mert hogy ez be van égve, mint Mars lakók, és tényleg a zászló kitűzés analógiája, tehát egy nagyobb böcsület, mint sodahordani vasat, fémszálat valahova összetákolni, és akkor azt mondja, na idáig eljutottunk.
1: Igen, köszönjük szépen.
4: Hello.
1: Hello. Ugye le lehet csempézni a Mars felszínét.
0: Igen, mint egy régi műsorunkban már ezt az autópernel is kitaláltunk.
1: Igen.
0: Megfelelően szilárd burkolat előállítása érdekében.
2: Hát ugye van az a válasz akkor, hogy mindenféle ásványanyagokat fogunk majd onnan exportálni.
5: Igen. Haló?
0: Valaki csempét is tud ajánlani.
5: Szia.
0: Haló?
6: Végül is Amerika meghódításán szerintem a legfőbb mozgatórugó az az volt, hogy olyan emberek mentek oda, akik nem annyira találták a helyüket itt Európában.
1: Igen.
6: Tehát, hogy volt egy masszív protestáns réteg, akiknek nem volt semmiféle érvényesülési lehetősége a konzervatív Európában, és mindenképpen szükségük volt egy olyan területre, vagy egy olyan térre, ahol ami valamennyire törvényen kívüli. Tehát, hogy persze hiába volt az gyarmat, és hiába volt ott valamiféle távolról vezérelt kormányzat, de hát az gyakorlatban nyilván borzasztó gyenge volt, főleg, hogyha a vadnyugat meghódítására gondolom.
2: Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk túljuttunk így az első technikai nehézségeken, akkor itt van ez a csomó latin-amerikai, meg afrikai, meg ázsiai, akik Európába és Észak-Amerikába akarnak jönni, és inkább akkor vándoroljanak ki a Marsra.
6: Igen. Aha. Tehát, hogy mindenképpen szerintem azoknak az embereknek, a rétegeknek vagy csoportoknak perspektíve ez, akiknek itt rossz a Földön, akik amúgy is a Földön folyamatosan migrálnak különböző országokból, meg nem feltétlenül, mit tudom én, etnikai vagy vallási alapon szerveződő csoportok, hanem bármiről van, bármi ilyesmit ki lehet. Tehát jelenleg például a Földön nem tudok olyan országot, amelyik engedélyezni a klónozást, most mindenki, akinek szüksége van klónra, az például mehetne a Marsra, uh-huh. vagy aki mit tudom én, olyan webszervereket akar üzemeltetni, ahol nem webtartalmat akar elhelyezni, hát elég kevés lehetőség van erre a Földön, és akkor lehet a Marson el lehet helyezni ezeket a webszervereket. Szóval bármi, nyilván ezek ilyen abszurdnak hangzó dolgok, de hát biztos lehet találni ezzel ilyen dolgot, és akkor én még mindig egy picit ragaszkodnék az előző telefonomban mondott forgatókönyvhöz, hogy szerintem abszolút egy magántársaság fog ebben először perspektívát látni, hogy azt mondja, hogy iszonyatosan sok pénzt beleöl abba, hogy jó, ott kialakítson egy viszonylag élhető környezetet. Most lehet, hogy nem terraformálás által, hanem buborékokat épít, és akkor cserébe ott szedi az adót ezektől az emberektől, akik mennek szerencsét próbálni. És szerintem, hogyha ez beindul ez a dolog, akkor 100-150 év múlva viszont olyan hihetetlen gazdagságra tesz szert ez a vállalkozás, amikor már nem mit tudom én 50 vagy 500 telepestől szedik azt az adót, hanem mondjuk 5 milliótól, mert ők voltak ott először, hogy lehet, hogy megéri akár ilyen hosszú távon is gondolkodni csak valakinek.
1: A mars lakói lerázzák az igát a nyakukból, amint kezdene megtérülni ez a vállalkozás.
6: Hát lehet, hogy aztán persze fellázadnak, meg nyilván amit mondtatok, hogy aztán nyilván oda mehet valaki egy flottával, és akkor betámadhatja ezt a vállalkozást, de hát ugyanezekkel a problémákkal meg kellett küzdeni az Amerikát meghódító népeknek is.
1: Ugye, Amerikában nem kellett egy nagyon költséges közjószágot létrehozni alapvetően.
6: Ez igaz.
1: Szerintem ezért egy nagyon fontos különbség, hogy itt úgy tűnik, hogy itt iszonyú pénze van szükség.
6: De az vasút, amit meg kellett építeni a nyugatra, az egy elég jelentős erőforrás.
1: De a vasút nélkül lehetett élni, és a vasút az
0: de az tehát ott azért megvolt, tehát kor szintjén abszolút megvoltak ezek a...
6: Igen, de ez azért a vasút egy picit analogiája.
1: Biztonság,
3: azért ott is kellettek közjószágok, azok se voltak két fillér, ugye a vad indiánokat kint kellett tartani a civilizáció peremén, meg hát ezek kicsit másképp néztek ki, de ezeket is valakinek el kellett ott végezni.
6: És ugyanúgy a telepeseknek aztán meg kellett küzdeni az úgymond őket szipolyozó, most az ilyen nagyon hülyeduma, de az őket szipolyozó különböző vasúttársaságokkal, illetve azokkal a gyarmattartó országokkal, akik saját gyarmatuknak tekintették őket. Tehát, hogy ezek a küzdelmek mind meg voltak vívva, aztán mi lett az egészből az Egyesült Államok.
3: Azért két dolog az egyik. Nem, még ne legyen zene, mert két okos dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy ugye vigyázni kell, mint Amerikában például azunk, én nagyon szeretem, mert egyszer tanultam amerikai gazdaságtörténetet, mert már régen volt, de ugye az unfair, mert egy csomó ronda sziklát, amin csak pingvinek éltek, fölfedeztek 300 éve, és most is ronda sziklák, amiken csak pingvinek élnek. Tehát a bizonyos gyarmatosítási történetek sikerleg bizonyultak, más gyarmatosítási törvények, sztorik nem, és...
1: Bár ha a pingvinek szemszögéből nézed, akkor
3: az volt a siker, a pingvinek és az indiánok szemszögéből.
6: Igen, kérdezzük meg a pingvineket.
3: A másik, hogy ugye Amerikában azért lehetett ezek a csoportok, akiknek azért nem volt hol érdekelniük Európában, azért mehettek oda, mert épp hogy viszonylag kevés állam volt, és kevés államra volt szükség ott a peremen, legalábbis a keleti part, meg a őserdő között. Míg, hogyha ez a buborékos dolog, ez egy komoly kérdés, és a terraformálás, akkor itt előbb lesz kemény állam, mint hogy emberek lennének ott. Tehát akkor ez azért egy más történet, legalábbis a Marsot illetően, mint ez a szép fokozatos.
1: Vagy egy ilyen cég, amit tehát egy remek skifit el tudsz képzelni, amikor a cég jármát lerázzák magukról, akik
6: ugyan hát van egy ilyen regény, csak ez nem egészen erről szól. A Frederick Pohl-nak ez az átjáró sorozata, ami ugye arról szól, hogy felfedeznek egy kis bolygót, ahol valamilyen idegen civilizációnak a nyomaira bukkannak, illetve felfedeznek egy ilyen rendszert, ami egy ilyen közlekedési rendszert, amit ők kiépítettek, az idegen civilizáció, és azzal el lehet jutni találomra helyekre az univerzumban, és akkor gyűjtögetik folyamatosan ennek az idegen civilizációnak a maradványait, és van egy cég, aki ezt az egészet üzemelteti, és akkor vállalkozó kedvű emberek az életüket kockáztatva dolgoznak nekik, mert mint így beülnek ezekbe a járművekbe, amikről nem tudják, hogy hogyan működnek, és elmennek felderíteni és keresni
1: őket, igen.
6: Leleteket, és akkor minél értékesebbnek nyilvánítja a cég a leletet, annál többet fizet ezeknek a szerencsevadászoknak, de hát persze keményen lehúzza a sápot, de ugyanakkor biztosít valamiféle infrastruktúrát számukra, például, hogy azon a kis bolygón megteremti az élet lehetőségeit, úgyhogy persze ezt a sztorit azt már feldolgozták például ebben a regényben. Nekem is innen jutott először eszembe, hogy szerintem ez valószínűleg egy nagy vállalat lesz, és nem pedig egy állam. Na mindegy, hello!
1: Jó, szia! Akkor most tényleg zenéljünk egyet, ha már...

0: Sziasztok, ez a Tilos Rádió, a Kovács Adam hangpostája című műsor. 2-15-37-73-as telefonszámon szólhattok hozzá az idegen bolygók kolonizálásának
1: kérdéseket. Illetve ellenszézőket is várunk a befektetők felé, ki tudjuk közvetíteni a jobb ötletekkel.
0: Illetve befektetőket, akikhez ki közvetíthetjük a jobb ötletekkel rendelkező embereket.
2: Szóval felmerült egy olyan ötlet is, hogy ha mi Európában is más fejlett részein a világon ennyire nem szeretjük a bevándorlókat, akik Afrikából, Latin-Amerikából, Ázsiából jönnek, akkor esetleg fizethetünk nekik
1: nem
2: azért.
1: Nem mondtuk be a... szükséges.
2: Fizethetünk nekik azért, de... hogy ne Európába akarjanak bevándorolni, hanem inkább a Marsra.
3: Szerintem ez rossz ötlet, de...
1: A műsor szerkesztősége ezzel nem ért egyet, mert mint hogy mi nem szeretjük a bevándorlókat, de... A gondolatot adta meg érdemesség.
2: Egyrészt, nem magunkról beszéltem.
3: Egyrészt,
2: nem
3: mi személyesen szó, szeretjük a bevándorlókat, és ezért rendszeresen bangladesiek laknak a ezért előszobánkban, de nem ezért rossz ötlet ez, hanem azért, mert nagyon drága lesz odavinni embereket, bár sokkal olcsóbb, mint most, olyanokat érdemes odavinni, akik ezt ki tudják termelni, ha ott vannak. Valószínűleg elsősorban az agyukkal.
0: Az agyukkal miért nem tudják itt kitermelni?
3: Tehát, mert hogy... olyan agyuk van, ami a Marson hasznosabb.
1: De itt a funkció ez lehet, hogy más. Tehát ez a South Park-os
2: élőpajzs, ahol nagyon okos emberek vannak, nagyon magas IQ-val, és azért van ez az Alien, vagy a 8. utas a halálféle, ahol ugye ott vannak az emberek, és ők abszolút nem az intelligens tudósok esnek áldozatul annak a szörnek, hanem egyszerű munkások, akiket vittek az űrbe bányába.
1: Nem az a feladat, neki az a feladata, hogy ott legyen, tehát hogy legyenek emberek a Marson. Ha erre a feladatra tökéletesen alkalmas bárki, és természetesen végre lehet hajtani intelligens módon a megfelelő túlnépesedéssel küzdő szegény országoknak egyfajta ilyen speciális támogatási program keretében abszolút a bevándorló problémától függetlennek látszó megoldást is lehet.
3: De miért cél az, hogy ő ott legyen? Az kinek cél az? Miért ne inkább olyat vinnének ugyanannyiért, aki hasznosabb, amikor ott van? Hogy mitől hasznosabb attól, mert több benne a vállalkozó készség, nem hullik ki a haja a sugárzástól, az egy más kérdés.
2: Na jó, de előfordulhat az, hogy ez tulajdonképpen ez nem egy ilyen heroikus, szép történet lesz, hanem egyszerűen arról lesz szó, mint hogy a gyarmatosítás korában ugye ez többször megtörtént, hogy a saját problémáinkat, a társadalmi problémáinkat próbáljuk valamilyen módon megoldani. Tehát ha túl sok a szegény ember, akkor rakjuk fel őket egy hajóra, és rakjuk ki egy sivatagban, mint Ausztráliában, vagy mint Dél-Afrikában. Tehát egyszerűen tegyük fel, hogy mondjuk 50 év múlva legyen hatalmas globális migráció, mondjuk, tudom én, Banglades víz alá kerül, milliók indulnak el Európa felé, mindenki be lesz pánikolva, és akkor ugye újra előkérbe kerül ez, hogy valamilyen módon ezt meg kell oldani. Lehetséges adva azt, hogy addig már lesznek űrhajók, lehetséges, hogy ez lesz a megoldás. Vigyük ki őket a Marsra.
3: Szerintem ez nem fog menni, mert a Mars egy rendőrállam lesz. Akárki is kontrollálja, miután itt vannak ezek a közjószágok, és egy szöget belenyomsz a buborékba, akkor mindenki megfullad. Ezért ez egy keményen kontrollált állam lesz, ahol akárki is felelős azért, hogy ott működjenek a dolgok, az nem fogja beengedni, beleértve az USA-t vagy az ENSZ-et, nem fogja beengedni a mi fegyenceinket, akit pedig szívesen küldenénk oda, az világos.
1: De én meg arra mernék fogadni, hogy ha valahol igazán sok szar munka lesz, akkor az a Mars lesz, ott igen sok olyan ember lesz szükség, aki hajlandó, tehát nem utasabb lesz a legrosszabb meró, hogy finoman fogalmazzunk, hogyha akár buborékkal, akár más technológiával végezik, tehát egy új kvázi rabszolgaság nagyon is jó felmerülhet ott, mint probléma.
2: Vörös Mars sorozatban, amit említettem korábban, ebben ezt végigjátsza el az író, és hát ott megtörténik, a társadalomnak egy része az pontosan ezokból, egyszerűen a föld, tehát ilyen föld alá vonul olyan értelemben, hogy épít magának mindenféle álcázott hajlékokat és álcázott járműveket, és egész egyszerűen annyira nagyon Marsnak a területe, hogy nem tudják őket monitorozni, és nem találják meg őket.
3: Az egyik, ami a megkülönböztetheti azokat, akik oda mennek majd, attól azoktól, akik nem, az a kockázathoz való hozzáállás. Tehát
0: mint hogy ez az a bevándorlóknál is, ugye?
3: Tehát aki félti az életét, meg azt szereti, hogyha kiszámíthatóak a körülmények körülötte, és ezért gyönyökvédője van, és ezért tuti nyugdíjas állása, azok nem fognak oda menni, akik pedig igazából ezért bevállalják kockázatot, és az, hogy jó valószínűséggel meg fognak halni a közben, az annyira nem zavarja őket, azok fognak ebbe a dologba beleszállni. Na most, ha ez így van, és ugye bizonyos korábbi kivándorlási történetekben is ilyenek voltak fölreprezentálva, azok pedig ilyen izgága, vállalkozó, kész, nyomulós alakok, akik aztán egy nagyon sajátos társadalmat fognak létrehozni, és ezek ilyen frontier társadalom.
2: Tehát a Nobel-díjasok onnan fognak jönni.
3: Igen. Igen, és ott fogják föltalálni azokat az új dolgokat, amiket egy olyan munkaerőpiac, ahol ilyen emberek vannak többségben, és viszonylag kevés az ember, és drága odahozni őket, az
0: viszonylag kevés, ez valószínűleg a tőke, és azt is nehéz lesz odavinni egy ideig.
3: Viszont sok lesz a gyerek, mert a gyerekek már ott születnek, az nagyon praktikus.
0: Azt lehet, hogy abban viszonylag sok lesz, igen. Ott egy fordított demográfiai probléma lesz.
1: A gyerekhez még ez a
0: például ott nem lesz az előregedő társadalom című demográfiai probléma.
2: Tehát olyan sztori lesz, hogy drága lesz a munkaerő, ezért...
0: Viszont valószínűleg a tőke is, és ennek megfelelően az egymáshoz bizonyított árukat.
2: És akkor ezért mindenféle technológiai innovációkat találnak majd ki ezek a marsiak, hogy helyettesíteni tudják ezt a drága, költséges munkaerőt.
3: És szülik és klónozzák a gyerekeket rakásra.
0: Hogy a munkaerő minél több munkaerőt tudjanak előállítani, tehát nagy érték lesz.
1: Igen. Minél több olyan embert, aki már ott született és úgy szocializálódott, hogy nem kér sokat, az nem is
3: jól viseli, hogy nem levegőt élegez be, nem tudom, pontosan mit is szoktak a marsad.
0: Igen, tehát természetes szelekció.
1: Az lesz szénmonoxidot.
0: Igen, de nyilván, hogyha egy nyersanyag kitermelés, akkor se fognak ott részben foglalkozni, akkor ilyen nagy bányák lesznek, nagy bányavállatok. Ugye, és kérdés, hogy mennyire lehet tőkeik? Tehát most ez, én ebben nem feltétlenül értek egyet, hogy a munka annyira drága lesz, mert hogy most meggondolod, hogy egy ember és egy gép odavitelének a költsége az hogyan alakul egymáshoz képest.
3: Az alapok megvannak, már ott fogják kitalálni, meg összerakni a gépeket, ez a gépeket nem fogják...
0: Hát de ahhoz kell egy technológia, amivel a gépeket össze tudják rakni, ugye ahhoz, hogy a Mars gépipara kifejlődjön, és középtávon ugye meg a...
1: Ez még az anyavállalatunk.
0: Sok gyerek születik, és sok munkás lesz, tehát ugye ez szerintem azért nem ennyire egyértelmű, hogy a munkának és a tőkének hogyan fog az ára alakulni egymás.
1: Ha ezen csak egy feladata egy műszaki csapatnak, hogy minél kevesebb dolgot kellene ahhoz odavinni, hogy ott marha jól gyorsan le lehessen gyártani marha sok gyárat, meg helyet, akkor szerintem elég meg tudná oldani. Ha vannak ott valóban erőforrások, tehát van vas.
2: Hát az biztos, hogy a kis bolygó vezetben van, ez minden skifiben ugye előjön, és akkor oda fogunk majd járni, és onnan először a Marsra fogják hozni ezeket az érceket, és utána a Földre. Tehát amikor a kereskedelem valahogy úgy fog menni, hogy a Földről visszük a... Bár ezek szerint nem, tehát nem a Földről fogjuk vinni a jó kis komputereket, meg mindenféle fejlett új technológiákat, hanem egy fordítva. Tehát gyakorlatilag akkor minden a Marsról fog jönni.
0: Hát eleinte nyilván a Földről kicsi, de magas technológiát igen, megtestesítő igen, eszközök, új, és emberek fognak érkezni.
1: Ennyi
0: való.
2: De később ezek szerint ez megfordul, és a Marsra fog érkezni mind a nyersanyag, és mind a technológia.
0: Sőt, ugye egy idő után felmerül az, hogy a nyersanyagot, az nyilván nagyon drága szállítani a Marsról a Földre, tehát éppen a nyersanyag előállításra kell egy feldolgozóipart is ráépíteni, amelyik magas hozzáadott értékű termékeket állít elő, amit a Földre lehet szállítani utána viszonylag olcsóban, magas hozzáadott értékkel. Kivéve, hogyha... Tehát ez kérdés, hogy a szállítás költsége azok hogyan fognak alakulni, mert hogy elképzelhető, hogy egy idő után viszonylag olcsón el lehet küldeni, marha sok, nem tudom én. Vasat egy napelemes cuccal, ami 20 év alatt odaér a Földhez kész, és lehet, hogy ez nem lesz drága, de lehet, hogy nagyon drága marad. És lehet, hogy embert ilyen technológiával nem lehet szállítani.
3: De az világos, hogy amikor ez a dolog beáll, akkor már a gazdasági előny az nem az lesz, amit a Marsban lehet találni, mert létrejön egy ilyen egészen sajátos társadalom, hogy hogyan sajátos, ezt egészen pontosan nem látjuk, de nagyon sajátos és nagyon másmilyen, ami másképp működik, mint a földi társadalom egésze, és ezért más dolgokban jó, más dolgokban rossz, más dolgokat talál ki, más dolgokat tud kifejleszteni, és ebből biztosan létrejön valami ezért kereskedelmi lehetőség, amíg a szállításnak a költségei azok nem végtelenek.
2: Na, hadd mondjam el még a Vénusz történetet. ez nagyon tetszik.
1: Most jön a durulás.
2: A NASA-nak az egyik mérnökének van egy írása erről, amit most itt elolvastunk tegnap, ami arról szól, hogy ezzel a Marssal ugye annyi probléma van, lesz itt terraformálása a probléma. Menjünk inkább a Vénuszra. Mert ugyanis a Vénusz ugye úgy néz ki, hogy rendkívül meleg van, mérgező a légkör, nincs napenergia, viszont ő azt vetette föl, hogy mi lenne, hogyha olyan városokat építenénk, amik 50 km magasban lebegnének a Vénusznak a légkörében. Ebben a magasságban földi, vagy a földihez közeli légnyomás van, tehát nem kell olyan mindenféle vastag falu dolgot építeni. Van elég napenergia, a hőmérséklet az a földihez hasonló, és ezért egy ilyen hatalmas városokat tudnánk. Igen, a gravitáció a földihez hasonló, és egy hatalmas ilyen lebegő városokat.
0: Azt
2: hiszem a Birodalom visszavágban volt.
0: Cikkben megemlíti azt, hogy hát néhány kisebb probléma van, mint például, hogy 50 óráig tart az éjszaka, de ez még mindig jobb, mint a Marson benzin.
3: Vagy Észak-Svédországban teszem.
2: És ebben az a vicces, hogy a földi levegő könnyebb, mint a légkör, tehát maga a városnak a belső tere, tehát az, hogy a városban levegő van, az fönntartaná. Tehát ezek nem zuhannának bele a Marsba, vagy a Vénuszra, és a felszínre simán lehetne bányászni a Vénuszt, hogyha kiderül, hogy ott is vannak mindenféle érdekes és értékes ásványok. És ráadásul közelebb vannak hozzá a kisbolygók, ahol majd ezek a nagy bányák, amiket elképzelünk.
0: Ezért nem sokkal vannak közelebb, de hogy azt mondja, hogy van egy ilyen ideális ív, mint ahogy azért Palik László szokta mondani a
2: formányos közelebb, közelebb, közelebb, közelebb, közelebb, közelebb, közelebb vannak a kis bolygók, ugye, hiszen
0: nem,
2: egy körbe helyezkednek el.
0: Nem, azok a izéknél vannak.
2: A Marson túl egy körbe helyezkednek el, de minél közel vagy a naphoz, annál könnyebb elérni bármelyiket, hiszen közelebb vagy a körnek a középpontjához.
0: Visszafele már nem biztos, hogy így van egyébként.
1: De azt, hogy hova visszük, azt úgyse tudjuk, te mondod a lényeg.
2: Tehát viszont, hogyha ez történik, akkor itt valami, hát szerintem ilyen egészen más társadalmi hatások, vagy egészen más társadalmak fognak kialakulni. Tehát ilyen nagy lebegő városok lesznek, amelyekhez nem kell terraformálni például, meg nem kell ilyen hatalmas, a Marsihoz viszonyítva hatalmas befektetéseket eszközölni.
3: Ráadásul nincs ez a fix területet föl kell osztogatni, aminek ugye van egy ilyen rossz stihje, ilyen gyarmatosító,
2: 19%. Igen, amikor lebegnek, aztán néha találkoznak.
3: Mindenki megcsinálja magáét, ez nyilván az övé, és kész, nem kell.
0: Igen, és az de mondjuk talán olyanokat is mond, hogy a Marson, hogy a gravitáció sokkal kisebb, mint a Földön, és lehet, hogy olyan körülmények között nem is valami jó élni, és ezekbe és azon nem lehet segíteni terraformálással.
2: Hát igen, ez a javaslat egyrészt bájos, másrészt pedig,
0: hát igen,
2: ha tényleg ennyire drága egy ilyen Mars kolonizáció, és ráadásul a Vénusznak rengeteg előnye van mondjuk, mert közelebb vannak a bányák, meg érdekes dolgok vannak a felszínen, akkor lehet, hogy egy ilyen teljesen futurisztikus irányba érdemes inkább gondolkodni.
1: De számomra meg az azt mutatja, hogy igazából teljesen durván fogalmunk sincs az egészről, hogy milyen technológia, de nem csak nekünk, hanem senkinek. Tehát most például a gravitáció egy kulcskérdés, ez szerint nem biztos, hogy 20 év múlva az lesz, tehát ez lesz egy ilyen szűk keresztmetszet például. És akkor arra mondom, hogy itt van egy ötlet, ami láthatólag mai technológiai elképzelések mellett sokkal olcsóbb, könnyebben megvalósítható, kevesebb
0: probléma van. És a képzeletünk számára is nagyon vonzó.
1: Jó, az persze az egy másik dolog, de most csak arra gondolok, hogy igazából, és arra jutottunk, hogy egy ilyen megoldás teljesen más társadalmat hoz létre, meg más gazdaságot hoz létre. Ha valaki ad nekünk 5 perem feltételet, akkor nagyjából tudunk valamit mondani. De mivel, hogy ezek nincsenek meg, ez nem tudunk semmit mondani, szerintem kell.
2: Hát szerintem intuitíve látható az, hogy sokkal kevesebb a fix költsége annak, hogy most létrehozunk egy várost a Vénuszon, mint az, hogy megpróbálunk egy egész bolygót terraformálni.
0: De hosszú távon kevésbé világos, hogy mennyire hasznos.
1: Ez egyértelmű.
3: Nyilván nem tudjuk, hogy ezek közül mi a reális, mi az irreális, meg hogyan változnak a technológiák, de azért azt is érdemes számba venni, hogy most mi szerint választ célt mondjuk a NASA, szerint, hogy minél nagyobb valószínűséggel lehessen az amerikai nép számára felvillanyozó TV élményt nyújtó klippet előállítani, és minél kisebb legyen valószínűsége annak, hogy lángolva lezuhan egy hősünk, egy astronauta. Most ez nem biztos, hogy a legjobb eredményre vezet, viszont most ez motiválja az egészet.
0: A társadalom hosszú távon érdeke szempontjából, de mondjuk az elnök újraválasztásánál nyilván azt szeretné, hogy a belátható időn belül...
2: Na de pontosan ezért tegyük fel, hogy te vagy annak a konzorciumnak az elnöke, amely el akarja dönteni, hogy hova telepítsük a kisbolygóövezetben nyitandó bányáinknak a központját, illetve átrakóhelyét. Igen? De
3: gyönyörű ötlet jutott eszembe, azért gesztikulálok itt, hogy a Széchenyi Verne tervet nem arra kell pályázatot kiírni egy-egy konkrét dologra, hanem arra, hogy mi lenne az értelmes pályázat. Mert ugye ez is egy teljesen nyitott kérdés, tehát hogy milyen de irányba kell, milyen lépéseket
0: tenni. Szóval teljesen alkalmas ügy.
1: A társadalomtudományi műveltségünknek teljesen ellentmondóan feltételeznénk, hogy van ilyen összemberi, nem tudom, érdek, akkor sem tudnám azt mondani, hogy így válaszolni lehet arra a kérdésre, hogy mivel érdemes szórakozni. Tehát, hogy valamit érdemes csinálni, repülni kéne valahova, de hogy
2: most de mit érdemes csinálni, nem tudom. Hogy a Mars, mint cél, az egyelőre hát inkább ilyen public relations. Meg hát megnézni, hogy van-e ott élet, vagy volt-e ott élet valahol. Tehát itt nem elsősorban valamiféle gazdasági cél lebeg, ez mindig egy ilyen nagy presztízs projekt.
1: Tehát csináljátok fiúk, költsetek rá pénzt, és szórakozzatok vele, de hogy mivel, az majdnem
0: mindig. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez az amerikai elnöki reklámnak, vagy pártreklámnak, ez azért 50 éve egy fontos összetevője, hogy az űrprogram hogyan alakul, és így megfelelő választás előtt, megfelelő idővel, megfelelő bolygóra odaszálló űrhajós, az nyilván
2: átvágja a szalagot.
0: Kitűzi az amerikai zászlót, meg ilyenek, és nagyon okosak.
1: Mi csak irigykedünk itt, mert mi csak autópályákat tudunk átadni ilyen félkészen.
3: Ezt itt lehet simfolni ezt a dolgot, de azért ezeket az nemzeti adrenalinokat még mindig jobb irányba csatornázzák be, mint amikor háborúkat vívnak ugyanilyen okokból az országok, hogy
0: mindenképpen ennek legalább haszna is volt még eddig. De hazánkban is nagy esély van annak, hogy megtaláljuk a fénylegjük végét.
1: Abban indultunk a legelején, hogy jó, csak ugye sokkal hatékonyabban is lehetne ezzel valamit kezdeni.
0: Na, hát akkor szinte kiismerültünk, és le is járt a műsoridő egyben. Tehát akkor köszönjük
3: a hallgatók
0: figyelmét. És Marsra.
1: Igen, a Széchenyi Bernadettnek a meghirdetése az a következő héten fog kezdődni az ingyenebéd.hu honlapon, ahol a Szabadlovas Közgazdász Egylet fogja szerintem beindítani ezt a javaslatot.
0: Nem beszélve, hogy a Szabadlovas Közgazdász Egylet egy nyári egyetemet is szervez, amelyik július végén lesz.
3: Nem a Marson
0: lesz, hanem Budapest belvárosában lesz, tehát sokkal könnyebben elérhető, és akit érdekelnek ilyen közgazdasági témák, azt nagyon szívesen várjuk, és meg is van hirdetve ez a nyári egyetem a www.ingyenebéd.hu honlapon, és ott az elérhetőségünk is szerepel. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, van még valami?
1: Szerintem nincs.
0: Akkor
3: felhúzzuk az űrruhát.

0: Jó reggelt, benne vagyunk? Jaj, elfejtettem levenni a sapkámat. Hogy nem hallom a mikrofont. Nem a mikrofont. Hallatszunk? A mikrofont nem lehet hallani.
1: Én nem hallatszom.
0: A fülhallgatót lehet hallani.
1: A fülhallgató? Én a fülhallgatót nem hallom.
0: Én sem hallom a fülhallgatót. Te hallasz, Ozi, valamit? Kívüljük az adásba, akkor beszélgessünk az adásba, csak egymást nem halljuk.
1: Jó. Az adást halljuk?
0: Most hallok valamit.
1: Én is hallok.
2: Még egy picit?
1: Most, nem, tök jó.
0: Köszönjük, ez így egész más.
1: Most az így, te is hallasz minket?
0: Igen, de hát itt van tőlünk egy méterre, mire hallani?
1: Mert hogyha most föltett a keszon most fülvédőjét, most is hall, akkor már a hallgató is hall, nem?
0: Kedves hallgatók, ez a technikai 5 perc a Tilos Rádióban.
1: Egyszer ígérte valaki, hogy csinál egy kis mixet a Skype-os, hogy haló, ki van, itt van, és azt gondolta, hogy ez vicces, pedig szerintem tényleg vicces, de tök jó.
0: Tök jó.
1: Nem?
0: Jó reggelt kívánunk!
1: November 13-án
0: van.
1: És most itt vagy?
0: Én itt vagyok.
1: Skype-on vagy?
0: Skype-on vagyok, no. Igen. Tök jól hallok titeket. November 13 van szerte a világon, csak ez valahol zavaró, valahol kevésbé. 13-as szám az rosszat jelent, ugye? Babonásak vagyunk.
1: Nem, attól függ, hogy hol.
0: Mindenütt rosszat jelent.
1: Kínában a 4-es, nem?
0: Hát 4-es, de a 13-as is gyanús. Van, mint ilyen nyugati... Tudod, mint a a McDonald's, ugye?
1: Meg a kari.
0: Az is kari, meg a húsvét. A húsvéti nyugszik Kínában, az is jól néz ki.
1: Az is van, mert?
0: Aha.
3: De hogy szerte a világon az iszlám ilyen 1500 körül, zsidóiknál 5776, tarap, jó híreket,
0: ha-ho. Ez jó hír, gondoltam, hogy ez jó hír.
1: Sok jó ír van, nincs már gyerek étkezni, vagy éhezés Magyarországon.
0: Ja, de majd erről fogunk beszélni.
1: Legyőztük a norvégokat, biztos.
0: Szerintem ma beszélni fog, biztos az egész Tilos Rádió ilyen hírekről fog beszélni, egész nap, tematikus nap van.
1: Hát legalábbis sok okos ember jön ide, és akkor megosztja velünk az okosságát, az jó, nem?
0: Hát akkor mi is okosodunk majd.
1: Persze, tanulni, lifelong learning.
0: Szóval ma a hírnapja van a Tilos Rádióban, ami azt jelenti, hogy tematikus nap, ami azt jelenti, hogy különböző vendégek jönnek a különböző műsorsávokba is.
1: Lehet, hogy az közös bennünk, hogy mindegyiknek volt már köze, vagy van köze a valamilyen médiához, vagy valamihez.
0: Igen.
1: Aminek a hírhez is van köze.
0: Ja, például lehet, hogy a vendégek egy részének például van FB oldala. És már igen. Az is média, nem? Hát neked van?
1: Nekem?
0: Uh-huh.
1: Hát hogy ne lenne?
0: Na, de akkor te hát is egy média tényező vagy.
1: Ilyen alter izé vagyok, közszereplő.
0: Na, de te is média tényező vagy akkor, igen, ha van abszolút. FB oldalad.
1: Erre nem szeretnék nagy, csak olyan kicsi.
0: Na, de akinek van FB oldala, az tényező.
1: Az, igen.
0: Mert hogyha te leírsz valamit az FB oldaladra, akkor tulajdonképpen meg kell fontolnod, hogy mit írsz le, mert a bíróság elítélhet, hogyha csúnya dolgokat írsz oda.
1: Hát ez jogos, nem?
0: Hát igen, csak hogy ez már...
1: A csúnya dolgot csinálsz.
0: A csúnya dolgot. Jó, de úgy értem, hogy az lehet, hogy te a lakásodban félre van a konyhába, és mondasz egy csúnyát. Hogy azt a kutya fáját, vagy valamit.
1: És azért nem...
0: Azért nem, de ha azt kiírod, hogy azt a kutya fáját a Facebook oldaladra, akkor már felelős vagy, nem?
1: Ja.
0: Ez tényleg tök érdekes, mert ha jól értem, akkor már arról most nem is beszélve, hogy mi most itt társalgunk egy üres szobába, és ezt mások hallják.
1: Te is hallod? Halló?
4: Én is hallom, szóval szokszantos.
0: Szia,
1: halló!
4: Egy gyors kérdés, hogy a Facebookon, amár a Facebooknál tartottatok, meg annál, hogy...
0: Ki szabad mondani, hogy Facebook?
4: Nem szabad.
1: Hát kérdés.
4: Kék felső csíkos közösségi oldalon.
0: Aha.
4: Ott az média?
0: Az média. Bizonyos esetekben média.
4: De milyen? Mert azt látom, hogy a régen ugye voltak a lezülisták, amik úgy többé-kevésbé zártak voltak, abban a szempontból, hogy az vett részt a a diszkuszióban, aki ott volt, feliratkozott rá és kapta a leveleket. Most meg azt láttam, hogy átvette ezt a Facebook, csak annyival másképpen, hogy ez nyitott.
0: Hát ez egy...
4: valahová, és az olyan poszt, amit láthat a fél világ, vagy az egész, akkor oda olyanok is bekommentelhetnek, akik, és akkor elindul egy nagy csevely, jellemzően politikai tárgyban, teszem hozzá.
1: Na azért a kismacskák különféle...
4: Jó, hát, jó igazad van, a kismacskák és politika utána közvetlenül. Igen.
0: Így van, de amúgy esetben az FB az médiumnak minősül.
4: Aha.
0: Bizonyos esetekben, mert például, hogyha...
4: Oké,
1: hello.
0: Nekem van egy is közel ismerősöm, aki egyszer nyilvánult meg az FB-n, valami, most tök mindegy, hogy milyen ügyben, akkor volt egy nagyon határozott véleménye valamiről, nem volt bántó, csak határozott véleményt, korrekt határozott véleményt közölt, és erre, mivel az ismeretségi körében voltak nyilván újságírók, ezért elkezdték őt megkeresni. Hogy, és akkor ő elzárkózott a további média szerepléstől, de különböző sajtóorgánumok Magyarországon és külföldön is idézték az ő FB bejegyzését.
1: Tehát tulajdonképpen... Tehát megjelölve konkrétan.
0: Konkrétan megjelölve, és aztán ő nem adott senkinek, nem beszélt a sajtómunkatársokkal többet erről, de adott esetben hát ő egy média egy rövid időre, egy napra mondjuk bekerült a reflektorfénybe. Bekerülhetett volna a reflektorfénybe. Azzal, hogy ő az ismerőseinek azt írta, hogy... De hát volt ugye ez a híres, ez az Ungár Klára FB bejegyzés is mostanában, ami viszont perrel végződött.
1: És el is vesztette.
0: El is vesztette. Tehát, hogyha te írsz valami hülyeséget a első fokon. Jó, hát első fokon. Írsz valami hülyeséget a Facebookra, vagy véleményt, vagy indulatos, vagy kevésbé, vagy tök mindegy dolgot, az gyakorlatilag olyan, mint hogyha a New York Times írta volna, nem? New York Times írta volna, nem?
1: Hát lehet hivatkozni, mint...
0: De a bíróság

0: Kettő, a második. Csak hogy volt a továbbra is a kék felső sávcsíkos oldalnál tartva, hogy volt olyan, hogy a nyugodtan szerintem ki lehet mondani, a Mandiner szokássává tette, hogy különböző embereknek a posztjait, vagy nagy isten kommentjeit rakta be, és hogy jól emlékszem, ebből is volt, hát nem tudom, végül is volt-e per, vagy nem, de hogy ez ügy az biztos, hogy volt. És most, ha azt mondjuk, hogy a Facebook média, akkor gondolom, ez minden további nélkül megteheti. De akkor ez így van?
1: Én is sokszor a 444 egy csomó helyről Szíves látom azt, hogy akkor ezt...
2: Blogokat.
1: Igen. Meg, ja. De hát én a Magyar Királyi Rádióban hallottam ilyet, a Déli Krónikában, hogy mint Ormán Viktor, a miniszterelnök úr, a FB posztja...
0: Az FB kommentelt, hogy...
1: Igen, az FB izére, mint azt mondta, hogy én egy olyan országot szeretnék, hogy, és szóval, hogy mint vezető hír, hogy valaki kiírt valamit.
0: Igen, de az ő esetében azt hiszem, hogy kicsit más,
2: mert közszereplő
0: és az ő oldala, Magyarország miniszterelnöke .hu, az azért mégiscsak egy közfelé.
2: Ja, közszereplő,
0: vagy akkor te, mint Szabán Kolbász, akkor te most ott fönt Szabán Kolbászként, közszereplőként vagy ott, vagy magánszereplőként vagy is.
2: Praktikusan mindegy.
1: Ez egy jó kérdés.
2: Praktikusan mindegy egyébként.
0: Hát akkor de miről beszélünk, hogyha mindegy.
1: Azért nem, tehát hogy lehet ezen az oldalon olyat csinálni, hogy zárt csak a ízélása. De tehát én föltehetek valamit, és azt mondom, hogy csak te láthatod, Gyuri.
0: De mondom, azoknál a posztoknál, amik mondjuk nyilvánosak, és te bekommentelsz oda, azt viszont nem tudom megmondani, hogy ezt kilássa vagy kínálma, az nyilvános. Hát onnantól kezdve viszont...
1: Igen.
0: Jó, de ha... Azt csinálsz, amit akarsz, de a kommentekkel nem.
3: Nagyon sok butaságot hordotok össze, ez az igazság.
1: Hello. Hello. Hát kicsit fölhangosítanád magad.
3: Oké.
2: Okay. De még nem ébredt föl.
3: De felébredtem, csak figyeltem, hogy miről van szó. Mert lemaradtam egy picit, mert késtem, ezért majd lógok kávéval.
2: Igen. Mi a butaság?
3: Hát ez az egész, hogy álltok hozzá. Alapvetően minden ilyen Web2 alapú médium azon az alapfeltételen nyugszik, hogy ők csak egy felület, a tartalomszolgáltató az maga a felhasználó. Ő alkotó is, nem csak olvasó. De.
1: Igen.
2: Igen, de ezzel most nem értem.
1: Ugyanezt mondtuk.
2: Mi a kérdés?
3: Az a kérdés, hogy a tartalomszolgáltató, az a te, én, meg még néhány millióan, akik használják ezt az oldalt, bármilyen befolyással vannak-e a saját megosztott tartalmuk terjesztésével kapcsolatban, úgy, mint ahogy mi, mint a rádió, mi befolyással vagyunk rá, mert az antennát valamire beállítottuk a hegyen, és az lefel itt Budapesten nem tudom én hány embert. Ez az interneten nem így van, és a szabad internet, meg vannak ilyen jelmondatok, az ezt meggátolja.
2: De én akármilyen, tehát én tartalom előállító vagyok, én csak ennyit állítottam, tehát ilyen értelemben úgy viselkedem, mint egy bármilyen médium.
3: Úgy csak miért lennél akkor felelősségre vonható, hát hogy a tartalmad ide-oda eljutott?
2: Nem, a felelősségre vonnak a tartalomért magáért.
1: Hello!
4: Sziasztok, ember vagyok!
2: Szia!
1: Hello!
4: Majdnem kimondtátok, amit én akarok most mondani, hogy az alapvető kérdés még az is, hogy mitől, vagy mikortól számít nyilvánosságnak a nyilvánosság. Tehát létszámfüggő ez, vagy hallgatottság, tehát hogy mikor leszel véleményformáló, vagy mikor figyelnek oda arra, amit mondasz, vagy mikor leszel közszereplő.
2: Akkor, hogyha pekjedre olyan barátaid vannak, akik esetleg a nagyobb médiumok felé is közvetítik a véleményedet.
4: És akkor te már közszereplő vagy, hogyha...
2: Akkor közszereplő nem leszel, de véleményforváló, ilyen pici véleményforválóvá avanzsálhatsz.
4: Mert én nagyon nem tudom ezt meghatározni, hogy mikortól lesz...
2: Na mondj egy markáns véleményt, de jó, hogy ma november 13 péntek van, mondjuk.
4: Hát...
1: Kenny Markáns...
4: Ma reggel nem markáns véleményel keltem föl, sajnos.
2: Tehát ma reggel nincs markáns véleményed, ez a te állásfoglalásod, és ezt felkapja a médium, mondjuk például egy rádió ezt felkapja, ezt a hírt.
4: Majd gondolkodom.
3: Embernek nincs markáns véleménye.
2: Igen, embernek ma sincs.
3: Ma sincs,
4: igen.

0: sincs markás véleménye, embernek soha nincs.
1: 120-szor elmondjuk.
0: Igen.
2: De azért van, de most, ahogy nem tudom, tehát már nem tudom. Na család, sziasztok!
0: Hello! Tehát például embert most teljesen tönkre tesszük idegileg a nap
1: folyamán. Csinálunk belőle egy kis gifet és húpot, és az 100-szor lehet.
0: És azt látjuk, hogy tényleg nincs markáns véleménye.
1: Tényleg?
3: Szóval miért lenne bárki is felelősségre vonható azért, mert Locsi fecsizik egy chatportálon?
0: Azért, mert például mondjuk, most ne arra gondolj, hogy embernek van-e markáns véleménye, hanem mondasz egy hülyeség, egy nyilvánvaló hülyeséget.
3: Jó.
0: Mondjuk azt mondom, hogy én egész nap egy radioaktív bombával sétálok a körúton, ha mondjuk ezt mondanám. Egyébként nincs nálam rádióaktív bomba, és nem fogok a körúton sétálni.
1: Gyuri, mi óvatosan.
0: Az? Azért mondom. Na, ezt, hogyha én publikálom ezt a hírt, akkor szerinted ez egyenértékű azzal, hogy a kis cicámmal milyen édesen mosolygott rám?
3: Abszolút. El kell vonatkoztatni a ugyanolyan. A Facebookhoz nagyon hasonló oldalak léteznek, hogyha valaki csinál egy blogot a valamelyik blog csináló blog weboldalon, azt nem fogja olvasni senki, csak ő, a anyukája, a barátnője, és ennyi.
0: De hát és akkor, neked hány ismerősöd van az FB-n?
3: Nem tudom.
0: Valamelyik fölkapja a hírt.
3: Nem kapja.
1: Megosztja. És aztán megosztja XY hírportál is ilyen.
3: Jó, de ez veszélyes.
0: De meg tudod, hogy hány lépcső az amerikai elnök tőled?
3: 5.
0: Na.
3: Mindenki 5.
0: Fél órán belül az amerikai elnök fogja olvasni a posztodat.
1: Ó, a Gyuri sétál a körúton egy táskával.
0: De egyébként nem sétálok.
3: De hogyha gonosz vagyok, akkor megosztom azt a videót, hogyha egy ceruza elemet cikszalagozol a USB kábeled végére, akkor háromszor olyan gyors lesz az interneted.
0: Ez
3: már 26 milliónál jár, mert mindenki azt gondolja, hogy ez így van.
0: Igen.
3: Most akkor felelősségre kéne vonni azt a gyereket, hogy átvert 26 millió ember.
0: Nem, hogyha bármi történik, ha bármi tumultus alakul ki a körúton, mert mindenki ki akarja üríteni a körutat.
1: Vagy oda akarja szikszolazni a szikszolat.
0: És pánik tör ki, attól... és a villamosok kisiklanak, és a kutyák felszaladnak a háztetőkre, és a... Érted, akkor...
1: Annuska kijönti az olajat.
0: Kijönti az olajat, hát arról nem is beszél, vagy az írószövetség pedig nem tartja meg az ülését.
1: Ugye, ki tudja, hogy mit történik.
0: Abszolút.
1: Jön a villamos, karszalagban a villamos.
0: Igen, vagy például
1: azt mondják, hogy
0: 20 000-esek repülnek az égből.
1: Miért is van, és akkor azt mondják, hát mert itt megjelent egy ilyen kis
0: poszt.
1: Helyes, vicces.
0: Ja, te miért abszolút felelős vagy?
3: Mindegy. Az emberek hiszékenyek és buták.
1: Túlsó.
3: Szerintem.
1: Hát figyelj, de ezzel nem mondtál semmit.
3: Ja. Nekünk se kell hinni. Ami az MT-n meg van írva, csak azt. Mert az a hitele.
0: És az MT megírja azt, hogy Annuska kiöntötte az olajat?
1: Nem, ki fogja önteni.
3: Halló?
2: Három, elnézést. Persze butaság vagy nem butaság, valószínűleg azért beszélünk róla, mert a jelenlegi technológiai szint, vagy változás, az némileg eltér a korábbi technológiai szintű és változástól, más lehetőségeket ad. És ezeknek a lehetőségeknek a tekintése és felfogása az befolyásolhat.
1: Hát felvet új kérdéseket.
2: Tehát, hogy a Mari néni, aki eddig nem szerepelt médiában, soha büdös életben, csak az én a néha kiült a barátnőivel kicsit beszélgetni.
3: Most nagyon élvezi, hogy megoszthatja a horoszkópját.
2: Nem, azt hanem, hogy
3: de te még nem lesz tartalomszolgáltató.
2: Meglepődve tapasztalhatja azt, hogy amit ő gondolt, hogy továbbra is ugyanazt csinálja, csak éppen nem a háza előtt, hanem a Facebook komment folyamban, az lehet, hogy többen látják, és hogy annak más következményei lehetnek, vagy hatása lehet, mint annak, hogy ő leül és beszélget a barátnőivel. Tehát itt a hatásról, pontosabban az elérés kiszélesedése miatti hatásról, vagy miatt beszélünk erről az egészről, semmi más miatt. Szavasztok!
1: Hello!
0: Nem jutott eszembe, hogy egy tömegír.
1: Tömegír.
0: Nem, az jutott eszembe, hogy a nemzeti együttműködés, de mindegy, a tömegír.
1: Jó. Nemzeti tömegír.
0: Jó.
4: túlsót.
0: Jó reggelt kívánunk. Hallottok? Hallunk.
4: Jó reggelt.
0: Kilos Rádió, Hazai Saladás, 2.15.37.73. A hír napja van ma, november 13. péntek. És a vendégünk, Láng Júlia.
4: Igen, én vagyok az.
0: Író, utazó, hírcsináló. Mi vagy?
4: Filmeket nem csinálok.
0: Hírt mi? Csináló.
4: Ja, hírt. Híreket se, én a színes műsorokat szeretem.
1: A színes híreket.
0: Színes híreket.
4: Igen, igen.
1: Kis színes.
0: És az apropója ennek a mai napnak, csak amit én tudok az egészről, lehet, hogy nem tudok eleget, hogy a Tilos Rádió, most ezt nem tudom pontosan, hogy mint médium, vagy mint Tilos Rádió, vagy így alakult, vagy hogy van ez, de lényegében híreket kell mondania egy másik rendes médiumhoz hasonlóan. Óránként kell híreket mondania, és akkor súlyos elgondolkozás történt a rádióban, hogy hírnek tekintjük-e azt, hogy a Gyuri most vizet tölt.
4: A Szabad Európában mindig azt mondták, hogy folyik már a vér, halott van, mert addig nincs hír.
0: Addig nincs hír.
4: Addig nincs hír.
0: Hát akkor Ádám, ne ragudj, akkor most te vagy a legfiatalabb.
1: Föláldozzuk?
0: Hát persze, hát de most neki, most még nem.
4: Csinálunk halottat?
0: Hát vér. Tehát vér, az kell a hírhez?
4: Semmi, ez egy ilyen...
0: Tudom. De hogy az ilyen...
4: Hát, hogy kellőképpen súlyos legyen.
0: Na, de mitől súlyos valami?
4: Hát mondom, attól, hogyha folyik a vér.
1: Jó, hát ez is egy...
4: Persze, hülyeség, persze.
1: De tök jó.
3: Egész nap háborúról.
4: Szimbolódnak.
0: Ugyanis onnan indítottunk.
4: Meg hát végül is tényleg arról szólnak a hírek, nem?
0: Igen, de most onnan indítottunk, és az Ádám iszonyatosan a másik párton volt természetesen, mint fiatal generation, hogy azt mondta, hogy marhasága erről gondolkozni, hogy mi zajlik a közösségi médiában. Hogy szoktad mondani? Web 2? Ezt így kell mondani?
3: Igen, ezt úgy kell mondani.
0: Jó, a Web 2-n mi zajlik, hiszen, de hát tulajdonképpen a Tilos Rádió is egy közösségi felület, ugye? Ahol mi egymás között végül is arról kellene, hogy beszéljünk, amiről beszélünk, de mi is kötelezve vagyunk hírmondásra.
3: Minket törvények szabályoznak, törvények, illetve egy törvény, a média törvény határozza meg a mi
1: a
3: beszédünknek.
1: Tudatot.
3: Nem a tudatot, hanem hogy a mi adásszórásunk mettől meddig terjed. Hát.
1: Na, de hát az interneten ez ugye meg az archív, tehát nincs határ.
3: Nincs határ. Értem, de a rádióban megvan.
0: De rádió, az is lehet, hogy én otthon ülök a szobámban, és csinálok egy webrádiót, nem? Egy Web 14-et.
3: Igen.
0: Hát akkor mi a különbség?
3: Hamar korlátokba fogsz ütközni.
4: Milyen korlátokba?
3: Ha azt akarod, hogy 100-an hallgassanak, akkor már a zsebedbe kell nyúlni, hogy...
0: Hát de most is a zsebünkbe kell nyúlni.
1: Júlia, mesélj a Szabad Európáról. Én nagyjából megnéztem, ami a Web 2-n található rólad, és ki is raktam egy interjút a Hazai Saladás Facebook oldalára, aki ezt meg szeretné tenni, az
3: meg gyorsan. Pereljen be minket.
4: Fogalmam sincs, mi található meg rólam a Web 2-n.
1: Mindegy, nekem van. Tehát én beütöttem a Google-ba, és akkor ki a dolgokat, és akkor ott lehetett látni, hogy nem tudom, óvónő voltál Afrikában, meg nem tudom, poszthippi Párizsban, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. És aztán a Szabad Európánál dolgoztál.
4: Így van, de ott főleg műsorszerkesztést csináltam, vagy előbb a nemzetközi, aztán a magyar hírműsoroknak. Nem híreket, azt nem szerettem, nem is tudom, nem értek hozzá, annak valahogy túl pontosnak kell lennie, hanem...
1: Ez egy definíció, hogy pontosnak
4: kell. Hát persze.
0: De többének is pontosnak kellene, nem?
4: Igen, de az más, amikor, hát amiket én csináltam, kivéve amikor a Forgó Színpad műsorának dolgoztam, meg amikor volt saját félórás műsorom olyan fontos témákról, mint oktatásügy, egészségügy, nők, stb. Egyébként pedig rabszolgaként a napi híradós műsorba a napi aktualitásokat, az ember bement a telekszobába, és akkor megmondták, hogy most fú, Nicaraguába, most éppen pucs van, szedd össze 3,5 percbe. És akkor összeszedtem a hírügynökségi jelentéseket, meg hogy mit írt róla a New York Times, meg a Le Monde, és akkor 8 hírből, illetve hát igen, hírmagyarázatból csináltam egy 9-et. Ez volt. Hírügyben viszont egyszer egy igen remek dolog történt. A Kovács Kristóf, akit mindenki ismer, utána a Narancsnál dolgozott, és most valahol vidéken egy színház, nem is vidéken, mindegy, Pesten színházban van, és egy remek srác, és egy időben beosztották a hírosztályra. És fogta magát, és egy szép nap nagyon unatkozott, és beírt a hírekbe egy teljesen hasraütött szöveget, valahol a déltengeri óceánokon valami horrorisztikus hajótörésről, és hát természetesen néhány órán belül kiderült, hogy ennek nincs alapja, mert azért az amerikaiak ellenőrizték a műsorokat nem előzetesen, tehát ez tényleg nem cenzúra volt, hanem utólag, hogy minden rendben van-e, úgyhogy minden hírhez meg híranyaghoz mellékelni kellett az eredet.
1: A forrást.
4: Tehát a forrást, igen. És kiderült, hogy semmi forrás, és az egészet a kis ujjából szoptam, mert unatkozott. Úgyhogy óriási botrány volt, mi meg nagyot röhögtünk, akkoriban Kristófa szobatársam volt.
0: És előléptették ezután?
4: És nem engedték többet a hírosztályhoz.
1: De ezt ezért csinálta.
4: Szerintem is, mert hogy még arról volt nevezetes a Kristóf, hogy a Szabad Európa teljes élethosszában, ami nem tudom hány évtized volt, ő volt az egyetlen, aki magától ott hagyta, egyszerűen nem bírta tovább, és 90-ben ott hagyta. Én mondtam neki, hogy figyelj, hát most már úgyis mindjárt bezárják, és ha bezárják, akkor kapunk egy nagy nyaláb békielégítést, ne csináld, nem bírom tovább. Elhúzott, elment haza, jött Magyarországra. Utána az ő helyén a szobatársam a Kovácsi Tibi lett, akitől nagyon szépen búcsúzott különben a Narancs, úgyhogy én nekem így emberileg kellemes volt a környezetem.
1: A szobatárs az, hogy egy ilyen hírt csinált, ugye?
4: Hírosztályon is volt, és aztán a hírosztályon néhány fix emberen kívül sokakat úgy megforgattak. Hmm. Engem is akartak oda rakni, de kézzel-lábbal tiltakoztam. Valahogy úgy éreztem, hogy az nekem nem megy.
1: Mondtad nekik, hogy ha ide beelőltettek, akkor csinálok álhíreket.
4: Például.
0: Ez egy közösség volt, ez a Szabad Európa, vagy ez egy munkahely volt?
4: Ez egy munkahely volt, nagyon sok belső feszültséggel, és mihelyt még úgy 88-89-ig, illetve inkább 88-ig valahogy úgy elment a dolog, de amikor már világos volt, hogy itten szabadság lesz, akkor ugyanúgy ketté vált a szerkesztőség, ahogy Magyarországon, és hogy egyszerűsítve mondjam, voltak a kopcsik meg a fasiszták. Most úgy, hogy értjük. Igen. Úgyhogy nem volt jó, fú, de nem volt jó. Volt, úgyhogy mentem a folyosón, és ott állt 2-3. Ez egy kicsit életkorhoz is kötött. Úriember, és akkor olyan ellenségesen elhallgattak, és én majdnem, hogy tűszúrásszerűen éreztem az oldalamba, hogy ezek engem ennyire utálnak.
0: Ez mikor kezdődött, ez az elhidegülés, vagy szóval ez a szembenállás?
4: Hát eleve meg volt.
0: Világos csak, hogy mikor lett ilyen nyilvánvaló.
4: Fokozatosan alakult ki a sajtószabadság és a szabadság egyáltalán Magyarországon, de eleve meg volt. Én először Párizsba éltem, és akkornan párizsi tudósító voltam. Az nagyon jó volt, kis színeseket kellett küldeni. Hát a forgószínpadnak, bármint egy héten 4-szer.
0: De mondjál kis híreket.
4: Ezek nem hírek, ezek ilyen kis történetek, semmi az aktuális divatról, a szomszéd utcában lévő kutyamacska kényeztető játékszerekről, a szomszéd házban lakó afrikai házaspár különféle anekdotáiról, a piaci történetekről, akármiről. Csupa kis színen, az nagyon jó volt. És aztán utána átmentem Münchenbe, mert hogy hívtak, és addigra a két gyerekem, akiket ottan próbáltam nevelgetni, de kicsit nehéz körülmények között, mert elég szegények voltunk, és akkor ők mondták, akkor ők már 17 és 19 évesek voltak, hogy akkor menjek, elkeresek pénzt. Úgyhogy ott hagytam őket Párizsba, és elmentem Münchenbe. És hát akkortól már én éreztem, bennem is volt ellenállás, mert ott is generációk voltak. Hát aki 44-45-ben diszidált, és aki 56-ban diszidált, az már más generáció volt. És aztán az volt a szöveg, hogy hát én ugye 77-ig Magyarországon éltem, 77 januárban kezdtem, nem is voltam sose diszidens. Nem is se a diszidens, se az emigráns szót nem tudtam magamra érvényesnek tekinteni.
0: De praktikusan diszidens voltál, nem?
4: Nem, elintéztem, lett egy francia férjem, lett egy francia állampolgárságom, a gyerekeim hazajárhattak nyugodtan.
0: Ja, hogy te teljesen legális voltál.
4: Igen, és én, ha már meg kellett határozni, akkor azt úgy mondtam, hogy pszichológiai menekült vagyok. A házasságomból akartam kilépni, de olyan remek férjem volt, hogy több országhatárt kellett közénk rakni, hogy ott bírjam
0: ez
4: hagyni.
0: Ez nagyon jó, ez a pszichológiai menekült.
4: Igen, ez létezik egyébként.
0: Létezik?
4: Ez egy valódi, hát saját magam, tudom, nem voltam se gazdasági, se politikai, bár azért voltak. Konrád György volt a férjem és a gyerekeim apja, úgyhogy volt azért itt politikai háttér is. Na mindegy, és akkor ezek a vén urak a Szabad Európánál, ott az volt a vélemény, hogy hát ez is a Kádár neveltje. Szóval ezek azt hitték, hogy attól, hogy én Magyarországon éltem, attól én szükségképpen abszolút Kádár befolyás alá kerültem, és hát én ettől megőrültem. Nem bírtam velük szóba állni, nem is nagyon barátkoztam ott senkivel. És aztán, amikor már jött a Kovácsi Tibi, meg a Kovács Kristóf, meg még egy-két, túlságosan sok nem is, ez a két ember volt, aki nagyon emberszabású volt, és akivel jóba tudtam lenni, és aztán még néhány ilyen fölületesebb kapcsolat, akik úgy elvesztek
1: mert
4: a buszában.
1: Mert ők is Kádár neveltjei
4: hát
1: voltak.
4: Persze,
0: Én voltam többféle ilyen külföldi országban, ilyen magyar környezetben, és azt nagyon érdekes megfigyelni, hogy tényleg ez a ki mikor ment el, az egy demarkációs vonal, mert az, aki elmegy Magyarországról valamikor, akkor megőriz egy képet, és ott leragad.
4: És az úgy marad, igen.
0: Ez állatok is így volt,
4: igen,
0: akkor.
4: Persze, abszolút. Volt például egyszer olyan eset, már nem is emlékszem, milyen vettem föl valamilyen műsort, és ugye az üvegablak mögött ült a elben rendezőnek hívják, de hát nagyon sokat nem kellett rendezni ezeket a műsorokat, és valamit Egyesült Államok kapcsán, hát úgy fogalmaztam, hogy Magyarországon szokták mondani, hogy és az USA-ban is, amire megállította, és azt mondta, hát maga hogy beszél? Mondom, így nem lehet beszélni. Tessék kimondani, hogy United States. De micsoda a magyar szövegben én azt mondjam, hogy és a United... Hát igen, de hát ezt én nem engedem át. Ezt nem mondhatja, hogy USA. De mondom, egész Magyarországon így mondják. Az Magyarország. Mi itt viszont amerikai rádió vagyunk. És akkor öltöztünk egymással. A végén hát nem voltam hajlandó United States.
0: De ez a dialógus magyarul folyt le.
4: Persze.
0: Ez az jó.
4: A technikusok azok németek voltak, de a műsor rendezője hát az magyar volt. Ez is egy öreg faszi volt. Nagyon öreg volt, totyakosan járt, és azt hiszem 48-ban ment ki, és eleinte a rádió kezdeteiben ő is műsorokat csinált, és Fekete Hang néven szerepelt, és rettenetesen szájtépő volt, olyannyira, hogy 56 után, a forradalom után az amerikaiak alapos vizsgálatot tartottak, hogy mennyi marhaságot mondhatott a Szabad Európa, mert hogy mindenki arra hivatkozott, hogy a Szabad Európába bemondták, hogy mindjárt jönnek az amerikai csapatok. Soha nem fogom megtudni, hogy mi az igazság. Azzal érveltek, hogy ez nem igaz, hanem a hallgatók olyanok, hogy mindig azt hallják meg, amit hallani szeretnének, és újság vagy sajtószemlében lehet, hogy elhangzott valami ilyesféle, de várjál csak, mit is akartam ebből kihozni.
0: Az emigrációban élő, ugye sok magyar volt nyilván, igen, a magyar, igen, adásokban, igen, vagy akik valamikor elmentek, igen, hogy ők, te gondoltál arra, hogy visszajössz Magyarországra egyszer? Vagy ők gondoltak arra, hogy ők egyszer visszajönnek?
4: Éppen mondom, én nem tekintettem magam diszidensnek, és járhattam is volna vissza Magyarországra, de akkortól kezdve, hogy a Szabad Európánál, amikor külső tudósító voltam, az akkor szabad voltam. De akkor alá kellett írni, hogy amíg én a Szabad Európa Rádió tudósító dolgozója vagyok, addig nem mehetek haza, hiszen hát ez volt az ellenséges rádióadó.
0: De hogy a fejekben az volt, hogy majd egyszer vissza akarnak-e jönni ide az emberek, vagy sem?
4: Hát nem nagyon, nem nagyon. Szóval amíg az oroszok itt vannak, de közben azért tele voltak ilyen nagyon, hogy is mondjam, tulipántos ládás honvágyakkal. Volt egy Piroska SCH-val nevű vendéglő, és oda jártak rendszeresen vacsorázni, ahol magyar nótákat énekeltek. Gulást.
1: Hát, ja, mondjuk gulást Németországban.
4: Igen. Na most ez volt egy ilyen fix társaság, és soha oda a lábamat be nem tettem. Ebből is lehetett látni, hogy én egy komcsi vagyok.
1: A komcsi az, aki nem megy a Piroskába.
4: Így is lehet mondani, igen.
0: Ja, igen. Nagyon érdekes az egész, igen. És minek körül az ember? Bocsánat, még egy milyen hírnek körül az ember így a emigrációban? Tehát mindenki egy igazolást keres a saját életére, nem? Tehát igen, valahogy mégiscsak olyan híreket gyárt, ami a saját habitusának a legjobban megfelel, nem?
4: Hát azért hírgyártásban rendesen be volt tartva a általában BBC-nek nevezett hírszerkesztési etika, úgyhogy ott nem volt hiba. Műsorokban és kommentárokban, hát persze, kommentárban azt mondja az ember, amit a szíve szerint gondol. Tudom már, hogy mire nem válaszoltam a kérdésedre, hogy gondoltak-e arra ott a kollégák, hogy egyszer majd hazamennek, de nem nagyon. Nem, mert rettegtek attól, hogy hogy meglássák a valóságot.
1: És nem is jöttek haza. A Kovácsi meg a Kovács Kristóf hazajött.
4: Persze, de néhányan hazajöttek, én nem tartom senkivel se a kapcsolatot. Ővelük tartottam, de nem sokat tudok. Aztán az egyik, ugye amikor már bezárt a rádió, hát nagyon hosszú időbe telt, amíg az amerikaiak elfogadták azt, hogy most már tényleg be kell zárni, az már pocsék volt. Ugye 89-től tényleg mindent lehetett mondani nyilvánosság előtt, úgyhogy akkor már senki nem hallgatta a Szabad Európát, és nagyon nehéz volt így dolgozni, hogy az ember tudja, hogy nem, hát levegőbe beszélünk a szószoros értelmében.
1: Igen, az egy ilyen ritka pillanat volt, amikor mit tudom én, a magyar nemzetbe, vagy a bármilyen nézetben
0: események.
1: Érdekes dolog volt.
4: Igen.
0: Emlékszem, 88-tól kezdődött az, hogy minden nap valami érdekes volt a magyar, magyar hírlapban is volt egyébként. Igen. Még nem a mairól beszélünk, hanem a régiről.
4: Meg a Kossuth Rádió a 168 óra, hát az is egy remek műsor volt, és akkor mi már teljesen feleslegesek voltunk. Alig vártam, hogy bezárjon a rádió, ezt a Kovácsival sisteregtünk, sustorogtunk erről, de azt mondta, hogy nem mondjam nagyon hangosan, mert gyűlölni fognak érte, mert a nagy többség viszont meg volt rémülve, ugye mi ott nagyon jó fizetést kaptunk, igazán nagyon, életem első és utolsó és egyetlen munkahelye volt, ahol rendesen megfizettek, mai napig is ebből élek, mert kapok nyugdíjat onnan, különben nem is tudom, mi lenne vele, úgyhogy nem is szidom ezt a rádiót, de mindenki rettegett a bezárástól. Hát pontosan. Pontosan. Mondjuk a nagy többség öreg volt, úgyhogy menjenek már nyugdíjba, nyughassanak. De volt néhány, én aztán mondhatom, volt néhány viszonylag fiatal gyerekekkel, és azok tényleg rettegtek ettől. Az amcsik meg nekik el kellett határozni, de ezzel együtt ugye amerikaiak állását is be kellett fagyasztani, úgyhogy nehezen döntöttek, aztán végén 93 őszén akkor bezárták, és 6 hónap laufot kaptunk, hogy addig kapjuk a fizetést, lakhatunk a szolgálati lakásba, amíg kiki eldönti, hogy mit csináljon. És én akkor döntöttem, hogy ha most jön Afrika.
0: Visszatértünk?
3: Visszatértünk.
0: Ez a Haza és Haladás a Tilos Rádióban. Ma a hírnapja van. Tulajdonképpen egész nap erről lesz szó valamilyen körben font módon. Most vendégünk Pángi Júlia, világutazó író. Hogy
1: rádiós.
0: Igazából mit nem csináltál? Vaskohászatban nem dolgoztál?
4: Azt nem, de voltam kőműves segéd is. Meg prospektusokat hordozgattam ki, meg szakácsnő voltam.
0: Hol?
4: Debil gyerekek. Hát ez valahol Dél-Franciaországban. Egy ilyen nagyon alternatív nyaraltatás volt különféle problémás gyerekekkel, de nagyon vegyesek voltak dankórosak, azok iszonyú helyesek, remek humoruk van, azok nagyon jók.
0: Meg barátságosak.
4: Nagyon, igen.
0: Jöttek kommunikálni.
4: Jöttek be hozzám a konyhába, ekkora nagy késsel segítettek szeletelni, és egy percig sem féltem, mert tudtam, hogy minden rendben lesz. Uh-huh. Aztán voltak súlyosabb esetek is. Az nagyon jó munka volt. Én voltam a konyhafőnök, és 2 beosztottam volt, az egyik egy tunisi, és a másik egy algériai srác. És hát miközben dolgozott a kezünk, meg az agyunk, hogy mit főzünk a gyerekeknek finomat, rengeteg receptet is cseréltünk, és az csodálatos volt, hogy a tunisi meg az algériai véresen összeveszett a kuszkusz helyes receptjét.
0: Na de az jogos.
1: Ez egy komoly
4: abszolút
1: kérdés.
4: Jogos, és akkor jöttem rá, hogy a nacionalizmus olyan mélyen benne gyökerezik az emberekbe, hogy
0: de jó, de ha nem lennél komcsi, akkor tudnád azt, hogy a két magyar ember, hogyha gulyáslevest főz, akkor halászlé.
3: Vagy halászlé.
4: Hát a bajai meg a nem tudom melyik, hát az önre megy.
0: Tehát az, hogy egy tunézia, meg egy algériai összevészet, az normális.
1: Tiszai vagy dunai halból.
4: Hát persze, nyilván nagy
0: meg hogy van-e ikra, vagy mennyire passzírozni, milyen szűrőn.
1: És milyen tésztával, kocka, vagy nem kocka, gyufa, vagy nem gyufa.
4: Igen, ezek nagyon fontos kérdések szerintem is.
1: Vagy mondjuk 2 olasz, hogy az izét azt ilyen csavart tésztával, vagy milyen
4: milyen kevénységű legyen.
0: Meg ki lehetne már venni a lábasból a tésztát.
4: Igen.
0: Na, de hát akkor ez...
4: Persze, nagyon jól szórakoztam, az jó munka volt.
1: Viszont ezek szerint a kuszkuszhoz értesz.
4: Igen.
1: Hú,
4: igen.
1: Akkor majd adáson kívül belézem, mert az egy nagyon fontos kérdés. Én Párizsba ettem életem legjobb kuszkuszát, ha jól sejtem, ott úgy hívták, hogy kuszkusz royale.
4: Igen.
1: De ezt lehet, hogy nem franciás.
4: De
0: azt mondtam.
1: És hogy az, azóta is keresem azt a ízét, receptet, de tulajdonképpen mi, a tunisi, az algériai, mindenféle kuszkusz van, de az, ahol ahogy Párizsba az készült.
0: A royale legfelszerítőbb az, a mondjad akkor.
4: Attól royal, hogy sokféle hús van hozzá, tehát, mert különben választhatsz, hogy marhával, birkával, csirkével, vagy bergezzel, az a csipes kolbász.
0: Az a vékony kolbász.
4: És hogyha mindegyik van, akkor egy ekkora nagy, most nagyra tártam a karomat, kedves hallgatók, tálat hoznak elé.
1: Igen, de az meg van sütve. Ugye főzve van a lébe, és utána megsütik.
4: Igen, igen.
0: A merkez.
4: A merkez az nem, az csak sütve van, a birka meg a marha főzve van, és a csirke az sütve.
1: És nincs megsütve a, utána a főzve és sütve, nem?
4: Igen, azt hiszem.
1: Igen.
0: Azt hiszem. Hát a royal az, hogy igen, hogy mindenből igen. Van egy pici. Mint a királyok, ugye?
4: Hát ez az.
1: Mazsola, meg
4: király. És olyan pici, akkor a nagy adagokat lehet belőle, és abba hagyhatatlan. De az én konyha művészeim, a tunisi meg az algériai, nem is a hús részen vesztek össze, hanem azon, hogy vajjal vagy olívaolajjal kenegetjük szét a gőz fölött órákon át párolt kuszkusz.
0: Na most a franciás arabok nyilván azt mondják, hogy vajjal, nem?
4: Hát az az igazság, hogy én már elfelejtettem, hogy ki mit mondott.
0: Mert szerintem a franciás arabok inkább a vajjal esküsztek.
4: Én ha csinálok, mondjuk én nem csinálok. Nagyon ritkán, mert nagyon nagy meló.
1: Meló, igen.
4: De akkor olívaolajjal. Viszont azt adás után azt adtok e-mail címet, szívesen elküldöm a világ egyik legjobb receptje. Tabulénak hívják. Magyarul azt mondanám, hogy kuszkuszsaláta. Igen. Az egy hideg.
0: Sok zöld petrezselyem.
4: Iszonyú jó.
0: De azt nagyon finom, azt szoktunk elni.
4: Igen, persze, jó van akkor. Persze. Akkor nem is küldöm el, akkor ti mindent tudtok.
0: De azért küldöm.
3: Ti reggeliztetek, már csak zárójelben.
4: Éhes lettél.
3: Nem kicsit.
0: Nagyon sokat utaztál az életedben. Voltál Franciaországban mennyi ideig?
4: Én nem igazán utazó vagyok, hanem ha valahol valamilyen dolog vagy feladat van. Egyrészt, igen, nagyon helyes.
0: De most is?
4: Hát most aztán pláne. Most belső emigrációban élek. Szóval nem utazom, hanem oda megyek valahova, ahol dolgom van, és akkor ott vagyok egy ideig. Mert hát úgy sétálni az utcán, nézni a kiratokat, kiállításra menni, stb. Az valahogy kevésbé izgat, viszont ha ott vagyok valahol, akkor, és ott munkám van, akkor tudok a helyiekkel úgy ismerkedni, hogy elmegyek hozzájuk. Ezért volt jó ez az afrikai munka, ahol óvonő voltam.
0: Az mit jelent?
4: Az azt jelenti, hogy amikor a Szabad Európa bezárt, és tudtam, hogy hát most már nincs mese, most már 20. éve külföldön élek, Franciaország meg Németország volt, most már haza kéne jönni Magyarországra, de még nagyon nincs kedve, még valami hiányzik, szóval nem akarok hazavenni. És akkor lapozgattam a Liberation-t, a Németországba is megőriztem a franciaságomat, és ott egyszer csak tényleg, mint az Isten ujja ilyen rávilágított egy apró hirdetésre, miszerint pedagógiai tapasztalattal rendelkező szemét keresnek egy évre Afrikába, egy bozott faluba. És abba a pillanatban tudtam, hogy ez megvan.
1: És nem volt ilyen félelem benne?
4: Semmi. Semmi, sőt.
1: Nem tudom, a kígyótól, vagy nem tudom.
0: De ez hol volt Afrikában?
4: Ez Nigerben, egy Ilela nevű faluban, 200 kilométerre a fővárostól, nem volt elektromosság, nem volt víz, nem volt semmi.
0: Ez egy francia-afrikai.
4: Igen, hát ezért tudtam menni.
1: Egy repülőre.
4: Igen, hát először jelentkeztem, előadtam, hogy ugyan óvónő sose voltam, viszont nagyon szeretnék Afrikába menni, különben is fölneveltem két remek gyereket, meg Párizsban dolgoztam bűnöző fiatalok mellett, és én ezt nagyon jól tudnám csinálni. És azt mondták, hogy jó, jöjjek. És akkor felültem egy repülőre.
0: Oltást kaptál.
4: Persze. Amit kell, nem tudom.
0: De nem
4: féltem semmitől.
0: Miért?
4: Általában se félek.
0: Miért?
4: A saját hülyeségemen kívül semmitől sem félek, nem tudom. Rám mosolyogtak az őrangyalok születéskor.
0: De ez nem passzol ezzel a pszichológiai menekültel, ez a nem féles.
4: Aha, most nagyon megfogtál. Igen, De mondom, hogy a pszichológiai menekülés az a házasságból volt.
0: Ja, hogy ez csak ilyen...
4: Persze, kifejezetten személyes. Igen, aha. igen. Szóval nem akartam feleség lenni.
0: Aha.
4: Úgyhogy, és akkor, akkortól kezdve már én voltam én. A volt férjem, hát 30-valahány éve elváltunk, most is nagyon jó barátságban vagyunk, teljesen rendben van a pasas, de mondta, hogy ne menj el, Juliskám, seggedbe harapnak az oroszlánok, ne menj el! De elmentem. Oroszlánt nem láttam, skorpióval találkoztam, de eltapostam. Nem volt
1: és
4: mit a fény.
1: A komfort hiány? Tehát, hogy a...
4: Hát az egy kicsit kényelmetlen, de hozzá lehet szokni. Igen. 40 fok fölötti hőmérséklet, vályokfalak, ami ugye lévén, hogy szerves anyag, tehát rengeteg rovar él benne. Hát az nem volt mindig kellemes. Viszont az élmény olyan fergetegesen hatalmas volt. Az ismeretség, a szomszédság, az afrikaiakkal való barátkozás, az egész élményanyag, hogy csodálatos volt.
0: Amikor Afrikában voltál, akkor mennyit tudtál a világ dolgairól?
4: Hát azért én mindig úgy odafigyeltem.
0: Jött újság.
4: Ja, mencs. Hogy ott mennyit?
0: Tehát amikor ott voltál. Amikor ott voltál.
4: Párizsban, mielőtt elindultam, megkérdeztem egy kedves afrikai barátomat, aki kameruni, de már régóta Párizsban él, hogy mi az, amit nem szabad elfelejtenem, hogy vigyek magammal Afrikába, és rögtön rávágta, hogy rádiót. És vittem is egy kis rádiót, na, azt állandóan hallgattam, az fantasztikus.
0: Mert lehet a rádiót.
4: Igen, a Radio France Internationalt volt egy Afrika numero 1, kifejezetten afrikai rádió, és hát csavargattam. Hihetetlen élmény volt, egyszer csak erős kínai akcentussal magyarul hallottam beszélni. Képzeljétek el, a kínaiaknak volt magyar nyelvű adásuk.
1: Ne.
4: Teljesen elképesztő volt, nagyon nehezen jött be, de a fülemre tapasztva izgatottan figyelte, és a szöveg az olyan volt, mint nálunk a sztálinizmus éveiben, egészen elképesztő volt.
1: Ez mikor volt? A kínai szabad Európa.
4: Igen.
0: 90...
4: Ez 94-95-ös tanév.
1: Már nincs semmi.
0: Egyébként nincs. Én is hallgattam ezt a francia rádiót itt Budapesten, tehát akkor azt Afrikában hallgattad.
4: Igen, a Radio France Internationalnak volt Magyarországon adása, sajnos már nincs.
0: Már nincsen, de az tényleg jó rádió
4: az
0: volt.
4: Az jó rádió. Jó rádió.
1: Hírek korrektek volt.
0: Igen, meg hát egyrészt az egész nagyon
4: pontosan.
0: Korrekt volt.
4: Igen, és nagyon nyitott, ahogy azért én még mindig fönn vagyok akadva a francia dolgokon, nem akarok erről lejönni, hát van francia állampolgárságom is, az egyre jobb mai körülmények.
0: Hány állampolgárságod van?
4: Kettő, összesen csak kettő. De este 8:30-kor a TV 5 Monde látható a világon, ez a franciaországi kettes tévének a nemzetközi ilyen sugárzott adása 8:30-kor. És az is nagyon jó. Nagyon jó. Például egy olyan apróság, ha már hír a témánk, hogy előtte is, a fél órás híradó előtt is, és után is, nem is tudom, 10-15 másodpercben, nem tovább, csak egy kép van, mindig más, valami az olvadásról, vagy a szárazságról, és csak föl van írva, hogy globális fölmelegedés, készpassz. És utána meg megújuló energia, és akkor ahhoz való képek. Nem kell sok szöveg, de minden nap előtte és utána is. És azért ez hat. Szóval éveken át ezt látod, hat. Szóval én szeretem, amikor látom, hogy ilyen tökéletes nyitottsággal, tényleg 5 földrészre figyelve, és akkor mindig úgy elszomorodok, hogy most én már nem bírom ezeket, én az ATV-t sem bírom, már a klubrádió is idegesít.
0: Nem, mert ugye egész más a de hát ez már tényleg ilyen szakmai diskurzus része lenne, hogy tényleg van egy jó minőségű, például Franciaországban, de szerintem Németországban is van.
4: Biztos,
0: meg
4: igen.
0: Most nem csak a BBC-ről beszélünk, igen. Hanem hát jobb helyeken azért van egy teljesen korrekt közszolgálati hálózat, ami csak olyan hülyén hangzik most, olyan, mint hogy nyafognánk, vagy nem tudom miért. Hogy...
4: Nyafogjuk nyugodtan, mert okunk van rá.
0: Tehát, mint a nyafogás, de igen, marha érdekes sokszor a műsor. Képzeljétek el például ezekben az országokban, vannak társadalmi problémák.
4: Például.
0: Mert Magyarországon nincsen.
4: Hát nálunk semmi, hát is nagy... Magyarország jobban teljesít, hát mit akartok?
0: Nem, de tényleg,
1: nagy arányban vannak külföldi hírek, tehát ha azt nézed, igen, akkor nagyjából tényleg azt mondod, hogy a világban vannak ilyen problémás gócok, ízek és arról. Magyarországon szintén nincsen.
0: De hogyha ha csak belső ügyekről van szó, mondjuk a német, vagy a francia, vagy az angol, vagy a holland, vagy a svéd, vagy nem tudom, akkor az, hogy vannak társadalmi belső feszültségek, és azok nem ilyen eldöntendő dolgok, hogy most te komcsi vagy, vagy fasiszta. Tehát ugye azt lehet, hogy árnyaltam, mert lehet, hogy valami szakmai indoka van, vagy valami, és nagyon érdekes, ahogy ez tehát nem hír van tálalva, hanem azt mondjuk, hogy hát vannak ilyen megoldandó feladatok, nem tudjuk a megoldást. Ez egy állítás, hogy nem tudjuk.
4: Igen.
0: Ez amit ugye, amikor te elmentél, akkor tudtuk a megoldást, és most, hogy visszajöttél, megint tudjuk a megoldást.
4: Igen.
0: Akkor
4: rosszul időzítettem.
0: Mikor jöttél vissza?
4: Hát Afrika után, mert akkor nagyon erős volt bennem a vágy, hogy be állandóan jegyzeteltem, és óriási anyagom volt, és azzal jöttem, akkor már tudtam, hogy fú, letelt a 20 év csavargásom a világba, és haza kell mennem, mert el akarom mondani a magyaroknak, hogy milyen volt ez az egész Afrika, mert állandóan csak a köldöküket nézik, sírnak, rínak, hogy milyen rettenetes sorsunk van, ugye, ahogy azt a himnuszban meg van írva.
0: Meg nincs is skorpió itt.
4: És például. Úgyhogy akkor hazajöttem, és megírtam ezt a könyvet, és aztán valahogy itt ragadtam, és azóta inkább könyveket írok, meg hát ilyen publicisztikákat.
0: És miért akarod a magyaroknak ezt elmondani?
4: Mert hülye vagyok, mert egy tanítónéni lelke maradt bennem. Tulajdonképpen az egész hosszú pályafutásomat gimnáziumi tanárként kezdtem, de 4 év után ott hagytam az oktatásügyet is. Sok munkám volt, sok pasim volt, sok életet éltem, sok foglalkozásom volt, és ezt kívánom mindenkinek, hogy minél több legyen, mert ez egy kicsit tudatos is volt, hogy valahogy olyan igazságtalan, hogy csak egyszer élünk. Szóval olyan habzsolósan úgy gondoltam, hogy minél több legyen benne, minél több élmény. És most már az a veszedelem fenyeget, hogy azt mondom, hogy fú, hát megvan, most már elmegyek úszni, főzök finom vacsorákat az unokáknak, olvasok, remek könyvek jelennek meg.
1: Akkor te akkor ott hagytad Párizsba a két gyereket, akik éppen a felnőtt.
4: Az egyik küszöbe. Már egyetemista volt a másik érettségi előtt.
1: És akkor rendben lettek. Lehet, hogy jót is tett nekik.
4: Igen, hát szokon vették nagyon, szóval nem esett jól nekik. Én meg azt mondtam, hogy gondoljatok arra, hogy milyen remek dolog ebbe az életkorba, hogy nincs fejetek fölött ellenőrző szülő. Mondjuk sose voltam ellenőrző típus. Úgyhogy az egy picit nehéz volt nekik, de hát én viszont akkor már Münchenben jól kerestem, úgyhogy küldtem nekik a pénzt, és úgy tudták mind a ketten az egyetemet, a lányom az orvos, itt a fiam történész lett végigcsinálni, hogy nem kellett mellette dolgozniuk, arany életük.
0: És ők hol vannak most helyileg?
4: Hát a Miklós itt van Magyarországon, és a Történettudományi Intézetben kutató, és nemrég jelent meg egy Zsidóságon innen és túl címmel egy egészen remek könyve, 700 oldal. A Anna Dóra leányom pedig Párizsban maradt, sose jött haza, pszichiáter lett, pszichoanalitikus. Ott is van két gyerek, itt is van két gyerek, mind a ketten jó házasságban élnek, és iszonyú helyesek, okosak, szépek. Úgyhogy semmi panaszom nincs az életre, kivéve a magyarországi politikát.
0: Na de hát azt követed?
4: Igen, nem bírom nem követni, ez a baj. Mert valahogy itt a gyomorszájamban ott van, hogy nagyon is számít, hogy mi történik. Én nem tudok úgy élni, hogy azt mondjam, hogy nem foglalkozom azzal, hogy mi folyik a világban.
1: Voltál azóta Afrikában?
4: Visszamentem egyszer, igen, Csádba, Dzsamenába, mozgássérülteknek tanítottam rádióműsor készítést. Ez nagyon érdekes volt. Arról is írtam egy könyvet.
0: Mozgássérülteknek rádió?
4: Igen, azért, mert az a csaj, aki engem Nigerbe hívott, néhány év múlva szintén egy ilyen ONG-nél, egy ilyen civil európai civil szervezetnél Jamenába dolgozott, és szereztek pénzt arra, hogy a jamenai állami rádiót rávegyék pénzzel, hogy csináljon fogyatékosok számára műsort, mert nagyon-nagyon-nagyon sok fogyatékos él, hát a legtöbb afrikai országban, de most Csádról van szó. És akkor kaptam egy e-mailt, addigra már léteztek az e-mail kapcsolatok, hogy rémlik nekem, hogy te rádiós is voltál, nem akarod megtanítani az én mozgássérültjeimet rádiózni? Mert megkaptuk a műsort, de hát nagyon amatőrök, egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a műsoridővel. Úgyhogy egy óra múlva már repülőn voltam, és mentem oda. Azért mozgássérültek, mert, és nehezen tudtam velük megértetni, hogy vannak még a gyengénlátók, a vakok, a süketek, egy csomó minden van még, mert hogy azokkal nehéz rádióműsort készíteni, csak a mozgássérültek, nekik még csak ők vakok voltak a legfontosabbak. De nagyon helyes fiúk voltak, természetesen csak fiúk, egyetlen egy lány volt köztünk, de azt állandóan kizavarták, hogy hozzá nekem vizet, törölt meg a nem tudom főzze, mit. Borzalmas volt a férfinő viszony.
0: Épp mindig több férfi van, még mindig. A Szabad Európában hány férfi volt? Sokkal több férfi
4: volt. Persze, meg hát minden főnök az volt, meg minden felelősen gondolkodó emberi lény az csak férfi lehet.
0: Hát ez így van a Tilosban is.
1: Sajnos, de ott, ahol...
4: Milyen szép, hogy egyáltalán meghívtatok.
0: Hát nem ért rá a férfi, akit elképtetek.
4: Ja, értem, most már.
1: És oda nem jutottál vissza, ahol óvónő voltál először?
4: Nem.
1: Mert az nagyon érdekesen nagy emlékeznek rá, tehát hogy az fehér asszony.
4: Jó, hát azóta már felnőttek gyerekek, de azért valami szól, ennyi már. Azért valamit két tudnak magyarul is, ez meg belefér ez a történet, hogy valamelyik gyerek elesett és nagyon vérzett. Előkaptam a kis orvosi táskámat, ahol sebfertőtlenítésre ez a Dermaforin nevű sárga por volt. És hát be volt szarva, a gyerek rettegett, hogy fájni fog, és mondtam, hogy nem fog fájni, figyelj, hát ez varázspor, és van hozzá varázsige is, ugye franciául folytott a diskurzus, és elkezdtem a varázsigét mondani, miközben szóltam a Dermafort, és így szólt a varázsige, őszi éjjel izzik a galagonya ruhája, teljesen el voltak bűvölve, minden gyerek mondta, hogy nekem is, attól kezdve állandóan a sepphelyükre kérték, és meg is tanulták magyarul, ízikó gologonya.
0: Úgyhogy... És mit gondoltak, hogy ez kb. Miről szólhat, vagy elmondtad neki?
4: Nem, varázsige. Varázsige sebre, persze.
1: Ritmikus.
4: Nem, hát igen, persze.
0: Ja, teljesen. Ez szerintem a legvált. Szerintem a vörös ennek örült volna.
4: Szerintem is. Én is azt hiszem.
0: Gondolt,
4: igen, valószínűleg. Igen. Rendben is volt. Uh-huh. Föl nem merült, hogy mit jelent. Hát a varázsige az varázsige.
0: Na, de akkor a magyar belpolitika helyzetre milyen varázsigét mondanál? Hát miért nem próbált ki magadon ezt az ízik az alkonyát?
4: Hogy felejtsem el, hogy ne azzal kezdjem a napot, hogy kinyitom a híreket.
0: Igen. Miért nem kezded mással?
4: Igen. Nem tudom, mert akró, hogy mondják ezt, hogy akró. Hát amikor az ember függő, na, mint addikt, a kábítószer. Addikt, igen.
0: Na,
4: a dohányzásról leszoktam. Na, de nagyon mondjuk, nehezen.
0: Mondjuk, hogyha most dolgoznál egy független rádióban, vagy médiumban, akkor milyen hírt mondanál most? Ami téged. Tehát most hagyjuk a rendes
4: nagy
0: híreket.
4: Igen, egészségügyet és oktatást, ezt nyomnám csak, de nagyon. Mert de haragudj, ezt nem lehet nem tudomásul venni, hogy mi folyik itt. Hát tudatosan butítják az országot, butítják az embereket. Hát rettenetes, hogy mit csinálnak az oktatásügyel, meg az egészségügyel. És én most már abban se hiszek, hát te, hogy hatalom a média, francokat. Semmit sem tud senki se csinálni, hogyha az ember mégis...
0: A média is részt vesz ebben maximum.
4: Hát igen, igen, igen. Úgyhogy végül is szerintem a belső egyensúlyom és az egészségem kedvéért foglalkozom ezzel. Most már nem csak más, de még van azért a öreg szocik pompás lapja, nagyon jó folyóirat, a Mozgóvilág. Odaírok minden hónapban, és akkor legalább ott úgy ki. Környezetvédelem. Na, ezt se értem, hogy miért nem minden áldott újság címoldalán ez van. Hát beledöglünk, hát az unokáink már nem is tudtak majd életben maradni. Most, egyszerűen elképesztő, mondjad?
3: Most mondtad ki, hogy miért nem ez van a címlapon, mert az unokáink döglenek bele.
4: Igen, ez az. Szégyentelen az ember. Bocsánat?
1: De nem, én teljesen egyetértek.
3: Egyébként nagyon érdekes a környezetvédelemről visszatérve, ahol most te ülsz, ott Mérő László ült valamikor egy évvel ezelőtt, és a Tilosnak a környezetvédelmi műsorában beszélgettünk, és mikor a vigyázni kell a fűtésre, meg ne szellőztessünk ökörmódjára, meg itt van az ablak túloldalán Ági, akivel ezt az ominózos műsort csináljuk, akkor a Mérő rám nézett, és azt mondta, hogy hát én nem mondjam már meg neki, hogy ő hogy éljen.
4: Aha.
3: Mondtam, hogy akkor jó.
4: Ja.
3: Mert hogy ő szerint a környezetvédők azok ilyen agresszorok, és parancsokat osztanak ki.
4: Hát ez egy hülyeség. Meg különben is mondani lehet, aztán aki akarja, komolyan veszi, aki meg nem akarja, az legyen öngyilkos.
1: Hát igen, de tulajdonképpen ugyanez az oktatással is, hogy tehát, hogy most hát nem tudom, nekem is van diplomám, neked is, meg mindenkinek van diplomája, és hogy most még már ezt kihúzzuk ezt a keveset így, de a következő generáció katasztrófa. Tehát
4: abszolút.
1: A háromnegyed része nem fog tudni írni, olvasni, igen, szöveget érteni.
0: Hát illetve most
1: nyelvtanulás. Mi a jövő találáson ezeknek a
0: hát ilyen? Meg most az elment Magyarországról egy súlyos réteg, aki majd fájni fog. Nem most, majd egy olyan 10 év múlva fog elkezdeni fájni a szaktudáson.
1: Már most fáj.
0: A szaktudás. Tehát az, mert a képzettek, tehát ugyanúgy, ahogy hozzánk a képzettek.
3: Hát egyelőre még csak az fáj, hogy ezek az én koromban lévő haverok, és így nincsenek.
0: Hát neked ez fáj, de konkrétan így...
4: Elmentek a haverjaid.
0: Ja. Hát figyelj.
1: És az megy el, aki...
0: Mobilabb,
1: igen,
0: nyelvet
4: persze,
0: beszél.
4: Persze, hát nyilvánvalóan a szellemi elit megy el.
0: Hát legalábbis is egy része a szellemi elit, egy része pedig az, aki nem...
1: Rugalmas vagy
0: rugalmas, autószerelő, de megtanul németül, angolul, franciául, ja, adaptálódik az új világhoz. Tehát nyilván azok mennek el, akik mobilabbak, és ja, azok a bevándorlók, vagy menekültek jönnek ide, akik mobilabbak. Tehát ugye
1: de
0: ez egy...
1: Menjenek.
0: De azoktól megvédjük a...
1: Meg a munkaerőpiacot.
4: Jaj, na, hát ez az, hát nem lehet ezzel nem örjöngeni. Ti engem kinevettek.
0: De ugye nevetünk.
1: Mi is szóltunk erről.
0: Belső emigrációban vagyunk.
4: Hát az tímel, abban én is csak azért pofázok
0: csak
4: közben.
0: Csak ezt más is hallja.
4: Kifelé pofázok belőle.
0: Ja.
4: Na, mi van, lejárt az időnk?
0: Hát lassan lejár az időnk.
1: De egyébként van még olyan média Magyarországon, ahol, ami normális.
0: Például Tilos.
4: Na látjátok.
1: Lehet
4: mondom nektek.
1: Beszélgetni.
0: Long life.
1: Az az egyetlen titka, hogy ez egy ilyen teljesen non-profit dolog, és nem kapnak, igen, pénzt a műsorkészítők se. Tehát érdek nélkül tudnak...
0: Hülyeségekről beszélgetni.
1: Korrektek lenni. Vagy akár lehetünk korrektek is. Tehát
4: igen. Igen.
1: A főszerkesztő úr, tényleg a Szabad Európában ott voltak ebből problémák, hogy a hír főszerkesztő, hogy az amerikaiak, hogy akkor ezt így, vagy ne úgy, vagy ez úgy magától értetődően ment a BBC kódex alapján.
4: Igen, ment.
1: Mert én például nem irigylem a kollégákat, ugye én is dolgoztam itt-ott valaha még a Magyar Televízióban, vagy ilyenek, rettenetes lehet. Tehát már aki egyáltalán tudja, hogy miről van szó, tehát aki híreket gyárt ma Magyarországon.
0: Hát aki híreket gyárt, az egyrészt kapja az UKÁSZ-t, a megrendelőtől.
1: De azért kurva szar lehet.
4: Megfelelni.
1: Hát szar. Te is dolgoztál, az MTV-be is itt.
0: Igen, de hát hírbe soha. Mondják, csak hírbe
1: nem
0: soha.
1: Nem hírbe, de azért amikor föléd áll a főszerkesztő, és azt mondja,
0: az szerencsére. Én egyébként megúsztam ezeket a helyzeteket, mert én az oktatással, csak oktatási ügyekben dolgoztam például az MTV-be, és ott az annyira nem érdekelt senkit az oktatás.
4: Na, ez is jelentő, hogy az pont a legfontosabb téma.
0: Volt.
4: Igen.
0: Ma már nem az.
1: Ja,
0: ma
1: az, nem. Az a bajuszos hülye, az valami le lesz.
0: De ma már nyilván ez egy politikai kérdés, az, hogy mi van a fizika órán, vagy a futball órán. Tehát ezek mind politikai kérdések ma már. Arról nem is beszélve, hogy arra tudom, kinek az engedélye kell ahhoz, hogy egyáltalán bemess egy iskolába, tehát valószínűleg az ENSZ főtitkár engedélye kell, tehát senki nem nyilatkozhat, senki nem beszélhet, tehát tulajdonképpen minden olyan szinten átpolitizálódott, hogy nem is csinálkozott a semmit. Csak a tilosba, hogy hülyeségeket fecsegek.
4: Jól teszed.
1: Ez a Haza és Haladás című műsor volt, tematikus hírnap van, a vendégünk volt Láng Júlia. A könyveid kaphatóak?
4: A múltkor vettem a interneten keresztül egy példányt az Egy Budai Úri Lányból, mert valakinek adni akartam, és már nem.
0: És így derült ki,
4: hogy még volt. Úgyhogy az a legegyszerűbb, hogy beütni, és aztán vagy a Bookline, vagy az antikvárium.hu, vagy a Libri.
1: Én beütöttem, de nagyon nem. Tehát én azt mániám, hogy

0: Magadsz, hogy van egy rendes izéd, aki
1: odafekszik az ágyra, hagy nekem helyet.
2: Hát a cica is ezt csinálja. De az enyém már 18 éves.
0: Azt tudtad, hogy a brit jogrendben a kutya tetteiért felelős a gazda, a macska tetteiért nem.
2: Hát mert ez a mélységes állatlélektani ismeretekről tanúskodik.
1: Ja, mert saját jogán hülye igen. A macska.
2: Hát nem hülye, hanem autonóm.
1: Autonóm, úgy értem, igen.
2: Ezek a hülye kutyások.
0: Ja, na jó. Nagyon örülök.
1: Ez a hírnapja a Tilos Rádióban, vendégünk volt Láng Júlia, haza és haladás.
0: És kétféle zene volt, az egyik Ahmad Jamal volt, és most a túlsó CD fog elindulni, amiben Cinematic Orchestra van, a The Man with Movie Camera című Zsigaverto filmhez készült anyag. Köszönjük, gyere más.
1: További sok sikert.
2: Mindenkinek minden jót.
0: Menjetek kirándulni, remek tavasz van.
1: Sziasztok! Nossa.

0: gnóstico.
1: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Tilos Rádió FM 90.3, hamarosan kezdődik a harmadik utas műsor, ami minden második héten szerda délelőtt 10 és 12 között hallható, és leggyakrabban világutazókat faggatunk itt a műsorban. Most egészen kivételes vendégünk van, hiszen az egyik műsorkészítő társunk járt az elmúlt hónapokban Indiában, Tóth Szabi, ugye az indiai zene nagy értője, az elmúlt hónapokban kiment egy kicsit gyakorolni, és hát ő fog beszélni itt az élményeiről. Voltak élmények, Szabi? Úgyhogy lesz...
1: Persze, mindig vannak élmények.
0: Jó, úgyhogy akkor hát várhatok még néhány percet, és akkor jövünk vissza a harmadik utas Indiáról.

0: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utas című műsor kezdődik. Mai vendégünk Tóth Szabi, és Indiáról lesz szó, ahol Szabi, hát nem is tudom, 3 hónap, 2,5 hónapig volt az elmúlt hetekben, hónapokban, de nem először, úgyhogy első kérdésem rögtön ez, hogy hanyadik alkalommal jártál Indiában,
1: összeszámoltam. Ezt én nem számoltam, hát, meg mondjuk 9-10 alkalommal voltam eddig Indiában, kb. Olyan 3,5 évet éltem.
0: Na igen, ez lett volna a további kérdés, hogy akkor mennyi összeidőben 3,5 év, hát akkor az életednek egy része mindenképpen. Abszolút. Hogy kezdődött ez, nyilván valahonnan innen kell indulni.
1: Hogy kezdődött az egész
0: Indiamánia? Hogy az India hogy jött a fejedbe, és utána hogy indult?
1: Soha nem izgatott India. Soha nem izgatott India, leginkább azért nem, mert Indiát azokkal a hírekkel, képekkel, leírásokkal azonosítottam, amiben belefutottam itthon. És egészen addig nem érdekelt ez a dolog, amíg véletlenül hozzám nem került egy lemez, amit Titus nagyjából mosolyogva adott oda, hogy na hát az ilyen zenét, ez biztos, hogy te szereted. És azon a lemezen, az egy klasszikus, indiai klasszikus zene volt, azon volt egy olyan darab, hogy a 13 perc alatt, amíg azt hallgattam, addig olyan dolog történt bennem, hogy Laura, aki mellettem ült, ő maga is észrevette, hogy valami megváltozott.
0: Szóval ez egyfajta mindenképpen megvilágosodásnak hívhatjuk így?
1: Nem tudom, minek hívnám, mindesetre egy olyan... Nagyon nehéz leírni ezt a dolgot, de olyasmi történt, igen, velem, hogy jött egy teljesen másfajta zene, mint amit elképzeltem, hogy milyen a zene, hogyan néz ki, hogyan épül fel. Ja, hogy ez hozzátartik a dologhoz, hogy akkor én zenélésből éltem.
0: Na igen, ezt akarom kérdezni, csináltam. Hogy te nem akkor kezdtél azért zenével foglalkozni, hogy...
1: Nem.
0: Én emlékszem, hogy... Hát mi még együtt is zenéltünk, különböző kísérleti formációkban előfordult, ugye, hogy akkor hogy is volt ez, akkor még az India elé egy kicsit menjünk.
1: Tehát, hát biztos, hogy nagyon, nagyon jó időszakban talált el ez a zene, egy olyan időszakban, amikor éreztem, hogy valamit lépni fogok, tehát hogy valahogy meg fog változni a zenéhez való hozzáállásom, meg a zenei életem.
0: De ugye ez a zene, amit korábban is hallgattam, mivel teljesen a populáris műfajok... tehető, tehát, hogy már eleve egy ilyen kísérleti hozzáállással közeledtél a zenéhez. Milyen hangszereken próbálkoztál?
1: Hát a legelső hangszer, amin próbálkoztam, az a nagymamáméknál volt. Én a nagyszüleimnél nőttem föl, mármint hogy az ő lakásukban, és ott volt egy nagy harmónium, egy ilyen nagy kétmanuálos harmónium, amit itt szét lehetett nyitni, és az első emlékem a zenéről, hogy olyan kicsi vagyok, hogy nem érem föl a harmóniumot úgy, hogy a lábammal elérjem a fújtatót, ami adja a levegőt. Tehát ez egy olyan harmónium volt, amit klasszikusan lent lábbal kellett fújtatni, egy ilyen analóg orgona. És mindig le kellett ugranom az ongoraszékről, vagy orgonaszékről fújtatni, utána visszamászni, és akkor még volt egy 20 másodpercem, ameddig tudtam nyomogatni a billentyűket. Úgyhogy így kezdődött ilyen billentyűs hangszerekkel, orgona, meg zongora. De aztán volt egy nagyobb kitérő, mert a dédnagypapám zeneszerző volt és zenész volt, és ez elég mély nyomot hagyott a családban. Bár mindenki zenélni, nem jó értelemben, valami miatt a családban az maradt meg, hogy a dédnagypapa zenélt, és ilyen szörnyű dolgok valamit, történtek, ugye? Valami nem stimmelt, nem tudom, orosz hadifogságba került, és biztos a zenével volt összefüggésben, nem tudom, mi történt, de hogy volt ilyen, volt valamilyen prekoncepció a családban a zenéléssel kapcsolatban, annyira, hogy a családban használták a tücskölés szót. No, mi lehet a tücskölés?
0: Hát fogalmam sincs, de gondolom egy ilyen fajta, hogy ilyen zenészkedés, tehát, hogy ilyen
1: Jó, tudod.
0: Pirinckázás.
1: A tücskölés az azt jelenti, hogy hát bár sosem tárgyaltuk ki, de egyértelmű volt a szövegkörnyezetből, hogy az ember zenéléssel foglalkozik, és nem az élet komoly dolgaival, és így hús elrepül mellette az élet, és semmi nem
0: marad a végén. Ez a tücsök akkor ugye a hangya meséből. Na, de azért hát akkor te mégis akkor nem tértél le itt a családi hagyományról, vagy továbbítod ezt a nagyapai vonalat. Hát ha bár nem is zeneszerzőként, de akkor tényleg akkor gyorsan fussunk csak neki ezeknek a hangszereknek.
1: Olyan erős volt a késztetés a zenélésre, hogy így nem lehetett neki ellenállni. Tehát, hogy tanultam zeneszerzést is mindent magánúton, mert hogy a szüleim nem támogatták ezt a dolgot. és igazándiból az egésznek a játékossága, meg a rengeteg próbálkozás az akkor kezdődött, mikor eljöttem a szüleimtől.
0: Hát akkor én is elárulom, hogy habár nálunk zenész család van, apukám még hárman zenészek, mind a testvérek, de engem soha nem tanítottak zenéni szintén, úgyhogy már magamnak kellett elindulni ezen az úton. Na, szóval akkor én ilyen csövekre emlékszem, hogy így fújdogáljátok a pajzsmikivel, és együtt vagyunk, meg nem tudom, szóval
1: hát, ilyen
0: egészen kísérleti zenéknek a legkísérleti bugyrában.
1: Kísérleteztünk, akkor azzal kísérleteztünk, hogy a különböző hangszerek összekapcsolásával létrehozhatunk egy olyan fajta furcsa hangrendszert, amihez valójában nincs közünk, hanem a két megszólaltatott hangszer hangkülönbségéből adódó rezgés hozza létre azt a plusz hangot.
0: Ez a bizonyos interferencia.
1: Igen, csak ez egy olyan plusz hang, amit nem lehet beazonosítani, hogy honnan szól. Tehát hiába tudjuk, hogy van egy hangrés a két, mondjuk két összekapcsolt klarinét, vagy a két összekapcsolt fújara között, nem abból a hangrésből szólalt meg a hang, hanem mindenki azt érezte, hogy a fejében vagy a fülében szólalt meg a hang. Tehát valami nagyon, nagyon különösen működik ezzel a... Ezzel
0: de hát körülbelül azt kell elképzelni, hogy ugye több hang, több egymással nagyon közel álló hang összerezonál, összegerjed, és keletkezik egy új hangzás. Na, és akkor ebben az időben jött az, hogy a Titus ugye a kezedben nyomta ezt a lemezt?
1: Igen, a Titusszal együtt dolgoztunk,
0: ugye Titus különböző, is, ugye, hogy
1: különböző
0: Titus
1: projektekben, zenekarokban, és az egyik alkalommal odahozta ezt a lemezt, hogy ez biztos nekem nagyon fog tetszeni, és tényleg
0: és
1: alapvetően megváltoztatta
0: az életet. Akkor kezdjük el akkor Indiát, tehát.
1: Hát még nem Indiával kezdődik, hanem először próbáltam megérteni, hogy mi történt, tehát próbáltam feldolgozni, mert maga az élmény az olyan volt, hogy egyértelműen elkezdett hozzám beszélni a zene. Tehát egy olyan zene volt, amit nem ismertem, nem értettem, nem tudtam semmit róla, viszont elkezdte magyarázni saját magát. Nem használtam semmilyen szert, egyszerűen csak pusztán a hangokról beszélek, hogy milyen élmény volt magát hallgatni.
0: Ez mi volt ez a zene, biztos ennyi szerre?
1: Ez Ustad Bismillah Khannak és Ustad Vilayat Khannak egy Bhairavi Tumria. El is tudom énekelni, játszottam
0: és
1: a tévében is.
0: És ez szitáron, vagy milyen
1: ez egy szitár meg senáj, tehát egy húros hangszer, meg egy fúvós hangszernek a duója, és hát elképesztően szép.
0: És ekkor elhatároztad, hogy neked is szitároznod kell.
1: Igazándiból szerintem az élmény maga az volt, hogy nagyon szeretném megérteni, hogy mi történt velem. Hogy mi ez, ami keresztül rohant rajtam, és ilyen nyomot hagyott bennem. És amikor elmentünk először Indiába, akkor az egész csak ennek az élménynek a kutatása volt. És nagyon nagy szerencsém volt, mert egy pár hónap után elkezdtem megérteni a rendszert, elkezdtem megérteni, hogy az, amit én hallottam, az egy kis csermelye csak az indiai klasszikus zenének, és ez egy ilyen végtelen hatalmas tárháza a különböző muzsikáknak, és elkezdtem megérteni valamit a rendszeréből, és végül is ki tudtam mondani egy olyat, hogy ami engem elkápráztatott, az egy, a szitár volt, de nem is csak a szitár, hanem az úgynevezett Imdad Kanigarana féle szitár, amit Gayakiannak is hívnak, és aztán pedig már könnyű volt keresni és utána járni, hogy kik azok, akik ezzel foglalkoznak. Ami azért érdekes, mert nagyon sok más indiai iskolában belép egy olyan tényező, hogy azért mondják az emberek magukat ahhoz az iskolához tartozónak, mert az egy ilyen jól futó, jól menő dolog. És PR-fogásként azt mondják, hogy ez az iskolához tartoznak. Na most ez az iskola nem olyan híres. Ez az iskola több okból nem olyan híres, például nagyon-nagyon kemény oktatási rendszere van, és ez az oktatási rendszer általában kidobálja azokat az embereket, akik nem szeretik igazándiból a muzsikát. Nem tudod keresztül nyomni magadat egy ilyen 10 éves alapgyakorlási folyamaton, akkor, hogyha nem jössz rá az ízére, hogyha nem élvezed az egészet.
0: Na hát az indiai zenei iskolák különös világa van, még biztos szóba került a műsorba, de én itt inkább az első élményekről kérdeznélek, hogy első alkalommal, mint turista érkeztél akkor Indiában, vagy menj, hogy...
1: Mindig turista leszek én Indiában.
0: Tehát, hogy így megnézzük a leghíresebb turista látványosságokat eltöltünk 2-3 hetet, vagy már
1: ja, ilyen szempontból sosem voltam turista, tehát én nagyon nehezen veszem rá magamat, hogy ilyen tárgyakat megnézek, főleg, hogyha ott vannak már több száz év óta. Az az elvem, hogy egyszer majd úgyis arra sodor a szél, és tényleg a legtöbb indiai nevezetességet így néztem meg.
0: Ja, hogy bóklászos, akkor így a sarok után, ja, itt van a Taj Mahal.
1: Hát igen, ilyesmi, csak én konkrétan
0: nem is gondoltam, hogy erre járok.
1: Mindig céllal megyek ki. Tehát, hogy ha most, amikor kint voltam, lett egy koncert meghívásom, aztán lett még egy koncert meghívásom, és ebből összerakodott egy eseménysor, és akkor ebben az eseménysorban voltak helyszínek.
0: Na de várj, én még az első útról kérdezlek.
1: Oké, csak ez igaz az összes utamra. Uh-huh. Tehát én nem nagyon tudok turistáskodni, nem nagyon tudok csak úgy egyszerűen ott lenni, hanem nagyon szeretem a konkrét
0: tehát legyen valami dolgodott.
1: Konkrét dolgot, igen, ami oda visz engem egy helyre. És akkor ez a konkrét dolog itt az volt, hogy az első út során, hogy megérteni, hogy mi történt velem, és megpróbálni kikutatni, hogy mi is ez, és hogyan történt ez, ami engem berántott. Úgyhogy én beettem magamat a Sangeet Natak Akadémiába, ez Delhiben a zeneakadémia, és megpróbáltam zenéket hallgatva, könyveket olvasni, megérteni valamit, beszélgetni emberekkel, és akkor...
0: De te ott úgy besétáltál, és mondtad, hogy I am Szabi from Hungary?
1: Persze, hát ez egy könyvtár, tehát ez egy zeneakadémia, bemész a könyvtárba, beiratkozol. Nem, az egyetemi oktatás, a zene egyetemi oktatása az nem igazán izgalmas Indiában. Azért, mert annyira specifikus ez a muzsika, hogy nem lehet egyetemi szinten, nem lehet katedráról oktatni.
0: Mások mondjuk a keretei.
1: Ez az összes zenére igaz, tehát ezért ez az európai zenére is igaz, egy bizonyos határon túl már nem az osztályban ülünk és éneklünk. Viszont Indiában nem is szokás épp ezért a klasszikus zenét bevinni az oktatásba. Van valamilyen szintű oktatási rendszer, de Indiában azt szokták mondani, hogy az egyetemi oktatás az arról szól leginkább, hogy értő hallgatói legyenek az indiai zenének, az indiai klasszikus zenének.
0: Én még soha nem jártam Indiába, de már találkoztam a véleménnyel, hogy az első alkalom az ilyen nagyon durva tud lenni, hogy így az embert megcsapja egy nagyon más világ. Tehát
1: a kultúrsoknak szokták hívni, igen.
0: Kultúrsok, igen. Tehát, hogy Európába odaérkezve egy olyan világgal kell szembesülni, és kénytelen szembesülni, tehát nem tudja elfordítani a fejét, ami hát így nagyon, nagyon nehéz élet, és nagyon embertelen körülmények.
1: Mi, amikor először megérkeztünk
0: Indiába... Ezen át lehet valami jó technika? Tehát,
1: persze,
0: hogy
1: abszolút van.
0: Át lehet ezen...
1: Abszolút van. Ez nekünk úgy történt, hogy nem néztünk utána, hogy mikor érdemes menni, hogyan érdemes menni, hanem amikor volt időnk, akkor rögtön elmentünk Indiába. Ez május vége volt, amikor megérkeztünk Kalkuttába. Hogyha ezt mondjuk egy indiainak mondom, akkor rögtön akkor azt mondja, hogy hör-hör. Ugyanis Kalkutta eleve egy nagyon kemény város. Kalkutta eleve egy nagyon forró vidék, ráadásul a tengerparton van, tehát hogy a páratartalom miatt is nagyon, nagyon nehéz elviselni ezt a hőséget, és május vége pedig a legmelegebb időszak, hogy a páratartalom miatt is nagyon, nagyon nehéz elviselni ezt a hőséget, és május vége pedig a legmelegebb időszak. Tehát egy olyan antré volt ez nekünk, amihez képest már nem tudott igazából újat mutatni. Tehát Kalkuttához képest, ahol mi fél évet éltünk, ahhoz képest minden más vidék az könnyed utazás.
0: Na és hogy akkor ez mondd már el, hogy te hogy csináltad, hogy megnézted magadnak a szegénységet?
1: Elmondom az első napot, tehát amikor megérkeztünk, éjszaka száll le általában a gép, leszállt, szembesültünk ezzel, hogy az emberek ott az utcán fekszenek, tehát volt ez az első közvetlen élmény, hiába látod ezeket filmen, amikor ennek van szaga, meg három dimenzióban van előtted, akkor teljesen más. Úgyhogy bevettük magunkat egy szállodába, aminek ne szállodát képzelj el, hanem egy ilyen
0: szállásba,
1: ahol a tetőn béreltünk egy szobát, és másnap reggel azon tanakodtunk, hogy ki fogunk-e menni az utcára.
0: Uh-huh. Hogy az életeteket kockázhat-e?
1: Nem, hogy mit tudunk kezdeni ezzel az egésszel, hogy annyira idegen a világ, annyira idegenek a szagok, a szokások, az, hogy melyik oldalon haladnak az úton, hogy merre kerülnek ki, hogy hogyan reagálnak rád, hogy nem tudtuk kezelni ezt a rengeteg élményt.
0: És hol esetek ki az ablakon?
1: És jött három angol, aki megkínált minket ezzel, azzal, és akkor így egy kicsit kilazította a lelkünket a sok nevetgéléssel, és utána így levittek az utcára, és egy ilyen nagyon könnyed nevetgélős, viccelődős sétát tettünk Kalkuttában, és az teljes mértékig kilazított.
0: Akkor ők úgymond bevezettek a...
1: Igen,
0: így,
1: igen.
0: Kell, így kell itt sétálni.
1: Igen, igen. Tehát, hogy megmutattak nekünk alapvető tréfákat, ahogyan ki lehet tájcsizni az indiaiak közeledését, és...
0: Na, én ilyenekre vagyok kíváncsi, ilyen trükkökre.
1: Egyszerűen lazítani kell. Uh-huh. Nem, tehát India annyira más világ, hogyha bekeményíted a lelkedet vagy a testedet, azonnal eltör téged. És általában ez szokott lenni, hogy az emberek elsőre úgy védekeznek, hogy nem beszélök, hagyja a békén. Tehát valamilyen erővel reagálnak, márpedig az indiai kultúrában, hogyha valamilyen energiát beleteszel egy kommunikációba, akkor az azt jelenti, hogy neked fontos az a kommunikáció, és egyre erősebben fognak. Te egyre nagyobb erővel próbálsz nemet mondani, és a végén te szakadsz meg végül, és ők vannak hazai pályán.
0: Akkor most ők vonogatni kell a válladat, vagy? És bólogatni sűrűn. És tovább haladni folyamatosan.
1: Könnyeden mosolyogva értelmezni kell a dolgokat úgy, ahogy vannak. Most már ez olyan szintje a beszélgetésnek, hogyha konkrét kérdést teszel fel, akkor tudok válaszolni. Tehát például most fölteszek magamnak kérdést, hogyha most, amikor megérkeztem, akkor a reptér, akkor szokás szerint egy előre fizetős, ilyen prepaid taxival mentem be a városba, és amikor megérkeztem a helyre, akkor azt mondta a taxisofőr, hogy hát akkor most ugye adok neki még valamit. Hogy is fogalmazta? Tehát az volt a lényeg, hogy igen, tehát most próbálom magyarra fordítani, hogy nem kaphatnék-e még valamit tőled. És akkor azt mondtam, hogy megszólítottam a kezét, és azt mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen késő este idehoztál engem a címre. És akkor így megdöbbent ezen. Tehát meg lehet neki adni azt, amit kívánt, és nem kell feltétlenül ezt pénzre lefordítani, de eleinte nagyon felháborította az a trükközés, ami folyik Indiában, amíg végig nem gondoltam, hogy mi mennyit trükközünk itt ugyanúgy a külföldiekkel, és hogy itt mekkora pénzeket nyúlunk le róluk. A hazai pálya és az idegen pálya. Csak erről szól.
0: Azt mondod, hogy két konkrétat kérdezek, hogy a kéregető gyerekek hada körülötted, illetve hogy veszélyesen mondjuk sétálni bárhol Indiában.
1: Nagyon békés világ az. Nagyon békés világ. Az, hogy kéregetnek, az nem azt jelenti, hogy elveszik tőle.
0: Nem, és akkor most arra gondolok, hogy akkor ugye, és akkor mit csinálsz a körülötted levő 10 gyerekkel, aki jön utána, vagy ez csak egy ilyen sztereotípia?
1: Nem, viccelek velük. De
0: ők ezt de a tíz gyerek... viccelnek?
1: Persze, abszolút. Kitartja elém a kezét, és akkor beleütök egy pacsit, vagy megcsiklandozom. Már más lesz az egész szituáció. Általában az emberek el akarják lökni, vagy nemet mondanak neki, ezek a gyerekek
0: nem is nagyon beszélnek. Akkor az, hogy pénzt adni, arról szó sincs, vagy föl sem erül.
1: Hát, hogyha valaki először megy Indiába, vagy nem ismeri, nem érti ott a helyzetet, akkor azt mondom, hogy kezelje úgy, mint Magyarországot. Tehát Magyarországon is, hogyha mész az utcán, akkor pontosan tudod, hogy egyszerűen az attribútumokból, hogy melyik koldus az, aki valóban rászorul, és melyik az, aki hát dolgozik jó, valamilyen
0: szervezetben. Mi itt élünk Pesten, szóval, hogy így értünk hozzá.
1: No, de pont ilyen ez is. Leginkább én azt mondom, hogy az érzéseidet kell követni. Tehát, hogyha az érzéseidet követed, akkor nem csalhat meg ez az egész
0: téged. De bár az érzéseid, hogy hát persze ott vannak ezek a szegény gyerekek, hogy akkor hát mindnek adni kéne, mert micsoda szegénységbe élnek. Ez az érzés, de más...
1: Hát nem feltétlenül, tisztíts ki az érzéseidet, nem feltétlenül ez az érzés. Van olyan barátom, aki minden koldusnak ad, én nem szeretek olyan koldusoknak adni pénzt, vagy olyan embereknek adni pénzt, akik tudom, hogy ez megélhetésszerűen, ráadásul másnak dolgozva csinálják, viszont én is szoktam adni Magyarországon is, meg Indiában is. Érdekes módon valószínűleg egy ilyen nemzetközi franchise rendszer van, mert ott is vannak azok a koldusok, akik valamilyen betegséget vagy sérülést szimulálnak, vannak azok az asszonyok, akik karonülő csecsemővel jönnek, tehát hogy megvannak bizonyos arhetipusok az egész
0: világon. Várj, akkor most ugye ott a híres filmre, meg akkor ez most ott nagyon profi nyomják, meg egész ilyen szervezetten működik, ez látjuk a gyerekeket énekelni, megvakítva vagy?
1: Olyat, hogy valaki ilyen sérült lett volna, vagy mint ahogy lehet látni, itt néha feltűnik egy-egy ilyen, úgy néz ki, mint hogyha tudatosan szétroncsolt testű ember lenne, olyat én nem láttam Indiában. Vannak olyanok, akik valamilyen kis dologgal megpróbálkoznak, vannak olyanok, akik megpróbálnak mondjuk eladni neked egy filléres tárgyat valamilyen forintért, vannak olyanok, akik különböző produkciókkal állnak ki útkereszteződésekbe ide-oda, de egészen extrémekkel. Tehát egyszer láttam egy körülbelül olyan 52 cm magas gyereket, nem tudom eldönteni, hogy hány éves volt, mert a szüleihez képest nem tudom egyszerűen találgatni se, hogy most 3 éves volt, vagy 7, és körülbelül 2,5 méter magasra kifeszített kötélen, merev kötélen kötéltáncolt. De úgy lépkedett rajta, mintha az egész életét ott élte volna fönt ez a pici lény.
0: Hát ez nagyon szép. Egy rövid zenét szerintem itt Szabi hozott mindenféle jó kis indiai zenéket, gondolom klasszikust, könnyedebbet is. Jövünk vissza hamarosan.

0: Tilos Rádió FM 90.3 és a mai harmadik utas témája India, ahol Tóth Szabi járt, mint kiderült, már talán tizedik alkalommal, sok évet eltöltve, most 3 hónapot voltál ott. Hát erről a legutóbbi utazásra kell most azt hiszem áttérni, hogy mennyire új élmények, vagy miért gondolom élmény az még a 20. útnál is lesznek olyan új élmények Indiával kapcsolatban, ami korábban nem érintett, tehát egy újabb vidék, hatalmas ország. Merre jártál most, vagy milyen célból is voltál? Ugye itt
1: Delhibe érkeztem meg, onnan Benaresbe mentem, onnan Jabalpurba, aztán vissza Benaresbe, vissza Delhi, aztán Haridvar, Delhi, onnan Hyderabad, vissza Delhi, Hyderabadból is.
0: Na, hát ez jó kis útvonal. Hát ugye tudni kell, hogy Szabin szitározni tanul már jó ideje, és hát a mesterét látogatta meg, mivel a mestere korábban meglátogatta őt, illetve minket itt a Tilos Rádióban volt ősszel egy nagyszerű
1: tényleg, ezt
0: koncert,
1: már majdnem elfelejtettem.
0: Sorozat, igen. Tehát hogy vannak, mint vannak a
1: nagyon
0: a kedves házaspár, most már ezt neveket hagynak ilyen kimondani.
1: Nagyon jól vannak, Pandit Rajiv Janardannak hívják a mesteremet, és Dr. Kamala Shankarnak a feleségét. Elképesztően jó érzésem az, amikor megérkezem Indiába, éjjel 2-kor beállítok hozzájuk, és akkor csináltak nekem egy ágyat, meg ott előkészítették az én fogadásomat. Tehát én tényleg a család része vagyok. Tehát ez nem úgy van, hogy én azt mondom, hogy a család része vagyok, vagy ezt úgy interpretálom kifelé, hogy a család része vagyok, hanem nekem ők is a szüleim, az ő szülei nekem a nagyszüleim, ami abban is megnyilvánul, hogy például, hogyha vonatozom, akkor mindig bejelentkezem, hogy most indult el a vonat, elértem a vonatot, már nem kell izgulni, most érkezett meg a vonat, mert hogy...
0: Tehát ők a te indiai családod mindenképpen, igen, lehet ezt mondani, amikor igen. Indiában tartózkodsz,
1: igen,
0: akkor hozzájuk
1: kapcsolódsz. Igen, csak nagyon fel van turbozva az egész érzelmileg is, meg családilag is, hiszen nem csak arról van szó, hogy van egy mesterem, és van a felesége, és nekik vannak a szüleik különböző városokban, hanem például azok az emberek, akikkel együtt tanulok a mestertől, azok engem testvérüknek tekintenek.
0: Tehát rögtön belecsöppensz egy ilyen hatalmas indiai családrendszerbe,
1: egy
0: ilyen klán. Hát ez hatalmas segítség lehet, gondolom, egy külföldinek Indiában, tehát hogy otthon érezze magát.
1: Igen. És nagyon, nagyon különleges is. Tehát valami olyan szerencsém volt ezzel, vagy olyan áldott helyzetben vagyok, ami tényleg ritka. És Nem csak azért, hogy mit és hogyan tanulok, hanem hogy milyen helyzetből és milyen aspektusból szemlélem én Indiát. Tehát azért teljesen más, amikor egy ilyen családi rendszerbe érkezem meg,
0: hát
1: és az a családi rendszer eleve egy sokkal bensőségesebb viszonyban van, mind a kultúrával, mind pedig az egész társadalmi szövevénnyel. És hogy ebbe így visznek bele, leginkább ugye a zene oldaláról, de hát nem csak zenészek vannak ebben benne, hiszen a zene csak egy része a közös tevékenységeknek. És akkor az volt, hogy mondjuk másnap reggeltől kezdve, fölébredéstől kezdve mi elkezdtünk játszani, és akkor játszottunk. Van, amikor éjfélig játszottunk, valamikor éjjel 2-ig, és Laura úgy engedett el, azt mondta, hogy csak akkor mehetek most Indiába, hogyha legalább két új rágát megtanulok. Most az első nap tanított nekem Guruji, így hívom a mesteremet, két új rágát, azt hiszem 7 kompozíciót 3 különböző ritmusban. Az egy elképesztő mennyiségű információ meg zene. És akkor meg is írtam Laurának, hogy na hát akkor ez kipipálva, úgyhogy akkor jöjjek-e vissza. De hogy hallgatók nem tudják, hogy nekem el volt törve a kezem ősszel, és két és fél héttel az utazásom előtt vették le a gipszet. Hát nagyon furcsa állapotban volt a gipsz alatt a kezem, és hogy az is volt az egyik célja, hogy valamilyen módon így rehabilitáljam a kezemet egy teljesen más közegben.
0: Erre a legjobb szitáron gyakorolném 24
1: igen,
0: órát.
1: Igen, a legjobb sok ilyen finom motorikát használni, és az egész utazásom is úgy volt felépítve, hogy az első koncert meghívásom az január 16-ára szólt, és én december 14-én mentem ki, tehát volt egy hónapos edzőtábor előtte, amire utána, mint később kiderült, most, hogyha elmondom, akkor úgy néz ki, hogy még a koncertezés is szépen föl volt építve, mert először zenekari koncertek voltak, aztán egy duó koncert, és onnan kezdődtek a szóló koncertjeim, tehát még az is így segítette a visszatérésemet a zenei világba.
0: Hát nyilván tudta a Guruji, hogy áll a kezed, és ő is ennek megfelelően esetleg irányított azokat a dolgokat, nem?
1: Ezt nem tudom.
0: Nem tudom.
1: Ezt nem tudom, ilyesmiről nem beszéltünk. Tehát amikor érted, zenélés van, akkor zenélés van, és hogy állandóan újabb és újabb ötletei vannak. Nagyon nehéz elmondani, hogy milyen az, amikor az embernek egyetlen egy dolog tölti ki az életét gyakorlatilag 100%-osan, és nagyon nehéz fölfogni és megérteni, hogy milyen az, amikor egy egész életet élsz le így. Hadd mondjuk erre egy példát. Benárezben van az én mesterem feleségének a mestere, akit úgy hívnak, hogy Pani Csanulal Misra. Ő 74 éves, és legutóbb egyébként szerettem volna elhozni őt Magyarországra, és az utolsó pillanatban lemondta. Nem is értettem, hogy miért, és így mondott ezt, és kint kiderült, hogy azért mondta le, mert úgy érzi, hogy ő már elég idős ahhoz, hogy egy ilyen hosszú utat bevállaljon, mert mi lesz akkor, hogyha valami baj történik, és mondjuk meghal idegen földön. De nem is ezt az aspektusát szerettem volna elmondani neki, hanem megkapott egy nagyon magas állami kitüntetést, amit úgy hívják, hogy Padma Bhushan díj. Az egy cím. Tehát innentől kezdve őt Padma Bhushan
0: Pandit Csanulán.
1: Igen, igen, valami ilyesmi. És amikor ezt megkapta, akkor elmentem hozzá ilyen kis virággal, meg édességgel, hogy örvendezzünk együtt. Egyébként azon a fényképalbumon, amit erre a beszélgetésre csináltam.
0: Igen, Szabé felrakott egy fényképalbumot, amit meg lehet
1: ott,
0: találni.
1: Ott megvan ennek a bácsinak a fényképe is, amint ilyen furán itt ülünk együtt. Szóval ez a Pandit Csanulal Misra elhívott magához, hogy el tudnék-e jönni másnap, hogy úgy, hogy nincs ott más. Mert hogy szeretné a segítségemet kérni.
0: Igen. Négy szemközt akar vele beszélni.
1: Persze. Úgyhogy elmentem a megbeszélt időben, és akkor elém rakott ilyen papírokat, hogy olvassam már el, hogy mi van rájuk írva. És kiderült, hogy ezek a papírok, amiket az indiai állam küldött neki, hogy különböző infokat kérjen ehhez a címhez. Tehát ő már megkapta ezt a kitüntetést, de ahhoz, hogy átadják, ahhoz le kell adni ilyen életrajzot, életrajzi adatokat, bankszámlaszámot, fényképeket, ezt-azt. És akkor értettem meg, hogy ez a bácsi annyira a zenélésben élte le az életét, hogy ő nem tud írni és olvasni. És nálunk az, hogyha valaki nem tud írni, olvasni, az egy ilyen nagyon lesajnálós, negatív dolog. De ott az adott helyzetben olyan felemelő érzés volt ez, hogy annyira egy saját zenei világban él benne, és annyira...
0: De megmondani, hogy a zenének egy professzor közben.
1: Igen, tehát annyira kifinomult zenei világban él, hogy abban így nem türemkedett be olyan világi dolog, mint például a betűvetés. És ilyen zenészből sok van. Nem azt jelenti, hogy a zenészek azok nem olvasottak és alul műveltek. Nem, de hogy van egy olyan zenész generáció is, vagy nagyon sok olyan zenész van, aki csak a szakmájának él.
0: Na, hát itt a zenéről tudnánk beszélni nyilván órák hosszat. Beszéljünk egy kicsit a városról. Delhi, ugye ott voltál, az volt a bázis. Delhi vagy új Delhi, vagy mit képzeljünk el? Itt legyünk egy kicsit ilyen turistáskodók.
1: Mit is képzeljünk el?
0: Hány millió, meg nem tudom.
1: Hát lehet mondani ilyen számokat, de igazándiból szerintem nem. Mondok egy másik aspektust. Azt kérdezte egy hallgató a cseten, hogy mi van messzebb, a Hold vagy India? Erre tök egyszerű válaszolni, természetesen India van messzebb. Azért van messzebb, mert a Hold az egy teljesen üres vidék, azt mi találjuk ki azzal, hogy milyenné tesszük. India pedig egy teljesen más kultúra, amit vagy megértünk, vagy ahogy mondtam korábban, beletörik a lelkünk, vagy a bicskánk. Tehát India ilyen szempontból messzebb van, mint a Hold, és nehezebb is megérteni. Na most, hogyha túlteszed magadat ezeken a kellemetlenségeken, ami elsőre ér általában, amikor beutazol egy másik világba, és megpróbálod pozitívan, meg a lehető legkönnyedebben fölfogni azt, ami történik, és nem háborogni a különbözőségen, hanem mondjuk örülni neki, nevetni vele, vagy úszni vele, akkor nagyon könnyű megutazni ezeket a világokat. Nagyon könnyű, de amikor először voltam Indiában, és föltettek egy hasonló kérdést, akkor azt mondtam válaszul, hogy India körülbelül 2-3-szor olyan messze van, mint Marokkó.
2: És voltam olyan országban,
1: voltam olyan országban,
2: ami még messze van mentálisan, fizikálisan.
0: Hát persze, a Szváziföld, nem?
1: Nem, az közelebb van, egyértelműen közelebb.
2: Hát ez egy holland kis gyarmat volt.
1: Egyértelműen közelebb van. Eddig India volt a legmesszebb kulturálisan, meg érzetben azok közül, az országok közül, ahol utaztam, de...
0: Na és akkor Indián belül, mert ugye ott is hát egyrészt nagy távolságok, nagy különbségek, sok-sok kis királyság volt ott, ezek gondolom, ezeknek vannak még mai napig nyomai állam alakulatokban.
1: Persze, hát Indiát azért úgy képzeljétek el, hogy akkora, mint az európai kontinens. Abba azért minden belefér.
0: Tehát rengeteg
1: elképzelés, kis háború itt, kis konfliktus ott, mint ahogy itt Európában is megtörténik. Talán annyi segítségem van, ami megint egy hallgatói kérdés, hogy egyre könnyebben tudok kommunikálni hindi nyelven, ami egyébként teljesen mesterséges nyelv. Tehát, hogy Indiában sem beszélik sokan, de mondjuk egy 700 millió ember azért megérti.
0: Ez mit jelent, hogy mesterséges nyelv, a többi létező indiai nyelv?
1: Ki lett találva. Tehát amikor Indiát elkezdték összerakni, akkor megpróbáltak fölturbozni, megpróbáltak létrehozni egy olyan nyelvet, amelyik lehetne Indiának a lingua francája, hogy egy olyan kommunikációs nyelv, ami kiválthatja az angolt.
0: Ez mikor járunk? Ez most a múlt században, vagy ez régen?
1: Hát a múlt században turbozódott fel ez a folyamat. Nem azt jelenti, hogy ennek nem volt nyelvi
0: rendszere. De előtte milyen nyelv volt? Akkor nem hindi nyelv
1: volt? 350 éven keresztül leginkább az angol volt az a közös kommunikációs nyelv, amit megpróbáltak rákényszeríteni Indiára, de ez nagyon elviszi politikai irányba, és én inkább a kultúráról szeretnék majd, vagy a kultúra oldaláról szeretném megközelíteni, mert amikor én először jártam Indiába, illetve amióta én Indiába járok, azóta gyakorlatilag nem csak az összes prekoncepcióm, de az összes első élményem is rendszerint át lett írva, és kiderült, hogy ez nem is úgy van, és nem is arra, és nem is akkor. És azért ez egy nagyon, nagyon különleges élmény, és hogyha ezt nem veszem könnyedén, akkor ebbe is könnyű beleroppanni, hogy ilyen változékonynak, vagy ilyen sokféleképpen értelmezhetőnek látom ezt a világot, Indiát magát.
2: Na de ez mit is jelent, amit most mondtál, hogy az első élményeid újraíródnak egy-egy új utazás során?
1: Igen, de mondok teljesen konkrét dolgot. Igen. Hogyha valaki elolvassa a National Geographicot, akkor ott az van benne, hogy az indiai taxisoknak az egyik trükkje az, hogy egy adott ponton megkérdezik, hogy balra vagy jobbra, és ott le is volt írva, Ódelhibe menő taxisok meg szokták kérdezni, hogy a Lalkila vagy a főút felé menjenek egy adott kereszteződésben, és ez egész csak egy trükk. Csak az, hogy utána azt mondhassák, hogy te döntöttél így, és emiatt kell neked többet fizetni. Aha, ez nagyon jó, de ez egy kicsit beteges hozzáállás, egy kicsit rosszul értelmezi, vagy kicsit negatívan próbálja értelmezni az eseményeket. Például annál az útkereszteződésnél azért kérdezik a taxisok, hogy balra menjenek, vagy egyenesen menjenek tovább. Az egyik út, a balra lévő út is rövidebb, de általában csúcsforgalom van, tehát nem lehet haladni, beáll a forgalom. A másik út az hosszabb, viszont ott lehet haladni. És hogy itt jön be a nyelv, hogyha nem tudsz velük kommunikálni, akkor nem tudsz föltenni kérdéseket. Vagy föl tudsz tenni kérdéseket, de nem érted a választ. Uh-huh. Mert mondjuk angolul valamilyen szinten
0: érted. Az angolul érteni. Kommunikációit kérdezik, hogy a mestereddel hogy kommunikáltál vele angolul, ugye?
1: Hát zeneileg kommunikáltam, zeneileg, de igen, tehát ő beszél angolul, de hát most már egy ideje hinglis a kommunikációs nyelve, tehát hogy azt a nyelvet veszük elő, amelyik a legpraktikusabb az adott helyzethez.
0: Szakkifejezések és a többi.
1: Igen.
0: Teljesen.
1: Igen, tehát hogy az oktatási rend, az oktatás nyelve az angol alapvetően. Uh-huh. Viszont elég alacsony szintű az angol oktatás, és ezt látom egyébként India egyik legnagyobb problémájának, hogy mintha nem lenne anyanyelve egy csomó embernek. Ez egy nagyon erős mondat volt, és elnézést kérek mindenkitől, akit ez sért, de szerintem nagyon nehéz anyanyelv nélkül beszélgetni anyanyelv nélkül, mélyeket gondolni, hogyha nincs a nyelvnek egy olyan mély struktúrája a fejedben.
2: De én erről pont azt gondoltam, hogy ugye van ez a hindi, van ez az angol nyelv, ami Indiában megjelent, de közben több száz tartományi és helyi nyelvjárás van, amit ugye ezekkel a nyelvekkel megpróbáltak egyesíteni. És hát azokkal mi a helyzet? Hát nem az ő, az az ő anyanyelvük, azok a kis
1: lokális nyelvjárások. De van a lokális nyelvjárás, van még erre rakódik rá mondjuk a hindi, meg az angol, úgyhogy alapvetően 2-3-4 nyelvet mindenki beszél, ráadásul ugye ezek a nyelvjárások olyanok, mint mondjuk a szláv nyelvek. Tehát a csehek azért megértik a szlovákokat, a szlovákok megértik a lengyeleket is, tehát van egy fajta áthallás, és van egyfajta nyelvtani és szóhasználatbeli azonosság a nyelvek között.
2: De olyannyira, hogy az egész országban, mert azért amikor tanítottak...
3: Szerintem ezt nekünk nehéz elképzelni itt Magyarországon, tényleg, mert hogy itt egy nyelvű ország, de hát ugye én hallottam, hogy például Ukrajnában is ez megvan, hogy egy földrajzilag így változik, hogy mennyire keveredik az ukrán az orosszal, és így, szóval így úgy is használják a tévében, föltesznek egy kérdést ukránul, és mondjuk nem tudom, válaszolnak rá oroszul, és senkinek nem okoz gondot. Na, szóval Indiában gondolom ugyanez van, tehát hogy beszél mindenki, ahogy ért.
1: Igen.
3: Ugye? És akkor ezért nincs egy anyanyelve, nincs egy kultúrához való kötődése? Jó, hát értem, hogy erre gondolsz? Tehát, hogy megszakadtak ezek a sok száz éves, ezer éves kulturális láncok? Vagy ez most...
1: Úgy kell ezt érteni, hogy amikor megpróbálsz valakivel beszélgetni, akár az anyanyelvén is, ez a beszélgetés, ez nagyon könnyen belefut egy határba, ahonnan kezdve nincsen tovább beszélgetés. Vagy visszafordulsz, tehát egy bizonyos mélységen túl nem tudsz beszélgetni az emberekkel. És ennek sokat indiaiakkal is beszéltem
3: erről. Felszínes dumák mennek mindig ugyanazok.
1: Igen, de nem jó szó felszínes, mert akkor nagyon európai féleképpen szeretnénk megérteni. És a szerintem tök fontos, hogy Indiát nem lehet európai fejjel megérteni. Nem lehet hasonlóságokat keresni Indiában meg Európában. Azért nem lehet, mert Indiában gyakorlatilag minden más. Tehát ránézésre az a kultúra, ennek a kultúrának egy testvére, valójában minden egyes aspektusa más. Tehát ahogy itt ülünk a stúdióban, ott is van ilyen stúdió, csak más a keverőpult, más az ember haja, más a nyelv, más a bőrszíne, más a szemüvegkerete, más a fejhallgatója, más monitort néz, más nyelven fut rajta a dolog, más a szag, mások a színek. Minden egyes aspektus más. És ettől azért van egy űrutazás jellege az egésznek, és ez emiatt azért benne van az is, hogy simán lehet, hogy az egészet csak álmodtam, vagy minden egyes állításomban tévedek. De ez egy nagyon fontos érzés az életemben. Most is, amikor visszaérkeztem Budapestre, amikor kiszálltam a repülőből, akkor úgy éreztem, hogy nem is voltam Indiában, hanem csak így kigondoltam az egészet. Tehát olyan mértékig különböző a két világ, hogy...
3: Ez mint gondolat, ez nagyon szép, de hát közben ugye India az nagyon is reális valóság, sőt egyre inkább az lesz. Ez meglepett, amit mondta itt az oktatásról, mert hát éppen ellenkezőleg azt hallani, én legalábbis azt érzem, hogy ez nem így van, hogy akkor India pont az oktatás miatt nagyon följövő világhatalom már kezd lassan válni a legelmaradottabb országból, lassan bekerül a legelitek.
2: De nem az van, hogy ez is csak egy része.
1: De szerintem úgy van, hogy igen, az oktatásnak egy része. Indiában ugyanis egy nagyon furcsa dolgot fogok kimondani, fajnemesítés folyik.
3: Na, ezt fejtsd ki.
1: Indiában ugyanis fajnemesítés folyik.
3: Na, ezt fejtsd ki.
1: Indiában ugyanis az, hogy létezett egy kasztrendszer kimondottan és kimondott szabályokkal, ami egyébként nálunk is van, tehát nálunk sem házasodik a jogásznak a fia a traktoros lányával, vagy nagyon kicsi az esélye, ennyi esélye Indiában is van. Tehát Indiában azok, akik bizonyos szakmához, oktatáshoz, papsághoz és így tovább kötöttek, azok a kaszton belül bizonyos elvek alapján szervezett házasságokat hoztak létre. Ezek a szervezett házasságok, ezek egyfelől...
3: Ez mindenütt így van egyébként arab világban is, és a többi, persze nem olyan meglepő.
1: Igen, csak hogy amikor ezt évezredeken keresztül tudatosan viszik véghez, akkor ez törvényszerűen, hogyha elegendő mennyiségű ember van, törvényszerűen együtt jár azzal, hogy bizonyos aspektusai az embernek kifinomodnak. Tehát például, amikor Indiát szegénynek mutatják be, akkor elfelejtik, hogy van egy elképesztően gazdag rétege, ami mondjuk 300 millió ember. 300 millió ember. Nem tudom, hányan élünk Európában, de hogy ez egy nagyon nagy szám. Igen, hát olyan 1 milliárd 170 millió szerintem.
3: Akkor ilyen nagyon erős gazdag és középosztályban, Indiában?
1: Igen, nagyon erős és nagyon jól gondolja a saját világát. Uh-huh. Tehát amit mi megvetendő kasztrendszernek tekintünk, az egyszerűen a társadalmi túlélésnek ott egy bizonyos kitalációja, egy formája, és mondom, én úgy gondolom, hogy itt is ugyanolyan kasztrendszer van. Szóval itt is ugyanolyan kasztrendszer van, csak nem beszélünk róla.
3: És akkor, hogy elit egyetemeken folyik az oktatás. De ugye hát arról lehet hallani, hogy azért a több évezredes tradíció után most azért ez a kasztrendszer nagyon erősen bomlik, hogy ez... És hogy ez egy túlélési záloga gyakorlatilag Indiának. Sőt, ugye hallani mostanában a muszlim lakosságnak a másodrendű állampolgárságáról meg...
1: Én annyira nem érzem. Nem érzem ezt. Ráadásul, hogy az én tapasztalatom szerint a muszlim kisebbség, ami
3: szintén
1: azért 200-270 millió ember körülbelül, az egy nagyon jó levelt, nagyon kedves, számít. Nagyon tiszta, nagyon jó szándékú emberek gyülekezete. Mondom, az én tapasztalatom szerint, tehát én többször laktam muzulmán környéken, és mindig a legjobb volt ott lakni.
3: Elkülönülnek az ilyen környékek?
1: Tehát, nem, ezek így egybe folynak, de hogyha például fölvettem az egyik reggel,
3: egyik zenét, amit
1: fölvettem, van valami Benáreszi reggel, vagy valami ilyesmi.
3: A Riksa haza?
1: Nem a Riksa haza, nem a másik.
3: Varanázi.
1: Igen.
3: Igen.
1: Mindjárt meghalljátok, hogy miért kértem, hogy rakja be ezt. Step.
3: Indiai háttér zajok.
1: Igen, ez a hajnal. No, ez volt nekem mindig az ébredésem.
3: Ez ilyen 5 óra, vagy ez
1: mennyi? Napfelkelte előtt. Hát ez változik az ideje, és napfelkelte előtt azért egy ilyen imára ébredni, az egyfelől felemelő, másfelől meg nagyon az arcbarúgás hangulata van.
3: Ez így hangszorokon.
1: Igen, igen. És valami miatt, amikor direkt ezért fölkeltem még korábban, hogy fölvessem, nem kapcsolódtak be a többiek, de gyönyörű, amikor így interferálnak ezek a hangok. Igen. Általában nem
3: ez a... élő éneklés egyébként?
1: Ezek szóval élők, igen, élőben mennek. És mielőtt Indiába mentem volna, nagyon rossz élményeim voltak Marokkóban, amit buta fejjel tudatlanul a muzulmánsággal azonosítottam, és szerencsére ezt a prekoncepciót teljes mértékig sikerült átírni Indiában.
2: Tehát muzulmán és muzulmán között is van különbség.
1: Persze, ember, mindenütt emberek vannak, ilyen is olyan emberek.
2: Nekem ezzel a kulturális sokszínűséggel kapcsolatban, meg a nyelvi sokszínűséggel kapcsolatban a helyi tévék, rádiók használata érdekelne. Mert
3: filmekről ugye tudunk, hogy pár ezer film készül egy évben, tehát minden napra.
1: De sokkal több film készül, a pár ezer film készül konkrétan Bollywoodban. Bollywoodban, de van még ott Tollywood, Lollywood, tehát több filmipari nagy központ is van.
2: Na és hogy ezek hogyan férnek meg egymással? Mondjuk, mert hogy ugye ez Észak-India, Dél-India, vagy Kelet-India, vagyis nem
1: melyik
2: nyugat.
1: Hogyan fér el?
2: Hát ez a háromféle, mondjuk, hogyha már csak ebben a filmkészítésnél tartunk, ez a háromféle stúdió munkája. Együtt mennek egy mozikból, ez a Loli, Toli és Boli.
3: Milyen nyelven, ugye angolul, hindiul?
1: Hát úgy van, a nagy sikerű filmeket megcsinálják északi és déli változatra is, de alapvetően a déli filmek, azok a déli hangulatot, déli színésznőket, déli kultúrát tükrözik vissza, és ezért egy kicsit idegenülhatnak északon, és ugyanígy az északi filmek délen. Hát van, ami ezt áttöri, de például egyszer néztünk egy filmet együtt a mesteremmel, elmentünk moziba, egyszer volt ilyen, hogy egy új Amitabh Bachchan filmet megnézzünk. És ez az új Amitabh Bachchan film abban különbözött, hogy ez tulajdonképpen a keresztapának volt egy indiai feldolgozása, nem volt benne táncbetét. Ez a film végig komolyan vette magát. Végig komolyan vette magát, és akkor értettem meg, hogy basszus, de mi ezt csináljuk? Mi mindig komolyan vesszük magunkat, és sosem gondolunk arra, hogy bármelyik pillanatban az élet hozhat egy teljesen más szituációt. Engem erre tanított meg a hindi filmművészet, a hindi
3: szóval milyen volt a mozi? Tehát ház volt, és akkor hogy az emberek néztek egymásra, hogy most még kimaradt a táncbetét?
2: Vagy ez melyik moziban volt? Voltak majmok?
1: Ez a Priam moziban volt, és nem, majmok nem voltak. Ezek tök jó kis mozik, ezek... Figyelj, Indiában minden megtalálható, ami itt. Tehát például Delhiben 14 IMAX mozi vászon van pillanatnyilag.
2: Pestem, hogy egy van.
1: Tehát, hogy elég jól el vannak látva.
3: De hát járnak is az emberek mozikban.
1: A kultúra minden hozadékával, és van Indiának egy olyan része, amit általában nem szoktak reklámozni. Nagyon-nagyon menők az újrafeldolgozott, vagy újrahasználható a foszilisnek az ellentéte, micsoda?
3: Hát én nem tudom, most hova tévedtünk, hirtelen ilyen
1: no, az a lényeg, hogy India java része újra felhasználható fűtőanyagot használ, újra termelődő fűtőanyagot használ. India java részében nagyon-nagyon erős a napelem használat, mind a vízmelegítés, mind effektív a napelemmel, a napenergiával való áramtermelésben, és ez nem csak azért van, mert Indiában sokat süt a nap, hanem ez egyszerűen egy szemlélet kérdése. Tehát én ott láttam először napelemmel működő közhasználati tárgyakat, mint például mondjuk...
3: De várj, az most az arra gondolsz, hogy az elmúlt, nem tudom...
1: Parkolóra, vagy közvilágítás, aminek a tetején igen, van napelem, nappal gyűjti az energiát, este pedig világít. Ugyanilyen a tehénszar. Tehát az, hogy a tehénszart használják fűtésre, azt használják főzésre, az egy megint egy újra termelődő anyag, ami elég kevéssé szennyezi a környezetet. A maga szaros valójában, csak fura kimondani, hogy tehénszart használnak a főzésre, és...
3: Nyilván teheneket egyébként is akkor szóba kell hozni, hogy mi újság a tehenekkel.
1: A tehenek köszönjük szépen, nagyon rosszul érzik magukat szerintem a városban, de hát...
3: És a városban vannak? Ott vannak Delhiben, ott vannak minden városban?
1: Szerintem könnyebb nekik a városban.
3: Északon és délen egyformán vannak mindenütt tehenek? Vagy ez... tájegységtől is függ.
1: Mindenütt vannak egyformán tehenek. Most beraktam azt a képet, ahol egy konkrét kakifal látható. Előtte Google a kakifal őrizője.
2: De ezt árusítják?
1: Igen.
2: Leugranak néhány.
1: Ha megnézitek ezt a fényképet, akkor ilyen kis darabok látszanak, hogyha ránagyítotok, akkor egy-egy darabon egy-egy kéznyom van. Praktikusan, tehát egy golyót gyúrnak meg, rányomják a falra, leszárítják, és egy ilyen lepényke ez egy rúpiába kerül, van kisebb fél rúpiás is, és hogy gondolom, hogy nagyon jó a fűtőértéke, mert mindenki ezt használja, és sokkal jobb, mint hogyha fát vágnának ki.
2: De volt, hogy reggel a kávéthoz leugrottál egy kis kakiért, de csak felet vettél, mert ugye csak egy kis kávét csinált.
3: Képen egy tüzéptelep látható.
1: Igen, valami olyasmi, és hogyha hogyha látjátok, ott van maga a gyár is.
3: Éppen készül ott egy tehén.
1: Nem, hát én nem használom ezeket, hanem én már effektív megveszem a kávét.
2: Tehát ott mondjuk a kávézás kultúra...
3: És akkor meg kell kérdezni, bocsánat, van, hogy akkor ez, amikor meggyújtod, akkor milyen illata van?
1: Hát szárított fű.
3: Szárított fű.
1: Igen, tehát azért gondolod, hogy mit teszik a tehén? A tehén nem...
3: Na de várj, mit teszik a tehén a városban?
1: Hát ugyanazt a tehén nem válik húsevővé azért, mert a városban él.
3: De ott kap kaját, vagy ez
1: hát például én rendszerint összegyűjtöttem, szelektíven gyűjtöttem a hulladékaimat, és a növényi maradványokat, azokat mindig kivittem a tehénnek. Tehát tudod, amit meghámoztam. Kiraktam egy helyre az útra, amit tudtam, hogy ez egy olyan út, hogy ott arra itt szoktak járni tehenek. Meg hát a tehenek leginkább az út szélén sétálnak, nem az út közepén, mert ott rájuk dudálnak. És azért, hogyha az út szélére kirakod egyik, hogy időmúlva meg fogja találni, vagy egy tehén, vagy egy majom.
3: Uh-huh. Még egy kérdés a tehenekkel, hogy ez egy olyan hagyomány, nem élni fog mondjuk 100 év múlva is, szerinted?
1: Hát ezt én honnan tudjam. Figyelj, majd visszatérünk rá, jó? 100 év múlva leülünk és megbeszéljük. Ez nagyon régi dolog Indiában.
3: És ez ott?
1: Régi dolog Indiában.
3: És ez ott ez az olyan, hogy dolog. Ott ez van, szóval, hogy ez úgy senki nem gondolkodik, igen, adom, hogy ez most mi is, hogy itt tehenek.
1: Egy

0: 20-30-50 sast látni fog. Amint repülnek ott a Paharganji központ fölött. Tele vannak a városok sassal.
1: Együtt élnek az emberek és az állatok.
0: Igen. És hogy ahogy én fölraktam erre a képválogatásra kutyát, mókust, majmot.
1: Ez kutya elég híres.
0: Igen, hát ez egy ilyen kutya, direkt azért fényképeztem el, mert olyan kis szomorúan nézett ki. De például van egy pár kép majmokról, aminek az az érdekessége, hogy amikor az első szólókoncertem volt a Sankat Mocsen templomban, ami Benaresnek a leghíresebb, illetve Indiának a leghíresebb Hanuman temploma, ami ugye majomisten temploma, akkor aznap, amikor készültem erre a koncertre, tehát a koncert napján, oda gyűlt egy csomó majom a szobámhoz, a szobám köré. Tehát itt van két fénykép, hogy itt négy majom van, aztán meg a következő fényképen egy egész majom csorda, hogy nagyon megdöbbentő volt úgy gyakorolni szitározni, hogy fölnéztem, ott lógtak be a rácson, így belógatta a kezét, és néztek engem. És ennek a templomnak, a Sankat Mocsen templomnak a főpapja volt, aki meghívott, akinek a fényképe szintén itt van valahol egy kicsit arrébb, egy ilyen idős bácsi fehérben, ősz bajusszal, ősz hajjal, és játszottam egy rágát, és amikor befejeztem, akkor iszonyú sívítozás lett, és elkezdtek oda gyűlni a majmok, és hát az egy ilyen nagyon furcsa jel, meg nagyon furcsa érzés, és van ez az aspektus a Indiának, ami nehezen átadható, nagyon különleges élmények sokasága. Mint például ez, hogy egy a majomisten főtemplomának főpapja házában játszom, és oda gyűlnek a majmok. És hogy ez így elmondva olyan, hogy hát igen, jó, hogy ezt tenni, de magát ott átélni ezt, ez mindenkinek. De mondok még egy ilyen zenés dolgot. Én nem akartam hangszereket vásárolni, de például Sarasvati Puja, a Sarasvati az a zenének és a művészeteknek, meg a tudományoknak az istennője. Sarasvati Puja az ő legnagyobb ünnepe. Ez egy egész napos ünnep, tehát több napos, de van egy fő napja, ami az ünnep. És azon az ünnep napon én sétáltam a benáreszi sikátorokban, és találkoztam egy angol barátommal, és kérdeztem, hogy mit ácsorogott a semmiben, mert láthatóan így csak így ácsorgott. És azt mondta, hogy van neki egy szurbahárja. A szurbahár az a szitárnak egy
1: nagy testvére.
0: Egy nagy testvére. Mindjárt berakok nektek egy fényképet erről, hogy néz ki ez a szurbahár.
1: Egyből meglátott téged, hello Szabi.
0: És azt mondtam, hogy az a fő probléma, hogy neki van egy zseniális szurbahárja, és túl kell rajta adnia, mielőtt visszamegy, és hogy meghasonlott, mert nem akarja csak egyszerűen berakni egy boltba, és nagyon szeretne valakit találni, aki úgymond megérdemli ezt a hangszert. És amikor ezt így kimond, akkor azt mondta nekem, hogy neked van már szurbahárod?
1: És
0: akkor így, tudod, ilyen kicsit bizsergető érzés volt. Azért mégiscsak a zene istennőjének az ünnepén egy ilyen különös dolog, úgyhogy elmentem hozzá, és megszólaltottam a hangszert. Hátborzongatóan gyönyörű hangszer. Hátborzongató hangja van. Tehát képzeld, hogy a szüleim, akik a mai napig nem tudnak igazándiból mit kezdeni velem, játszottam nekik, és az apukám is, meg az anyukám is így szétolvadt. Erről a hangszerről raktam föl most képet, most már a második már működik. És akkor vettem egy szurbahárt annak alapján, hogy milyen jelekből rakódott össze, és milyen módon került hozzám ez a hangszer. Na most ilyen élményekből, mint ez a amit itt nagy nehezen megpróbálok elmesélni, mert leginkább ugye az érzelmi tartományban van.
1: Lehet, persze.
0: Ilyenekből rengeteg esett meg velem Indiában. Nagyon-nagyon sok.
2: De ez a mesés Indiának a lényege, nem? De.
1: Hogy belerak téged a mesébe. A vendégünk itt a harmadik utasban, a kis zene, és akkor hamarosan jövünk vissza Indiáról beszélgetni tovább.

0: Tilos Rádió FM 90.3, harmadik utas Indiáról, Tóth Szabi vendég, műsorkészítő társunk, akit faggatunk most mindenféle dologról, és hát egész interaktív, majd multimédiás, nem is tudom, hogy mondjam a műsor, mert interaktíven majd úgy tehetjük esetleg, hogyha betelefonáltok, ha van valamilyen kérdésetek, 2-15-37-73, Szabi rak föl mindenféle képeket a chatfalra, úgyhogy lehet vizuálisan is követni a dolgot. Hol is jártunk, vagy hol folytassuk?
1: Csomó kérdés föltettek a szurmáról. Hát,
0: ugye ez a nagy szitár.
1: Igen, tehát ez a szitárnak a mély hangrendű változata, és nagyon az, hogy belefutottam, és elfogadtam ezt a kihívást, hogy igenis lesz egy szurbárom, ez azt jelenti, hogy egy ilyen 17 kilós dolgot így magam mellé vettem. Mm-hmm. Egy hatalmas jószágot, tehát 180 cm magas tokkal együtt az egész, tehát egy gigantikus jószág. Ez például azzal járt, hogy ez lett a pódgyászom, tehát ez az egyetlen pódgyász, amit föladhatok, és minden mást bele kellett gyömöszölnöm a kézi pódgyászomba. Ami egyébként érdekes módon elég könnyen ment, illetve föl kellett adnom hangszereket postán.
0: Már mondtuk többször, hogy több hónapig voltál kint.
1: Igen, hát, hogy... igen. És képzeljétek el, hogy életemben először a hazaküldött szitár el volt törve.
2: Ne.
1: De bizony, ráadásul olyan módon volt eltörve.
2: Hát a pesti szitár szerelők azt hiszem most nincsenek itt.
1: A pesti szitár szerelők igen, nem annyira menők. Nagyon fura módon tört el a szitár, úgy tört keresztbe a tök része, hogy nem tudtam rájönni, hogy mi történhetett vele.
0: De ez a szurbahár, vagy ez
1: nem, a... Nem, ez a szitár.
2: Ez a te saját szitárod, ugye, amivel felszoktál lépni.
1: Ez az életem szitárja, tehát legszebb hangú hangszer.
2: Hát ezt a drámát nem mondtad még el nekünk. Mi van most a szitároddal? Hogy van a szitár?
1: Hát most itt van egyébként a képe, hogy mi történt vele. Megmutatom a csetelőknek is, hogy milyen, amikor eltörik egy szitár. Hát ez, hát most arra vár, hogy legyen valami megoldást. Egyébként vasárnap az adásomban beszéltem a hallgatóknak erről, és akkor egy hallgató mondta, hogy lehet, hogy ismer valakit, aki ki tudja majd vinni. Ez egy olyan törés, amit itt nem mernék megcsinálni,
2: az egész tököt újra kell cserélni?
1: Nem hiszem, ezt csak össze kell rakni. Az a megdöbbentő, hogy mikor föladtam ezt a hangszert, akkor azzal nyugtattak.
2: De a kemény dobozban meg minden, ami az övé.
1: Persze, abszolút. Azzal nyugtattak, hogy ne izguljak, hogy a hangszer készítője is, meg egy zenész barátom kint, aki 30 éve szitározik, azt mondta, hogy egyébként örülj neki, hogyha eltörik egy hangszer, mert amikor hogyha a tök részét megcsinálják a szitárnak, akkor jobb hangja lesz. Úgyhogy ennek a kísérletnek vagyunk most tanulni.
2: Nem lehet, hogy a szurbahár titokban könnyen kell
1: megbökte.
2: Mert hogy ezek szerint most már csak szurbaháron tudsz itthon gyakorolni, nem vagy van?
1: Ne, van másik szitárom.
2: Ja.
0: Franyó nem szerint lehet, a Magyar nem Posta nem az igazán jó, de hát lehet, hogy ez nem a Magyar Posta bűne volt.
1: Nem lehet tudni, hogy mi történt.
0: No, de a szurbahár jól van, nyugtassan.
1: De a szurbahár jól van, igen, szurbahár jól van, elképesztően néz ki, és hogy úgy készül, hogy mikor fogunk már együtt fellépni, meg mikor lehet kihasználni a lehetőségeit.
2: És mikor?
1: Nem tudom, lehet, hogy május 21-én, de erre majd térjünk vissza, hogyha közeledik május. Szádu, mielőtt véget ér a műsor,
2: még van, és ez egy elég hosszú. Én akkor megpróbálom körkörösen feltenni a kérdést. Egyrésztről mondtad, meg szó volt arról, hogy hányféle kultusz, vallás és hiedelem világ, és nem is tudom, hogy lehet még ezeket hívni, van jelen ebben a hatalmas országban. És ezen túl ugye ezeknek a több ezer éves hagyománya nap mint nap jelen van, és ennek az egyik legékesebb példája az, amikor az indiai jógik összegyűlnek 12 évente egy ünnepre.
0: Nagy fesztivál.
1: Maha Kumbh Mela.
2: Kumbh Mela.
1: Maha Kumbh Mela. Egyszerűsített nevén Kunh Béla. Kunh Béla, igen. Úgy szokták általában fordítani, hogy nagy agyagedény fesztivál, vagy micsoda. Hát ez egy nagyon érdekes fordítás. Tehát itt egyszerűen egy vízöntő fesztiválról van szó. Egy olyan fesztiválról, ami 12 évente van, bolygóálláshoz kötik a kezdetét, a végét. Ez egy nagy, alapvetően fürdőző fesztivál, amikor a száduk összegyűlnek India minden szegletéből. A száduk általában olyan vagy asramban, vagy magányosan elvonultan élő gyakorlók, akik ilyen spirituális praxisnak szentelik az életüket.
0: Ilyen remeték?
2: És
1: általában remeték, de néha vannak ilyen közösségek, ahol remetéskednek, de nagyon nagy számban általában ezek kint élnek a pusztában, vagy fönt élnek a hegyek között, és közöttük is van egyfajta, ha nem is hierarchia, de egyfajta különbségtétel, hogy vannak általában a száduk, és vannak a nágák. A nága az egyébként hát kígyót jelent, és a nága szó azokra utal, akik ilyen földdel, porral borítják a testüket, és teljesen mesztelenül élnek, gyakorlatilag csak a nágájuk, még a nágájukat is látni lehet.
2: És ezt lehet meghatározni, hogy milyen vallású jogik ezek, vagy vallásos jogik ezek, illetve mondjuk csak a egyszerű síva hívők, vagy...
1: Ezek mind hinduk, és a különböző aspektusai vannak. Különböző aspektusai vannak ennek a nágaságnak. Most próbálok visszakeresni a fényképek között.
0: A saját útjukat járják, vagy egyfajta ilyen meghatározott ilyen
1: egyház? A válaszom igen. Tehát, hogy a saját útjukat is járják, vagy pedig becsatlakoznak egy spirituális vezetőhöz. Na és... Az, amiről meg beszélni fogok, most keresem az első fényképet, hogy ez most volt, illetve most van éppen ez a Mahakumbh Mela Indiában, és elmentem Haridwarba, ahol van ez a nagy összejövetel.
0: Ez hol található Indiában?
1: Ez Delhitől körülbelül 4 óra vonatút.
0: Délre.
1: Északra. Tehát ez a Ganges, ahogy leérkezik a Himalájából, ez az a vidék. Most itt egy kisvárosról van szó, mondjuk 2 milliós kisváros, vagy 3 milliós kisváros, és ide érkezik meg 12 évente 4 millió ilyen szádó.
0: Nem mondod, 4 millió.
1: Igen. És én azért mentem el, hogy szerettem volna megérezni, hogy milyen ez, amikor ennyi szent ember, mert ennyi szent ember között biztos, hogy van olyan szent ember, aki valóban szentségként éli meg az életet.
2: És igazi jogi.
1: És mondjam, hogy annak a helynek nagyon más érzete volt, mint általában Indiának. Persze föl lehet fogni úgy is, mint turisztikai látványosság, és nagyon sokan jönnek azért is, hogy mesztelen izmos férfiakat fényképezzenek. Láthatok majd ilyen képet is azok között, amiket fölraktam. Nágákat, illetve olyan önsanyargatókat, aki 3 fajta önsanyargatóval találkoztam én, az egyik a jobb kezét tartotta fönt 20 éve, tehát magasba tartotta a jobb kezét 20 éve. Volt egy, aki azt hiszem 13 éve élt szöges ágyon, és volt egy, aki több mint 30 éve, talán ha jól megszem, 34 éve élt, úgyhogy a bal lába a teste alá volt kötözve, tehát fél lábon állt.
0: És ez nagyon felemelő, de milyennek a jelentősége, hagyj kérdezzem már meg. Tehát ő miért teszik ezt? Ez mit bizonyít?
1: Ez egy belső út. Most amitől igazándiból érdekessé vált ez az egész utazás, a haridvári utazásom az az, hogy addigra már nagyon belendültem a hindi nyelv használatába. Tehát én leültem ezekkel a szádukkal, érzés alapján, tehát belenéztem a szemébe, és amelyik úgy éreztem, hogy valamilyen kapcsolatot hajlandó fölvenni, az elé leültem és beszélgettem velük. És azért teljesen más, amikor az anyanyelvén kezd el beszélgetni valaki, ahol is beszélgettem velük. És azért teljesen más, amikor az anyanyelvén kezd el beszélgetni valaki az emberrel, főleg úgy, hogy mondjuk hogy azért egy pár évtizede foglalkozom a hinduizmussal, meg a indiai kultúrával, és ezért, ha más nem, legalább valamilyen halovány fogalmam volt azokról a dolgokról, amikről beszélgettünk. Máshova lehet eljutni, viszont a máshova eljutás meg újabb és újabb kérdéseket vetett föl. Tehát például volt egy olyan szádu, aki 37 évig volt nága, 37 évig a Himalájában élt fönt mesztelenként, és azért adta föl a mesztelenségét, mert azt mondta, hogy gyakorlatilag a nap 22 órájában hőmérsékletfejlesztő gyakorlatokat kellett csinálnia.
2: Mert hideg volt.
1: Különben meghal. Ami megint egy nagyon érdekes aspektus, hogy egy valamit csinálsz, és azt a túlélés érdekében. Tehát ami nekünk a kis kabátunk becipzározása és az úsanka sapka fejünkbe húzása, az neki egy 22 órás processzus volt.
0: És én még mindig ez a kézföltartás, vagy ez a láb, nem tudom, ez önsanyargatás, azt mondod?
1: Önsanyargatás.
0: Az a lényege, hogy valami olyan dolog...
1: Én velük nem beszéltem, sőt képzeld el, hogy ezeket az önsanyargatókat le sem fényképeztem. Tehát egyszerűen az adott helyzetben, bár Gele Zsóka barátom adott nekem egy fényképezőgépet, hogy mindent fotózzak le, nem volt olyan, hogy ezt most akkor gyorsan megörökítem, hanem amikor velük találkoztam, akkor valahogy az összes érzékszervem arra tapadt rá magára az élményre. Hogy minél többet így megérezzek, meg befogadjak belőle, és nem is jutott eszembe, hogy elővegyem a fényképezőgépet. Úgyhogy sajnálom, de az önsanyargatókról nincsen fénykép.
0: Azért látunk itt egy nagyon hosszú hajú bácsit, gondolom, hogy 37 éve nem vágta le a haját.
1: Hát elég régóta nem vágta le a haját, egyébként így most pont így kibontotta a haját az egyik szomszéd bácsikája.
0: És akkor van itt egy nagát,
1: olyan naga, aki éppen kézen áll.
0: Zombi.
1: Igen, Utpluti Ászanának hívják ezt, amit csinál, tehát lótuszülésben való kézenállás. De ami az érdekes, ez a következő kép. Rögtön belinkelem nektek a chat falra.
0: A gyűrű, a bicikliző naga, vagy nem?
1: Nem a bicikliző naga, hanem ugyanez a naga, aki lótuszülésben kézen áll, utána csak így Google, és beszélgettünk. Na most a beszélgetés az azért indult el, mert megérkezett egy amerikai turista, aki ott elkezdett fényképezgetni, akit az előző képen lehet is látni, és akkor én fordítottam a turistának. És azt érdemes tudni, hogyha valaki így leül beszélgetni, akkor tök szívesen beszélgetnek bárkivel, hát mondjuk ismeri kell a nyelvet. De ha csak hogy betérsz hozzájuk, és látványosságnak fogod fel őket, akkor ők is úgy viszonyulnak hozzád, mint aki egy látványosságot jött. Nem pózolnak, de azt mondják, hogy akkor viszont adjál valamit, hozzá kenyeret, hozz egy doboz cigit. És ennél a lánynál konkrétan az volt, hát ők általában nagyon sokat szívnak. Nagyon sokat szívnak, tehát Sivának a has is, az Sivának az egyik fő eledele. Úgyhogy ő például azt mondta, hogy abból merít mindig erőt, hogyha egy kicsit elfogy az energiája, akkor has is szív, és akkor utána megint tud gyakorolni. Azért ez a lótuszülésben való kézenállás, ez nem a legegyszerűbb jó gyakorlatok közé tartozik, amit így bemutatott. Tehát hát ott éppen azt csinált, amikor én megérkeztem. Szóval az a lényeg, hogy megérkezett ez a turista, fényképezgetett, és akkor azt kérdezte a nága, hogy elkérheti-e a lány jobb kezének a hüvelykújjáról a gyűrűt. És akkor így fordítottam, hogy szeretné elkérni a gyűrűdet, de ilyenkor mindig szoktam ilyen kis tanácsokat mellé adni, hogy nem kell feltétlenül odaadni, illetve hát, hogyha odaadod, akkor lehet, hogy meg fogja tartani. Olyan nincs, de semmi baj, leúszta a gyűrűt, odaadta, és amikor odaadta, akkor a nága úgy nyúlt érte, hogy a bal kezével a saját farkát fogta, és a jobb kezével elvette a gyűrűt, és már láttam, hogy mi fog történni. Hirtelen elkezdte a fitymáját át tömködni ezen a gyűrűn. És így tudod, így egyfelől volt ez a nagyon erős élmény, meg volt a lánynak ez a hihetetlen döbbenet az arcán, úgyhogy ezt a kettőt figyeltem, és valóban tényleg ez egy akkora hatalmas jógi volt, hogy másodpercek alatt egy amerikai gyűrűből egy fitymá piercinget tudott csiribálni, és akkor kérdeztem a lányt, hogy visszakérjem-e.
0: Ezt láthatjuk a képen is, ugye?
1: Igen, tehát hogyha ott rányitotok arra a képre, amit belinkeltem, akkor lehet látni, hogy ott van, kérem, én igazán beszélek, bármennyire. És ezt egyébként csak azért fotóztam le, mert azt gondoltam, hogy na, hogyha ezt elmondom, akkor ezt senki nem fogja elhinni, hogyha nincs róla fénykép. És nem kérte vissza a lány, és kérdeztem a jógitól, hogy ezt most mire fogod használni, vagy mire fogja használni, és akkor ő mondta, hogy hát ez lesz majd a tisztaságom szimbóluma. És akkor még megkínált így cukros tejjel, mert cukros tejet fogyaszt egyébként csak a has is mellett, ez a két dolog adja neki az energiát, és
0: más
1: is,
0: nem a szervezetében?
1: Ő sem alszik, hanem gyakorlatilag van egy két órás ilyen furcsa meditációja, ami ilyen félálomszerű állapot, de hát ő is tizen több éve gyakorol már, tehát már ismeri ezt az érzést.
2: És apró körülményekről kérdeztetek, hogy ételt és hasist honnan szereznek a száduk, hogyha mondjuk 34 éve ballába állnak, vagy jobb lábban?
1: Nem tudom, hogy az étel az adomány, meg azért itt arról van szó, hogy aki 34 éve fél lábon áll, az nem használ annyi energiát, tehát nagyon
0: na jó, ez
1: nagyon sokat megspórol, nem rohan a villamos után, nem kell mozijegyet váltania. Igen, tehát hogy nagyon kevésből szoktak megélni ezek az emberek, tényleg minimális, általában egyébként ez, hogy tejet fogyasztanak, vagy valami fűtrist, és akkor fűszerek nélkül.
0: És honnan tudják, hogy menni kell a fesztiválra?
1: Hát ezt érzik. Ezt nem kérdeztem meg, de hát a csillagok meg a bolygók rendszerét azért ismerik az emberek, tehát mi is tudjuk, hogy mikor van, hogy most nyár van, és hogy és akkor eltelt már egy két ilyen, nyár, és így tovább.
0: Egy ilyen maga, ez hogy megy el? Gyalog megy, vagy felszáll a vonatra?
1: Attól függ, hogy melyik. Milyen? Hát nagyon, nagyon sokféleképpen lehet értelmezni.
0: Nem mondod, hogy 4 millióan érkeznek.
1: Egy önsonyorgató szádú az mindenképpen egy olyan aspektust valósít meg az életében, amit nem lehet kamuzni. Tehát viccből nem tartja fel az ember 20 éven keresztül a jobb kezét. És láthatóan iszonyatos szenvedés volt kezdetekben, amíg a keze így hozzánőtt, és egy ilyen furcsa végtagot képezett a vállán. A